0: adtak a válaszuk még megítélhetetlenek. Amire én itt a cikkben céloztam, az, hogy nincsenek kész minták. Azok a minták, amik máshogy működnek, működtek, esetleg működnek, azok nem illenek ránk, mert nem vagyunk abban a helyzetben. Ezt a 16 évet nem lehet csak úgy meg nem történtíteni. Ez egy újabb komoly lemaradás, komoly kicsakolás Európában. És azok, amik régen működtek, bárhol a világon, azok pedig nem működnek a 21. században, ahol teljes gőzzel rohanunk egy ökológiai katasztrófába, aminek az elhárítására tulajdonképpen érdemi komoly lépéseket a világon sehol se tesznek, ha valahol tesznek, akkor az éppen az Európai Unió, és ott ez hatalmas politikai viták, konfliktusoknak a tárgya, amelyekben Magyarországnak valószínűleg nem azt az álláspontot kell elfoglalnia, amit az Orbán Szijjártó féle társaság elfoglalt.
1: A köztársaság elnök jelölés, ugye miután Polgár Judit bejelentette, hogy nem vállalja, megneveztek egy jelöltet, ön, Fleck Zoltán és Puzsér Róbert, mégpedig Laco Adrient. Most már egy honlapjuk is van, jelöltünk Laco Adrien ezt a címet viseli. Miért ő a legalkalmasabb jelölt önök szerint?
0: Először is úgy gondolom, hogy ma egy képzett, felkészült jogásznak kellene köztársasági elnöknek lenni, éppen azért, mert az alkotmányozási folyamat előttünk áll, éppen azért, mert egy ex-lex állapot van, amelyben tulajdonképpen csak az a láthatatlan alkotmány működik, amiről Sólyom László beszélt, akiből egyébként szintén a civilek csináltak köztársasági elnököt, és azt hiszem, hogy ezt nem kellett megbánnunk. Ez a láthatatlan alkotmány az a biztosíték, hogy valahogy mi mégiscsak összetartozunk, és hogy az együttélésnek vannak egy nemzet számára olyan normái, amelyek valahogy mindenkit köteleznek. De amit törvényekkel be lehet hajtani, az most nagyon kevés, mert a diktatúra törvényei szerint nem lehet megújítani egy országot, hiszen minden törvényesen történt a sztalini Szovjetunióban is, az orbáni Magyarországon is, hát ameddig ők írják a törvényt, ameddig nem kunsz törvényesen eljárni. Tehát nem lehet egyszerűen csak úgy a jogi paragrafusokra támaszkodni. Ez egy nagyon kényes helyzet lesz, majd kiderül. És egy kicsit többre is van szükség, mint jogászra. Ez volna, ami Laco Adrien személyét előtérbe helyezi. Egy olyan független, bátor jogász, aki a bírói hivatásával, hát felhagyott a bírói hivatásával, amikor a bírói függetlenség veszélybe került, és aki egy egyre durvább és erőszakosabban fellépő hatalommal szemben vállalt el a Szabó Bence századosnak a védelmét, az ukrán pénzszállítók védelmét, szóval megjelent a karaktere. Hát egyébként pedig egy igazságügyi reformtervezettel járult hozzá, ahhoz a felforgatókönyvhöz, amit én szerkesztettem, úgyhogy erről az oldaláról is megismerhettük.
1: Ő vállalná ezt a feladatot? Nyilván megbeszélték vele, vagy most itt lehet támogatni a jelöltet, ugye ezen a honlapon, és aztán ezt elküldik Magyar Péternek, vagy szóval, hogy miniszterelnöknek, ez hogy történik?
0: Nem tiltakozott. Nem biztos, hogy lelkesedett, ez inkább áldozat, mint valami fantasztikus karrier lehetőség ma Magyarországon köztársasági elnöknek lenni, és vannak más kiváló érdemdús civil jelöltek is. Szerintem ez lett volna a legfontosabb, hogy ezek a civil, maga a civil részvétel igazolást nyerjen. Szerettük volna Fleck Zoltánnal és Puzsér Róberttel összehozni a civil jelölteknek egy ilyen nyilvános találkozóját, és erre sajnos csak Laco Adrien vállalkozott, a többiek elhárították a lehetőséget.
1: Tehát ilyen nem lesz, érdekes lett volna pedig. A végén még hagyd kérdezzem egy témában, mint az élő, ha már civilek, az Élőlánc Magyarország egyik alapítóját, zöld politikáról, ami itthon legalábbis külön pártként nincs képviselve, pedig lassan minden nap érezzük a klímaváltozás hatását, ami berobbant, egészen biztosan pokoli erdőtüzek vannak, asszályok 40 fok kíséretében, tehát ezt nap mint nap látjuk, ugye a Duna vízelleset, ez lesz a következő témánk egyébként, soha nem látott szinten alacsony, lehet viszont élő környezetért felelős tárca és miniszter ilyen sem volt. Mit várna vagy várnának az új kormánytól?
0: Rengeteget, mindent. Tehát ezen a területen olyan sok tennivaló van, és nagyon bízom benne, hogy ennél a tárcánál valóban felkészült és elkötelezett emberek látnak munkához, köztük jó barátaim, kedves munkatársaim is. Viszont a kormányon belül, az Európai Unión belül, és mindenütt meg kell küzdeniük a vala nagyon masszív ellenállással, ami megmagyarázza azt, hogy miért késlekednek ezek az intézkedések. Mindenki tudja, nagyon régóta tudja, én 30 éve tanítom ezeket a dolgokat, de hát a csapból is folyik, mégse történik semmi. Itt valóban válaszút előtt áll Európa. Vagy ragaszkodunk a hagyományos értékeinkhez, az emberhez méltó, természeti környezethez, emberi, jogi, szociális környezethez, vagy pedig ragaszkodunk görcsösen ahhoz az úgynevezett versenyképességhez. Egy lukból hideget és meleget fújni nem lehet, itt most valóban választani kell, nyíltan kell beszélni, a fenntarthatóság, a túlélés alapvető feltételeiről van szó, nem a jövő nemzedékek életében, a most élő nemzedék életében évről évre jelennek meg, egyre súlyosabban jelentkeznek azok a katasztrofális változások, amiknek egy részét még bőven elháríthatjuk, a klímaváltozást azt nem lehet semmivé tenni, de a saját erdeink, termőföldünk, vizeink védelmét, az senki nem tiltja nekünk, csak rajtunk múlik. Ezt tessék például, csak rajtunk múlik, és ha nem teszünk semmit, magunkra vessünk.
1: Ha jól emlékszem, említette most a jövő nemzedékeket, a jövő nemzedékek szószólója és a többi ombudsman miatt, ami a 2011-ben szűnt meg, mint önálló jogi entitás, a felforgatókönyv szerzőivel a kormányhoz fordultak?
0: De jó, hogy ezt szóba hozta.
1: De nem tudom, hogy jól emlékszem.
0: Körülbelül egy hónappal ezelőtt indítottunk egy kampányt arra, hogy a jövő nemzedékek országgyűlési biztosa, és egyébként a többi országgyűlési biztos is visszakapja a függetlenségét, mert az alapjogok biztosa alá rendelt saját jogkörétől költségvetésében, szakmai hátterében erősen korlátozott ilyen al-ombudsmanok, ezek messze nem képesek arra a teljesítményre, illetve ami a nagyobb baj, hogy miközben Bándi Gyula egészen kiváló javaslatokat, nagyon komolyan kidolgozott javaslatokat tett le az asztalra, a kutya se törődött velük. És sajnos ez a kezdeményezésünk valami totális érdektelenségbe fulladt, ebben elsősorban a médiának, a független médiának szeretnék köszönetet mondani, hogy baromira nem törődtek ezzel a javaslattal, pedig egyike a legfontosabb tennivalóknak.
1: Hogy ez ott legyen a kormányasztalon, és foglalkozzunk vele. Hát majd igyekszünk beszámolni róla. Köszönöm, hogy itt volt.
0: Én is köszönöm.

0: műsorajánló. Eni és más a Spirit FM-en. Az AI már itt van, körülvesz és mindent megváltoztat. Félünk, szeretjük, nem ismerjük. Ez a műsor minden szerdán 14 órától ezzel foglalkozik. Közérthetően a mesterséges intelligenciáról. Tartson Márton Györggyel és vendégeivel ön is. Három világkép, három mikrofon és egy forró vélemény. Egy perc provokáció, egy perc tényzuhany, 5 perc vita és 10 másodperc, amikor mindenki csodálkozik, hogy még mindig szóba állnak egymással. Ez a Provokatőr. Gabra Gábor, Boros Tamás és Dévényi István társaságában a Spirit FM-en. Forró állítások, hideg tények és néha jeges zuhany. Szállj be, mert vitázni menő. Minden héten, hétfőtől csütörtökig, este 6 órától. Húzós a Spirit FM-en. Rónai Egon vendégei a magyar kulturális, gazdasági és politikai elit legjavából kerülnek ki. Beszélnek szakmáról, magánéletről, társadalomról egyaránt. És még a húzós kérdések elől sem térnek ki. Húzós a Spirit FM-en, hétfőnként 13 órakor. Médiapiac. Már a Spirit FM-en is. A műsor, amely játékosan, mégis alaposan mutatja be a média sokszínű világát. Botrányokat, kiemelt show-kat, sztárokat és produkciókat. Akár televízió, akár online vagy offline lapok. Mi a kulisszák mögé engedünk bepillantást, ahova eddig senki sem juthatott el. Tartson velünk vasárnap délután 3 órától. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM, a nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Visszapillantás. Válogatás műsoraink beszélgetéseiből, elemzéseiből a Spirit FM-en.
1: A 3-as metró meghosszabbítása az egyik téma, ami ugye a nagy közlekedési csomag része lenne, és hát sokan vitatkoznak róla, vagy pont azt mondják, hogy itt lenne az ideje, hogy hogyan látja Pongrácz Gergely, ezt fogom tőle megkérdezni, jó reggelt kívánok,
2: jó reggelt,
1: aki a Magyar Közlekedési Klub elnöke, közlekedési szakértő. Régóta szó volt arról, hogy meg kellene hosszabbítani a 3-as metrót. Szakmailag indokolt-e? Induljunk innen.
2: Természetesen szakmailag indokolt a meghosszabbítás, úgyhogy ezzel szerintem nem lesz itt vita a stúdióban. Kérdés az, hogy most meddig, miért pont addig? Tehát, hogy itt most arról van szó, hogy az első két megállót csinálnák meg, ha jól tudom, a 2030-as uniós ciklus bezárásáig. És szerintem ez is valamelyest indokolt, ugyanis itt azért elkövettünk egy, hát nem mi, hanem ugye azok, akik elkövették ezt a hibát. Kicsit vissza kell jönni az időbe, hogy értsük a problémát, szerintem, ugyanis itt a szerelvénybeszerzés környéki, hát hogy mondjam, szakmai hiba vagy mutyi, vagy nem tudom, ezt most inkább nem minősíteni, akkor kifutnánk a műsoridőből, meg azt sem minősíteni, akik ezt elkövették, mindig pozícióban vannak. De a lényeg az, hogy olyan szerelvényeket szereztünk be, ami bebetonozta picit ezt a, hát hogy is mondjam, nem a legújabb biztosító berendezést a vonalon, illetve jármű szempontból is kicsit bebetonoztuk magunkat az orosz gyártóhoz. Tehát itt a kérdés az, hogy lenne elég jármű, hogyha végig meghosszabbítánk az eredeti tervek alapján Káposztás megyéig meghosszabbítánk ezt a metrót.
1: Na igen, segíts ezt egy kicsit jobban értenünk, hogy mi az, amiben korlátoz minket. Nem kompatibilisek más típusú gyártmányokkal, nem lehet, nem tudom, átalakítani ezeket?
2: Hát erre nagyon nehéz lenne mondjuk egy olyan szerelvényt venni, ami mondjuk a 2-es vagy a 4-es metrón jár. Ugye nem lehetetlen, csak itt egy olyan biztosító berendezés, meg vonat befolyásoló berendezés került. Hát felújítás vagy újratelepítése, ezt most megint csak hagyjuk, ami hát ez a 70-es évek szimulát képviseli. Igen, működik, csak hát annak felújításnál már ezt ki lehetett volna cserélni. Ugye itt most a régi rendszert konzerváltuk a 3-as metró felújításán, és egyébként az is a szerelvénybeszerzésnél elkövetett hibára vezethető vissza, hogy nem tudtuk modernizálni ezt a rendszert. És emiatt itt a szerelvénygyártó cég, ugye az orosz fél lenne az, aki ezt a plusz talán 7 szerelvényt le tudná nekünk gyártani. Hát ha le tudná egyébként, mert ugye egy szankció alatt vannak, mint beszállító se, nagyon számíthatunk rájuk tudtommal. Tehát itt ez itt ezersebbtől vérzik ez a teljes hosszabbítás. Én szerintem ezért indokolt szakmileg az, hogy most arról van szó, hogy meghosszabbítanánk a vasútállomásig, ami egyébként ugye a legfontosabb csomópont lenne itt északon, tehát végre eléri a vasutat a metró. Úgyhogy ilyen szempontból ez érthető. Hát aztán ez egy másik kérdés, hogy ezek a kényszerpályák, ezeket, hogy is mondjam, azért hosszabb távon nyilván majd fel kell oldani.
1: Ha 2 megállóra hosszabbítják meg, és hogyha per 5 megállóra hosszabbítják meg, akkor az mit jelent szakmailag, hogy ha 2 megálló, akkor csak plusz, nem tudom, 2 kocsi kell hozzá, ha 5 megállóra, akkor meg 7, vagy többet kell várni ugyanannyi kocsival? Vagy
2: szerintem a 2 megálló meghosszabbítást azt még ki lehet gazdálkodni a meglévő járműállományból. Egy picit talán össze kell kapni magát a BKV-nak, hogy egyel vagy 2 kocsit ki tudjon adni, de ez nem lehetetlen. A teljes hosszabbításnál ott azért lenne már többlet kocsi igény, vagy például ritkítani kéne metrót, ami hát azért egy csúcsidőben nem biztos, hogy illendő lenne. Bár ugye az utasszám egy nagyon picit visszaesett egyébként a Covid-nál visszaesett, és azóta se állt vissza a teljes utasszám. Ettől függetlenül azért nem gondolnám, hogy ritkítani kéne, pláne hogyha a vasúttal való kapcsolat megteremtődik itt ugye északon is, akkor elég sokan fognak itt átszállni.
1: Nézzük egy picit tágabban, mit jelentene ez tehermentesítés szempontjából mondjuk az autós közlekedésre?
2: Hát itt egyébként a metró már most is jó pozícióban van Újpesten, tehát nem valószínű, hogy magát Újpestet tehermentesíteni. Itt megint csak azt lehet mondani, hogy az északi agglomerációból bejövő autós közlekedésnek jelentene ez elég sokat. Ugye akik tehermentesíteni, itt megint csak azt lehet mondani, hogy az északi agglomeráció

0: szegény káposztás vegyen megint csak egy ígéretet kapott, ugye, amit megkapott már kb. 30 éve, ahogy fölépítették, és nagyon úgy látszik, hogy ebből az ígéretből még egy darabig nem lesz semmi. Ami egyébként sajnálatos, de hát most ugye ez a szakmai realitás, hogy 2030-ig ezt így lehet megcsinálni.
1: Maga az építkezés, az mit okozna a közlekedésben? És nyilván ilyenkor megriadunk mindig, hogy fel lesz turva minden, hogy eddig is dugó volt, most ezután aztán mi lesz?
0: Hát igen, ez felszínről lesz építve ez a szakasz, ugye itt már nem nincs olyan mélyen a metró, tehát nem mélyvezetéses technológiáról van szó, szóval, hogy felszínről lesz építve, tehát valószínűleg ott a környék azért jelentősen fel lesz turva. Azt azért tudni, hogy nem Újpest központnál van konkrétan vége ennek a alagútnak, hanem már egész a Rózsa utcáig tart, tehát nem kell olyan nagyon sokat építeni ahhoz, hogy elérjük a vasútállomást. Nyilván a vasútállomás környékét is jelentősen fel kell túrni, fel kell, ott egy állomást kell csinálni a metrónak, illetve hát meg kell teremteni azt a kihúzó, meg vágányt, meg rámpát, amivel majd később egyébként tovább tud menni Káposztásmegyer felé, ezt nyilván nem szabad most elépíteni, vagy hogy mondjam, bebetonozni azt, hogy a hosszabbítás az még nehezebb legyen, de ezt ott meg is lehet csinálni, tehát ott van hely bőven ennek a megvalósítására.
1: Káposztásmegyer életében mit jelentene egyébként, hogyha eljutna odáig a metró?
0: Hát nyilván azért nem mindegy, hogy egy metró kapcsolatot kap a lakótelep, vagy ugye jelenlegi villamos kapcsolat van. Tehát hozzáteszem, a villamos kapcsolat se tragikusan rossz egyébként, tehát kötött pályás kapcsolata nem minden lakótelepnek van, Káposztásmegyernek van. Illetve hát itt a metró is hamarabb át lehet szállni akkor majd a villamosról. Úgyhogy ezek után a metró kivitele az nyilván mínusz néhány percet jelentene egy Káposztásmegyeri utasnak, de minél közelebb megy a metró, annál jobb lesz a helyzetük azért. Tehát így is azt mondom, hogy Káposztásmegyeri lakos azért így is gondolhatja azt, hogy jól jártam ezzel a beruházással, még akkor is, ha egyébként a második ütem az emiatt most 2030 utára csúszik.
1: Összességében a hármas metró milyen állapotban van most?
0: Hát ugye fel lett újítva ez a metró, tehát ilyen szemben maga a vonal az jó műszaki állapotban van. Hát a szerelmények, mondom, ez most ízlés dolga, hogy minek minősítjük ezt az egész beszerzéses történetet. Én nem szeretném ezt nagyon minősíteni, szakmaiként egy vállalhatatlan történet volt szerintem. Ugye itt tényleg bebetonztunk egy régi technológiát, légkondi hiánya, tehát mindenféle dolgot felsorolhatnánk a szerelményekkel kapcsolatban, de összességében egyébként műszakilag nincs rossz állapotban a vonal.
1: Pongrácz Gergely, köszönöm.
0: Köszönöm szépen.

0: Visszapillantás. Válogatás műsoraink beszélgetéseiből, elemzéseiből a Spirit FM-en.
1: Csökkenteni kellett a paksi atomerőmű kapacitását, miután az extrém száraz időjárás miatt soha nem látott szintre csökkent a Duna. Kapitány István közlése szerint a következő napokban újabb hőhullám érkezik Európába, ami várhatóan tovább növeli a villamos energia fogyasztást, miközben a Duna vízszintje tovább csökkenhet, de erre a helyzetre is felkészültek. Zoomon kapcsoljuk a Szódi Attilát.
2: Paks 2 volt kormánybiztosát, a BME Nukleáris Technikai Intézetének egyetemi tanárát. Jó estét kívánok!
3: Jó estét kívánok!
2: És itt van előttem, én most vettem észre egy viszonylag friss hír a HVG-n, hogy a Duna vízállása miatt este további teljesítménycsökkentés lesz a paksi atomerőműnél. Most a harmadik blokk van soron, valószínűleg ön már látta ezt a hírt, ez egy fél órája jött ki. És ugye napközben Kapitány István energetikai miniszter bejelentette, hogy átmeneti teljesítménycsökkentésre volt szükség a paksi erőműben, ez még a tegnapi. Pont egy hónapja volt egy csökkentés már, akkor itt hívtuk és beszélgettünk is, akkor is bejelentették, hogy csökkenteni kell, de az ellátás zavartalan maradt. Most azóta egy hónap alatt ez vissza csökkentett mértékben működött, vagy most mihez képest csökkentünk kétszer is?
3: Nem, hogy egy hónap alatt ez a helyzet, ez teljesen más volt a korlátozásnak az oka. Akkor ugye a nagy hőhullámban a Duna magas hőmérséklete okozta a problémát, és azért kellett csökkenteni a teljesítményt, hogy a határértékeket tudják tartani, illetve átmenetileg meg is kellett változtatni akkor a hőmérsékleti határértékeket, és az ehhez kapcsolódó korlátozásokról beszéltünk akkor egy hónapja. Sajnos egy teljesen más helyzet van, mégpedig az, hogy nagyon kevés víz jön a Dunán, rekord kis víz van. Gyakorlatilag a vízforgalom az 800 köbméter per másodperc alatt van, 750 volt most a délután folyamán, ami soha nem látott kis vízmennyiség, és ez soha nem látott kis vízállással jár együtt, ami azt jelenti, hogy 2018-ban mérték a valahamiért legalacsonyabb vízszintet a paksi szelvényben. Ez a 2018-as minimális vízállás, ez akkor egy hónapja körülbelül, amikor 6 cm-rel megdőlt, tehát hogy akkor 6 cm-rel ment a valamiért legalacsonyabb vízállás alá, és most még további 9 cm-es csökkenés van az egy hónappal ezelőtti állapothoz képest. Tehát a 2018-as rekord alatt van a vízállása 15 cm-rel, és sajnos nincsen jó hírem, az előrejelzések alapján még további csökkenés várható. Tehát én azt gondolom, hogy ütési szempontból, az üzemeltetés szempontjából egy meglehetősen hónapot augusztus vár ránk. Nagyon fontos hangsúlyozni, hogy ez egy üzemeltetési probléma, nem biztonsági probléma, de minden esetre az erőmű csökkentett teljesítményét eredményezi, és valószínűleg ez hosszabb időn keresztül, több napon keresztül, vagy akár több héten keresztül is fennállhat.
2: Ugye most, tehát magyarul nem hűteni nem tudnak a vízzel, meg egész egyszerűen nem lesz víz. Ugye egy szivattyúk viszik ezt a vizet, elmondta itt ezt a múltkor, vagy elmagyarázta a stúdióban, hogy mi történik ilyenkor. Mi az a szint, amikor nem tudnak már a szivattyúk működni, és elég vizet szivattyúzni? Most 112 cm, ugye Paksnál jelenleg.
3: Tulajdonképpen azért kell most a teljesítményt csökkenteni, mert a normál esetben, amikor mind a négy blokkot ellátják az összes szükséges vízzel, még egyszer hangsúlyozom, hogy az üzemeltetés a szükséges vízmennyiségről beszélek, ez körülbelül 100 köbméter víz másodpercenként. Szóval, hogyha ezt a 100 köbméter per másodpercnyi vízmennyiséget biztosítják, akkor az összes szivattyút, az üzemeltetéshez szükséges összes szivattyút figyelembe véve van egy vízszintcsökkenés magában a csatornában. A szivattyú, ez egy kicsit bonyolult technikailag, de azt kell tudnia, hogy egy szűrőn keresztül jut be a szivattyúhoz a víz, és önmagában az, hogy onnan kiemelik a szivattyú ezt a vizet, ez volt az egy szintcsökkenés. Tulajdonképpen ebben van is egy, tehát azáltal, hogy leterhelnek szivattyút, vagy kitesznek szivattyút, azáltal növekszik valamennyit a vízszint, és így a többi szivattyú tud hozzáférni a szükséges mennyiség. tovább csökken a vízszint, akkor az fogja eredményezni, hogy újabb és újabb szivattyúkat kell leállítani. Annak érdekében a többi szivattyú még hozzá tudjon férni a vízhez. Tehát tulajdonképpen ilyen szempontból, üzemeltetési szempontból már a kritikus szinten vagyunk.
2: Most nem riogatni szeretnénk, de ön is elmondta, hogy a következő héten 36-37 fokok lesznek, ahogy én most hirtelen néztem, jövő csütörtökig egészen biztosan. Mi van, hogyha ha le kell állítani teljesen, vagy előfordulhat ez?
3: Előfordulhat, ezt nem tudjuk ott ebben a pillanatban kizárni. Ugye a korábbi években az volt a helyzet, hogy amikor a június-július nagyon száraz volt, akkor előfordult már az, hogy ez egészen augusztusban és szeptemberben is folytatódott. Tehát elképzelhető, hogy egy olyan trendben vagyunk, amikor több héten keresztül alacsony lesz a vízhozam, és ez azt fogja eredményezni, hogy még lejjebb kell csökkenteni az erőmű teljesítményét annak érdekében, hogy a többi szivattyú az hozzá tudjon férni a vízhez.
2: De tovább csökkenteni vagy leállítani? Ezt azért kérdezem, mert én azt olvastam, hogy Franciaországban több erőművet is leállítottak a hőhullámok miatt, ott több van, itt meg ez van. Tehát, hogy mi történik az energiaellátásunkkal?
3: Tehát nagyon lényeges, hogy tehát két különböző dologról kell beszélni. Ez a korlátozás, amit most tapasztalunk, ez a vízhozam és a vízszint miatt következik be. De bizony, abban igaza van, hogy egy hőhullám jön, ami nem csak a vízhozamot fogja befolyásolni, hanem a hőmérsékletet is. Már ma 24,9 fok volt a hőmérséklet a Kelvinben, és arra számítunk, hogy ez tovább fog emelkedni. Ugye 25 fok fölött az erőműnek nagyobb gondossággal kell mérnie, rendszeresebben kell mérnie a Dunában az 500 méteres Kelvinben a hőmérsékletet, és ha tovább növekszik a hőmérséklet, akkor a hőmérséklet miatt is korlátozni az üzemét. Tényleg egy nagyon komplex olyan vár ránk nagy valószínűséggel.
2: Ráadásul többet fogyasztunk, mert ha melegebb van, akkor mindenki bekapcsolja a légkondicionálét. Szóval az érdekelne, hogy van olyan, hogy leáll a paksi atomerőmű?
3: Sajnos ez technikailag elképzelhető, nagyon nem szeretnénk ezt az állapotot elérni, mert hogy valójában a 82-es indulás óta sosem volt olyan, hogy mind a népületnek egyszer kellett. Nagyon szeretnénk ezt az állapotot most megérni, de hogy ez bekövetkezik-e vagy sem, én erre most nem tudok válaszolni, mert attól függ, hogy a meteorológia hogyan fog alakul.
2: Minden esetre majd, hogyha hazaért, akkor majd várjuk a stúdióba, mert ez a probléma úgy néz ki, hogy nem lesz egyedi, mert idén már másodszor beszélgetünk erről, de tavaly is beszélgetünk erről, úgyhogy erről már a megoldásról, hogy van-e hosszú távú megoldás ennek a helyzetnek, mindenképpen várjuk. Köszönöm. Köszönöm, hogy a rendelkezésre.
3: Én azt gondolom, hogy ez a lényeges, hosszú távú megoldást kell keresni, abszolút igazolom.
2: Köszönöm, hogy a rendelkezésünkre.
3: Én is köszönöm.
2: És most jön az Aktuális, Lazsánszky Ferenccel, szervusz Feri. Ti miről fogtok beszélgetni, és kikkel?
4: Szervusz György, köszöntöm a kedves nézőket. A parlament megszavazta a vagyon visszaszerzési hivatal felállítását. Magyar Péter azt mondta, hogy indulhat a tisztító tűzművelet. Orbán Viktornak Adolf Hitler jutott erről eszébe. Aztán beszélünk arról, hogy Búzs Balázs, aki az NKA korábbi alelnöke volt, valamint Óbuda polgármestere, egy újabb ügyben gyanúsították meg. Ez most egy kerületeken átívelő parkolási botrány. Állítólag itt 150 millió forint kenőpénzt fogadott el. Beszélünk arról, hogy Lech Valensa korábbi lengyel köztársasági elnök keménységre bátorította Magyar Pétert, és azt mondta, hogy már le kellett volna tartóztatni néhány nagy halat. Beszélünk az egészségügyről, Hegedűs Zsolt ismét évente plusz 500 milliárdot ígért az ágazatnak, és hogyha lesz időnk, akkor beszélünk arról, hogy a KDNP feljelentést teszt, mert hogy Bangó Sándor bemondta, hogy szerinte kicsoda Zsolti bácsi. Murányi András, Nagy Attila Tibor és Szakonyi Péter lesznek a vendégek.
2: Feri, köszönjük önöknek, és köszönöm a figyelmet kollégáim nevében is. Holnap este újra lesz egyenes beszéd, akkor is tartsanak majd velünk. Viszontlátásra!

0: Műsorajánló. Médiapiac. Már a Spirit FM-en is. A műsor, amely játékosan, mégis alaposan mutatja be a média sokszínű világát. Botrányokat, kiemelt show-kat, sztárokat és produkciókat. Akár televízió, akár online vagy offline lapok. Mi a kulisszák mögé engedünk bepillantást, ahova eddig senki sem juthatott el. Tartson velünk vasárnap délután 3 órától. Több, kevesebb. A Spirit FM aktuális gazdasági műsora Róna Jegonnal. Mennyit ér a pénzünk? Hogyan érintenek minket a gazdasági intézkedések? Mi befektessünk? Vagy épp hogyan gazdálkodjunk? Minden hétköznap délután 4 órakor. Autós beszélgetések, újdonságok, interjúk, elemzések és vélemények. Technológia, mesterséges intelligencia, kütyük, jövő és a trendek. Környezetvédelem, fenntarthatóság, energia, napelem és zöld jövő. Beszélgetések Bertalan Gáborral és vendégeivel minden héten pénteken délután 1 órakor a Spirit FM-en. Húzós a Spirit FM-en. Róna Jegon vendégei a magyar kulturális, gazdasági és politikai elit legjavából kerülnek ki. Beszélnek szakmáról, magánéletről, társadalomról egyaránt. És még a húzós kérdések elől sem térnek ki. Húzós a Spirit FM-en hétfőnként 13 órakor. Hogy rendeljek az étteremben bort? Pezsegjen vagy gyöngyözzön? Hová utazzunk borozni, és egyáltalán? Veszik, vagy isszák? Egy műsor magyar borra szomjazóknak minden héten csütörtökön, 15 órától a Spirit FM-en. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Visszapillantás. Válogatás műsoraink beszélgetéseiből, elemzéseiből a Spirit FM-en.
1: Januártól megszűnik a zöld rendszámos autók ingyenes parkolása. Szakértők szerint parkolás politikai változtatásra van szükség. Hogy ez mit jelent pontosan, átbeszéljük majd Keresztes Attilával, aki energiastratéga. Jó reggelt kívánok!
2: Jó reggelt!
1: És szakértője ennek a témának is, mert egyébként mondjuk inkább energiatémában szoktunk beszélgetni, de összefügg a kettő, és ígérem, a végén majd beszélünk az olajhelyzetről is. Mit jelent egyáltalán az, hogy parkolás politika?
2: Ez egy olyan helyzet, amikor két különböző terület, aminek kooperálnia kellene, ütközik. Egyrésztről az energiapolitikánkban mit szeretnénk? Most minél kevesebb olajat használni. És nyilván, ha csökkentjük a fogyasztásunkat, akkor az biztonságot jelent, csökkennek a költségek, az árak, és ennek a legegyszerűbb módja az az, hogy megpróbáljuk az elektromos autóknak a használatát elterjeszteni. És itt ütközik a parkolás politikával, hiszen a városoknak meg mi a céljuk? Szeretnének minél több bevételhez jutni, persze szeretnék szabályozni azt is, tehát egy hatósági eszközként, hogy mennyire legyenek zsúfoltak az utcák, mennyire legyen élhető. Csak az a gond, amikor ez a két szempont, ez a két erőtér nem kooperál, hanem egymás ellen dolgozik. És mi most erre látunk egy kiváló példát Budapesten, ahol a tervek szerint 800 forint lesz a parkolási díj egy órára. Ez oké, ez csak egyszerűen egy tény, de a probléma az, hogy a 2 tonna feletti autóknál ez a duplájára menne föl. És 2 tonna fölött van nagyon sok elektromos autó. Tehát elkezdjük szankcionálni pont azt, amit a másik oldalon az energiapolitika pedig támogatni szeretne. Sőt, az összes zöld rendszámos ingyenes parkolás meg is szűnne ezzel a rendelkezéssel. Tehát abszolút szembe megy a két terület egymással, és én ezért tettem egy javaslatot most, hogy egy országos parkolás és energiapolitikai szabályozás kellene, ahol látjuk egy applikáción keresztül a zónákat, egységesen, könnyű tájékozódni, és nem csak a tömeg alapján soroljuk be az autókat, hanem leginkább a méret, illetve az emisszió. A méret alapján a legkönnyebb, nyilván, hát ha nagyobb helyet foglal egy autó, az fizessen többet, ezt szerintem senki nem vitatja, hogy ez egy jogos felvetés. És én ezért azt javasoltam, hogy ha elektromos autókkal parkolnánk mondjuk egy belső zónában, akkor ott legyen 50% kedvezmény. Viszont, ha egy hibrid autó, valami olyan azért nem igazán elektromos, még azt is támogassuk, legyen egy 20% kedvezmény. Viszont, ha olyan autókkal parkolunk be, amik vagy méretüknél fogva nagyok, vagy pedig az emissziójuk, a károsanyag kibocsátásuk magas, mondjuk egy 10 évnél idősebb dízel, akkor azokra legyen felár, méghozzá jelentős felár. És akkor így össze lehetne hangolni azt, amit az energetika várna el, azzal, amit egy városvezetés.
1: Erre van egyébként Európában, vagy bárhol jól működő példa?
2: Hát
1: tehát ez máshol ki van találva?
2: Nincs. Nincs. Tehát ezt ki kell dolgoznunk, de ez nem annyira bonyolult dolog, tehát változik a világ, lassan reagálnak az országok, lassan reagálnak a városok. Ez most tényleg egy olyan mintapéldája annak, amikor két terület egymás ellen dolgozik, holott azért ez egy viszonylag gyorsan átbeszélhető és megoldható kérdés lenne. És én még azt javasolnám, hogy a parkolókat, a nagy kültéri parkolókat próbáljuk meg napelemes rendszerekkel lefedni, tehát parkolhassanak árnyékban az autók, és ott legyen lehetőség arra, hogy az elektromos autókat rendkívül kedvezményes módon töltsék.
1: Több kérdést vett föl, amit mond, például akár szociális oldalról is. Nyilván van, aki rögtön csípőből azt mondja erre, hogy hát akkor ez a szegények megadóztatása, mert ő az, akinek 10 évnél régebbi, sokat fogyasztó, rossz minőségű autója van.
2: Igen, ez egy abszolút jogos felvetés, és szerencsére ezért jönnek az EU-s pénzek. Tehát az EU-s pénzeknek a szétosztásában különböző szempontrendszereket lehet csinálni. Ha most én csak energetikai szemüveggel nézem, akkor azt mondanám, hogy először azokat támogassuk meg elektromos autóvásárlással, akik sokat utaznak. Hiszen ott térül meg legjobban az országnak, ugye kevesebb üzemanyagot kell importálnunk. És természetesen jön ez a szociális része is, meg hát a nagycsaládosok, meg stb. Ez egy megint egy másik szempontrendszer. Azt azért senki nem mérte föl, hogy tulajdonképpen most mekkora kérdésről beszélünk, hány főről.
1: Mekkora tere van ma Magyarországon az elektromos autóknak, és mit mutatnak az uniós trendek? Mert hogy ugye halljuk azt, ma már szó volt az adásban erről, hogy probléma van mondjuk akár éppen az elektromos autógyártással, akár Németországban.
2: Divat manapság az uniót kritizálni, és bizonyos területeken én ennek azt kell, hogy mondjam, hogy van tere és van alapja. Beszélgettünk egy másik műsorban Kínáról, hogy gyakorlatilag 5 év alatt sikerült kivezetni a robbanó motoros autókat és átállni elektromosra. Miért ne lehetne egyszer végre egy területen Magyarország újra az első?
1: Magyarországon egyre többször szóba kerül a zöldítés, vagy hogy akkor magán az energiapolitikán is jó lenne változtatni az irányon, de már most az elején, mikor még konkrétumokat nem is hallunk, azért vannak ellenvetések, hogy mert akkor még pont az ő szomszédjába akarják majd azt a szélerőművet építeni, ami nagyon hangos. Mit szól ez?
2: A világ minden országában vannak viták a szélerőművekkel kapcsolatban. Ugyanilyen viták, általában ilyenkor van egy per, a helyiek szinte kivétel nélkül elveszítik ezeket a pereket, mert ezek egyszerűen nem igazán megalapozott aggodalmak, hiszen kinek van tapasztalata azzal kapcsolatban, hogy egyébként milyen egy szélerőmű. Hát nem sok van az országban, és azok is általában lakatlan területen vannak, de azért 700 méterre egy lakott településtől azért az elég nagy védőtávolság ahhoz, hogy ez már senkit ne zavarjon.
1: Mi a hátrány ennek? Hangosak? Mert ugye szélerőművekkel mondjuk akkor találkozunk, amikor megyünk Ausztria fele éppen, és látjuk az út szélén. Azt nehezen tudom mondjuk én elképzelni, hogyha 700 méterre tőlem van, az mit jelent?
2: Én nem hallottam zúgást, vagy ilyesmit, amikor megfigyeltem a szélerőműveket, de lehetséges, hogy van olyan légköri helyzet, amikor ez érzékelhető, tehát én ezt nem tartom kizártnak, de talán inkább azt kell mérlegelni, hogy mi fontosabb, hogy legyen olcsó fenntartható, biztonságos energiánk, vagy pedig esetleg olyan kérdésekről beszélünk, hogy milyen megszorításokra lenne szükség. Tehát ezt mérlegelni kell. Azt világosan kell látni, hogy a fosszilis energia korszaknak vége van. És a sokan nem tudják, de Oroszországban a hivatalos állami dokumentumok is kimondják, hogy 25 évre elegendő, és ebből már eltelt egy-kettő, az olcsón kitermelhető kőolajkészlet. Tehát ha tetszik, ha nem, a kőolajárak nagyon föl fognak menni, és úgy is el kell felejtenünk. Tehát minél előbb tesszük meg, annál jobban járunk.
1: Emiatt az olajárak miatt most is aggódunk. Mi a helyzet most a piacon?
2: Nagyon kaotikus, nagyon sok tényező van. Sokat változott az utóbbi időszakban egyébként. Most szerencsére éppen nem lőnek, úgyhogy most csökkentek az olajárak. De ezt, hogy egy lövés eldördül, egy aknára rámegy egy hajó, ezeket nem tudjuk kiszámítani. Ami sokat változott az utóbbi hónapokban, az az, hogy Ukrajnának volt egy sikeres stratégiája az orosz olajfeldolgozó üzemek ellen, ami egyrészt gratulálunk nekik, mert tényleg ez egy jó stratégia, de sajnos azért ez alapjában érinti a világpiaci árakat, és ennek az árát mi is fizetjük, hiszen Oroszország volt a legnagyobb dízel exportőr, és most teljesen leállították a dízelt. Márpedig Magyarország soha még normális körülmények között sem tudott elég dízelt előállítani, úgyhogy ebből mi mindig is importra szorultunk. Úgyhogy ez a része, ez sajnos ez nem jól változott.
1: Keresztes Attila, köszönöm.
2: Köszönöm.

She got those eyes, she got those.

Spirit FM 92.9. A nagyváros hangja, ahol a hírek életre kelnek, és a dallamok összekötnek.

0: podru.
1: Visszapillantás. Válogatás műsoraink beszélgetéseiből, elemzéseiből a Spirit FM-en.
2: Már Németországban született az a 21 éves férfi, aki merényletet hajtott végre a berlini Pride-on. Hogy fordulhat ez elő, milyen lehet az ő egyáltalán gondolkodás vagy lelki háttere, hogyan radikalizálódhat valaki, aki már ott születik. Erről is beszélünk Kita Nics Márka. Jó reggelt
3: kívánok! Jó reggelt kívánok!
2: Aki klinikai szakpszichológus. És valóban ilyenkor nyilván az az első, amit megnézünk, hogy hát ő ott született, ott szocializálódott, ott járt iskolába, akkor hogy fordulhat elő az, hogy egy ilyen típusú merényletet követel?
3: Én azt gondolom, hogy talán valami fajta bizonytalanságérzés van a háttérében, ez a bizonytalanságérzés pedig arra ösztönöz valakit, hogy ilyen kisebb közösségekhez kapcsolódjon, egy kollektivistább gondolkodás legyen az ő elméjében, és ennek kapcsán ugye a radikalizáció egyértelműen megjelenik, az iszlám vallás az, amelyikhez kapcsolódik, és ennek kapcsán mint egy ellenségképet találja meg a Pride-nak a résztvevőit, akik ugye egyértelműen individualista gondolkodásúak a kollektív gondolkodással szemben, és valami fajta ellenségképet keres, valami fajta bűnösséget próbál rájuk bizonyítani, dehumanizálja őket, tehát így valószínűleg a bűntudata is csökken. Csökken az iránti szorongás, hogy ő megtegyen egy ilyen cselekményt, és egy ilyen agresszív cselekménnyel próbálja meg valahogy érvényesíteni azt a fajta gondolatvilágot, amely az ő fejében van. Nem feltétlenül kell ehhez elmebetegnek lenni, hiszen nagyon sokszor azt gondoljuk, hogy egy ilyen cselekmény létrejötte, az nem normális. Tehát, hogy mindenféleképpen valami elmebetegség áll a háttérben, egyáltalán nem. Tehát ez normál épelmével is elkövethető egy ilyen jellegű bűncselekmény.
2: Ilyenkor egy ilyen fiatal számára a gyökerekhez való visszatalálás az, ami mondjuk indítatás lehet, gondolok itt arra, hogy ő ugyan Németországban élt, ottani iskolába járt, nyilván lehetett ottani közössége, és mégis egyfajta szűkebb közösséghez próbál igazodni?
3: Én sokkal inkább azt gondolom, hogy valami fajta frusztráció van benne. Valószínűleg nem tud megfelelően érvényesülni. Azt azért látjuk, hogy viszonylag kevés információ áll a rendelkezésre, nem tudunk sok mindent, nem tudjuk, hogy milyen volt az ő háttere egyébként.
2: Nem nagyon dolgozott, sokáig aludt állítólag, tehát hogy itt csak szivárognak ilyen
3: típusú. Igen, pontosan. Hírek. Tehát előfordulhat, hogy egy picit így a társadalomnak a perifériájára került, és az ez irányú frusztrációja volt az, amelyik mozgatórugója lehetett egy ilyen cselekménynek. Tehát azt látjuk, hogy azok, akik a társadalom perifériáján vannak, azok próbálják valahogy ezt az egészet megbosszulni, egy ilyen bosszúálló attitűd kerül felszínre, próbálják a társadalom egészét felelőssé tenni az ő problémájuk miatt, és azt gondolom, hogy ebbe azért valamilyen szinten a vallásnak ez a picit dogmatikus jellegű zárt gondolkodása is benne van, hiszen az ő dogmatikus és zárt gondolkodásának pont a Pride résztvevői a szöges ellentétei a nyitott és egy kicsit individualista gondolkodásukkal.
2: Igen, csak sokunkban felmerül a kérdés, hogy azért nagyon sok a frusztrált fiatal, szerencsére mégsem lesznek merénylők.
3: Természetesen bizonyos személyiségjegyek is szükségesek ahhoz, hogy ezt valaki megtegye. Valószínűleg nagyon gyenge viselkedéses fékek és viselkedéses kontroll volt az ő esetében, és ezt az ösztönkésztetései azonnal át tudták törni.
2: Olvastam, hogy de-radikalizációs programon is részt vett. Ez egyébként mit jelent, és aztán beszéljünk arról, hogy pszichés szempontjából lehet ennek eredménye.
3: A radikalizációnak az a lényege, hogy egyre zártabb gondolkodás jellemző az emberre, a személyre, tehát egyre inkább a kis közösségének, amiben ő működik, ahol elismerik, ahol gyakorlatilag pozitív visszajelzéseket kap, ennek a kis közösségnek az értékrendszere az, amit elsajátít, és egyre inkább ezt vallja magáinak. A deradikalizáció pedig azt jelenti, hogy megpróbáljuk egy picit a számára nyitottabbá tenni a világot, hogy egy picit elfogadóbb legyen a körülményeivel, meg azzal a lehetőséggel, ami vár rá akkor, hogyha a társadalom széles rétegei jobban be tudják őt fogadni. Tehát gyakorlatilag a nyitott jellegű gondolkodás az, amit megpróbálnak a számára lehetővé tenni. Azért azt látjuk, hogyha valaki radikalizálódik, de nehéz ez a szó, akkor ebben az esetben az látszik, hogy annak a kis közösségnek az értékeit teljesen magáénak vallja, úgy gondolkodik, ahogy az a kis közösség. És ugye az a számunkra fontos, hogy egy ingergazdagabb környezetet adjunk köré, és ez az ingergazdag környezet mindenféle más jellegű pozitív tulajdonságokat is a későbbiek során hozzon az ő személyiségébe.
2: Ez pszichológusi szemmel egyébként tud hatékony lenni? Tehát, hogyha nem is ilyen irányba gondolok.
3: A későbbiek során hozzon az ő személyiségébe.
2: Ez pszichológusi szemmel egyébként

0: egy-egy ilyen eset, amelyik megtörténik, az mindig egy picit azt gondoltatja velünk, hogy mégsem olyan hatékony ez a módszer, de hát nem tudjuk, sajnos nincsen arra való statisztika, hogy egyébként hány ilyen eset történt volna meg, hogyha nincs ez a deradikalizációs folyamat. Igen.
1: A Németországban egyébként közben jönnek ugye sorra a hírek, hogy valahol itt is készültek, meg ott is készültek, közben egyébként valószínűleg ezt komolyabban fogják ezek után venni, és a terrorfenyegetettségi szintet is pont egy héttel korábban emelték egyébként egyre magasabb fokozatba. A környezete valakinek, aki egy ilyen cselekményre készül, az láthat bármilyen jelet ebből? Ez egyáltalán egy folyamat, vagy egy hirtelen felindulás?
0: Láthat erre utaló jeleket, csak az emberek nagyon nehezen szeretnek ezzel így előállni. Tehát, hogy félnek attól, hogy esetleg tévednek, és hogy ennek a tévedésnek utána később számon kérhető tagjai lesznek. Tehát emiatt nagyon nehéz az, hogy valaki bejelentsen, vagy a hatóság számára jelezze. Van egyébként erre példa, tehát nagyon sokszor tapasztaljuk azt, hogy a személynek a környezete jelzi, hogy ezzel a személlyel történik valami, hogy a hatóság ezt mennyire veszi komolyan, vagy mennyire nem, az már egy másik kérdés. Én azt gondolom, hogy ha a környezet jelzései ilyen irány, és a hatóság ezt komolyan veszi, akkor viszonylag könnyen kiszúrható, hogyha valaki hasonló lépésre készül.
1: Közben olvashattuk igazából még csak röviden, hogy Budapesten is volt egy gázpisztolyjal lövöldözés, egy 30 éves férfi összeszólakozott valamint délelőtt, és neki állt lövöldözni. Ott mi kell ahhoz, hogy valaki egyrészt nyilván magánál tartson bármi nemű ilyen típusú fegyvert, másrészt, hogy neki álljon lövöldözni a nyílt utcán?
0: Hát látható, hogy a társadalmi feszültség folyamatosan növekszik, és ennek több oka is van egyébként. Egyrészt látjuk, hogy van egyfajta energiaválság, egy bizonytalanság a jövőképpel kapcsolatosan, emellett itt van a mesterséges intelligencia, nem tudjuk kinek, hogy veszi el a munkáját, tehát van egy elég erőteljes bizonytalanság. A korábbi időszakban megszoktuk azt, hogy egy viszonylag stabil környezetben éltünk, láttuk, hogy hogyan fogunk tudni boldogulni, hogyan jutunk előre, most viszont azt látjuk, hogy nem nagyon tudunk előre tervezni. Ez az előre tervezhetetlenség szorongást, és ezen keresztül feszültséget okoz, és szerintem mindenki érzi a bőrén, a saját bőrén is azt, hogy a társadalom feszültség az a interpersonális konfliktusokban is kicsúcsosodik.
1: Nagyon röviden, erre nem tudunk átkattani vagy átállni egyébként a majd lesz valami típusú gondolkodásra? Pszichésen? Hát,
0: de ez egy kicsit ilyen pszichopátiás jellegű gondolkodás. Tehát én azt gondolom, hogy felelős ember előre gondolkodik, és előre megpróbálja megteremteni a biztonságát. Egyrészt az egzisztenciális, másrészt a társas kapcsolatok biztonságát, és úgy érzem, hogy ezt most így kihúzták egy kicsit a lábunk alól.
1: Kita, nincs már, köszönöm.
0: Én köszönöm.

Műsorajánló. ATV Start a Spirit FM-en. Minden hétköznap élőben. Érdemes a Spirit FM-re hangolni. Reggel 6:30-tól is. Start! Fórum a Spirit FM-en. Az ATV népszerű műsora már a rádióban is. Minden hétköznap 11 órától. Emi és más a Spirit FM-en. Az AI már itt van. Körülvesz és mindent megváltoztat. Félünk. Szeretjük. Nem ismerjük. Ez a műsor minden szerdán 14 órától ezzel foglalkozik. Közérthetően a mesterséges intelligenciáról. Tartson Márton Györggyel és vendégeivel ön is. A munkaerőpiac gyorsabban változik, mint valaha. Mi a titka a vonzó munkahelynek 2026-ban? Hogyan tartsuk meg a tehetségeket egy globális versenyben? Az Álláspontban minden adásban új szakértővel keressük a választ a gazdaság humán kihívásaira. Szakmai mélység, közérthető válaszok. Álláspont. Két hetente, szerdánként délután 3:30-kor a Spirit FM-en. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM.

Spirit FM 92.9, az alternatív zenék specialistája. Ennyire változatosan máshol biztos nem hallja. Csak itt, nálunk, a 92.9-en. A hét minden napján.

0: Inside my heart, just take me home.
1: Műsorajánló. Több, kevesebb. A Spirit FM aktuális gazdasági műsora Róna Jegorral. Mennyit ér a pénzünk? Hogyan érintenek minket a gazdasági intézkedések? Mi befektessünk? Vagy épp hogyan gazdálkodjunk? Minden hétköznap délután 4 órakor. Hogy rendeljek az étteremben bort? Pezsegjen vagy gyöngyözzön? Hová utazzunk borozni? És egyáltalán? Veszik vagy isszák? Egy műsor magyar borra szomjazóknak minden héten csütörtökön 15 órától a Spirit FM-en. ATV Start a Spirit FM-en minden hétköznap élőben. Érdemes a Spirit FM-re hangolni reggel 6:30-tól is. Start! Autós beszélgetések, újdonságok, interjúk, elemzések és vélemények. Technológia, mesterséges intelligencia, kütyük, jövő és a trendek. Környezetvédelem, fenntarthatóság, energia, napelem és zöld jövő. Beszélgetések Bertalan Gáborral és vendégeivel minden héten pénteken délután 1 órakor a Spirit FM-en. Nem oké. Egy műsor, amely mindannyiunk figyelmét felhívja a felelősségünkre. Közösen tehetünk a gyerekek biztonságáért és lelki jólétéért. Tarts velünk a Spirit FM-en péntek délután 5 órától, hogy teret adjunk a közösségi gondolkodásnak, hiszen az iskolai zaklatás nem kizárólag a gyerekek ügye. Nem oké. Podcast Róna Jegondal és vendégeivel péntek délutánonként. Fórum a Spirit FM-en. Az ATV népszerű műsora már a rádióban is. Minden hétköznap 11 órától. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM.

Spirit FM 92.9. Az alternatív zenék specialistája. Ennyire változatosan máshol biztos nem hallja. Csak itt, nálunk. A 92.9-en. A hét minden napján.

0: Műsorajánló. Médiapiac. Már a Spirit FM-en is. A műsor, amely játékosan, mégis alaposan mutatja be a média sokszínű világát. Botrányokat, kiemelt show-kat, sztárokat és produkciókat. Akár televízió, akár online vagy offline lapok. Mi a kulisszák mögé engedünk bepillantást, ahova eddig senki sem juthatott el. Tartson velünk vasárnap délután 3 órától. Több, kevesebb. A Spirit FM aktuális gazdasági műsora Róna Jegorral. Mennyit ér a pénzünk? Hogyan érintenek minket a gazdasági intézkedések? Mi befektessünk? Vagy épp hogyan gazdálkodjunk? Minden hétköznap délután 4 órakor. A munkaerőpiac gyorsabban változik, mint valaha. Mi a titka a vonzó munkahelynek 2026-ban? Hogyan tartsuk meg a tehetségeket egy globális versenyben? Az Álláspontban minden adásban új szakértővel keressük a választ a gazdaság humán kihívásaira. Szakmai mélység, közérthető válaszok. Álláspont. Két hetente, szerdánként, délután 3:30-kor. A Spirit FM-en. Hogy rendeljek az étteremben bort? Pezsegjen vagy gyöngyözzön? Hová utazzunk borozni? És egyáltalán? Veszik vagy isszák? Egy műsor magyar borra szomjazóknak minden héten csütörtökön, 15 órától a Spirit FM-en. Műsorajánlót hallottak. A most következő műsorszám 18 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Pénteken újra hetek. Illegitim a rendszer. Ellenállást hirdet Orbán Viktor. Anglikán fordulat. Botrány egy cionista kiáltvány körül. Fogadjunk. A benfentes kereskedelem meleg ágyai.
0: Reklámot hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Multidéző a Spirit FM-en. A műsor, amiben visszalépünk az időben.
2: Köszöntöm Önöket, a Multidézőt hallják, Kovács Klára vagyok. Visszautazunk az időben 2025. november 3-ára, ez a Magyar Tudomány napja. Ezen a napon arra emlékeznek, hogy gróf Széchenyi István 1825-ben ezen a napon ajánlotta fel birtokainak egyévi jövedelmét a Magyar Tudós Társaság megalapítására. És 2025. november 3-án a Spirit FM vendégváró című műsorában Róna Jegon Visegrádra kalauzolta a hallgatókat.
3: Tiszteltel köszöntöm a kedves hallgatókat, ez itt a vendégváró, megyünk kirándulni, ahogy ezt ebben a műsorban szoktuk, Kocsis Andrea a szerkesztőnk, és hát hova megyünk? Visegrádra megyünk, egy pici kis településre, ami hogyha nem lenne olyan a magyar történelem, mint amilyen, akkor azt mondhatnánk rá, hogy egy kis ékszerdoboz a Duna partján, és semmi több. Na de hát a mi történelmünk az Visegrádhoz ezer szállal kötődik, úgyhogy ez fel is értékeli a szemünkben is, meg ugye helyrajzilag ismert, hiszen Visegrád egy város. Ennek a városnak a sok mindent tudója Cseke László, a Visegrád és környéke turisztikai és marketing egyesület elnöke, akitől szerintem nem tudok olyat kérdezni, amire nincs válasz, de megpróbálok majd. Jó napot kívánok!
4: Jó napot kívánok!
3: De nem fogok én olyat kérdezni, nem is tudnék. Kezdjük a Fellegvárral, mert az Visegrád kötelező programja, igaz?
4: Így van, az egyik leglátogatottabb magyarországi műemlékről van szó. Sőt, hogyha a Királyi Palotát és az Alsóvárat, a Salamatrönt is látogatottsági szinten hozzáadjuk, akkor azt mondom, hogy a vidéki műemlékek közül ez a leglátogatottabb egyébként. Páratlan innét a kilátás a Dunakanyarra, és maga a Fellegvár és maga a várrendszer is a tatárjárás után negyedikben a feleségének, Laskaris Máriának köszönhetően épül itt ki, és aztán természetesen több uralkodó is megfordul itt a következő évszázadokban. Például első Anzsó Károly, aki lakik is a Fellegvárban, és 1342-ben itt is hunyt el.
3: Azt lehet tudni, nyilván vissza lehet idézni már csak az építészeti emlékek alapján is, hogy hogy éltek ott az uralkodók. Nagyon nehéz elképzelni, hogy hogy lehetett komfortos egy királyi vár, miközben nyilván minden ott volt, amit a kor megengedett. De mit engedett meg az a kor?
4: Nagyon-nagyon jó itt a kérdés, hiszen igazából nem lehetett tökéletesen komfortossára tenni ezeket a várakat. Például ugye első Károly esetében, amikor Visegrád érkezik 1323-ban, Temesváról idehozza a királyi udvart, ugye Visegrád innétől kezdve királyi székhely, akkor először a Salamontoronyban lakik, de annyira nehezen fűthető és annyira úgymond egészségtelen maga a torony, hogy aztán épít a mai királypalota helyén egy nagy udvarházat, ami már padlófűtéses, és ez a kor színvonalának a plusz legszuperebb kategóriáját képviseli, de az Ácsféle merénylet után sajnos felköltözik a családdal együtt a Fellegvárba, és ott nem tudják nyilván ezeket a kényelmi eszközöket produkálni. Ha másra ne beszéljek, ugye a hihetetlen vastag falakat lehetetlen télen kifűteni, és itt olyan telekről beszélünk, amikor bizony beáll a Duna jege, és hát kandalókkal szinte lehetetlen volt, tehát nem voltak igazából ezek jó körülmények, luxus körülmények.
3: Ennek ellenére még egy visegrádi hármas király találkozót is feljegyez a történelem, az 1335, és aztán eltelik pár száz év, és aztán itt lesz a V4-ek találkozója, gyakorlatilag ugyanazok az uralkodók, csak hát most már köztársasági elnöki szinten.
4: Igen, ez ma már történelem, nekem olyan szerencsés helyzetben vagyok, hogy 1991-ben én vihettem a lengyel elnöket, legparancsnokot, a lengyel zászlót egy páncélba. Ez a páncél egyébként most a Fellegvár fegyvertörténeti kiállításra van kiállítva, már csak azért is, mert az elmúlt eltelt időszakban jelentősen megnövekedett a terjedelme, és ma már nem jönne rám ez a páncél. De hogy egy nagyon-nagyon fontos esemény volt, és egy picit akkor is úgy éreztük itt Visegrádon, hogy a történelem tanúi vagyunk, bár nem lehetett akkor még ezt megbecsülni, hogy milyen hosszú lesz az együttműködés, mennyire lesz eredményes időnként, persze nagyon eredményes időnként, egy picit úgy néz ki, mintha ha elhalna, de egyet mindenképpen látunk itt Visegrádon, hogy óriási az a fajta kulturális közösség, ami a közép-európai népeket jellemzi, hiszen nagyon-nagyon sokan Csehországból, Szlovákiából vagy Lengyelországból éppen emiatt látogatnak el Visegrádra, mert el akarják nézni azt a helyszínt, ahol ez az együttműködés elkezdődött.
3: Hogyha a turisták megérkeznek Visegrádra, hát egyrészt ugye nyilván szembe ötlő azonnal a vár, tehát ott azonnal ott az irány balra föl. Másrészt azt nagyjából lehet modellezni, hogy mit várnak a vártól? Tehát a panorámát nézik, a múzeumot nézik, a programokat várják. Hogyan megyünk mi oda kéttúlú turistaként?
4: Igen, és gyakorlatilag a Fellegvár is egy olyan környezetben van, ami egy páratlan, azt gondolom, még Európában is kevés ilyen fantasztikus környezet van, ahol a táj és az épített kulturális örökség ilyenfajta harmóniában jelenik meg. Nyilván ismerjük a Wachau-t, és ismerünk hasonló alternatív példákat Csehországban, Kársteint, és még sorolhatnám ezeket a valóban gyönyörű helyszíneket. Visegrád azért is egy nagyon speciális helyzetben van, mert Budapest közelsége, a főváros közelsége, egyben azt jelenti, hogy gyakorlatilag mi úgy is szoktuk mondani, hogy Visegrád-Budapest játszótere, hiszen a tavasz és az őszi időszakban a budapestiek előszeretettel használják ki ezt a lehetőséget, és a Fellegvár mellett egy csomó olyan dolog alakult ki az elmúlt évtizedek során, ami erre lehetőséget biztosít. Hiszen itt jött létre az ország első boppájája, ami most már téli-nyári boppája, de hogyha kicsit lejjebb megyünk, akkor itt jött létre az ország első kivilágított sípályája, amely mai napig működik, nyilván most már hóágyúval megtámogatva, de egyébként itt jött létre szintén a Fellegvár mellett az ország első kenopi pályája, ahol az erdő lombkorán fölött lehet siklani egy drótkötélen, és tényleg fantasztikus élmény, több mint egy kilométer hosszú ez a pálya.
3: És hát akkor nem beszélünk a királyi palotáról, már pedig beszéljünk, mert hogy ott lehet például a kiállításokban részünk.
4: Így van, gyakorlatilag a visegrádi királyi palota, amit Anzsú Károly kezd el építeni, igazából a nagy építető az Nagy Lajos királyunk, és aztán Zsigmond és Hunyadi Mátyás is jelentős átépítéseket folytat itt. Maga a királypalota a település szívében, a Dunaparton található, egy óriási nagy terület van, egy park van előtte, és itt alakult ki az a visegrádi turisztikai fogadóközpont, ami az ide látogatókat fogadja és segíti a programok közötti eligazításban. Maga a királypalota egyébként Európa egyik legreprezentatívabb királyi palotája volt, és itt már olyan úgymond luxus megoldásokkal találkozunk, mint padlófűtés, cserépkályhás fűtés, nagyméretű palotatermek, hiszen megláthatjuk a hercegi lakosztályt, a zsigmondkori hálószobát, de hát nagyon izgalmasak a középkori konyhák is, és talán nekem az egyik legnagyobb kedvencem az a palotakert, ahol a középkorban itt egyébként elültetett növényeknek a maradványait megtalálva a régészek, ugyanazokat a növényeket ültették vissza, és legjobb tudomásunk szerint kevés olyan úgymond reneszánsz kert van Európában, ahol hasonló növényeket láthatunk, gyümölcsöket, fűszernövényeket és nyilván dísznövényeket is, mint ahogy ezelőtt mondjuk 500 évvel.
3: Képzeljük úgy, hogy így sétált, ezek között sétált Mátyás király?
4: Így van, és nem csak sétált, hanem fogadta a követeket is. És mindig kedvenc történetünk, amit el szoktunk mesélni, hogy amikor a török követ megérkezett, és több napig várakoztatta Mátyás taktikusan, és egyszer csak ugye föltárult a palota díszemének az ajtaja, és a török követ belépett, és percekig nem tudott megszólalni, mert amit ott tapasztalt, pompát és rendezettséget, az a számára lenyűgöző volt, és azt feljegyezték a történetek, sőt a törökök is.
3: Pedig a szultán sem éhezett olyan nagyon, legalábbis így szólnak a hírek.
4: Így van, hát aki ellátogatott a Topkapiba, az azért látja, hogy a török szultánok milyen körülmények között éltek.
3: Azért Visegrád akkor is egy kis település, hogyha megszálljuk mi turisták időnként. A helyiek hogy viselik? Nyilván hozzátartozik az életük, az így nőttek föl, vagy jönnek, de hát akkor is.
4: Visegrád nagyon vendégszerető volt, a mi turizmusunk gyakorlatilag a reformkorba indul el. Az első döntő lökést ehhez a dunai gőzhajózás elindítása, illetve az első vasútvonal, ami Budapest és Vác között ugye alakul ki, illetve akkor még igazából ez Pest és Vácról beszélünk. Ez nagyon-nagyon sokat lendített a Dunakanyar idegenforgalmán, és én azt gondolom, hogy a lakosság ebben nőtt bele. A másik, ami nagyon fontos kiemelni, hogy Visegrád eltérően a nagy turizmusú településektől, Hévíztől, Hajdúszoboszlótól is még sorolhatnám, egy teljesen más rendszerű település, hiszen itt a lakosságnak az élettere és a turisták által használt területek, és ahol a turisták mozognak, az nem esik egybe. Ez egy óriási előny egyébként a településnek. Én születésem óta élek itt, és nyugodtan mondhatom, hogy azért maradtak itt a gyerekeink is, mert ez egy élhető település maradt. Egy ugyanolyan kis település, mint ami egyébként nem ilyen óriási turizmussal rendelkező több száz van Magyarországon. Működő bölcsödével, óvodával, iskolával, postával, és egy csomó olyan dolog, ami hozzátartozik egy mindennapi települési élethez. És emiatt is én azt gondolom, hogy nagyon élhető Visegrád, ugyanakkor viszont az itteni lakosság azért sokkal nyitottabb, hiszen nagyon-nagyon sokszor azért találkoznak úgymond idegenekkel, nyilván rengeteg a külföldi is, és azért ez a szemléletüket is jelentősen befolyásolja. Alapvetően nagyon vendégszerető a település.
3: Azt tudom ígérni a helyieknek, hogy jövünk. Cseke úr, köszönöm szépen.
4: Várunk mindenkit.
3: Visegrád és környéke turisztikai és marketing egyesület elnöke Cseke László, ő beszélt nekünk Visegrádról, de még folytatjuk a témát mindjárt. Cseke úr, köszönöm. Tehát maradunk Visegrádon, hát megmásztuk már a hegyet, mert hát voltak éppen, ha fölmegyünk a várba, akkor az is a királyi palotába, az is egyfajta hegymászás, de azért az igazi, az mégiscsak az, amikor mondjuk elindulunk Lange Csilla bronzjelvényes túravezetővel, a csillagtúrák létrehozójával, és a hegyek között mászkálunk, nem a kiépített úton, de túraútvonalon. Jó napot kívánok, Csilla!
5: Szép jó napot kívánok, üdvözlöm!
3: Ugye, hát azért az egy egészen más érzés, mint a turisták százai között menni fölfelé, mondjuk a Fellegvárba.
5: Hogyne, természetesen. Tudok itt a közelben azért a Fellegvár mögötti területekre is nagyon szép túraútvonalakat javasolni.
3: Hát tegye!
5: itt Visegrádon egyébként vannak olyan rejtett kincsek, amik még azért így felfedezésre várnak. Például én nagyon szeretem az Apátkuti völgynek a környékét, ami tényleg egy nagyon jó túra lehetőség, akár kisgyerekkel, hogyha a családdal, vagy akár idősebbekkel, vagy olyanok szeretnének elindulni, akik még nem annyira gyakorlottak, vagy mondjuk nem rendszeresen sportolnak, mert ez egy könnyebb, de nagyon látványos útvonal, igazából a Visegrádi hegységnek a gyönyörű vadregényességét megtapasztalhatjuk. 12-szer lehet átkelni a patakon egészen Piris-Szent Lászlóig, tehát ez a nyári melegben, vagy akár tavasszal ősszel egy nagyon jó túra lehetőség, nem beszélve arról, hogy nagyon kevesen tudják azt, hogy Visegrádon van egy gyönyörű arborétum is, a Bertényi Miklós fűvészkert, ami tényleg megér akár egy külön program lehetőséget. És,
3: ezek kemény, nehéz túrák, vagy könnyű sétának tekintsük csupán?
5: Én azt gondolom, hogy ez könnyű séta, tehát ez bárki teljesíteni tudja. A Kán forrásig egyébként aszfalt úton a Pilis Bike-nak az aszfaltozott úton alá lehet felsétálni, tehát ez kifejezetten könnyű túra lehetőség, és akkor onnan kezdődnek így az ösvények, a piros jelzésen kell felmenni, egészen vagy lehet felmenni Pilis-Szent Lászlóig, és hát visszafelé pedig nagyon szívesen ajánlom a másik gyönyörűséges túra lehetőséget, ez a Spartacus ösvény, ami azért már a gyakorlottabb túrázóknak jelenthet egy nagyon jó program lehetőséget. És nekem ez az egyik kedvencem itt a környékem.
3: Hát mert hogy gyakorlott túrázó, ugye? Hát igen. Erre mondják, hogy úgy könnyű. Viszont ez a térség az, ahova mennek a profik is, tehát a terepbringások, a magashegyi hegymászók járnak oda gyakorolni. Hát ott a boppája, amiről már egy fél mondat erejéig az előző beszélgetésben is tettünk említést. Szóval, hogyha ha sportolni akarunk, akkor az Visegrádi hegység kínálja magát.
5: Hogyne, természetesen. Hát vannak jobbnál jobb kihívást igénylő túra lehetőségek. Most egyből a Vadállókövek jutott eszembe egyébként, ami tényleg egy olyan túra, ami azért egy bizonyos edzettséget feltételez. Tehát oda azért mindenképpen gyakorlott túrázóknak szoktam ajánlani ezt a lehetőséget, mert tulajdonképpen Dunakanyar legszebb kilátópontjához, a Pédikáló-fék kilátóhoz lehet megérkezni, de le kell küzdeni 500 méter szintemelkedést 2,5 kilométeren, úgyhogy azért ez tényleg egy nehéz túra, akár fölfele, akár lefele haladunk az útvonalon, viszont a legszebb cserébe mindenféleképpen ezt...
3: Mennyire évszakfüggő az, hogy a túrázók megjelennek-e? Ugye a Visegrádi hegységben is, hogyha kánikula van, ott is meleg van, tehát ezt nem lehet megúszni, viszont talán télen egy kicsikét jobban reménykedhetünk némi hóban.
5: Volt már rá példa, hogy esett hó, és akkor azt úgy nagyon szerettük, de sajnos elég hamar el szokott olvadni, úgyhogy úgy hosszú távon nem lehet már sajnos élvezni a
3: habat. Már a hegyen sem.
5: Így van, igen, ezt tudom mondani, hogyha még talán dobogókő az a rész, ahol a hó azért úgy egy-két napig, vagy akár hétig meg szokott maradni, és akkor ott ugye a szánkózni vágyók szokták ellepni a hegytetőt, és akkor lehet egy kicsikét ugye a hóban is sétálgatni, de tavaly is az volt, hogy egy nagyon nagy mennyiségű hó esett le, és sajnos elég nagy károkat okozott ez az erdőben, úgyhogy akkor egy pár napig nem is nagyon lehetett látogatni.
3: Hirtelen jön sok hó, és aztán el is olvad, csak a bajt hozza. Hogyha valaki túrázna, de hát igazából nem egy szervezett csoport része, akkor hol tud érdeklődni, vagy hogy tud valahol találni? Mondjuk egy olyan szakembert, mint ön?
5: Én a weboldalamon megtalálnak, vagy akár a social media felületeimen. Így szoktam hirdetni a események formájában a saját nyílt túráimat. Általában ezek 2-3 alkalommal havonta kerülnek megszervezésre. Mindig szervezek olyat, ami egy rövidebb, könnyebb túra, amit kezdők, illetve családok részére is szívesen ajánlok. Szoktunk minden hónapban olyan túrákat tenni, amik hosszabbak. Egy-egy túramozgalomnak az egyik pontját keressük fel például, vagy pedig valami az arándokutat, vagy akár a kék túrának egy szakaszát járjuk. úgyhogy van sok lehetőség.
3: Csak sétál, vagy kerékpározik is? Ugye azért a Pilis az a kerékpározóknak az egyik legfontosabb területe, igen. Ott többféle kerékpáros kör és jelzés is van.
5: Igen, igen, de ez nagyon jó minőségűek az itteni kerékpárok. Néha szoktam biciklizni is, egyébként nagyon szeretek. Nagyon szeretek például itt e-bike-kal bejárni bizonyos útvonalakat, mert akkor ugye olyan helyekre is eljutunk, ahová egyébként nehezebb lenne a rendes biciklivel, úgyhogy ezek nagyon-nagyon jó lehetőségek. Egyébként én terepfutni szoktam itt a környéken, itt szoktam a túraútvonalakat is felfedezni, ez is egy is kiváló lehetőség.
3: Hát és egyre fárasztóbb dolgokat ajánlunk, nem tudom, figyelik el, kedves hallgatók. Ott kezdtük a dolgot, hogy hát egy kis séta. Aztán itt már a terepfutásig eljutottunk. Csilla, köszönöm szépen, keressék Lange Csillát, hogyha túráznának egy jót a Visegrádi hegységben, van ott bőven látnivaló. Köszönöm szépen, viszonthallásra.
5: Minden jót, viszonthallásra.
2: Maradjanak velünk, hamarosan folytatódik a Múltidéző.

Interneten bárhol a világon, spiritfm.hu. Budapesten az FM 92.9. A nagyváros forgatagában, autóban, gyalogosan, vagy otthon egy rádiókészüléken. Spirit FM.

Műsorajánló. Fórum a Spirit FM-en. Az ATV népszerű műsora már a rádióban is. Minden hétköznap 11 órától. Emi és más a Spirit FM-en. Az AI már itt van. Körülvesz és mindent megváltoztat. Félünk. Szeretjük, nem ismerjük. Ez a műsor minden szerdán 14 órától ezzel foglalkozik. Közérthetően a mesterséges intelligenciáról. Tartson Márton Györggyel és vendégeivel ön is. Nem oké. Egy műsor, amely mindannyiunk figyelmét felhívja a felelősségünkre. Közösen tehetünk a gyerekek biztonságáért és lelki jólétéért. Tarts velünk a Spirit FM-en péntek délután 5 órától, hogy teret adjunk a közösségi gondolkodásnak, hiszen az Tarts velünk a Spirit FM-en péntek délután 5 órától, hogy

0: A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Multidéző a Spirit FM-en. A műsor, amiben visszalépünk az időben.
2: Folytatjuk a multidéző adását. 2025. november 6-ára lapozunk a naptárban. Ezen a napon kimondta a kúria, hogy jogtalan a fővárostól követelt szolidaritási hozzájárulás. Ezzel a magyar államkincstár elvesztette a fővárosi önkormányzat ellen indított felülvizsgálati pert. A döntés jogerős volt. És szintén ugyanezen a napon, vagyis 2025. november 6-án a Spirit FM letöltendő című műsorában Magyarák Anikó vendége dr. Csizner Zoltán, rendőrezredes, az NKE RTK kiberbűnözés elleni tanszék tanszékvezetője volt, és arról beszélgettek, hogyan segít a kibertechnológia bűnügyek megoldásában.
3: Köszöntöm Önöket! Hol tart a bűnüldözés a kibertérben? Egyáltalán mit jelent a kiberbűnözés, milyen fogalmak és milyen bűncselekmények vannak ebben? Hogy működik nemzetközi szinten, és hogyan támogatja vagy nehezíti az AI megjelenése mindezt? A mai adásban erről beszélgetünk. Dr. Csizner Zoltán a vendégem, aki rendőr ezredes, és a Rendészettudományi Kar kiberbűnözés elleni tanszékének a tanszékvezetője. Köszönöm, hogy elfogadta a meghívásunkat.
4: Köszönöm a lehetőséget, jó napot kívánok én is mindenkinek.
3: És a felvétel előtt beszélgettünk mi már picit, és hogyha megengedi, akkor innen indítanám ezt a beszélgetést, mert hogy nem mindig a kiberbűnözés elleni tanszéknek volt a vezetője, hanem minek előtte és minek köszönhető a váltás.
4: Én hosszú ideig a szervezett bűnözéset, az erőszakos bűnözés területén voltam, ott fejtettem, hogy végeztem aktív rendőri munkámat, és hát a váltás az annak köszönhető, hogy a környezet is változik. Tehát azok a bűnelkövetők, akik a 2000-es évek elején felfegyverkezett biztonsági őrökkel hadakoztak, és úgy próbáltak meg pár millió forintot rabolni, ezeknek a kora lejárt. Tehát gyakorlatilag sokkal egyszerűbben, sokkal kockázatmentesebben lehet, és nagyon sokszor sokkal több összeget elhozni, megszerezni.
3: Egyfelől nyilván ugye változott a világ, és a kibertérre tolódtak sok esetben sok típusú bűncselekmény. Másfelől pedig nyilván ezt le kell követnie a bűnöldözésnek is. Melyik a fejlettebb? Tehát előbb van az, hogy mindenféle hacker módszerrel egyébként tudnak bűnözni, és aztán azt meg kell fejtenünk, vagy magában a nyomozásban és mondjuk a felderítésben is ugyanakkor a fejlődés van, gondolom én, amivel egyébként el kell kapni akár nem csak kibertérben lévő bűnözőket.
4: A fejlődés az mind a két területen, tehát mind a bűnözők, mind a bűnüldözők oldaláról nélkülözhetetlen. Az sajnos törvényszerű, hogy a bűnelkövetők mindig egy lépéssel előttünk járnak. Tehát nagyon nehéz arra kitalálni új nyomozási eljárásokat, taktikákat, vagy akár technikákat, amiről nem tudunk, hogy léteznek. Tehát szembesülni kell először az új elkövetési módszerekkel, ami sajnos a bűnelkövetőknek, bűnözőknek a feladata dolga, és amikor ezzel szembesülünk, akkor kell ehhez megtalálni azokat az eljárásokat, azokat a módszereket, amikkel fel lehet ezt deríteni, bizonyítani lehet. Persze ez nem jelenteti azt, hogy ha éppen nem találnak ki újat, akkor hátra kell dőlni. A gondolkozás senkinek nem tiltott. Tehát lehet előre vetíteni, előre gondolni olyan eseményeket, olyan lehetőségeket, megtalálni olyan réseket, amelyek akár visszaélésre adhatnak lehetőséget. Ezekre fel kell készülnünk, de sajnos felkészülünk 100 variációra, és egy 101., 105., 200-at megtalálnak és elkövetnek.
3: Az előfordulhat a valóságban, és amit korábban mondjuk így filmekből, sorozatokból ismerünk, hogy valaki annyira szuper bűnelkövető vagy hacker egyébként a kibertérben, hogy őt egyébként lehet utána használni magában a bűnüldözésben is?
4: Én azt gondolom, hogy igen, hiszen ez korábban is rablóból lesz a legjobb pandúr, vagy visszanyújunk a régmúlt szlogenekhez, és Fouché-ról, francia titkosszolgálat megalapítájánál is beszéljünk, tehát hogy ezek nem újszerű dolgok. Hiszen ha valaki ismeri, valaki tudja ennek a csínyát, bínyát, azok sajnos sokszor a bűnözők, és hogyha át lehet állítani, akkor abból mindenki tud profitálni. Egyrészt nem követel újabb bűncselekmény, másrészt tudja használni a szürke állományát, a rendőrség, vagy bármelyik titkosszolgálat, vagy bármelyik hatóság. De létezik egyébként a kiberbiztonság területén az etikus hacker

0: foglalkozás, kifejezés, aminek pontosan az a feladat, az a dolga, hogy megtalálja azokat a hibákat, réseket, azokat a támadási felületeket, amelyekkel esetleg rossz szándékkal is vissza lehet élni.
1: Na, amikor azt mondom, hogy kiberbűnözés, akkor egyáltalán a fogalom alatt mit kell értenem? Milyen típusú bűncselekmény? Bűncselekmény ez egyáltalán? Ez vagy szabálysértés?
0: Nagyon jó kérdés, hogy mi a kiberbűnözés. Nekem az a hitvallásom, hogy a kiberbűnözés nem egy új jelenség, hanem gyakorlatilag a régmúltban is meglévő bűncselekményeknek egy új elkövetési környezet, egy új elkövetési közege, ami persze kitermelt magából új tényállásokat, új elkövetéseket, hiszen számítógép ellen, vagy számítógéppel közvetlenül megvalósított bűncselekményeket nagyon nehezen lehetett elkövetni mondjuk az 50-es években. De a bűncselekményeknek a nagy része az egyébként korábban is létezett. Hogyha mondjuk veszük a romantikus csalásokat, ami az egyik sláger, vagy tipikus bűncselekmény, hát ne felejtsük el, hogy 1928-tól, tehát lassan 100 éve büntetendő a házasságszédelgés. És igazából ez nem más, csak új eszközökkel, új felületen, más történetekkel, de ugyanúgy tévedésbe ejtenek olyan hölgyeket, akik egyébként arra hágynak, hogy valaki szeresse őket, és megtalálják a nagy lovagot. Tehát, hogy ezek mind-mind léteztek korábban is, illetve a nagy részük létezett korábban is, és egy-kettő új elkövetés jött be a képbe. És pont ezért én azt gondolom, hogy a kiberbűnözést, mint jelenséget, azt nem egy speciális bűncselekmény fajtaként kell kezelni, hanem egyre inkább az összes bűncselekménynek egy speciális elkövetési módozatként, vagy területeként, és a felderítésben is ez nagyon fontos dolog. Tehát azok a tudás, vagy az a tudás, amit mondjuk egy kibernyomozó tud és ismer, azt lassan minden bűncselekménynél kell tudni alkalmazni.
1: Amikor kimondja valaki ezt a szót, mondjuk, hogy kiberbűnözés, akkor civilként ez az első gondolatom, hogy hát ez akkor azért biztos enyhébb, mert hogy legalább nem életellenes bűncselekményekről van szó, nem gyilkosságokról van szó, tehát hogy olyan bűncselekményekről beszélhetünk, feltételezem én, és akkor majd helyre tesz engem, ami az valamilyen szintű enyhébb fokozat, legfeljebb valaki cégtől, magánszemélytől mondjuk lopnak, és akkor az persze az ő életét mondjuk tönkreteheti, de életben marad. Ez enyhébb a fogalom, a kiberbűnözés, mint bármilyen más bűnöldözési fogalom?
0: Ugyanolyan, mint a BTK-nek a többi tényállása. Vannak olyan események, vagy cselekmények, amelyek enyhébben büntetendők, de van olyan, ami súlyosabban. Tehát ha kiberbűncselekményről beszélünk, és beszélünk egy klasszikus cselekményről, ami korábban nem létezett, és a kibertér, az informatikai robbanás hívta életre, egy hacker támadás. Ha mondjuk egy egészségügyi intézménynek a rendszerét meghekkeli valaki, és emiatt műtétek maradnak el, beavatkozások maradnak el, vagy valakit félrekezelnek, az mitől lenne enyhébb?
1: Igen, tehát, ez eszembe se jut ugye elsőként, pedig ott ez, is emberek halhatnak meg.
0: Pontosan, és ezek mind kiberbűncselekmény kategóriájába tartozhatnak, és akkor mondjuk a kiberterrorizmusról még ne is beszéljünk, hiszen rengeteg olyan infrastruktúra van, gátak, atomerőművek, amelynek, hogyha az irányítását valaki átveszi és behatol, akkor gyakorlatilag ugyanolyan támadást el tud követni, mint hogyha mondjuk fizikailag megtámadná fegyveresen. Tehát, hogy ezek mind-mind lehetnek, vagy járhatnak olyan esemény, vagy következménnyel, amelynek ugyanolyan súlyos az eredménye, mint egy életellenes cselekménynek.
1: Hogy kell elképzelnünk ezt a tanszéket és az ottani hallgatókat? Ők azok, akik egyébként gyakorlatilag már ebben nőttek föl, hogy ismerik a számítógépet, meg a kibervilágot, sőt, majd behozom nyilván, hogy az AI megjelenése gondolom újabb kihívásokat és lehetőségeket is nyújtott önöknek, és már nem az a lényeg, hogy akkor nem tudom, milyen gyorsan szalad vagy kapja el az adott bűnözőt?
0: Részben.
1: Kiből lesz a legjobb kiber bűnöző, üldöző?
0: Hát a fiatalokból. Azért ezt el kell ismerni. Tehát az a korosztály, aki hozzánk hallgatóként bekerül, 18-20-22 évesen jellemzően, azok azért már úgy nőttek föl, hogy nekik teljesen természetes közeg az informatika, az okostelefon, a számítógép, a laptop. Nem ijednek meg, hogyha valamit ezen keresztül kell intézni, vagy akár programozni. A felvételi eljárásban nem követelmény, vagy nem alapelvárás, hogy valaki fejlett informatikai ismeretekkel rendelkezzen. Nem kell mérnöknek lennie, nem kell tudnia programozni. Persze előny, hogyha van erre affinitása, előny, hogyha érti és van érzéke ezekhez, de ezért ez sokkal összetettebb feladat és sokkal összetettebb képzés, mint hogy valaki programozni tudjon, tudja mondjuk ezeknek az eljárásoknak, ezeknek az eszközöknek a kezelését, hiszen ehhez ugyanúgy hozzátartoznak a jogi ismeretek, ugyanúgy hozzátartoznak az általános rendőri ismeretek. Tehát amit ön mondott, hogy nem kell futnia, nem kell.
1: De kell.
0: Hiszen a cselekmények elköveti ugyanúgy húsvér emberek. Akkor, amikor az eljárás majd egyszer lefolyik, vagy eljut abba a stádiumba, hogy mondjuk el kell fogni az elkövetőket, akkor ugyanolyan rendőri intézkedést kell lefolytatni, mint egy más jellegű, egy klasszikus fizikai térben elkövetett cselekménynek az elkövetőjével. Tehát kell ismerni és kell tudnia ezeket is. Az tény, hogy hangsúlyozottabb vagy lényegesebb és sokkal fontosabb ezeknek az ismereteknek az átadása.
1: Tudnak, nyilván tudnak, ugye, de tudnak újat mutatni a fiataloknak ahhoz képest, vagy inkább máshogy kérdezem, van olyan, hogy a fiatalok hoznak be egy olyan szempontot, vagy egy olyan lehetőséget, ami egyébként a nyilván oktatói idősebb, hozzájuk képest idősebb generációt meglepheti, vagy hasznos lehet?
0: Természetesen. Ez tavaly augusztusban alakult új, ez a tanszék korábban létezett, önálló tanszékként, aztán egy másik tanszékkel egybeolvadva folytatta ennek az előkészítését, és tavaly augusztusban újra önálló tanszékként kezdett el működni. És akkor, amikor ennek az alapjait letettük, akkor én ezt úgy fogalmaztam meg, hogy ez az egyik, vagy talán az egyetlen olyan tanszék, ahol nem szégyen egymástól tanulni. Hiszen mondjuk egy jogi...
1: De akkor ezt jól érzem.
0: Teljesen.
1: Hogy egy olyan generációról beszélünk, akikkel találkoznak, akik igen, tök
0: tehát egy jogi tárgynál, egy történelmi tárgynál ott jellemző, hogy igen, tehát a tanár tudja, és azok
1: átadja.
0: A diákot megtanítja rá. De itt egyszerűen olyan tudás jellemző a hallgatókra, amit képtelenség minden téren és minden szegmensében felülmúlni. És én azt gondolom, nem szégyen egyébként tanulni, hiszen ettől lesz hasznos ez az egész tanszék, és hál' Istennek ebben a hallgatók egyébként nagyon partnerek. Tehát tudják át, akarják át, tudják adni azokat a gyakorlati ismereteket, és lehet, hogy sokszor nem tudják, hogy egyébként ez mire jó, vagy nem látják minden esetben ennek a veszélyét. De magát az ötleteket, az eljárásokat azt föl tudják hozni, és akkor közösen át tudjuk beszélni, hogy ennek egyébként mi lehet az előnye, hátránya, és mondjuk, hogy ezt hogy lehet beépíteni adott esetben a rendőri munkába.
1: Szintén egy civil kérdés. Azt gondolnám, hogy egy sima, vagy egy hagyományos, vagy nem tudom, egy fizikai bűncselekménynél, ugye látok, nem tudom, nyomokat, amit rögzítenek, és akkor az alapján lehet nyomozni. A kibervilágban ehhez képest könnyebb vagy nehezebb nyomozniuk, vagy ugyanaz igazából, csak tök más típusú nyomokon kell haladniuk?
0: Hát teljesen mások a nyomok, mások a nyomhordozók, mások az adatoknak a forrása, ahonnan ezeket meg kell találni. Nem reménytelen, nem lehetetlen, de én azt gondolom nehezebb. Tehát amíg egy klasszikus bűncselekménynél jellemzően van egy fix elkövetési hely, van egy sértet, vannak tanúk, vannak olyan adatok, amiket lehet felkutatni, elemezni. Addig egy klasszikus kiberügynél, és erre majd azért visszatérnék, hogy ez mennyire csak kiberügyes jellemző, addig ott adatokat kell beszerezni, vagy az eszközről, amivel elkövették, vagy egy szolgáltatótól, aki mondjuk kezeli ezeket az adatokat. Legyen egy híváslista, legyen egy pénzintézetnek mondjuk a pénzügyi forgalma, legyen egy eszköznek a különböző adata, hogy hova jelentkezett fel, milyen logokat használt, milyen parancsokat kapott mondjuk egy számítógép. Tehát ezeket azért egyrészt egy különleges szakértelmet igényel, ezt próbáljuk meg a diákjainknak megtanítani, átadni. Másrészt pedig egy olyan együttműködést követel meg nemzetközi szinten, ami azért nagyon megnehezíti ennek a hatékonyságát. Hogy a kibertérről, ha beszélünk, akkor nem Magyarországról beszélünk, hanem egy globális területről. És gyakorlatilag lehet, hogy egy háromfős bűnszervezet, vagy bűnözői csoport három kontinensről egymás soha nem látva, soha nem ismerve követ el egy adott bűncselekményt, és egy negyedik országba kéne ezt kinyomozni. Tehát, hogy nagyon nehéz ezeket az adatokat összeszedni, nagyon nehéz ezeket a munkákat összehangolni, és erre egyébként nagyon jó törekvések vannak, hiszen van ezeknek az adatoknak megőrzési ideje, ami a másik oldalról ugye a személyiségi jogokat védi, hogy bizonyos adatok csak bizonyos ideig álljanak rendelkezésre, mondjuk egy szolgáltatónál. De ez ellentétes a nyomozónak, vagy a nyomozó hatóságoknak az érdekével. Tehát, hogy itt van egy időprésünk, egy időkorlát, amire most az EU egy rendelettel próbál reagálni, nem meghosszabbítva ezeknek a kezelés idejét, hanem az adatszolgáltatásnak az idejét rövidítve. Tehát, hogy nemzetközi viszonylatban sokkal gyorsabban lehet majd reményeink szerint következő év augusztusától hozzáférni ezekhez az adatokhoz. Sokkal egységesebben, sokkal jobban lehet majd felhasználni őket. Tehát ezek mind-mind segítik mondjuk egy kiberügynek a felderítését, de ez egyébként jellemzően már nem csak kiberügyekre vonatkozik. Hiszen mondjuk egy autónak a pozíció, vagy egy autónak a GPS koordinátái ugyanúgy felmerülhetnek, akár egy közlekedési bűncselekménynél, akár egy sima hétköznapi lopásnál, bárminél. Tehát, hogy ezek az ismeretek, ezek a tudások, ez gyakorlatilag nem szűkülnek be a kiberbűncselekménybe.
1: No igen, beszéljünk egy kicsit erről azért bővebben, mert hogy ha valakinek, akkor úgy tűnik, hogy önöknek iszonyatosan összetett a munkájuk. Tehát egyrészt kell egy ilyen nemzetközi kapcsolati tőkével is rendelkezni, vagy ismerni gondolom egymásnak a munkáját, majd erről is beszéljünk külön. De hogy igen, elsőként, amikor azt mondom, hogy kiberbűnözés, akkor nyilván ezekre az ügyekre gondolunk, amikor te leemelnek pénzt a számlákról, vagy amit ugye említett, hogy hacker támadás érhet egy-egy rendszert. De itt van akkor az is, hogy abban is komoly szerepük lehet, amikor egy idézőjelben sima fizikai bűncselekménynél az önök segítsége kell, vagy az a szaktudás segít abban, hogy elkapják azt az adott bűnözőt. Ezt jól látom?
0: Hát annyiban mindenféleképpen, hogy szükség van erre a tudásra. De ezt nem egy szakembernek kell. Aha. Tehát ezt nem fogja tudni a rendőrség, de bármelyik igazságügyi hatóság kitermelni magából, hogy legyen minden ügyre egy külön szakembergárda, vagy minden ügyre ez egy olyan speciális szervezet, aki mondjuk ki tudja ezt szolgálni. Hanem azokat a kollégákat kell megtanítani, ezeket az adatokat szakszerűen megkérdezni, lekérdezni, értelmezni, felhasználni, akik egyébként nap mint nap ezt a munkát végzik.
1: Na mondjon nekem példát, mi az, amikor segítséget lehet kérni, vagy ez a típusú tudás nélkülözhetetlen ahhoz, hogy mondjuk egy, mondom idézőjelben sima, vagy egy általános, vagy egy nem kibertérben elkövetett bűncselekményben segítséget nyújtson.
0: Mondjuk egy házkutatásnál, pontosabban kutatásnál, tehát amikor mondjuk a gyanúsítottnak a lakásán le kell foglalni azokat az eszközöket, amin ilyen adatok lehetnek. Aha. Tehát nem mindegy, hogy egy számítógépet, egy adathordozót, egy mobiltelefont adott esetben, milyen módon, hogy foglalnak le, kikapcsolva, bekapcsolva, futtatva rajta a programot, vagy tehát hogy lehet azokat az adatokat lementeni mondjuk egy gépről. Tehát gondoljunk bele mondjuk egy pénzintézetnek a szerverére, ezt nem lehet elhozni. Tehát onnan le kell menteni, vagy egy gazdálkodó szervezetnek, le kell menteni azt, ami releváns, de ki mentse le, hogy mentse le, mit mentsen le, mennyire maradhat hiteles, hiszen ezek az adatok azért, ha egy picit sérülnek, onnantól kezdve az egész eljárásnak a hitelessége, vagy az adatok felhasználhatósága, az komolyan megkérdőjeleződik. Tehát, hogy tudni kell ezekről olyan másolatot készíteni, ami egy szakértői vizsgálatra is alkalmassá teszi, de az eredetét, az eredetivel való megegyeződését, azt nem lehet kétségbe vonni. Tehát ezek mind-mind olyan tudás, vagy mind-mind olyan szakértelmet igényel, ami már egy bizonyos eszközparkot, hiszen ehhez speciális eszközök is kellenek, és azt tudni kell használni, kezelni.
2: Köszönöm a figyelmüket, a múlt idézőt hallották, találkozunk legközelebb.

0: Spirit FM 92.9. A magyar zenék specialistája.
1: Tudom a te dolgaidat, hogy te sem hideg nem vagy, sem hév. Vaj, ha hideg volnál, vagy hév. Így, mivel lágy meleg vagy, sem hideg, sem hév. Kivetlek téged az én számból.
2: Vannak, akik úgy gondolják, hogy a mostani korszak egyházára vonatkozik ez az ige szakasz. Akár igazuk van, akár nincs, az

Mert azt mondja az Úr, hogy az ajtó előtt áll egy szörge. Ha valaki meghallja az ő szavát és kinyitja az ajtót, bemegy ahhoz és vele vacsorázik. Hozzád szól most ez a híves tesó, a kegyelem nem játék, Isten pedig hatalmas, és rád vár ebben a pillanatban is.

0: Műsorajánló. Fórum a Spirit FM-en. Az ATV népszerű műsora már a rádióban is. Minden hétköznap 11 órától. Emi és más a Spirit FM-en. Az AI már itt van. Körülvesz és mindent megváltoztat. Félünk. Szeretjük. Nem ismerjük. Ez a műsor minden szerdán 14 órától ezzel foglalkozik. Közérthetően a mesterséges intelligenciáról. Tartson Márton Györggyel és vendégeivel ön is. Nem oké. Egy műsor, amely mindannyiunk figyelmét felhívja a felelősségünkre. Közösen tehetünk a gyerekek biztonságáért és lelki jólétéért. Tarts velünk a Spirit FM-en péntek délután 5 órától, hogy teret adjunk a közösségi gondolkodásnak, hiszen az iskolai zaklatás nem kizárólag a gyerekek ügye. Nem oké. Podcast Rónai Egonnal és vendégeivel péntek délutánonként. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM, a nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. Hírek a Spirit FM-en.
1: Napos, száraz időre számíthatunk, beruházási támogatásra pályázhatnak a bortermelők. Tovább apadt a Duna. Jó reggelt kívánok, Labányi Judit vagyok. Döntött az Országgyűlés a közlekedés szervező és a gördülőállomány kezelő társaság létrehozásáról. Előbbi feladata lesz a hálózat, a menetrend és a tarifarendszer kidolgozása, valamint a szolgáltatói szerződések megkötése. Utóbbi pedig beszerzi a járműveket a hamarosan rendelkezésre álló uniós forrásokból. A képviselők emellett megszavazták azt is, hogy lehessen előleget fizetni a gazdáknak a kárenyhítési rendszerből. Beruházási támogatásra pályázhatnak a bortermelők a jövő hónapban. A 20 millió és 250 millió forint közötti összeget egyebek mellett új borázati és boralapú termékek előállításához szükséges eszközök beszerzésére, a termékek fejlesztésére, valamint környezetkímélő csomagolóanyagok bevezetésére lehet költeni. A jelentkezéseket augusztus végéig várják. A vadak itatása a vadászatra jogosultak feladata, hívta fel a figyelmet az Agrárminisztérium. Hozzátették, a vadászterületen gondoskodni kell a megfelelő minőségű takarmányról, ivóvízről, valamint biztosítani kell a dagonyázáshoz szükséges feltételeket is. Mindezekhez támogatás igényelhető az Országos Magyar Vadászkamaránál. A rendkívüli szárazság miatt tovább apadt a Duna, ezért tegnap estétől a Paksi atomerőmű 3-as blokkjának teljesítményét is csökkenteni kellett. Legutóbb hétfőn az erőmű 1-es blokkjának teljesítményét mérsékelték a szakemberek a hűtővízként is használt Duna alacsony vízállása miatt. Már legkevesebb 13 halálos áldozata van a Japán déli részén Kumamoto prefektúrában történt földrengésnek. A 7,1-es erősségű természeti katasztrófában sokan megsérültek. A földmozgás után nem sokkal robbanás volt egy bevásárlóközpontban. A vásárlók többségét evakuálták, de 20-30 alkalmazottat továbbra sem találnak. Ma van a Nemzetközi Tigris Nap. A kezdeményezés célja, hogy felhívja a figyelmet a vadon élő nagymacskák kihalásának veszélyére. A ragadozó 9 alfaja közül 3 már kihalt, de a többi is veszélyeztetettnek számít az orvadászat, zsákmányállataik vadászata, illetve természetes élőhelyük pusztulása miatt. Ismét hőlégballon bajnokságot rendeznek Kaposváron. A Répül-Rónai kupára Ausztriából és az Egyesült Királyságból, Lengyelországból és Szlovéniából is érkeznek résztvevők. A rendezvény ma este egy látványos felvonulással kísért megnyitóval kezdődik. Országszerte napos, száraz idő valószínű. Az Alpok alján, valamint a Kisalföldön időnként megélénkül a szél. Napközben 30-35, késő este 12-21 fok várható. A Balaton 22, a Velencei tó 21, a Tiszató 24 fokos. A következő napokban tovább fokozódik a kánikula. Hétvégén többfelé akár 40 fok is lehet.
0: A Spirit FM híreit hallották. BKK Info. A legfrissebb közlekedési hírek Budapestről, itt a Spirit FM-en.
2: A fővárosban vasárnap üzemzárásig az M4-es metró nem közlekedik a Szentgellért tér Műegyetem és a Keleti pályaudvar között karbantartás miatt. A sűrűben induló 107-es autóbusz, illetve a 7-es és a 133-e autóbusz igénybevételét ajánljuk. A Kálvin tér, illetve a Fővám tér és a Szentgellért tér Műegyetem között a szintén sűrűben közlekedő 49-es villamossal, valamint a 47-es és szombaton a 48-es villamossal lehet utazni. Dél-Budáról a Rákóczi tér a 4-es és a 6-os villamossal érhető el. Mától a H5-ös hív helyett a Kaszásdűlő és a Batthyány tér között H5-ös jelzéssel pótló busz jár karbantartás miatt. A 34-es, a 106-os és a 134-es autóbusz igénybevételét is ajánljuk. H5Y jelzéssel a Göncárpád városközpont és a Kaszásdűlő között is pótló busz közlekedik. A 26-os autóbusz a Göncárpád városközpont megállóban nem áll meg a Váci út előtt. A pótlóbuszokon nem lehet kerékpárt szállítani. A hív vágányzári menetrend szerint jár. Németh Luca, BKK Info.
0: Közlekedési híreinket hallották.

Spirit FM 92.9. A nagyváros hangja, ahol a hírek életre kelnek, és a dallamok összekötnek.

Műsorajánló. Hogy rendeljek az étteremben bort? Pezsegjen vagy gyöngyözzön? Hová utazzunk borozni? És egyáltalán? Veszik vagy isszák? Egy műsor magyar borra szomjazóknak minden héten csütörtökön 15 órától a Spirit FM-en. Pit Lane. A Network 4 motorsport podcastje már a Spirit FM-en is. Minden szerda este 7:30. A műsor, amiben minden előkerülhet, ami MotoGP, Superbike, két kerék, vagy épp négy kerék. Tarts velünk minden szerda este 7:30. Fórum a Spirit FM-en. Az ATV népszerű műsora már a rádióban is. Minden hétköznap 11 órától. Három világkép, három mikrofon és egy forró vélemény. Egy perc provokáció, egy perc tényzuhany, 5 perc vita és 10 másodperc, amikor mindenki csodálkozik, hogy még mindig szóba állnak egymással. Ez a Provokatőr. Gabra Gábor, Boros Tamás és Dévényi István társaságában a Spirit FM-en. Forró állítások, hideg tények és néha jegerzuhany. Szállj be, mert vitázni menő. Minden héten, hétfőtől csütörtökig, este 6 órától. A munkaerőpiac gyorsabban változik, mint valaha. Mi a titka a vonzó munkahelynek 2026-ban? Hogyan tartsuk meg a tehetségeket egy globális versenyben? Az Álláspontban minden adásban új szakértővel keressük a választ a gazdaság humán kihívásaira. Szakmai mélység, közérthető válaszok.

Spirit FM-en. Az AI már itt van. Körülvesz és mindent megváltoztat. Félünk. Szeretjük, nem ismerjük. Ez a műsor minden szerdán 14 órától ezzel foglalkozik. Közérthetően a mesterséges intelligenciáról. Tartson Mártonyától ezzel foglalkozik. Közérthetően a mesterséges

0: Friss hírek, aktuális kérdések, fontos témák, napi információk. Start a Spirit FM-en. A műsorvezető Vogyerák Anikó.
1: Köszöntöm Önöket! Több család és egy alapítvány évek óta küzd azért, hogy súlyos fogyatékkal élő fiatal felnőttek megfelelő lakhatási körülményeket kapjanak. Korábban a szülők egyébként pert vesztettek az előző kormánnyal szemben. Most úgy tűnik, hogy a főváros például egy telket adna nekik, de az is csak bizonyos évre, 20 évre szól összesen. Hogy hol tart most az ügy, milyen kilátások vannak, erről kérdezem majd Simonics Benjamint, aki a Gondoskodás Gyermekekért Alapítvány ügyvezető kurátora. Jó reggelt kívánok!
2: Jó reggelt kívánok!
1: Hol tart most az ügy? Elvileg kaptak egy telket a fővárostól, de csak 15 plusz 5 évre.
2: Így van, ez nem elvileg, most már szerencsére ez gyakorlatilag alá is írtuk, már birtokba is vettük körülbelül 2 hete a telket. Ez egy 2300 négyzetméteres nagy telek, ahova egy 6 fős támogatott lakhatást szeretnénk felépíteni, igen, súlyosan halmozottan fogyatékos gyermekek részére. És azért 15 plusz 5 év, mert a vagyongazdálkodási törvény és minden egyéb jogszabály ezt tette lehetővé a főváros részére. Más konstrukciót ajánlottak, de akkor nekünk ilyen ráépítési adót vagy ilyen hozzájárulást kellett volna fizetni sok-sok millió forintért, úgyhogy inkább tovább tárgyaltunk a fővárossal, és ez lett az eredmény. Az van a szerződésben, hogy csak ha át is kerül majd a főváros részére ez az épület 20 év múlva, akkor is csak erre a célra használhatja tovább. Úgyhogy reméljük, hogy ez egy kellő garancia arra, hogy ez a funkció ez megmaradjon hosszú távon, így a fővárosnak is.
1: Kik kerülhetnének oda, és miért oda, miért nem egy bármilyen másik intézményben?
2: Alapvetően ez egy hosszú-hosszú történet. A 15. kerületben nem messze ettől a telektől van egy napközi, kifejezetten felnőtteknek, és ugye a támogatott lakhatásnak a jogszabályi egyik feltétele az, hogy ők nem 0-24-ben ott vannak, mint egy ilyen klasszikus intézmény, hanem kijárhatnak, vagy kijárnak foglalkoztatásra, és ebbe a napközibe ők el tudnak járni, nyilván támogató szolgálattal át lehet őket szállítani, de így ez a telekhez egy nagyon ideális feltételt ad a napközihez való közelsége miatt. Úgyhogy ezért van ez a telek, és ezért szeretnénk itt felépíteni ezt az épületet.
1: Mert hogy akikről szó van, ők igen, képtelenek az öngondoskodásról. Hogyan oldják meg a mindennapokat, hogy kell ezt elképzelni?
2: Hát ez nagyon változó, ugye itt általában súlyos mozgáskorlátozottság, értelmi akadályozottság, társult betegségek lehetnek, tehát hogy itt az etetéstől kezdve a pelenkázás, gyógyszerek garmadája lehet egy-egy ellátottnál, úgyhogy itt a szülők nagyon erősen küzdenek, nyilván a napközi az pár órára segítséget jelenthet, de alapvetően ezek a családok teljesen beszűkülve otthon léteznek a gyermekükkel évtizedek óta.
1: Itt most 6 családról beszélünk, 6 gyermekről, fiatal felnőttről, nyilván sokkal többen vannak az országban. Máshol ezt hogyan oldják meg? Hát, milyen megoldások vannak még erre?
2: Ugye van a klasszikus, ezek amit azért az elmúlt időszakban is próbáltak állami szinten is lebontani, ez az intézményi férőhely kiváltás, a nagy régi kastélyok, eldugott települések, vagy ilyen távoli településeknek a régi, ilyen több száz fős, 100 fős, 200 fős intézményeibe lehetett elhelyezni ezeket a fiatalokat. Ugye azért voltak elég horror történetek ezügyben.
1: És az ellátásukkal kapcsolatban?
2: Hát akár, igen. Ugye az emberi méltóság, az ellátás minősége, szóval, hogy nyilván szerintem ezt nem kell részletezni, elég sok hír volt az elmúlt időszakban erről. Nyilván itt a munkaerőhiány, sok mindent fel lehetne sorolni, hogy miért ennyire mostoha most a helyzet. A támogatott lakhatásnak az a lényege, hogy kis közösséghez közeli, tehát a normál lakóközösséghez közeli lakó otthonban élhetnek, minél szabadabban, nyilván a szükségleteiknek megfelelően ezek az emberek, és megkapják azokat az egyéni ellátásokat személyre szabottan, amik nekik a legjobban

0: passzolnak, legjobban szükségesek.
1: Ilyen, ez a támogatott lakhatási forma, ez létezik egyébként?
0: Létezik, persze.
1: Budapesten, vagy Magyarországon, bárhol?
0: Van, tehát hogy ezt kár tagadni, sőt ez nagyon üdvözítő, de alapvetően enyhébb állapotú embereknek építettek, vagy létesítettek, és nekünk talán ez az egy kicsit ilyen novum. Egyrészt Budapesten nagyon hátrébb vagyunk az uniós források korábbi elmaradása miatt, ugye a Közép-Magyarország régió nem kapott az előző programozási időszakokban forrást erre sem. De igen, tehát vannak támogatott lakhatások, de alapvetően olyan embereknek, akik azért lényegesen önellátóbbak, akár munkaerőpiacra is járhatnak, vagy védett munkaerő, vagy munkahelyeken is vannak.
1: Korábban a TASZ próbált a családoknak segíteni. Mi volt ez a per pontosan? Mit szerettek volna elérni, és milyen alapon kasszálták ezt el?
0: Hát igen, ez fontos tényleg, hogy 6 anyuka perelte be az államot, azzal, hogy ugye a támogatott lakhatás az jogszabályban előírt kvázi állami kötelezettség. És ezt Budapesten nem teljesítette az állam, és erre hegyeztük ki, vagy erről szólt maga a per, amit egyébként első és másodfokon meg is nyertek az édesanyák. Aztán az akkori belügyminisztérium a kúria felé kvázi így benyújtotta a saját keresetét, és a kúria akkor elutasította 2023-ban a pert, hogy ugyan valóban az állam ezt vállalja, mint feladatot, de kikényszeríteni nem lehet az államtól, hogy ezeket létesítse. Úgyhogy gyakorlatilag a pernek ez volt a lényege.
1: A legfőbb gond egy ilyen létrehozásánál maga az épület, mert annak kell mondjuk speciális igényeket kielégítenie, vagy az, hogy az ott dolgozók verbuválása, mert gondolom speciális ellátás kell, speciális szakemberekkel, szóval mi a legnehezebb pontja ennek?
0: Én azt gondolom, hogy még a felépítés nyilván az is egy hatalmas nagy feladat, de igen, a jelenlegi helyzet az hatalmas munkaerő hiány van a szociális területen, nagyon nagy az elvándorlás, illetve ami egy szintén egy nagyon nehéz kérdés, maga a fenntartás, a működtetés, mert van úgynevezett állami normatíva, tehát hogy ilyen bentlakásos intézményeknél is az állam fejenként, éves szinten állami normatívát biztosít az ellátásra, de ez csak mondjuk az esetünkben a súlyosan halmozottan fogyatékos embereknek szerintem nem kell nagyon mondani, hogy igen magas lesz az ellátási szükséglete, ergo nagyon magas lesz a költsége is ennek a fenntartásához. Tehát az állami normatíva durván ilyen 30-40%-ot fogja tudni fedezni, tehát a többit az pályázatokból, illetve sajnos a családoknak a saját hozzájárulásából kell kigazdálkodnunk. Jelenleg ez a felállás, nyilván erősen lobbizunk a többi közösségért is, tehát hogy a hasonló családokért is, tehát a minisztériummal is igyekszünk minél szorosabban ápolni a kapcsolatot, hogy ez a normatíva adott esetben egy kicsit kedvezőbb legyen.
1: Az új kormánnyal fel tudták már venni a kapcsolatot?
0: Igen, tehát pont tegnap ment el a miniszter úrnak is egy levél, igen, tehát abszolút több fronton harcolunk, ha mondhatunk így, mert csak így fog működni az egész.
1: Most ott tartunk, hogy akkor van egy telek.
0: Így van.
1: Egyelőre 15 plusz 5 évre.
0: Így van.
1: Hogyan tovább? Oda
0: most
1: kell
0: tervezünk.
1: Egy épület, kellenek ápolók.
0: Tervezünk, erre megvan a forrásunk, tehát az engedélyes terve és a kiviteli tervezésre megvan, ez remélhetőleg idén lezajlik. A fővárosi szolidaritási alap, illetve maga a főváros egyébként nagyon támogató, tehát tényleg több év óta nagyon pozitív a tapasztalatunk. A kivitelezés első szakaszának az elkészítése, vagy az elkezdésére már nyertünk pályázatot, ugyan feltételes módban, de remélhetőleg ez nem sokára már valós lesz. Hát, hogy legalább az alapozás, meg az ideiglenes parkoló kerítést már lehet, hogy jövő év első harmadában már el fogjuk tudni kezdeni.
1: Nagyon röviden, ha minden jól megy, akkor mikorra épül?
0: Én bízom benne, hogy 2028-29-re már működési engedéllyel rendelkezünk.
1: Amihez azért támogatás is kell.
0: Így van.
1: Az alapítványnál megtehetik. Simonics Benjamin, köszönöm.
0: Én köszönöm.

0: Döntött a kormány arról, hogy országos közlekedés szervező jön létre, ami sok mindennel foglalkozik majd. Erről is ejtünk szót majd Dornár Lajossal, a Városi és Elővárosi Közlekedési Egyesület elnökével. Jó reggelt kívánok!
1: Jó reggelt kívánok!
0: De előtte szeretném, hogyha helyre tennénk a legutóbbi konfliktusokat, hogyha lehet így fogalmazni, ami a Hungaroring kapcsán, illetve az oda közlekedés, vagy az onnan elközlekedés kapcsán alakult ki önök és Vitézy Dávid között. Mi volt az önök problémája?
1: Hát nem a mi problémánk volt, hanem a rendezvényre kilátogatók nem igazán tudtak hazaérni. Már a szombati napon is rekord mennyiségű ember volt, és az ő, ugye minden ilyen nagy rendezvény esetén nem az érkezés, hanem az eltávozás az, amikor egyszerre mozdul meg mindenki. Hát ez most nem jött össze. Évek óta emelkedik a látogatók száma, és ez a 40 darab autóbusz, amivel el akartak szállítani 100 ezer embert körülbelül, az erre nyilvánvalóan elégtelen volt. Ráadásul évek óta azt csinálja a MÁV Volán csoport, hogy nem a város felé, hanem a várostól kifelé Gödöllőre szállítja az embereket busszal, ami egy óriási kerülő. Úgyhogy sokan több órát vártak a buszokra, és vasárnap már abszolút elfogadhatatlan volt ez a megoldás. Mi azt vetettük föl, csak bemutattuk, hogy ez előrelátható volt, ez a forgalom növekedés, és már 2018-ban a Hungaroringgel együtt a főváros kidolgozta, hogy hogyan lehetne ezt megoldani, ezt a kérdést. Ugye a kettes metró Gödöllői Hév projekt részeként egy rövidke kis, mondjuk azt, hogy iparvágány kiágazással a metrót ki lehetett volna vinni a Hungaroring főtribűn mögé. Ezt mutattuk be, és ezen akadt ki a Vitézy úr teljesen. De őneki súlyos szerepe volt abban, hogy ezt a kettes metró Gödöllői Hév beruházást, amit egyébként közösen mutattunk be több mint 20 évvel ezelőtt, ez el lett kaszálva. Ma már ez lassan kimondható.
0: Mindjárt beszélhetünk a beruházásról is, vagy hogy az miért szükséges önök szerint, és miért nem, Vitézy Dávid szerint, de mondjuk amíg nincs egy ilyen beruházás, mi más megoldás lehetne az ottani tömeg elszállítására, mert hogy Vitézy Dávid ugye azt mondja, hogy azok a buszok, azok Gödöllőre vitték az embereket, pont azért, mert hogy ott viszont tudtak olyan vonatokat biztosítani, amivel gyorsan bejutottak a helyet, hogy vártak volna a buszokra, amelyek a dugóban mondjuk bejöttek volna. Tehát ők azt mondják, hogy szerintük ez egy jó megoldás volt.
1: És a hív az micsoda? Tehát ugye ott vannak a hévjárművek, amire 700 ember felfér mindegyikre, de nem a hév. Tehát a befele
0: az
1: irányban...
0: Az volt a problémája, hogy a vonathoz és nem a hévhez vitték őket?
1: Hát részben ez is. Tehát miért csak a vonathoz? Ugye azt tudni kell, hogy amikor befele megy az ember a Hungaroringre, akkor a kerepesi hév megállóból indulnak ezek a buszok. Visszafele ez miért nem működik? Egyébként
0: pont
1: kerepesen
0: azért, mert
1: belül...
0: egyszerre jön egy nagy tömeg.
1: Nem, hát befele több idő áll rendelkezésre bemenni, de hogy csak Gödöllőre vigyék, szóval ez az egész, ez nincs ez rendesen kitalálva, ez most meg is bukott ez az eljárás, és jövőre még több ember várható, tehát jó lenne, hogyha ezt átgondolnák. Van egy elkerülő út elképzelése a Hungaroringnek, és egyébként még 2018-ban ez össze lett tervezve ezzel a kis iparvágánnyal, hogy ezek egymás mellett párhuzamosan menjenek. De én nem a levegőbe beszélek, a Hungaroring ZRT írásban Gyulai Zsolt úr aláírásával támogatta ezt az elképzelést, tehát ez egy abszolút hivatalos elképzelés volt, amit aztán más érdekek miatt szépen félretettek, de egyébként ez az elkerülő út, ez segíthetne abban, hogy ne kerepesen keresztül kelljen a buszoknak a dugóban állniuk, mert valójában ott tartja föl a forgalom ezeket a buszokat, hanem ez az elkerülő út, ilyen 1-2 kilométernyi, ez lehetővé tenni, hogy a buszok gyorsan kiszabaduljanak a tömegből. Ez is várat magára most már lassan 8 éve, úgyhogy az illetékeseknek valamit csinálni kellene, és nem pedig a mi besározásunkkal kellene az idejüket tölteni.
0: Ő igazából reagált szerintem őre is.
1: Hát
0: nem?
1: Elég csúnyán reagált, konkrétan lelázározott bennünket, ami hát, hogy mondjam, hát neki van lázárfóbiája igazából, ő mindent lázárnak néz, aki őt egy pillanatra is kritizálni meri, ez szerintem gusztustalan, de hát ugye aki ismeri a mi közös múltunkat, az pontosan tudja, hogy ha ha volt szervezet, amelyik Lázár Jánost is ugyanúgy helyre tette, amikor kellett, akkor az pont mi voltunk.
0: Picit lépjünk túl, akkor ezen a konkrét ügyön, ennek a megoldása valószínűleg nem egy-két percen belül fog elindulni, viszont közben tegnap a parlament ugye döntött erről a bizonyos országos közlekedés szervezőről, aminek több feladata lesz, például majd a tarifákkal is foglalkozni, meg ámblokk a közlekedés szervezéssel, nem tudom, annyi részleteit ismeri-e vagy figyelte. Mi lenne a fő irány ön szerint, amit először helyre kellene tenni, vagy amivel foglalkoznia kellene ennek a társaságnak?
1: Ugye ez egy hiányzó darabja az intézményrendszernek. Ugye amikor Budapesten a BKK-t sikerült létrehoznunk, konkrétan az én laptopomon született a legtöbb részlete ennek, de ezt most hagyjuk. Tehát a közlekedés szervező az a szervezet, akivel például az utas szerződésben van. A közlekedés szervező a másik oldalon pedig üzemeltető operátor cégekkel áll kapcsolatban, és az utasnak igazából teljesen mindegy, hogy kié az a busz, az a vonat, az a villamos, amire ő felszáll, hogy az egy banké mondjuk például, ő a közlekedés szervezővel van kapcsolatban, tőle veszi a jegyet, bérletet. És ez teszi lehetővé például a külső tőke bevonását, ugye így sikerült Budapesten a busz hiányt és a busz problémát kezelni, hogy magánszolgáltató lett bevonva, amely még azt a előnyt is magával hozta, hogy rákényszerítette a BKV-t versenyre, hogy magasabb színvonalon dolgozzon. Ez tökéletesen beigazolódott. Sajnos nem jött több ilyen vállalkozó, mint az az egy. Az lenne az igazi, hogyha több ilyen külsős cég is egymással is tudna versenyezni. Ez lenne az ideális helyzet. Ennek a közlekedés szervezőnek, de ilyen például Kecskeméten is létrejött, illetve Nyomokban, néhány más nagyvárosban vannak kezdeményei, de az országos közlekedés szervezőnek a létrehozását, ami ezekkel a feladatokkal foglalkozik, tehát a menetrendeket készíti, a szerződéseket köti az operátorokkal, és a jegy és bérlet értékesítést végzi az utasok felé, ő végzi az utastájékoztatást, tehát ő tartja a kapcsolatot a utazóközönséggel. Ennek a létrehozását az előző kormányok, és most elég sok volt, bár az mind ugyanabból a színezetből került ki, valamiért nem engedték meg soha. Most nyílott erre lehetőség, és ebben egyébként a Vitézi Dávid nagyon ügyes volt, hogy ez beleíratta az uniós követelmények közé, hogy ezt létre kell hozni. Nyilván attól tartva, hogy nehogy az legyen, hogy esetleg most sem fogják megengedni. Tehát ez egy hiányzó elem az intézményrendszerbe. A kérdések itt inkább, amire nagyon is szükség van, és már nagyon-nagyon régóta szükség lett volna rá. Ugye ez amikor politikusok mindig bemondják, hogy összehangoljuk a menetrendeket, ugye? Ez egy ismert ilyen fordulat, csak sosem tették meg. Na, ennek a társaságnak meg pont ez a feladata, ezért fogjuk őket fizetni. Itt két kérdés fog fölmerülni igazából. Az egyik, hogy kikkel fogják feltölteni ezt a céget, ezt most én nem nagyon látom. A másik pedig az, hogy nehogy ez a cég is úgy járjon, mint a Vitézi Dávid előző próbálkozásai, amikor egyfajta gazdasági háttérbirodalmat épített föl saját magának, és aztán a politika ezt elvette tőle, ez kétszer is megtörtént már a történelemben, hogy ne ebbe az irányba menjünk, sajnos vannak ilyen irányú jelek.
0: Ez most azért egy dicséret volt szerintem Vitézi Dávid részére.
1: Részben.
0: Nagyon
1: részben figyelmeztetés.
0: Igen, nem választ kérek. Egyeztetnek egyébként a nyilvános üzengetésen kívül?
1: Soha senkivel nem egyeztet. Most is benyújtott olyan javaslatokat a uniós operatív program átalakítására, ahol senkivel nem egyeztetett, a városokkal se, hogy más nem mondjak, Budapeste vagy Debrecen városával, nem egyeztet soha senkivel, csak a saját feje után megy, és amíg ezt megteheti, addig ezt meg is fogja tenni.
0: Hát várjuk őt is esetleg, hogy cáfolja, hogyha nem ért egyet, Dorner Lajos. Köszönöm.
1: Ismeri a telefonszámomat, de az elmúlt tizenvalány évben erre nem bírt sort keríteni.
0: Dorner Lajos, köszönöm.
1: Nagyon szívesen.

0: Spirit FM. Spirit FM, ahol mindenki szóhoz jut.
1: Mi történt velünk, mi történhetett? Mondjatok nekünk szép történetet, indokokat!
0: Műsorajánló. Egyenes beszéd a Spirit FM-en. Minden hétköznap este 9 órától a legfontosabb és legérdekesebb közéleti interjúkkal. Médiapiac. Már a Spirit

0: és produkciókat. Akár televízió, akár online vagy offline lapok. Mi a kulisszák mögé engedünk bepillantást, ahova eddig senki sem juthatott el. Tartson velünk vasárnap délután 3 órától. Nem oké. Egy műsor, amely mindannyiunk figyelmét felhívja a felelősségünkre. Közösen tehetünk a gyerekek biztonságáért és lelki jólétéért. Tarts velünk a Spirit FM-en péntek délután 5 órától, hogy teret adjunk a közösségi gondolkodásnak, hiszen az iskolai zaklatás nem kizárólag a gyerekek ügye. Nem oké. Podcast Rónai Egonnal és vendégeivel péntek délutánonként. Több, kevesebb. A Spirit FM aktuális gazdasági műsora Rónai Egonnal. Mennyit ér a pénzünk? Hogyan érintenek minket a gazdasági intézkedések? Mi befektessünk? Vagy épp hogyan gazdálkodjunk? Minden hétköznap délután 4 órakor. Műsorajánlót hallottak. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Kultkikötő, miben segíthetek?
2: Na végre! Mikor indul a legközelebbi hajó a Révfülöpre?
1: Uram, ez a kultkikötő, érti? Kulturális. Kult.
2: Jó, akkor egy kultjegyet kérek Révfülöpre.
1: Uram, nálunk csak színház, koncert, kultúra van.
3: A kultkikötő teljes repertoárját keressék honlapunkon. kultkikötő.hu.
0: Reklámot hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. Hírek a Spirit FM-en.
4: Napos száraz időre számíthatunk, döntött az országgyűlés a közlekedés szervező és a gördülő állomány kezelő társaság létrehozásáról. Ma van a Nemzetközi Tigris Nap. Jó reggelt kívánok, Labányi Judit vagyok. Döntött az országgyűlés a közlekedés szervező és a gördülő állomány kezelő társaság létrehozásáról. Előbbi feladata lesz a hálózat, a menetrend és a tarifarendszer kidolgozása, valamint a szolgáltatói szerződések megkötése. Utóbbi pedig beszerzi a járműveket a hamarosan rendelkezésre álló uniós forrásokból. A képviselők emellett megszavazták azt is, hogy lehessen előleget fizetni a gazdáknak a kárenyhítési rendszerből. Beruházási támogatásra pályázhatnak a bortermelők a jövő hónapban. A 20 millió és 250 millió forint közötti összeget egyebek mellett új borázati és boralapú termékek előállításához szükséges eszközök beszerzésére, a termékek fejlesztésére, valamint környezetkímélő csomagolóanyagok bevezetésére lehet költeni. A jelentkezéseket augusztus végéig várják. A vadak itatása a vadászatra jogosultak feladata, hívta fel a figyelmet az Agrárminisztérium. Hozzátették, a vadász területen gondoskodni kell a megfelelő minőségű takarmányról, ivóvízről, valamint biztosítani kell a dagonyázáshoz szükséges feltételeket is. Mindezekhez támogatás igényelhető az Országos Magyar Vadászkamaránál. A rendkívüli szárazság miatt tovább apadt a Duna, ezért tegnap estétől a Paksi atomerőmű 3-as blokkjának teljesítményét is csökkenteni kellett. Legutóbb hétfőn az erőmű 1-es blokkjának teljesítményét mérsékelték a szakemberek, a hűtővízként is használt Duna alacsony vízállása miatt. Már legkevesebb 13 halálos áldozata van a Japán déli részén Kumamoto prefektúrában történt földrengésnek. A 7,1-es erősségű természeti katasztrófában sokan megsérültek. A földmozgás után nem sokkal robbanás volt egy bevásárlóközpontban. A vásárlók többségét evakuálták, de 20-30 alkalmazottat továbbra sem találnak. Ma van a Nemzetközi Tigris Nap, a kezdeményezés célja, hogy felhívja a figyelmet a vadon élő nagymacskák kihalásának veszélyére. A ragadozó 9 alfaja közül 3 már kihalt, de a többi is veszélyeztetettnek számít az orvadászat, zsákmányállataik vadászata, illetve természetes élőhelyük pusztulása miatt. Ismét hőlégballon bajnokságot rendeznek Kaposváron. A Répül-Rónai kupára Ausztriából és az Egyesült Királyságból, Lengyelországból és Szlovéniából is érkeznek résztvevők. A rendezvény ma este egy látványos felvonulással kísért megnyitóval kezdődik. Országszerte napos, száraz idő valószínű. Napközben 30-35, késő este 12-21 fok várható. A Balaton 22, a Velencei tó 21, a Tisza tó 24 fokos. A következő napokban tovább fokozódik a kánikula. Hétvégén többfelé akár 40 fok is lehet.
0: A Spirit FM híreit hallották. BKK Info. A legfrissebb közlekedési hírek Budapestről, itt a Spirit FM-en.
5: A fővárosban vasárnap üzemzárásig az M4-es metró nem közlekedik a Szent Gellért tér Műegyetem és a Keleti pályaudvar között karbantartás miatt. A sűrűben induló 107-es autóbusz, illetve a 7-es és a 133-e autóbusz igénybevételét ajánljuk. A Kálvin tér, illetve a Fővám tér és a Szent Gellért tér Műegyetem között a szintén sűrűben közlekedő 49-es villamossal, valamint a 47-es és szombaton a 48-as villamossal lehet utazni. Délbudáról a Rákóczi tér a 4-es és a 6-os villamossal érhető el. Tart a felújítás a 6. kerületben a Szondi utcában, lezárták az Ötvös utcai kereszteződést, így az Ötvös utca az Aradi utca felől Zsák utca lett. A Szondi utca, a Csengeri utca és a Terész körút között továbbra sem járható. Lezárták a 13. kerületben a Pannónia utca, Ipoly utca kereszteződést távhővezeték építés miatt várhatóan október közepéig. A Pannónia utca a Gogol utca felől, illetve az Ipoly utca a Kárpát utca felől Zsák utca lett. Az Ipoly utca egyirányúsága a Hegedűs Gyula utcától megfordult, de a Pannónia utcánál csak balra lehet fordulni. Németh Luca, BKK Info.
0: Közlekedési híreinket hallották. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
6: Valahol épp most kattintanak a megrendelem gombra. Valahol épp egy márka mellett döntenek. Vajon ez a te ajánlatod?
7: Különböző történetek, egy közönség. A rádiók hetente közel 6 millió főbevásárlót érnek el. Hirdess rádióban, ismerd meg a rádió erejét. Miértradio.hu.
8: Tudod, miért vásárolnak olyan sokan az Alzánál? Hát a gyors kiszállítás miatt! Egyet alszol, és a csomagod már meg is érkezett! Válasz például az Apple, a Philips, a Lego és más világmárkák termékeit! Ha éjfélig megrendeled, délelőtt az Alza Boxban leled! Hétvégén is! Alza.hu!
9: Megérkeztek az IKEA újdonságai. Új termékeinkkel még kényelmesebbé teheted az otthonodat. Ki tudja, talán éppen egy új ágynemű hiányzik ahhoz, hogy még szebben induljon a napod. Fedezd fel több mint 700 új termékünket, és látogass el valamelyik IKEA áruházba. Még ma!
0: Reklámot hallottak. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Kultkikötő, miben segíthetek?
2: Na végre! Mikor indul a legközelebbi hajó a Répfülöpre?
1: Uram, ez a kultkikötő, érti? Kulturális, kult!
2: Jó, akkor egy kultjegyet kérek Répfülöpre.
1: Uram, nálunk csak színház, koncert, kultúra van.
3: A kultkikötő teljes repertoárját keressék honlapunkon. kultkikötő.hu.
0: Reklámot hallottak!

0: A most következő műsorszám korhatárra való tekintet nélkül hallgatható.
1: Ébredjen velünk! Friss hírek, aktuális kérdések, fontos témák, napi információk. Start a Spirit FM-en. A műsorvezető Vogyerák Anikó.
2: Virág Andrea a vendégem, a Republikon Intézet stratégiai igazgatója. Jó reggelt kívánok!
3: Jó reggelt kívánok!
2: És aki az elmúlt két napban parlamentet nézett, továbbra sem unatkozott, mert hogy nagyon heves viták voltak, és mindeközben azért fontos törvényjavaslatok és törvényelfogadások is, például a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatalnak a törvényének egy részét már ki is hirdették egyébként. Mind-mind azt a célt szolgálja első körben, hogy az uniós pénzek tényleg mielőbb megérkezhessenek. De előbb akkor a parlamenti életről beszéljünk egy kicsit, te hogyan láttad az elmúlt két napot?
3: Azt gondolom, hogy a parlament továbbra is nagyjából azt nyújtja, amit az elmúlt hetekben már megszokhattunk, az a hangulat és stílus uralkodik, ami eddig is. Talán ami a legújszerűbb volt, és talán egy újdonság ahhoz képest, mint amit korábban láttunk, hogy ugye most az egészségügy témája került szóba, és Hegedű Zsolt miniszter, akit ugye korábban talán a táncáról ismertek a legtöbben, azért elég keményen oda mondogatott szintén a fideszes képviselőknek, és elég indulatosan és határozottan utasította vissza azokat a nem is annyira vádakat velük szemben, bár azokat is, hanem inkább azokat a próbálkozásokat, amivel fideszes képviselők próbálták megvédeni azt, hogy az elmúlt 16 évben egyébként mennyi fejlesztés és milyen jó dolgok történtek a magyar egészségügyben. Miközben azért, hogyha van konszenzusos téma a magyar társadalomban, akkor az az, hogy a magyar egészségügy borzalmas állapotban van. Tehát ez a téma ilyen szempontból is egyébként, hát hogy mondjam, egy vesztes ügy a volt kormánypártok számára, hogy tényleg hát csak a legesleg elkötelezettebb Fidesz szavazók azok, akik esetleg azt gondolják, hogy az egészségügyel minden rendben van, de talán még ők sem.
2: Elfogadták a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal törvényjavaslatát is, ami azért az egyik talán első vagy legfontosabb ígérete volt a Tiszának még a kampányban. Ennek valószínűleg az, hogy már ilyen hamar meg is van, ez is oka politikai szempontból?
3: Igen, én azt gondolom, hogy valóban ez a legfontosabb kampányüzenetek közé tartozott, és miközben, ugye, hogyha kicsit így visszaemlékszünk még a 2022-es országgyűlési választásra, vagy az azt megelőző ellenzéki előválasztásra, akkor ott ugye ez az egész az elszámoltatás kérdése, hogy ez milyen módon menjen végbe, az egy komoly politikai vita volt az akkori ellenzéki pártok, de egyébként az akkori ellenzéki szavazók körében is, hogy ennek mi a helyes módja kell-e, mi ennek a menete. Erre 2026-ra és a Tisza kampányára gyakorlatilag egy konszenzus alakult ki, hogy szükség van egy ilyen típusú a múlttal való szembenézésre és arra, hogy azok, akik valamilyen módon ártottak a magyar társadalomnak, Magyarországnak, őket a jogállamiság keretein belül felelősségre vonják ezért, és meglegyen ezeknek a következménye. Tehát én azt gondolom, hogy ez egy nagyon erős eleve egy nagyon erős választói elvárás volt, és a kampány erre csak ráerősített, és tovább növelte ezeket az elvárásokat, és van a Tisza szavazók részéről egy türelmetlenség is ezzel kapcsolatban, hogy történjen már valami, miközben nyilván az is egy nagyon erős elvárás, hogy ezek az eljárások, ezek a nyomozások egyébként jogszerűen a jogállamiság normáit betartva történjenek. Azt látjuk, hogy a mostani ellenzék próbálja úgy beállítani akár ennek a hivatalnak a felállítását, akár azokat az eljárásokat, amik mondjuk NKA ügyben már elindultak, és főleg az elmúlt napokban ugye Búzs Balázs nyilatkozataitól volt hangos a sajtó, beállítani úgy, mintha itt ugye ilyen politikai foglyokról és koncepciós eljárásokról lenne szó, és ugye folyamatosan a Rákosi rendszerrel párhuzamot vonva az AVH-val, tehát azért ilyen nagyon durva és egyébként történelmileg helytelen párhuzamokat próbálnak felállítani, hogy ez egy ilyen politikai boszorkányüldözés, miközben azért nagy részt az történik, amit Magyar Péter a kampányban megígért, és amit főleg a Tisza tábor egyértelműen elvár tőle, hogy történjen.
2: Igen, azért egyes lépéseknél például az Amnesty is kritikát vagy figyelmeztetést fogalmazott meg, például ugye az új alkotmánybíró tekintetében, hogy nem kellene ennyire rohanni, tehát hogy van idő mondjuk ezeknek a döntéseknek a meghozatalára, és ugye legutóbb nyilván a köztársasági elnök jelölés kapcsán kapott ilyen típusú kritikát, akkor konkrétan Magyar Péter, aki fel is vállalta, hogy ez az én hibám. Ezek komolyabb politikai hibák, vagy igazából egy ilyen bocsánatkéréssel ki tud belőle jönni a Tisza kormány?
3: Nagyon más szerintem a két ügy, pont azért, mert más a funkciója, meg más a célja ezeknek az intézkedéseknek, mert a Nemzeti Vagyonvédelmi és Visszaszerzési Hivatal az egy olyan intézkedés, egy olyan hivatal, és olyan következményei lesznek ennek, amik például az Európai Uniós források hazahozatala szempontjából fontosak, vagy ez az egész korrupció ellenes intézkedés csomag azért nem csak egy még csak az öncélú se jó szó erre, de hogy nem csak szimbolikus jelentősége van, hanem van konkrét gyakorlati következményei, és különösen az EU-s pénzek esetében ezeknek vannak határidők, amiket be kell tartani, tehát a sietség az részben ezzel is indokolható, miközben persze egyébként egy teljesen legitim politikai és szakmai vita az, hogy túl széles-e a hatáskör ennek a hivatalnak, elégséges volt ez a társadalmi egyeztetés, ami erről szólt. Ezek természetesen vitatémák, de az, hogy mi a célja és hogy milyen időbeli sürgetések vannak, az egy más típusú történet, mint a köztársasági elnök esetében, ahol miközben persze nagyon fontos, hogy ki Magyarország köztársasági elnöke, de azért az, hogy most az új köztársasági elnök egy hónappal előbb vagy később kerül megválasztásra, azért nem egy sorsdöntő kérdése se a mostani kormánynak, se talán az országnak, és az, hogy ebben nem volt egyáltalán társadalmi egyeztetés, főleg nem olyan módon, mint amit Magyar Péter a kampányban megígért, az valóban egy olyan politikai hiba volt a részéről, vagy a Tisza részéről, ami korábban nem csúszott be, legalábbis a választások óta nem voltak ilyen típusú politikai hibák, és tényleg olyan szempontból egy óriási öngól volt, hogy ők maguk ígérték meg, hogy társadalmi egyeztetés lesz, ők maguk mondták, hogy az új köztársasági elnöknek a valóban meg kell tudnia testesíteni a nemzet egységét, és így ilyen módon bejelenteni ezt a jelölést, Polgár Judit jelölését, valóban egy nagy hiba.
2: Erre mondjuk azóta már azt mondja Magyar Péter, hogy ő nem ezt mondta, és félreértették őt. Közben Orbán Viktor a tusványosi beszédében úgy tűnik, hogy valamilyen módon előre menekült a tekintetben, hogy ugye, ahogy említetted, Bush Balázs is ezt mondja, és sok fideszes képviselő azt mondja, hogy bármi, ami ellenük irányul, az igazából egyfajta koncepciós eljárás, sőt, a tusványosi beszédben Orbán Viktor már áldozatok jóvátételéről beszélt, amikor majd ez a kormány elmegy, a mostani Tisza kormány. Az új hivatal, az MVVH, ha bármit csinál, akkor az innentől kezdve nem ezt a kommunikációt váltja ki majd a Fideszből?
3: De minden valószínűség szerint egészen addig, amíg ennél valami hatékonyabbat ki nem tudnak találni, addig ezt fogják mondani. Tényleg láthattuk gyakorlatilag, azt hiszem, a választás másnapján ugye Kövér László elkezdett aggódni azért, hogy a Tisza majd esetleg visszaélhet a kétharmados hatalmával, és azóta ugye folyamatosan ezt halljuk a Fidesztől. De én ezt nagyon fontosnak tartom, hogy ez egy teljesen legitim, tényleg legitim politikai vita az, hogy hogyan él a Tisza ezzel a kétharmados felhatalmazással, és hogy minden úgy történik-e, ahogy történnie kell, ahogy mondtad is, ugye voltak a Helsinki Bizottság vagy a TASZ részéről állásfoglalások azzal kapcsolatban, hogy bizonyos esetekben kritizálható, vagy tűr kritikát az, ahogy a Tisza ezekben a kérdésekben eljárt. A probléma az az, hogy valószínűleg szinte bármilyen politikai csoportosulás, politikai párt tudhatna építkezni ezekből a kérdésekből. A Fidesz az, ami nem az elmúlt másfél évtized után, mert egész egyszerűen ők maguk annyiszor nézték le azokat, akik a jogállamiságot védték, bélyegezték őket Soros Bérencnek, Brüsszel Bérencnek, és még sorolhatnánk, hogy pont az ő szájukból teljesen hiteltelen az, és Orbán Viktor szájából teljesen hiteltelen ez a típusú politika, és hát látszik is, hogy a támogatottságukat ezzel hát maximum stabilizálni, de még azt se feltétlenül nagyon tudják erre, ebből építkezni, azt hiszem, hogy nekik nagyon-nagyon nehéz lesz.
2: Virág Andrea, köszönöm.
3: Köszönöm szépen.

0: kormány fellép a SLAP ellen, most már tudjuk, hogy így ejtik, mert Polyák Gábor a következő vendégem, aki médiajogász, jó reggelt kívánok, segített, hogy megtanuljuk ezt a rövidítést, mert hogy ez egy rövidítés, és mit jelent pontosan, induljunk talán innen.
1: Igen, jó reggelt kívánok. Az Európai Unió 2024-ben fogadott el egy jogszabályt, egy irányelvet, amit minden országnak egyébként 26 májusáig kellett, vagy kellett volna elfogadnia, átültetnie a saját jogrendszerébe, és ez vezette be ezt a furcsa rövidítést, hogy SLAP, hagyjuk az angol kifejezést, egyébként azt jelenti, hogy egy stratégiai pereskedés, aminek az a célja, hogy ellehetetlenítse valakinek a közéleti szereplését, közéleti részvételét. Tehát olyan perekről van szó, amik kifejezetten visszaélésszerűen indulnak, nem azért, mert valakit személyiségi jogaiban valódi sérelem ért, hanem azért, mert mondjuk a politikus szeretné, hogyha róla a jövőben az adott újság vagy újságíró nem írna csúnyákat.
0: Tudunk egy-két konkrétumot mondani? Én például pont céges történetben láttam, és nem politikaiba, de nyilván az az izgalmasabb, hogyha nem tudom, egy környezetvédő szervezet fellépett volna valami ellen, akkor egyszer csak a cég, az adott cég kitalált, hogy indít ellene egy pert, és így addig ők nem tudtak dolgozni. Ilyenekre kell gondolnunk? És a politika területén ez mit jelent?
1: Ilyenekre kell gondolnunk, ez annyiban egy szűk jogi szabályozás most, hogy ugye elég sok lehetőséget látunk arra, hogy perekkel lehetetlenítsenek el civil szervezeteket, újságírókat, nem csak személyiségi jogi, nem csak polgári jogi ügyekben, hanem ez lehet egy büntetőjogi rágalmazási ügy, lehetnek közigazgatási, adó igazgatási ügyek. Ez a szabályozás az Európai Unió szintjén kifejezetten a polgári jogi ügyekre, és akkor ilyen módon elsősorban a személyiségi jogi ügyekre vonatkozik, ami egy szűk csoport. Igazából Magyarországról példát talán kettőt lehet hozni, az egyik az a Forbes magazin ellen éveken keresztül adatvédelmi okokból zajlott egy eljárás a Hell tulajdonosai részéről, ugye a Forbes minden évben közzéteszi a leggazdagabb magyarok listáját, és a Hell tulajdonosai nem szerettek volna szerepelni ezen a listán, de egyébként végül a bíróság az újságíróknak, a szerkesztőségnek adott igazat. A másik, amit kevésbé szoktunk ilyen SLAP kategóriába sorolni, és nem is annyira, nem pusztán visszaélésszerű volt, hanem ott Orbán Viktornak valóban volt célja, ugye talán 2 éve megjelent egy interjú egy osztrák valamilyen táplálkozással foglalkozó, nem túl ismert magazinban, és abban a Spár tulajdonosa azt mondta, hogy az Orbán család részéről érkezett egy felvásárlási szándék, és akkor Orbán Viktor, mint sértett, az összes olyan magyar médiumot beperelte, akik ezt a hírt Magyarországon leközölték. Egyébként ebben még mindig vannak folyamatban lévő ügyek. Tehát itt látjuk, hogy a politikusok vagy a gazdasági szereplők valóban valamiféle elrettentési célból próbálnak megperelni, de hát azért ez egy vékony jég. Tehát azért itt nehéz azt mondani, hogy ez csak visszaélésszerű perlés mind a két esetben.
0: Itt nem a munka megállítása a cél, hogyha mondjuk újságírókról vagy környezetvédőkről, civilekről beszélünk, hanem megfélemlítés?
1: Mindkettő. A megfélemlítés egy jó eszköz arra, hogy akár a folyamatban lévő nyomozást, vagy tényfeltárást, vagy civil aktivizmust megakadályozzuk, és a jövőre nézve pedig kifejezetten elveszi az ember kedvét.
0: Mitől függ, vagy hol van médiajog szempontjából az a határ, hogy mi az, ami SLAP, és mi az, ami mondjuk jogos sérelem? Mert ahogy beszélsz róla, azért ez számomra nem teljesen tiszta. Tehát, hogyha valaki ellen írok valamit, akkor ő hiába politikus vagy bárki, és azt jogtalannak véli, vagy úgy érzi, hogy sérti az ő jogait, akkor perelhet.
1: Igen, ez így van, és ez egy nehéz fogalom. És pláne egyébként Magyarországon nem volt jellemző a Fidesznek, nem ez volt a stratégiája, hogy éjjel-nappal perelte a szerkesztőségeket, inkább teljesen negligálta őket. A törvény, illetve az európai irányelv felsorol néhány esetet, a sokszorosan ismétlődő perlés, az időhúzás a per során, az indokolatlanul magas megállapított mondjuk sérelemdíj iránti igény, tehát van néhány olyan szempont, amit felsorol, de kifejezetten nehéz megállapítani a bíróságnak egy konkrét ügyben, hogy ott most egy visszaélésszerű perlésről van szó, vagy esetleg egy valódi személyiségi jogi ügyről, és ha egyébként arra jut, hogy visszaélésszerű ez a per, akkor kifejezetten jó helyzetbe hozza a beperelt civil szervezetet, újságírót, akkor ott az összes bizonyítási teher a másik felet terheli, és ha a végén bebizonyosodik, hogy ez tényleg egy, vagy a bíró úgy dönt, hogy ez tényleg egy visszaélésszerű per volt, akkor akár még a felperest, a perlő felet is kártérítésre kötelezheti emiatt a visszaélésszerű eljárás miatt.
0: Az, hogy a kormány fellépne ez ellen, az mit jelent a gyakorlatban?
1: Az azt jelenti, hogy eleget tesz az Európai Unió elvárásának, és nem megy túl rajta, és én azt gondolom, hogy lehetett volna a magyar kormány most nagyvonalúbb, és mondhatta volna azt, hogy ez nem csak ezekben a szűk személyiségi jogi ügyekben alkalmazható, és mondhatta volna azt, amiről még nem beszéltünk, az Európai Unió ugye igazából ilyen témákat nagyon nehezen, nagyon szűk mesdjén tud csak szabályozni, ezért azt mondja, hogy a határon átnyúló perekre vonatkozik, amikor van egy olyan eleme a pernek, ahol valamelyik fél egy másik országban él, tartózkodik, nem tudom, kiadó másik országban van. Tehát annyira nem könnyű mondjuk magyar példát hozni arra, hogy valóban legyen egy határon átnyúló elem egy perben. Nyugodtan mondhatta volna a magyar jogalkotó azt, hogy ezek a visszaélésszerű perek úgy általában tilosak, és általában próbálja megvédeni őket, vagy az újságírókat, meg a civileket az ilyen perekkel szemben. Ez egy kötelezettség teljesítés az EU felé.
0: Segíts érteni, hogy a gyakorlatban ez mit jelent, hogyha engem újságíróként valaki beperel, akkor hova fordulhatok, hogy mi a szabályozás lényege? Gyorsabb lesz, kivizsgálják, mielőtt elindulna a per?
1: Ha te azt jelzed a bíróság felé, hogy szerinted ez egy visszaélésszerű perlés, akkor a bíróságnak ezt meg kell vizsgálnia, és például biztosítékot kell kérnie a másik féltől, a perlő féltől arra, hogyha végül őt majd kártérítésre ítélik a visszaélés miatt, akkor ezt meg fogja neked fizetni. Egyébként azt is lehetővé teszi a jogszabály, hogy ilyenkor mondjuk az előbb is emlegetett civil szervezetek, TASZ, Helsinki adjon neked tanácsot, beavatkozzon a perbe, tehát megpróbál téged egy jobb helyzetbe hozni, és igen, arra is utal a jogszabály, hogy a lehető leggyorsabban le is kell zárni a pert, ha van rá mód, akkor vissza kell utasítani magát a keresetet, és nem szabad húzni az idődet azzal, hogy téged újra és újra bíróság elé citálnak.
0: Polyán Gábor, köszönöm szépen.

0: Spirit FM, a nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. A most következő műsorszám korhatárra való tekintet nélkül hallgatható. Ébredjen velünk! Friss hírek, aktuális kérdések, fontos témák, napi információk. Start a Spirit FM-en. A műsorvezető Vogyerák Anikó.
1: Washingtonban tárgyalt Benjamin Netanyahu és Donald Trump, hogy miről vagy miről nem, erről is fogom kérdezni a következő vendéget, Szájfó Márt. Jó reggelt kívánok!
2: Jó reggelt kívánok!
1: Kutatóintézet kutatási vezetője. Sokat nem lehetett azért arról olvasni, hogy mi volt ennek a másfél órás tárgyalásnak a menetrend.

0: milyen részletei voltak.
1: Benjamin Netanyahu és Donald Trump már 8-adjára találkoztak az elmúlt pár év alatt. Ez nagy szónak tekinthető, de ez a mostani találkozó mégsem volt annyira flott, mint a korábbiak. Természetesen ez nagyon fontos volt Benjamin Netanyahu számára, különösen, hogy az októberi választások előtt, az izraeli társadalom számára előtt is demonstrálja azt, hogy ő továbbra is jó és közeli kapcsolatot ápol Donald Trumppal. Ezzel együtt azért látni kell azt is, hogy ez a találkozó nem konkrétan úgy volt megszervezve, mint a korábbiak. Ez Lindsey Graham republikánus szenátornak a temetésének a napjára volt végső soron időzítve, tehát Benjamin Netanyahu a temetésre ment, ebből az alkalomból találkozott Donald Trumppal. Ugyanakkor legalább ennyire fontos körülmény az is, hogy az elmúlt egy hónapban Donald Trump találkozott a török elnökkel, a libanoni elnökkel és a szíriai elnökkel, tehát végső soron Izrael, mint a stratégiai szövetségese a sor végére került ebben, ami mutatja azt, hogy Donald Trump nem is szakít teljesen az amerikai Egyesült Államok közel-keletpolitikájával, de végső soron árnyalja azt.
0: Zelenszkivel is találkozott, de ez nem szakterülete, úgyhogy erről nem fogom önt kérdezni. Mindeközben azt olvasom a CNN oldalán, így kora hajnalban, hogy eszkalálódhat a helyzet Irán és környékén, mert hogy Szaúd-Arábia is besegít most már Amerikának, mert hogy Irán egy meglepetésszerű támadást hajtott végre ott állomásozó amerikaiak ellen. Mi történik most a térségben?
1: Hát elméletileg még mindig benne vagyunk abban a 60 napos keretben, amit az Egyesült Államok és Irán kijelöltek arra, hogy rendezzék a konfliktusaikat. Ez egyébként augusztus 16-án le fog járni, és ahhoz képest, hogy mindjárt a végén vagyunk, még mindig nem történt áttörés, és még mindig nem sikerült alapvető nézete különbségeket rendezni a két ország között. Végső soron egy egyelőre kontroll alatt tartott eszkaláció zajlik. Az látszik, hogy az irániak deklarálták azt, hogy egy csapással válaszolnak, nem támadnak olyan célpontokat, ami már túlzottan érzékeny lenne, és az Egyesült Államok is elsősorban Irán déli részén, tehát ott a Hormuzi szoros közelében támadják az iráni kapacitásokat, illetve a légvédelmet, ezzel persze megágyazva egy későbbi támadásnak is, de egyelőre még nem látszik az, hogy a felek szeretnének visszatérni a háború első kinetikus időszakáig. Ugyanakkor a szaudi belépésnek is talán egyelőre még nagyobb a füstje, mint a lángja, hiszen nem közvetlenül Irán támadták, hanem Iránhoz lojális iraki milíciákat. Ezzel együtt egyébként az iraki-szaudi államközi kapcsolatok kiválók.
0: Kicsit nehéz követni az amerikai oldalt, és érdekel majd az is, hogy erről mi a véleménye, és Irán mindehhez képest mennyire változtatja a saját álláspontját, mert például a múlt hét arról szólt, hogy Donald Trump egyszer azt mondta, hogy na most aztán akkor megint keményen odalépünk Iránnak, majd másnap azt mondta, hogy most akkor egy kicsit visszaveszünk, és nem bántjuk őket néhány napig, szóval eléggé változik az ő álláspontjuk, és nem látjuk, hogy Amerika mit akar igazán. Az irániak ezt látják-e, vagy a világ látja, és mi van a másik oldalon?
1: A retorika terén legalábbis Donald Trump rendszeresen változtat az álláspontján, ahogy ön is mondta, valamikor lazít, valamikor keményít, de alapvetően egyértelmű most, hogy mi az amerikai cél. Kezdetekben a háború elején meghirdetett ambiciózus célokkal szemben, végül is most az elsődleges cél az, hogy a Hormuzi szoroson vissza tudják állítani valamelyest legalábbis a hajóforgalmat. Az irániak számára pedig az az elsődleges stratégiai cél, hogy a háború során elért eredményeket, és itt elsősorban belpolitikai eredményekre gondolok, hiszen a forradalmi gárda megerősítette a pozícióját, és ma a többi hatalmi erőcsoport felett is mondhatjuk, hogy most már ők dominálnak, hogy ezt meg tudják őrizni azáltal, hogy a gazdaságot valamennyire stabilizálni tudják, hiszen ne felejtsük el, hogy a háború kezdete óta Iránban egyes élelmiszerek ára megduplázódott, és az infláció is elszabadult, ami rövid távon nem veszélyezteti a rezsimet, de azért középtávon erodálni tudja.
0: Közelednek az álláspontok bármennyire így az elmúlt hetekben?
1: Egyelőre nem látszik az, hogy igazából közelednének.
0: Augusztus 16, az körülbelül két hét.
1: Igen, nem várható az, hogy itt átfogó megállapodás fog történni. Feltételezhetjük, azért folytatódni fognak ezek a mostani támadások, de a háború első időszakában nem lesz visszatérés, nagy valószínűséggel legalábbis, hiszen ez jelenleg egyik félnek sem érdeke, sem az iráni rezsimnek, amely ugyebár erőt próbál demonstrálni regionálisan és belföldön egyaránt, sem az Egyesült Államoknak, amely készül a választásokra, a félidős választásokra novemberben.
0: Na, mi a legkritikusabb pontja egyébként ennek a megállapodásnak, és hozhat-e legalább egy olyan eredményt, hogy ez a bizonyos, most már megtanultuk, a hormuzi szoros, legalább ebben az ügyben legyen valamilyen előrelépés, mert hogy ebben körülbelül ugyanazt látjuk, hogy nyitva csukva, hol éppen egy hajót felrobbantanak, hol félreállítanak, hol most éppen két napig mehetnek a hajók, viszont ezt brutálisan megérzi az egész világ gazdasága.
1: Megérzi valóban a világ gazdasága, de ugyanakkor be is árasztja ezt már a világnak a gazdasága, és azt látjuk, hogy jelenleg akkora kilengés azért nincs az olajvilágpiaci árán, mint a konfliktus elején volt. Tehát ennek számos oka van. Egyrészt amerikai termelők fokozták a termelést, Kína csökkentette a vásárlást, a Szaúd-Arábia és az Egyesült Arab Emirátusok alternatív útvonalakon ki tudja vezetni az olaját, Szaúd-Arábiai már az olajának 70%-át a Vörös-tengerre vezeti ki, ezek mind megnyugtatják valamelyest a piacot. És igazából egy konfliktusnál ilyen leveli békaként érdemes mindig megnézni az olajnak a világpiaci árát. Az látszik most, hogy egyelőre a piac nem számít eszkalációra, vagyis arra számít, hogy az olaj rendelkezésre fog állni kellő mennyiségben.
0: Mindeközben ugye nemrég volt hír, hogy Szaúd-Arábiával viszont egyességet kötne Amerika, ami az atomot illeti. Ők az, hogy most például belépnek, még ha csak Irak területén is. Ez a lépés már ennek köszönhető? Tehát, hogy ők várható, hogy komolyabban részt vesznek ebben az iráni háborúban?
1: Szaúd-Arábia tisztában van azzal, hogy ő ott van a szomszédban, és Irán is ott marad a szomszédjában, bármi történik, tehát Szaúd-Arábia számára semmiképpen nem érdek az eszkaláció. Szaúd-Arábia számára nagyon fontos volt ugyanakkor ez az atomalkó, amit az amerikaiakkal kötött. Itt számosokból eddig az Egyesült Arab Emírségeknek volt atomerőműve, ezután lehet Szaúd-Arábiának is, ha minden igaz. Az amerikaiak azt nyerték meg, hogy amerikai technológiával épülhet ez fel a jövőben, nem orosz vagy kínai technológiával. Szaúd-Arábia számára noha tényleg úsznak az olajban, az olajnak megvan jobb helye is a piacon, és az saját energiafogyasztásukat, ami fokozódni fog a különböző megaprojektekkel, amiket az elkövetkező időszakban terveznek elkészíteni, tudják kompenzálni atomenergiával is. Más kérdés, hogy ez egyéb érzékenységeket sért a térségben, tehát például Szaúd-Arábia dúsíthat is urániumot, szemben például az Egyesült Arab Emírségekkel, ami sokkal kedvezőtlenebb feltételekkel írta alá a hasonló megállapodását az Egyesült Államokkal 2009-ben, arról nem is beszélve, hogy ez egyfajta láncreakciót indíthat el a térségben.
0: Iránban már eleve az amerikai támadás előtt arról beszéltünk, és arról szóltak a hírek, hogy tüntetések vannak, pont azért, mert már előtte ugye mindenféle szankcióknak köszönhetően elszabadultak az árak, az emberek rosszul élnek. Most erre rájött egy háború, sőt, nyilván tovább fokozódik ez az infláció. Van, aki arra figyelmeztet, hogy elindulhat minimum egy belső mozgás, egy belső migráció, vagy akár egy újabb népvándorlás. Ennek van-e egyébként reális képe?
1: Rövid távon kevésbé, középtávon mindenképpen. Tehát azért az iráni lakosságnak, és itt több mint 90 millió emberről beszélünk, annak a harmada hozzávetőleg a létminimummal szintjén él, megélhetési gondokkal küzd, a középosztály lassan kezd eltűnni, már pedig jellemzően első körben legalábbis a középosztály az, ami a legmobilisabb, hiszen tudásban és pénzben is van olyan tőkéje, amivel új életet tud valahol kezdeni. Ugyanakkor tegyük hozzá, hogy az iráni társadalom olyan mértékben azért nem mobilis, és hogyha irreguláris migrációs hullámok indulnának el, ott van a szomszédban Törökország egy jól védett fallal az iráni határnak szinte már a teljes hosszában. Természetesen, hogyha egy ilyen folyamat beindulna, akkor Törökország megkérné az árát az Európai Uniótól attól azért, hogy védje a határait.
0: Szájfó, már köszönöm.
1: Köszönöm szépen.

0: Reagált a belügyminisztérium is erre a bizonyos Fradiváros ügyre, hogy éppen még zajlik a vizsgálat, úgyhogy részleteket nem mondanak, de ezt is kritizálta egyébként Kele János, aki a vendégem, közgazdász, sportszakíró. Jó reggelt kívánok!
1: Jó reggelt!
0: De mielőtt arról beszélünk, hogy most mi van, egy picit lépjünk hátra. Mi ez a Fradiváros ügy?
1: A Ferencvárosi Tornaklub, tehát maga az egyesület két részletben, két kormányhatározattal 2016-ban és 2017-ben összesen 25 milliárd forintot kapott a magyar államtól. A Fradiváros 1, a Fradiváros 2, illetve a Népliget rekonstrukciója elnevezésű infrastruktúrás beruházások megvalósítására. Ez a teljes Népligetet érintette volna, vagy neked nagy részét, és lényegében egy multifunkcionális sportkomplexum épült volna uszodával, csarnokokkal, edzőpályákkal a Ferencvárosnak és a Ferencváros összes szakosztálynak a kiszolgálására. Na, maga a helyzet az, hogy ez a 25 milliárd forint éppen a belügyminisztérium az én közérdekű adatigénylésemre adott válasz alapján elfogyott. Fradiváros viszont nincs a Népligetben. Annyi bonyolítja még ezt a helyzetet, hogy 2022. december 28-án született még egy kormányhatározat, ami módosította ezt az előző kettőt, amit említettem korábban, és az egyesület számára azt is megengedte, hogy működési célú kiadásukra is felhasználjon ebből az összegből. Ennyit tudunk, vagy ez a kiinduló pont. Ezeket a kormányhatározatokat látjuk, ezek nyilvánosan elérhetőek, a támogatói okiratokat, amiket ezek mentén kötött az állam és az egyesület, azokat nem látjuk, tehát abban pontosan nem tudjuk, hogy mik vannak.
0: Kubatov Gábor erre azt mondja, hogy ők áll elében bármilyen vizsgálatnak, és ők mindent arra költöttek, amire, mint ahogy a belügyminisztérium közleményéből is körülbelül az derül ki számunkra szerintem, hogy hát az biztos, hogy a 25 milliárd az erre lett költve, vagy arra a címszóra, amire oda lett adva.
1: A Ferencvárosi Tornaklub elnöke Kubatov Gábor azt mondta, hogy minden pénz, vagy minden fillér a Ferencvárosban van. Ez jól hangzik, és lehet, hogy igaz is. Ettől független az, hogy most az működési célú költségre ment, az egyesületben ment, a labdarúgó ZRT-ben ment, ezt nem tudjuk. Az én kérdésem ugye az volt, amire végül nem válaszolt a belügyminiszter, hogy továbbadta ezt a támogatást, vagy ennek a támogatásnak egy részét akár az egyesület bármely más jogi személynek. És erre nem válaszolt egyébként a belügyminisztérium. Én azt gondolom, hogy itt van az ügynek a kulcsa. Nem tudjuk, hogy mi van, tehát hipotetikusan beszélgetünk, de el lehet képzelni olyan szenáriót, vannak ilyen hírek, nem tudjuk megítélni ennek az igazságtartalmát, mert nem kaptuk meg az adatokat ezzel kapcsolatban.
0: Tehát nem bizonyítottak ezt?
1: Abszolút nem bizonyítottak, ezért kérdeztem, ezért kértem adat betekintést, vagy hát közérdekű adatigénylést ezzel kapcsolatban, hogy az egyesület továbbadta bárkinek, mondjuk hasamra ütök, véletlenszerűen találgatok, a labdarúgó csapatot működtető ZRT-nek adott-e tovább ebből a támogatásból. Szerintem ez egy kulcskérdés ebben az ügyben. Nyilván, hogyha ez a vizsgálat végigfut, ugye most nem teljesen világos, hogy vizsgálat folyik, elszámolás folyik, ugye az én adatigénylésemet arra hivatkozva utasított el a belügyminisztérium, hogy ezek az infotörvény 27. paragrafus 5. bekezdés értelmében döntés előkészítő anyagoknak minősülnek, mármint maga ez a kérdés, hogy továbbadta a klub. Ez szerintem nem tud változni egyébként az elszámolási folyamat során. Ez megkeletkezett az adat valamikor az elszámoláskor, de ez a jogi része. Az akkor értelmezhető, ha még folyik egy elszámolás. Az államtitkár korábban azt nyilatkozta, hogy a Ferencváros elszámolását elutasították és tételes ellenőrzést rendeltek el. Akkor nem folyik az elszámolás, mert elutasították és tételes ellenőrzés van. Ebben a bizonyos belügyminisztériumi közleményben pedig az szerepel, hogy vizsgálat zajlik. Ez szerintem három elég különböző dolog. Én most ebben nem látok tisztán.
0: Ugye említette te is, hogy módosították 2022-ben, hogyha jól emlékszem, igen, hogy ezt akkor igazából működésre is fel lehet használni. Akkor ez alapján jogilag vélhetően nem probléma, hogy nem épült fel semmi más.
1: Nem feltétlenül a probléma. Itt a jogi vita azon lehet, hogy mit tekintünk működési költségnek, hogy milyen egyéb jogszabályok, versenyszabályok rendelkeznek mondjuk arról, hogy sportok,
0: na, mert mi lehet ez?
1: Bére.
0: Kültés, fenntartás, stb. Bérek, vagy új játékos igazolása?
1: Na, hát például új játékos igazolás, ez nem evidens, hogy működési költségnek tekintjük.
0: És hát
1: nem...
0: ahhoz, hogy nyerjen a Fradi?
1: Most ez nem evidens szerintem, és mondom, tehát ezt most hangsúlyozok, hogy hipotetikusan beszélgetünk, mert nem tudjuk ezt a részét ennek a történetnek. Ha így történt, az például megfelel a Kubatov Gábor nyilatkozatának, hogy minden pénz a Ferencvárosban van. Ettől függetlenül nem biztos, hogy egyébként megfelel a jogalkotó eredeti céljának, ezt is nézhetjük, annak egészen biztosan nem felel meg, hiszen biztosan nem arra allokált ezt a pénzt az állam, hogy abból játékosokat vegyen a Fradi, ha azt vett. Nem tudjuk, hogy azt vette. Még akkor is, hogyha működésre fordították, és van ennek egy egészen érdekes vetülete. Ugye az egyik fontos az, hogy van az egyesület, amely kapta, amelyik a kedvezményezettje ennek az állami támogatásnak, az az egyesület. És a labdarúgó csapatot egy külön ZRT működteti. Én egyébként a civil foglalkozásomban alapítványt vezetek operatív oldalról, az alapítvány számol el működési támogatásra, ennek az alapítványnak van egy saját tulajdonában álló cége. Hát, ha én azt a működési támogatást átadnám ennek a cégnek, másnap valószínűleg vezetőszáron vinnének el. Tehát ezek azért, hogy mondjam, ennél bonyolultabb dolgok, vagy nem ennyire evidensek, hogy ez átadható. Nem tudjuk, hogy a támogatói okirat hogyan fogalmaz. Tehát ebben a támogatói okirat lenne a kulcskérdés, hogy mi van pontosan a támogatói okiratban, amit a kormányhatározatok után kötött az állam és az egyesület. Mire adott lehetőséget ez a támogatói okirat, és mire nem adott lehetőséget ez a támogatói okirat. Ezt ugye nem tudjuk. Ha lezárul a vizsgálat, a belügyminisztérium azt ígéri, hogy ezeket majd részletesen közé fogja tenni.
0: Így van, arra a részre térünk majd akkor vissza. Ez a bizonyos Fradi város, ez valaha felépülhet-e még, és ezt, hogyha jól értem, egy olyan komplexum lehet, amiből nem csak mondjuk a Fradi szurkolók vagy a foci rajongók nyernének.
1: Nehéz kérdés, hogy a Kubatov Gábor azt nyilatkozta, hogy a leginkább ez bánja, vagy talán egyedül ez bánja az elnöki tevékenység alatt, hogy a Fradi város nem készült el és nem lett kész, akkor erről eléggé lemondóan nyilatkozott. Ugye ez a 2022. december 28-ai, szerintem ez is fontos, tehát két ünnep között jön ki egy kormányhatározat, ami valójában engedélyezte ennek az összegnek a, ha tetszik, felélését bizonyos szempontból. Az igazából annak a beismerése volt, hogy nem fog elkészülni ez az infrastruktúrás beruházás, hogy az, ebben egyébként a kormányhatározatban itt a Covid van, meg háború, meg egyéb dolgok vannak részletezve, hogy ezek most mennyire valósokok vagy nem valósokok, az egy dolog, de ebből nekem az a benyomásom alakul ki, hogy ez most nem időszerű jelenleg, most akkor nem is beszélek az új kormányzatnak a sportfinanszírozással kapcsolatos terveiről, vagy hogy mennyire hajlandó erre költeni mondjuk az új sportkormányzat egy ilyen luxus beruházásra, aminek egyébként persze lehetne adott esetben, szerintem kifejezetten a Ferencvároson belül haszna, ugye ez egy nagyon sok szakosztályt működtető egyesület, nem csak a futballban van vízilabda, a kézilabda, a férfi, női, jégkorong és a többi. Szerintem ennek most nem annyira van ilyen módon realitás, ami igazán szomorú, hogy a Népliget ez egy elég elhanyagolt terület sok szempontból, és vannak olyan hírek, amelyek szerint ugye az elmúlt 10 évben minden egyéb alternatíva Népliget rekonstrukcióját célzó kezdeményezést az blokkolta, hogy oda Fradi város fog épülni. Tehát nem kell másban gondolkodni, nem kell ötletelni, nem kell kisebb volumenű projekteket tervezni akár civil oldalról, hiszen oda Fradi város fog felépülni. Eltelt 10 év, a Népliget rekonstrukciója nem történt meg, vagy lényegében nem történt meg, de Fradi város sincs. Szerintem ez egy elég szomorú dolog.
0: Ez a legnagyobb gond, igen, hogy nincs ott semmi, de ezek csak híresztelések és pletykák, ezt tegyük hozzá. Gele János, köszönöm.
1: Köszönöm szépen.

0: Spirit FM, a nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. Hírek a Spirit FM-en.
1: Napos, száraz időre számíthatunk, Ukrajna Patriot légvédelmi rakétákat gyárthat a jövőben. Kisebb földrengés rázta meg Szarajevót és környékét hajnalban. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok. Ukrajna Patriot légvédelmi rakétákat gyárthat a jövőben. Az ukrán és az amerikai elnök erről Washingtonban tárgyalt. Volodymyr Zelenszkij a megbeszélését követően közölte, hogy Donald Trump beleegyezett abba, hogy a rakéták előállítási engedélyét megadja Ukrajnának. Az ukrán elnök találkozott a fegyverek gyártását végző amerikai katonai vállalatok képviselőivel is. Irán által támogatott iraki fegyveresek állásait támadta az amerikai és a szaúdi hadsereg. Az összehangolt akció részeként a terroristák több fegyverraktárát, illetve logisztikai központját megsemmisítették. A műveletet válaszcsapásnak szánták, miután a milicisták az iráni iszlám forradalmi gárda utasítására az elmúlt napokban dróntámadásokat hajtottak végre szaúdi energetikai létesítmények, illetve a térségben állomásozó amerikai erők ellen. Döntött az országgyűlés a közlekedés szervező és a gördülő állomány kezelő társaság létrehozásáról. Előbbi feladata lesz a hálózat, a menetrend és a tarifarendszer kidolgozása, valamint a szolgáltatói szerződések megkötése. Az utóbbi pedig beszerzi a járműveket a hamarosan rendelkezésre álló uniós forrásokból. A képviselők emellett megszavazták azt is, hogy lehessen előleget fizetni a gazdáknak a kárenyhítési rendszerből. Szombattól drágább lesz taxival utazni Budapesten. Hatályba lép a taxirendelet legutóbbi módosítása, amely szerint az alapdíj 1100-ról 1300 forintra, a kilométerdíj 440-ről 521-re, a percdíj pedig 110 forintról 130 forintra nő. Emellett bevezetik a 800 forintos reptéri díjat is, így a repülőtérre, illetve onnan történő utazás alapdíja 2100 forint lesz. Kisebb földrengés rázta meg Szarajevót és környékét hajnalban. A 3,1-es erősségű földmozgás több másodpercig tartott, sokan érzékelték. Sérülésekről vagy anyagi károkról egyelőre nem érkezett jelentés. Már legkevesebb 13 halálos áldozata van a Japán déli részén Kumamoto prefektúrában történt földrengésnek. A 7,1-es erősségű természeti katasztrófában sokan megsérültek. A földmozgás után nem sokkal robbanás volt egy bevásárlóközpontban. A vásárlók többségét evakuálták, de 20-30 alkalmazottat továbbra sem találnak. Erdőtűz pusztít az Égei-tenger Páros szigetén. A turisták körében közkedvelt szigeten már több települést ki kellett üríteni, a gyorsan terjedő lángok miatt sokan tengerpartra menekültek. Az oltást nehezíti az erős szél. Országszerte napos, száraz idő valószínű, napközben 30-35, késő este 12-21 fok várható. A Balaton 22, a Velencei tó 21, a Tiszató 24 fokos.
0: A Spirit FM híreit hallották. BKK Info. A legfrissebb közlekedési hírek Budapestről, itt a Spirit FM-en.
2: A fővárosban baleset nehezíti a közlekedést az Üllői úton befelé az Ecseri út előtt a középső sávban. Vasárnap üzemzárásig az M4-es metró nem közlekedik a Szent Gellért tér Műegyetem és a Keleti pályaudvar között karbantartás miatt. A sűrűben induló 107-es autóbusz, illetve a 7-es és a 133-e autóbusz igénybevételét ajánljuk. A Kálmin tér, illetve a Fővám tér és a Szent Gellért tér Műegyetem között szintén sűrűben közlekedő 49-es villamossal, valamint a 47-es és szombaton a 48-as villamossal lehet utazni. Dél-Budáról a Rákóczi tér a 4-es és a 6-os villamossal érhető el. Tart a felújítás a 6. kerületben a Szondi utcában, lezárták az 5-ös utcai kereszteződést, így az 5-ös utca az Aradi utca felől Zsák utca lett. A Szondi utca, a Csengeri utca és a Terész körút között továbbra sem járható. Csak a félútpálya járható Soroksáron a Tarcsai utcában a Szilágyi Dezső utca közelében vízvezeték javítás miatt, ezért a két irány forgalma felváltva haladhat. Németh Luca, BKK Info.
0: Közlekedési híreinket hallották.

0: futottak még? Futottak?
1: Spirit FM 92.9, az alternatív zenék specialistája. Ennyire változatosan máshol biztos nem hallja. Csak itt, nálunk, a 92.9-en. A hét minden napján.

0: A most következő műsorszám korhatárra való tekintet nélkül hallgatható. Támogatott tartalom következik. Ébredjen velünk! Friss hírek, aktuális kérdések, fontos témák, napi információk. Ez a Start Plus a Spirit FM-en. A műsorvezető Vogyerák Anikó.
1: Egészségügyi perceink következnek.
2: A rovat támogatója az Ormos Intézet, a hely, ahol ön is meggyógyulhat.
1: És dr. Szegő Péter, a vendégem, jó reggelt kívánok, aki orvosigazgatója az Ormos Intézetnek, és a mai témánk a koleszterin.
3: Jó téma.
1: Igen? Jó vagy nehéz? Amikor olvastam, hogy ez lesz a téma, akkor nyilván rögtön eszembe jutott, hogy majd akkor jól kibeszélhetjük azt is, hogy a legutóbbi ilyen típusú vizsgálat, mert engem például figyelmeztettek, hogy hát jó lesz odafigyelni, hogy kicsit magas a koleszterin szint, és akkor az ember akkor nyilván spontán a Google-ba meg a ChatGPT-be beüti, ugye? Ennyire jó páciens vagyok. És akkor eljön, hogy hát igazából ez lejjebb menni már nem fog, vélhetően, hanem valahogy meg kéne akadályozni, de mit tegyél, mit ne egyél, hogy tudod helyrehozni a gyógyszeret.
3: Ez egy alapvetően...
1: Szóval igen, mi a koleszterin?
3: Tehát mit tegyek, mit ne egyek, az nem feltétlen az a téma, ahol ezt lehet befolyásolni. A koleszterin amúgy egyébként egy eléggé fontos alapépítő elemünk, tehát anélkül konkrétan nem léteznénk. Szétesnének a sejtjeink, teljesen szétmenne a sejthártyarendszer, a hormonális rendszernek legalább a fele összeomlana, tehát konkrétan belehalnánk, hogyha nem lenne bennünk koleszterin. Rettenetesen fontos építőelemünk, kárt is tud csinálni. Ugye, mint rendkívül fontos építőelemünk, a szintje az alapvetően nagyon pontosan szabályozott. Magyarul tekintve, hogy ugye az előbb elmondottak alapján ebből nem nagyon lehet hiány, nem tudunk bele vitamint csinálni, tehát nem lehet olyan, mint egy C-vitamin, hogyha eszük, akkor van, ha nem, akkor meg nincs, és tulajdonképpen egy darabig nincs, akkor sincs igazándiból túl nagy problémánk, de aztán ha visszatöltjük, akkor minden rendben jön, nem. Úgyhogy hát a rossz hír az, hogyha valaki diétázik és nem eszik koleszterint, és a szervezetébe kevesebb kerül be, akkor maradékot a máj az megcsinálja. Mert hogy annak van egy szintetizációs kapacitása, ennek vannak építő elemei, amiből össze lehet rakni ezt a viszonylag nagy molekulát, és a máj ezt összerakja. Tehát ezért aztán diétával igazándiból, ha valakinek amúgy nincsen a koleszterin nagy cserében zavara, az tudja esetleg normalizálni a koleszterin szintjét. Az a probléma, hogy az embereknél, akiknél ebből probléma van, azoknál általában van egy veleszületett anyagcsere zavar, ami miatt a koleszterin szintjük írd és mond, akkor is magas, hogyha a fejük tetején ugrálnak.
1: Szuper, nem fogják tudni. Hiába vontam ki a zsíros ételeket.
3: Az a trigliceri szintet nagyon szépen lehet csökkenteni. Ugye egyébként a koleszterin szint az olyan marad, amilyen akar. Tehát ez egy működési zavarnak a következménye, hogy ez magasabb, és hát tekintve, hogy genetikai beavatkozás, csak azok azért túlzás lenne egy ilyen problémáról, hogyha bevetnénk őket. Azért igazándiból marad az, amit a betegek jó része a sátán gyógyszerének tart igazándiból, ezek a koleszterin szint csökkentők. Most itt egyébként jó, hogy elmondtuk, hogy ez hogy néz ki, de hát arról is érdemes egy pár szót ejteni, ez miért fontos. Ugye ezzel tesszük tönkre részben az ereinket. Tehát ha valakinek magas a koleszterin szintje és legyint rá, azok előbb-utóbb olyan mértékben fognak előregedni az erei, hogy az érrendszerre lesz tulajdonképpen a legidősebb szerve a teljes testén belül, ami alapvetően azért rossz hír, mert minden sejtünknek a működése alapvetően a keringési rendszerünknek az egészségétől függ. Hogyha ezt tönkrevágjuk, akkor onnantól kezdve semmi nem fog rendesen működni. A tönkrevágásának az egyik lépcsője az, hogy legyintünk a magas koleszterin szintre, meg legyintünk amúgy egyébként a magas vérnyomásra, meg jó az a van egy kis cukrom típusú hozzáállás, meg kit érdekel, hogy mennyi a vérnyomásom, és a többi jó kis dohányzásra még rá lehet segíteni erre a történetre, és veszett sebességgel tönkre lehet tenni az embernek a saját érrendszerét, és onnantól kezdve, hogy az tönkre megy, onnantól kezdve szépen lassan mindene tönkre megy. Úgyhogy erre igazán vigyázni kell, tehát a koleszterin szint az ilyen szempontból egy rendkívül fontos építőköve annak a folyamatnak, amiben az ember a végén belehal. Úgyhogy...
1: Oké, mit tegyek?
3: Nem teljesen indiferens.
1: Hát igen, derüljön ki. Ha 20 évvel ezelőtt csinálom ezt a vizsgálatot, akkor is kiderült volna?
3: Persze, hogy ne. Tehát ez egy genetikai örökség, amikor az ember
1: kezdjük magasabb. Akkor kezdjük ott, hogy elmegyünk és megnézzük.
3: Ezt is meg kell nézni, ugyanis ez egy olyan problémakör, és azért marha nehéz kommunikálni ezt az egészet, mert ugye ebből az emberek egy jó része az égvilágon nem érez semmit. Uh-huh. Hogyha nagyon magas a koleszterin szint, akkor lehetnek különféle bőrgyógyászati eltérések, meg szemészeti eltérések, amik mondjuk még úgy a tükörben is látszódnak, meg az emberben úgy fölvetik a lehetőséget annak, hogy valami nem stimmel. De nem arra gondol az ember egy kiütésnél, hogy úristen, biztos magas a koleszterin szinte, megcsípett egy szúnyog. puf. Viszont elmegy megméretni, és akkor látja, hogy ez magas. Na most onnantól kezdve, hogy ez magas, onnantól kezdve érdemes ezzel valamit csinálni, ugyanis vannak olyan szereink, amikor ezt lehet csökkenteni. És még egyszer mondom, az előbb elmondottak alapján más lehetőségünk ennek a csökkentésére nagyon nincsen. És ennek a csökkentésével lehet igazán megelőzni érrendszerű betegségeket, nem a véralvadás gátlókkal, meg nem a különféle vitaminokkal, meg nem a különféle ionokkal, amiket az ember magába tesz, hanem azokkal lehet, azoknak a folyamatoknak a visszafordításával lehet, amire az érrendszerünk rá fog menni. És az egyik, amire az érrendszerünk rá fog menni, az a magas koleszterin szint. Most ilyenkor jönnek a gyógyszerek, és akkor az ember fölüti egyébként az internetet, és beírja, hogy ezek micsodák, és néhány ember kimutatható akna munkájának a következtében ezek a gyógyszerek, ezek a statinok, ezek a sátán gyógyszereivé váltak.
1: Mert
3: megeszi az ember máját, meg a vesélyét, meg a kollégám elkezdte szedni, és utána levágták a lábát, úgyhogy tehát irgalmatlan, borzasztó ellenszélben kell nekünk rosszul kommunikálható dolgokat úgy kommunikálni, hogy a betegek utána elkezdjék szedni ezt az egészet. Jelenleg úgy állunk, hogy azoknak, akiknek fölírják ezt a gyógyszert, azoknak körülbelül a fele már ki se váltja, és 3 hónap múlva, akik kiváltották, annak már csak a harmada szedi. És akkor csodálkozunk, hogy Magyarországon szív- és érrendszerű hálózásban nincsen előrelépés semmi. Tehát ezeken múlik tulajdonképpen, és az, hogy ezt a betegek elfogadják, az meg azon múlik igazán, hogy tudjuk-e mi kommunikálni feléjük, hogy ez miért irgalmatlanul fontos.
1: Mit csinál ez a gyógyszer? Miért nem kell félni tőle? Miért alakultak
3: igen, mégis ezek a ha végeredményt akarom mondani, akkor ez a gyógyszer csökkenti a koleszterin szintet. Ennek azért van jelentősége, mert az érfalba beépülést csak úgy tudjuk lassítani, hogyha azt a készletet, amiből beépül az érfalba, ez a gyógyszer, ezt alacsonyabb szinten tartjuk, ennek megvannak a megfelelő határértékei, amiket meghatároztunk, hogy biztonságos legyen a dolog. A gyógyszereknél elhíresültek dolgok, tehát elhíresült az, hogy májbetegséget csinál, nem csinál májbetegséget, elhíresült, hogy vesebetegséget csinál, nem csinál, és elhíresült az, hogy szétszedi az izomrendszert, nem szedi szét. Van egy jó hírem, azoknál, akiknek ez esetleg mégiscsak előfordul, mondjuk abban 100 000-ből egy, akit ez a szerencsétlen dolog érint, hogyha abba hagyjuk a gyógyszert, akkor ezek a dolgok maradéktanul elmúlnak. De a probléma ott van, hogy ugye az emberek tudnak róla, hogy izompanaszokat tud csinálni. Elolvassák, elmondjuk nekik, majd utána elkezdik szedni a gyógyszert, sokkal inkább kezdenek figyelni a saját izomzatukra, mindaná, hogy valakinek valamilyen fáj, de szedi a gyógyszert, tehát attól fáj, abba hagyja, az már nem számít, hogy nem maradt abba a fájdalom, de biztos a gyógyszertől volt, hogy az életbe többet nem lehet odaadni.
1: Nagyon röviden, akkor most, ha valakinek picit magas a koleszterin szintje, ez azt jelenti, hogy rohanjon orvoshoz, és akkor hát rögtön írjon rá gyógyszert, van egy tólik, hogy még várjál vele, mert majd lesz magasabb, nem lesz.
3: Ezzel valamit csinálni kell, mindenféleképpen figyelni kell rá. Tehát ilyenkor figyelmet kell felhívni arra, hogy ez egyáltalán nem mindegy, és nem szabad félváról.
1: Csupa jó híre jön mindig, doktor.
3: Megoldható a dolog, ezért jó.
1: Köszönöm.
3: Köszönöm.
0: A nyár sok híres magyar festőt is megihletett. Csók István életművében például a nyár és a Balaton központi motívum volt. Ehhez kapcsolódik e heti kérdésünk. Hogyan nevezi a művészettörténet azt a híres, a festő kislányát ábrázoló nyári portrésorozatot, amelyen a francia impresszionisták hatása érezhető? Start 1. Panni ciklus. Start 2. Zűző ciklus. Heti nyereményünk egy 20 000 forint értékű Guyon cukormentes kekszekből összeállított ajándékcsomag a Guyon felajánlásából.
1: Trunk Tamás a következő vendégem, aki állandóan pörög és 42 titulusa van. Jó reggelt kívánok!
4: Jó reggelt!
1: És most is éppen egy nagy eseményre készültök, ami majd csak novemberben lesz, de már most rengeteg tennivaló van vele, a New Universe. Mi ez pontosan? Aztán majd beszélünk arról, hogy hol tartotok a szervezésben.
4: Ez a New Universe, ez az esemény, ami Európa legnagyobb ilyen ifjúság kultúrákkal foglalkozó eseménye. Tehát ebben van művészet, van öltözködés, streetwear, sneakerek, de van benne építészet. Tehát itt igazából a világ találkozik, 8-szer fiatalt mozgat meg ez évente, és Európa minden pontjáról érkeznek látogatók is, meg 20 országból jönnek kiállítók, és van egy ilyen óriási új univerzum, mondhatni, ami ilyenkor ott létrejön novemberben, november 28-29-én idén.
1: Ami kifejezetten a fiataloknak szól. Miért?
4: Igen, viszont azt kell mondjam, hogy egy ilyen nagyon izgalmas családi esemény alakult az elmúlt évek során, tehát ez így évről évre nőtt, és azt látom, hogy tényleg ezt így családok egészben szeretik és élvezik, mert pont egy ilyen kulturális élményé szeretném azokat a témákat tenni, ami a fiatalok számára egy szenvedély. Tehát azért is New Universe a neve, mert tulajdonképpen sokszor kívülről ránézünk ezekre az ifjúság kulturális témákra, és azt mondjuk, hogy hú, hát a gyereke az kedveli a cipőket, vagy a ruhákat, vagy szeret festeni, de valójában ezek kultúrák, amik mozgásban vannak. Pont tegnap voltam Münchenben tanácsadóként egy nagyon nagy hatalomnak, a turisztikai ügynökségének egy ilyen tanácsadási workshopot tartani, és pont ott beszéltem arról, hogy ezek a különböző kultúrák és ifjúság kultúrák hogyan vannak egymásra hatással, hogy ezek nem ilyen különálló elemek, hanem hogy a Minecraft világa hogyan kapcsolódik a Robloxhoz, az hogyan kapcsolódik az Archive divat kultúrához, és ezek így folyamatosan hatással vannak egymásra, és ezt egy eseményben fogom össze és akarom összefogni nagyon sok nemzetközi szereplővel, ami tényleg mindenki szemre egy élményével itt, tehát hogy közös kosárlabdázástól kezdve kulturális beszélgetéseken át, és akár ilyen jó áru, de igazán ritkaságok, ruhakincskeresésekre is közösen.
1: Igen, olyan szavakkal dobálózol, amivel nyilván boomerként, meg még kisgyermekes anyukaként, azért így van, amit így elkapok, és már mondjuk az én 6 évesem is tolja ezeket a szavakat, de előbb-utóbb kénytelen leszek én magam is szembesülni vele, és hát nagyon sok tinédzser szülőnek ebből áll a mindennapja, hogy ezekről beszélnek az ő gyerekeik. Egy ilyen eseményen egy picit érthetőbbé válik ez a világ számunkra, a szülők számára is?
4: Pontosan, ennek az eseménynek nekem leginkább két oldala van. Az egyik tényleg az, hogy a generáció közti párbeszéd az erősödni tudjon. Tehát tényleg látni azt, hogy a csillogó szemű gyerekek ott vannak, meghallgatják ezeket a beszélgetéseket, jönnek velük a szülők, ők nem egy vásárlás élményt kapnak ott, ami máskor egy ilyen kapcsolódási
1: pont. Nyilván befűzi erre is a gyerek.
4: Adott esetben, de amúgy itt meg sokkal jobb áron különben, mert nagyon sok jelítő van, nagyobb a verseny. De ahogy Banksy is mondta, egy exit through the gift shop kultúrában élünk, de most már inkább entry through the gift shop, tehát a kultúrákhoz sokszor egy vásárlás élmény is kapcsolódik, viszont itt tényleg van körétés kulturális élmény. Azon túl pedig a másik oldala az, hogy mi sokan nem látnak, hogy ezek itt nem csak fiatalok, hanem ezek valóban fiatal vállalkozók, vagy művészek, festők, rapperek, akik 12-13-14-20 évesen tenni akarnak valamit, alkotnak, és őket akarom egyrészt összefogni, másrészt amiért ez az esemény különleges, és ezért tudott Európában kiemelkedni, mert elhozok, hát én 12 éves korom óta ennek a kultúrának a legnagyobb szereplőinek, a Yeezy tervezőinek írok üzeneteket, és építem így az ismerettségeket, és ezeket a személyiségeket el tudom hozni Budapestre, mert egy fiatal számára, aki elindult a saját útján Magyarországon, Budapesten, egy ilyen külföldi sikersztori azért nagyon távolinak, meg magasztosnak tud tűnni, de az, hogy elhozom őket, ott állnak előttük, meghallgatják a beszélgetést, kérdeznek tőlük, ezen keresztül egy olyan fajta közelség tud elindulni, hogy valóban látják azt, hogy Hiroshi Fujiwara, aki a streetwear keresztapja, és különben Japánnak az országmárkáját óriásiban építette azzal, hogy anno az Uraharajuku, van egy ilyen nevű mozgalmat elindította Japánból, hogy ugyanígy kezdte, és ez kézzel foghatóvá teszi, és én tudom, hogy nekem ez mennyit jelentett, hogy ilyen nagy nemzetközi személyiségekkel egy kapcsolatot létre tudtam hozni fiatalon, és hogy ez mennyire egy új perspektívát adott nekem, és ezt akarom átadni a következő generáció vállalkozóinak is, vagy alkotóinak is, és fiataljainak.
1: Ilyen Szabó Beti szerkesztő közben mondta a fülemre, hogy majd kikérdezi, amit mondasz, nyilván nem fogom tudni visszamondani egyébként egyik pillanatát sem, de az, hogy élvezette beszélsz erről, ezt már jó látni, és azt is, hogy mi azért sokszor találkoztunk korábban más műsorok kapcsán is, és megkérdeztem, hogy az anyukát hogy bírja egyébként ezt a tempót, és te, ha jól mondom, erősíts meg 0-0-tól, igazából iszonyatosan nagy támogatásban vagy a családod által. Egy ilyen esemény vélhetően a szülőket közelebb hozhatja ahhoz, hogy amikor a gyerekük ilyen fura dolgokról beszél, akkor megértsék, hogy mi az valójában. De megértetik-e azt a kultúrát, hogy ahogy mondod, ez már igazából egy gazdasági szint is, abszolút, hogyha jól értem, mert amikor a gyerek előáll ezzel, és mondjuk te odaállnál hozzám, vagy majd az én gyerekem 6 év múlva 12 évesen odaáll elém, hogy akkor ő az ilyen cipő, meg a olyan izé, meg nem tudom, és akkor valószínűleg legyintenék arra, mert még az old school hozzáállásom van, hogy jó, majd tanulj előbb rendes szakmát, meg legyen valami, végezze valami egyetemet, tehát hogy ezek ilyen buhóságnak tűnnek, de nem azok.
4: Nem azok. Egyrészt nyilván az, hogy ez itt sokkal többről szól, mint cipők. Nyilván vannak benne cipők is egy kis részben, de itt sokkal több minden van. És a másik tényleg az, amit mondtál, hogy itt tényleg gazdasági szereplők és helyzetek találkoznak. Tehát az, hogy Kengo Kuma például jön Budapestre, és itt előfogadni, ez egy fantasztikus dolog. Ő a legikonikusabb építészek különben. Tehát ő nem egy Z-generációs hős feltétlenül. Ő tervezte a Tokiói Olimpiai Stadiont, éppen a British Museumnak a felújítását. kivételeset az ő irodája viszi végig, és az, hogy ő tud itt mesélni fiataloknak, az egy óriási dolog, de különben országmárka szempontból meg egy nagyon nagy dolog az, hogy nem máshol, nem Ausztriában, nem Németországban, nem Hollandiában, hanem Magyarországon, Budapesten találkoznak, kizárólag Európában ezek az óriási személyiségek, ez felteszi Magyarországot.
1: Hol és mikor még egyszer?
4: A Bokcsarnokban november 28 és 29-én.
1: Trunk Tamás, sok sikert és lendületet.
4: Nagyon szépen köszönöm.
0: Támogatott tartalmat hallottak. Műsorajánló. Fórum a Spirit FM-en. Az ATV népszerű műsora már a rádióban is. Minden hétköznap 11 órától. Emi és más a Spirit FM-en. Az AI már itt van. Körülvesz és mindent megváltoztat. Félünk. Szeretjük. Nem ismerjük. Ez a műsor minden szerdán 14 órától ezzel foglalkozik. Közérthetően a mesterséges intelligenciáról. Tartson Márton Györggyel és vendégeivel ön is. Három világkép, három mikrofon és egy forró vélemény. Egy perc provokáció, egy perc tényzuhany, 5 perc vita és 10 másodperc, amikor mindenki csodálkozik, hogy még mindig szóba állnak egymással. Ez a Provokatőr. Gabra Gábor, Boros Tamás és Dévényi István társaságában a Spirit FM-en. Forró állítások, hideg tények és néha jeges zuhany. Szállj be, mert vitázni menő. Minden héten, hétfőtől csütörtökig, este 6 órától. Egyenes beszéd a Spirit FM-en. Minden hétköznap este 9 órától a legfontosabb és legérdekesebb közéleti interjúkkal. Húzós a Spirit FM-en. Róna Jegon vendégei a magyar kulturális, gazdasági és... Húzós a Spirit FM-en. Róna

Spirit FM, a nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM.

Spirit FM 92.9. Az alternatív zenék specialistája. Ennyire változatosan máshol biztos nem hallja. Csak itt, nálunk. A 92.9-en. A hét minden napján.

0: most következő műsorszám korhatárra való tekintet nélkül hallgatható. Támogatott tartalom következik. Ébredjen velünk! Friss hírek, aktuális kérdések, fontos témák, napi információk. Ez a Start Plus a Spirit FM-en. A műsorvezető Vogyerák Anikó. A nyár sok híres magyar festőt is megihletett. Csók István életművében például a nyár és a Balaton központi motívum volt. Ehhez kapcsolódik e heti kérdésünk. Hogyan nevezi a művészettörténet azt a híres, a festő kislányát ábrázoló nyári portrésorozatot, amelyen a francia impresszionisták hatása érezhető? Start 1. Panni ciklus. Start 2. Zűző ciklus. Heti nyereményünk egy 20 000 forint értékű Guyon cukormentes kekszekből összeállított ajándékcsomag a Guyon felajánlásából.
1: A nyári táborokról már beszéltünk tegnap, hogy milyen táborokat válaszunk, mi alapján válaszunk, vannak-e még helyek, de hogyan hatnak ezek a gyermekeinkre, meg egyébként ránk is, erről is beszélgetünk Dúró Zsuzsannával, aki gyermekpszichológus is. Jó reggelt kívánok!
2: Jó reggelt, szervusz, köszönöm a meghívást!
1: Azt átbeszéltük a tegnapi adásban, hogy mondjuk mikor legyen az, hogy ottalvós tábort választunk már a gyereknek a helyet, hogy napközis tábor, hol lehet annak a határa, viszont teljesen más egyébként egy gyermekpszichológus szemszögéből ez az egész. Például, hogy hol van az, amikor eldöntöd egyáltalán, hogy a gyermek alkalmas arra, hogy táborba menjen. Amikor nyilván sokkal inkább akár kütyűzne otthon, vagy ellenne a nagyival, hogyha van arra lehetőség, és mondjuk reggelente tiltakozik, nem tudom honnan veszem a példát, hogy ő nem akar táborba menni. Beerőszakolás vagy nem, amikor megyek érte, látom, hogy iszonyatosan jól érezte magát.
2: És ez így van, és ez a folyamat, ez szinte törvényszerű, de egy picit előre mehetek, hát ugye tavasszal vannak a tábori jelentkezések a nevelési oktatási intézményekben, már akkor azért a szülő eldönti a gyerek ismerősége, ismerettsége alapján, hisz születésétől fogva ő van a gyerekével, hogy melyik típusú tábor lenne neki a megfelelő, a napközis, amikor hazamegy, vagy az általad említett ottalvós tábor. Ez azt hiszem már úgy beleépült a családok életébe, meg tudják ezt határozni, hogy a gyerekük vérmérsékletének, temperamentumának melyik típusú tábor felelne meg. De visszatérve az eredeti kérdésedre, hát elképesztő hatással vannak a táborok, így gyűjtő fogalomként a gyerekeknek a személyiség fejlődésére, és a képesség fejlődésére. Hát legyünk őszinték, ez egy szocializációs szintér egy tábor, és nem arról szól, hogy ez egy gyermek megőrző, vagy a szabadidő hasznos eltöltésének csak egy szintere, hanem fejlődési élettani szempontból, ha vizsgáljuk, akkor azt mondjuk, hogy egy új ember születik egy tábor végén, mert olyan jellemvonások alakulnak ki, amik általánosságban nem alakulnak ki mondjuk egy családban, hisz helyzetbe hozzuk a gyerekeket különböző tevékenységek által, ezáltal az önértékelésük, énképük, alkalmazkodó képességük, konfliktuskezelő képességük elképesztő módon erősödik és fejlődik. Én inkább úgy mondanám, hogy bennük volt már ez a képesség, csak mi különböző tevékenységekkel előhívjuk ezeket a képességeket. És ne úgy képzelje el semmelyik szülőtársunk, hogy 0-24-ben valamilyen tevékenység folyik, például a tematikus táborokban egész nap rajzolni kell, vagy zenélni, vagy ugribugrizni, hanem, ahogy említettem is, itt a változatos, ami gyönyörködtet, és az egymással való viszony megteremtése, a szoktatás, ugye mi is a szoktatás? A szoktatás nevelés, a nevelés pedig személyiségfejlesztés, és itt jutunk el a végcélig, hogy egy új ember születik majd egy 5-6-7 napos tábor után, mert olyan dolgokat tanult, amit az otthoni környezetben nem lehet megtanulni.
1: Mennyire nehéz a mai világban a gyermekeknek a szociális kapcsolódás része, mert most beszélünk itt azokról a képességekről, amiket ott tanulhatnak, és tök mindegy, hogy úszótáborban, vagy éppen vagy angoltáborban, vagy bármilyen más táborban van, de a táboroknak a jelentős része az arról szól, hogy ismeretlen gyerekek vannak gyakorlatilag összezárva. Első nap senki nem ismer senkit, jó esetben mondjuk kialakulhatnak kapcsolatok. a mai gyerekeknek ez ugyanolyan könnyen megy, mint hát nekem nem ment, mert én mindig ismerősi táborba mentem, mondjuk osztálykirándulásos táborokba, vagy pont, hogy nehezebb abból adódóan, hogy ők azért már kütyűznek.
2: A kütyűt jó, hogy felhoztad, mert itt az digitális detox van általában, de ez olyan önjáró, hisz olyan sok program áll rendelkezésre, amely a gyerekek érdeklődésének, kíváncsiságának megfelel, ami talán kicsit félre tudja rakni ezt a kütyüzést. De az eredeti kérdésedre meglepődnek szülőtársaim, ha azt mondom, hogy nagyon könnyen megy az alkalmazkodás, hisz a pedagógusok, akik foglalkoznak a gyerekekkel, élménypedagógia eszközeivel dolgoznak, és rendkívül módon ismerik a gyerekek személyiségét, itt az életkori sajátosságok figyelembevételével. Mindenkire van lehetőség megfogni azt a tulajdonságát, amit tovább tudunk vinni. Igazad van, lehetnek introvertált, visszahúzódóbb, csendesebb, vagy éppen a harsányabbak, tiszta típus természetesen nincs, de mindenkin van fogás, és az együttes élmény ereje, amikor a gyerekek együtt vannak egy bizonyos tevékenységben, ami sikerélményt ad nekik, mert erre különösen fókuszálunk, hogy sikeres legyen az a tevékenység, amit végeznek, sport, művészet, bármi, vagy csak együtt lenni és beszélgetni, akkor én azt hiszem, hogy a sikerhez vezető út maga a siker, ahogy szoktuk mondani, beindítunk a gyereknél egy jó értelembe vett mókuskereket, hogy már keresi a társakat. És nagyon jó lehetőség például az egy szobában lakás szempontjából, hogy hogyan alkalmazkodom a szobatársamhoz, akár az öltözködés meghatározásához, milyen javaslatokat teszünk egymásnak, most itt hevenyészet példákat hozok az életből, mert hát az élet a legnagyobb rendező, ahogy szoktuk mondani, és nincsenek receptjeink, de hogy minden gyereket be lehet vinni abba a lehetőségbe, hogy jól érezze magát, ez egészen biztos. És ha egy típusú tevékenység nem tetszik neki, keresünk majd egy másikat, mert arra fókuszálunk pedagógusként, szakemberekként, hogy a gyereknek élmény legyen az együttlét.
1: Mennyi múlik a nevelőn, azon, aki foglalkozik ott a gyermekekkel? Sok esetben azért van, hogy ők beesett arcok, akik helyettesítenek, vagy pluszba jönnek, és csak a nyári időszakban jönnek egy-egy táborba, és mennyi egyébként a gyermekeken, vagy a közösségen? És kérdezem ezt úgy, hogy tudom, hogy ti magatok is szerveztek tábort, de az is egy picit más szerintem, mert egy összeszokott közösség az, akik tehetségprogramra járnak, és akkor úgy táboroztattok, mint amikor egyszer csak felütöm akár a táborkeresőt, és akkor egy vadidegen helyre próbálom beadni a gyermekemet.
2: Teljesen igazad van, és életszerű, amit mondtál, és köszönöm, hogy megemlítetted az általunk szervezett táborokat is. Igen, tehát van egy spontaneitás jellege, vagy lehet egy spontaneitás jellege a táborban való részvételnek, de én úgy tudom, és az a tapasztalatom, hogy pedagógusok rendkívül módon gyermekközpontúak, gyermekszeretőek, és ha már említetted, hogy kik dolgoznak a táborban, igen, azok a leendő pedagógusok, akik most még egyetemre járnak, ez egy rendkívül fontos eszköze még a gyermekek megismerő folyamatának, mert mindig másokkal foglalkoznak, tehát itt az alkalmazkodó képesség, a szó szerint értendő a gyerekhez való közeledés, a gyermek centrikusság, ami belülről fakad, de lehet erősíteni, és finomítani, és megsózni, megborsozni, rendkívül fontos. És az, hogy a gyerek mindig másokkal van, más pedagógusokkal, fiatalabbakkal, tapasztaltabbakkal, ez pedig az ő alkalmazkodó képességét erősíti, hogyha majd visszamegyünk az iskolába, nem annyira soká, akkor tudja majd ezt az alkalmazkodó képességet úgy kamatoztatni, hogy a sokféle tanártársunkhoz, az ő személyiségükhöz a megfelelő módon tudjon viszonyulni, amiből neki megint csak sikerei lehetnek.
1: Lehet túltolni a táborokat? Gondolok lehet itt arra, hogy már van olyan gyerek, aki mondja, hogy már nem akar tábor, pihenni akar.
2: Teljesen igazad van, lehet túltolni a táborokat, és itt most nem a szülőket szeretném itt most vegzálni, de igenis fontos, hogy nézzünk ki a fejünkből, hogy legyen bizonyos én ideje annak a gyereknek is, hogy úgy tűnik, hogy nem csinál semmit. De amikor nem csinál semmit, akkor gondolkodik, akkor jön elő a kreativitása, és ahogy mondom is, nézik ki a fejéből, de az originális gondolatok, amiket a későbbiekben felhasznál, akár a pályaorientáció szempontjából, szempontból, vagy az együttes élmények a kisbarátokkal ennek a szempontnak megfelelően nagyon hasznos. Tehát én kérem a szülőtársakat, hogy hagyjunk időt ennek a nézünk ki a fejünkből című lehetőségnek, de nagyon fontosak a táborok, és higgyünk benne, hogy egy őrületesen jó fejlődés lélektani eszköz.
1: Túró Zsuzsanna, köszönöm.
2: Köszönöm, hogy meghívtál.
1: Önöknek pedig a figyelmet köszönöm, holnap várom önöket, szép napot, és vigyázzanak, nagyon meleg lesz ma. Viszontlátásra.
0: Támogatott tartalmat hallottak.

ajustól mi szaggatottan ír. Ez a csendek miatt elkapott radír. Ez a pillanatok heve és a bűn. Ezek üresedő szégek, egy elhagyott tribűn. Ez a nem, ez a de, ez a mégsem. Ez a legkedvesebb repedésem. Ezek azok a sebek, amikre büszke. Lehetetlen lenni, ez egy ki nem húzott tüske. Árvaházi lángokat épp belepi a füstje. Az izzó aranynak így lesz hamu ez üstje. Egyre gazdagabbak, egyre szomorúbbak. Elnéz hátra, de épp mögötted a bűnök. Ezek rabjai a fényeknek, a klubnak. Ezek nem felelnek meg ennek a krúnak. Ezek rabjai a fényeknek, a klubnak. Ezek nem felelnek meg ennek a krúnak. Ez egy golyóstól, mi szaggatottan ír. Ez a csendek miatt elkapott radír. Ez a pillanatok heve és a bűn. Ezek üresedő székek, egy elhagyott tribűnje. Emlik a felmosó vödörleve az utcára. A tinta minden vállóperen úgy szárad. Alatt ázott beton, felette szederfoltok. Bennem a neved, most egyszerre húz meg ezer koltot. Nem vagyunk ismerősök, lelki dezertőrök. Kongó torna csarnok, szivacsok, messzes födrök. Ne kérdezd hova, csak távol innen vezess főnök. Tudom, te úgy hiszed, ha nincs minden a fele semmi. Hogy ez a fele semmi, minek vissza feleselni. Rögeszt meg csere közben, egyedül felesezni. Örökkör folyosókon ragyogni és megrekedni. Zongor a dallamára fátyolik egy nyitott ablak. Nagyobb a kapu ajtó, de nem lettünk nyitottabbak. Egyre gazdagabbak, egyre szomorúbbak. Elnéz hátra, de épp mögötted a bűnök. Ezek rabjai a fényeknek, a klubnak. Ezek nem felelnek meg ennek a krúnak. Ezek rabjai a fényeknek, a krúnak. Ezek nem felelnek meg ennek a krúnak.

0: Műsorajánló. Hogy rendeljek az étteremben bort? Pezsegjen vagy gyöngyözzön? Hová utazzunk borozni? És egyáltalán? Veszik vagy isszák? Egy műsor magyar borra szomjazóknak minden héten csütörtökön, 15 órától a Spirit FM-en. Pit Lane. A Network 4 motorsport podcastje már a Spirit FM-en is. Minden szerda este 7:30. A műsor, amiben minden előkerülhet, ami MotoGP, Superbike, két kerék, vagy épp négy kerék. Tarts velünk minden szerda este 7:30. Fórum a Spirit FM-en. Az ATV népszerű műsora már a rádióban is. Minden hétköznap 11 órától. Három világkép, három mikrofon és egy forró vélemény. Egy perc provokáció, egy perc tényzuhany, 5 perc vita és 10 másodperc, amikor mindenki csodálkozik, hogy még mindig szóba állnak egymással. Ez a Provokatőr. Gabra Gábor, Boros Tamás és Dévényi István társaságában a Spirit FM-en. Forró állítások, hideg tények és néha jegerszuhany. Szállj be, mert vitázni menő. Minden héten, hétfőtől csütörtökig, este 6 órától. Húzós a Spirit FM-en. Róna Jegon vendégei a magyar kulturális, gazdasági és politikai elit legjavából kerülnek ki. Beszélnek szakmáról, magánéletről, társadalomról egyaránt. És még a húzós kérdések elől sem térnek ki. Húzós a Spirit FM-en, hétfőnként 13 órakor. Emi és más a Spirit FM-en. Az AI már itt van. Körülvesz és mindent megváltoztat. Félünk. Szeretjük. Nem ismerjük. Ez a műsor minden szerdán 14 órától ezzel foglalkozik. Közérthetően a mesterséges intelligenciáról. Tartson Márton Györggyel és vendégeivel ön is. Műsorajánlót hallottak. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Megérkeztek az IKEA újdonságai. Új termékeinkkel még kényelmesebbé teheted az otthonodat. Ki tudja, talán éppen egy új ágynemű hiányzik ahhoz, hogy még szebben induljon a napod. Fedezd fel több mint 700 új termékünket, és látogass el valamelyik IKEA áruházba. Még ma!
2: Forró nyár. Még forróbb akciók a Designer Outlet Pandorban. A Final Sale Week alatt az outlet árakból további akár 50%-os kedvezmény vár rád. Frissíts fel nyári gardróbodat a Nike, Birkenstock, Converse vagy Levi's ajánlataival egészen augusztus 8-ig. Az árak olvadnak, a stílus marad. Designer Outlet Pandorf.
3: A kürtős kalács új roppanása. Have a break, have a KitKat. Kürtős kalács made with KitKat. Harap rá az új crunchy kürtős kalácsra a Vitéz kürtösnél az Édesmackóban, a cirkusz mellett.
0: Reklámot hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. Hírek a Spirit FM-en.
4: Napos, száraz időre számíthatunk. Iraki fegyveresek állásait támadta az amerikai és a szaudi hadsereg. Drágább lesz taxival utazni Budapesten. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok. Ukrajna Patriot légvédelmi rakétákat gyárthat a jövőben. Az ukrán és az amerikai elnök erről Washingtonban tárgyalt. Volodymyr Zelenszky a megbeszélését követően közölte, hogy Donald Trump beleegyezett abba, hogy a rakéták előállítási engedélyét megadja Ukrajnának. Az ukrán elnök találkozott a fegyverek gyártását végző amerikai katonai vállalatok képviselőivel is. Irán által támogatott iraki fegyveresek állásait támadta az amerikai és a szaudi hadsereg. Az összehangolt akció részeként a terroristák több fegyverraktárát, illetve logisztikai központját megsemmisítették. A műveletet válaszcsapásnak szánták, miután a milicisták az iráni iszlám forradalmi gárda utasítására az elmúlt napokban dróntámadásokat hajtottak végre szaudi energetikai létesítmények, illetve a térségben állomásozó amerikai erők ellen. Döntött az országgyűlés a közlekedés szervező és a gördülő állomány kezelő társaság létrehozásáról. Előbbi feladata lesz a hálózat, a menetrend és a tarifarendszer kidolgozása, valamint a szolgáltatói szerződések megkötése. Az utóbbi pedig beszerzi a járműveket a hamarosan rendelkezésre álló uniós forrásokból. A képviselők emellett megszavazták azt is, hogy lehessen előleget fizetni a gazdáknak a kárenyhítési rendszerből. Szombattól drágább lesz taxival utazni Budapesten. Hatályba lép a taxirendelet legutóbbi módosítása, amely szerint az alapdíj 1100-ról 1300 forintra, a kilométerdíj 440-ről 521-re, a percdíj pedig 110 forintról 130 forintra nő. Emellett bevezetik a 800 forintos reptéri díjat is, így a repülőtérre, illetve onnan történő utazás alapdíja 2100 forint lesz. Kisebb földrengés rázta meg Szarajevót és környékét hajnalban. A 3,1-es erősségű földmozgás több másodpercig tartott, sokan érzékelték. Sérülésekről vagy anyagi károkról egyelőre nem érkezett jelentés. Már legkevesebb 13 halálos áldozata van a Japán déli részén Kumamoto prefektúrában történt földrengésnek. A 7,1-es erősségű természeti katasztrófában sokan megsérültek. A földmozgás után nem sokkal robbanás volt egy bevásárlóközpontban. A vásárlók többségét evakuálták, de 20-30 alkalmazottat továbbra sem találnak. Erdőtűz pusztít az Égei-tenger Páros szigetén. A turisták körében közkedvelt szigeten már több települést ki kellett üríteni, a gyorsan terjedő lángok miatt sokan tengerpartra menekültek. Az oltást nehezíti az erős szél. Országszerte napos száraz idő valószínű, napközben 30-35, késő este 12-21 fok várható. A Balaton 22, a Velencei tó 21, a Tisza tó 24 fokos.
0: A Spirit FM híreit hallották. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Korábbi műsorunk ismétlését hallhatják. Kultóra a Spirit FM-en. Az óra, amit a kultúránk határoz meg. A mikrofonnál Rónai Egon.
5: Itt a Kultóra, jó napot kívánok! Ludwig Orsival indítunk, a Libri Marketing és Kommunikációs igazgatójával, nyilván úgy kell mondani, Ludwig Orsolya, jó napot kívánok! Szia, Orsi!
6: Jó napot! Az Orsi sokkal kellemesebb,
5: ugye? Úgyhogy... Meg hát úgy beszélgetünk már, mint akik így összejárnak könyveket csereberélni, és hát egyébként milyen jó is lenne néhány ilyen barát, akivel így csak úgy könyvet cserélünk.
6: Hát valójában ezt csináljuk, csak ilyen virtuális térben.
5: Most azt a témát ajánlottad fel, hogy nézzük meg, hogy hogy szereplünk mi magyarok a nagyvilágban, a nagyvilág irodalmában, és ez kifejezetten izgalmas, mert hajlamosak vagyunk azt gondolni, hogy nem figyelnek ránk, és közben meg van más példa rá.
6: Ó, hát bőven. Egzotikusnak számítunk egész őszintén. Nyilván ehhez hozzájárul a magyar nyelv, amivel senki nem tud semmit se kezdeni. Van egy nagyon izgalmas könyv, amit majd fogok is ajánlani, egy brazil szerző írta, és Budapest a címe, úgyhogy ebből már így lehet gondolni, hogy igen, sok közünk van hozzá, és abban ő úgy fogalmaz, hogy a magyar nyelv az, amitől még az ördög is fél.
5: Aha.
6: Úgyhogy igen, tehát hogy...
5: Ezek szerint nem barátkozott meg vele
6: imidzsünk.
5: Nagyon. Nem sikerült.
6: Igazából az egész könyv egy ilyen óda a magyar nyelvhez, majd odaérünk, mesélek róla többet, tehát valójában őt elvarázsolta, csak hát annyira nehéz, annyira különleges, annyira semmihez sem hasonlítható, hogy ez ebben a könyvben, de nagyon sok más könyvben vagy filmben is előkerül. Ugye a magyar nyelv, na hát az, aki azt beszéli, az marslakó.
5: Éppen tegnap beszélgettem Krílusz Dorkával, aki megy Londonba egy előadásban részt venni, és hát ott egy olyan lányt alakít majd, akinek van magyar kötődése, és ki kell mondani a magyar szavakat, és hát arról beszélgettünk, hogy hát lehet, hogy ezért hívták, mert nincs más, aki ki tudja ezeket mondani.
6: Igen, van. Nem tudom, hogy emlékszel-e, volt egy közönséges bűnözők, azt hiszem ez volt a címe, egy ilyen krimi film, és abban Kaiser Soze megjelenik, mint egy magyar szerző, és akkor, vagy egy magyar szereplő, és ott beszéltetik is magyarul, de hát semmi köze a magyar nyelvhez.
5: Igen, emlékszem. És csak füleltünk, hogy de mit akar mondani?
6: És mit akar mondani? Pontosan, tehát vagy velünk mondatják ki, vagy teljes káosz lesz belőle. Úgyhogy ez klassz lesz, hogyha a Dorka emiatt ilyen lehetőséget kap. Szuper.
5: Hát ő járja a világot egyébként is, hát elsősorban a német nyelvterületen, de hát most már Londonban is. Na, vissza a könyvekhez!
6: Vissza a könyvekhez, és vissza ahhoz, hogy magyarok szerepelnek az irodalomban, illetve van néhány olyan magyar szerző, aki valamiért világsikerre tudott szert tenni. Teljesen érthetetlen néha, hogy bár nem azért, hogy mert rossz szerzők lennének, vagy egyebek, de hogy miért pont ott, és miért pont ennyire. Például Petőfinek óriási kultusza van Kínában és Japánban. Megjelennek verses kötetei kínaiul és japánul, illetve különböző dialektusokban. Vagy például Marék Veronikának a Laci és az oroszlánja, valamiért csak ez az egy könyv, ez Japánban akkora sláger, hogy ezt minden gyerek ismeri.
5: De ott a többit nem vitték? A többi Marék Veronikát ugyanígy magukkal, a japánok?
6: Megjelent szerintem még néhány. A Boribomból biztos, hogy az első néhány az megjelent. Szerintem a Csúnya kislány is. De valamiért az a Laci és az oroszlán. Tehát ez a bátorság témakör. Lehet, hogy ők azzal a piros oroszlánnal tudnak valamiért azonosulni. Ez teljes sláger. Ebből ők rajzfilmet is csináltak. Ott író-olvasó találkozókra hívták meg újra meg újra Veronikát, de ez egy nagyon izgalmas dolog, hogy miért. A Pál utcai fiúk például Brazíliában kötelező olvasmány. Miért pont ott? Tehát ezt így nehéz megmondani, de van néhány olyan szerző, mint mondjuk Márai, aki viszont az egész világon ismert és elismert, sokan olvassák. És hát hozzá kell tenni, hogy 2003-ban Kertész Imrének, vagy idén Krasznahorkai Lászlónak a Nobel-díja azért igencsak segíti a magyar irodalmat úgy általában is, hogy fölkerüljünk a palettára. És hát az idei év az igazán bőséges magyaroknak a díjakból, mert pont talán egy hete, másfél hete a legelismertebb angol irodalmi díjat is egy magyar származású, félig magyar szerző kapta. A David Szalai, jövőre megjelenik ez a díjnyertes könyve magyarul is, Test címmel. Szóval felfigyeltek ránk, és pont ebben a Test című könyvben magyar szereplő is van, tehát nem elég, hogy maga a szerző kötődik hozzánk, tehát magyar származású, de még a története is Istvánról, egy eleinte kamaszról, majd a könyv végére egy felnőtt emberről szóló karriertörténet, élettörténet.
5: Ő egy magyar bevándorló lesz ott Angliában, ugye?
6: Igen, és nagyon sok relevanciája van mondjuk úgy, hogy a múlt évezred végéhez, illetve a mostani időszakhoz. Ez egy valódi kortárs történet, nagyon kortárs módon megírva, hozzá kell tennem.
5: Egyébként ez érdekes, mert hogy David Szalai valóban nem Szalai Dávid, mert hogy ő nem is Magyarországon született, ő montreáli. Tehát voltak éppen sok nyelvű, mert franciául, angolul és magyarul is tud írni, ha kell.
6: Igen, éltek Magyarországon is hosszabb ideig. Ha jól tudom, akkor jelen pillanatban Bécsben élnek a családjával. De hát ő egy ilyen igazi nemzetközi utazó, de tartja a magyarságát. Tehát, hogy ő saját magát is úgy identifikálja, hogy ő egy kanadai magyar, vagy magyar-kanadai.
5: No, hát az ő könyve, ugye ez, mit mondtál, mi lesz a címe? Mert eredetileg Hús a neve, Flash.
6: Igen, Flash, és magyarul Test.
5: Test lesz a fordított Test címe. A fordított. Na majd akkor ezt megvárjuk, címe. Keressük és elolvassuk jól.
6: Most nagyon izgulunk, hogy megjelenjen majd a könyv hétre. Most, hát én akkor fölemlegetném rögtön azt, amit az elején említettem, bár bevallom őszintén, ez szerintem inkább már csak könyvtárban lehet megtalálni, de én nagyra jongója vagyok a könyvtáraknak is, úgyhogy mondjon rám bárki bármit, én oda is küldöm az embereket. Ez Chico Buarque, brazil énekes, egy zenész énekes, akinek azért most már van néhány könyve, és ez a Budapest című, ez konkrétan egy óda a magyar nyelvhez. Ebben José Costa a főszereplő, aki egy szellemíró, nem tudom, hogy ez a fogalom így mennyire közismert.
5: Mások helyett írja meg mások nevében a könyvet.
6: Így igaz, és José Costa így gyakorlatilag egy óriási sikerű szerző, de mindig elbújik valaki mögé, és egy ilyen szellemíró konferenciáról hazafelé tartva kényszerleszállást kell végezzen a gépük Budapesten, és ahogy ott egy éjszakára meg kell szálljon a televíziót nézve, találkozik a magyar nyelvvel, és hát teljesen megbabonázza, úgyhogy miután hazaér, nem sok idő telik el, mire újra el akar jönni Magyarországra, meg akar tanulni magyarul, és itt úgy teljesen ismeretlen helyre érkezik, és utána hát találkozik mindenféle budapesti emberrel, mondjuk így, tehát vannak negatív, de nagyon pozitív élményei is. Nagyon érdekes, hogy egy brazil hogy lát minket, és mi az, amit kiemelésre méltónak tart. Ez a Budapest című könyv, nagyon jó szívvel ajánlom, izgalmas.
5: Egyébként azt te tudtad, hogy ennek van filmváltozata?
6: Nem, tényleg.
5: Képzeld el, ebből készült film.
6: Na, hát most akkor te is mondtál nekem valamit, és ez tök jó lesz a hétvégére.
5: Ez még 2009-ben forgatták, hát itt Budapesten. A Kálói Molnár játszott benne, erre emlékszem, meg Puskás Tamás, aki most a Centrál Színház igazgató rendezője, és Hámori Gabi volt a főszereplő, a magyar szál.
6: Aha, igen, Krista.
5: Igen,
6: Krista,
5: igen.
6: Magyar
5: Úgyhogy lány. Szerintem ezt így, ha összekapcsoljuk, akkor még inkább izgalmas, hogy találjuk meg azt a könyvet.
6: Szuper, én meg a filmet.
5: Hát igen. Na, van még könyved bőven.
6: Lehet még mást is találni. Egy izgalmas, megint csak magyarokról szóló könyvet hadd ajánljak. Ez egy osztrák szerzőnek, Joel Spacierer kalandjai. Egy magyar kisfiúról szól, akinek 4 éves korában elhurcolják a nagyszüleit, és ez egy olyan törést okoz az életében, amiből aztán nem is nagyon tud kigyógyulni, és meg is határozza aztán az életét. Nagyon kalandos, tehát, hogy itt azért a sötét oldalra is átkerül, ezek a negatív hatások bőven megteszik a hatásukat, de a végén azért csak egy sikeres életet tud ebből formálni. Elég tipikus magyar történet az, hogy valakinek a családjában ilyen tragédia történik, elhurcolják, soha többé nem látja, viszont magára marad, utána meg kell küzdenie az életben maradásért, az érvényesülésért, mi egymásért. Szerintem ez a múlt évszázadnak egy, hát nem is mondom, azt mondom, hogy sokakkal, de azért biztos, hogy sokakkal megtörtént ilyen történet.
5: Nyilván nekünk a sajátunk fáj a legjobban, de hát ez egy közép-európai sors, tehát erről tudnának szerte Romániában, a délvidéken mindenfelé mesélni nagyon sokat.
6: Igen. Ezt egy osztrák szerző, Michael Körmeyer írta meg, abszolút ajánlom elolvasásra. Egy kifejezetten kalandos regény, de hát benne van ez a kis szomorúság is. De hozok egy romantikus történetet is, azt pedig egy olasz írónő írta meg, szintén a 20. század nagy történelmi viharai közepette játszódik, Végállomás Budapest a címe. Ez pedig szerintem hát már egy sokkal könnyedebb olvasmány, mondjuk így, tehát tényleg egy romantikus történet. Igaz, hogy az 50-es években járunk, de azért mégis egy szép és alapvetően pozitív történet.
5: Az milyen érdekes, amikor egy olasz szerző az 50-es évek Budapestjére tesz egy történetet, amiről valószínűleg hát nem is tudom, mennyit tudhat.
6: Bizonyára van valamilyen kötődése. Én azt gondolom, hogy ha azon is elgondolkodunk, hogy mondjuk egy magyar szerző miért ülteti mondjuk a történetét, nem tudom, Angliába, Németországba, akkor nyilván ott is megtalálunk egy ilyen kötődést. Most persze visszafelé ez más, mert kis Magyarország azért, hát, hogy mondjuk kicsi, és nem is feltétlenül annyira ismert mindenfelé, tehát azért hallunk nagyon nagy butaságokat szerintem, hogy most Budapest, Bukarest, vagy Hungary, és akkor azt hogyan kell mondani, tehát nagyon, ezek a butaságok még mindig élnek, ugyanakkor azért az irodalmi világ ismeri Magyarországot, és ahogy a legelején is mondtuk, egzotikusak vagyunk mi, akár a nyelvünkkel, akár a temperamentumunkkal, nem nagyon lehet a magyar virtust máshoz hasonlítani. Szokták mondani, hogy egy olyan németes olasz vagy olaszos német, mind a kettő megvan bennünk, de igazából egyik se, és mégis mind.
5: Frey Tamásnak van egy elmélete, ami arról szól, hogy mindenféle magyar van például mediterrán magyar, és nyilván a történelem hozta azt, hogy ez a rengetegféle személyiség itt a Kárpát-medencében, amit a különböző népek idehordtak, ez így keveredve például létrehozta a mediterrán magyart is. Hát igen, ők az olaszosok.
6: Ők az olaszosok, de hát azt is el lehet mondani, hogy aki mondjuk a történelmet egy picit ismeri, ott viszont aztán tényleg a magyar megjelenés Európában, hát azért az meghatározó. Tehát a magyarokat általában büszkének, makacsnak, harciasnak, saját magáért kiállónak ábrázolják. Persze benne van mindig ez a kis melankólia is, ami az elmúlt évszázadokban azért szintén abszolút attribútuma lett a magyarságnak, de van egy ilyen, még egy ilyen ős magyar jellemzőnk is.
5: Köszönöm, hogy megint hoztál nekünk könyveket, és jól esett, hogy rólunk szólnak egy kicsikét ezek a könyvek, vagy teljesen, vagy éppen hogy, de rólunk.
6: Én pedig köszönöm a filmajánlót.
5: Na, akkor most megint úgy kezdtük, hogy könyvet kéne cserélni, de most kultúrát cseréltünk csak úgy általában.
6: És majd folytatjuk. Köszönöm
5: Így van.
6: Szépen.
5: Ludwig Orsolya, köszönöm szépen. Szia, Orsi.
6: Szervus.

0: Spirit Óra a Spirit FM-en. Az óra, amit a kultúránk határoz meg. A mikrofonnál Rónai Egon.
1: Folytatjuk a kultúrát. Hát a futballról fogunk beszélgetni, csak nagyobb másképp. Képzeljék el, megnyertük az 54-es labdarúgó világbajnokságot, Rákosi pedig él lehet, hogyha így nézzük, élete végéig élni fog, és élete sosem fog véget érni. Mert hogy az a korp, amit ő megteremtett, mintha Szabados Gábor könyvében örökké tartana. A vonalban az egyébként önök által is vélhetőleg sokak által jól ismert sportközgazdász, aki most írt egy regényt. Szervusz Gábor!
2: Szervusz, üdvözlöm a hallgatókat!
1: Rákosi élni fog?
2: Akár így is mondhatjuk, valóban a regénynek ugye az alapgondolata az ez, hogy az 54-es világbajnokság, amit megnyerhetett volna az aranycsapat, és a regényben meg is nyeri, az tulajdonképpen konzerválja a diktatúrát, legitimálja az egész Rákosi rendszert, és ilyen formán ez fennmarad, és tulajdonképpen Magyarország a mai napig bennragad egy ilyen típusú kommunista diktatúra.
1: Ugye nem lesz forradalom a te könyvedben 56-ban, meg ki akar forradalmat csinálni egy olyan országban, amelyik foci világbajnokságot nyer? Hát micsoda butaság lenne az?
2: Valóban, ez a könyvnek az alapvetése. Arra ugye azért nagyon komoly történelmi kutatások vonatkoznak, hogy az 56-os forradalomnak valamilyen szinten egy előképe volt az a tüntetés sorozat, ami az 54-es világbajnokság döntőjének elvesztése után volt Budapesten, mintha ott akkor nyílt volna fel nagyon sok embernek a szeme, hogy hát ez a hatalom, ez nincsen teljesen rendben, itt mégse az történik, amiről ők beszélnek, és ezzel szembe lehet szállni, és ha nincs ez a fajta felvilágosodás, akkor tulajdonképpen a hatalom az tényleg ott tudott volna maradni, és fent tudta volna tartani.
1: Ugye a dologhoz hozzátartozik, hogy a hatalom a saját legitimálására használta a labdarúgó válogatott sikereit, egyúttal azt akarta megmutatni általa, hogy az a rendszer, a kommunizmus építése, a szocialista Magyarország, az a rendszer az mennyivel felsőbbrendű, mint az elmaradott kapitalizmus. Hát lám csak, itt egy ilyen háború után jönnek a mi fiaink is rongyáverik a nyugatiakat. És hát ez az illúzió, amire könnyű volt ráülni és ezen ringatózni, ez tört össze egy pillanat alatt azzal a Berni 3-2-vel.
2: Igen, pontosan ez történt. Tehát szokták ugye azt mondani, hogy mennyire támogatta a Rákosi rendszer a labdarúgást. Igazából ők tulajdonképpen csak kihasználták a futballt, és a saját imázsuknak, saját szépségüknek az építésére használták ezt fel, és valóban ez az, ami teljesen megtört a világbajnoki döntő elvesztésével, de feltételezhetjük, hogyha ez nem így történt volna, akkor az egész történelem máshogy alakul, mert akkor a Rákosi rendszer egy nagyon erős legitimációt szerez ebből a győzelemből.
1: Jó, hát azt akkor sem feltételezhetjük, hogy győz a világon a kommunizmus, mint ahogy azt akkor hirdették, de ez egy zárójeles megjegyzés volt. Viszont te abból indulsz ki, hogy létezik egy Szabados Gábor nevű sportújságíró, milyen érdekes névhasonlóság, aki azt a megbízást kapja a párttól, hogy a VB győzelem évfordulójára megemlékezéseket, visszaemlékezéseket írjon. Ugye innen kezdődik valójában a te sztorid, az alaphelyzet pedig az, hogy megnyert emlékezéseket írjon. Ugye innen kezdődik valójában

0: tennék, és ezen keresztül, az én szemüvegemen keresztül lehet megismerni ezt a világot, és azt, hogy hogyan alakult Magyarország sorsa az 54-es világbajnokság után máshogy, mint abban a történelemben, amit egyébként ismerünk. És valóban itt a sport, a futball és a politika nagyon szorosan összefonódik, főleg azért, mert a főhős az futball szemmel néz mindent, ő maga is játszik, sportújságíró, és tényleg az egész gondolkodását ez határozza meg, és ez nagyon jól bemutatja nekünk ezt az alternatív világot, és azt is, hogy mennyire más az a Magyarország, mint amilyen lett végül napjainkra.
1: Hát meg van itt még egy, a jelen időhöz elég erősen húzó szál. Tehát a mi sorscsapásaink a futballban, a futballrajongók sorscsapásairól beszélek, nyilván aki nem az, nem éli ezt így át, azok most már történelmi léptékűek, és igen, az első sorscsapás az 54. Vélhetően nagyon sokan úgy élik meg, hogy az utolsó pedig múlt vasárnap.
0: Valóban, ugye nagyon sok ilyet szoktunk mondani, ugye volt ez a klasszikus, hogy Muhi, Mohács és Marseille, ugye Marseille volt az, amikor először nem jutott ki a világbajnokságra a magyar válogatott 1969-ben egy ottani pótselejtező miatt, de aztán ehhez utána hozzáraktuk Irapuátót, ahol 6-0-ra kikaptunk Mexikóban a szovjetektől, vagy éppen ugye azt a 1-7-es jugoszlávok elleni mérkőzést 1997-ben, ami az utolsó pótselejtezőnk volt világbajnokságokon.
1: Na lehet, hogy ezt húztuk most meg.
0: És ez is igaz egyébként, hogy vajon ott ugye milyen jó is lett volna, hogyha a finnek ellen az utolsó perces gól nincsen, mert akkor nem jutunk ki arra a pótselejtezőre. Lehet, hogy most valami hasonlót húztunk meg, de lehet, hogy egy világbajnoki szerepléstől estünk el, de az egészen biztos, hogy azok a generációk, akik most fiatalok, azoknak ez valami olyasmi élmény lesz, mint amilyen az idősebbeknek voltak azok a felsorolt események, amelyeket itt elmondtam, nyilván mindenkinek a sajátja életkortól függően, tehát ők ezt biztos, hogy ezt úgy fogják hordozni magukban, mint a magyar labdarúgás egy nagy tragédiája.
1: Te fiatal ember vagy, még lehet, hogy 30-40 év múlva megírod a stadionbeli diadalt az írek ellen, a Berni diadal után? Egy másik játék a betűkkel, szavakkal?
0: Ugye vasárnap volt a meccs, már hétfő kedden többen is mondták nekem, akik tudnak a könyvről, hogy hát akkor tulajdonképpen a második rész az erről szóljon, hogy mi lett volna, hogyha ez az utolsó perces gól nincs az írek ellen, mert ez is egy ilyen hasonló sztori. Természetesen most aki akar, az nyugodtan összekötheti ezt mindenféle politikai kapcsolatokkal, de azért nyilván az a fajta óriási erő, amit az aranycsapat képviselt 54-ben, és amilyen hatása neki volt a magyar politikára, társadalomra, az azért nem vedhető össze azzal, ami jelenleg a futballnak a hatása, mert egy egészen más világban élünk.
1: Ráadásul annak az aranycsapatnak nem csak a politikára volt nagy hatása, hanem a világ labdarúgására is, tehát azt teljesen átalakította a jelenléte, a taktikája, a játékosok egyéni képességei. Hát ettől a jelenlegi magyar futball sajnos elég távol áll.
0: Ez valóban így van, nyugodtan mondhatjuk, hogy ugye szokták azt mondani, hogy a magyar 54-es válogatott minden idők legjobb olyan válogatottja, amelyik nem nyert világbajnokságot, esetleg ugye itt a 74-es holland válogatottat, Cruyffot szokták még ebből a szempontból emlegetni, de mi magyarok nyugodtan mondjuk azt, hogy a miénk volt a legjobb, amelyiknek nem sikerült
1: a világbajnokságot. De milyen savanyú ez már, milyen szomorú ez már, tehát azzal vigasztaljuk magunkat, igen, hogy akkor is mi vagyunk a legjobbak, ha nem nyerünk, hát kösz.
0: Igen. Én, tehát tényleg most erre azt tudom mondani, hogy nézzük a dolgot pozitívan. Kétszer is ott voltunk világbajnoki döntőben. Ez azért azt gondolom, hogy ez egy nagyon komoly dolog, hiszen előtte ugye 38-ban is játszott VB döntőt a magyar válogatott. Tehát azért, ha mai szemmel nézzük, hogy olyan méretű országok, mint amilyenek mi vagyunk, azért nagyon ritkán jutnak el ilyen magasságok. Ugye a horvátok ott voltak 2018-ban.
1: Uruguay.
0: Az egy nagyon nagy dolog, Uruguay is ugye ott volt, azért ne felejtsük el, hogy azóta nagyon sok minden változott, tehát Uruguay is ugye még előttünk játszott VB döntőt, a csehszlovákok is ugye abban a korszakban játszottak VB döntőket, azóta azért nagyon ritka, azért említettem a horvát példát, mert ők a kivételek, tehát azóta szinte csak azért komoly nagy országok, most a nagy alatt érte, mint gazdaságilag, népességben erős országok jutottak el ilyen szintre, tehát ma már ez nagyon nagy csoda lenne, egy ilyen siker, úgyhogy nagyon becsüljük meg azt, hogy egyszer a történelem, pontosabban kétszer a történelemben ez

0: megtörtént.
1: A könyvedben azt feltételezett, hogy a sportújságíró ten magad képes átformálni egy egész országot. El tudod ezt ma képzelni, hogy egy újságíró a tevékenységével, a saját ráébredésével, felismeréseivel ezt meg tudja tenni?
0: Én azt gondolom, hogy ennek főleg olyan országban lehet realitása, és a könyv is alapvetően erről szól, amelyik tényleg egy nagyon bezárkózott, nagyon szűk nyilvánossággal rendelkezik. Konkrétan ugye például egy ilyen diktatórikus berendezkedési ország, mert ott, hogyha tényleg nyilvánosságra kerülnek olyan dolgok, amiket el kell titkolni, amiről nem szabad beszélni, az megindíthat egy nagyon komoly, akár forradalom közeli állapotot. Nyilván olyan országokban, ahol normálisan működik a média, a nyilvánosság, ott erre azért jóval kisebb az esély.
1: Focikönyv, vagy csak egy kapaszkodónak használtad a történethez?
0: Hát én azt szoktam mondani, amikor kérdezik tőlem, például akkor be kellett kategorizálni, hogy most ez most akkor sportkönyv, ez politika, ez krimi, ez történelem. Hát ez így mind egyszerre együtt. Nyilván alapvetően inkább egy ilyen politikai alternatív történelmi regény, de a futball az nagyon-nagyon erős szerepet játszik ebben a könyvben. Nem csak a kiinduló pont, hogy az 54-es világbajnokság, de ahogy mondtam, az egész gondolkodásmódja, nézőpontja a főhősnek, és amilyen szemüvegen keresztül mi nézzük ezt a történetet, az is alapvetően a futballon keresztül történik.
1: Hát akkor ez a jó hír, hogy megnyertük a labdarúgó világbajnokságot 1954-ben mégis, hála Szabados Gábornak. Az összes többit meg tudják a Berni Diadal című regényéből. Gábor, köszönöm szépen!
0: Köszönöm én is!
2: Korábbi műsorunk ismétlése hamarosan folytatódik.

0: A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Korábbi műsorunk ismétlése folytatódik.
2: Kultóra a Spirit FM-en. Az óra, amit a kultúránk határoz meg. A mikrofonnál Rónai Egon.
3: Megjelent egy könyv, Kis Tigris a címe, és a címével ellentétben ez nem gyerekeknek szól, hanem nekünk felnőtteknek, miközben a szerzője egy olyan szerző, aki írt már gyerekeknek is, meg felnőtteknek is. A Kis Tigris lehetne gyerekkönyv is. Fini Petra a vonalban. Szervusz, Petra!
4: Sok szeretettel köszöntöm a hallgatókat, Jágon.
3: Szóval ezzel a címmel simán írhattál volna a gyerekkönyvet is, nem?
4: Igen, jó ötlet. Ez a következő gyerekkönyvemmel kezdődött a címe. Van egy nagyon erős állat és természetmániám, ez annak tudható be, és amúgy mindkét lányom rajong a tigriseket, főleg az állatkertben a kis tigrisért, úgyhogy ez igazából adta magát, főként azért is, mert ugye érzelmekről szóló novellákat tartalmaz a kötet, és hát sokszor azért képesek vagyunk a saját érzelmeinket is szörnyetegekké vagy vadállatokká növeszteni, úgyhogy igazából metaforaként használtam.
3: De néha az érzelmeink lehetnek lepkék is, vagy valami kedves állat, mert hogy attól függ éppen mit élünk át, hát micsoda szerelmes képek vannak az irodalomban.
4: Igen, és ebben a kötetben is amúgy. Én azt gondolom, hogy ezt kell megtanulni az életben, a differenciálást, bármennyire is más irányba fordul és navigál minket a világ, hogy minél leegyszerűsítettebben és fekete-fehérre lássuk a dolgokat, és az érzelmeinkkel kapcsolatban is lassan már csak a ChatGPT-t kérdezzük meg, és nem önmagunkat. Én azt gondolom, hogy ez a kötet igazából erre tanít, hogy merjünk lelassulni és megélni a dolgokat. Tehát megörülni, és megfájni, vagy elfájni, és elörülni a dolgokat, boldogságokat, vagy akár rossz dolgokat, hagyjunk időt, és adjunk teret az érzelmeknek.
3: Most ezek novellák, de ha belegondolok abba, hogy a gyerekkönyveid is mifélék voltak, ugye sok-sok történet, rengeteg történet, tehát mi kell a gyereknek, akkor te ilyen történetmesélő író vagy alapvetően, azt gondolom, és ráadásul egy modern író abban az értelemben, hogy nem 400 oldalas történeteket mesélsz el nekünk, hanem ilyen kis szűkre szabott, gyorsan elolvasható és gyorsan magunkkal vihető gondolatokat ad.
4: Igen, bizonyos értelemben szeretem az ilyen instant történeteket, ez a modern részem, de a teljesen klasszikus pedig a történetmesélő, és ezt jól látod. Ugye nincs már ideje az embereknek manapság, akár családi életszinten, vagy párkapcsolat szinten sem elmesélni a saját történeteiket, és kicsit ilyen bénecskán mozgunk néha handicappel a saját életünkben, és ezért szerettem volna olyan történeteket adni, amelyek ebben segítenek, hogy egy picit a saját lelki hátterünket úgy merjük jobban bejárni, besétálni, és ezáltal jobban kapcsolódni másokhoz. Valóban könnyen fogyasztható, de ez egyébként a regényeimre is igaz, tehát tavaly jelent meg az Ultramarin című kötetem, azt általában 3 nap alatt szokták elolvasni, az egy regény. Itt a novellás kötetre már valakinek 4 napja is szükség volt, hogy elolvassa, de hogy könnyen fogyasztható, igen, de azért ad feladatot.
3: De várj, Petra, az egy jó jel, hogyha 3 nap alatt felfalnak egy regényt.
4: Igen, ez azt jelenti, hogy nagyon éhesek, irodalmilag,
3: de nem. Igen, és ez pont a foguk alá való volt, látod?
4: Igen, úgyhogy én ennek mindig örülök, és a számtalan olvasói visszajelzésnek is. A kis tigrissel kapcsolatban azt jelezném az olvasóknak, hogy azért fennáll a sírás veszélye is. Tehát aki hajlamos meghatódni filmeken, vagy amúgy is könyveken, az készüljön arra.
3: Na jó, de hát megmondtad, hogy érzelmekről írsz. Hát az érzelmek az ilyen.
4: Igen, de azért sok vilám és nevettető történet.
3: Na de tudod, ráadásul azt mondják, hogy a férfiak azok nem sírnak, meg titkolják is, úgyhogy ez egy női könyv.
4: Nem hiszem, mert például az az elvált férfi, aki az új párját nem a Tinderen vagy a randi applikáción találja meg, hanem a lelátón, ugyanis azt figyeli, hogy melyik nő az, aki már félpályánál, vagy az anyukák közül félpályánál feláll, hogy drukkoljon a focista fiának. Szerintem ez nem egy szokványos női történet.
3: Az nem, de hogyha tudná, hogy mi az a les, az már döfi.
4: Igazából sok sportszöveg is van benne, és olyan történet, ami szerintem férfiakhoz is közel áll, úgyhogy én nem mondanám azt, hogy ez egy tipikusan női könyv.
3: Te szereted a focit?
4: Igen, meg versenyúszok voltak a lányaim, úgyhogy sok
3: úgyhogy a sportvilága.
4: Van benne. A sport ez benne van.
3: Értem.
4: Zsák Károlyról van egy történet egyébként. Foci világgal kapcsolatban.
3: Mondd, teljesen más világ. A Milu sorozatot folytatódik? Azt például szerették a gyerekeim.
4: Ó, most kapok ilyen megrendeléseket, egyébként melyik könyvemet, gyerekkönyvemet kéne folytatni. Eszembe jutott, hogy folytassam. Ugye az egy időutazásról szóló sorozat, ami egy picit a történelmet játékos formában ismerteti meg a gyerekekkel. Időutazó sárkányokkal lehet eljutni, akár egy ókori olimpiát végignézni a fősökkel együtt, vagy a lovagok korában. Remélem, hogy összejön.
3: Na de most, igen, de most koncentráljunk a kis tigrisre, persze, ami most jelent meg, és karácsonyra is szép ajándék, mert hogy nagyon szép a borítója. Olyan, ott hagyom rajta a szemem típusú borító, és ez egy fél siker mondjuk egy könyvesboltban, de még talán akkor is, hogyha valaki online veselkedik neki, hogy könyvet válogasson, mert bár az mindig nehezebb egy kicsikét, mert ott el lehet veszni a rengeteg könyv között. De még úgy is, ezeket te találod ki, hogy milyen legyen a borító, és adsz mondjuk egy grafikusnak valami elképzelést, te magad csinálod, vagy átadod magad ilyenkor?
4: Hát én hajlamos vagyok beleszólni ebben, mert annak idején tervező grafikusnak készültem, úgyhogy viszonylag elős vizuális koncepcióm van, de egy csodálatos borító tervező készítette a kis tigris borítóját is, Somogyi Péter, akinek gyakorlatilag nem is kell mondani semmit, és ilyen fantasztikus borítókkal áll elő, úgyhogy nagyon hálás vagyok neki.
3: Tigrises virágos borítót tessék keresni. És akkor meg lesz Fini Petra kis tigris című novellás könyve. Amihez gratulálok, és örülök, hogy beszéltünk.
4: Nagyon szépen köszönöm.
3: Szervusz, Petra.
4: Köszönöm.
3: Búcsúzom önöktől is, kedves hallgatók, holnap megint kultúra. Várok mindenkit szeretettel. Somodi Sormos Eszter szerkesztette ezt a mait. Róna Jégon vagyok, viszont hallásra.
1: Korábbi műsorunk ismétlését hallották.

0: Műsorajánló. Emi és más a Spirit FM-en. Az AI már itt van. Körülvesz és mindent megváltoztat. Félünk. Szeretjük. Nem ismerjük. Ez a műsor minden szerdán 14 órától ezzel foglalkozik. Közérthetően a mesterséges intelligenciáról. Tartson Márton Györggyel és vendégeivel ön is. Zárja velünk a napot, hogy képben legyen. Aktuál. Minden este 10:30-től a Spirit FM-en. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. Hírek a Spirit FM-en.
1: Napos, száraz időre számíthatunk, drágább lesz taxival utazni Budapesten. Erdőtűz pusztít az Égei-tengeri Páros szigeten. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok. Rakétatámadás érte a dél-oroszországi Tagandrogot. Helyi közlés szerint egy nő meghalt, egy férfi pedig megsebesült. Több lakó és üzleti épület megrongálódott. A Moszkvától délkeletre fekvő Riazányban pedig 6 civilt vittek kórházba, akik az éjszakai ukrán dróntámadás miatt sérültek meg. Közben az orosz védelmi tárca szerint az ukrajnai Mikolajév kikötőben dróncsapásért katonai raktárakat, üzemanyagtartályokat, valamint 2 fegyverrel és 6 felszereléssel megrakott hajót Odesszától keletre, a Fekete-tengeren. Irán által támogatott iraki fegyveresek állásait támadta az amerikai és a szaúdi hadsereg. Az összehangolt akció részeként a terroristák több fegyverraktárát, illetve logisztikai központját megsemmisítették. A műveletet válaszcsapásnak szánták, miután a milicisták az iráni iszlám forradalmi gárda utasítására az elmúlt napokban dróntámadásokat hajtottak végre szaúdi energetikai létesítmények, illetve a térségben állomások amerikai erők ellen. Éjfélig regisztrálhatnak a Bálna Honvédelmi Központban tartandó szombati rendezvényre a volt katonák, akik újra csatlakoznának a honvédséghez, hívta fel a figyelmet a honvédelmi miniszter. Ruszin Szendi Romulus arra kérte az érdeklődőket, hogy az eseményre vigyék magukkal a szolgálati jogviszony megszüntetéséről szóló dokumentumot, ez ugyanis elengedhetetlen ahhoz, hogy az ügyintézés gördülékeny legyen. Szombattól drágább lesz taxival utazni Budapesten. Hatályba lép a taxirendelet legutóbbi módosítása, amely szerint az alapdíj 1100-ról 1300 forintra, a kilométerdíj 440-ről 521-re, a percdíj pedig 110 forintról 130 forintra nő. Emellett bevezetik a 800 forintos reptéri díjat is, így a repülőtérre, illetve onnan történő utazás alapdíja 2100 forint lesz. A hétvégén tartják a Havasboldogasszony nagy búcsút a Szeged alsóvárosi Ferences templomban. Az eseményhez kapcsolódva a népi vallásosság egyik legfontosabb kutatója, Bálint Sándor néprajztudósra is emlékeznek. Szombaton megkoszorúzzák emléktábláját és szobrát. Vasárnap szentmise, körmenet és kegyhely történeti bemutató is lesz. Kisebb földrengés rázta meg Szarajevót és környékét hajnalban. A 3,1-es erősségű földmozgás több másodpercig tartott, sokan érzékelték. Sérülésekről vagy anyagi károkról egyelőre nem érkezett jelentés. Erdőtűz pusztít az Égei-tenger Páros szigetén. A turisták körében közkedvelt szigeten már több települést ki kellett üríteni, az oltást nehezíti az erős szél. Országszerte napos, száraz idő valószínű, napközben 30-35, késő este 12-21 fok várható. A Balaton 22, a Velencei tó 21, a Tiszató 24 fokos.
0: A Spirit FM híreit hallották. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Korábbi műsorunk ismétlését hallhatják. Következő műsorunk szakmai partnere a Kavosz Széchenyi Kártyaprogram ZRT. Több-kevesebb. A Spirit FM aktuális gazdasági műsora Somodi Solymos Eszterrel. Mennyit ér a pénzünk? Hogyan érintenek minket a gazdasági intézkedések? Mibe fektessünk? Vagy épp hogyan gazdálkodjunk? Minden, ami a pénztárcánkat érinti.
2: Ahogy megszokhattuk, ebben az időpontban a Spirit FM-en a Több-Kevesebb című gazdasági műsorunk szokott megkezdődni. Így lesz az ezúttal is, azonban nem Rónai Egon várja a hallgatókat, ahogy az elmúlt napokban már megszokhatták, hanem én, Somodi Solymos Eszter. És hát rögtön egy olyan témával kezdünk, ami oly sokszor feljött már az elmúlt években, de azt hiszem, hogy egy kormányváltás idején mindig újra és újra előkerülhet egy ilyen kérdés. Méghozzá az euró bevezetésének lehetőségeiről, előnyeiről, hátrányairól fogok beszélgetni. Szigeti Ambrus Nikolettát, az Ökonomusz nemzetközi kapcsolatok elemzőjét köszönthetem a vonal túloldalán. Üdvözlöm!
3: Köszöntöm a hallgatókat!
2: Ugye az apropót az is adja, hogy a korábbi miniszterelnök Orbán Viktor Tusnádfürdőn azt mondta, hogy a hatalom az euró bevezetéséről beszél, szeretném, ha tudnák, hogy ez egy mese, az euró valójában egy kódnév, egy rejtjele, a megszorítás kódja, miközben pedig Kármán Andrástól a Tisza kormány álláspontját hallhattuk, méghozzá az, hogy egyébként 4 éven belül megteremthetik akár az euró bevezetés feltételeit. Ön hogyan látja vajon ez a 4 év, ez a feltételek tükrében egyébként akár lehetséges lenne?
3: Alapvetően igen, tehát volt már hasonlóra példa, hogy viszonylag rövid idő alatt, akár a csatlakozást követően be tudta vezetni egy tagállam az eurót. Ugyanakkor nagyon sok kritériumnak meg kell felelni, tehát többek között itt vannak a Maastrichti vagy konvergencia kritériumok, ami tulajdonképpen azt hivatottak bizonyítani, hogy az az ország, amelyik be akar lépni az euróvezetbe, a gazdasága kellően stabile a közös valuta használatához, illetve a monetáris politikához. Itt ebben az esetben 4 olyan elem van, ami nagyon fontos, hogy tökéletesen megfeleljen. Az árstabilitás, a fenntartható államháztartás, az árfolyam stabilitás, illetve a hosszú lejáratú kamatlábak. Ezen túlmenően is többféle új szabályozást, jogharmonizációs lépéseket kell tenni, intézményi reformokat kell hozni az érintett tagállamnak, tehát például a jogszabályok jogrendjének összehangolása szükséges az uniós szabályokkal, így például a jegybank függetlenségét biztosítani szükséges, a nemzeti jogot össze kell hangolni az EKB, tehát az Európai Központi Banknak a működésével, új eurórendszer szabályokat kell elfogadni, tehát ezek mind-mind szükségesek ahhoz, hogy az euró bevezetése megfelelően tudjon megtörténni egy stabil gazdaság esetében. Tehát ezek mind hozzájárulhatnak ahhoz, hogy az ország, amíg bekerül az euróvezetbe, az ne egy válsággal indítson majd, illetve hogy elkerüljék a különböző kríziseket, amelyek így már nem csak az adott tagállamra, hanem a teljes euróvezetre hassanak. Ezeket a szabályokat, ezeket a kritériumokat nagyon fontos betartani. És hát igen, így előfordulhat, hogy nem 4 év, hanem annál lényegesen több időre van szükség, hogy ezek megfelelően keresztül vihetőek legyenek.
2: Hogyha most a politikát le is vesszük a kérdésről, ha csak szigorúan a szakembereket hallgatom a témáról nyilatkozni, akkor is tapasztalhatjuk azt, hogy sorolják az előnyöket és a hátrányokat is. Tehát azért minden lépésnek tudjuk jól, hogy mindig van előnye és hátránya. Ön hogyan foglalná össze az előnyök tekintetében, mely az, ami a legkiemelkedőbb?
3: Úgy gondolom, hogy mivel Magyarország egy exportorientált ország, ezért így az exportra vonatkozóan az árfolyam kockázatnak a megszűnése az euróvezettel folytatott kereskedelemben, az kifejezetten fontos lehet. Tehát mivel az Európai Unió országaival folytatjuk a kereskedelmünk jelentős részét, 70-75%-át is, így már ma is nagyon sok vállalat euróban számol el, és hogyha bevezetjük a közös pénzt, akkor ennek ezt követően nem kell fedezni majd a forint árfolyamának az ingadozását, tehát kiszámíthatóbbá válnának a vállalati költségek, csökkenne az üzleti bizonytalanság, ami az exportőrök számára is egy kiemelt fontossággal bír. De ugyanide sorolnám az előnyök közé például a tranzakciós költségeknek a csökkenését, amit egyébként már a lakosság is megérezhet, tehát egyszerűbbé válhatnak a külföldi utazások, ugye nem kell pénzt váltani a kiutazások esetén, az internetes vásárlásoknál is eltűnnek ezek a plusz költségek, illetve az euróban történő megtakarítások is sokszínűbbé válhatnának. A vállalatokra visszatérve még több külföldi befektetés érkezhet azokba az országokba, amelyek eurót használnak, hiszen a befektetők számára ez egy vonzóbb lehetőség, nincs árfolyam kockázat, könnyebb a pénzügyi tervezés és a költségeknek az összehasonlítása, és hát az árstabilitás, ami természetesen a központi banknak a célja is, hogy az infláció alacsony szinten maradjon, ez is hozzájárulhat ahhoz, hogy kiszámíthatóbbak maradjanak az árak, stabilabb legyen a pénzügyi környezet, és nagyobb legyen a bizalom a pénz értékében.
2: Ugyanakkor azt is szoktuk kritikaként hallani, hogy azért bizonyos gazdasági krízisek esetén sokkal kisebb egy adott nemzetnek a mozgástere, úgyhogy például ez is a hátrányok között szerepel. Ön hogyan látja?
3: Igen, abszolút a hátrányok között ezt mindenképpen figyelemmel kell tartanunk, hogy azzal, hogy a közös pénzt bevezetik az országba, a független monetáris politika elvész, ugye? Tehát jelenleg, amíg a Magyar Nemzeti Bank határozza meg az alapkamatot, a pénzkínálatot, befolyásolja a forintnak az árfolyamát, az euró bevezetése ezeket a döntéseket egyenesen az LKB-hoz, az Európai Központi Bankhoz irányítaná, és ő inkább az euróvezet helyzetét veszi figyelembe, mint sem egy-egy tagállamét külön-külön. Tehát, hogyha Magyarország recesszióba kerül, akkor az euróvezet egészen ugyan gyorsan növekedne, viszont előfordulhat, hogy az LKB olyan döntéseket hozna, amelyek nem feltétlenül illeszkednének a magyar gazdaságnak az igényeihez. Tehát gyakorlatilag itt olyan döntések is születhetnek, amelyek miatt a recesszió mondjuk tovább húzódhat, több ideig tarthatna.
2: De egyébként ilyen esetben milyen mozgástere van akkor egy nemzetnek egyáltalán, akkor érdeket hogyan tud képviselni, hogyha úgymond a magországokhoz húznak ilyenkor a döntéshozók?
3: Nyilván egyénileg nézi azt meg az Európai Központi Bank is, hogy milyen mélységű az adott válság. Tehát például a görög euróválság esetében is azért tapasztalható volt az, hogy elég sajátos lépéseket hozott az LKB. Ugyanakkor mindig figyelemmel kell tartania azt, hogy a többi ország számára, illetve a többség számára mi az, ami előnyös. Tehát nem fog olyan lépéseket, olyan döntéseket hozni az Európai Központi Bank, amiben veszélyeztetné a többi eurózónában lévő tagállamnak a gazdasági stabilitását. Ettől függetlenül a mozgástér az inkább a gazdaságpolitikára vonatkozna már ezt követően, tehát ott kell egy olyan fegyelmezettséget, egy olyan szabályozottságot fenntartani, amivel aztán ezek a krízisek elkerülhetőek, vagy a kockázatuk minimálisra csökkenthető. A válság esetén pedig minél gyorsabb reagálás az állam részéről, illetve a döntéshozók részéről.
2: Ha abszolút a lakossági oldalról nézzük, ugye említette már, hogy például utazás során nem kell valutát váltani, mert hát átmegyünk a szomszédos, mint a Németországba, és akkor nyilván az euróval tudunk fizetni. De például mire számíthatnánk az euróra történő átállás esetén a termékvásárlás akkor? Például én múlt héten vásároltam Spanyolországból egy cipőt. Ez ilyen esetben mit tapasztalhatnék? Olcsóbban vagy drágábban tudnék vásárolni egyetlen? Függ-e attól, hogy az euró átállást követően vásárolok, vagy pedig mondjuk egy évvel később, amikor már lehet, hogy stabilizálódik a helyzet?
3: A csatlakozást megelőzően egy árfolyam stabilitásban kell részt vennie, tehát az árfolyam mechanizmus rendszerében kell az adott tagországnak részt vennie. Ez azt jelenti, hogy a nemzeti valuta árfolyamát egy meghatározott középárfolyam körül tartják, és ez idő alatt nem kerülhet sor jelentősebb leértékelésre sem. Tehát amíg be nem lép az adott tagállam az eurózónába, addig ezen a rögzített sávon tudja az eurót úgymond átváltani. Tehát abban az esetben, hogyha már ez megtörténik az euróvezetbe való belépés, akkor ez az árfolyam mechanizmus ez tulajdonképpen kiiktatódik, és a korábbiak szerint, a korábbi szabályozás szerint tudják majd az eurót használni az adott tagállamban. Mindenképpen előnyös lehet az euró bevezetése ebből a szempontból is, hogyha egy másik tagállamban vásárolunk, és azt tapasztaljuk, hogy ott valami olcsóbb, hiszen a nálunk lévő termékeknél gyakori az, hogy az árfolyam ingadozás miatt a termékeknek az egyes szolgáltatásoknak is az ára magasabb lehet. Tehát ez a kockázat is csökkenne, megszűnhetne. Ugye, ahogy említettem már, a tranzakciós költségek csökkenésénél, az internetes vásárlásoknál is tapasztalható lenne az, hogy egyszerűbb lenne a használata az euróval való fizetésnek is, illetve eltűnnének ezek a plusz költségek. Úgyhogy ezek mind-mind hozzájárulnának ahhoz, hogy akár az árak is valamilyen módon konszolidálódhatnak. Bár az igaz, hogy nagyon gyakran érezhető az, hogy az árak emelkednek az euró bevezetését követően, de a legtöbb kutatás arra világít rá, hogy az összesített infláció általában mérsékelten nő csak, néhány gyakran vásárolt termék vagy szolgáltatás árában tapasztalható, ha csak emelkedés. Erre azonban nagyon sokáig figyelnek, tehát az LKB részéről is különös tekintettel vannak erre az átállási időszakra.
2: Egy utolsó nagyon gyors kérdést tennék föl. Sokat hallunk arról, hogy például Magyarországon a lakosságban mit mérnek, hogy mennyire szeretnék az euró bevezetését, viszont kicsivel kevesebbet lehet arról hallani, hogy azok a nemzetek, akik eurót használnak, ott a lakosság miként értékeli, mennyire elfogadott, mennyire bánták meg a döntést. Nem tudom, önnek van-e erről ismerete, tapasztalata, vagy pedig adata?
3: Amikor ezt az elemzést elkészítettük az euró bevezetésének lehetséges hatásairól, akkor két rövid eset tanulmányt is készítettünk Szlovákia, illetve Horvátország tekintetében. És amikor ezek készültek, akkor ránéztünk természetesen arra is, hogy a lakossági elégedettség az nagyjából milyen fokon el. Szlovákia esetében az látható, ott már azért régebb óta, még 2009-ben bevezetésre került az euró, hogy itt azért már a lakosság az kiegyenlítetten inkább az euróval kapcsolatosan pozitív döntéseket hoz, tehát ők már szívesen használják a fizetőeszközt. Horvátország esetében azonban megfigyelhető egy ellentét. Itt a tengerpart közeli városokban, településeken, tehát ahol a turizmus lényegében bonyolódik, ott alapvetően támogatják, illetve támogatták az euró bevezetését, míg a vidéki, inkább perifériához közeli részeken kevésbé támogatták azt. Itt érthető módon sokabban befolyásolta az adott országnak a gazdasági helyzete, illetve azoknak a lehetőségei, de összességében mostanra már Horvátországban is stabilizálódott a helyzet, tehát a korábbi tapasztalatok, amik azt mutatták, hogy az átállásnak a költségei, illetve az árfolyam kockázat megszűnéséből származó előnyök, azok gyorsan jelentkeztek, illetve a lakosságban végigmenő árérzékenység az elég magas szinten volt. Ez mostanra már lecsengett, és úgy tűnik, hogy Horvátország is most már stabilan és támogatottan tudja használni a közös valutát.
2: Szigeti Ambrus Nikoletta, köszönöm szépen, hogy rövid összefoglalót adott nekünk, hogy mi is az a helyzet, hogyha euróra váltanánk. Köszönöm szépen.
3: Köszönöm én is.
0: Több-kevesebb. A Spirit FM aktuális gazdasági műsora Somodi Solymos Eszterrel. Mennyit ér a pénzünk? Hogyan érintenek minket a gazdasági intézkedések? Mi befektessünk? Vagy épp hogyan gazdálkodjunk? Minden, ami a pénztárcánkat érinti.
2: Már is folytatjuk a gazdasági műsorunkat itt a Spirit FM-en, és hát egy kicsit arra fogunk rátekinteni, hogy állami nyugdíj kontra magánnyugdíj pénztárak tekintetében milyen irányban lehet látni az elmozdulást. Tóth Leventével, a biztosdöntés.hu szakértőjével fogok erről beszélgetni, akit a vonal túloldalán köszönthetek. Szervusz!
4: Szép jó napot, üdvözlök mindenkit.
2: Amikor azt lehet hallani vagy olvasni, hogy kezdenek észbe kapni a magyarok, hogy nem lesz nekik elég az állami nyugdíj, úgyhogy úgymond megnőtt a belépő a magánnyugdíj pénztárakba belépő emberek száma, akkor mindezt, hogyha számokra fordítjuk, akkor mi mutatja azt, hogy ez egy valós állítás?
4: Az elmúlt időszakban folyamatosan azt lehetett érezni már több negyed év óta, hogy megfordul az a tendencia, hogy az önkéntes nyugdíjpénztáraknak egyre jobban apad a tagsága. Tehát, hogy a nyugdíjkorhatárt elérő kilépők nagyobb számban lépnek ki, mint ahogy a újonnan bejövők beérkeznek. És most már ez olyan szintre ért, hogy az újonnan belépőknek a száma is egy sok éves csúcsot döntött meg 2026 első negyed évében, hiszen ekkor annyian léptek be az önkéntes magánnyugdíjpénztárakban összesen, mint utoljára 4 évvel ezelőtt az utolsó negyed évben. Csak az utolsó negyed éveknél szokott lenni kiugrás, hiszen az adókedvezmény igénybevétele miatt ilyenkor esetleg megugorhat a új belépők száma. Tehát ha azt nézzük, hogy az év elején, az év első hónapjaiban hogyan léptek be a nyugdíjpénztárakba, akkor azt látjuk, hogy 8 éve volt utoljára ekkora szám. És ez nem egy negyed évnek a kiugrása, tehát ez a pozitív tendencia, ez már viszonylag húzamosabb ideje tart, tehát egyértelműen tendenciának lehet mondani azt, hogy növekszik a magyaroknak a tudatossága abban, hogy belépnek nyugdíjpénztárakban, elkezdenek takarékoskodni a nyugdíjas éveikre, ami azért a elmúlt jó néhány évben nem volt ennyire jellemző, és ezzel meg is lehetett fordítani azt az apadó tendenciát, ami a nyugdíjpénztárok tagjainál látszott. Tehát ha kismértékben is, de már növekszik a taglétszám, tehát az új tagok száma az meghaladja a kilépőknek, vagy a végén már a pénzüket felvezetőknek a számát.
2: Amikor ilyen számokat hallunk, akkor azért az ember mindig megvizsgálja az érem két oldalát. Ugye lehet ezt onnan is nézni, hogy tudatosabban élünk, ugyanakkor mondjuk felvethetném azt a kérdést, hogy az elmúlt években is oly sokat hallottunk, akár a médiában is, arról, hogy az öngondoskodás milyen fontos a magánnyugdíjpénztáraknak, mi lehet a haszna. Tehát, hogy a tudatosság nő, vagy valójában pesszimisták az emberek, és lehet, hogy jobban tartanak attól, hogy valóban nem lesz elég az a nyugdíj. Te hogy látod?
4: Én úgy érzem, hogy ehhez az kell, hogy az ember tudatosabb legyen, hiszen ez egy olyan megtakarítás, amit most elkezdek, és csak több évtized múlva kapom majd meg ezt a pénzt. Tehát nem olyan, mint mondjuk az egészségpénztár, ami iránt megint csak nagyon megnövekedett az érdeklődést, jobban egyébként, mint a nyugdíjpénztár iránt, csak ott a megtakarítást lényegében rögtön föl tudom használni. Itt valójában le kell mondanunk egy bevételről, amit most megszerezhetnénk, de nem szerzünk meg, hanem inkább elrakjuk, úgy, hogy majd esetleg ez 3-4 évtized múlva férünk majd ezt hozzá. Tehát ez mindenképpen az kell, hogy azt érezzük, hogy az állami nyugdíj önmagában nem lesz elég ahhoz, hogy azon a szinten tudjunk élni időskorban, amit szeretnénk. Nincs arról szó egyébként, hogy az önkéntes nyugdíj pénztárba tett pénz az jellemzően önmagában elég lenne a nyugdíjas évekre. Itt inkább arról van szó, hogy a nyugdíj mellé ennyi pluszt lehet ebből szerezni. Tehát, hogyha megnézzük, hogy az átlagos nyugdíjpénztári havi befizetés mennyi, ebből azért nem jönnek össze nagy összegek, és arra is figyelni kell a tagoknak, az új tagoknak is, hogy jó dolog már az is, hogyha egyáltalában takarékoskodnak, de mondjuk egy 5000 forintos minimál tagdíjjal azért nem lehet nagyon messze érni még 40 év múlva, vagy 30 év múlva sem. Tehát, hogyha érdemi nyugdíj kiegészítést akar valaki ezekből a forrásokból, például a nyugdíjpénztárból, ahhoz azért jelentősebb összeget bele kell tenni. Szerencsére ez az összeg is emelkedik. Tehát a legnagyobb nyugdíjpénztár például most azt közölte, hogy 2026-ra az átlagos havi tagdíj befizetés már 16 ezer forint fölött van, és ebben benne vannak ugye nagyon sok, nagyon alacsony tagdíj utag is. Tehát mindenképpen az látszik, hogy van egyfajta tudatosságváltozás, nem drasztikus ez a változás, és nincs arról szó, hogy most hirtelen elkezdtek volna özönleni az emberek a nyugdíjpénztárakba, de azért tendencia szerűen mindenképpen pozitív változás, mint ahogy nem csak ezeknél a nyugdíj célú megtakarításoknál látszik ez, hanem más fajtáknál is, tehát akár az egészségbiztosításoknál, vagy a nyugdíj előtakarékossági számláknál, amit most már az államkincstárnál is meg lehet nyitni, és ez láthatóan adott egy lökést ezeknek a népszerűségének is. Tehát van egy általános pozitív tendencia, vagy pozitív változás.
2: Ugye, hogyha valaki most gondolkodnál azon, hogy belépjen egy ilyen magánnyugdíjpénztárba, akkor azért mindig felmerül az a kérdés, hogy akkor mire érdemes ügyelnie. Ugye azt szokták mondani, hogy sosem mindegy, hogy mikor indulunk el, főleg piros lámpánál meg kell várni, hogy zöld legyen. Mit mondanak a szakemberek? Ugye szoktuk hallani, hogy taktoborzó akciók, tehát vannak kifejezett kampányidőszakok, amikor kedvezőbb lehetőségekkel lehet belépni tagként.
4: Most már az látszik, hogy a nyugdíjpénztárak lényegében folyamatosan akcióznak valamivel, és nem csak konkrétan a tagokat próbálják toborozni, hanem a cégeket is igyekeznek rávenni arra különböző akciókkal, hogy ők maguk ösztönözzék a dolgozóikat a belépésre, vagy ők maguk adjanak erre egy plusz lehetőséget, hiszen itt nagyon sokszor egy-egy dolgozónál az is számít, vagy az dönt, pláne például egy fiatalnál, hogy mondjuk elmegy egy céghez dolgozni, ahol a kafetéria lehetőségek vannak, és hogyha ott van a kafetéria lehetőségek között a nyugdíjpénztár is, akkor lehet, hogy ezt igénybe veszi, elkezd takarékoskodni, taggá válik, és a cégtől kapja ezt a támogatást, viszont hogyha az ő cégénél éppen nincsen ilyen kafetéria, vagy egyáltalában nincs, vagy ez nincs benne, tehát a nyugdíjpénztár megtakarítás nem egy lehetőség, amit igénybe vehet, akkor lehet, hogy nem válik nyugdíjpénztári taggá, vagy sokkal később, márpedig itt az időnek azért nagyon nagy jelentősége van. Tehát nagyon nem mindegy, hogy valaki már 20 éves korban elkezd akár viszonylag kis összeggel takarékoskodni ilyen módon, vagy 40 éves korban csap a homlokára, pláne 50 éves korban, akkor már ez meglehetősen későnek tűnik, hiszen akkor már nem tud viszonylag kisebb összegekből akkora megtakarítást összegyűjteni, aminek érdemi segítség lenne majd a nyugdíjas éveivel. Tehát itt fontos az, hogy minél előbb rávegye valaki magát, akár olyan módon, hogy a cégénél megnyílik ez a lehetőség, hogy elkezdi ezt a takarékoskodást, mert még egy kis jövedelem mellett is azért 5-10 ezer forint nem számít akkora pénznek, és ezt később lehet növelni is, mint ahogy akár egyedi befizetésekkel is lehet ezt növelni. Tehát a legfontosabb az, hogy lehetőleg minél hamarabb elkezdi ezt valaki, mert akkor van reális esélye arra, hogy ez neki majd érdemi segítséget, érdemi nyugdíjkiegészítést nyújtson, amikor nyugállományba vonul.
2: Említetted ugye, hogy ez azért valójában az állami nyugdíjt kiegészíti, tehát azért érdemes belefogni, mert nem mindegy, hogy csak az állami nyugdíjból lehet aztán majd időskorunkra takarékos vagy gazdálkodnunk a heti kiadás tekintetében, hanem mondjuk egy nagyobb büdzsé a rendelkezésünkre, és mondjuk nem csak a kenyeret vesszük meg, hanem akár elmehetünk nyaralni. A magánnyugdíj pénztárrendszernek mik a fő előnye és hátránya, ami egyébként nagyban eltér az állami nyugdíj?
4: A nyugdíjpénztáraknak annyi kiegészítés, hogy ezek az önkéntes nyugdíjpénztárak, hiszen a magán nyugdíjpénztárak azok ugye jellemzően államosítva lettek, néhány magán nyugdíjpénztár működik még. Tehát az önkéntes pénztáraknak a nagy előnye, hogy viszonylag kis összeggel is lehet takarékoskodni, alacsonyak a költségek, és itt is, mint egyébként más nyugdíjtípusú megtakarításnál, tehát akár a nyugdíjbiztosításnál, akár a nyugdíj előtakarékossági számlánál igaz az, hogy ami összegyűlt pénz, az magunknak gyűjtjük, ráadásul az örökölhető is, tehát ez nem vészel akkor sem, hogyha valaki például nyugdíj előtt meghal. Míg az állami nyugdíjnál ott befizetjük, amíg dolgozunk a járulékot, majd a végén kiderül, amikor nyugállományba vonulunk, hogy ebből nekünk mennyi nyugdíjunk lesz. Természetesen a befizetéseknek van köze ahhoz, hogy mennyi nyugdíjat kapunk, de itt nincs az, hogy ha mondjuk előbb meghal valaki, akkor ezt örökölhetik, ezt az összeget, és nem egy saját számlán gyűlik ez a pénz, amit mi befizetünk, és ebből határozzák meg egyenesen majd a nyugdíjunkat, hanem betesszük ezt a járulékot a közösbe, ebből a közösből fizetik ki az aktuális nyugdíjasokat, és majd bennünket az akkori, amikor mi nyugállományba vonulunk, és a később években az akkori dolgozóknak a járulékából fizetnek ki. Tehát ez nyilván egy bizonytalansági faktor, hogy mi lesz majd 20-30-40 év múlva, hányan fognak dolgozni, mennyi járulék jön ebből össze. Most is tudható az államnak ahhoz, hogy a jelenlegi nyugdíjakat és plusz nyugdíjakat, 13. havi nyugdíjat, 14. havi elsőjét lehessen fizetni. Ez bizony bele kell nyúlni a költségvetésbe, tehát nincs arról szó, hogy most annyi járulék folyna be a jelenleg dolgozóktól, amiből ezt a hatalmas nyugdíjösszeget ki lehetne fizetni. Tehát ez mindig benne van a rendszerben, hogy abban lehet az ember igazán biztos, amit magának takarít meg. Korábban volt arról szó, amikor a magánnyugdíjpénztárakat kvázi államosították, hogy majd mindenkinek egyéni számlára gyűlik ez a járulékösszeg, de
2: aztán nem így lett. Hát igen. Na hát akkor jól fontoljuk meg, hogy hogyan gondolkodunk, hiszen amit ma megtehetünk, ne halasztuk holnapra. Tóth Leventének, a biztosdöntés.hu szakértőjének pedig köszönöm szépen, hogy a rendelkezésünkre álltál.
4: Köszönöm én is.
0: Korábbi műsorunk ismétlése hamarosan folytatódik. Műsorajánló. Zárja velünk a napot, hogy képben legyen. Aktuál. Minden este 10:30-től a Spirit FM-en. Médiapiac. Már a Spirit FM-en is. A műsor, amely játékosan, mégis alaposan mutatja be a média sokszínű világát. Botrányokat, kiemelt show-kat, sztárokat és produkciókat. Akár televízió, akár online vagy offline lapok. Mi a kulisszák mögé engedünk bepillantást, ahova eddig senki sem juthatott el. Tartson velünk vasárnap délután 3 órától. Három világkép, három mikrofon és egy forró vélemény. Egy perc provokáció, egy perc tényzuhany, öt perc vita és 10 másodperc, amikor mindenki csodálkozik, hogy még mindig szóba állnak egymással. Ez a Provokatőr. Gabra Gábor, Boros Tamás és Dévényi István társaságában a Spirit FM-en. Forró állítások, hideg tények és néha jegerzuhany. Szállj be, mert vitázni menő. Minden héten, hétfőtől csütörtökig, este 6 órától. A munkaerőpiac gyorsabban változik, mint valaha. Mi a titka a vonzó munkahelynek 2026-ban? Hogyan tartsuk meg a tehetségeket egy globális versenyben? Az Álláspontban minden adásban új szakértővel keressük a választ a gazdaság humán kihívásaira. Szakmai mélység, közérthető válaszok. Álláspont. Két hetente, szerdánként, délután 3:30-kor. A Spirit FM-en. Hogy rendeljek az étteremben bort? Pezsegjen vagy gyöngyözzön? Hová utazzunk borozni? És egyáltalán? Veszik vagy isszák? Egy műsor magyar borra szomjazóknak minden héten csütörtökön, 15 órától a Spirit FM-en. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. BKK Info. A legfrissebb közlekedési hírek Budapestről, itt a Spirit FM-en.
5: A fővárosban egy műszaki hibás jármű nehezíti a közlekedést a Dózsa-György úton a Váci út felé a Damjanics utcába balra kanyarodó sávban. Vasárnap üzemzárásig az M4-es metró nem közlekedik a Szent Gellért tér Műegyetem és a Keleti pályaudvar között karbantartás miatt. A sűrűben induló 107-es autóbusz, illetve a 7-es és a 133-e autóbusz igénybevételét ajánljuk. A Kálvin tér, illetve a Fővám tér és Szent Gellért tér Műegyetem között a szintén sűrűben közlekedő 49-es villamossal, valamint a 47-es és szombaton a 48-as villamossal lehet utazni. Dél-Budáról a Rákóczi tér a 4-es és a 6-os villamossal érhető el. Tart a felújítás a 6. kerületben a Szondi utcában, lezárták az 5-ös utcai kereszteződést, így az 5-ös utca az Aradi utca felől Zsák utca lett. A Szondi utca, a Csengeri utca és a Terész körút között továbbra sem járható. Szakaszosan lezárják a félútpályát a 2. kerületben a Szépjuhászné úton, a Szépjuhászné köz és a Nagykovácsi út között felújítás és karbantartás miatt. A váltakozó irányú áthaladást jelző lámpa szabályozza. Németh Luca, BKK Info.
0: Közlekedési híreinket hallották.

0: A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Korábbi műsorunk ismétlése folytatódik. Több-kevesebb. A Spirit FM aktuális gazdasági műsora Somodi Solymos Eszterrel. Mennyit ér a pénzünk? Hogyan érintenek minket a gazdasági intézkedések? Mibe fektessünk? Vagy épp hogyan gazdálkodjunk? Minden, ami a pénztárcánkat érinti.
2: Harmadik témánkhoz értünk, és hát legyünk igazságosak, nem is olyan régen egyébként a vasút, a vonat helyzetéről beszélgettem vendégemmel, de most egészen más vizekre vezünk, hiszen a buszok kapcsán fogok beszélgetni Nasszai Gáborral, az Egységes Közlekedési Szakszervezet elnökével. Üdvözlöm a vonal túloldalán!
3: Jó napot kívánok!
2: Ugye nagyon sokat hallunk arról, hogy hát azért nem csak a vasutunk van nehéz állapotban, hanem a buszállományunk is. Budapesten azt hiszem, hogy maga a szakszervezetbe belépett tagok is mindenki elmondhatja azt, hogy komoly a probléma. Mennyire komoly a probléma, és miért jutottunk el odáig, hogy mondjuk azt mondhatjuk, hogy hát azért igencsak problémás az alkatrészcsere?
3: Szerintem itt egy kicsit messzire kéne visszamenni. Ugye a közlekedési miniszter Lázár Jánost vádolja avval mindennel, de azzal is, hogy teljes mértékben központosítottak minden beszerzést. Ez tény. Ez egyébként való igaz, ez így nem működhet. Tehát ez teljesen elképzelhetetlen. De azt kéne nézni, hogy vajon honnan is indult, hogy miért született ez a döntés. Nyilván erről őket, hogy mondjuk szerintem Lázár Jánost érdemes lenne megkérdezni, de volt itt, amiről sokan elfeledkeznek, és időközben Lázár talán utalt is erre, hogy büntető eljárások indultak bizonyos területeken, a javító üzemeken belül visszaéléseket tártak fel, alkatrészt nem tudom, a részleteket nem is kívánom, azóta se történik semmi, ez kb. 5 évvel ezelőtti történet, tehát ez is, mint oly sok más, hogy belecsöpölve a szőnyeg alá. Magyarán én ezzel csak azt akarom mondani, hogy ha igazságosak akarunk lenni, akkor látjuk, hogy messzire nyúlik a probléma, de ez súlyosbította az, hogy az a fajta integráció, ami lezajlott az országban, ugye először a Volán buszba beintegrálták az összes vidéki társaságot, majd ezt követően az egészet begyömöszölték a más személyszállítási ZRT-be, és innentől kezdve azok a problémák, amik a MÁV-nál megjelentek, itt is megjelentek, hiszen egy büdzsé volt, és itt mindig kérdés, hogy ki van előnyben, tehát kinek a szava erősebb, és akkor én erre mondok egyet, talán ebből le lehet vonni következtetéseket. Az integrációt követően én jártam egyszer bent a régi Volán busz székházba, hogy mindenki tudja, itt van a Népligetben, Üllői 131-ben, és döbbenetes volt azt látni, hogy szinte semmi nem utalt arra, hogy ez valaha a Volán buszként működik. Nálunk a Volán busz, a mai napig Volán busz, ugye dolgozók szempontjából, ez a MÁV személyszállítás, ez ZRT, ez egy nem kezelhetetlen név, hát most gondoljunk bele kimondani is egy fél óra, mire megtesz az ember, tehát Volán busz marad, de ott semmi nem utal rá, vasutas, mint hogyha ezer éves ilyen vasutas kiadványok vannak, vasutas videó megy a képernyőkön, tehát érezhető a háttérbe szorult maga a közúti közlekedés, és ugye a vasútiról meg elég régóta beszélünk, hogy milyen problémák vannak, szerintem ez senkinek nem fog újdonságot jelenteni, hogy mi van az Intercity-kkel, egyetlen, hogy lehet-e azt mondani, hogy Intercity az a vonat, ami mint a 40 éve fut a síneken, és még adna mondjam, hogy milyen állapotot, millió dolgot lehet felsorolni az elavult szerelvényekről, így.

0: És párhuzamosan jöttek be valános problémák, amik háttérbe szoktak. A megoldás az nem került elő, mert előbb oldjuk meg a vasutat, vagy nem is az, hogy oldjuk meg, hanem menjen, valahogy működjön, valahogy, mert sajnos semmi nem került megoldása. És például ugye kérdezte budapesti viszonyokat. Igen. Budapesten, ugye itt akkor emeljük ki az agglomerációs közlekedést, ami korábban a BKV tevékenységének egy részét képezte, majd 14-ben azt mondták, hogy nem, ezt átadjuk a volánbusznak, és leválasztjuk a tevékenységet a BKV-ról. Ekkor egy teljesen új fortát kapott az agglomerációs közlekedés, 147 darab autóbusszal, és jó részt a BKV-s dolgozókkal. Ez a flotta aztán lecserélésre került. Ugye eltelt 10 év, bejöttek új autóbuszok, pont ott a szólóbuszokat gázos buszokra cserélték, pont akkor, amikor az energiaválság volt, egy gyakorlatilag üzembe se állította a cég, mert annyira drága volt a gáz, hogy egyszerűen működtetni sem lehetett. Igen ám, csak a dolgozók, ahogy elkezdtek ezzel dolgozni, egy évvel később, tehát addig ott álligáltak a buszok, folyamatosan jelezték a problémákat. Gyártási, technológiai, tervezési problémák voltak, és visszasírták azokat az autóbuszokat, amik 10 évig járták az agglomerációt, amik egyébként lekerültek vidékre, ahol még annál is sokkal régebbi és elavultabb járművek voltak, és nagyon örülnek a vidékiek, a mai napig jól teljesítenek. Tehát ilyen problémák is vannak, hogy maga a beszerzés volt rossz, és akkor ezt tetézi az alkatrész hiány, ami az alkatrészbeszerzést lehetetlenítette le, hogy ez a központosítás, és a központban megmondták, hogy mit lehet, mit nem. És ugye, hogy a vitézi közlekedési miniszter mondja, Lázár János húzogatott nyilván át minden beszerzést, oldjátok meg. Ezen kívül például a bérfejlesztéshez szükséges fedezetet sem a tulajdonos teremtette elő jelentős részben, hanem azt mondta a cégnek, ugye ez már akkor ugye az integrált, nem is tudom, közlekedési vállalat, hogy hát gazdálkodjátok ki. Tehát gazdálkodja ki egy olyan veszteséget maga előtt görget, és folyamatosan termő cég, aki az idei költségeket sem tudja előteremteni, egy emelt költséget, ami ugye nem lehet olcsóbb az üzemeltetés sem, hát emlékszünk arra, hogy mekkor inflációk voltak, ez az alkatrészekre is hatással volt nyilván, a forint is lényegesen gyengébb volt, mint akár a mai napon, tehát ugye a beszerzés is drágult, és a dolgozók bére is emelett, a dolgozók bére az egy óriási tétel egy vállalat, egy közlekedési vállalat életében. Tehát ez mind-mind oda vezetett, hogy amitől egyébként tartottunk is, érintett dolgozók, hogy nem előre felé fog mutatni, hanem azok a problémák, azok még a volánt is vissza fogják húzni a más szintjére, és én itt nem akarok ebben igazságot, hogy melyik a jobb, melyik a rosszabb, csak látjuk azt, hogy most már azt mondhatjuk, hogy egyik sem működik. Ugye, ahogy hallhattuk, 276 darab autóbusz áll működésképpen, ami most állítólag 160-ra lehet redukálva, és iskola kezdésre valamennyi működni fog, ilyen nem lesz egyébként, tehát lehet...
1: Pont ezt akartam kérdezni, hogy egyébként ez egy olyan mértékű, nem is tudom...
0: De nem is a mértékkel van a baj, hát olyan nincs, hogy minden autóbusz fut, tehát azért...
1: Hát az meg a másik, de hogyha mértéket nézzük, akkor is, tehát, hogy ez olyan szintű túlórát feltételez, nem vagyok szakember, csak feltételezem, hogy tulajdonképpen azért akkor az említett problémák szintén előjönnek, nyilván szabadságra mennek az ott dolgozó emberek egy része is, meg a túlórát ki fogja megfizetni, tehát igen, hogy ez...
0: Igen, nyilván ebben is nagyon sok igazság van, hiszen van egy úgynevezett technológiai idő, ami azt jelenti, hogy mennyi idő alatt lehet egy munkafolyamatot elvégezni, tehát elég valószínűtlen, hogy egyébként a futó munkálatok mellett, és ráadásul ilyen extra terhelésnél, mint most a Hungaroring kiszolgálása, ami szintén nagy port kavart, vagy a havária központokban vonatpótlások autóbusszal, ami szintén több lett terhet jelent a közúti szolgáltató részére. Emellett még olyan munkaerőt is felszabadítani, aki ezt időben el tudja végezni, de mondom, olyan nincs egy közlekedési ekkora vállalatnál, hogy minden jármű megy. Tehát az, hogy egy néhány százalék áll, mert vizsgáztatják, nagy javításon van, éppen lerobban, tehát ilyen mindig van, De mindegy, azt elfogadom, hogy a cél az, hogy mindegyik üzembe álljon. Ha egyébként a 276 darabra vonatkozik, vagy a most 160-ra csökkentve, lehet, hogy ezt majd megcsinálják is mind üzemben, de hát akkor viszont a többi nem jut idő, és akkor másik x darab fogott állni, de ne veszünk el a részletekben. Tehát valóban ezt érzik a dolgozók, hiszen, hogy mondjam, azért az utazóközönség mindig arra haragszik, aki ott van. Tehát egy lerobban autóbusz, nem csak az országos, de a BKV esetében is, nem a vezérigazgatót fogja szidni, hanem a sofőrt, hogy most mit szórakozik, miért nem megy a légkondi, miért forszul a víz, miért el félre, miért nem csukja be az ajtót, amelyik elromlott, sorolhatnám. Tehát ők a frontvonalban ezt megérzik, holott ők akkor lennének boldogok, hogyha fölvennék a munkaidő kezdetével a munkát, zökkenő nélkül lejárnák azt a szolgálati számot, amit nekik meghatároznak, és aztán nyugodtan hazamennének. De hát ugye egyre kevésbé van ez, nagyon sok a panasz. És mondom, nem csak a használtak, hát és ugye akkor van még egy, hogy arról is beszéljünk, hát azok a Quartex által gyártott autóbuszoknál olyan technológiai hiányosságok vannak, amit nem is értek, hogy a közlekedési hatóság hogy engedte forgalomba állni azokat az autóbuszokat, amik a jelen érvényes uniós előírásokat nem tudják teljesíteni, és hogy kaphattak erre türelmi időt, hogy bizonyos dolgokra nem alkalmasak. Meg hát ugye arról sem beszélve, hogy vajon műszakilag van-e olyan ez az autóbusz, mint azok, amikkel korábban jártak a dolgozók. Tehát, hogy mondjam, azért a magánember is tudja, hogy személyautókban is az óriási különbségek vannak bizonyos gyártmányok.
1: Egyébként akkor, hogyha nagyon összegezni szeretnénk, akkor forrásra lenne szükség megfelelő autóbuszok beszerzésére és az alkatrész hiány csökkentésére? Tehát ez a három fő pont, így fogalmazhatnánk meg?
0: Hát tulajdonképpen nyilván erről van szó, meg hát arról is van szó a munkaerőről. Uh-huh. Tehát, és nem feltétlenül a járművezetőkről, bár ugye a járművezetői kérdés is érdekes, mert vannak olyan területek, ahol megfelelő létszám, sőt, még akár többletét is van, ahol kevesebb, és azért visszatérve a dolgozókra, sajnos az is jött a járművezetők esetében, hogy a bérek, mondva, hogy mindenki autóbuszvezető, mindenki autóbuszvezet, és azonos cégnél, azonos munkára, azonos bért kell fizetni, egyre inkább közelednek egymáshoz ezek a bérek, ami alapvetően jó dolog, csak nem azonos a munka egy budapesti forgalomban több száz kilométert levezetni, nem ugyanaz, mint valahol vidéken, és nem leszólva, csak egyszerűen a körülmények olyanok, néhány tucat kilométert menve egy nap üres utakon, tehát nem azonos a munka, és ez is feszültségeket okoz. Viszont ahol a nagy hiány van, hát az a műszaki terület. Tehát a karbantartók, akikre, ahogy ön is mondta, fokozott terhelés vár, és ezt valakinek teljesíteni kell. Oda valóban többlet létszám kell, mert igen, a nyári szabadságok idején eleve nyilván mindenki nyáron szeret, vagy kénytelen elmenni szabadságra, ugye a gyerekeseknek ilyenkor kell a szemidőt megoldani. Arról nem beszélve, hogy hát azért a magyar ember mai napig is még egyelőre még inkább a tengerhez megy, majd hát most már így folytatódik, akkor nyilván majd a északi sarkra, vagy valami normálisabb helyre, ahol elviselhető az időjárás, de egyelőre ez van, és a tengerhez se fakutyázni akarnak lemenni, hanem strandolni, de hát nyilván nyáron szeretnének menni, de hát mondom, az amiről szó van, az még a teljes létszám mellett is elvégezhetetlen mennyiségű feladat ezeket a gyermeket üzembe állítani, amellett, hogy a normál munkavégzést is támogatni kell, ugyanúgy el kell végezni a napi feladatokat azoknál járműveknél, amik éppen nem állnak.
1: Ezek a kíváncsian várjuk, hogy mi is lesz valójában, és mikor oldódik meg ez a probléma. Naszályi Gábornak, az Egységes Közlekedési Szakszervezet elnökének pedig köszönöm szépen, hogy a rendelkezésünkre állt.
0: Én is köszönöm az érdeklődés közé, csak viszontalásra.
1: Viszontalásra.
2: Több kevesebb. A Spirit FM aktuális gazdasági műsora Somodi Solymos Eszterrel. Mennyit ér a pénzünk? Hogyan érintenek minket a gazdasági intézkedések? Mibe fektessünk? Vagy épp hogyan gazdálkodjunk? Minden, ami a pénztárcánkat érinti.
1: Mai utolsó témánk igazi nyári téma, hiszen itt a nyár, hamarosan itt a július vége, de hát még az igazi nagy finis egyébként a nyaralók egy részének majd csak most jön augusztusban, és hát a nyár elején is felhívtuk a figyelmet arra, hogy azért ne felejtsük el, hogy a biztosítás nélkül a nyaralás nem túl, hát hogy is mondjam, nem túl okos dolog, de hogy mi mindenre lehet gondolni, és egyáltalán mit mutatnak a számok, hogy mennyire figyelünk most már a szakemberek ajánlására, arról fogok beszélgetni Besnyő Mártonnal, a Netrisk csoport Ausztriáért és Magyarországért felelős regionális ügyvezetőjével. Üdvözlöm!
3: Jó napot, köszöntöm a hallgatókat.
1: Ugye ezt nagyon sokat halljuk most már a hírekben, és szerintem mindannyian tudjuk, hogy fontosak a biztosítások. Azt már kevésbé szokták pozitívumként mesélni a szakemberek, amikor mondjuk számokra fordítjuk, de az utóbbi időben azt mondják, hogy ez már változóban van, és egyre tudatosabbak vagyunk ennek a biztosítási fajtával kapcsolatosan is. Mi a valódi tapasztalat, mondjuk júliust írunk, mit mutatnak a számok? Tudatosabbak vagyunk?
3: Alapvetően igen, 13-14%-kal többen kötöttek utasbiztosítást az idei évben, legalábbis nálunk az online összehasonlító felületeken, mint az előző évben, tehát azt tudom mondani, hogy egyre többen hasonlítjuk össze az utasbiztosítást. Egyre fontosabb az, hogy mennyiért, de még inkább fontosabb, hogy milyen szolgáltatást választunk, és az ügyfeleink többsége egyébként a szakértői rating javaslatunk alapján dönt, nem pedig az árazás alapján, ami szerintem abszolút egy követendő jó magatartás. És aminek én sokkal jobban örülök szakemberként, hogy 10-ből 9 utazó ma már akár az egynapos kirándulásra is köt utasbiztosítást, és nem indulunk neki egy külföldi rövidebb, vagy főleg nem egy hosszabb túrának utasbiztosítás nélkül, hiszen nagyon sok kellemetlen költség merülhet fel, és mindössze egy jó minőségű prémium utasbiztosításnak az ára a másik oldalon napi 750 forint utazóként, tehát ezen az összegen tényleg nem érdemes spórolni, marginális a teljes utazási költségünkhöz képest.
1: Nagyon sokszor mondják azt is a szakemberek, hogy fontos valóban felmérnünk, hogy mi most éppen milyen kirándulásra, utazásra, nyaralásra is megyünk, hiszen nagyon nem mindegy, hogy mit kötünk. Mert ha valaki csak egy hátizsákkal megy, akkor lehet, hogy nem a legnagyobb érték határra köti meg a podgyászbiztosítását. Ugyanakkor, aki mondjuk visz értékes kamerákat, eszközöket, vagy olyan holmikat, táskákat, akkor célszerű erre is gondolni. De az sem mindegy, hogy mivel utazunk. Mi mindent gondoljunk végig, mielőtt egy biztosítást kötünk.
3: Ugye a jó hír az az, hogy ma már nem kell biztosítási szakembernek lennie az ügyfelnek ahhoz, hogy ezt a szolgáltatást, az utasbiztosítást akár online meg tudja kötni saját magára, és össze tudja hasonlítani. Mi is pont így alakítottuk ki a folyamatot. Ugye alapvetően, hogyha egy átlagos ügyfélre gondolok és utazó vagyok, akkor azt tudom megmondani, hogy mikor megyek, mettől meddig leszek külföldön, hogyan utazok repülőgéppel vagy autóval, hány fő utazik velem együtt, és milyen célra utazok, egy egyszerű városlátogatást, vagy pedig valamilyen aktivitást szeretnék kint végezni, akár elmenni egy kerékpáros körútra, ugye most ért véget a Tour de France, vagy szeretnék téli időszakban síelni, most a nyári időszakban akár egy motorcsónakos túrára elmenni. Ezekre a néhány egyszerű 5-6 kérdésre, hogyha tudok válaszolni, akkor mi például úgy alakítottuk ki a folyamatot, hogy az ügyfélnek ne kelljen minden káreseményt végig gondolnia, hanem a leggyakrabban előforduló káresemények, és ez tényleg a káresemények 99%-át magába foglalja, erre megfelelő védelmet és fedezetet tudjon kapni az ügyfél. Én például a családommal szeretek utazni, vagy általában velük igyekszem eltölteni a szabadidőmet, természetesen, mint a legtöbb hallgató, két kisfiam van. Nekem nagyon fontos, és átlagos utazóként nem biztos, hogy gondolok rá, hogy legyen felelősségbiztosítás az utasbiztosításba, hogyha a gyerkőcök véletlenül levernek egy vázát a szállodába, akkor erre is térítsen az utasbiztosításom. Természetesen a legfontosabb, hogyha megbetegszik valaki az utazók közül, vagy valamilyen baleset éri, akkor megfelelő védelmet nyújtson a biztosítás. Ugye nagyon sok bankkártyába beépített utasbiztosítás létezik a piacon, nagyjából 400 ezer darab, ezek azonban elavultak, 10 millió forintot limitig térítenek. Ez egy nagyobb sürgősségi műtétre avatkozást, vagy akár egy nagyobb mentést már nem fedeznek, ilyenkor a hiába van utasbiztosítása az ügyfélnek, magának kellene majd később kiegészíteni a mentési, illetve a műtéti költségeket. Ezért is szoktuk javasolni, hogy függetlenül attól, hogy van-e a bankkártyába beépítve utasbiztosításunk, kössenek az ügyfelek utasbiztosítást, hiszen tényleg 1000 forintnál is kevesebbe kerül egy napra.
1: sőt, már nagyon érdekes kiegészítő biztosításokkal is lehet találkozni. Itt gondolok arra, hogy például a különböző eszközöket is lehet biztosítani, de nem csak arra, hogyha elveszne, hanem arra is, hogyha mit tudom én, mondjuk beleesne a vízbe, és vissza kell nyerni belőle az adatokat. Tehát nagyon sokféle biztosítási opció közül lehet választani, de ugye arról is érdemes beszélni, hogy nem mindegy az se, hogy mivel utazunk, és akkor egy külön fogalom, hogy az autónknak mire lehet szüksége egy autós hosszú, akár több ezer kilométeres utazás során. Ebben a tekintetben mi magyarok mennyire foglalkozunk ezzel a kérdéssel, hogy mondjuk ne csak biztosítsuk az autónkat, hanem akár egy asszisztantot is kössünk rá.
3: Ugye hál' Istennek ebben is egyre tudatosabbak vagyunk, és ahogy a felvezetőben is említette, a fényképezőgép egy drágább mobiltelefonnak a sérülésére egyébként most már szinte az összes utasbiztosítás, legalábbis az általunk kínált utasbiztosítások nyújtanak védelmet akár lopásra, akár törésre vonatkozóan. A gépjármű asszisztenciát pedig 10-ből 8 autós, amikor külföldre utazik, megvásárolja. Egyébként ennek a szolgáltatásnak a díja utazásonként nagyjából 1500-3000 forint között változik, attól függően, hogy milyen biztosítást választunk, illetve hogy melyik országba utazik az ügyfél. A gépjármű asszisztencia gyakorlatilag a defekt, a kavics felverődés okozta szélvédőtörésre védelmet nyújt. Az autó bármelyokból meghibásodik, akkor megpróbálják a helyszínen megszerelni, a biztosító szerelőt biztosít ezekre az esetekre, ha pedig az autó üzemképtelenné válik, akkor a trélernek a költségét fizeti, vagyis az autónak a Magyarországra történő szállításáról is gondoskodik, ami akár több százezer forintos költség is lehet. És akkor még egyszer, ez a szolgáltatás például, ami egyre népszerűbb a magyar utazók körében, 10-ből 80 megkötik, mindössze 1500-3000 forintért elérhető utazásonként. Tehát ez megint egy olyan dolog, hogyha autóval utazunk, akkor nem feltétlenül érdemes rajta spórolni. Természetesen ezért kérdezzük meg az ügyfelektől, hogy milyen eszközzel utaznak. Nem nekik kell automatikusan gondolni arra, hogy gépjármű asszisztenciára is szükségük lesz. Automatikusan felkínáljuk ezt a szolgáltatást. Az utazóknak a 48%-a utazik egyébként autóval, 42%-uk repülős utat választ, ott pedig a járatkésés az, ami sokszor kellemetlenséget okozhat. Ez szinte a legtöbb repülős utas biztosításunk automatikusan tartalmazza, tehát ezért ma már külön felárat sem kell feltétlenül fizetni az ügyfelnek.
1: Mekkora egyébként az árverseny? Nyilván, hogy említette, nagyon sok helyen, felületen, akár önöknél is ugye összehasonlítható, hogy milyen ajánlatokat kap az ember. Ugyanakkor azért meg szokta vizsgálni, hogy mekkora a különbség a különböző opciók között. Nagy az árverseny? Egyre inkább alá mennek az áraknak? Például előfordulhat, hogy olcsóbb biztosítást kötök, mint tavaly?
3: Nem csak árverseny, hanem szolgáltatási verseny is van, talán az utóbbit emelném ki először. Nagyjából 20%-kal kínálnak a biztosítók most jobb minőségű szolgáltatást, bővített limiteket a tavalyi évhez képest, és a tavalyi évhez képest mindössze 2%-os a biztosítási díjak átlag áremelkedése. A versenynek köszönhetően, hogy ez közgazdaságilag jót szokott tenni, és a fogyasztók szoktak belőle profitálni, van olyan biztosító, aki az idei évre a tavalyi évhez képest 20%-kal mérsékelte az árait, egyszerűen nem szeretnének kimaradni az utazási szezonból, ez viszont föl kell venni a kesztyűt, és mind szolgáltatásban, mind árazásban megfelelő ajánlatot kell tenni az ügyfélnek. Ezt láthatjuk, és gyakorlatilag az összehasonlítás ezt eredményezi, úgyhogy érdemes mindenkinek valóban összehasonlítania az utas biztosítását, mielőtt dönt a megfelelő szolgáltatás kiválasztásáról.
1: Hát akkor ne kockáztassunk is, hiszen akár több százezer forintot, vagy akár milliós tételeket is bukhatunk, úgyhogy érdemes jól megfontolni és tájékozódni arról, hogyha megkötjük a biztosítást, akkor milyen lehetőségeink vannak. Besnyi Mártonnak, a NetRisk csoport Ausztriáért és Magyarországért felelős regionális ügyvezetőjének pedig köszönöm szépen, hogy tájékoztatott minket.
3: Én köszönöm.
1: Ez volt tehát mára a gazdasági műsorunk, holnap is ugyanebben az időpontban várom a hallgatókat, és nagyon szépen köszönöm Szakál Erzsébet kollégámnak a mai munkát is, hiszen nélküle nem lett volna kikkel beszélgetnem. Viszont hallásra!
2: Műsorunk szakmai partnere a Kavosz Széchenyi Kártya Program ZRT. Korábbi műsorunk ismétlését hallották. Műsorajánló. Emi és más a Spirit FM-en. Az AI már itt van. Körülvesz és mindent megváltoztat. Félünk, szeretjük, nem ismerjük. Ez a műsor minden szerdán 14 órától ezzel foglalkozik. közérthetően a mesterséges intelligenciáról. Tartson Márton Györggyel és vendégeivel ön is! Egyenes beszéd a Spirit FM-en. Minden hétköznap este 9 órától a legfontosabb és legérdekesebb közéleti interjúkkal. Autós beszélgetések, újdonságok, interjúk, elemzések és vélemények. Technológia, mesterséges intelligencia, kütyük, jövő és a trendek. Környezetvédelem, fenntarthatóság, energia, napelem és zöld jövő. Beszélgetések Bertalan Gáborral és vendégeivel minden héten pénteken délután 1 órakor a Spirit FM-en. Zárja velünk a napot, hogy képben legyen. Aktuál. Minden este 10:30-től a Spirit FM-en. A munkaerőpiac gyorsabban változik, mint valaha. Mi a titka a vonzó munkahelynek 2026-ban? Hogyan tartsuk meg a tehetségeket egy globális versenyben? Az Álláspontban minden adásban új szakértővel keressük a választ a gazdaság humán kihívásaira. Szakmai mélység, közérthető válaszok. Álláspont. Két hetente, szerdánként, délután 3:30-kor. A Spirit FM-en. Médiapiac. Már a Spirit FM-en is. A műsor, amely játékosan, mégis alaposan mutatja be a média sokszínű világát. Botrányokat, kiemelt show-kat, sztárokat és produkciókat. Akár televízió, akár online vagy offline lapok. Mi a kulisszák mögé engedünk bepillantást, ahova eddig senki sem juthatott el. Tartson velünk vasárnap délután 3 órától. Műsorajánlót hallottak. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
4: A kürtös kalács új roppanása. Have a break, have a KitKat. Kürtös kalács made with KitKat. Harap rá az új crunchy kürtös kalácsra a Vitéz kürtösnél, az édes mackóban, a cirkusz mellett.
5: Valahol épp most kattintanak a megrendelem gombra. Valahol épp egy márka mellett döntenek. Vajon ez a te ajánlatod?
6: Különböző történetek, egy közönség. A rádiók hetente közel 6 millió főbevásárlót érnek el. Hirdess rádióban, ismerd meg a rádió erejét. Miértrádió.hu.
7: Tudod, miért vásárolnak olyan sokan az Alzánál? Hát a gyors kiszállítás miatt! Egyet alszol, és a csomagot már meg is érkezett. Válasz például az Apple, a Philips, a Lego és más világmárkák termékeit. Ha éjfélig megrendeled, délelőtt az Alza Boxban leled. Hétvégén is! Alza.hu.
2: Reklámot hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. Hírek a Spirit FM-en.
8: Napos, száraz időre számíthatunk, rendkívüli riadókészültséget rendelt el az aszály miatt az élő környezetért felelős miniszter. Rövidített útvonalon jár a 4-es metró vasárnapig. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok. Rendkívüli riadókészültséget rendelt el az aszály miatt az élő környezetért felelős miniszter. Ez azt jelenti, hogy a vízügyi igazgatóságok az azonnali beavatkozásokat és intézkedéseket hatékonyabban, gyorsabban tudják elvégezni, tájékoztatott Gajdos László. Jelenleg az ország háromnegyedén súlyos a vízhiány. Mérséklődött a turizmus itthon júniusban tavalyhoz képest. A KSH közölte, a múlt hónapban csak nem 2 millió vendég 4,3 tized éjszakát töltött el a hazai szálláshelyeken. A vendégek száma 2,2%-kal, a vendég éjszakákék 2,5%-kal elmaradt az egy évvel korábbitól. A külföldiek és a magyarok is kevesebben és rövidebb ideig üdültek idehaza a múlt hónapban. Ugyanakkor az első fél évben 2,3%-kal több volt a belföldi vendég, mint a tavalyi azonos időszakban. Szombattól drágább lesz taxival utazni Budapesten. Hatályba lép a taxirendelet legutóbbi módosítása, amely szerint az alapdíj 1100-ról 1300 forintra, a kilométerdíj 440-ről 521-re, a percdíj pedig 110 forintról 130 forintra nő. Emellett bevezetik a 800 forintos reptéri díjat is, így a repülőtérre, illetve onnan történő utazás alapdíja 2100 forint lesz. Elkezdődött a hazai őszi barack szezon. A korai és középérésű fajták már mindenhol kaphatók, közölte a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara. Több gazdaságban idén is lehetőség nyílik szedd magad szüretre, így a friss gyümölcsöt közvetlenül a termelőktől is meg lehet venni. Hozzáteszik, hogy az időjárástól függően a magyar őszi barack akár szeptember közepéig is elérhető lehet. Rövidített útvonalon jár a 4-es metró vasárnapig. Karbantartás miatt csak Kelenföld vasútállomás és a Szent Gellért tér műegyetem között közlekednek a szerelvények. A kimaradó szakaszon a sűrűbben közlekedő villamosokkal és a Rákóczi úti autóbuszokkal lehet utazni. A tegnapi földrengés miatt leállították a termelést a Toyota és a Honda több japán üzemében. A 7,1-es erősségű földmozgás utakat rongált meg, áramkimaradásokat okozott, ezért fennakadt vannak a logisztikában. A déli Kumamoto prefektúrában legkevesebb 13 áldozata van a természeti csapásnak, több helyen túlélők után kutatnak. A földrengés után nem sokkal gázszivárgás miatt robbanás volt egy bevásárlóközpontban. A vásárlók többségét kimenekítették, de 20-30 alkalmazottat továbbra sem találnak. Az áruház egyik oldala teljesen leszakadt. Napközben országszerte napos, száraz idő várható. Délután 30-35, késő este 12-21 fok várható. A Balaton 22, a Velencei tó 21, a Tisza tó 24 fokos.
2: A Spirit FM híreit hallották. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Felhívjuk hallgatóink figyelmét, hogy az ATV egy korábbi műsorát sugározzuk. Ezért kérjük, ne telefonáljanak. Fórum a Spirit FM-en. Az ATV népszerű műsora már a rádióban is. Szlazsászki Ferenccel.
9: Jó napot kívánok, szeretettel köszöntöm a Fórum minden kedves nézőjét, és köszöntöm a Spirit FM rádió hallgatóit is. Köszönöm, hogy minket választottak. Az NK botrányban a Fidesz frakció szervereit is lefoglalta az ügyészség. Ez tegnap történt, éppen azokban a percekben, amikor Hankó Balázs, az NK korábbi első számú vezetője arról tartott sajtótájékoztatót, hogy az NK botrány az szerinte egy koncepciós ügy, és a tiszás önkény egyik jele. Szóval az ügyészség ezen sajtótájékoztató alatt sem tétlenkedett. A múlt héten a Fidesz székházból vittek el szervereket, ha jól tudom, azóta elérhetetlen a fidesz.hu, de lehet, hogy már elérhető, akkor nem lehetett elérni, most tehát a Fidesz frakció szervereit vitték el. Úgyhogy zajlik a nyomozás NK ügyben. Hankó Balázs azt mondja, hogy 5 korábbi munkatársa még mindig börtönben van, és ez szerinte felháborító. A hatóságok meg azt mondják, hogy azért kell letartóztatásban tartani ezen embereket, hogy megakadályozzák az összebeszélést. A második témajavaslat, hogy ma dönt a parlament a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal felállításáról. Ez egy szuper hatóság lesz, vádemelési jogkörrel, sőt vád képviselettel bírósági ügyekben. Úgyhogy akiknek van aggódni valójuk, azok mostantól tényleg aggódhatnak. Szinte biztos, hogy ma megszavazza a parlament ennek a hivatalnak a felállítását. A harmadik pedig témajavaslataink között, hogy pályázaton keresik a média tanács új elnökét, akit érdekel ez a munka, megnézheti a megfelelő honlapokon, például a kormány honlapján, hogy melyek a jelentkezés feltételei. Terézzel kezdünk, kezi csokolom.
10: Hello, jó napot kívánok.
9: Csokolom, parancsoljon.
10: Hát én először is gratulálok és örvendek az új kormányfelállásnak. A régivel nem kellene foglalkozni. Szegények megbuktak, tudják, hogy miért, kész. De engem most ez nem is érdekel, hanem a tegnap esti aktuál. Hát ez egy olyan csodálatos műsor volt, hogy az embert lelkileg teljesen föltöltötte. Ez a csapat, elnézést a kifejezését. De hát ez olyan békésen, szinte boldogan, megértően, emberségesen beszélgetett ott a témákról. Hát, hogy öröm volt hallgatni, jó, most már azért több öröm is ért bennünk innen-onnan, már az új kormány alatt. meg hát az ATV-ben is, de a tegnap esti nagyon meg kell, hogy dicsérjem.
9: Köszönjük úgy szépen, igyekszem.
10: Nem is akarok többet mondani, ez egy üdítő, egy lelki föltöltést adott legalábbis nekem, és azt hiszem, hogy sok hangfitársamnak is. Köszönjük szépen, és várjuk a következő ilyen időüdítőket.
9: Örömmel, örömmel hallom. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Ma is lesz egyébként aktuál, ma is én fogom vezetni, még agyalok az ötletek, mármint a műsor témáin. Hát ez a középső biztos, hogy benne lesz a vagyon visszaszerzési hivatalról szóló döntés. Az NK botrányt tegnap is tárgyaltuk, de ha lesz ma újabb fejlemény, akkor nyilván szóba kerülhet este ez is. Annyi van, hogy Tóth Gabi, aki szintén azt hiszem, úgy emlékszem, hogy kedvezményezettje volt az NK-nak, azt mondta, hogy ő soha többet nem akar politikával foglalkozni. Tóth Gabi énekesnő, nyíltan a Fidesz mellett kampányolt, számos nagy rendezvényen énekelt nekik, meg a közönségnek. Most azt mondja, hogy őt tulajdonképpen belerángatták a politikába, és ezt a jövőben nem fogja engedni. Nekem nem úgy tűnt, hogy nagyon kényszerítették volna a Fidesz melletti kampányolásra, a Fidesz melletti kiállásra, de lehet, hogy ez csak a látszat volt, hogy ő ezt önként örömmel teszi. Még egy DPK gyűlésen is ő volt az egyik fő attrakció. Hát meglehetősen hamisra sikeredett az ének, de most ezen ne akadjunk fenn. Inkább az az érdekes, hogy tehát most ő már egyfajta kényszerűségről beszél. Ez egy újabb hír az NK botrányban, de ha csak ennyi lesz ma, akkor nem biztos, hogy ez szóba kerül, mert ez azért nem annyira hírértékű. Egyéb iránt viszont kiderült, hogy volt egy megrendelés, megrendeltek egy Mándoki koncertet most augusztus 20-a környékére. Azt lehetett tudni, mivel az új kormány leállította ezt az egészet nyilvánvalóan, viszont nyilvánosságra is hozta az adatokat, hogy a keretösszeg, amiben ez került volna, az 1 milliárd 502 millió forint, tehát jól hallották, egy koncert ára 1 milliárd 502 millió forint. Ez az, ami szinte biztos, hogy a megrendelés része. Az már kevésbé biztos, hogy ki lett volna a fellépő, ugyanis bár Mándoki koncertként hirdették, a leíratban, a belső részben már nem volt feltüntetve, hogy ki lesz a fő attrakció, mint ahogy az sem, hogy ez konkrétan mikor lesz, hanem meg volt határozva, hogy augusztus 19-e és 21-e között valamikor. Ugyanakkor azt kiírták, hogy ez egy 2-3 órás hosszúságú koncert, tehát másfél milliárdért, 2-3 óra hosszúságú koncert, és a helyszínre 2-4 ezer embert várnak. Úgyhogy ez is a nemzeti együttműködés rendszerének a terméke volt. Hála Istennek, hogy ez már így nem valósul meg, és nem húznak ki újabb másfél milliárdot az adófizetők zsebéből. Oszkárral folytatjuk. Jó napot kívánok!
11: Jó napot kívánok! Csepregi Oszkár vagyok, és lehet, hogy nem mindenben fog örülni, amit mondok, de tiszta szívből, jó szándékkal fogom mondani. Az első problémám az, hogy miniszterelnökünk ne avatkozzon be, ne nyilatkozzon előre a elnökünk megválasztás jelölésével kapcsolatban. Ne tegyen ő javaslatot. Ennek megvan a maga formája, módja, rögtön megkapta a magáét, nem semmi szüksége nincs erre. Azért van a frakcióvezető, hogy a frakció képviseletében a javaslatot megtegye. Tehát semmi szükség arra, hogy mindig előtérbe tolja magát, miközben én nagyon pártolom is kívánom, hogy sikerrel járjon, de erre valahogy vigyázni kellene. De a meséből ismert a Pinokkió története. Valahogy kellene melléje Tücsök Tódor. Lehet, hogy mosolyogni való, de aki figyelmezteti arra, hogy fék, fék, fék. Másik dolog az, hogy nem tartom helyesnek azt, hogy külföldről javasoljunk elnököt. Ő nincs, és nem is volt része a magyar politikának. Igenis, feltétlenül csak jogvégzett elnökre van most szükség, legalábbis az alkotmány megszületéséig. Hiszen az ellenzék annyi mindent meg fog tenni, annyiféle gátat fog lökni, hogy nagyon is észnél kell lenni az illetőnek és jogjártasnak, és nem szabad olyan helyzetbe kerülni, hogy megvezessék.
12: Az helyzet visszatérve az előző utalásra, mert gondolom Polgár Juditra célzott, ő Magyarországon él és magyar, világhírű sakkozó.
11: Nem erről van szó. Hát most Magyarországon él. De felmerültek más nevek is, akik külföldön élnek. Például a Nobel-díjas nő.
12: Karikó Katalin.
11: Igen. Tehát nem véletlenül mondtam, ami fontos.
12: Értem.
11: Ők nem politikusok, és most nem olyan helyzet van, mint Izraelben, hogy annak idején olyan elnök lehetett, hogy amilyen művésember, most egy erélyes és szakembernek kell lennie, mert bonyolult a helyzet.
12: Egyébként miért gondolja, hogy bonyolult a helyzet, amikor ekkora parlamenti többsége még nem volt pártnak Magyarországon, mint most a Tiszának?
11: Na most, azért vigyázzunk ezzel a többséggel, tekintettel arra, hogy hátra mögött ott van az a propaganda, amit folytatnak, és állandóan történő akadékoskodás, különböző észrevételek, gátak, amiket próbálnak vetni, ezért feltétlenül olyan embernek kellene, aki tudja, hogy mit tesz, és mit kifogásol meg, mivel ért egyet. Tehát nehogy megvezessék.
12: A helyzet az, hogy tudja, egy elnöknek van stábja, kabinetje, jogászok vehetik körül, ha azt akarja.
11: De megint más dolog, hogy egy marionett figurát mozgatok, vagy pedig egy hozzáértő emberrel állok szemben.
12: Nem gondolnám, hogy mondjuk Polgár Judit marionett figura lett volna, vagy Romsics Ignác, akinek mostanában felmerül a neve, nem jogász, hanem történész.
11: Nem, ő benne volt a folyamatokban végig.
12: Ős, de nem jogász.
11: De nem jogász, való igaz, és a javaslataink között lesz egy nem jogász is, de ő a történelemben keresztül a magyarországi folyamatokkal, egyáltalában a történelmi folyamatokkal nagy messze merően tisztában van. Tehát benne van a politikai életben végsősoron a tudományán keresztül. Tehát így értettem.
12: Igen, politizálni nem nagyon emlékszem, hogy politizált volna Romsics Ignác, kiváló történész, nagyon kedvelem de hát könyveit, de jó, persze.
11: Tudásával, ismeretével uh-huh. van olyan helyzetben, hogy fel tudja mérni a helyzetet. Tehát más helyzetben van. Egy fizikus lehet, akármilyen jó fizikus, az nem jelenti azt, hogy a politikához annyira ér. Tehát nem, azért ő félig meddő mégiscsak szakembernek számít.
12: Hát a történelem tudományban teljes mértékben szakember, ja, de ugye. Jó, ön akkor már nagyjából látja, hogy milyen karaktert szeretne a Sándor Palotában. Rendben. És mit gondol, meg lesz augusztus, vagy illetve 30 napon belül kell súlyok Tamás távozása után?
11: Tudom, és régóta dörömbölök én önöknél, hogy elmondjam meg, kinek mondhatom el. Hát ki hallgat meg az ablakon, hogy kiáltsam ki a mint egyszerű állampolgára.
12: Hát ne, a legjobb az ATV-t ilyenkor fel.
11: Hogy hát, ha valaki meghallgatja, mondjuk akár a miniszterelnöki hivatalból is,
12: világos. Akkor azt tudnám mondani önnek, Oszkár, hogy 2 perc van reklámig, akkor fejtse ki, hogy ön kiket vagy kit javasolna államfőként.
11: Azt mondja, a 2 jogás, Magyar György és a Bárándi Péter, és a harmadiknak, aki nem jogász, de benne volt nagyon is a folyamatokban, Hatházi Ákos. És az utolsó rész a miniszterelnökkel kapcsolatban, hogy legyen visszafogottabb, nem neki kell minden megjegyzésre, kukacoskodására válaszolni, hagyjon több szerepet a minisztereinek, addig nagyon jól csinálták, akik eddig megszólaltak, és egyfajta stílusváltásra is szükség van. Nem kell mindig mutogatni vissza a múltra, hanem személyében megalázni az ellenfelet. Erre nincs szükség. Hanem a tárgyilagosság az a fontos, és ebben kívánok neki több hozzá, hogy mondjam, több hozzávaló simulást, hogy nem állandóan azzal kell kezdeni a hozzászólást, vagy mi volt most? Nem. Tárgyilagos válaszokat kell adni, és ez szerintem mindenki számára szimpatikus, és nem szűri ellenvéleményeket.
12: Rendben. Köszönöm szépen, hogy mindezt elmondta.
11: Köszönöm, és előre. Előre. Válaszom.
12: Rendben. Köszönöm, hogy hívott. További szép napot önnek. Valakik arra hívták fel a figyelmet, hogy a Tisza a választási győzelem óta még továbbra is fölfelé indult meg. Most az utolsó mérésben csökkentek 5%-kal, de az első 55 napjuk alatt szárnyaltak. És hogy bizonyos vélemények szerint ebben az is közrejátszott, hogy Magyar Péter kőkeményen osztja a Fideszt, és felhozza a korábbi dolgaikat, és folyamatosan nyomás alatt tartja őket, és szembesíti a visszásságokkal, adott esetben törvénytelenségekkel. Tehát van, aki azt mondja, hogy ez a stílus pont, hogy eredményre vezetett, és nem látja indokoltnak, hogy ezzel felhagyjon a miniszterelnök, de mások, sokan itt a fórumban is azt mondják, hogy ez már nekik sok. Ennyi volt az első rész, kedves nézők, most jön egy reklámszünet, aztán folytatjuk.

0: Műsorajánló. Emi és más a Spirit FM-en. Az AI már itt van. Körülvesz és mindent megváltoztat. Félünk, szeretjük, nem ismerjük. Ez a műsor minden szerdán 14 órától ezzel foglalkozik. Közérthetően a mesterséges intelligenciáról. Tartson Márton Györggyel és vendégeivel ön is. Egyenes beszéd a Spirit FM-en. Minden hétköznap este 9 órától a legfontosabb és legérdekesebb közéleti interjúkkal. A munkaerőpiac gyorsabban változik, mint valaha. Mi a titka a vonzó munkahelynek 2026-ban? Hogyan tartsuk meg a tehetségeket egy globális versenyben? Az Álláspontban minden adásban új szakértővel keressük a választ a gazdaság humán kihívásaira. Szakmai mélység, közérthető válaszok. Álláspont. Két hetente, szerdánként délután 3:30-kor a Spirit FM-en. Zárja velünk a napot, hogy képben legyen. Aktuál. Minden este 10:30-től a Spirit FM-en. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. BKK Info. A legfrissebb közlekedési hírek Budapestről itt a Spirit FM-en.
1: A fővárosban vasárnap üzemzárásig az M4-es metró nem közlekedik a Szent Gellért tér Műegyetem és a Keleti pályaudvar között karbantartás miatt. A sűrűben induló 107-es autóbusz, illetve a 7-es és a 133-e autóbusz igénybevételét ajánljuk. A Kálvin tér, illetve a Fővám tér és a Szent Gellért tér Műegyetem között a szintén sűrűbben közlekedő 49-es villamossal, valamint a 47-es és szombaton a 48-es villamossal lehet utazni. Dél-Budáról a Rákóczi tér a 4-es és a 6-os villamossal érhető el. Csak a félútpálya járható Soroksáron a Tarcsai utcában a Szilágyi Dezső utca közelében vízvezeték javítás miatt, ezért a két irány forgalma felváltva haladhat. Szakaszosan lezárják a félútpályát a második kerületben a Szépjuhászné úton a Szépjuhászné köz és a Nagykovácsi út között felújítás és karbantartás miatt. A váltakozó irányú áthaladást jelző lámpa szabályozza. Németh Luca, BKK Info.
0: Közlekedési híreinket hallották. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Felhívjuk hallgatóink figyelmét, hogy az ATV egy korábbi műsorát sugározzuk. Ezért kérjük, ne telefonáljanak. Fórum a Spirit FM-en. Az ATV népszerű műsora már a rádióban is. Szlazsászki Ferenccel.
2: Köszönöm szépen a türelmet, Asival folytatjuk. Jó napot kívánok!
3: Jó napot kívánok, kedves Ferenc, és üdvözlök minden kedves tévé nézőt, hallgatót, és örülök, hogy én is bekapcsolódhatok itt a beszélgetésbe. Hallgattam, hogy a köztársasági elnök választással kapcsolatos dolgokról volt szó. Én inkább az ön véleményét osztom, én nem szeretném megjelölni azt sem, hogy ki alkalmas, ki nem. Én egy nyugdíjas tanár vagyok, de abban biztos vagyok, hogy a köztársasági elnöki funkcióra, ráadásul ilyen idéglenes kitöltésére, ennek a funkciónak az idéglenes kitöltésére, inkább olyan megértő ember kell, aki ezt a alkotmányozás és a törvényhozás annak módja lenne szerint át tudja érezni, és tudja támogatni ezeket a dolgokat. Én nem gondolom, hogy én azt szeretném, hogyha minél több név lenne, azt szeretném, hogyha sok olyan ember ezeket a dolgokat. Én nem gondolom, hogy én

0: hirdetősorban van még egy vármegye kifejezés. Szerintem még nem kell levenni, csak hogy figyelmeztetném önöket, kedves felé, hogy az lassan megyére kell kicserélni.
1: Igen, ma dönthet erről a parlament.
0: Igen, tehát azt akartam mondani, hogy ez még nem jogos felvetés, de nem azt mondtam, hogy miért van ott, hanem csak azt, hogy lehet, hogy holnap áll le kell.
1: Holnap, igen, lehet, jogos. Igen.
0: Elnézést kérek ezért a megjegyzésre. A másik nagy dolog, amivel szeretnék foglalkozni, az a akugyáraknak az ügye, ami tulajdonképpen itt az ATV-ben egy hát általában most nem ismert ember szólalt fel, és tulajdonképpen ez az egész Magyarország iparosítás, amit itt a Fidesz végrehajtott, tulajdonképpen így támogatta, vagy azt mondta, hogy ez milyen sok hozzáadott értékkel működő munkáját, meg egyebeket teremtett. Hát szeretném felvilágosítani, hogy ez az ember, ez hatalmasat téved. Tulajdonképpen a kínai akkumulátorgyárak a legjobb példák arra, hogy ők úgy kértek engedélyt, és úgy kaptak engedélyt, hogy tulajdonképpen behozhatják a kínaiakat a gyáraikba. Vagyis gyakorlatilag nagyon nehezen ellenőrizhető az, hogy ezekben a kínai akkugyárakban mi történik. Debrecenben van egy Seattle, van egy Eco kínai gyár, amiben az egyikben már 9000 ember dolgozik, úgyhogy még bővíteni is akarják. A másikban is az a BMW alá rendelték, és az a BMW mellett van abba a ipari parkba, az meg azt a területet látná el. Na most az, hogy a BMW-be, Audi-ba és a nyugati cégekbe milyen szerepet játszanak a magyar munkavállalók, azt megmondom őszintén, én ahogy látom, ahogy figyelem, ahogy hallom, ott rendben is vannak ezek a dolgok. De a kínai akkugyárakban egyáltalán nincs rendes semmi. Tulajdonképpen ide rendelnek, hogy 30-40 ezer kínait csak Debrecenbe, ezekbe az akkugyárakba. Nem tudom, hogy mennyi a számuk, de már több 10 000 ez biztos. És én bennem megmondom őszintén, hogy más dolog is felmerül. Egyrészt felmerül a kínaiaknak a kommunista országból való idehozatala. Ráadásul Kínában 2 évig katonák az emberek, mielőtt még ide jönnének, nekik végig kell menni egy kommunista katonaságon, ami szerintem itt nemzetbiztonsági problémát is felvet. Számomra ez nagyon furcsa, mert itt olyan emberek vannak, és olyan dolgokat tudnak behozni a konténerjékbe, amit akarnak. Hallottam azt is, hogy például cigarettát hoztak be, meg egyebeket, meg italokat, meg egyebeket, tehát nagyon vigyázik el abban, hogy ők mit hoznak be, senki nem ellenőrzi le, vagy eddig nem ellenőrzte senki, inkább így mondom, mert ez nyilván a Fidesz élet érinti, meg Szijjártó Pétert, meg Papp Lászlót itt Debrecenben. Én azt mondanám, hogy ezeket nagyon-nagyon át kellene gondolni, hogy mi mit akarunk itt a kínaiakkal. Én megmondom úgy, ahogy van kereken, hogy én ellenzem az összes kínai gyárnak az itt létét, nemzetbiztonsági okokból is. Félek attól, hogy itt olyan emberek jönnek be, akik bármilyen dologra képesek. De el lehetne azt is képzelni, hogy járványügyi helyzetet okoznak itt. El lehet azt is képzelni, hogy ezekben a gyárakban, miután kiűzték az összes magyar szinte, mert ezekben a gyárakban nincsenek magyarok. Nem tudjuk ellenőrizni azt, hogy mi van bent. Tehát én azt mondanám, hogy ilyen gyárakat nem is engedélyeznék anélkül, hogy ne legyen 20%-a magyar munkavállaló. A vezetésben meg pláne nem engedik be őket, mert itt ezt mondta ez az ember itt az ATV-ben reggeli műsorában, hogy hozzáadott érték meg egyebek. Hát ne gondoljuk azt, hogy egy kínai vállalat megengedi, hogy a legfelsőbb, komolyabb dolgaiba belenézhet. Az, hogy Szijjártó Péter megengedik, azt talán annak köszönhető, hogy lehet, hogy már be is lépett a kommunista pártba is, a kínai kommunista pártba. És ő már mint pártag vesz részt, meg ahogy néztem itt az eddigi viselkedésüket, sajnos a letűnt rendszernek nagyon keletre húzó, és igazából félelemkeltő ez a keletre húzások, amit egész idejük alatt csináltak. Én fel vagyok háborodva ezen, hogy egyáltalán szerepelhet ilyenben, de az is, hogy kiadták tulajdonképpen az egész Magyarországot keletnek. Gondoljunk csak itt például a külügynek a szervereire, meg az összes internetes dolgokat, hát kibejárkáltak az oroszok. Tehát én azt gondolnám, hogy itt olyan súlyos nemzeti szuverenitási probléma van, amivel azonnal fel kell lépni. Én a kínai gyárakat azonnal kitelepíteném, Magyarországon nem engedélyezném, mert én úgy érzem, hogy sem az EU-hoz nem illik, sem a mi szuverenitásunkhoz nem illik. A munkamódszereik, ahogy viselkednek az emberekkel, bennem azt is felveti, hogy

0: nem is kínálatot hoznak ide, hanem az is lehet, hogy börtönbe halálra.
1: Egyre keményebb összeesküvés elméletes elemeket szűr bele. Nagyon sokat találgatás, tehát nem járt ön semmilyen gyárba, meg én sem. És hát az, hogy kitelepíteni innen, gondolom vannak nemzetközi szerződések, tehát ezt így nem hinném, hogy meg lehet valósítani. Nyilván fokozottan ellenőrizni kell a tevékenységüket, a környezetkárosítást, meg a munkavállalókkal való bánásmódot, aztán megnézi a gazdasági eredményeket. Jó, de így kitiltani szerintem nem lehet.
0: Lenne még egy kérésem, hogyha itt július 1-én történt az a bejelentés, amit az itteni polgármester bejelentett, hogy milyen környezetvédelmi dolgokat mértek a Szentkortnál, de az a gyanúm, hogy ha egy ilyen típusú bejelentést tesz valaki, akkor nem tudom elhinni, hogy nem lehetne megismételni mondjuk egy hónapon belül, nem csak ebben a gyárban, hanem az összes többi debreceni gyárban is ugyanezeket a méréseket. Egyrészt nagyon sok debreceni felteszi az, hogy egyáltalán ott volt ez a szennyezés, ahol volt, mert a Szentkort meg a Seattle egymás mellett van. Csak az egyik egy kis szeparátor fóliagyár, a másik meg akugyár. Na most nyilván a kínaiak a nagyobb gyárat mentik, és az is lehet, hogy feláldozzák a kicsit azért, hogy a nagyot megmentsék. Én azt gondolnám, hogy ilyenkor egy környezetvédelmi minisztériumnak, és elnézést ezért a kifejezésért, de én azt javasolnám, hogy azonnal az összes többi akugyárba, Debrecenben mérjék már meg az összesnek a szennyezését, amit a talajba okoznak. Amit pedig a levegőben, az megint egy külön téma, mert az a baj, hogy ezek a gyárak nem csak lefelé, hanem igazából felfelé is, tehát a vízzel és a levegővel van a legnagyobb probléma itt, hogy a gyárak körül. Amúgy azt is látom, hogy itt ezeket a dolgokat nem nagyon csinálják Debrecenbe, és Debrecenből költöznek el az emberek. Tehát itt most félő az, hogy itt megindul egy olyan fajta védekezés a debreceneknek, hogy elköltöznek ezekről a területekről. Tehát azok, akik nagyon közel vannak, mert természetesen Debrecen véderdőt nem csinált a gyárak köré. 20 ezer fát telepítettek Debrecenbe, de nem értem, miért nem a gyárak köré telepítették, hiszen ott véderdőnek kellene lenni. Nagyon sokat segít a véderdő, ezt onnan tudjuk, hogy a Bilgár eddig szennyezte Debrecent, és a véderdő nagyon sok mindent felfogott. De ott is be kellett zárni például kutakat, mert ott is van kint egy debreceni vízmű, egyik telepe, Nagy Erdőn, és bizony nem egyszer kellett bezárni kutakat, mert mérgezték a vizet, és hál' Istennek a vízmű embereinek, akik ellenőrizték a vízminőséget, mondjuk ez kötelező is, megvédték a debreceneket. De itt is nagyon félő, aggasztó a víz, amit fogyasztanak. A szürke víz az hazugság, tehát nincs is ilyen. Nem csinálták meg ezeket. Arról volt szó, hogy majd szürke vizet adnak a váltók. Ezt ígérte meg különben a polgármester úr, mármint a debreceni polgármester, a paplászó természetesen nem tart be semmit, amit mond, mert hát nyilván fideszes az nem azért van, hogy betartson bármit is. Úgyhogy én ennyit szeretnék mondani, és megadnám a szót másnak is.
1: Rendben, köszönöm szépen. Hát bízunk benne, hogy az élő környezetért felelős minisztérium elkezdi majd ezeket a gyárakat ellenőrizni. Köszönöm, hogy hívott, további szép napot. Marikával folytatjuk, kezicsókolom. Haló. Marika, itt van? Megkockáztatom, hogy itt van, de valahogy nem hall engem.
2: Igen, nem, itt vagyok.
1: Igen? Üdvözlöm.
2: Jó napot kívánok, üdvözlöm, szerkesztő úr.
1: Parancsoljon.
2: Hát én néztem ezt a parlamenti live, mondom?
1: Live.
2: A Rétvári úrnak a...
1: Igen, élő közvetítést. Igen, igen.
2: És akkor ő elmagyarázta, hogy hány orvost vettek át anno, és hány orvost adtak át most.
1: Igen.
2: Na, hát akkor jöjjön el a mi kis városunkba. Szerintem a házi orvosok 80%-a nyugdíjas. Gyerekorvosunk már, a jó Isten tudja, mióta nincs, akkor hol vannak azok az orvosok, akiket ők? Ez hogy?
1: Ja, hát egyébként a kettő egyszer is lehet igaz, hogy nőtt az orvosok száma, de még mindig nagyon kevés. Tehát egy politikus úgy tudja megfogalmazni az érveit, hogy nem feltétlen hazudik, csak éppen a lényeg mégiscsak ellentétes, mint amit ő állít. De nem tudom most így pontosan az orvosok létszámát, hogy az biztos, hogy nagy hiány van házi orvosból, azt hiszem 10%-kal kevesebb van, mint amennyi kellene, hogy legyen.
2: De hát akkor ne verjél már a lényét, hogy hát ők így vették át, meg így adták át. és akkor neki mennek a...
1: Igen, de hát a politika az ilyen, tehát ütni kell az ellenfelet, érvelni ellene, és saját magunkat minél pozitív színben, pozitívabb színben beállítani.
2: Hát szomorú vagyok, és mondom, mindig azt mondom, hogy nem telefonálok, nem, de ez nagyon kiverte nálam biztosítékot, ez nagyon jó, és minden tiszteletem a egészségügyi miniszter úrnak, mert ő nagyon helyesen válaszolt neki, nagyon ügyes volt, nagyon tetszett, hogy bolálva tapsolták, még én is azt mondom.
1: Nyilván sokkal többet ért az egészségügyhöz, mint Rétvári úr, hiszen Rétvári úrnak köze nincs ehhez, még Hegedűs Zsolt maga is orvos. Azt hiszem 10-15 évet dolgozott Angliában, mint sebész, előtte meg itt Magyarországon, tehát van rálátása a két egészségügyi rendszerre is, nyilvánvalóan sokkal inkább szakmaibb, mint Rétvári Bence. De az is biztos, hogy 16 év ilyen kormányzás után ezt helyreállítani megint csak nem két hónap lesz, tehát itt megint nagy türelmet kell, hogy tanúsítson a társadalom.
2: Ez mind rendben is van, meg minden, de mi a bánatnak verik a nyálakat akkor, hogy ők annyi, meg annyi.
1: Tehát ez már a politikai rész, tehát erre ezt tudom mondani, hogy az nem várható el.
2: Nem tudják még abba hagyni ezt a hülyeségüket, nem?
1: Hát biztos, ebből élnek. Tehát nekik most ez a munkájuk, hogy parlamenti képviselők, ellenzékiek, ha levezetjük, hogy ebből mi következhetett, az nem elvárható, hogy azt mondják el naponta, hogy kérem, igaz az a vád, hogy mi 60 000 milliárd forintot lovasítottunk meg 16 év alatt, tehát igaz az, hogy emiatt rohadt le az egészségügy, és igaz az, hogy egy abszurdum, hogy egy öreg belügyminiszter felügyeli a belügyet, és az oktatást, és az egészségügyet. Ilyen talán csak Pápua Új-Guinea mellett egy kis szigeten van ez a konstrukció, tehát hogy ezt is elmondhatnák nyilván, és most nem... Tehát ezek, amit mondtam, ez mind valóságos, csak nem várható el reálisan, hogy most egy ellenzékbe szorult párt így kommunikáljon. Ha ez nem, akkor mi várható el, vagy mi jön az, amit most hallunk, hogy náluk minden jó volt, a Tisza pedig önként és diktatúrát épít.
2: De nem tudják már befejezni, abba hagyni ezt, hogy mi volt.
1: Még van 4 évük, tehát valamivel el kell tölteni ezt a 4 évet.
2: Hát ha elbetöltik el, hát akkor nagyon sajnálom. De mindegy, és akkor még a Tóth Gabi.
1: Bocsánat, egy mondat maradt Tóth Gabira, mert vége a műsornak.
2: Én néztem annak idején a Hajdú Péternek a, tudja azt a műsorát biztos.
1: Nem vagyok egy Hajdú Péter műsor követő, de vannak műsorai, azt tudom.
2: Na mindegy, ott aludt nála, vagy bármi, és akkor ott az igazán jó. Választások előtt néztem én azt a műsort. Olyan propagandák levágott a Tóth Gabi, hogy azt nem
1: belevitték,
2: hát, vagy valami. Úgyhogy most mit izélje magát itt, esti magát?
1: Nyilván kínos, hogy a bukott párt mellé állt. Érdemes többet gyakorolni az éneklést, jó dalokat írni, jó szövegeket, mert akkor jönnek az emberek, megveszik a jegyet, és akkor nem kell egy ilyen pártól függővé válni. Na de ez a hajó most már elment. Köszönöm szépen, Marika, hogy hívott. Kedves nézők, ennyi volt a délelőtti fórum. A déli híradó után jövünk legközelebb a viszontlátásra.

Az interneten bárhol a világon spiritfm.hu. Budapesten az FM 92.9-en. A nagyváros forgatagában, autóban, gyalogosan vagy otthon egy rádió készüléken. Spirit FM.

Műsorajánló. Eni és más a Spirit FM-en. Az AI már itt van, körülvesz és mindent megváltoztat. Félünk, szeretjük, nem ismerjük. Ez a műsor minden szerdán 14 órától ezzel foglalkozik. Közérthetően a mesterséges intelligenciáról. Tartson Márton Györggyel és vendégeivel ön is. Egyenes beszéd a Spirit FM-en. Minden hétköznap este 9 órától a legfontosabb és legérdekesebb közéleti interjúkkal. Zárja velünk a napot, hogy képben legyen. Aktuál. Minden este fél 11-től a Spirit FM-en. Autós beszélgetések, újdonságok, interjúk, elemzések és vélemények. Technológia, mesterséges intelligencia, kütyük, jövő és a trendek. Környezetvédelem, fenntarthatóság, energia, napelem és zöld jövő. Beszélgetések Bertalan Gáborral és vendégeivel minden héten pénteken délután 1 órakor a Spirit FM-en. A munkaerőpiac gyorsabban változik, mint valaha. Mi a titka a vonzó munkahelynek 2026-ban? Hogyan tartsuk meg a tehetségeket egy globális versenyben? Az Álláspontban minden adásban új szakértővel keressük a választ a gazdaság humán kihívásaira. Szakmai mélység, közérthető válaszok. Álláspont. Két hetente, szerdánként, délután 3:30-kor. A Spirit FM-en. Médiapiac. Már a Spirit FM-en is.

0: anyagokat és produkciókat. Akár televízió, akár online vagy offline lapok. Mi a kulisszák mögé engedünk bepillantást, ahova eddig senki sem juthatott el. Tartson velünk vasárnap délután 3 órától. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM, a nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. Hírek a Spirit FM-en.
1: Napos, száraz időre számíthatunk, szombattól drágább lesz taxival utazni Budapesten. Elkezdődött a hazai őszi barack szezon. Jó napot kívánok, Labányi Judit vagyok. Rendkívüli riadókészültséget rendelt el az aszály miatt az élő környezetért felelős miniszter. Ez azt jelenti, hogy a vízügyi igazgatóságok az azonnali beavatkozásokat és intézkedéseket hatékonyabban, gyorsabban tudják elvégezni, tájékoztatott Gajdos László. Jelenleg az ország háromnegyedén súlyos a vízhiány. Mérséklődött a turizmus itthon júniusban tavalyhoz képest. A KSH közölte, a múlt hónapban csak nem 2 millió vendég 4,3 tized éjszakát töltött el a hazai szálláshelyeken. A vendégek száma 2,2%-kal, a vendégéjszakákék 2,5%-kal elmaradt az egy évvel korábbitól. A külföldiek és a magyarok is kevesebben és rövidebb ideig üdültek idehaza a múlt hónapban. Ugyanakkor az első fél évben 2,3%-kal több volt a belföldi vendég, mint a tavalyi azonos időszakban. Szombattól drágább lesz taxival utazni Budapesten. Hatályba lép a taxirendelet legutóbbi módosítása, amely szerint az alapdíj 1100-ról 1300 forintra, a kilométerdíj 440-ről 521-re, a percdíj pedig 110 forintról 130 forintra nő. Emellett bevezetik a 800 forintos reptéri díjat is, így a repülőtérre, illetve onnan történő utazás alapdíja 2100 forint lesz. Elkezdődött a hazai őszi barack szezon. A korai és középérésű fajták már mindenhol kaphatók, közölte a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara. Több gazdaságban idén is lehetőség nyílik szedd magad szüretre, így a friss gyümölcsöt közvetlenül a termelőktől is meg lehet venni. Hozzáteszik, hogy az időjárástól függően a magyar őszi barack akár szeptember közepéig is elérhető lehet. Rövidített útvonalon jár a 4-es metró vasárnapig. Karbantartás miatt csak Kelenföld vasútállomás és a Szent Gellér tér műegyetem között közlekednek a szerelvények. A kimaradó szakaszon a sűrűbben közlekedő villamosokkal és a Rákóczi úti autóbuszokkal lehet utazni. A tegnapi földrengés miatt leállították a termelést a Toyota és a Honda több japán üzemében. A 7,1-es erősségű földmozgás utakat rongált meg, áramkimaradásokat okozott, ezért fennakadások vannak a logisztikában. A déli Kumamoto prefektúrában legkevesebb 13 áldozata van a természeti csapásnak, több helyen túlélők után kutatnak. A földrengés után nem sokkal gázszivárgás miatt robbanás volt egy bevásárlóközpontban. A vásárlók többségét kimenekített, de 20-30 alkalmazottat továbbra sem találnak. Az áruház egyik oldala teljesen leszakadt. Napközben országszerte napos, száraz idő várható. Délután 30-35, késő este 12-21 fok várható. A Balaton 22, a Velencei tó 21, a Tisza tó 24 fokos.
0: A Spirit FM híreit hallották. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Felhívjuk hallgatóink figyelmét, hogy az ATV egy korábbi műsorát sugározzuk. Ezért kérjük, ne telefonáljanak. Fórum a Spirit FM-en. Az ATV népszerű műsora már a rádióban is. Szlazsászki Ferenccel.
2: Jó napot kívánok! Szeretettel köszöntöm a Déli Fórum minden kedves nézőjét. NK botrány, a Fidesz frakció szervereit is lefoglalta az ügyészség, ez tegnap történt. Éppen abban az időben, amikor az ügy egyik érintettje, Hankó Balázs korábbi miniszter, aki felelt az NK ügyért is, arról tartott sajtótájékoztatót, hogy ez a nyomozás, az eljárás egy koncepciós eljárás, és a Tisza pártféle önkényuralom egyik megnyilvánulása. A második, hogy döntött a parlament, most délelőtt volt a szavazás, és felállítják a vagyon visszaszerzési és vagyonvédelmi hivatalt. Nyilván nem meglepő, hiszen ez a Tisza egyik központi ígérete volt, de most jutott el odáig a történés, hogy megszavazták ennek a hivatalnak a felállítását. A Fidesz nemmel szavazott. Orbán Viktor azt mondta, hogy szerinte nem jó dolog ügyészségi, vádemelési jogkört adni az ügyészségen kívül más szervezetnek. Ez a hivatal viszont kap ilyen jogosítványt, vádemelési lehetősége is lesz, sőt a vádat képviselheti is bírósági eljárásokban. Szóval ez egy szuper hatóság lesz, és nyilván akiknek van vaja füle mögött, ahogy mondani szokták, azok tarthatnak ennek a hivatalnak a működésétől, mert ez nyomozhat, házkutatásokat tarthat, adatokat gyűjthet, és ha úgy ítéli meg, hogy valaki az állam kárára vagyonosodott, akkor ott eljárást indíthat, és akár börtönbe is záradhat embereket. Szóval a rossz embereknek ez jó, rossz hír, a jó embereknek jó hír, bizonyos aspektusból az élet egészen egyszerű is tud lenni. A harmadik pedig, hogy pályázaton keresik a média tanács új elnökét. Mihállyal kezdünk, jó napot kívánok!
3: Halló, jó napot kívánok!
4: Üdvözlöm!
3: Örülök neki, Bazánszk, úgy bekerültem, most telefonáltam egy 20 percre, és már itt vagyok.
2: Nagyon jó, gratulálok! Némíts el a tévét, és csak a telefonra figyeljen, és már kezdhetjük is a beszélgetést.
3: Jó, azt akarom mondani, csak azért hívtam, mert nem vágott a készségrendszer. Délelőttem a Hír TV-t, hát tudom én mindent.
2: Az a baj, hogy nagyon szaggatott a vonal.
3: Igen, jót akartak.
2: Igen, így nem fog ez működni, Mihály, mert a felét nem hallom a mondandójának. Próbáljon picit arrébb menni, kimenni a szabadba, vagy valahová, ahol jobb a térerő.
3: Na, itt valamennyivel jobb.
2: Ez a mondat most jó volt, igen. Szóval, hogy a Hír TV-t nézte, hallgatta, ez jött át foszlányokban.
3: Hát, néztem is, meg hallgattam is. Na, most azt akarom mondani, hogy ez a Magyar György, meg voltak ott négyen, aztán ezt a Dumát, ez amit szerintem azt kellene valahogy eldönteni, hogy ezt a Hír TV-t csak be kéne szüntetni, mert az, amit a magyarok csinálnak, ez fantasztikus, ebből olyan forradalom lesz, nem jós vagyok, de mint az őrület. Ez, amit művelnek, ez borzalmas dolog.
2: Kik csinálják ezt, hogy ebből forradalom lesz? Nem értettem, a magyar kormány, vagy
3: ez
2: kik?
3: Ez a hír, amilyen híreket csinálnak, hát itt eszik egymást az emberek.
2: A Hír TV-n? De hát nem lehet betiltani egy magántelevíziós társaságot.
3: tudom, ott paragrafus. Na azt jelenti, hogy csak, hogy a Magyar Györgyöt, vagy a Lapman Tamást azért csak ebből a kettőből pénzfeldobással választhatni ki már valamelyiküt, mert én jobbat már nem látok.
2: Hát lehet, hogy még náluk is lesznek jobb nevek. Nem tudom, nem vagyok szakember. Várjuk meg. Végül is a parlament dönt, ami azt jelenti, hogy valójában a Tisza párt dönt. Nyilván Magyar Péternek elég nagy szava van ebben, meg a frakciónak.
3: Jó, mert kettőjük közül a múltkor a Somos meg a Bazsánszky Ferenc volt a nagyon, én arra is bedíjaztam, de nem jött össze.
2: Uh-huh.
3: Na, még azt szeretném csak a humorképpen elmondani, hogy az Orbán Viktor régen, még mikor kicsi volt a Várhegyi úton. És akkor...
2: Most megint nem, az a baj, mi, hogy megint nem hallható a mondandójának a fele. Tehát, hogy nem értem, hogy miről beszél. Hogy Orbán Viktor, amikor kicsi volt, eddig vettem az adást.
3: Orbán Hegyi úton megy Orbán Viktor a gyerekkel.
2: Igen. Ez egy vicc lesz akkor. Orbán Viktor megy az Orbán Hegyi úton a gyerekkel, igen.
3: Fölfelé, és a gyerek megszólal, hogy apu, ezt a utcát rólad nevezték el. Azt mondja, nem kisfiam, én rólam az Istenhegyi útat nevezték el.
2: Igen. Közepesen jó vicc, de köszönjük szépen. Egyébként ott nőttem fel, valóban az Orbágyi út beletorkolik az Istenhegyibe. Hát van ez így. Egyébként a Fodor utca is ott volt, vagyis hát ott is van. Az Orbán térből nyílik a Fodor utca, ez is számos tréfára adott okot annak idején, amikor Fodor Gábor még a Fidesz berkeiben vagy soraiban politizált.
3: Bocsánat, én ott voltam segédmunkás tologató, a sziklák látunk minden, és építettük a nagy szép házakat, és még mindig megvannak.
2: Igen. Szép környék, az biztos. Az egyik legdrágább Budapesten.
3: Hát még azt hiányolom, Vazsánszky úr, hogy ilyen tudatlan embereket is be kellene vinni oda a DATV-be, és egy kicsit elbeszélgetni, hogy hát, ha felfejlődnénk.
2: Tudatlan embereket behívni ide? Hát inkább megpróbálunk okosakat hívni, ha már választhatunk. Talán úgy többet hozzáadhatunk a történelem fejlődéséhez.
3: Igen, de azok jobban megmondanák a frankót itt a...
2: A felől nincs kétségem, hogy a tudatlan emberek egy része az megmondja a frankót, de hát mi pont inkább a szakszerűségre törekszünk.
3: Dazsánszky úr, már nem akarok hülyeséget mondani, el is elég volt. Köszönöm szépen.
2: Köszönöm én is, hogy hívott. További szép napot. Irénnel folytatjuk, kezi csókolom.
4: Jó napot kívánok, jó napot kívánok. A mai téma javaslatokhoz csak azt szeretném hozzáfűzni, hogy örülök, hogy pont került a vagyon visszaszerzési hivatal felállítására. És a másik meg a... tehát nem a mai témajavaslatokhoz kapcsolódik. Az este néztem az aktuált, és foglalkoztak azzal, hogy a Tisza valamelyest visszaesett, és hogy most ennek a Polgár Judit jelölése volt az oka, vagy mi. Én már múltkor is szóvá tettem, hogy eléggé ordinári a retorika stílusa a parlamentbe, és én úgy gondolom, hogy ennek is része volt benne. Most délelőtt is néztem az országgyűlést, a Torockai László felszólalásánál a miniszterelnök úr folyton valamit mondott és beszélt egyfolytában. Tehát ez a süttyós viselkedés nem illik bele egyrészt a parlament méltóságába, másrészt meg a miniszterelnökhöz. Én úgy gondolom, hogy a Polgári Judit meg ez a nem megfelelő retorika tálalás, hogy ez ilyen fele-fele arányba lehetett része ennek, vagy okozhatta ezt, hogy visszaesett valamelyest a Tisza.
2: Világos.
4: Azt hiszem, hogy talán dr. Takács Attila vagy Árpád a Fidesz vezérszónoka, vagy nem tudom, reflektált a Novák Előd hozzászólására az ügynök akták kapcsán, és azt mondta, hogy szakmai kérdésekben is sajnos, aki mikrofonhoz jut, az mindjárt a gyalászkodáshoz nyúl meg, hogy ő ezt se tartja helyén valónak, és én se tartom helyén valónak, hogy most ugye az ügynök akták témája, ez egy szakmai dolog, és akkor azonnal, hogy ki az oka, hogy ezek eddig nem kerültek föltárásra, meg tehát meg kellene őrizni retorikába is a parlamentnek a méltóságát. És ezt ugyanúgy kérem a miniszterelnök úrtól, mint bárki mástól, aki megkapta a fölhatalmazásunkat, én a Tiszára szavaztam, most is ő rájuk szavaznék, ha holnap lenne a szavazás, de nem tartom jónak ezt, hogy nem tudnak lakatot tenni a szájukra nagyon sokan.
2: Lehet, hogy nem is akarnak egyébként. Tegnap itt az Aktuálban például az egyik vendég azzal érvelt, hogy a Tisza miután megnyert a választást, azt hiszem, 57%-ot kapott listán, felkúszott a támogatottság egészen 70-valány százalékig, onnan esett most 5%-pontot. Tehát, hogy amikor felkúszott a választás után, és már elindult az új parlament, akkor is ez a stílus volt tetten érhető, és lehet, hogy azért is ment följebb a Tisza támogatottsága, mert a nagy többségnek tetszik ez, hogy a tiszások élükön a miniszterelnökkel napi szinten kiosztják a Fideszt, a korábbi kormánypártot, és a szemükre hányják, a fejükre olvassák a visel dolgaikat. Tehát nem tudom megítélni, de sokaknak ez kifejezetten tetszik, és úgy élik meg, hogy végre valaki az arcukba mondja azt, amit ők szerettek volna 16 éven keresztül, csak nem volt lehetőség rá. Úgyhogy én nem tudom, hogy most ez az 5%-pont esés, ez emiatt a parlamenti retorika miatt van, vagy a polgárügy miatt, vagy valami más miatt, de a felfutásban sokak szerint szerepe van annak, hogy most Orbán Viktorék, illetve hát a bent ülő társai szemébe mondja valaki, hogy mit tettek ezzel az országgal.
4: A családomban is megoszlanak a vélemények. A 90 éves nővérem gyűjti azokat a csúfondáros kifejezéseket, ami Magyar Péter kapott eddig a másik oldaltól, és 17-nél tart eddig, azt hiszem, és azt mondja, hogy igenis, csak vágjon nekik vissza. A lányom meg azt mondja, hogy ez az óvodás, te letapostad az én homokváramat, én most letaposom a tiedet, tehát ez az óvodás viselkedés nem méltó a parlamentre.
5: Szerintem én ilyen csak öncélú beszólásokra nem emlékszem, hanem olyanokra emlékszem, amik lehet, hogy durválhatnak, de tényszerű dolgokat is
4: hát
5: megállapítanak.
4: Is, igen.
5: Tehát például ma volt egy olyan a Hegedűs Zsolt egészségügyi miniszter hozzászólásában, hogy nyilván arra reagált, hogy az eltördik a vényköteles gyógyszerek áfáját, igen. Hogy valójában ez jól hangzik, de összesen a költségvetés 7 milliárd forintot bukik rajta, annyiba kerül a költségvetésnek, tehát hogy elenyésző összeg a több 10 000 milliárdos éves költségvetési fők összeghez képest. Ez volt a vád, hogy most 7 milliárd forint az semmi.
4: És erre mondta... Igen, eltékozolni.
5: Erre mondta a Hegedűs miniszter, a Takács Péter korábbi egészségügyi államtitkárnak, hogy ő nem tudja megítélni, hogy pontosan mennyi 7 milliárd forint, de kérdezzen meg a sógorát, mármint Takács Péter, aki csak a Covid idején 8 milliárd forintot kaszált valamilyen közbeszerzésen. Tehát, hogy ez egy beszólás volt, de tényszerű volt, és egy megdöbbentő adattal reagált. Tehát, hogy a 7 milliárd lehet, hogy nem sok pénz a költségvetésnek, de aki ezt felemlegette, annak a sógora 8 milliárdot keresett a járvány idején. Szóval ezek nem öncélú beszólások szerintem.
4: Hát igen, csak én nem vagyok egy káromkodós ember, és nehezen viselem ezeket a, ugye, amikor a Tiszás képviselő, most nem jut eszembe a neve, a Lezsák Annának.
5: Hát igen, beszél, hát az vállalhatatlan nyilván, hogy az anyját szígye meg ez a primitív nyelvezet, ez biztos.
4: Nem az Apáti István, hanem a másik István, Szabadi István, erre úgy reagált, hogy mind a tigris ugrik, hogy igenis én még hallottam és láttam, és én még szájról is tudok olvasni. Hát amikor az Apáti István azt mondta, hogy gyere ki valakinek, még jobbikos korában, hogy gyere ki a folyosóra, úgy a kupán vérel az elején, bocsánat.
5: Igen, volt ilyen is.
4: Igen, akkor nem tudom, hogy a Szabadi István akkor már képviselő volt-e, de akkor nem tiltakozott ilyen vehemensen. Szóval nem tartom helyesnek a durva beszédet a parlamentben.
5: Igen. Pont. Az öncélű durva beszédet én sem, a más anyját azt meg végképp emlegetni, igen. Nem? Nagyon, nagyon színvonal alatti. De hát volt olyan időszak, nem tudom, hogy tetszik emlékezni, amikor Zagy vagy Gyula a Jobbik színeiben bejutott. Tulajdonképpen egy ilyen huligán karakter volt ez az ember, és karddal ment be a parlamentbe. Tehát tesztelte, hogy az őrség mennyire éber, és egyáltalán nem volt, és egy ilyen ekkora karddal ment be, és úgy is tartott sajtótájékoztatót, mint egy mutatva, hogy az őrök nem voltak éberek, de amúgy az agresszivitás nem állt távol a Jobbiknak attól a szárnyától, Betyársereg, meg ezek a figurák, Karikás Ostor, Magyar Szigettábor, stb. Úgyhogy volt itt, ez a színvonal volt alacsonyabban is, csak erre utaltam ezzel a sztorival.
4: Hát az se volt jó, ha még alacsonyabb volt. Köszönöm
5: szépen, Ire, de egyetértek, igen, hogy a színvonalat érdemes volna emelni, attól még persze vissza lehet hozni a közelmúlt és a régebbi múlt bűneit, sőt. Köszönöm, hogy hívott, kezdi csókolom. Ez volt az első rész, kedves nézők, most jön egy reklámszünet, aztán folytatjuk.

Spirit FM 92.9. Az alternatív zenék specialistája. Ennyire változatosan máshol biztos nem hallja. Csak itt, nálunk. A 92.9-en. A hét minden napján.

0: Műsorajánló. Hogy rendeljek az étteremben bort? Pezsegjen vagy gyöngyözzön? Hová utazzunk borozni? És egyáltalán? Veszik vagy isszák? Egy műsor magyar borra szomjazóknak minden héten csütörtökön 15 órától a Spirit FM-en. Tehetség mindenhol van, csak észre kell venni. Mi most megmutatjuk, hogyan találkozik egymással a fiatal, a mentor és a támogató. Történetek, példák, lehetőségek azoknak, akik hiszik, hogy a jövőt ma kell elkezdeni építeni. A tehetség útja, ahol a tehetség utat tör magának. Pénteken 15 órától a Spirit FM-en. Emi és más a Spirit FM-en. Az AI már itt van. Körülvesz és mindent megváltoztat. Félünk. Szeretjük. Nem ismerjük. Ez a műsor minden szerdán 14 órától ezzel foglalkozik. Közérthetően a mesterséges intelligenciáról. Tartson Márton Györggyel és vendégeivel ön is. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM, a nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. BKK Info. A legfrissebb közlekedési hírek Budapestről itt a Spirit FM-en.
1: A fővárosban a 4-es és a 6-os villamos helyett az Oktogon és a Jászai Mari tér között pótló busz közlekedik járműhiba miatt. Lezárták a buszsávot a Tököli úton kifelé a Hungária körút előtt, mert csatornát javítanak. Sávlezárásra kell készülni a 14. kerületben a Nagy Lajos Király útján a Kerepesi út felé a Tököli út után, mert javítják a gázvezetéket. Vasárnap üzemzárásig az M4-es metró nem közlekedik a Szent Gellért tér Műegyetem és a Keleti pályaudvar között karbantartás miatt. A sűrűben induló 107-es autóbusz, illetve a 7-es és a 133-e autóbusz igénybevételét ajánljuk. A Kálvin tér, illetve a Fővám tér és a Szent Gellért tér Műegyetem között a szintén sűrűben közlekedő 49-es villamossal, valamint a 47-es és szombaton a 48-as villamossal lehet utazni. Dél-Budáról a Rákóczi tér a 4-es és a 6-os villamossal érhető el. A Váci úton befelé az Árpád útnál sávlezárásra kell készülni karbantartás miatt várhatóan 13 óráig. Németh Luca, BKK Info.
0: Közlekedési híreinket hallották. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Felhívjuk hallgatóink figyelmét, hogy az ATV egy korábbi műsorát sugározzuk. Ezért kérjük, ne telefonáljanak. Fórum a Spirit FM-en. Az ATV népszerű műsora már a rádióban is. Szlazsászki Ferenccel.
2: Köszönöm szépen a türelmet. Teréziával folytatjuk a fórumot. Kezi csókolom.
3: Jó napot kívánok. Hát én őszintén megvallva, se a Fideshez, se a Tiszaparthoz nem húzok, mert csak már annyira unalmas, amit csinálnak, amit a parlamentben művelnek. Ingyen cirkusz. Belépőt kéne szedni, hogy a mind a két párt, amit művel. Hát nem azon kellene ma én szerintem gondolkozni, hogy mi volt a múltban, hanem akkor haladjunk már előre. Egy józan paraszti észfelgon falusi asszony vagyok. Apukám, ha élne, 100 éves lenne. De így viselkedni, ahogy akar egyik oldal, akar a másik oldal, de főleg meg Magyar Péter, hát apukám nem beszélne így 100 éves létére.
2: Lehet, hogy az ön édesapja nem beszélne így, viszont Magyar Péter megnyert egy választást. Tehát különféle képességekkel vagyunk megáldva.
3: Csak én azt mondom, hogy ez a fiatal.
2: Megint nagyon szakadozik a vonal, nem tudom, hogy az ön készülékében van-e a hiba. Gyanítom, hogy igen, mert nem mi nyomtuk meg a gombot. Talán megkékében van-e a hiba.

0: szeretni, hanem arra gondoltam, hogy én, mind a magyar lakosság egyik nyugdíjasa, közel a 70 évhez, naponta figyelemmel kísérem a tévéképernyőjén a meglévő kormány országgyűlési tévés bejelentkezéseit, és sajnos eléggé megbotránkoztató az, amit most jelen pillanatban tapasztalok, mind viselkedésben, mentalitásban, illetve véleményalkotásban. Sajnos az az időszak, ami most jelen pillanatban úgymond véleményre serkenti a magyar lakosságot, az elsősorban az én korosztályom által legérdekesebb dolgokra való hangsúly, hiszen tudjuk, hogy mi már életünk folyamán inkább kifele, nem mind befele éljük a mindennapokat, és azok a dolgok, amik most jelen pillanatban én úgy gondolom, hogy foglalkoztatnak bennünket, az mind a nyugdíjjal kapcsolatos, egészségügyel kapcsolatos kérdések lennének.
1: Igen.
0: Itt gondolok arra, hogy azért az előző kormány által biztonságot nyújtó 13. havi, vagy akár bevezetésre kerülő 14. havi nyugdíjnak a lehetősége, ez valamilyen szinten segítséget nyújtott abban, hogy egy kicsit jobban biztonságban érezzük magunkat. Nem tudom, hogy most a mai nap folyamán, illetve az elkövetkezendő időszakban van-e a kormánynak ezzel kapcsolatban valamilyen előre haladó terve.
1: Igen, van. Elmondom, hogy rövidre zárjuk ezt a blokkot. Tehát az szerepel a TISZA kormányprogramban, hogy megtartják a 13. és 14. havi nyugdíjat.
0: Tehát akkor ez mind jelen pillanatban Magyar Péter által lehetőség, ez nem csak egy szóbeszéd, hanem erre egy hosszú távon lehet esetleg
1: igen, gondolni. Igen, ezt vállalták. Igen, hogy ezt, tehát hogy nem veszik el, abszolút.
0: Értem.
1: Valamint azt ígérik, hogy a legkisebb nyugdíjakat felhozzák. Minden olyan nyugdíjat, ami nem éri el a 120 ezer forintot, és elég sok ilyen van, az fölemelik 120 ezerre. Ennek nincsen dátum, ehhez nem adtak hozzá dátumot, hogy mikorra, de ez benne van szintén a kormányprogramban, valamint az évi 200 ezer vagy 100 ezer nyugdíj nagyságától függő szép kártya támogatás. Ezek a konkrétumok nyugdíjügyben.
0: Abban esetleg várható-e valami előrehaladás, amit most jelen pillanatban az orvosi, szakorvosi ellátásban tapasztalunk, hogy a házi orvos ugye nem vonul ki házhoz, hanem az a beteg, aki nem kap házi orvos által úgymond segítséget, hanem délután be kell jelentkeznie sürgősségi szakrendelésre, illetve kórházi segítségnyújtásra, és tudván azt, hogy az egészségügyben eléggé leterheltek a kollégák, a sürgősségi segítségnyújtás mint olyan számomra egy kicsit felháborító olyan értelemben, hogy sajnos ez az az időszak, amikor ha nem mentővízbe, hanem saját magad akár gépkocsival vagy rokoni segítséggel bejutsz a sürgősségire, nagyon sokat kell arra várni, hogy valamilyen szinten foglalkozzanak be veled, mint segítségre váró.
1: És mi a kérdés? Nem mintha értenék az egészségügyhöz.
0: Igen.
1: Azt mondtam a miniszter, hogy évi 500 milliárddal többet fognak adni az egészségügyre, mint az Orbán kormányok idején. De hogy ebből mikorra lesz érezhető változás, az már egy nehezebb kérdés, ezt én nem tudnám megbecsülni.
0: Igen, tehát itt én inkább annak érzem a veszélyét, hogy ha csak anyagi oldalról támogatjuk meg fizetésemelések, akár szakdolgozói vagy orvosi szinten, attól még a humán erőforrás nem lesz jelen ebben a régióban. És én úgy gondolom, hogy vissza kellene nyúlni azokhoz a szakiskolákhoz,

0: akik 8. után ugye segítségképpen szakma választás szempontjából úgymond lehetőséget nyújtanak azoknak a fiataloknak, akik még 14 évesen, hiszen itt a szülő az, aki befolyásolja a gyerek döntését, én úgy gondolom. De 14 évesen elindulnak mondjuk egy egészségügyi szakiskolába, és a 4 év alatt eldöntik, hogy hogyan tovább. Akár szakmán belül maradnak, vagy esetleg más pályán akarják magukat elképzelni.
1: Igen.
0: Mindenképpen célszerű lenne, és ez csak egy ötlet, hogy ezeknek az iskoláknak a felzárkóztatása, ezeknek az iskoláknak a megtámogatása nagyon fontos lenne jövőre vonatkozóan, hiszen kórházak rendelkezésre állnak, nem kellene bezárni őket, hanem azok a leendő szakmák, leendő szakmabeli kollégák, akik úgymond rendelkezésre állnának, megoldanák azt a problémát, hogy minél előbb segítségre kapjon az ember lehetőséget akkor, amikor ilyen szempontból ugye bekerül egy.
1: Igen, azért ez is összefügg a pénzzel, a finanszírozással, mert biztos emlékszik ön is, hogy voltak ilyen hírek, hogy az egészségügyből elmentek mondjuk nagy áruházba, pénztárosnak, árufeltöltőnek, bárminek, egészségügyi szakdolgozók, nővérek, ápolók, mert több pénzt kerestek. Tehát nyilván a képzést is át kell alakítani, de a pénzt is meg kell emelni, mert különben senki nem megy el majd ilyen állásba dolgozni.
0: Értem. Én egy általam tapasztalt dolgot szeretnék azért elmesélni. Sok esetben a pénz nem minden.
1: Persze,
0: tehát most ugye mutasd a kis ujjad, az egész öklöt kell, tartja ez a közmondás, hogy akkor, amikor egy egészségügyben dolgozó odaáll a betegágy mellé, és úgymond 12 óra után, vagy eltöltött két nap után, ami 24 órát jelent, és alig várja már, hogy hazaérjen, nem biztos, hogy ugyanolyan türelemmel csinálja a műszak utolsó egy óráját, mint a műszak első kettő, vagy első fél műszakját, a 6 órát. Tehát itt nem csak anyagi, úgymond segítségnyújtás, illetve emelkedésre kell gondolni, hanem színvonalbeli és empátia kérdése is. Szerintem ez nagyon sokat kell, hogy jelentsen. És itt van az, amire azt mondom, hogy ezeknek a szakiskoláknak, felsőoktatási intézményeknek mindenképpen nagy szerepe van annak, hogy megszerettessék, és igenis egyértelművé tegyék, hogy ebbe a jövőre vonatkozóan nagyon nagy változásnak kell úgymond bekövetkeznie. Én tudom azt, és nagyon sokszor lehet hallani, hogy mindenki arra gondol, hogy mert külföldön mi van. Sajnos tapasztalom, és vannak, akiktől hallom azt, hogy például Angliában egy kórházi folyosón betegek ott fekszenek a kórházi ágyon, mert nincs hely a kórtermekbe. Tehát nem feltétlenül kell arra gondolni, hogy külföldön kolbászból van a kerítés, és azáltal, hogy ezek az emberek idézőjelben kipróbálják magukat, mert kimennek külföldre, és úgy gondolják, hogy ott tártkarokkal várják őket, igen, az aljamunkára. Tehát nagyon sok időnek kell eltelnie, míg kellőképpen bedolgozzák magukat, elfogadtatják magukat, és lehetőséget kapnak arra, hogy mind szakmailag, mind egzisztenciálisan feljebb jussanak.
1: Szerintem ez végzettség függő. Tehát van, aki az aljamunkát tudja csak megkapni, van, aki pedig rögtön magas pozícióba, vagy jó munkakörbe lép, mert olyan tudása van.
0: Így van, így van. Köszönöm, én nem igazán akarnám másoktól elvenni a lehetőséget. Ezt a pár gondolatot szerettem volna önökkel úgymond elmondani.
1: Köszönjük szépen. Köszönöm szépen önnek is. További szép napot, kezdi csokolom. Júliával folytatjuk. Jó napot kívánok!
2: Júlia vagyok. Szeretettel üdvözlöm a ATV stábját, és köszönöm, hogy visszahívtak. A felháborodásomnak szeretnék hangot adni elsősorban. A parlamenti közvetítést nézve, valamelyik tegnap előtt, vagy tegnap, nem tudom pontosan, a...
1: Igen.
2: A kapitány István mögött ülő, nem tudom a nevét, idős úr, Aljas Drógernek nevezte a miniszterelnököt. Hát én véleményem szerint ez az ember saját magát minősítette ezzel a kifejezéssel, mert senkit nem nevezünk Aljas Drógernek, mert egyik embertársunk se érdemli meg azt, hogy így nevezzük. A másik meg gondom az, hogy borzalmas, felháborító, hogy a Fidesz frakciót nézve, amikor a Tisza frakcióból valaki hozzászól intelligensen, mert tényleg intelligensek, akkor arcokat vágnak, fintorognak. Hát valahol az emberek vannak annyira képzettek, hogy az arcukról leolvassák, mert van testbeszéd. Ami igen, azt jelenti, hogy le tudom olvasni, hogy ez az ember most mit gondol, nem beszélve arról, hogy a vitályos Eszter asszony kifogásom van ellene, mert állandóan ő is beleszól, akkor mit várnak a többi embertől? Másnak is van idegrendszere, más is úgy reagál, hogy akkor nem kell egymást kritizálni, mert ugyanazt teszik ők is, mint a másik ember. A egészségügyre térek, hogy én egészségügyi dolgozó voltam.
1: Igen.
2: Közel 40 évet dolgoztam a pszichiátriai osztályon, és soha semmi hibát úgy érzem nem követtem el, de az, aki az egészségügybe akar dolgozni, vagy szeretne, vagy csak az kell, hogy a pénz vezérelje, hanem a hivatást.
1: Persze, ez elhivatottság, igen. Igen, egyetértek.
2: A mai napig úgy érzem, hogy még mindig itthon már nem nagyon tudok járni, mert tönkre mentek a végtagjaim, de telefonban segítségkérő van, és akit tudok, annak segítek.
1: Tényleg? Szokták önt hívogatni, és akkor ön lelki tanácsot ad, vagy pár jó szóval segít?
2: Igen, gyakorlatit is.
1: Értem, ez nagyon, nagyon klassz dolog, és megható.
2: Mert sok rászoruló ember van, és ha egymáson, már ne haragudjon, de elérzékenyültem,
1: igen,
2: de ha egymáson nem segítünk, akkor
1: ki segít?
2: Akkor igen, ki segítsen rajtunk. Igaz, hogy az a mondás járja, hogy segíts magadon, de legtöbbször, ha magán nem tud segíteni az ember, sajnos másokra szorul.
1: Így van. Köszönöm a szépen, Júlia. Sajnos véget ért a műsoridő, úgyhogy most nem tudjuk folytatni, de nagyon köszönöm, hogy hívott, és hát a lehetőség szerinti legjobb egészséget önnek, és kitartást a segítésben. Köszönöm, hogy minket néz és telefonált. Ez a műsor most véget ért, úgyhogy a kedves nézőknek köszönöm a figyelmet. Velem legközelebb este az Aktuálban találkozhatnak. Nagyon súlyos ügyek vannak ma is. Például Bush Balázs korábbi fideszes képviselőt 150 millió forint kenőpénz miatt gyanúsítják, de nem csak ez lesz terítéken, hanem számos más fontos, izgalmas ügy is. Megnevezték Zsolti bácsit, hogy csak egyet mondjak. Viszontlátásra!

0: Műsorajánló. Eni és más a Spirit FM-en. Az AI már itt van, körülvesz és mindent megváltoztat. Félünk, szeretjük, nem ismerjük. Ez a műsor minden szerdán 14 órától ezzel foglalkozik. Közérthetően a mesterséges intelligenciáról. Tartson Márton Györggyel és vendégeivel ön is. Nem oké. Egy műsor, amely mindannyiunk figyelmét felhívja a felelősségünkre. Közösen tehetünk a gyerekek biztonságáért és lelki jólétéért. Tarts velünk a Spirit FM-en péntek délután 5 órától, hogy teret adjunk a közösségi gondolkodásnak, hiszen az iskolai zaklatás nem kizárólag a gyerekek ügye. Nem oké. Podcast Rónai Egonnal és vendégeivel péntek délutánonként. Egyenes beszéd a Spirit FM-en. Minden hétköznap este 9 órától a legfontosabb és legérdekesebb közéleti interjúkkal. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Hírek a Spirit FM-en.
1: Napos, száraz időre számíthatunk, mindenki takarékoskodjon a vízzel, ezt kérik a szolgáltatók. A tegnapi földrengés miatt leállították a termelést a Toyota és a Honda több japán üzemében. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok. Mindenki takarékoskodjon a vízzel, ezt kérik a szolgáltatók a holnaptól várható kánikula miatt. Aki teheti, ne most töltse fel a medencét, mossa le az autóját ivóvízzel, és a feltétlenül szükséges öntözést is ütemezze csúcsidő szakon kívülre. Az egy hónappal ezelőtti hőségriasztás idején több településen akadozott az ivóvízszolgáltatás, főként a főváros környékén. Tegnap Budapestnél rekordalacsony volt a Duna vízszintje. Az ország háromnegyedét sújtó asszály miatt rendkívül riadókészültséget rendelt el Gajdos László, élő környezetért felelős miniszter. Fogyasztóvédelmi jogi tanácsadást indított a Kereskedelmi és Iparkamara a vállalkozásoknak. A program célja, hogy segítsen a kis- és középvállalkozásoknak megelőzni a jogsértéseket, illetve hogy a cégek megfeleljenek a gyorsan változó fogyasztóvédelmi előírásoknak. Az érdeklődő vállalkozások ingyenes fogyasztóvédelmi kisokost és panaszkezelési folyamat ábrát is kaphatnak. A részletekről és a jelentkezés módjáról a területi Kereskedelmi és Iparkamara nyújtanak tájékoztatást. Szombattól drágább lesz taxival utazni Budapesten, hatályba lép a taxirendelet legutóbbi módosítása, amely szerint az alapdíj 1100-ról 1300 forintra, a kilométerdíj 440-ről 521-re, a percdíj pedig 110 forintról 130 forintra nő. Emellett bevezetik a 800 forintos reptéri díjat is, így a repülőtérre, illetve onnan történő utazás alapdíja 2100 forint lesz. Elkezdődött a hazai őszi barack szezon. A korai és középérésű fajták már mindenhol kaphatók, közölte a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara. Több gazdaságban idén is lehetőség nyílik szedd magad szüretre, így a friss gyümölcsöt közvetlenül a termelőktől is meg lehet venni. Hozzáteszik, hogy az időjárástól függően a magyar őszi barack akár szeptember közepéig is elérhető lehet. A tegnapi földrengés miatt leállították a termelést a Toyota és a Honda több japán üzemében. A 7,1-es erősségű földmozgás utakat rongált meg, áramkimaradásokat okozott, ezért fennakadások vannak a logisztikában. A déli Kumamoto prefektúrában legkevesebb 13 áldozata van a természeti csapásnak, több helyen túlélők után kutatnak. A földrengés után nem sokkal gázszivárgás miatt robbanás volt egy bevásárlóközpontban. A vásárlók többségét kimenekítették, de 20-30 alkalmazottat továbbra sem találnak. Az áruház egyik oldala teljesen leszakadt. Napközben országszerte napos, száraz idő várható, délután 30-35, késő este 12-21 fok várható, a Balaton 22, a Velencei tó 21, a Tiszató 24 fokos.
0: A Spirit FM híreit hallották. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Korábbi műsorunk ismétlését hallhatják. Húzós a Spirit FM-en. Róna Jegon vendégei a magyar kulturális, gazdasági és politikai elit legjavából kerülnek ki. Beszélnek szakmáról, magánéletről, társadalomról egyaránt. És még a húzós kérdések elő sem térnek ki. Húzós a Spirit FM-en.
2: Tisztelettel köszöntöm Önöket. Jól tudják már, hogy ilyenkor, amikor ez egy ilyen különleges sorozatként jelenik meg a húzós, akkor általában a halhatatlanok társulatának frissen megválasztott örökös tagjait köszöntjük. Így van ez a mai adásban is. 2026-ban járunk, amikor is Önök megválasztották különböző kategóriában a kedvenceiket. Egy kedvenc következik most is.
3: Hegyi Barbara, színművész. Idén ünnepelte a Víg Színházban tagságának 30. évfordulóját. Vezető színésze a Körúti Teátrumnak, ahová a József Attila Színházból szerződött. Klasszikus és kortárs prózai darabokban, zenés előadásokban és vígjátékokban egyaránt látható. Jelenleg is legalább 10 szerepben, a Büszkeség és balítélet Mrs. Bennettjeként, a Pinokkió rókájaként, a Padlás mamókájaként, vagy a Játszd újra szemlindájaként. Nemrég mutatta be Történetek a konyhámból, avagy Barbara stand-up címmel önálló estjét. Tagja a Víg Színház művészeti tanácsának. Családi háttere is szorosan kötődik a színház és a film világához. Édesapja operatőrként, édesanyja díszlettervezőként dolgozott, házastársa pedig Zorány, előadó művész. Munkáját több rangos szakmai elismeréssel jutalmazták, köztük a Jászai Mari díjjal és a Magyar Köztársasági Érdemrend lovag keresztjével. 2026-tól a Halhatatlanok Társulatának örökös tagja.
2: Gratulálok.
4: Köszönöm.
2: Örülök, hogy itt vagy.
4: Köszönöm szépen. Köszönöm, hogy itt lehetek.
2: Hát te ne nekem köszönt, hanem a kedves közönségnek, mert igen. Hát ugye ez, de jártál már ebben a műsorban, de akkor éppen nem lettél hallhatatlan.
4: Ez nagyon szeretetre méltó, hogy egyrészt, hogy van egy ilyen lehetőség, és hogy ezzel a közönség él, és nagyon nagy megtiszteltetés, hogy ennek részese lehet.
2: Ilyenkor, amikor itt tartunk, mindig elmondom, hogy köszönjük a rengeteg szavazatot, nagyon sokat.
4: Tulajdonképpen egy olyan tiszteletre méltó dolog, mert te szoktál egyébként szavazni, te részt szoktál venni bármiféle szavazásba. Nem. Tehát úgy mindig úgy gondoljuk, hogy jaj, milyen helyes, jó dolog ez, kéne szavazni, jó, de most rohanok. Tehát, hogy emberek veszik a fáradtságot, és kigondolják, hogy ők szavazni akarnak rád, az mindig valami erőfeszítés, vagy én úgy gondolom. És ezért ez nagyon-nagyon...
2: Ami veletek a színházban megéri. Esténként történik, az nem egyfajta szavazás tulajdonképpen? Tehát, hogy oda megyek, ezt nézem meg, őt tapsolom meg.
4: Hát azt gondolom, hogy azért az egy másik dolog, mert ott reményeim szerint ő kap. Itt ő nem kap. Egy ilyen szavazásnál.
2: De itt ez meg arról szól,
4: itt én kapok, de az előadással reményeim szerint ők kapnak. Tehát azért szavaznak egy előadásra, hogy eljönnek megnézni, mert azt remélik, hogy valami olyan élményt fognak kapni, vagy olyan tudást, vagy valami olyan látványt, nagyon sok dolog lehet, ami nekik nagyon meghatározó lesz.
2: A te pályád kapcsán mindig felmerül édesapád személy, akit nem is ismertél, nem is ismerhettél, hiszen egészen pici baba voltál szinte, amikor elvesztette őt a család. De mégis az, hogy ő ebben a szakmában megkerülhetetlen, mint operatőr. És olyan alkotások fűződnek az, amik filmtörténetiek. Ez neked terhet is, meg örömet is jelentett a pályádon, vagy csak egyszerűen egy tény, amit mi mindig felemlegetünk?
4: Terhet nem, talán nem így fogalmaznék. Inkább nekem elsősorban a kíváncsiságot jelenti, mert egy kicsi lány, aki tudja, hogy az apukája egy idol, szobrot csináltak róla, mondják, hogy milyen fantasztikus ember volt, de nem tudod, nincs hozzá között, nem ölelt meg, sose ültem az ölébe, nem adott egy puszit. Tehát nem volt az a férfi az életemben, kicsi lányként, akinek én vagyok az első. Tehát ezért mindig egy ilyen kíváncsiság volt bennem, hogy mit szólna hozzám. És ez öreg néni vagyok már, így 60 évesen. Ennek ellenére, tehát hogy ez tart, hogy ez nem múlik el, ez a kíváncsiság, hogy mit szólna hozzám, ő mint szakember szeretné, tetszene neki, vagy azt gondolná, hogy más pályát kellett volna választani. Tehát, hogy nem tudod, hogy ez egy olyan ismeretlen terület, ami azt gondolom, hogy végigkísérje.
2: Játszol neki?
4: Az életet.
2: Volt valaha fejedben színpadon? Hogy...
4: Nem. Nem, igazán nem. Valahogy ez külön válik, tehát, hogy nincs bennem ez a fajta szentimentalizmus, hogy és akkor ezt a papának, hanem a segítségét kérem, hogy legyen velem, de már erről kezdek leszokni. Szerintem ideje. De mondjuk fiatal színészként ez nagyon erős motiváció volt, hogy milyen jó lenne, ha látná, vagy hogyha hallhatnám a véleményét, vagy tudhatnám, hogy mit gondol róla.
2: Az volt, hogy ezzel a névvel nem hibázhatsz?
4: Már eleve hibáztam, mert amikor bementem a főiskolára, nyilván ezzel a névvel mentem, de ezzel a hanggal is, és akkor ott már nem az merült fel, hogy ez a Hegyi Barna lánya és a Martin Éva lánya, hanem hogy aha, ez a Hegyi Barbara... mi ez a dolog, ami a torkából kijön? Tehát inkább azzal foglalkoztak. De nyilván ennek a kettősége. És akkor hát ez vezetett ahhoz, hogy aztán egyszer csak végig felvettek, de hogy a pályám elején egyszerűen akartam valami visszajelzést, valami bizonyítékot arra nézve, hogy alkalmas vagyok ezzel a hanggal együtt a pályára, hogy elmentem Amerikába, egy színházi iskolába, a Lee Strasberg iskolába, hogy valami olyan helyen mutassam fel magamat, ahol nem tudnak rólam semmit, ahol nem tudják az apámat, nem tudják az anyámat, hallják ezt a hangot, de hát egy másik nyelven. Érdekes, mert egy másik nyelven nem tartották furcsának.
2: Beszéltél annyira angolul, hogy ott meg volt a helyed?
4: Hát meg volt a helyem, ez egy iskola volt. Mindenki
2: jó,
4: pont
2: értem,
4: úgy beszélt. Hát annál jobban beszéltem angolul, mint hogy ne tudtam volna az ottani feladatokat teljesíteni.
2: Most erről az jutott eszembe, hogy ugye nem dédelgetett, nem ültél az elébe, hogy például a párválasztásaidban befolyásolt ez a hiány?
4: Nem hiszed, tehát persze most, ha az óránra gondolunk, akkor azt mondod, hát nyilván azért mentél hozzá feleségül,
2: mert... Két meglett ember találkozik, az még másik
4: igen,
2: másik
4: egyébként, eset. Egyébként nem. Mindig furcsa viszonyom, vagy hülyén hangzik, furcsa viszonyom volt a férfiakkal. Nem, nagyon jó viszonyom volt a férfiakkal, hanem inkább az, hogy az volt a nem ismert terület, és ezért mindig nagyon sok fiú barátom volt, nagyon sok fiú haverom volt, mert valahogy a nőket ismertem, nagyon sok nővet körül. Úgyhogy a női társaság az ismerős volt számomra, a fiúk nem, úgyhogy ez mindig nagyon, nagyon vonzott engem. Nagyon sokat fociztam fiúkkal, klumpába persze, hogy fájjon nekik, de...
2: Jó, de abban meg nem lehet.
4: Hát és én tudtam, de hát gondold el, én klumpában fociztam, és mondták, hogy így, és nagyon sikeres voltam, és mondták, hogy így nem ér, mert mindig bokára rúgtam őket. A labdát akartam, persze, de hagytak focizni.
2: Rossz kislány voltál?
4: Nem.
2: Hát ilyen
4: nem.
2: Nagyon fiús, nagyon verekedős.
4: Nem,
2: nagyon...
4: nem voltam, egyáltalán nem voltam verekedős. Próbáltam azon a mezsén haladni, ami még vagány, lány, na de fiús. Tehát, hogy én skateboardoztam. Tudod, és akkor az nagyon, nagyon újszerű dolog volt, hogy lányok nem skateboardoztak.
2: Igen, az olyan, na az egy ilyen fiús dolog
4: igen,
2: volt akkor még.
4: Igen, de lányosan skateboardoztam, mint ahogy...
2: Kecsesen.
4: Hát sikesen, mert azt gondolom, hogy az a vonzó, hogy birtokolni ezeket a skilleket, de megtartani a saját vonalat.
2: De te ennyire tudatos voltál, vagy ezt most mondod így visszagondolva,
4: én azt gondolom,
2: kicsit
4: hogy akkor
2: játszva ezzel.
4: Akkor ez ösztönösen jött, mert érdekelt, mert szeretem, és most utólag nagyon jó filozófiát tudok ráhúzni.
2: Az a...
4: De robogózom is.
2: Most is.
4: Igen, és ez a lényeg. Tehát a robogón szőke nőnek kell öltözni, hogy lássák, hogy nagy a baj. Tehát, hogy ívbe kikerüljön téged mindenki, hogy ne akarjanak elgázolni. Na, de hát egy motoron ülök.
2: Tehát a lobog a szőke lobont, akkor
4: és
2: lehet
4: tudni... És a rúzs az valami borzalmas...
2: Akkor jön a hegyi Barbie, meneküljetek.
4: Jön. Hát nagyon jól lehet parkolni.
2: Például. Igen. És egyébként haladni is. Én is lobogozom, úgyhogy tudom.
4: Hát micsoda öröm. Hát micsoda öröm, hogy ülsz, persze egy széken ülsz, tehát ugye ez egy 50-es, ez semmi, de hogy ülsz egy székben, és az halad, és átmehetsz a Lánchídon?
2: Igen.
4: Pesti Színháztól tudod, micsoda élmény? Tavasszal?
2: Buszsáv. Hát... Simán, bárhol. Na jó, szerintem ezt értjük, ezt megbeszéltük. A hangodra visszakanyarodva, szerintem erre szokták mondani, hogy szexi, meg különleges, meg önmagában valamilyen. Te úgy érezted, hogy korlátoz?
4: Hát persze. Hát az egész gyerekkorom ezzel telt. Hát gondold el, 4 évesen, amikor egy kis szőke göndörhajú kislány egyszer csak megszólal ezen a hangon, mint egy ilyen dizőz, végig dohányozva az éjszakát.
2: És
4: igen, tehát hogy látszik is, jó reggelt kívánok. Tehát eleinte gégésztől gégészig vittek, és mindenki úgy nézett bele a torkomba, hogy meglátja a békát, és mindenkinek csalód. Egész gyerekkoromban negrót kellett tennem.
2: Mert majd rendben rakja a
4: tortot. Az majd sokat fog segíteni. Egy gégész azt mondta, hogy hát talán a pubertással kinövi. Rád bízom ennek a konklúzióját. Vagy nem jött el még a pubertás, vagy az a
2: és volt tégen. Olyan rendező is, aki azt mondta, hogy Barbie, ne viccelj, hát ezzel a hanggal ez ilyen szerepet nem lehetne.
4: Nem.
2: Akkor ez csak benned volt, mert így nőttél föl,
4: nem,
2: hogy ez egy ilyen valamilyenség.
4: Én nem foglalkoztam vele, hiszen én ezzel beszéltem, tehát hogy nekem nem okozott gondot, és ragyogóan tudtam üvöltözni, mindent tudtam vele csinálni, hanem amikor a főiskolára felvételiztem, tehát az, hogy a rokonaim gondolták, hogy hát, ha valami betegségem van, de miután kiderült, hogy nem, ezek után senki nem foglalkozott vele. De amikor elmentem a színművészeti főiskolára, akkor szembesültem vele, hogy ez nem olyan evidens, hogy egy embernek ilyen a hangja.
2: Kerényi volt az osztályfőnököd,
4: ugye? Nem, Békés András.
2: Békés András volt az osztályfőnököd. Tényleg, igen.
4: Igen.
2: És ő például nem akart ezzel valamit kezdeni? Vagy a beszédtechnika tanár nem gondolta úgy, hogy na majd, most?
4: Montág Imre volt a beszédtanárom. Már amikor először nem vettek fel a főiskolára, akkor elmentem a Nemzeti Színház stúdiójába, és ott Montág Imre dolgozott velem, és Ságodi Gabriella, és hát látták, hogy ez ilyen. És amikor másodszorra felvettek, akkor a Montág azt mondta, hogy nézze, ez a maga hangja, meg fog tanulni bele dolgozni. Ráadásul egy fantasztikus hangképző tanárnőt, Bagó Gizellát kaptam a főiskolán, akinek nem véletlenül adtak a kezébe. És Gizella azt mondta, hogy mindent fogsz tudni vele csinálni. És ő mindent csináltatott is velem a főiskolai gyakorlatok alatt.
2: Hát tehát énekeltem opera. Vele, hát mi,
4: tehát igen, és ő azt mondta, hogy ez mindent fog tudni csinálni, mert nagyon strapabíró, ez ilyen a hangszíne, de megtanított egy csomó mindent, hogy én ezzel jól tudjak bánni. Tehát nagyon sok munkaóra van benne, nagyon sok átsírt éjszaka van benne, de és főleg a pályám elején pont ebből kiindulva elvállaltam mindent. Minden olyan dolgot, ami hanggal volt kapcsolatos. Pont azért, hogy megszokják, hogy ezt elfogadják, hogy hát, ja, ez ilyen.
2: Csatangolok itt az időben, én pontosan tudom, csak eszembe jutott közben egy kérdés. Édesapáddal kapcsolatban, ugye te azért dolgoztál olyan színészekkel, akik vele dolgoztak, akik őt ismerték. Tehát a Butaságom története minden idők egyik legbűbájosabb filmje, Rutkai Éva filmtől kezdve a Körhintáig, Törőcsik Mali legendájáig. Szóval itt azért voltak olyan művészek, akik tudtak neked mesélni róla, tehát közel tudott hozzád kerülni az ő története.
4: Hát Harkányi Endre. Valahol Európában.
2: Az elmúlt évtizedeket, igen.
4: De hát Törőcsik Mari főleg. Tehát Marival játszottam még a Játékszínben, egy Majális című csurka darabban nagyon régen, és utána aztán játszottunk a Víg Színházban is. De hát én gyerekkorom óta ismertem őt. Ő is ismert engem, sőt, még anyám hasában ismert engem, mert dolgoztak együtt a Szerelemben, a Makkároly filmben, és ők elég jó barátságban voltak. Úgyhogy a Mari engem egész korai szakaszomtól ismert. És amikor összetalálkoztunk, a szakma kapcsán nagyon sokat mesélt nekem az apámról. Sok huncut históriát is. És
2: a filmgyártás hőskora, tekintsük úgy.
4: Mondjuk így, de fantasztikusan éltek, és fantasztikusan élvezetesen töltötték a szakmai életüket. Vagy hát az a benyomásod lehet, hogy egy forgatás az akkor lassabban történt, mint most. Egész, tehát vízzel főztek, tehát nem volt ez a technika, nem volt ez a minden. Nagyon különös dolgokat kellett kitalálni.
2: Hát édesapád legendes története a körhintára kötözés.
4: Hát gondold el, 3 napon át volt felkötve. Ebben az említett önálló esben erről elég sokat beszélek. Mert ez a körhinta, ez egy csodálatos história. 3 napon át volt felkötve az apám abba a hintába. És 3 napon át nézte az objektíven keresztül a Marit és a Sós Imrét. Én egy alapvetően ezeket a dolgokat nagyon nem bíró ember vagyok, tehát én rögtön rosszul leszek. Arra gondolni, hogy az apám erre föl volt kötve, és ez ment, én nem is tudom, hogy ez hogy bírta ki. De rengeteg ilyen dolgot csinált, mert vízzel főztek, tehát hogy úgy kellett a kamerát mozgatni, olyan technikát, olyan világítást kellett kitalálni, amivel ő nagyon tudott játszani, és ennek ő nagy mestere volt. És nagyon, nagyon különös volt, sok-sok évvel később velem csináltak egy interjút, és az egy ilyen interjú sorozat volt, és azt találták ki, hogy mindenki valami emblematikus figurának a képébe öltözik. És nekem kitalálták, hogy a Mari. És mondtam, hogy biztos, hogy nem. Hát, Mari bőven élt. Karis Tamás csinálta az interjút. De mondtam, hogy okay, ha gondolják, akkor legyen egy olyan, hogy körhinta karbantartónak. Mert kitalálták, hogy van egy körhinta, és csináltak egy interjút, és főleg az apámról kérdeztek benne, erről a hiányról. És ezt találták ki, hogy van a város közelében egy körhinta, menjünk ki, és akkor ott csinálnak valamit. És mondtam, hogy okay, de a Mari, tehát ez nem, de akkor rendesen összeolajozva, összekoszolva valami munkás nadrágba az
2: jó. A hintás legény.
4: Hogy igen, tehát hogy annak szívesen beöltözök. És akkor az SP csinálta, bizonyos Éder Krisztián csinálta a képeket, a fotókat, és ez az én gyerekemnek, aki akkor volt, nem tudom, 12 éves, Rozi lányom, nagyon boldog volt, hogy az Éder Krisztián fog téged fotózni, mama, hadd menjek ki.
2: Egy rajongó, tessék.
4: Hát, boldog volt, és kimentünk. És kezdődött az egész, és egyszer csak jött a körhinta tulajdonosa. És elkezdte mondani, hogy hát ez a körhinta, és ha tudná, és az apám, és a nagyapám. És nézze meg, látja, ez fából van, és így vannak a láncok.
2: Ez volt a körhinta?
4: Ez az a körhinta volt, amire az apám rá volt kötve 3 napig. És ott álltam a gyerekemmel, és azt mondtam, hogy basszus, ilyen nincs. Hát ez nem, de mennyi esély van? És ott álltunk, és olyan jó volt, hogy a Rozi velem volt, hogy ezt a teljesen szürreális pillanatot átélhettük, hogy valamelyik székben ült az apám is.
2: És onnan, oda volt felkötözve.
4: És oda volt felkötözve.
2: De szép.
4: Hát,
2: szép, hát, szép. Hát, hogy kerültél a Vígbe? Ugye te nagyon József Attila színházas voltál, mert végre Pesten voltál. Ugye úgy kezdődött, hogy nem voltál Pesten egy kicsit.
4: De rögtön a József Attila.
2: Rögtön?
4: Téged azt éveznek, hogy Babarczi Lászlóval dolgoztunk.
2: Igen, így van.
4: Babarczi László rendezte nekünk a negyedéves vizsgánkat, a tangót, és ő le akart volna szerződtetni Kaposvárra, ami egy nagyon nagy dolog
2: hát
4: volt.
2: Hát az akkor menő volt.
4: De közben, ez tulajdonképpen egyszerre zajlott, és közben a József Attila Színházban Iglódi István szerződtetett volna le, és felajánlotta, hogy kezdek egy musicallel, az volt a címe, még ma, Selmeci György írta a zenéjét, hogy ezt, én ott voltam gyakorlaton, mindenki a Vígbe ment gyakorlatra, az egész osztályom a Vígben volt, de akkor a József Attilában egy ilyen nagyon különös változás indult el, Svajda, Töröcsik, Garas, kívánsági. Nagyon...
2: Csináljunk ott, művész
4: valami más dolog volt egy pillanatra, és Haas van der Péter osztálytársammal arra gondoltunk, és minket hívott az Iglódi, aha, hogy menjünk oda, és arra gondoltuk, hogy mindenki a Vígben van. Talán több lehetőségünk lesz, hogy két főiskolás, egy fiú, egy lány, talán több esélyünk lesz egy kicsit megmutatni magunkat. És egyszerre ajánlotta fel később, amikor tehát két évig voltam gyakorlaton a József Attilában, és amikor a negyedik év közepén, amikor az ajánlatokat meg szokták tenni, akkor a József Attila
2: jött Babarci,
4: és jött a Babarci. Uh-huh. És miután ennyi gond volt a hanggal, arra gondoltam, hogy ha egy zenés darabban kezdhetek a József Attila Színházban, amit egyébként már úgy két éve ismerek, akkor az, hát ha egy kicsit elfogadhatóbbá teszi ezt az általuk vélt vagy valós problémát, és hogy az talán egy jobb kezdet lesz. És azt kellett mondanom Babarcinak, hogy itt kell maradnom. Nagyon nehéz döntés volt egyébként.
2: Na de nem voltál sokat ott végül is.
4: A József Attilában?
2: Mert aztán várt a Víg.
4: A József Attila Színházban hát 6 vagy 8 évet a gyakorlattal együtt eltöltöttem. Nagyon szeretem, nagyon jó előadások voltak. Lénert Péter volt az igazgató. Volt egy fiatal csapat.
2: Mikor volt itt ebben a műsorban? Milyen szépen beszélt róla, tényleg.
4: Nagyon szerettem. Nagyon, nagyon szerettem. Sokat köszönhetek neki. Nagy támogatást. És végül is a saját csapdájába esett a Lénert tanár úr, mert amikor 100 éves volt a Víg Színház, akkor minden színháznak képviselnie kellett, vagy hát az volt az udvarias, meg természetesen minden színház képviselte magát ennek a születésnapján. Tehát 100 éves a Víg.
2: Köszöntik a
4: többiek, aha, is. És a József Attila Színházból Lénert tanár úr engem küldött oda, Józsa Imrével, és hogy mi köszöntsük a Víg Színházat. Az Imre egy pici monológot adott elő a Rómeó és Júliában, mert ő szinkronizálta, és gondolta, soha nem fogja a Rómeót eljátszani, nem az az alkat, de csinált egy pici jelenetet, és jöttem én. És hát nagyon főtt a fejem, hogy mi az ördög el tudnék én, tehát mivel köszönti az ember ezt a fantasztikus épületet, ezt a fantasztikus társulatot, ezt a 100 éves nagyasszonyt. És mázlim volt, mert előtte egy operettet játszottam, vagy akkor még futóban volt, Mesék az írógépről címen. Érted, tehát ezzel a hanggal én operettet is énekeltem, ráadásul nem a szubrettet, hanem a
2: primadonnát.
4: A primadonnát, nem gondold el. És Benkő Gyulával volt egy duettem. És arra gondoltam, hogy ez a legadekvátabb megoldás, hogy a Benkő Gyula bácsi egyébként is ott van, a Víg Színház.
2: Hát legendája, hát,
4: és hogy akkor az lesz a megoldás, hogyha Gyula bácsi elénekli velem ezt a duettet. Úgyhogy annyira jól sikerült ez a duettünk nekünk, hogy másnap felhívott Marton László, hogy mit gondolok róla, hogy leszerződnék-e. És miután május 1-én van a Víg Színház születésnapja, vagy akkor szoktuk ünnepelni, ez akkor történt, amikor én már egyébként leszerződtem a József Attilába a következő évadra. Úgyhogy el kellett mennem Lénert Péterhez, és azt kellett mondanom, hogy tanár úr, mit mond? Aki azt mondta, hogy készen volt, és azt mondta, hogy persze, ha hívják, menjen. De ez egy házasság, ez egy családi dolog köztünk, hát a gyerekem, hát akkor nem menjen. És nagyon utált érte.
2: Szerintem már a megbocsájtott.
0: Korábbi műsorunk ismétlése hamarosan folytatódik.

0: annak sem a jobb élete.
1: Műsorajánló. Több, kevesebb. A Spirit FM aktuális gazdasági műsora Róna Jegorval. Mennyit ér a pénzünk? Hogyan érintenek minket a gazdasági intézkedések? Mi befektessünk? Vagy épp hogyan gazdálkodjunk? Minden hétköznap délután 4 órakor. Érdekli a családtervezés? Tervben a gyermekvállalás? Fontosnak tartja az egészséget? Akkor az önműsora az életért. A Spirit FM heti műsorában ezekről is szó esik kedden délután 3 órától. Hogy rendeljek az étteremben bort? Pezsegjen vagy gyöngyözzön? Hová utazzunk borozni? És egyáltalán? Veszik vagy isszák? Egy műsor magyar borra szomjazóknak minden héten csütörtökön 15 órától a Spirit FM-en. A munkaerőpiac gyorsabban változik, mint valaha. Mi a titka a vonzó munkahelynek 2026-ban? Hogyan tartsuk meg a tehetségeket egy globális versenyben? Az Álláspontban minden adásban új szakértővel keressük a választ a gazdaság humán kihívásaira. Szakmai mélység, közérthető válaszok. Álláspont. Két hetente, szerdánként délután 3:30-kor a Spirit FM-en. ATV Start a Spirit FM-en. Minden hétköznap élőben. Érdemes a Spirit FM-re hangolni reggel 6:30-tól is. Start! Műsorajánlót hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. Hírek a Spirit FM-en.
2: Rendkívüli aszálykészültséget rendelt el Gajdos László. Elkezdődött a hazai őszi barack szezon. A tegnapi földrengés miatt leállították a termelést a Toyota és a Honda több japán üzemében. Napközben országszerte napos, száraz idő valószínű. Jó napot kívánok! Ezek a Spirit FM hírei 13 óra 30 perckor. A mikrofonnál a hírszerkesztő Kovács Klára. Rendkívüli készültséget rendelt el Gajdos László élő környezetért felelős miniszter az aszály elleni védekezésben. Ez azt jelenti, hogy a vízügyi igazgatóságok az azonnali beavatkozásokat és intézkedéseket hatékonyabban, gyorsabban tudják elvégezni. A miniszter szerint Magyarország 84 vízhiány kezelési körzetéből 66-ban a 3-as határérték felett van az aszályindex. Rendkívül alacsony a hazai folyók vízállása is. A Duna reggel erre tovább növelte negatív rekordját, 26 cm a budapesti vízmércén, ami 7 cm-rel alacsonyabb, mint az elmúlt napokban megdőlt 2018-as legalacsonyabb vízállás. Annyira lent van a víz, hogy ismét csökkenteni kellett a paksi atomerőmű teljesítményét. Szombattól drágább lesz taxival utazni Budapesten, hatályba lép a taxirendelet legutóbbi módosítása, amely szerint az alapdíj 1100 forintról 1300 forintra, a kilométerdíj 440-ről 521-re, a percdíj pedig 110 forintról 130 forintra nő. Emellett bevezetik a 800 forintos reptéri díjat is, így a repülőtérre, illetve onnan történő utazás alapdíja 2100 forint lesz. Elkezdődött a hazai őszi barack szezon, a korai és középérésű fajták már mindenhol kaphatók, közölte a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara. Több gazdaságban idén is lehetőség nyílik szedmagat szüretre, így a friss gyümölcsöt közvetlenül a termelőktől is meg lehet venni. Hozzáteszik, hogy az időjárástól függően a magyar őszi barack akár szeptember közepéig is elérhető lehet. A tegnapi földrengés miatt leállították a termelést a Toyota és a Honda több japán üzemében. A 7,1-es erősségű földmozgás utakat rongált meg, áramkimaradásokat okozott, ezért fennakadások vannak a logisztikában. A déli Kumamoto prefektúrában legkevesebb 13 áldozata van a természeti csapásnak, több helyen túlélők után kutatnak. A földrengés után nem sokkal gázszivárgás miatt robbanás volt egy bevásárlóközpontban. A vásárlók többségét kimenekítették, de 20-30 alkalmazottat továbbra sem találnak. Az áruház egyik oldala teljesen leszakadt.
1: A Spirit FM híreit hallották. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Korábbi műsorunk ismétlése folytatódik. Húzós a Spirit FM-en. Róna Jegon vendégei a magyar kulturális, gazdasági és politikai elit legjavából kerülnek ki. Beszélnek szakmáról, magánéletről, társadalomról egyaránt. És még a húzós kérdések elő sem térnek ki. Húzós a Spirit FM-en.
0: Sosem bántad meg? Nem volt olyan pillanata ennek a Vígszínházi 30 évnek?
3: Nem.
0: Sosem bántad meg? Nem volt olyan pillanata ennek a Vígszínházi 30 évnek?

0: hihetetlen, a géniusz Laci bennél a falakban, az a 130 év. Megcsinálta a színház, Kovács Krisztina és Rudolf Péter, megcsinálták a színháznak a filmjét.
1: Igen.
0: Azt 4 epizódból áll.
1: Fenn van a YouTube-on, meg lehet nézni, persze.
0: Ha megnézed, annyira engem nagyon mélyen érintett, mert nem csak egy színház életéről szól, hanem Közép-Európa életéről szól, a politikáról szól, az életünkről szól, valami eszenciális emberi történetről szól, hogy hogyan küzdöttek egy színház épületén keresztül a történelemmel, a politikával, a kultúrával. Ki mindenki adta a vérét, az izzadságát, a hangját, a lelkét, a mindenét, azért, hogy ez az épület minden este megteljen, hogy ott az emberek boldogok legyenek, vagy elgondolkodjanak, vagy valamilyen hatást kiváltsanak belőlük. És hogyha ennek te része lehetsz, az annyira felemelő, hogy tudom, patetikusan hangzik, de tényleg így van, amikor este vége van az előadásnak, és én a női oldal, az a másik oldalon van, mint a kijárat, ezért minden nap át kell mennem a színpadon hátul, amikor a fiúk bontják a díszletet, és látod ezt az irgalmatlan teret, és tudod, hogy mi volt este, és érezted őket. Erre nem lehet rálegyinteni, erre csak azt tudod mondani, hogy köszönöm, hogy csinálhatom.
1: Beszélsz a falakkal, a színpaddal? Van ilyen viszonyod?
0: Fejben abszolút. Persze, mert azért mondom, tehát ez a 4 film nagyon, mindenkinek nagyon ajánlom, mert nem csak a Vígről szól, hanem azt hiszem mindannyiunkról szól. Kelet-Közép-Európa életéről szól. Egy színházon keresztül, de emberek, hogy mit csináltak végig, és hogy hogyan éltek, hogy hogyan gondolkodtak, és hogy ez mennyire fontos volt, és hogy milyen jó, hogy egy, tehát a parlament a politika háza, a Víg Színház, a színház a művészet háza. Tehát annyira meghatározó, annyira alapvető, hogy az arra nem tudsz legyinteni, tehát nem.
1: Azért is izgalmas, amit mondasz, mert egy jó néhány színésszel beszéltem az elmúlt időszakban, aki azt kérdőjelezte meg, hogy van a művészetnek még dolga. Mert hogy annyira nincs rajta figyelem. Meg annyira kevéssé figyelnek a művész szavára. És hogy minthogyha ez az óriási zaj, ez elfedne mindent, és ha téged hallgatlak, akkor meg azt hallom, hogy ez egy meghatározottság. Tehát, hogy a művészet az társadalom formáló. És én mellé tenném ez ügyben a voksomat,
0: de
1: néha elfelejtjük.
0: De ez nem... Hogy mondjam, ezt nem lehet elfelejteni, nem felejthetsz el levegőt venni, nem felejthetsz el vizet inni, tehát ez hozzánk tartozik, tehát sőt, most kéne, hogy igazi ereje legyen. Most, amikor mindenkinek ez van a kezében, akkor idejövet, ültem egy kocsiba, és beszélgettem úrral, aki idehozott engem, aki mondta, hogy viszi a gyerekeit, és mennek a Pál utcai fiúkat megnézni, és hogy milyen jó lesz, a fia 10 éves, és nagyon érdekli. És mondtam, hogy persze, be kell vinni a színházba, mert ebben a mozgásban, hogy már mindenkinek egéré módosult az ujja, ebben a hajszoltságban olyan fontos lenne, hogy a gyerekek, és egy 10 éves fiúnak ez nagyon meghatározó lehet, hogy egy picit lassabb, de rá erősen ható dolgot érzékeljen, ami ott történik neki, akkor, abban a pillanatban 3D-ben lát embereket mozogni, hozzábeszélnek, és csak és kizárólag aznap este volt úgy, ahogy történt. Ez annyira szerintem egy gyereknek ez nagyon jól átélhető, és hogyha megsegítjük ennek az általánosságát, kultúra nélkül nem lehet. Tehát nincs miről beszélni. Ez muszáj. És a technika egy nagyon fontos dolog az életünkben, és nagyon megkönnyíti, és ez tök jó. Végül is az egésznek az arányáról van szó. Ha el tudod helyezni magadban, és nyilván felnőttként már jól, én feltétlenül, aki egy egész másik generáció vagyok, én vagyok a boomer, aki

0: aki ismerkedem és nézem tágra nyílt szemekkel, hogy ezt tényleg meg lehet vele csinálni, hű de jó, tanítsd meg. Nyilván én hozzá akarom venni az én meglévő képességeimhez, hogy ezzel is tudjak bánni, de el tudom helyezni a világomban. A mi dolgunk az, hogy megsegítsük egy fiatalabb generációnak, hogy ezt el tudja helyezni.
1: Hát megkapaszkodva az idősebbeknek, mert ez ott van, ez még ott van. Mozog a világ, de ez még ott van, de ti is mozogtok, és azért a vígszínház nem egy őskövület. Tehát mondjuk ezt a 130 évet, de közben vannak olyan előadásaitok, amik kifejezetten csúsznak a szinte kísérleti típusú színház felé, ami biztos izgalmas színészként is.
0: Nagyon, és hát egyébként ez is a lényege az egésznek, hogy bár 130 éves, de az, hogy mit közöl éppen, vagy milyen módon közli, az nem a 130 éves lesz. Erre szerintem egyébként elég jó példa, most mutattuk be ezt a Pesti Színházba játsszuk, az Államtitkár urat, ami hát egy nagyon...
1: Hát ez egy 100 éves darab, de mennyire ide szól?
0: 130-nak, amikor a Vígszínház megnyitott, akkor ment a Barangok című előadás, ami 6-ot élt meg, és azt hiszem csúfosan megbukott, és nagyon megijedtek, hogy akkor már az elején bukta, és elővették ezt az Államtitkár úr című darabot, ami viszont óriási siker lett. És azt találták ki most Rudolf Péter és a dramaturgok és a tanács, hogy akkor elő kell venni ezt az Államtitkár urat, így ünnepelhetjük a 130 éves Vígszínházat. De természetesen mai...
1: De hát ijesztő az a darab.
0: Hát
1: az...
0: Hát nagyon remélem.
1: Hát 130 éve eltelt, pont ott tartunk. És mondjuk ez nyilván miattatok is van, mert hogy azért az a darab az attól szól ide, hogy ezt a világot mutatja meg nekünk, de hát közben mi változott?
0: De látod, ez a lényege a színháznak, ezért kell színházba jönni, és akik eljöttek, hát főleg most a választások előtt, hát állva tapsoltak időnként, és hát olyan nyílt színű tapsokat kaptunk, mert annyira értették,
1: hát
0: és ez egy csodálatos dolog, mert az ember ilyen, és ez jó látni 130 évvel ezelőtt, és jó látni most.
1: Mondd, ez fontos lehet. Változott a közönség reakciója bizonyos szituációkra, ami a színpadon zajlik, azóta, hogy április 12-e után vagyunk?
0: Nem olyan éles. Mindenki félt, hogy ekkora sikerünk volt így a választás előtt, és akkor majd mi lesz. Abszolút reagálnak, nagy nevetések vannak, de tehát akkor olyan volt, hogy nincs kiengedve a szellem a palackból, és akkor volt egy nagy feszültség. És azzal, hogy ez megkönnyebbült, már nem annyira éles, de nagyon szórakoznak.
1: De nektek erre például kell reagálnotok?
0: Nem.
1: Színpad?
0: Nem. Mi tesszük a dolgunkat, megy az előadás, csak érzékelet.
1: Mindent?
0: Mindent. Mindent. Persze. De hát ez nekem dolgom. Tehát mondom a szöveget, de közben tudom, hogy ott valaki kinyitott egy cukorkászacskót, és ez nem jó. De...
1: Mit szólsz, amikor csöng a telefon? Ez borzasztó.
0: Hát de...
1: Hát jó, hát ez az életünk, persze.
0: Igen.
1: Valamit akartál mondani.
0: Mondd. Igen, de nem...
1: De mondd el.
0: Nem, mert ez... Nem, mindegy, csak hogy az ember a színészi hülyeségről akartam beszélni, tehát hogy mi minden történik veled egy előadás közben. Tehát, hogy mindent hallasz, mindenre figyelsz. Játszom egy kétszemélyes darabot a Rózsavölgyiben, Schneider Zolival, az a címe, hogy a vége. Nem tudom, nem veled beszélgettem erről én egy rádióinterjú
1: kapcsán,
0: ugye? Jó. Na, szóval ezt az előadást játszom, és ebben van egy szex jelenet, ahol én leveszek magamról egy bizonyos ruhadarabot. Ebből a ruhadarabból, ebből az intim ruhadarabból minden előadásnál kettő darabnak kell velem lennie.
1: És hát valami maradjon is.
0: Így van. És egyik alkalommal a nagy tevékenység közben ment az előadás, és rájöttem, hogy ebből a második darabból nem vettem fel egy második darabot.
1: Aha.
0: Aha. De közben játszottuk.
1: De és? Közben hát és?
0: Hát és? És közben játszottam, és közben gondolkodtam, hogy ez most hogy lesz? De hát tudtam, hogy az van bejátszva, hogy egyszer csak így csinálok, úgyhogy igen.
1: Hát repül.
0: Hát igen. És utána azon gondolkodtam, mikor ez megtörtént és lejátszottuk, azon gondolkodtam, hogy ezt amikor majd el fogom mondani a Snecinek, hogy ez mi történt közben az előadat, hogy mennyire fogunk nevetni rajta. Tehát csak azt akarom mondani, hogy nagyon sokféle figyelmed van a színpadon egyszerre, és nagyon sok mindent érzékelsz egyszerre, és történik veled, és közben nagyon, nagyon kell játszani a darabot. Tehát közben ott vagy, jelen van.
1: Pályatársad mesélte.
0: Bocsánat, ez egy
1: nem,
0: nagy...
1: Nem, ez nagyon jó, ez nagyon jó, és ezt szerintem ezt,
0: magam,
1: ezt imádják a nézők, hogy az életet
0: mesélt. Szégyellem magamat, hogy elmeséltem,
1: szóval azt akartam, hogy volt egy pályatársad, aki azt mesélte, hogy az első felvonás elején eszébe jutott, hogy biztos nem zárta el a gázt. És onnantól kezdve az egész darab alatt azon morfondírozott, hogy ég a lakás. Hazament és nem égett, de és közben játszott. Tehát, hogy úgy vagytok ti valahogy összerakva, hogy bármi is történik, a darab megy.
0: Csak egy példát mondok. A Színház és Filmművészeti Főiskola első vagy második osztályában Békés András azt a feladatot adta, hogy el kellett mondjál egy verset, és el kellett mondanod a verset, ahogy elmondanád, és el kellett mondanod még egyszer a verset, ugyanazzal az intenzitással, ugyanazzal az átértséggel, csak közben ő számokat mutatott a kezével. És a végén meg kellett mondani az eredményt. Össze kellett adnod, és meg kellett mondani az eredményt. De közben te előadtad a verset. Tehát ez a fajta figyelem, hogy egyszerűen tudsz, jelen tudsz lenni a szituációban, és tudod képviselni, és koncentrált vagy, csak közben érzékeled, hogy ott valami baj történt, nem gyulladt meg egy lámpa, egy néző nincsen jól, azt ki fogják vinni. Tehát, hogy közben felveszed az egész környezetet. Egyébként ez egy, tulajdonképpen egy nagyon, nagyon jó dolog, hogy ennyire nyitva vannak az érzékeink, és ennyire figyelünk mindenre, egymásra. De szerintem ez jó.
1: Egyébként is ebből van a színész. Ilyenkor szokott az történni, és most sem térünk el ettől a tradíciótól, hogy hát valaki hozza a díjat, és át is adja ő neki. Előbb itt próbáltad kitalálni, hogy ki lesz az.
0: Mert ennyire hülye vagyok, hogy elfelejtettem, hogy ez történik benne, persze.
1: Hát persze, hogy történik.
0: Jaj, nagyon jó.
1: Most történik.
0: Jaj,
1: úgyhogy hívom ide. Hát mondanám, hogy a színpadra, ide a dobogóra. Lukács Sándort, a Hallatatlanok Társulatának örökös tagját, és a te örökös partneredet.
0: Hát ez
1: hoppá, vigyázz!
2: Hoztam neked valamit.
0: Jaj! Csókolom! Nagyon szépen köszönöm.
2: Teljes, szevasz!
1: Szevasz, szevasz! Szia! Foglalj helyet, kérlek!
2: A feleségem mellett?
0: Igen.
1: Simán, hát hogyne? Hányszoros feleséged?
2: Hát tudod, én most hirtelen megmondom őszintén, egy picit készültem, mert a feleségem, az eredeti feleségem.
1: A másik mondta, feleséged.
2: Ne ott gondolkozz, hogy négyet mondok hirtelen. Régebbről a nyaralók, a elsötétítés, parti,
0: Jézus
2: és büszkeség és
1: bajtélet. Hát ez a legutolsó.
2: Ez a legutolsó, igen, legfrissebb.
1: De változott az asszony.
0: Igen, öregedett, igen.
1: A négy alatt.
2: Az igazság az, hogy egyre csinosabb és egyre érdekesebb nő lesz belőle.
0: Igen, hazudni, és ennyikám leválthatsz már valami fiatalabbra, érteni fogom.
1: Édesem. Amikor ennyit játsztok együtt, tudtok még újat mondani a másiknak? Akár gesztusokkal,
0: tudunk.
1: Nézéssel. De komolyan.
0: Sanyi, hová mész? Hová mész?
2: Jaj, hát
0: hová
2: a legújabb darabunkban ez egy tűnemény dolog, mert annyi idő nincs a jelenetek között, hogy fölmenjen az ember az öltözőjébe, és hát végül is ott a színfalak mögött, aki nem játszik, az is ott ül és figyeli az előadást, és van egy jelenet, ami után én mindig elfelejtem, hogy mi jön, és elindulok egy irányba. De ő akkor jön ki...
0: Én kijövök a takarásba, és látom, hogy osonkodik el.
2: Hogy osonkodik.
0: És mindig mondom, hova mész?
2: Jaj, mondom.
0: Tehát ezért mindig tudunk egymásnak újat mondani.
1: Jó, de hát ez kevéssé a művészi létről szól.
0: Jaj, hát legkevésbé sem. De a művészi létről nem egy, szól, az bent szól. Ez egy praktikusan mondat. Kint szól, igen, és nagyon sokat szoktunk nevetni. Igen.
1: Az, hogy ennyit játsztok együtt, az egyébként a színpadon nem teszi ezt megszokottá? Partnerként?
2: Nem, mert olyan változatos, hogy mondjam, helyzetekbe meg viszonyokba kerültünk, például az előbb említett négy darab kapcsán, hogy mindig más valami, más valami történik a kapcsolatunkban, hát legalábbis én így
0: az mondtam. Amfitriumban is.
2: Az amfitrión, látod, azt, meg
1: ott az ötödik.
0: De ezek szóval nagy távolságokra vannak, tehát hogy nem arról van szó, hogy most is játszanánk egy másik, tehát most a Büszkeség és Balit életben vagyunk házaspárok.
1: Te emlékszel rá, amikor oda került hozzátok? Hát te akkor már oszlopa voltál ennek a színpadnak. És emlékszel rá, amikor oda került Barbara hozzátok?
2: Az az igazság, hogy konkrétan nem tudok mondani egy olyan momentumot, vagy valamit, amikor oda került. Nekem olyan természetes, hogy visszamenőleg is már olyan természetes, hogy itt vagy.
0: De te nem voltál ott, amikor én a Benkő Gyula bácsival, amikor ti fönnültetek a színpadon, és a Gyula bácsival énekeltem? Mikor a József Attila, mikor Józsa elmondta a Romeo, mert lefeküdt az akójával, és utána én bejöttem a Gyula bácsihoz, és a Gyula bácsival énekeltünk. Te nem ültél akkor ott? Nem figyeltél azon az órán? Hát, Sanyi.
2: Sanyi. Füllentenék, ha azt mondanám, hogy tisztán emlékszem rá.
1: A kérdésem miatt van az egész.
0: És ő a férjem. Tessék, most gondold el.
1: De ez normális, nem?
2: Hát egy férj az elszokott felejteni.
0: Ez teljesen rendben van.
1: Ez teljesen normális. A színház sokat változott, amióta ott vagy. Más ma a Víg Színház, mint amikor Sanyékhoz oda kerültél?
0: Hát gondolom, hogy más, mert maga az élet nagyon más, és hát igen, a színház megy az élet után. Igen. Vagy az élet megy a színház után. De persze, sokat változott.
2: Hát kihalt mellőlem, meg mellőlünk, de hát főleg mellőlem, mert ugye én régebben vagyok ott, az a nagy bölény generáció, ugye?
0: Hát most ti vagytok a nagy bölények.
2: Páger, Milicsi, Latinovics, Darvas, Benkő Gyuszi, Tomanek, szóval nem is, és bocsánat, akit kihagytam.
1: Somogyvári, Lutkai.
2: Na hát a nőkről nem is, Bulla Elma, Lutkai, Súlyok Mária, Schubert, és szóval stb. És hát én még, hál' Istennek, megélhettem azt, hogy ezeknek partnerei lehettem, ezeknek a tényleg fantasztikus egyéniségeknek. És hát ugye én 72-be szerződtem a Víg Színházhoz, hát egész más világ volt akkor. Akkor azért volt izgalmas az élet, mert ez a bizonyos új gazdasági mechanizmus, ugye, akkor kezdett talpra vagy lábra állni. Tehát volt egyfajta, hogy is mondjam, csak a KGST országokon belül mi voltunk egy kicsit a legmodernebbek, mikor megengedték már egy kis maszekosítás, stb. És a Várkonyi Zoltán, aki akkor igazgató volt, rettentően fogékony volt erre a hajszálfinom politikai változásra, és földobta, és hát egyébként is Várkonyi zseniális pali volt. És hát akkor ugye hát nem a fiatal színészeknek, még az idősebbeknek is alig volt autója, emlékszem Bárdi Gyurinak, meg Darvasnak, ezeknek a legnagyobb sztároknak. És hát egész más volt a viszony, fiatalok, mi fiatalok, másként viszonyultunk ezekhez. Tehát az ő bűvkörükbe lenni, tehát az ő, hogy mondjam.
1: Ezt ti most megélitek? Ugye más, most azért most jönnek, rengeteg fiatal jött az elmúlt évtizedben a Víg Színházba, kifejezetten látványos volt. Nyilván a Pár utcai fiúk miatt is, mert mindig kellenek fiatalok. Megélitek ti azt, hogy így állnak hozzátok? Hogy, mert itt vannak a nagyok.
0: Nem, így állnak hozzá. Nem.
1: Megváltozott ez nagyon?
0: Persze.
2: Ó, nagyon, nagyon. Hát akkor, ha egy előadás után a Darvas Iván azt mondta, hogy nekem vagy a Kernek, vagy mit tudom én, hogy gyertek egy vacsorára, meghívlak titeket a fészekbe. Hát az olyan volt, mintha Mennyországba mentünk volna.
1: Hát és most nem hívod meg őket a fészekbe. Ez lehet a probléma, látod?
2: És a beszélgetés, tehát akkor ott jobban figyeltünk ezeknek, hogy miket mondanak. De hát akkor még nem volt mobiltelefon.
1: Nyilván,
2: hát persze. Mindenki veszi a mobiliát, a saját kis egyéni ügyeit intézi. Hál' Istennek most már a fiataloknak.
1: De nem is kérdeznek benneteket?
2: De kérdeznek, és azt hiszem mind a ketten elmondhatjuk, hogy nagyon jóba vagyunk a fiatalokkal.
1: Ja, hát ez nem erről szól, persze.
2: Tehetségesek.
1: Csak hogy ugye bennetek volt még egy áhítat, tehát hogy a Benkövete énekeltél, az nyilván egy esemény volt. Nem csak azért, mert miatt szerződtél oda, hanem mert hát azért mégis a Benkővel énekelek.
0: Így van, mi sokan megilletődöttebbek voltunk, és sokkal tisztelőbbek voltunk.
2: Igen.
0: Tehát ebben is növekedett mindenki, tekintélyelvű volt maga az oktatás, minden erre épített. Ma már sokkal közvetlenebb a viszony. Őszintén, én nem bánom. Én nem bánom, mert azt gondolom, hogy én személy szerint megkapom azt a tiszteletet, vagy nem érzékelem, hogy ne kapnám meg azt a tiszteletet, ami nekem komfortos. És viszont közel vannak hozzám. Tehát
2: magyarul olyan dolgokat is mernek már elmondani nekünk, amit mi még annak
1: hát,
2: nem mertünk.
1: Hát ez egy őszinte. Súlyok
2: Máriának.
0: Hát tehát, hogy egy nagyon, igen, tehát, hogy nincs ez a távolság. Súlyok
1: Máriának a hírek szerint jó, senki nem merte megmondani.
0: Így van, tehát, így van, így van. De nincsenek ezek a távolságok, és ettől szerintem közvetlenebb a
2: kapcsolat.
1: Most azért megölelgettek a fiatalok is, hogy hallhatok.
0: Igen, és szóval, tehát, hogy nagyon, nagyon meghatóak, és pontosan ugyanakkal azokkal a küzdelmekkel harcolnak, mint amikkel
2: annak idején.
0: És nagyon szeretetre méltóak. Szóval én nem bánom, hogy nincs ez az áhítatós távolságtartó.
1: Én is megölelhetlek egy virágcsokor kis.
0: Nagyon szépen köszönöm.
1: Te halhatatlan.
0: Halhatatlan. Nagyon szépen köszönöm.
1: Gratulálok. Szeretettel.
0: Igazán.
1: Öröm volt veled beszélgetni, téged hallgatni. Sanyi, neked pedig hoztunk egy üvegbort, az idei halhatatlanok borát.
2: Ó, köszönöm.
1: Ilyet szépen. Majd természetesen Barbara is kap, de ezt most itt átnyújtom.
2: Hát lehet, hogy ez még ma este le lesz meózva.
0: Csapra verve.
1: Kedves egészséget.
2: Nagyon
1: foglaljatok
2: szépen, köszönöm.
1: Helyet, hogy elköszönhessek a kedves nézőktől, és elmondhassam nekik, hogy szeptember 12-én a lábnyom lerakásánál, ahol Barbara lábnyoma is oda kerül a halhatatlanok sétányáról, különben ott van Lukács Sándor is, hogy keressék meg, ha Nagymező utcában járnak addig is. Szóval, hogy várjuk Önöket szeretettel azon a szombat délelőttön, most pedig köszönöm szépen, hogy itt voltatok. Köszönöm, hogy elosztod a díjat.
2: Köszönöm. Itt lehettem.
1: Köszönöm. Minden jót kívánok, viszontlátásra.
3: Korábbi műsorunk ismétlését hallották.

0: nyelő. Műsorajánló. Hogy rendeljek az étteremben bort? Bezsegjen vagy gyöngyözzön? Hová utazzunk borozni? És egyáltalán? Veszik vagy isszák? Egy műsor magyar borra szomjazóknak minden héten csütörtökön 15 órától a Spirit FM-en. Érdekli a családtervezés? Tervben a gyermekvállalás? Fontosnak tartja az egészséget? Akkor az ön műsora az életért. A Spirit FM heti műsorában ezekről is szó esik kedden délután 3 órától. Tehetség mindenhol van, csak észre kell venni. Mi most megmutatjuk, hogyan találkozik egymással a fiatal, a mentor és a támogató. Történetek, példák, lehetőségek azoknak, akik hiszik, hogy a jövőt ma kell elkezdeni építeni. A tehetség útja, ahol a tehetség utat tör magának. Pénteken 15 órától a Spirit FM-en. ATV Start a Spirit FM-en. Minden hétköznap élőben. Érdemes a Spirit FM-re hangolni. Reggel 7:30-tól is. Start! Műsorajánlót hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. Hírek a Spirit FM-en.
1: Hamarosan feltárhatják a közvagyont érintő visszaéléseket, csökkent múlt hónapban a turisták száma. Folytatódik a kánikula, eső nélkül. Köszöntöm a hallgatókat, Ötvös Ádin vagyok. Harmadfokú hőségriasztást rendelt el az országos tisztifőorvos ma éjféltől jövő keddig. A hét második felében többfelé 27, Komárom-Esztergomban, Fejérben és Bács-Kiskunban 29 fok feletti középhőmérséklet várható. A tartós hőség jelentősen megterheli az emberi szervezetet. A szakemberek ezért arra hívják fel a figyelmet, hogy ilyenkor nagyon fontos a folyadékpótlás. Úszóműveket és úszódarukat állítottak készenlétbe a Duna-Paksi szakaszán. Több mint 50 vízügyes dolgozik azon éjjel-nappal, hogy az atomerőmű hűtővíz ellátása az extrém alacsony vízállás mellett is biztonságos maradjon, tájékoztatott az élő környezetért felelős miniszter. Gajdos László délelőtt rendkívüli rádió készültséget rendelt el az aszály miatt. A fővárosi szolgáltatók és intézmények felkészültek a tartós melegre, közölte a főpolgármester. Karácsony Gergely hangsúlyozta, a rekordalacsony dunai vízállás ellenére a fővárosi vízművek biztosítani tudja a Budapest ivóvízellátását, így vízkorlátozásra nincs szükség. Hozzátette, megkezdődött a szükségkutak kihelyezése a fővárosban. Aláírta a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal felállításáról szóló törvényt a köztársasági elnök jogköreit gyakorló házelnök. Forsthofer Ágnes közölte, a szabályozást előzőleg megvizsgálták alkotmányossági szempontból, aggály nem merült fel, így a törvény mától hatályos. Emlékeztetett, a kormány korrupció ellenes intézkedéseinek részeként az új hivatal fog felelni a közvagyont érintő visszaélések feltárásáért, a jogellenesen megszerzett vagyonok visszaszerzésének elősegítéséért, valamint a hasonló ügyek megelőzéséért. Fogyasztóvédelmi jogi tanácsadást indított a Kereskedelmi és Iparkamara a vállalkozásoknak. A program célja, hogy segítsen a kis- és középvállalkozásoknak megelőzni a jogsértéseket, illetve hogy a cégek megfeleljenek a gyorsan változó fogyasztóvédelmi előírásoknak. Mérséklődött júniusban a hazai turizmus. A KSH közölte, a múlt hónapban csaknem 2 millió vendég átlagosan 4 éjszakát töltött el a hazai szálláshelyeken. A vendégek száma 2,2%-kal, a vendégéjszakáké 2,5%-kal elmaradt az egy évvel korábbitól. A külföldiek és a magyarok is kevesebben és rövidebb ideig üdültek idehaza a múlt hónapban. Ugyanakkor az első fél évben 2,3%-kal több volt a belföldi vendég, mint a tavalyi azonos időszakban. Országszerte napos, száraz az idő. Az Alpok alján, valamint a Kisalföldön időnként megélénkül a szél. Délután 30-35, késő este 12-21 fok várható. A következő napokban tovább fokozódik a kánikula.
0: A Spirit FM híreit hallották. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Korábbi műsorunk ismétlését hallhatják. A műsor támogatója a digitrendi.hu, a digitális innovációk üzleti oldala. Emi és más. Közérthetően a mesterséges intelligenciáról. A mikrofonnál Márton György.
2: Nagy tisztelettel köszöntöm a Mi és más közérthetően a mesterséges intelligenciáról valamennyi kedves hallgatóját itt a Spirit FM-en, YouTube csatornánkon, Spotify csatornánkon, vagy ahol belefutnak ebbe az adásba, és szintén nagy tisztelettel köszöntöm a stúdióban dr. Miklósi Ádámot, az ELTA etológia professzorát, Széchenyi Díjas egyetemi tanár, Tudományos Akadémia rendes tagját, és amivel még soha nem találkoztam, egy igazi tudományág feltalálójával, megalkotójával, ez lenne az etorobotika, amiről majd beszélgetünk sokkal később. Most viszont kezdjük azzal a kérdéssel, amit mindig felszoktam tenni a műsor elején, hogy mióta foglalkozol mesterséges intelligenciával, hogyan kerültetek kapcsolatba?
3: Jó napot kívánok, szervusz! Ez egy nagyon izgalmas terület. Valójában, ha valaki 40 éve azt mondta, hogy én robotokról fogok bárhol beszélgetni, sőt, vagy kutatni, akkor biztos, hogy kinevettem volna az illetőt. Nagyon pontosan emlékszem arra az eseményre, ahol az egész folyamat elindult be, akkor még nem tudtam, hogy ez lesz belőle. Mi egyszerűen kaptunk egy megkeresést egy olyan robot, robotokkal foglalkozó kutatócsoporttól, hogy ők szeretnének szociális robotokat készíteni, és úgy gondolják, hogy a mi etológiai tudásunk, tehát azt, amit az állatok viselkedéséről és különösen a kutya viselkedéséről tudunk, ez nekik nagyon hasznos lehet, és akkor azt gondolták, hogy akkor szálljunk be ebbe a konzorciumba, pályáztunk és nyertünk, hát ez volt aztán az a pillanat, amikor elindult ez a fajta érdeklődésem és kutatásaink is egyúttal.
2: Ne szaladjunk ennyire előre, te alapvetően biológus vagy, és etológus.
3: Igen.
2: És ebből jött valahogy a robot ezen az úton módon, de hát én már olvastam, hogy visszakerestem különböző cikkeket, azért már 2007-2010 körüli cikket találtam, amikor a robotikáról beszélsz, és annak a várható felfutásáról, és annak az etológiai kapcsolatrendszeréről.
3: Igen, ez azért régen történt, és ugye még az is hozzárul ehhez, hogy valahogy engem mindig érdekelt részben a technológia, részben az, hogy az etológiát hogy lehet izgalmas módon kutatni, és a másik ilyen fontos történet volt, hogy a 2000-es években a Sonynak volt ez az Aibo nevezetű robot kutyája, tehát úgy nézett ki, mint egy apró kis kutya, rengeteg képet lehet még róla ma is találni, és akkor azt gondoltuk, hogy milyen izgalmas lenne megvizsgálni, hogy egy igazi kutya, tehát egy biológiai kutya, hogyan reagál egy robot kutyára, és akkor elindultak ezek a kutatások, még Kubinyi Enikőnek a részvételével, és tulajdonképpen ez volt az első olyan kísérlet, vagy kutatás sorozat, ahol megnéztük azt, hogy, és megtapasztaltuk azt, hogy hát 20 éve, több mint 20 éve a robotok valójában mire voltak képesek, ez a fajta Aibo is mit tudott csinálni, hát elég szerénke volt.
2: Aibo egy játék volt.
3: Sokan játéknak hívják, igazából ugye ez európaiaknak kicsit más a szemléletük, a japánok ezt komolyan gondolták, hogy csak ugye kicsiben fejlesztették, tehát nem rögtön egy hatalmas hardvert hoztak létre, hanem egy kicsit, de valójában ők ezt komolyan gondolták, hogy ennek azért vannak olyan használati lehetőségei is, ami az embereknek egyfajta társat jelent, ugye az Aibo egyébként barátot jelent japánul, tehát hogy egyfajta társnak gondolták a japán kutatók ezt már akkor is.
2: És tulajdonképpen ma is így tekintünk sokan a robotkutyákra, hogy mondjuk abszolút szobatiszta, de le kell vinni sétálni, vagy nem tudom, hogy van ez.
3: Igen, itt rögtön ugye én is azt mondtam, hogy az Aibo egy robotkutya, de tényleg úgy is nézett ki, és az volt valóban a tervezőknek a célja, hogy egy robot kutyát csináljanak. A mai, én ezeket most már úgy hívom, hogy négylábú robotok, ennek az az oka, hogy semmiféle kutyaszerű tulajdonságuk nincsen, azon kívül, hogy négy lábuk van, mint egy macskának, vagy egy cibet macskának, vagy egy gepárnak, tehát ilyen értelemben nem kutyába kölk, mint mondjuk bármi más állat, de ami fontos valóban az, hogy most azért a technológiai nagy ugrást történt a technológiában, ezek azért sokkal robusztusabbak, és valóban bennük van ez az ígéret, azért egy fontos szó, hogy még nem tartunk ott, hogy ténylegesen sok minden funkciót el tudnak látni.
2: A szociális robot, amit említettél, az azért szociális, mert szociálisan velünk együtt van, vagy mert reagál a mi gesztusainkra mondjuk?
3: A szociális robot, mint egy ilyen kifejezést, ez körülbelül olyan szintén 20 éve jelent meg a szakadalomban. Alapvetően olyan robotokat értenek alatta, amik emberekkel egy térben valamiféle közös cselekvést hajtanak végre, vagy erre képesek, beleértve azt is, hogy képesek kommunikálni az emberekkel, értik azt, amit az emberek csinálnak, vagy esetleg fognak csinálni. Tehát tulajdonképpen az emberek szempontjából egy majdnem, hogy természetes szociális partnert testesítenek meg.
2: És akkor egy ilyen robotnak azt is érzékelni kell, hogy mondjuk én ránézek, és mosolygok rá, vagy nem mosolygok rá, akkor ennek valamit kéne rá tudni reagálni, nem?
3: Igen, ez a kihívás, ugye, hogy felismerjék például a mosolyt, a szomorúságot, értsék a beszédet, értsék a gesztusokat, sőt, ugyanúgy, ahogy mi is, esetleg meg tudják azt jósolni, hogy mit fog csinálni az ember a következő pillanatban, és kellő gyorsasággal tudjanak erre reagálni, vagy fölkészülni. Tehát mindazt tulajdonképpen, ami két ember között lejátszódik, azt nekik is tudni kellene.
2: Mit tanulunk ebben a kutyáktól?
3: Ó, hát rengeteget tanulunk a kutyáktól. Én valójában, amikor az ember kutató és egy bonyolult jelenséget találkozik, ugye én azt gondolom, hogy a robotok és az emberi interakció ez egy nagyon bonyolult jelenség, akkor mindig elkezdünk keresni valami modellt, valami olyasmit, ami kicsit egyszerűbben közelíti meg azt a problémát, és valójában a mi tudásunk az azon alapszik, amit a kutya-emberi interakcióból megtanultunk. Ugye a kutya annak van egy... hát mondjuk az, hogy 25 ezer éves története, egy evolúciója, ami nagyon-nagyon lényeges változásokon ment át ugye a farkas őshöz képest, és aztán van egy másik szakasz, amikor az ember egy kölyök kutyát mondjuk hazavisz, és otthon különböző módon interakcióba kerülnek, neveljük, tanítjuk, megszoktatjuk mindenféle dolgokhoz, amikor a kutya alkalmazkodik ehhez a környezethez. Tehát valójában ugye ezeknek a szociális robotoknak is, hogy így kellene működnie, főleg hát mind a hardvert, mind a szoftvert illetően, hogy viszonylag automatikusan, természetesen tudjanak alkalmazkodni az emberi környezethez, és aztán részt tudjanak venni ezekben a interakcióban.
2: Ezek olyan robotok lennének, mondjuk akik, nem tudom, egy háztartásban segítenek, egy óvodában segítenek, egy iskolában segítenek, vagy vonatkozik ez azokra is, akik egy nagy gyárban összeszerelik a kisebb robotokat.
3: A gyárakban leginkább a robotok ma még, és egy darabig ma valószínűleg így lesz többsége, az embertől elkülönítve dolgozik, tehát nagyon szigorú szabályok vannak, hogy mennyire közelítheti meg a munkás a robotot, vagy fordítva, pont azért, mert ott azért nagyon nagy a baleset veszélye, és ezek nyilván minden szempontból fontos, hogy ezt elkerüljük. A szociális robotoknak pont az a nehézsége, hogy jelen pillanatban, bár rengeteg elképzelés van, meg ötletelés, hogy mitről lehetne őket használni, valóságban a megvalósítás az, hogy legyenek ténylegesen ilyen robotok, vagy hogy működjenek, ez nagyon csekély. Nagyon ritka az, hogy talán itt egy-két történet szó Kínáról, hogy ott talán már vannak ilyen robotok, de azoknak a tevékenység köre is nagyon szűk.
2: És számtalan hír arról, hogy jövőre, de ha nem jövőre, akkor 2 év múlva, vagy 3 év múlva lesz.
3: Hát igen, ugye ez a másik, hogy ezeket csúsznak, ezek a határidők elég szépen, és ugye pont ez az, ami nekünk a feladatunk egy kicsit, hogy lehozzuk a realitás talajára ezt az egész tudományágat, és ne csak az legyen, hogy különböző kutató műhelyekben nagyon furfangos robotok készülnek, hanem azt próbáljuk megtalálni, és itt a kutya nagyon fontos egyébként, hogy mik azok a viszonylag egyszerű feladatok, amit hatékonyan tud megcsinálni ilyen esetben egy robot-ember páros, nem kell hozzá bonyolult technológia, viszont hasznosak az emberek számára. És ez a fajta gondolkodás az, amit mi próbálunk a kutya-ember kapcsolatban leszűrni. Tehát például, ugye ott vannak a vakvezető kutyák, nagyon sikeresek egyébként ebben, tehát ugye minden nap a világon nem tudom, hány kilométert mennek vakvezető kutyák vakokkal, és nem hallunk balesetekről, nem hallunk állandó problémákról, tehát ez egy nagyon jól működő rendszer. A kérdés az, hogy például ezt a nagyon speciális kutya feladatot át tudná venni mondjuk egy mesterséges intelligenciával kombinált négy lábú robot.
2: Örülök, hogy ezt a példát említetted, és nem a vadászkutyát.
3: Hát igen, ez nekem sokkal közelebb áll a szívemhez, mert ugye ez megint csak az emberrel való interakció, ami ennek a lényege. De, és én azt is el tudom képzelni, sőt, már majdnem, hogy látom a lelki szemem előtt, hogy a technológia ott van, amivel ezt meg lehetne csinálni, de valamiért még az a fajta együttműködés a tudomány szereplői között, a mérnökök, etológusok és egyéb szakemberek között nincsen meg, ami valóban piacképes termékeket tudna létrehozni.
2: Igen, azt akartam is kérdezni, hogy a mérnökök hogy tekintenek a ti tudományotokra?
3: Hát a mérnökök többség nem is tud róla. Ugye mi azt mondjuk, hogy azért amikor egy gépet, mert a robot az végül is egy gép, beviszünk az emberek közé, vagy kivisszük a gyárból, akkor onnantól fogva ez már nem csak egy mérnöki tudomány, hanem itt azért nagyon sokféle szakembernek kellene a tudását felhasználni, de ugye nem amikor már készen van, hanem előtte, a tervezés folyamatában. Lehetnek ugye pszichológusok, viselkedési szakemberek, ugye jogi szakemberek is egyébként, akik ugye a különböző problémák esetleges jogi következményével foglalkoznak, és egy ilyen együttműködésben kéne ezeket kitalálni, most pedig nem ez történik, hanem az történik, hogy megjelenik egy hír, hogy valaki kifejlesztette egy fantasztikus új szuper robotot, és akkor az ember úgy nézi, és úgy szomorkodik, hogy hát igen, akkor megint csak a raktárnak dolgozunk, mert hogy ezekből nem lesz semmi, az biztos.
2: Mármint a robotból?
3: Hát a robotból igen, tehát hogy nagyon furcsa, hogy az egyik ilyen kedvenc példám a idősek számára fejlesztett robotok, amiken nagyon gyakran egyébként egy érintőképernyőt lehet találni. Most már kezdek belépni abba a korba, ahol az ember már nem annyira dinamikusan használja ezeket a technikai eszközöket, egyszerűen motorikusan, tehát nem tudok olyan gyorsan nyomni, meg olyan pontosan. Tehát az biztos, hogy nem működik, hogy idős embert arra tanítsunk meg, vagy arra kényszerítünk, hogy nyomogasson egy képernyőt. Ennek semmi értelme nincsen. Tehát, hogyha robottal nem tudunk természetes módon kommunikálni.
2: Ezt még az autógyártók is nehezen értik meg, hogy vezetés közben nem biztos, hogy képernyőt akarunk nyomogatni.
3: Sőt, ugye nem is szerencsés, utásunk elég veszélyes. Tehát igazából itt ezek azok a problémák, amiket az ember rögtön meg tudna mondani, még a prototípus előtt, hogy ez nem egy jó irány, de hát nem kérdeznek meg minket általában.
2: Gondolnám, hogy egy idős emberrel a beszélgetés lenne az alapvetés, hogy...
3: Persze, hát nyilván vagy beszélgetés, vagy pedig ugye nagyon sokszor annak a érzékeltetése, hogy a robot az emocionálisan részt tud venni ebben az egészben, akár gesztusokkal, akár más módon. Erre mind megvan a mi fejünkben, tehát az etológus fejében, ott vannak azok a viselkedési formák, amiket be lehetne építeni a robotba, csak ez persze senkire nem jut az eszébe, mert ők nyilván a hardware jó működését felelősek elsősorban.
2: De ti már egy tudományág vagytok, nem?
3: Ugye a tudományág attól lesz vala igazából, hogyha művelik. Most még azért kevesen vagyunk, ugye az etorobotika, annak pont ez a lényege, amiről most eddig is beszélgettünk, igen, hogy van egy etológiai tudás, ami döntő része a kutya-ember kapcsolatból van, de nagyon sok más állatfajnak a képességeit is fel lehet használni, és ezt egy olyan szabályrendszerként kéne átadnunk a mérnököknek, és folyamatosan átbeszélni, amit ők nyilván ők tudnak majd a legjobban hardwareben és szoftverben megvalósítani.
2: Az etológusok nemzetközi társadalmán belül ez már ismert?
3: Egyre inkább. Az etológia
2: vagy,
3: az...
2: vagy más etológusok is eljutottak erre a felismerésre.
3: Igazából hogy... ez elindulóban van. Ugye itt van az etológián belül, van még egy izgalmas lehetőség egyébként, ugye erről nem beszéltünk még, ez a robot és az állat közötti interakció. Igen. Tehát ugye, ha akár a család, mondjuk képzeljünk ki, egy ilyen 20 év múlva vesz egy robotot, és akkor őt hazavisszük, akkor ott lesz valószínűleg egy kutya meg egy macska is, és akkor ugye nem csak az emberrel lesz a robot interakcióban, hanem a kutyával meg a macskával. Na most ez azért is izgalmas, mert ugye az állatok annyiban különlegesek, és egyébként mi elkezdtük ezt a kutatást már, hogy kutyákatnak nézzük a viselkedését robotokkal szemben, mert valójában őket nem befolyásolja semmi. Ugye amikor mi emberek egy robottal találkozunk, akkor bennünk hirtelen mindenféle érzelmek vannak, hogy szeretjük, nem szeretjük, milyen filmeken nőttünk fel, mit hallottunk a hírekben, ugye, hogy a robot az gonosz, vagy éppen nagyon aranyos, és ez befolyásol minket. Az állatok azoknak nincsenek ilyen előképüleik, ők reagálnak, amire kell, vagy amire lehet, Tehát magyarul nagyon izgalmas megnézni azt, hogy hogy tudunk egy olyan robotot megépíteni, ami egy kutya számára mondjuk egy partner, úgyhogy őnek is semmiféle előzetes elképzelése nincsen. Tehát ez egy picit más megközelítés. Ez az etológiában nagyon fontos dolog, mert tulajdonképpen azt is mondhatjuk, hogyha nekem sikerülne egy olyan robotot építeni, amivel a kutyám jól el van, játszanak, együtt vannak, közösen sétálnak, most ez persze kicsit nyilván, hogy mondjam, egy ilyen ábrándos kép, akkor nekem talán sikerült a kutyaság eszenciáját egyfajta módon előállítanom. Tehát magyarul csináltam egy mesterséges kutya elmét abban a robotban. És ez megint a etológiában azért fontos, mert az etológia alapvetően egy leíró tudomány. Tehát arról szól, hogy megfigyelem az állatok viselkedését, az embert is belértve, kísérleteket végzek, és utána a különböző hipotéseket teszek fel, hogy mi történhet az ő elméjében, ugye, hogy hogyan gondolkodott, stb. De most, és itt véget ér az etológia. A robotika azt a lehetőséget kínálja az etológusnak, hogy végre, amit mi kitalálunk, megálmodunk, ilyen elméleti modelleket, azokat bele tudjuk gyömöszölni egy robotba, és megnézzük, hogy oké, tényleg működnek-e.
2: Itt két dolog jutott az eszembe. Az egyik, ugye számos videót láttunk már arról, hogy mondjuk robotporszívón alszik egy macska, vagy utazik vele, és nézelődik közben. Ez már egyfajta ilyen együttműködésnek tekinthető, vagy nem? És ami ennél fontosabb kérdés, vagy nagyobb kérdés, hogy elképzelhető mondjuk egy olyan robot, vagy olyan mesterséges intelligencia alkalmazás, amiről azért már szintén olvastunk, ami megérti a kutyát. És nehogy Isten le is fordítja.
3: Hát én azt mondanám, hogy az a probléma, hogy olvastuk róla, de ilyen nincsen. Tehát hogy gyorsan csak a hallgatók, a nézők kedvéért. Tehát semmi olyat ne tessék vásárolni az interneten, ami azt ígéri, hogy ő megérte kutya. A kutyát az egyébként is a gazdának kell megértenie. Itt nagyon sokszor ugye, főleg a kutyások oldalán van egy ilyen kritika, amit néha így, hát nem is személy szerint nekem, de azért megfogalmazódik, hogy hát mi le akarjuk cserélni a kutyát robotokra. Itt abszolút nem erről van szó. Az nagyon fontos, hogy a kutya az megmaradjon abban a pozícióban, amiben egyébként van, de valójában, és pont ez a lényege, hogy a kutyával a gazdának kell kommunikálni, az egész kapcsolatnak az a lényege, hogy a kutya megtanulja a gazda viselkedését, kommunikációt is viszont. A robotot ne vessük be ebbe a feladatba, hogy helyettünk majd egy ilyen fordítógépként működik. Egyébként nagyon rosszak ezek a fordítógépek, tehát enneknek igazából valóság alapja nincsen, persze nagyon látványosan el lehet őket adni ennek, de nem is ez a lényeg, tehát itt igazából a kutatást abban az irányban érdemes folytatni, hogy hogyan tudunk együttműködő partnereket létrehozni, és nem pedig, hogy lecseréljük egymást valami másra.
2: Nem lecserélésre gondoltam, csak nem tudom, nálunk macska van otthon, mm-hmm. Az ember, és nagyjából értjük sok mindent, hogy mit akar mondani, de nem mindig.
3: Persze, de azt a robot se fog érteni, mert ugye amit ezek a mesterséges intelligencia tud, az általában az emberi tudásnak egyfajta gépesített formája, tehát ugye azon tanítják be. Egyébként mint pont az etológia tanszéken, Pongrász Péterrel és Faragó Tamással nagyon régóta foglalkozunk mondjuk a kutya ugatással. És egy nagy hatalmas adatbázis van, rengetegféle kutyaugatást vettünk föl, és van. Tehát elvileg betanítható lenne, sőt be is tanítottunk már ilyen számítógépes programokat az ugatás felismerésére. Tehát működik ez, de hát azt mi tanítjuk be? Tehát amit mi felismerünk, azt fogja aztán ő tudni. Tehát valójában sokkal többet nem fog tudni.
2: Nem, mert csak ugye sokan számos filmet láttunk már, amiben delfinek vagy bálnák kommunikációját próbáljuk megérteni. Jó, mondjuk nyilván velük nem élünk úgy együtt, mint a kutyákkal.
3: Hát... Persze, meg ugye az egy másik fajta, ott is az a nehézség, hogy a mesterséges intelligenciának kell úgymond kitalálni azt, ami történik egy hatalmas adatbázis révén, és ez egy lehetséges egyébként út, de azért elég messze van még.
2: Jó, és akkor még egy másik ilyen vonulat, hogy ugye vannak más állatok, akik egymással fantasztikusan együttműködnek, mondjuk a méhek, vagy a hangyák, vagy most ez a kettő jutott eszembe, mondjuk, és soha nem láttam, legalábbis én soha nem láttam még ilyet, hogy két hangya összeütközik egy fűszál mellett, átesnek egy előttük lévő, nem tudom, valami kis dolgon. Mondjuk például ez a közlekedésben nem hasznosítható tudomány?
3: Ugye az, hogy két állat el tud egymás mellett haladni, vagy hogy egy nem ütköznek össze, ugye ez nyilván egy alapvető biológiai képesség, tehát enélkül azért állatokat nem nagyon lehet nem tudnak hatékonyak lenni. Nyilván a hangyáknál, meg a méheknél, ami izgalmas, talán ez a nagyon hatékony együttműködésnek egy ilyen összetett szintje. És abban persze nagyon sok minden benne van, a szagok, a általában a vizuális, tehát látványalapú, meg egyéb más érzékelési lehetőségek. Lényegében a robotok ezt azért nagyjából ma már tudják, ha nem is esetleg akkor a sebességgel, meg ügyességgel, mint mondjuk egy hangya vagy egy méh. Ugye ez abból is következik, hogy nagyon sokszor a robotok, a mai robotoknak a nagy része az egy merev test. Tehát még akár egy humanoid is azért, az eléggé esetlen, ha valaki látott videón ezek humanoidokat mozogni, ők tudnak, és most már nagyon jó kompenzálni, de még mindig egy merev testtel kompenzálnak, és azzal, hogy viszonylag sok ízületet tudnak most már gyorsan programozni és szoftveresen használni, de nem az a rugalmasság van még mindig bennük, mint egy emberi testben adott esetben. Tehát ilyen szemben egy hangyában is sokkal több olyan ízesülés van, ami ezt hatékonyá tudja tenni.
2: Meg hát nem tudom egyébként, hogy ez nem etológia, az emberi kérdés inkább, hogy mondjuk nem félnénk-e jobban a humanoidtól, hogyha az sokkal, sokkal humanoidabb lenne.
3: Hát ugye a robotikának van ez a nagy, vagy a szociális robotikának van ez a nagyon régi, hát nem is tudom, hipotézisnek szokták azt hiszem leírni, ez a borzongások völgye, ez az a néven fut, ugye kicsit már ilyen misztikus, filmszerű elnevezés, de ez nem egy valódi völgy, ugye ez egy grafikonon egy mélyedés, és itt az az állítás, hogy ha elkezdenénk az emberhez egyre hasonlóbb robotokat készíteni, akkor van egy olyan pontja ennek a hasonlóságnak, amikor a robotokat inkább félelmetesebbnek fogjuk tartani, tartjuk majd, mint hogy szeretnénk őket, és ez az a fajta borzongás, amire utal ez a hipotézis. Na most ezt a kutatók is sok oldalról vitatják egyébként, hogy ez most tényleg bekövetkezik-e, de azért sok embernek, én még nem voltam személy szerint ilyen helyzetben, de van ilyen élménye, hogy ma már azért nagyon sok olyan robot van, amire olyan gumiszerű és egyéb kinézetet tudnak varázsolni, ami nagyon messzire úgy néz ki, mint egy ember. Igen. És akkor az ember ugye elindul felé, már majdnem ott vagyok, mert hogy mit tudom én, meg hozzá, oda szeretnénk menni hozzá, és egyszer csak leesik a tantusz, hogy hát ez egy robot. És ez egy tényleg egy nagyon negatív élmény ilyenkor, tehát az ember kicsit ilyen becsapva érzi magát, és ezért aztán ez egy veszélyes út. Tehát mi ugye beszéltünk etorobotikáról, az etorobotika másik fontos alap hipotézise az javaslata, ajánlata, hogy ne csináljunk emberszerű robotokat. Lehet csinálni olyan robotot, ami két lábon jár, van neki valamilyen feje, de az ne legyen egy cél, sokan próbálkoznak vele, hogy mondjuk egy az évben lemásolni az embert. Nem szerencsés az, hogy nekem, mint embernek, vagy a jövő generációnak folyamatosan azzal kéne foglalkoznom, hogy az illető az most robot-e, vagy ember. Tehát ezt ne csináljuk, a biológia is azt tanítja, hogy egy faj az nagyon jól el van egy környezetben, ha egy másik fajt akarunk csinálni, vagy az evolúció úgy gondolja, az hatékony tud lenni, akkor azért kicsit változtassuk meg kellő mértékben.
2: Ez a nagyon emberszerű robot félelmeinkben, nem tudom mennyikor a súlyt játszanak a különböző science fiction filmek, amikben viszont tömegével vannak ilyen megjelenő robotok.
3: Persze, de ugye ez megint csak a kutya szerepe nagyon fontos, ugye ma lehet látni, és különösen a mai világban egy jó talán gondolat, vagy hogy átérezzük a problémát, hogy az emberek a kutyát családtagnak tartják. Igen. Befekszenek vele az ágyba, ugye mindenfélét csinálják vele, felöltöztetik most már babakocsiba és tolnak kutyákat. Tehát valójában, ha belegondolunk, az ember egy ténylegesen máshogy kinéző lényről is nagyon emberszerű ilyen tud gondolkodni. Igen. Tehát nem az, ugye nekem igaz a vitán van, hogy hát azért humanoid, mert az emberekkel szeretnek együtt. Mondom, persze, de tudnak nem emberekkel is együtt dolgozni, tehát valójában, és ez a kutya érv, ez nagyon fontos ebben az esetben, hogy ez teljesen jól működik, nem kell ezen szerintem különösebben sok pénzt beleölni abba, hogy 80 szervó motorral mozgassuk a robotnak a különböző arc részeit, hogy most pontosan leutánozzuk azt az emberi emóciót, amit egyébként sem érez a robot, mert neki nincsenek ilyen képességei.
2: Jó, és te például milyen robotokat látnál mondjuk 5-10 év múlva, vagy mit gondolsz, hogy milyenek lesznek?
3: Igazából ez egy nehéz, sokan kérdezik ezt meg tőlem, és akkor mindig azt szoktam mondani, hogy mert ez gyakorlatban is így van, hogy jön valaki, és akkor na, akkor én miért szeretnék? Hát én mindig azt szoktam kérdezni, hogy mi a probléma? Tehát, hogy kell egyáltalán robot? Mert lehet, hogy nem kell. Arra feladatra. És akkor, ha végig tudnánk ezt beszélni, akkor kiderülne az, hogy mi az az optimális kinézet, működés, hogy 4 lába legyen, 2 legyen, kerekeken guruljon, repüljön adott esetben. Tehát, hogy valójában én ezt próbálom mindig sugallni, hogy az evolúció, ugye, mint biológus, nem döntött el előre, mit tudom én, 50-500 millió évvel ezelőtt, hogy majd lesz egy ember, és akkor ezt úgy kell nekem most csinálni, hanem az történik, hogy változik a világ, ugye a biológia értelemben talán kicsit lassan, de van ennek is oka, és majd valami keletkezik. Tehát, hogyha valaki nézi, például most nagyon sok filmen lehet látni, vagy hát ilyen természettudományos filmeken, ugye különböző ilyen mélytengeri halakat, meg rákokat, hát tehát, hogy valaki szerintem egy jó grafikus vagy festőnek sincs olyan fantáziája, hogy mik vannak, és ezek nagyon jól működnek abban a környezetben, és megvan általában az oka is, hogy miért néznek ki. Tehát én mindig megszoktam folytani a kérdést, biztos, hogy lesznek olyan falatok, amiben különböző formájú alakú, sebességgel működő robotokat építünk, de előbb a feladatot kell megtalálni, és nem pedig fordítva.
2: Jó, mondjuk akkor nézzük azt, aki egy háztartásban segít. Egy idősnek, egy nem ráérőnek, stb.
3: Igen, itt ugye nekem itt az a kicsit a nehézség, hogy picit mi azt gondoljuk, hogy az, ami most van, az mindig így lesz, és akkor ha most egy, ugye sokan abban gondolkodnak, hogy hát akkor van a, nem tudom, inas, és akkor legyen egy inas robot. De ugye én erre azt tudtam mondani, hogy van az ember, nem tudom, még most is sokan biztos mosogatnak a háztartásban, én is egyébként lelkes mosogató vagyok, de van egy olyan robot, ami abszolút nem úgy néz ki, mint egy ember, úgy hívják, hogy mosogatógép, és ez teljesen jól bevált. Tehát ugye azok, amik filmek, amikor azt csinálják, hogy a roboton úgy próbálják reklámozni, hogy milyen jól fog mosogatni, ezzel én mindig mosolygok, mert ez a probléma már úgy nagyjából megvan oldva. Tehát, hogy itt ezért nehéz megmondani, mi hogy fog történni. Ráadásul ugye mi abból indulunk ki, hogy a házt, ugye a lakások, hát én most ugye pont emiatt nagyon sok lakásban járok, meg hát a sajátomat is ismerem. Ott ugye például vannak ilyen dolgok, hogy küszöb, meg szőnyeg, meg karnis, meg mindenféle dolog, ami azért nem egy robot barát hely. Tehát, hogy nagyon nehéz elképzelni azt, és most volt egy másik robot, ugye konkrét neveket ne említsünk, de az interneten lehetett látni, hogy ő virágot tud öntözni. Na most én, mint biológus, ugye nálunk a virágok azok az én, vagy a szobanövények hozzám tartoznak a működésükben, és ugye, hát én pontosan tudom, milyen nehéz, mert ugye annak vagy ott van egy levél, remélem a feleségem nem hallgatja a műsort, mellé folyik az, és akkor az ember törölget, és ott a szentséggel. Tehát, hogy ez nem egy olyan egyszerű funkció.
2: Nem, abszolút.
3: És egy ilyet megcsinálni, és akkor lehet, hogy kiderül, hogy ezt nem is így kéne csinálni, hanem teljesen másképpen. Tehát a robotoknak azért meg kéne azokat a funkcióit találni, amikben tényleg hatékonyak tudnak lenni. Például egyébként, ami egyébként nagyon gyakori felvetés, de ott sincs egy jó robot sem, az az idős gondozás. És nem feltétlen otthon, tehát a lakásban, mert nagyon bonyolultak a viszonyok, pont ezért, ha megy idősek otthonba. Ugye az is a gond, azt is még sokszor ugye mindig elképzelem, hogy ugye ha az ember vesz egy porszívót mondjuk, akkor ahhoz is tartozik, hogy egy eléggé bonyolult használó utasítás, vagy akár pláne egy mosógéphez, ugye, ami már szinte átláthatatlan sok gomb van és folyamat. Most képzeljük el, hogy most megveszünk egy igazi robotot. Hát azt ki tudja ott kezelni, pláne egy idős ember, ugye, ha az elromlik, vagy elpottyan, vagy nem működik. Hát szóval itt azért reálisan látni kell azt, hogy ez a technológia hol és mikor tud hatékony lenni, idősek otthonában, tehát ahol megvan az a szerviz háttér, meg az informatikai háttér, hogy tudják ezeket kezelni, ha elromlik, újraindítják, letöltik a frissítéseket, és most nem akarok más mondani, akkor persze ott tud működni. De 20 év, hogy mondjam, szociális robot fejlesztés után konkrétan nulla robot működik az idősek otthonában, nem csak Magyarországon, hanem az egész világon.
2: Szóval éppen ma láttam olyan robotot, azt hiszem nem igazi volt, tehát azt hiszem, hogy igazi volt a videó, ahol a robot a dobozból belülről kibontotta a saját dobozát, kijött belőle, és onnan kezdve működött.
3: Igen, hát...
2: Mondjuk ez ipari volt nyilván.
3: Igen, de itt az, ugye én, tehát Az a baj, hogy ugye ez olyan, mint az a színházban az ember, ugye mi, mint nézők, a színdarabot nézzük. Igen. És van egy nagyon másik része a színházak, ami mögöttet történik. Abból nem tudunk semmit. A robotikus egy picit ilyen, hogy gyakorlatilag mi színházként nézzük ezt a videókon keresztül, meg ilyen showkon keresztül, de a hátteret azt igazából nem tudjuk. Tehát például az, hogy ezeknél a robotoknál nagyon sokszor az a probléma, mi nagyon sok történet kering, de hát ezeket nem szokták elmesélni, persze, mert itt üzleti érdekek sérülnek, hogy igen, a poharat, amit is most asztalomban, egy robot teljesen jól fel tudja venni, de ahol az a pohárnak ott kell lennie. Ha 10 centivel arrébb van, akkor már azért nem annyira fogja tudni. Szóval, hogy és ezek azért problémák, mert egyszer megkezdtem egy mérnököt, hogy egy ipari robot, ami hegeszt, az mennyit hibázhat? És akkor mondott valamilyen, attól függ, hogy fejezzük ki, gyakorlatilag sose hibázhat.
2: A mikronokban nagyon kis.
3: Igen, és meg is, mert ugye abban a feladat megismétlében is. Tehát, hogy itt azért egy emberi térben, pláne ahogy mi emberek működünk, itt azért egy robot még nagyon messze van attól, hogy hatékony tudjon lenni. Ennek egy pici szeretében tud hatékony lenni, és én pont ezért kérdezem, mondom mindig a robotos kollégáknak, meg akik elvárásokat fogalmaznak meg, hogy muszáj megértenünk, hogy mi az a szintje a mai technológiának, most a szociális robotokra értem alatta, ahol például ez jól tud működni. Itt vannak ezek a mesterséges nyelveken alapuló robotok, amik úgy vagy intelligenciaügyek megértik, amit mondunk, és a többi. De azt észrevett, figyeli-e valaki, és nyilván figyeli, meg tudom is a problémát, hogy milyen közel kell a mikrofonhoz hajolni, hogy kell mondani, hogy ez, és melyik nyelven, hogy ezt megértse. És én ezt a technológiát nagyon tisztelem, de amikor egy idős ember össze-vissza mozogva, más sebességgel, máshogy hangsúlyozva fog beszélni, akkor arra föl kell a robotot készíteni, és nagyon komolyan, mert ez a technológia még nincsen meg.
2: Igen, erre gondolom, hogy mondjuk például mi, mert nagyjából egy idősek vagyunk, mi még megérjük ezt, hogy...
3: Talán szerintem igen. Hát ugye, hogy mennyire szellemileg fitten érjük meg, azt nem tudom, de...
2: Egy idősek vagyunk, mi még megérjük ezt, hogy...
3: Talán szerintem...

0: nem lesz tudás. Ugye, azt kidobják. De hogyha picit működik, akkor már annyi időt fogott eltölteni, hogy abból már meg lehet tanulni a következő szinthez azt a szükséges tapasztalatot, hogy meg lehet szerezni azt a szükséges tapasztalatot, ami a következő szintet létrehozza. Tehát én szerintem ez a folyamatosság, az építkezés az, ami fontos. Ezt megint csak az evolúció el lehetne tanulni egyébként, hogy az evolúció az tipikusan ilyen kis apró lépésekkel halad előre, és így tudott elég stabil, hát hogy mondjam, élő rendszert létrehozni a Földön.
1: Mondtad, hogy nyugdíjas otthon. Ezek szerint szoktál is oda járni. Hogyan fogadják, vagy hogyan gondolkoznak erről a nálunk idősebbek, akik már egy nyugdíjas otthonban élnek? Mit gondolnak arról, hogy most bejön ide egy robot, az jó lesz, vagy nem lenne jó?
0: Igazából ezzel kapcsolatban számomra egy picit meglepően jók a tapasztalatok. Nyilván nem nagy minta a miénk, tehát néhány otthonban jártunk robottal, és nagyon hálásak vagyunk egyébként az újbudai idősek otthonának, ahol nem csak hogy beengedtek minket, hanem hagyták, hogy ott több hónapon keresztül dolgozzunk, sőt, ugye most már olyan jó kapcsolatba kerültünk, hogy visszavárnak minket. Tehát az időseknek a robot, az úgy a Biszki nevű robotunk egyébként belekerült a hétköznapi beszélgetésekbe, és amikor ugye el kell vinni, mert néha máshol is kell szegényt használnunk, akkor bizony hát szomorodnak, és kérdezik, hogy mikor jön vissza. És ez nagyon érdekes dolog, mert pont az idősek otthonában nagyon fontosak az ilyen érdekességek, és a legtöbben kedvelték, nyilván van, aki esetleg tartózkodik tőle, vagy visszahúzódik, akár nem is akar vele találkozni. Ez megint egy fontos dolog, ugye, hogy a jó szociális robot az ezt is észleli, illetve hát úgy van programozva, hogy aki nem szereti, aztól akkor kerülje őt el, és ne okozzunk ezzel semmiféle negatív élményt bárkinek, de a többség azért szereti, és sőt, hát volt egy olyan ötletük is, hogy hogyan lehetne Biszkit belevonni ilyen játékokba, és akkor úgy programoztuk át, meg úgy használtuk, hogy abban a játékban, amit ők ottan játszanak, rendszeresen abban a Biszki is részt tudott venni.
1: És ő, mint robot, mit csinál?
0: Biszki gyakorlatilag semmit nem csinált, abban az értelemben, hogy ő volt. És azért ez azért szoktam így mondani, mert ez sokszor olyan úgy tűnik, hogy hát akkor most mi ebbe a nagy dolog. De valójában az, hogy jön, megy, ránéz, és hangokat ad ki, és lehetett például arra használni, hogy ha rápakol valamit az idős ember, akkor elküldi mondjuk Biszkit valahová, vagy egy másik emberhez. Ez önmagában már egyfajta ilyen alapszintű szociális interakciót tehet lehetővé, és ugye az idősek otthon azért is egy érdekes szituhelyzet, mert ott azért a gondozók, nővéreknek nagyon sok dolguk van. Tehát egy robot, ha csak azzal is, hogy kicsit így mondjuk azt, hogy szórakoztat, vagy a jelenlétével, már sokszor meg tudja változtatni a hangulatot, vagy hozzá tud adni valamiféle pozitív hangulatot a működéshez, aminek szerintem nagyon fontos hatása lehet hosszú távon.
1: Nem tudom, én nem vagyok kutyás, te igen. De amikor szembe jön az utcán egy kutya, és az mondjuk aranyos, akkor az ember azért mégiscsak elmosolyodik, ráköszön, vagy nem tudom, mit csinál, valamit, tehát valamilyen interakció kialakul. Valami ilyesmi történik ott is?
0: Igen, hát pont ugye ez is a jó szóba hoztad ezt a dolgot, hogy a kutyát sokszor úgy használják, mint hogy úgy a tudományos értelemben úgy is szoktuk meghatározni, hogy egy katalizátora az emberi kapcsolatoknak. Igen. Az ember, hogyha magányos, vesz egy kutyát, elkezdi sétáltatni, találkozik más emberekkel, és már is elkezdenek beszélgetni a kutyáról, aztán persze később egymással is. A robot pont ezt a szerepet tudja betölteni adott esetben, hogy igen, ő ott van, vele lehet pici interakcióba kerülni, lehet róla beszélni, lehet mondani, hogy szép, nem szép, megint csinált valamit, megint neki ment a szekrénynek, jaj de vicces, jaj de aranyos, és ez nagyon fontos, mert ez egy izgalmas téma tud lenni, és az emberek közötti kapcsolatokat is segíti.
1: És ő egy saját fejlesztésű robot?
0: A Biszki saját fejlesztésű robot, igen, ott nagyon magát az
1: alap... Ő? Vagy ő vagy az?
0: Hát nálam ez már kicsit keveredik, ugye? Azzal, hogy egy ilyen emberszerű nevet adtunk neki, tehát, hogy Biszkinek hívjuk, ez már kicsit azért inkább ő lett, és egyébként ugye ez azért is hát nem teljesen szokatlan, mert én most emlékszem, hogy gyerekkorunkban, még amikor az autó egy nagy dolog volt, akkor a családban mindig elneveztük az autókat valahogy, és akkor úgy beszéltük róla, hogy na, a, nem tudom én, a atyús ugye volt az egyik ilyen autónk, tehát hogy ez azért megszemélyesítődik. Ez nem baj egyébként, de nyilván vigyázz kell ezeknek a határaira. Egyelőre most még gyakran ő aztán persze, amikor elromlik, akkor

0: Látod, kebre cserél, akkor inkább az lesz belőle, de az emberek ezt tudják kezelni, ezeket a helyzeteket.
1: Mondjuk a mi gyerekkorunkban az egyik emlékem az mikrobi.
0: Mikrobi, igen, igen. Tehát nagyon sok ilyen van, és ez szerintem segít, szerintem, de nagyon nem szabad vele nyilván visszaélni.
1: Nem, igen, csak mondjuk mikrobi, vagy R2D2, ők kimondottan kedves robotok. Aztán vannak nem kedves robotok is, akik nyilván más, kevesebb mosolyt akasztanak az ember arcára, de egy picit másról beszélünk, mesterséges intelligenciás állatok. Te, ha ma videókat látsz állatokról, és etológus vagy, értesz az állatokhoz, akkor meg tudod még mondani, hogy ez igazi, vagy nem?
0: Nem könnyű. Az igazság, hogy én nem az vagyok, aki az interneten csüngök, és nagyon sok állatos videót szoktam nézegetni, vagy a TikTokon, mikor nincsen más dolgom, és ez ritkán van ilyen helyzet, de leginkább azért, hogyha mégis szembe kell az ember ilyen videóval, akkor azért én utána szoktam tudni nézni, hogy azok honnan is erednek, kik azok, akik fölteszik, és megpróbál az ember megtalálni a forrását. Sajnos ez ugye a tudományban, meg az egész emberi információ közlésben egy óriási kihívás, hogy lehet ezeket a helyzeteket elkerülni, főleg akinek nem szakmabeli, de nyilván, hogyha mondjuk az ember ismeri, hogy a páviánok úgy nagyjából hogy viselkednek, akkor azért a repülő pávián videót azt nyilván az ember kellő kritikailag tud fogadni, de ez nem azt jelenti, hogy minden ember ilyen helyzetben van, és sokszor az embereket becsapják ilyenekkel.
1: És persze, amikor egy tehén seprűvel vakaródzik?
0: Igen, pont ez a most aktuális videó, amiről beszélünk, ugye. Én szerintem ezt meg lehetett volna csinálni egyébként mesterséges intelligenciával is, de speciál Veronika tehén tényleg van, tehát ő létezik, és ezt például nekem egyszerű volt most ezt a dolgot így rövidre zárni, mert ismertem azokat a kutatókat, akik ezt a kutatást csinálták, tehát valóban ők igazi eredeti háromdimenziós tehén.
1: Ha valaki nem látta meg a videót, Veronika egy Ausztriában élő tehén, aki
0: igen,
1: egy partvissal vakargatja magát, és gyakorlatilag eszközt használ. Ez egyébként mennyire kuriózum, ha már így átnyergeltünk ebbe az irányba?
0: Ugye ez amúgy érdekes, mert ugye például csak az, hogy egy ilyen, ez a tehén, a Veronika magát egy seprűvel vakargatja, hogy ezt egy robot hogy tudná megcsinálni, ugye a mai technológia szintén, ez önmagában egy izgalmas dolog, mert ez nem egy triviális probléma. A etológiai szempontból ez azért érdekes, mert sokan azt gondolják, hogy a tárgyakkal vannak a manipuláció használata, úgy mondjuk, hogy eszközhasználat, az valamilyen nagyon komplex kognitív képesség, és ha valaki erre képes, akkor az valamit nagyon magas rendű összetett képességet testesít meg. Én ennyire nem vagyok azért, hogy már optimista vagy, nem különíteném ezeket el. Itt azért sok minden más is szerepet játszik ebben, de az való igaz, hogy a párosúlyú patások, tehát most tehén és hasonló rokon fajok esetében ez a fajta tárgyhasználat, ez tényleg ritka. Nem nagyon figyeltek meg ilyet, és hát persze most ugye az a problémája a szegény kutatónak, hogy ki kéne nyomozni, hogy ez most hogyan is keletkezett Veronika elmében, és ez mennyire ennek a tehének valami különleges tulajdonsága, vagy pedig hát általában a tehenek nem jutnak hozzá ezekhez a lehetőségekhez, hogy a tárgyakat használjanak.
1: És az állatok mennyire másolnak? Megy a robotoknál is például ez egy bevett látszó vagy feltanítási módszernek számít, hogy tanuljanak. Ez valaki előttük becsavarozza háromszor ugyanazt a csavart, negyedikre már lehet, hogy a robot is be tudja. Az állatokra mennyire jellemző, hogy tanulnak?
0: Nagyon sokféle állatképes, ugye ezt úgy hívjuk utánzás vagy megfigyelés alapú tanulásra, nagyon különböző szintjei vannak ennek, tehát alapszinten csak arról van szó, hogy ha egy állat azt látja, hogy valaki ottan talál, mit tudom én, egy falatot, akkor is oda megy és megnézi, hogy van-e ott valami ennivaló, egészen odáig, amit te is említettél, hogy mondjuk akár mozgássorokat is képesek megfigyelés alapján megtanulni. Majmoknál, csimpánzoknál, vagy azon belül csimpánzoknál is nagyon sok ilyen adat van. Tehát ez nem ritka az állatoknál ez a fajta képesség.
1: A kutyát is valahogy így tanítjuk meg különböző dolgokra, nem egy olyan, nyilván nem mindig.
0: Ez egy nagyon érdekes kérdés.
1: Lágcsálom a csontot előtte, de.
0: Igen, ez egy nagyon érdekes kérdés, mert pont egyébként az etológiai tanszék egyik nagy eredménye, én úgy gondolom, hogy felfedeztük azt, amit a természet régóta tud, de a kutya kiképzők elfelejtettek mellesleg, hogy a kutya is tud utánzás alapján tanulni. És mert nekünk most erre van egy kiképzési módszerünk, mármint ezt ugye a tudósok kitalálták, hát hogy ismerem, csak a kutya kiképzők meg nem annyira akarják átvenni, ők maradnak a hagyományos módszernél, amiben semmiféle ilyenfajta látványalapú tanulás nincsen, pedig a kutya egy szociális lény, és azért, ha valaki olvas úgy kutyás történeteket, például Csányi Vilmostól, de sok más embertől is, akkor rájöhet arra, hogy a kutyáknak az egy nagyon természetes módja, hogy szociálisan tanuljanak, azaz az ember vagy egy másik kutya viselkedését megfigyeljék, és abból tanuljanak, és aztán azt is használják. Tehát ez egy nagyon izgalmas dolog lenne kutyánál is, sajnos hát erre azért nagyon sok próbálkozás nincsen.
1: Jó, és akkor így a műsor vége felé, szerinted akkor valójában mennyire lesznek, vagy hogy lesznek szociális lények a robotok? Egyáltalán az, hogy lények lesznek, ez mondjuk egy fogalmazás kérdése, de valamik, szociális.
0: Hát a lény ugye az, amit egy ágens, tehát az valami, lehet technológia is, lehet élő is, ez nyilván ugye itt még azért hatalmas különbségek vannak egy élő lény és egy nem élő lény között, ezeket azért érdemes fejben tartani. Én azt gondolom, hogy talán, vagy abban reménykedem, hogy ez a, hát nem is tudom, mi a jó szó, magyarul azt hiszem lelkesedésnek mondják, ugye van ez a hype nevű angol kép, ez azért úgy le fog csökkenni. És akkor úgy leszállunk a földre, ahogy az ember így szokott, és akkor elkezdődik ennek a technológiának a szép felépítése lépésről lépésre, és én ebben tényleg amit én missziómnak tartok, hát és próbálkozom mindenütt erről beszélni, és ez is egy nagyon jó lehetőség arra, hogy együtt gondolkozzunk, és mindenki tegye be ebbe a gondolkodásba azt a szaktudását, amihez ő ért, és akkor ez valóban egy hasznos technológia tud lenni, hogyha megfelelő mértékben alkalmazzuk, és nem csak beígérünk mindenfélét, és aztán majd ugye kapkodjuk a fejünket, hogy megint csak szórjuk a pénzt.
1: Hát igen, meg van egy nagy koreai gyártó, a Hyundai, amelyik már tavaly jelentette be, vagy idén évelején, hogy 30 000 robotot gyárt le. Jó, a saját gyáraiban fognak ezek dolgozni, de nem fogunk velük találkozni a nagy körúton sétálva, de mégiscsak 30 000 robot fog dolgozni az ő gyáraikban, és ez lehet, hogy marketing, lehet, hogy nem, de minden esetre már a helyi szakszervezet tiltakozik ellene.
0: Én ezt mind elhiszem, és ezek tényleg komoly kívások, ugye ezt a sokan emlegetik is, ezt a ipari forradalom és géprombolás korszakát, de hát pont akkor lenne jó, akkor, hogy lehetnénk büszkék magunkra, mint emberek, vagy emberiség, hogyha azt a korszakot megnézve most nem így járnánk el. És itt szerintem pont nagy felelőssége van a gyártóknak is, mert az emberek nagyon nem ismerik azt, hogy egy robot mit tud, mit nem tud, és hogyan tudja megváltoztatni az emberek életét, de ugyanakkor ugye azt is jó lenne, vagy jó tudni, hogy azzal, hogy robotok megjelennek, megint csak tehát nem szűnnek meg, biztos megszűnnek szakmák, de ezek eddig is megszűntek, tehát ki az, aki most mondjuk kőfaragással foglalkozik, mint a középkorban, hát a templomok építéséhez ugye mennyi kellett. Tehát, hogy ezek átalakulnak. Csak ehhez időt kell hagyni az embereknek, és föl kell őket készíteni erre. Az nem fel nyilván, hogy akkor hirtelen egyik napra a másikra megjelenünk 30 000 robottal a gyárkapuban, és a másik felé meg elbocsátjuk másik a dolgozókat. Kapunk. Tehát ez így nem működik, ebből már egyszer már volt zűrzavar. Én ezért mondom a felelősséget, mert ha valaki tényleg látja, hogy ez hogyan tudna szervesen felépülni és fejlődni. Például az idősek otthonában ott a robotok nem tudják jó darabig kiváltani az ottani gondozóknak a munkáját, annak csak egy specifikus részét, viszont aztán most is látjuk, hogy sokkal több gondozóra lenne szükség ahhoz, hogy ezt a társadalmi réteget ellássuk, tehát azért van helye az átrendeződésnek.
1: Hát akkor egy ilyen szép etorobotikus világban bízunk. Nagyon szépen köszönöm dr. Miklósi Ádámnak, aki a vendégünk volt. Önöknek köszönöm a figyelmet, és egy hét múlva egy más témával jelentkezik újra, ami és más közérthetően a mesterséges intelligenciáról. Köszönöm.
0: És köszönöm szépen a meghívást és a lehetőséget, hogy erről beszélhettem.
1: Köszönöm.
2: A műsor támogatója a digitrendi.hu, a digitális innovációk üzleti oldala. Ha lemaradt műsorunkról, ne bánkódjon! Kövesse be a Spirit FM YouTube csatornáját, amelyen minden műsorunk visszahallgatható. Korábbi műsorunk ismétlését hallották.

0: Műsorajánló. Egyenes beszéd a Spirit FM-en. Minden hétköznap este 9 órától a legfontosabb és legérdekesebb közéleti interjúkkal. Zárja velünk a napot, hogy képben legyen. Aktuál. Minden este 10:30-től a Spirit FM-en. Autós beszélgetések, újdonságok, interjúk, elemzések és vélemények. Technológia, mesterséges intelligencia, kütyük, jövő és a trendek. Környezetvédelem, fenntarthatóság, energia, napelem és zöld jövő. Beszélgetések Bertalan Gáborral és vendégeivel minden héten pénteken délután 1 órakor a Spirit FM-en. Médiapiac. Már a Spirit FM-en is. A műsor, amely játékosan, mégis alaposan mutatja be a média sokszínű világát. Botrányokat, kiemelt show-kat, sztárokat és produkciókat. Akár televízió, akár online vagy offline lapok. Mi a kulisszák mögé engedünk bepillantást, ahova eddig senki sem juthatott el. Tartson velünk vasárnap délután 3 órától. Nem oké. Egy műsor, amely mindannyiunk figyelmét felhívja a felelősségünkre. Közösen tehetünk a gyerekek biztonságáért és lelki jólétéért. Tarts velünk a Spirit FM-en péntek délután 5 órától, hogy teret adjunk a közösségi gondolkodásnak, hiszen az iskolai zaklatás nem kizárólag a gyerekek ügye. Nem oké. Podcast Rónai Egonnal és vendégeivel péntek délutánonként. Több, kevesebb. A Spirit FM aktuális gazdasági műsora Róna Jegonnal. Mennyit ér a pénzünk? Hogyan érintenek minket a gazdasági intézkedések? Mi befektessünk? Vagy épp hogyan gazdálkodjunk? Minden hétköznap délután 4 órakor. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM, a nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. Hírek a Spirit FM-en.
1: Ismét rendkívüli parlamenti ülést kezdeményezett jövő hétre a kormány, meghosszabbítják a Városligeti Kert mozi programsorozatot Budapesten, folytatódik a kánikula eső nélkül. Köszöntöm a hallgatókat, Ötvös Ádin vagyok. Holnap ismét életbe lép a vörös kód, jelentette be a családügyi és szociális miniszter. Kátai német filmos hangsúlyozta, hogy a tartós kánikula megviseli a gyermekek, az idősek, a fogyatékossággal élő emberek és a krónikus betegek szervezetét. A hajléktalanok pedig még nagyobb veszélyben vannak a nagy hőségben. A vörös kód idején az intézményeknek fogadniuk kell a rászorulókat. Mindenki takarékoskodjon a vízzel, ezt kérik a szolgáltatók a holnaptól várható kánikula miatt. Aki teheti, ne most töltse fel a medencét, mossa le az autóját ivóvízzel, és a feltétlenül szükséges öntözést is ütemezze a csúcsidőszakon kívülre. Az egy hónappal ezelőtti hőségriasztás idején több településen akadozott az ivóvíz szolgáltatás, főként a főváros környékén. Az ország háromnegyedét sújtó aszály miatt rendkívüli rádiókészültséget rendelt el Gajdos László élő környezetért. Felelős miniszter. A fővárosi szolgáltatók és intézmények felkészültek a tartós melegre, közölte a főpolgármester. Karácsony Gergely hangsúlyozta, a rekord alacsony dunai vízállás ellenére a fővárosi vízművek biztosítani tudja Budapest ivóvízellátását, így vízkorlátozásra nincs szükség. Hozzátette, megkezdődött a szükségkutak kihelyezése a fővárosban. A Mi Hazánk mozgalom szerint vízlépcsősítéssel is ellensúlyozható a klímaváltozás hatása. Dócs Dávid, az ellenzéki párt alelnöke hangsúlyozta, a Duna minél délebbi szakaszán kellene megépíteni a vízlépcsőt, hogy a lehető legnagyobb mennyiségű víz maradjon az ország területén. Ismét rendkívüli parlamenti ülést kezdeményezett jövő hétfőre és kedre a kormány. Az országgyűlés a többi között egészségügyi adatkezelést érintő, valamint a közneveléssel és a szakképzéssel kapcsolatos törvénymódosításokat tárgyalna. Napirendre kerülhetnek a rendészeti feladatellátás racionalizálásával összefüggő jogszabályváltoztatások, valamint a médiatanács elnökét, tagjait jelölő eseti bizottság létrehozásáról szóló javaslat is. Meghosszabbítják az ingyenes Városligeti Kert mozi programsorozatot Budapesten. A szabadtéri vetítéseken ezrek vettek részt az elmúlt két hónapban, ezért a szervezők további 8 alkalmat hirdettek meg. Augusztusban is szerdánként, péntekenként és szombatonként várják a közönséget. A műsoron lesz például a Macskafogó, a Bárányok hallgatnak, a Sok hűhó semmiért és a Ponyva regény. Napról napra fokozódik a kánikula, holnap is szinte zavartalan napsütésre számíthatunk. Eső nem lesz, a Dunántúlon helyenként megélénkül a szél. Éjszaka 13-18, napközben 32-37 fok várható. Nagy tavaink vize 24 fokos.
0: A Spirit FM híreit hallották.

Spirit FM 92.9. Az alternatív zenék specialistája. Ennyire változatosan máshol biztos nem hallja. Csak itt, nálunk. A 92.9-en. A hét minden napján.

0: Műsorajánló. Zárja velünk a napot, hogy képben legyen. Aktuál. Minden este 10:30-től a Spirit FM-en. Médiapiac. Már a Spirit FM-en is. A műsor, amely játékosan, mégis alaposan mutatja be a média sokszínű világát. Botrányokat, kiemelt show-kat, sztárokat és produkciókat. Akár televízió, akár online vagy offline lapok. Mi a kulisszák mögé engedünk bepillantást, ahova eddig senki sem juthatott el. Tartson velünk vasárnap délután 3 órától. Többet szeretnél tudni az állatokról? Elhivatott vagy a felelős állattartásért? Érdekel, mit lehet tenni az állatkínzás ellen? Akkor téged vár Adj esélyt című műsorunk. Közös ügyünk az állatvédelem. És mi is fontosnak tartjuk, hogy hangot adjunk azoknak, akik nem tudnak felszólalni magukért. Tarts velünk minden hétfőn 14 órától a Spirit FM-en. Érdekli a családtervezés? Tervben a gyermekvállalás? Fontosnak tartja az egészséget? Akkor az ön műsora az életért. A Spirit FM heti műsorában ezekről is szó esik kedden délután 3 órától. Nem oké. Egy műsor, amely mindannyiunk figyelmét felhívja a felelősségünkre. Közösen tehetünk a gyerekek biztonságáért és lelki jólétéért. Tarts velünk a Spirit FM-en péntek délután 5 órától, hogy teret adjunk a közösségi gondolkodásnak, hiszen az iskolai zaklatás nem kizárólag a gyerekek ügye. Nem oké. Podcast Rónai Egonnal és vendégeivel péntek délutánonként. Hogy rendeljek az étteremben bort? Pezsegjen vagy gyöngyözzön? Hová utazzunk borozni? És egyáltalán? Veszik vagy isszák? Egy műsor magyar borra szomjazóknak minden héten csütörtökön 15 órától a Spirit FM-en. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Korábbi műsorunk ismétlését hallhatják. Több mint munkaerő. Közösség, érték és jövő. Hogyan építsünk sikeres szervezetet a változó világban? Álláspont. Mert a jó döntések emberekkel kezdődnek. A mikrofonnál Katkics Attila.
1: Szép délutánt, jó rádiózást, ez itt az Álláspont, a Spirit FM HR iránytűje. Ma is egy nagyon érdekes témával jövünk, mégpedig wellbeing mindenkinek, no de nem ugyanúgy. Ugye a mentális jólét ma már nem extrának számít, hanem egyre inkább egy fenntarthatósági, egy megtartási kérdés is a vállalatoknál, de sokszor látjuk azt, hogy egy wellbeing nap van, egy tréning, egy típusú program mindenkinek. És vajon egy pályakezdőnek, egy középvezetőnek, vagy akár a kiégés szélén álló kollégának is ténylegesen ugyanerre van szüksége? No hát erről beszélgetünk ma dr. Logeman Molnár Zsófiával, klinikai és egészségpszichológus vállalati wellbeing szakértővel, illetve a Minder mentális egészség program alapítójával. Köszöntelek az Álláspontban, és köszönöm, hogy elfogadtad a meghívásomat. Segíts egy picit, ez ténylegesen most már nem extra, hanem ez egy alap dolog, amit elvárnak a munkahelyeken?
2: Igen, köszönöm szépen a meghívást, és valóban egy nagyon izgalmas és releváns témáról van szó, hiszen amikor azt mondjuk, hogy munkahelyi mentális egészség, akkor ez nagyon gyorsan kapcsolható ahhoz valóban, hogy vannak a kollégák, hogyan érzik magukat a bőrükben, és itt nem csupán arról van szó, hogy csak szeretnénk, hogy a kollégák jobban legyenek, lelkileg egészségesek legyenek, hanem amikor egy ember jól működik, és egyensúlyban van érzelmileg is, azt éli meg, hogy jól érzi magát, akkor ez kihat a teljesítményére, és nagyon sok kutatás bizonyítja azt, hogy olyankor egy kollega, egy munkavállaló, hogyha ezt tényleg üzleti szempontból nézzük meg, akkor hatékonyan tud teljesíteni, tehát ez azt is jelenti, hogy fókuszáltan végzi a munkáját, kevesebbet hibázik, jobban kapcsolódik, hogyha olyan munkakörbe dolgozik, hogy például ügyfelekkel kell kapcsolatot tartani, akkor a kommunikációjában is például sokkal hatékonyabb, együttműködőbb vagy nyugodtabb. Tehát a mentális jólét az tulajdonképpen egy alapja annak, hogy a munkahelyünkön mi jól tudjunk teljesíteni, és valóban az elmúlt években ez nagyon nagy figyelmet kezdett kapni, mert sajnos olyan változások történtek meg, nem csak munkahelyeken, hanem a világban is akár, ami miatt a kollégák behozzák a stresszt, a szorongást, a félelmet a munkahelyükre is, hiszen azért az életünknek, a munkahetünknek a nagy részét ugye a munkahelyünkön töltjük, vagy az időnk nagy részét a munkahelyünkön töltjük. Tehát ezek a külső változások is tulajdonképpen a munkaadókat, cégeket is arra sarkalják, hogy valamilyen formában kezdjenek el ezzel a témával foglalkozni.
1: Hogy jutottunk el idáig? Mert én emlékszem, hogy 26 évvel ezelőtt kezdtem én el dolgozni a munkavilágában. Én nekem köszönettel volt egy alapfizetésem, és ennyi, semmilyen extra juttatás nem volt. Talán akkor nem is volt feltétlenül jellemző. Hol kezdődött ennek a felismerése, hogy erre szükség van? Ez inkább a munkavállalók irányából érkező nyomás, vagy egy jó vezetői felismerés volt, vagy hogyan indult? Hogyan jutottunk el eddig?
2: Igen, azt gondolom, hogy ez egy nagyon komplex történet. Egyfelől, hogyha belegondolunk, akkor mindig is volt munkahelyi stressz, tehát én azt gondolom, hogy sok szektorban, többféle vállalkozásban, vállalatban is megfigyelhető volt, akár 10-20-30-40 évvel ezelőtt is, hogy igen, az emberek bizonyos helyzetekben egyszerűen nem érezték jól magukat. Én azt gondolom, hogy most egy olyan fajta tudatosítása van a témának, hogy igenis erről kell és szabad is beszélni, és a jó hír az az, hogy vannak jó megoldások, hogy mit tud tenni az egyén annak érdekében, hogy csökkentse a stresszt vagy a feszültséget, tehát hogyan tud egyénileg jól megküzdeni a kihívásokkal, és ugye a munkahelyeknek is vannak lehetőségeik, olyan jó gyakorlatok, amiket be tud vetni annak érdekében, hogy csökkenjen a stressz. Tehát ez a fajta tudatosítása annak, hogy ami mindig is volt valamilyen szinten, azzal valóban most elkezdtünk jobban foglalkozni, ez nagyon pozitív. A másik része az, amit említettem, hogy olyan változások vannak, ami közhelyesnek tűnik, hogy felgyorsult a világ, de valójában az elmúlt években megfigyelték a kutatók, hogy például az idegrendszert több százszor annyi inger éri, ami miatt az emberek nagyon sokszor pszichés tüneteket mutatnak, akár szorongás, akár depresszióra való hajlam, frusztráltság érzése, a stressznek a testi-lelki tünetei, tehát van egy olyan külső változás is a világban, akár mondhatnánk a digitalizációt is, vagy kevesebb minőség időt tölt együtt mondjuk egy család, ami miatt felfokozott érzelmi vagy kognitív állapotban vannak a munkavállalók, és ez is tulajdonképpen oda vezet, hogy valóban ez egy olyan érzelmi vagy kognitív állapotban vannak a munkavállalók,

0: Attól félek, hogy eljutunk egy olyan irányba, hogy akkor nagyon valamit csináljunk, valamit adjunk egy finom, friss almát minden egyes kollégának, ha belép, vagy tegyünk ki babzsákokat az irodában. Valószínűleg nem ez lesz a megoldás, és főleg nem az, hogyha egy kaptafára húzunk mindent, jól gondolom?
1: Igen, valóban, amikor arról beszélünk, hogy hatékony mentális egészségprogram, vagy hogy említetted, megtérülő program, akkor ez minden esetben azért ott kell, hogy kezdődjön, hogy feltérképezzük azt a vállalatnál, a cégnél, a csapatnál, hogy tulajdonképpen ők hol tartanak, tehát hogy milyen a stressz szint, a kiégés szint, csapatok között különbségek van, mi okozza a stresszt. Ez egy nagyon-nagyon fontos pont, és itt rögtön két irányt is szeretnék megmutatni. Az egyik az az, hogy vannak olyan okok, amik egy szervezetben a működésből adódnak. Például nem tiszta munkakörök, a vezetőnek a stílusa, igazságtalanság akár a juttatások kapcsán, említetted itt ugye a fizetések melletti juttatások lehetőségét, a belső információ áramlásnak a hiánya. Tehát ezek mind-mind olyan faktorok, amik egy munkavállalóban, hogyha belegondolunk, akkor valóban stresszt tudnak okozni. Tehát fel kell térképezni, hogy hogyan működik ez a szervezet. Itt beszélhetnénk arról is, hogy biztonságos-e, tehát ha valaki hibázik, akkor van-e megtorlás, vagy lehet-e beszélni arról, hogy hogyan lehet ezen javítani. És a másik része a stressz kialakulásának pedig abszolút az egyéni szint, amikor arról beszélünk, hogy valaki rendelkezik egy olyan eszköztárral, amivel meg tud küzdeni a stresszes helyzetekben, hiszen a stresszes helyzetek azok mindig vannak. Van egy kis vicces anekdóta, hogy tudunk stresszmentes életet élni, ne menjünk be dolgozni, és ne találkozzunk a családtagjainkkal. Ezen mindenki mosolyogni szokott, de ugye nem ez a célunk, hiszen szeretnénk bemenni dolgozni. És visszatérve arra, hogy a stresszel való megküzdési eszköztár, azt megküzdési hatékony technikáknak is szoktuk hívni, amit jó esetben gyerekkorban, vagy gyerekkortól elkezdve valaki elsajátít. De az a tapasztalatom, hogy bekerülnek fiatalon a munkavállalók ugye a piacra, és nagyon sok esetben nincsenek meg ezek a stresszel való megküzdési eszközök, és ezeket kell felnőtt korban tulajdonképpen megtanítani az egyéneknek. Itt olyanokra gondolhatunk, hogy egy hirtelen változás van, akkor erre valaki hogyan reagál, ugye itt talán ismerős a hallgatóknak, ez a fejben dől el. Valóban, mi az első gondolatunk? Hogyan tudjuk ilyenkor magunkat motiválni? Hogyan tudunk akár az erőforrásainkra ilyenkor fókuszálni? Tehát ez az egyéni megküzdési erőforrás is nagyon-nagyon fontos, és ez is egyébként az egészségprogramnak egy része. Úgyhogy, ha visszatérünk oda, hogy hogyan érdemes elindítani egy ilyen programot, itt nagyon fontos az, hogy ez egy ne kampányszerű, hanem egy struktúrált és jól kidolgozott, előkészített program legyen, aminél a mérés fontos, hogy honnan is indulunk, és ezen a mérésen keresztül tudjuk azt is feltérképezni, hogy mire van szüksége az ott dolgozó kollégáknak. Tehát ez olyan, amikor elmegyünk a házi orvoshoz, és jó esetben megkérdezi azt, hogy mik a tüneteink, felállít egy diagnózist, és az egészségfejlesztés kapcsán is mi úgy szoktuk hívni, hogy egy pszichoszociális mérést végzünk, és feltérképezzük azt, hogy hol tart a szervezet, és erre akkor célzottan tudunk, és valóban egyéni szervezeti igényekhez alkalmazkodva akkor megoldást nyújtani. Ez időigényesebbnek tűnik, de a befektetés megterülés kapcsán ez egy alap dolog, amit nagyon javaslok minden cégvezetőnek, vagy döntéshozónak, aki így ebben a témában gondolkozik.
0: Nem szeretném elbagatelizálni, de biztos, hogy jobban járnak ezzel a vállalatok, mint egy friss almával naponta, bár nyilván az is hasznos, de teljesen másról beszélgetünk.
1: Igen, én azt gondolom, hogy a gyümölcsnapoknak említetted a babzsákok, ezeknek is lehet abszolút erejük, mert közösségépítés, hogyha 5-10 perces szüneteket szeretne valaki tartani, akkor tudjuk azt is, hogy nagyon jó egy kicsit kiugrani így a hétköznapokból és megpihenni. Tehát azt gondolom, hogy ezeknek is biztos, hogy akár mérhető hatása lesz, viszont ha arról beszélünk, hogy szeretnénk a minden befektetett forintot maximálisan, hogy megtérüljön, akkor viszont egy struktúrált, és tényleg ez a diagnózis alapú megközelítéssel érdemes a témát megfogni.
0: Biztos, hogy vannak generációbéli különbségek is, tehát mást igényel egy, mondjuk egy fiatal szülő, akinek egyébként balanszíroznia kell a családi életet és a munkát, mást igényel egy pályakezdő. Meg vannak ezek a generációs különbségek, illetve ti mit láttok, melyik generáció mit igényel, mik azok a fogózkodók, amit munkáltatóként mindenképpen érdemes beépíteni, vagy legalább gondolni rá.
1: Igen, mindenképpen megvannak a generációs igények, meg különbségek, de itt

0: Rögtön el szeretném azt is mondani, hogy nagyon sokszor azért az egyéni igények is lehet, hogy még nagyobbak, mint a generációk közti különbségek. Ez azért is van, mert hogy egy generáción belül nem biztos, hogy mindenki ugyanabban az életszakaszban van. Ahogy említetted, hogy kisgyerekesként mások lesznek a prioritások. Lehet, hogy akkor nem a karrier, a fejlődés, a karrier létrán való mozgás lesz a fő szempont, és hogy ebben ugye el is csúszhatnak generációk között ugye a munkavállalók. Azt a tendenciát azért megfigyeltem a munkám során, nagyon sokféle szervezetben, cégben is mozgok, hogy valóban ez a fajta mentális egészségre való tudatosság, vagy az önismerettel való foglalkozás, az valóban úgymond a fiatalabb generáció, szerintem már az X generációtól, az Z generáció mindenképpen, hogy tudatosabbak, és amikor egy állásinterjúra mennek, akkor sokszor azt is megkérdezik, hogy milyen a munkakörnyezet, van-e a cégnek valamilyen well-being stratégiája, vannak-e olyan programok, ami kell, ők nem csak szakértőként tudnak akár fejlődni, hanem tényleg így akár a soft skill-eik tekintetében is. Tehát amikről beszéltünk, hogy vannak olyan tréningek vagy előadások, és hogy tényleg mennyire van meg a munkai biztonság például a cégnél.
1: Ez egy nagyon színes tárház, feltételezem, amit érdemes biztosítani. Az biztos, hogy ezt nem kampányszerűen, hanem tényleg tudatosan felépítve, akár egyéni szintre egyébként levíve, mert ahogy te is említed, a legfiatalabbak, akik jelenleg dolgoznak, ők abszolút érzékenyek erre. Tehát akár egy értékközösséget, ha nézek, hogy tud-e értékközösséget vállalni a munkáltatóval, akár azt nézem, hogy van-e valamilyen tudatos well-being program a vállalatnál. Ha azt munkáltatóként megugorjuk, hogy nem általánosítunk, nem kampányszerűen gondolkozunk, akkor mik azok a tipikus treppek, azok a kis csapdák, amikbe bele szoktak lépni egyébként a munkáltatók, amikor egy ilyen program felépítésén gondolkoznak?
0: Igen, én azt gondolom, hogy ma a piacon, és akkor nem csak a saját cégemnek a marketingét szeretném itt vinni, hanem nagyon jó szolgáltatók vannak, és én azt gondolom, hogy érdemes egy cégvezetőnek, döntéshozónak megnézni azt, hogy akik egy ilyen egészségprogramot ajánlanak, nekik milyen a szakmai háttere, milyen tapasztalataik vannak. Tehát itt is azt gondolom, hogy nagyon fontos a minőség, mert hogy tényleg ez egy külön szakma, hogy hogyan lehet úgy a mentális egészségről beszélni, a pszichoedukációt bevinni a szervezetek életébe, hogy akár stigmát is letörve, és ahogy így beszélgetünk erről, hogy több generációhoz is jusson el, különféle munkakörökben, akár ha kék vagy fehér galléros munkavállalók is vannak a cégben, akkor őket hogyan lehet jól megszólítani. Tehát ugye ez tényleg egy komplex feladat, ugyanakkor erre nagyon sok kutatás van, és jó gyakorlatok is, hogy ezeket hogyan lehet bevinni, tehát érdemes olyan szakemberhez fordulni, akinek ebben tényleg tapasztalata van, és olyan akár referenciái, amik ezt alátámasztják.
1: Szeretnek a munkáltatók, illetve a munkavállalók, bocsánat, választani? Tehát az egy jó irány, hogyha én munkáltatóként azt mondom, hogy itt van ötféle lehetőség, ebből lehet választani? Értékelik azt, hogy náluk van a döntés joga?
0: Én azt gondolom, hogy ez is függ attól, hogy milyen a céges kultúra, meg tényleg a kollégák milyen szinten vannak a mentális egészség vagy önismeret kapcsán, mert ahol még ez egy kicsit stigmatizált, akkor úgy érzik, hogy na most akkor nekik velük valami gond van, és ezért változtatni kell, és ezt egy külön feladatként élik meg. Az a tapasztalatom, hogy amikor az egész szervezet be tud vonódni, és tényleg a felső vezetéstől elkezdve, és ők nyitnak meg például egy ilyen programot, egy ilyen kezdeményezést, akkor azt érzik a kollégák is, hogy mindenki felvállalja a felelősséget, és a saját szintjén elkezd foglalkozni a mentális egészséggel. Mindenképpen jó, hogyha többfajta, úgy szoktuk mondani, egy modalitásban találkoznak a kollégák ezzel. Itt azt értem, hogy előadások formájában, ugye ez megérinti az embereket, egy workshop, egy fókuszcsoport, ott már sokkal aktívabban lehet dolgozni, interakcióban vannak a kollégák, és például léteznek e-learning lehetőségek is, amik ilyen kis 5-10 perces anyagok kapcsán nagyon rövid gyakorlatokkal valaki egy témát saját idejében, módján fel tud dolgozni. Tehát azt gondolom, hogy többféle módon lehet a kollégákat megszólítani. Itt is a fokozatosság az jól tud működni, és megint csak olyan témával, aminél azt érzi, hogy számára ez releváns, ő valamit haza fog vinni ebből, és nem csak a munkahelyén tudja ezt használni, hanem akár a magánéletben is.
1: Abszolút. Azt látom, hogy ez egy nagyon nagyon komoly szervezeti kulturális kérdés is, és elsősorban egy vezetői kérdés. Ugye a beszélgetés elején említetted, hogy a feltérképezéssel kezdjük, és szerettem is volna megkérdezni, hogy na de ez kinek a dolga? Tehát ez egy HR-es feladat, ez egy tulajdonosi, egy ügyvezetői, vagy egy általánosságban vezetői feladat. Mi a szerepe egy vezetőnek abban, hogy egy ilyen program jól működjön, és fenntarthatóan jól működjön, és ténylegesen apró pénzre tudják váltani a befektetett összeget?
0: Uh-huh. Igen, ez is nagyon jó kérdés, és fontos, hogy hogyan oszlik meg itt a felelősség. Én azt gondolom, hogy ahogyan én dolgozom, ez egy közös munka a vezetővel, vagy vezetőséggel, HR szakértővel, és én, mint külső szakember, nagyon jól összetudunk abban dolgozni, hogy hogyan alakítsuk ki ezt a programot. Itt nagyon fontos valóban, hogy egy vezető érezze azt, és kommunikálja a csapat felé is, hogy a mentális egészséggel való foglalkozás az nem ciki, és az nem azt jelenti, hogy valami olyan szempontból gond van a céggel, hogy ők a felelősek ezért, tehát nem az a cél, hogy itt tényleg hibáztassunk bárkit is, hanem felismeri azt, hogy ez egy jelenség, amivel hatékonyan lehet foglalkozni, és ő is a saját részét ebből mondjuk ki tudja venni. Itt ideális esetben a well-being programoknak a stratégiája, az a HR stratégiának a része, amiről tudjuk, hogy a HR stratégia az pedig a cégnek az üzleti stratégiának a része, tehát nagyon szervesen ezek összekapcsolódnak, és hogyha ez így van kezelve, akkor tulajdonképpen folyamatokban is sokkal könnyebb évközben a programokat megszervezni, a célcsoportokat összeszervezni, tehát hogy ilyen módon lehet a kérdést igazából így komplexen megfogni.
1: Ha vállalatvezető hallgat bennünket, és továbbra is úgy gondolja a lassan végéhez közeledő adásunknál, hogy igen, ebbe ő szeretne energiát is, és tényleg időt és pénzt fektetni, mi az első, amit javasolnál, hogy megtegyem? Keressen meg egy megfelelő szakértőt, feltételezem.
0: Igen, mindenképpen, hát hogyha szimpatikus vagyok itt a műsorban, akkor nyilván én is szívesen várom a megkereséseket a csapatommal. Itt nagyon fontos első körben valóban meghatározni azt, hogy mi a célja egy cégvezetőnek, mit szeretne elérni, feltérképezni azokat, sokszor mondjuk, hogy fájdalompontokat a cégben. Itt gondolhatunk arra, hogy min érzi egy cégvezető azt, hogy valamilyen módon mindenképpen pénzügyi téren is ugye érződik, akár a hatás, ugye a fluktuációban, akár a betegszabadságok napjaiban, hogy nagyon sokat beteg a kollégák, de lehet, hogy éppen olyan értékelést kap a cég, ugye itt a közösségi médián már nagyon gyorsan ugye lehet értékelni cégeket, hogy nem jó az ügyfélszolgálatosoknak akár a stílusa, vagy tényleg olyan mutatókat lát a pénzügyes, hogy ott valamilyen módon ez kapcsolódik a mentális egészséghez, és mindenképpen kellene foglalkozni a kollégákkal. Tehát első lépésként azt javasolnám, hogy egy ilyenfajta feltérképezését a problémáknak ezt tegye meg, és akkor utána célzottan fel lehet építeni. Ez nagyon sok mindentől függ, hogy milyen intenzitású, milyen büdzséjű programot. A jó hír az, hogy tényleg vannak jó gyakorlatok, tehát nagyon konkrét, jól felépített mentális egészségprogramok, és vannak megoldások, amik egyébként részben akár belső erőforrásból is megvalósíthatóak, tehát amihez nem biztos, hogy egyébként nagyon sok pénzre van szükség, de megtérül.
1: Milyen jó ezt hallani, főleg vállalatvezetőként, igen, vagy tulajdonosként. Egyébként kék és fehér gallér között van különbség, akár igény, akár kínálat szinten?
0: Abszolút, hogyha belegondolunk, ugye, hogy egy kék galérosnak mondjuk a munkaköre, meg a fizikai környezet egyébként, hogy hol dolgozik, vagy műszakokban, tehát mindenképpen az, hogy őt hogyan lehet elérni egy ilyen programmal, és ugye az is kérdés tényleg, hogy neki mire van szüksége, tehát mi az, ami számára stresszt okoz a munkában, és hogyha ezekre a kérdésekre választ tudunk adni, olyan témákra gondolhatunk, mint esetleg konfliktus sok a kollégákkal, lehet, hogy a munkanyomást úgy éli meg, hogy nehezen kezeli már egyéni szinten, tehát itt is nagyon fontos az, hogy valóban feltérképezzük, hogy pontosan mire van szüksége. És itt lehetnek általános különbségek is, de ugye a kék galérosok között is nagy különbségek lehetnek munkakör, vagy éppen mivel foglalkoznak.
1: Én nagyon remélem, hogy ahol volt még egy kis szemellenző ezzel a témával kapcsolatban, ott azt felnyitottuk, úgyhogy én nagyon-nagyon szépen köszönöm ezt a rendkívül érdekes beszélgetést. Önöknek pedig köszönöm a figyelmet, egy hét múlva újra álláspont. További szép délutánt és jó rádiózást kívánok!
2: Korábbi műsorunk ismétlését hallották.

0: Műsorajánló. Egyenes beszéd a Spirit FM-en. Minden hétköznap este 9 órától a legfontosabb és legérdekesebb közéleti interjúkkal. Zárja velünk a napot, hogy képben legyen. Aktuál. Minden este 10:30-től a Spirit FM-en. Magyarország segít. Keresztény üldözés a Közel-Keleten, szökőár Ázsiában, földrengés a Balkánon, vagy élelmiszerválság Afrikában. Hungary Helps. Egy program, és ami mögötte van. Minden szombaton, kora este 17:30-tól a Spirit FM-en. Tehetség mindenhol van. Csak észre kell venni. Mi most megmutatjuk, hogyan találkozik egymással a fiatal, a mentor és a támogató. Történetek, példák, lehetőségek azoknak, akik hiszik, hogy a jövőt ma kell elkezdeni építeni. A tehetség útja, ahol a tehetség utat tör magának. Pénteken 15 órától a Spirit FM-en. Médiapiac. Már a Spirit FM-en is. A műsor, amely játékosan, mégis alaposan mutatja be a média sokszínű világát. Botrányokat, kiemelt show-kat, sztárokat és produkciókat. Akár televízió, akár online vagy offline lapok. Mi a kulisszák mögé engedünk bepillantást, ahova eddig senki sem juthatott el. Tartson velünk vasárnap délután 3 órától. Műsorajánlót hallottak. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Forró nyár. Még forróbb akciók a Designer Outlet Pandorban. A Final Sale Week alatt az outlet árakból további akár 50%-os kedvezmény vár rád. Frissíts fel nyári gardróbodat a Nike, Birkenstock, Converse vagy Levi's ajánlataival egészen augusztus 8-ig. Az árak olvadnak, a stílus marad. Designer Outlet Pandorf.
2: Tudod, miért vásárolnak olyan sokan az Alzánál? Hát a gyors kiszállítás miatt! Egyet alszol, és a csomagod már meg is érkezett! Válasz például az Apple, a Philips, a Lego és más világmárkák termékeit! Ha éjfélig megrendeled, délelőtt az Alzaboxban leled! Hétvégén is! Alza.hu!
3: Megérkeztek az IKEA újdonságai. Új termékeinkkel még kényelmesebbé teheted az otthonodat. Ki tudja, talán éppen egy új ágynemű hiányzik ahhoz, hogy még szebben induljon a napod. Fedezd fel több mint 700 új termékünket, és látogass el valamelyik IKEA áruházba. Még ma!
0: Reklámot hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. Hírek a Spirit FM-en.
4: Ismét rendkívüli parlamenti ülést kezdeményezett jövő hétre a kormány, meghosszabbítják a Városligeti kertmozi programsorozatot Budapesten, folytatódik a kánikula eső nélkül. Köszöntöm a hallgatókat, Ötvös Ádin vagyok. Holnap ismét életbe lép a vörös kód, jelentette be a családügyi és szociális miniszter. Kátai Németh Vilmos hangsúlyozta, hogy a tartós kánikula megviseli a gyermekek, az idősek, a fogyatékossággal élő emberek és a krónikus betegek szervezetét. A hajléktalanok pedig még nagyobb veszélyben vannak a nagy hőségben. A vörös kód idején az intézményeknek fogadniuk kell a rászorulókat. Mindenki takarékoskodjon a vízzel, ezt kérik a szolgáltatók a holnaptól várható kánikula miatt. Aki teheti, ne most töltse fel a medencét, mossa le az autóját ivóvízzel, és a feltétlenül szükséges öntözést is ütemezze a csúcsidőszakon kívülre. Az egy hónappal ezelőtti hőségriasztás idején több településen akadozott az ivóvíz szolgáltatás, főként a főváros környékén. Az ország háromnegyedét sújtó aszály miatt rendkívüli rádiókészültséget rendelt el Gajdos László élő környezet. Felelős miniszter. A fővárosi szolgáltatók és intézmények felkészültek a tartós melegre, közölte a főpolgármester. Karácsony Gergely hangsúlyozta, a rekord alacsony dunai vízállás ellenére a fővárosi vízművek biztosítani tudja Budapest ivóvízellátását, így vízkorlátozásra nincs szükség. Hozzátette, megkezdődött a szükségkutak kihelyezése a fővárosban. Spanyolországban jelenleg 10 erdőtűz megfékezésével küzdenek a tűzoltók. Az ország középső részén, például Madrid környékén és Kasztília tartományban csökkent a tüzek intenzitása, de a kontinenst elérő újabb hőhullám nehezíti az oltást. Eddig több mint 85 ezer hektárt pusztítottak el a lángok. Szerbiát is elérte a hőhullám, a következő napokban 35 és 40 fok közötti nappali csúcs hőmérsékletek várhatók, és veszélyes, egészségre káros lesz az UV-sugárzás. A lakosságot rendkívüli SMS üzenetekben is figyelmeztetik a tartós hőhullámra. Egy 100 éves Ford T modell az egyik legnagyobb szenzációja a Nemzeti Múzeum új kiállításának. Az Amerikai Egyesült Államok függetlenségének 250. évfordulója alkalmában rendezett tárlat a tengeren túlra kivándorolt magyarokról szól. A kiállítás november 1-ig látogatható. Meghosszabbítják az ingyenes Városligeti Kert mozi program sorozatot Budapesten. A szabadtéri vetítéseken ezrek vettek részt az elmúlt két hónapban, ezért a szervezők további 8 alkalmat hirdettek meg. Augusztusban is szerdánként, péntekenként és szombatonként várják a közönséget. Napról napra fokozódik a kánikula, holnap is szinte zavartalan napsütésre számíthatunk. Eső nem lesz, a Dunántúlon helyenként megélénkül a szél. Éjszaka 13-18, napközben 32-37 fok várható.
0: A Spirit FM híreit hallották. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Következő műsorunk szakmai partnere a Kavosz Széchenyi Kártyaprogram ZRT. Több kevesebb. A Spirit FM aktuális gazdasági műsora Somodi Solymos Eszterrel. Mennyit ér a pénzünk? Hogyan érintenek minket a gazdasági intézkedések? Mibe fektessünk? Vagy épp hogyan gazdálkodjunk? Minden, ami a pénztárcánkat érinti.
5: Ahogy ígértem, a héten a Több-Kevesebb című gazdasági műsorunkban én fogadom a hallgatókat, hiszen Róna Jegon kollégám a szabadságát tölti, és azt is ígértem, hogy a hőmérséklet napról napra forrósodni fog, azt hiszem, hogy mindezt érzékeljük is. Itt a nyár, itt a turista szezon, és itt az alkalom, hogy arról beszélgessünk, hogy egyébként milyen irányba lehetne változtatni a turizmusunkat, milyen válaszút előtt állhat Budapest ebből a szempontból. Ebbe lesz segítségemre López Benjamin, városfejlesztési szakértő, akit üdvözlök a vonal túloldalán.
6: Üdvözlöm a hallgatókat!
5: Ugye nagyon sokat hallunk arról, amikor mondjuk egy külföldi turistával beszélgetünk, vagy pedig olvasunk ilyen különböző csoportokat, hogy önmagában nagyon szeretik a magyar fővárost, és mindig azt mondják, hogy egy igazi ékszerdoboz. De a portfólión megjelent cikkek kapcsán azért látjuk azt, hogy vannak olyan pontok, amiben még bőven lenne mit foglalkoznunk. Miben maradunk el, vagy miben lehetne változtatnunk, hogy mondjuk más minőséget szolgáltassunk?
6: Én visszakonulom a helyzetet, hogy Budapestet azért is szeretik nagyon, mert páratlanadottsággal rendelkezik. Nem is mennék bele mélyen a részletébe, hiszen mindannyian ismerjük a várnegyedet, azt, hogy egy városon belül megtaláljuk akár a budai hegyvidékek erdőségét, a Dunát, vagy a történeti városképet. Azonban ezek olyan adottságok, amiket nem használunk ki. És a turizmus egy olyan rendszerre futott fel már évtizedek óta, ami igazából a diszkont légitársaságoknak a felfutásával jellemezhető, ugye azt jelenti, hogy lefordítsuk, hogy olcsó lehet repülni, így igazából Európában, az összes európai fővárosban egy ilyen felfutást láthatunk. Azonban az nem mindegy, hogy egyes nagyvárosok hogyan kezelték ezt a jelenséget, és hogyan építettek erre gazdaságot. Na most Budapesten még más ágazatoknál is jellemző, ez a turizmussal kapcsolatban sem volt egy olyan, sőt a mai napig nincsen egy olyan átfogó stratégia, hogy mit is kezdjünk a turizmusunkkal, és hogyan lehetne úgy a város fejleszteni, hogy az egyfelől az itt élők számára élményt jelentsen, most ezt lefordítva úgy fogalmaznám meg, hogy mi is úgy érezzük magunkat abban a városban jába kelve, hogy ez egy magas minőségű, sok élményt kínáló város, ahol van mit csinálni, és ahol jó a közterületeken tölteni az időt, és nyilván másik részben pedig a turisták is erre tudnának csatlakozni. Azonban nem kell messzire menni, pár héttel ezelőtt már beszéltem erről még a a reggeli műsorban, hogy ugye Budapest közterületi viszonyait is, hogyha most nézzük, ezek nem olyan alapot adnak, amik az előbb általam kinyilvánított dolgokat megerősíteni.
5: Hát igen, Amerikában élő barátnőm férje, amikor először járt a fővárosba, meglepődött, hogy ilyen úttestjeink vannak, ahol tulajdonképpen hát ilyen megrázó élményt tudnak szerezni az emberek, de hát még lehetne sorolni, hogy mi mindenben.
6: Ha autóban ülnek, hallgatók főleg. Bocsánat.
5: Igen, igen, abszolút, abszolút. Azt viszont tudjuk, hogy voltak különböző korszakok. Én emlékszem, amikor azok a kampányok futottak, ugye, hogy a Vizek fővárosa, ugye fürdőzési lehetőségek mekkája vagyunk kb. De amikor a cikkében azt írja, hogy erősebb nemzetközi láthatóságra lenne szükség, akkor mire gondol? Ugye nagyon sok sporteseményt rendeznek most már hazánkban, aminél szintén azt mondják, hogy azért sem feltétlenül a kiadási oldalt kell nézni, mert ez egy hihetetlen jó reklám lehetőség. De mire gondol ön, amikor azt mondja, hogy erősebb nemzetközi láthatóságra lenne szükség?
6: Hadd maradjak a Vizek fővárosánál, ugye ez két dimenziót is akar, ha jól használjuk ki. Kezdjük azzal, amit talán az itt élők minden nap látnak, ugye ez maga a Duna. Az, hogy egy ilyen kaliberű folyó a történeti városszövetben keresztezi a várost, ez egy olyan egyedi adottság, amire mindenki épít potenciális esetben. Ehhez képest, hogy a Budapesten mit látunk, arról megy a vita évek óta, hogy most akkor a pesti alsó rakpartot hétvégén milyen ütemben nyissuk meg a gyalogos forgalom előtt, vagy nem. De arról, hogy egyébként hogyan legyen ez egy magas színvonalú környezet, ahol az emberek minden nap le tudnak menni. Vagy ha már a Dunánál maradunk, ugye évek óta nincsen menetrend szerinti hajójárat. Nem, a Dunán, ami egyébként a legtöbb fővárosban a világon, főleg ahol ilyen kaliberű a folyó, az egy közlekedés útvonal is, amit a helyiek is tudnak használni, nem beszélve a turisztikai potenciálról, az nincs kihasználva. Most gondoljunk bele arra, hogyha mondjuk a főváros üzemeltetne egy ilyen típusú közlekedési módot, akár turisztikai szempontból, az bevételt hozna. Azonban egyébként a BKV-nak volt ilyen típusú szolgáltatás, ez a 2021 környékén, ugye ez megszűnt. A vízhez való kapcsolatnak a másik rétege pedig a történeti gyógyfürdők. Sokan nem tudják, de szerintem azért sokan voltunk már mondjuk a Sárvári vagy a Gyulai gyógyfürdőben, úgy ott a gyógyfürdőn kívül egy teljes élménycsomagot kapunk, van szálloda, az egész fürdő környezete egy ilyen élménycsomagban van, és ki se kell onnan mozdulni, ugye az egy többnapos élmény kínál. Na most ezek a gyógyfürdők önkormányzati tulajdonban vannak egyébként. Uh-huh. És Budapestre rávetítve, Budapest szempontjából pedig az, hogy a főváros tulajdonában egy ilyen nagyságrendű fürdőportfólió van, amivel benne van a Széchenyi fürdő, benne van a Rudas fürdő, sorolhatnám. Hát azt látjuk, hogy ez egyáltalán nincs kiaknázva most. Ugye ilyen élménycsomag kínálatra nem is mennék rá, nem szeretnék ilyen szakmai dolgokba így túl tölteni az időt, de gondoljunk bele csak arra, hogy elmegyünk a gyógyfürdőinkbe, hogy azok hogy néznek ki, milyen élményt kínálnak, megállt az idő, milyen típusú színvonal van a büféknek, hogy mit tudunk ott tenni, hogy van a látogatói útvonal megrendezve, egyáltalán milyen állapotban vannak. Ha elmegyünk a Széchenyi fürdőbe, azt látjuk, hogy nagyon sok ilyen omlik a vakolat, nem működnek a szaunák, nem működnek az öltözők, mindez pedig úgy, hogy évről évre ugye azért elég busás belépőjegyeket kérnek, és nyilván az, hogyha évről évre emeljük a belépőket, miközben az üzemeltetési színvonal csökken, az nem, ugye, és akkor visszatérek arra, hogy ez nem csak a nemzetközi pozícionálás szempontjából, az itt élőknek is rossz, hiszen egyfelől nem tudják megfizetni azokat az élményeket, amit a város kínál, másfelől pedig nem jó minőségűek azok az élmények. Ezért nagyon sokszor van már az a jelenség, hogy inkább, hogyha fürdőzni akarunk, akkor elmegyünk valamelyik vidéki gyógyfürdőbe, mert sokkal jobb színvonalon, olcsóbban és kevesebb zsúfoltság mellett tudunk ott lenni.
5: A másik kampány, amit így föl lehet eleveníteni, ha nem is tudatos kampány, de az interneten abszolút terjedt, az, hogy Budapestre jönni bulizni mennyire jó, mert olcsók vagyunk, remek gasztronómiai lehetőségekkel bírunk. Ugyanakkor ugye azt mind a helyiek is sérelmezik, amikor ez a közönség érkezik, és ha jól gondolom, és jól olvastam ki a cikkét, akkor tulajdonképpen ön is pedzegeti azt, hogy azon is el lehet gondolkodni, hogy milyen vendégkört csábítunk ide, és azok mennyi pénzt is hagynak itt valójában.
6: Abszolút, viszont hogyha az éjszakai életet és a buliturizmust jellemezzük, ugye itt az elmúlt években az a vita folyik, hogy akkor zárjuk-e be vagy nem. Na most én egyáltalán nem értek egyet ezzel a vitával, szerintem ez egy adottság, amire építeni kell. Nyilván az a fajta bohém karakter, ami a 2010-es években Budapestre ráépült, az egy olyan dolog, amire egyébként megfelelő városfejlesztéssel és tudatos destináció menedzsmenttel, most az egy csúnya szó, de értsük jól, hogyha mondjuk már a repülőtéren is edukálják a turistákat, hogy kell viselkedni. Hogyha olyan közterület menedzsment, olyan így olyan, hogyha rendőrséggel, biztonsági őrökkel, edukációval, egy olyan figyelem van az utcákon, és egy olyan színvonal van, amire egyébként már eleve a látogató is látja, hogy egy sokkal rendezettebb környezetbe érkezik, akkor ezek olyan dolgok, amik amellett, hogy a városnak ez is, én azt gondolom, hogy egy pozitívuma, hogy este is érjenek kínálata van, nyilván a negatív externáliáit, azaz a negatív hatásait kell csökkenteni úgy, hogy közben nem öljük meg a szektort. És ugye jelen pillanatban Budapest esetében azt látjuk, hogy ennek az éjszakai gazdaságnak évek óta korlátozása zajlik, miközben a valós problémák, hogy mi folyik a közterületeken, milyen a közbiztonság, milyen a szubjektív biztonsági érzet, mit kommunikálunk a turisták felé, azok elmaradnak, ezért mit látunk, megyünk el péntek este a városba, egyre kihaltabb utcákon szalomozó lime-rollerezőket. Ez egyfelől van az edukáció és a destináció menedzsment hiánya miatt, másfelől pedig ugye, hogy fűnyíróelv szinten bezárjuk az éjszakai gazdaságot, ahelyett, hogy a kettőt összevonnák és fejlesztenék azt.
5: Aztán, amiről szintén az elmúlt években sokat lehetett hallani, és aztán a szállodafejlesztések tekintetében is lehetett látni egy elmozdulást, a konferenciaturizmus. Ugyanakkor a cikkében én azt olvastam, hogy ha azt veszük, akkor igazán nagy konferenciaterem, vagy nagy konferenciák tartására mégsem a legjobbak az adottságaink. Mire gondolt ekkor?
6: Ugye ahhoz, hogy mondjuk egy nagy rendezvény meg tudjunk szervezni, ami nyilván már egy magasabb költési vendégkört egyidejűben ugye jelent egy városra nézve, az kellnek olyan egységek, szállodák, amik egyfelől ugye magas kapacitást, most egy általában a szakma az 500 szabását ugye küszöbértékén mutatja, szóval egyfelől magas kapacitás kell, hogy egy helyen biztosítsa, másfelől pedig olyan rendezvénytermet, olyan infrastruktúrát, ahol ezeket a konferenciákat meg tudják tartani. Ilyen típusú infrastruktúra pedig egyébként, hogy az elmúlt években számos szálloda épült a városban, egyébként hozzáteszem, még mindig nincs elég, szóval az egy tévképzelet, amikor itt a szállodaberuházások a kapcsolatban megy a vita, hogy már túl sok van. Ha megnézzük egyébként, főleg a prémium szegmentben a szállodai szobákat, a versenytárs városokban, azaz mondjuk Prágában, vagy Lisszabonban még mindig jó volt az ilyen típusú szállodai szoba van. De hogy ne menjek el a gondolatmenettől, visszatérve, nincs olyan nagyobb kapacitásunk, ahol nagy létszámú konferenciát tudnánk úgy megszervezni, hogy akkor egy helyszínen el is tudjuk őket szállásolni. Évek óta van, akár mondjuk konferencia központ szintjén erről gondolkodás. A 2000-es években a Dunapart mentén, rozsdővezeti területeken, a déli térségben volt erről azt, hogy meg kéne mondani, hogy Rubikoszka alakú konferencia központot kéne tervezni, ez 2012 környékén már előkészítési fázisban is volt, de ezek mind elhaltak. A Hung Expo-nak volt egy ilyen típusú fejlesztés, ahol lehet kisebb konferenciákat rendezni, tehát nyilván az egy olyan környezetben is van, és teljesen más típusú infrastruktúra, ami ezen nem tölti ezt be teljesen.
5: Sok-sok kérdésem lenne még, viszont ebben az adásban sajnos ennyi perc állt a rendelkezésünkre, viszont ajánlom mindenkinek López Benjamin portfolio.hu-n megjelent cikkét, mert ott a stratégiáról, megoldási javaslatokról és sok-sok hasznos információról lehet még több információt összegyűjteni. Viszont a városfejlesztési szakértőnknek, López Benjaminnak nagyon szépen köszönöm, hogy legalább pár percben el tudtuk kezdeni ezt a témát, és még biztos folytatni fogjuk. Köszönöm szépen!

0: Több kevesebb. A Spirit FM aktuális gazdasági műsora Somodi Solymos Eszterrel. Mennyit ér a pénzünk? Hogyan érintenek minket a gazdasági intézkedések? Mibe fektessünk? Vagy épp hogyan gazdálkodjunk? Minden, ami a pénztárcánkat érinti.
1: Nem is olyan rég beszéltem már itt az ingatlan piac helyzetéről, akkor egy kicsit az albérletek tekintetében néztük át a helyzetet, hiszen akkor derültek ki a ponthatárok a különböző kisdiákok számára, méghozzá az egyetemisták kezdhettek hozzá az albérletkeresésbe, de most egészen más dolog kapcsán kapcsoltuk Balogh Lászlót, az ingatlan.com vezető gazdasági szakértőjét, hiszen arról sokat hallottunk, hogy a Velencei tónál elég nagy a krízis és kevés a víz, de nézzük meg, hogy a nyaraló kereslet az hogyan alakult itt az elmúlt időszakban. Laci, mit láttok, mi a helyzet ebben a tekintetben?
2: Én is tudnék drámai felütéssel kezdeni, mint ahogy azok az ökológiai katasztrófáról szóló híradások, amik a Velencei tó környékéről szóltak. Ugye itt pont a napokban jött ki a hír, hogy bizonyos strandokat is bezártak vízminőségi problémák miatt. Augusztusban lehet, hogy csak 20 centi lesz a víz a tóban, ami akár az összefüggő vízfelületet is megszüntetheti. Ezért megnéztük, hogy mi a helyzet a Velencei tavi ingatlanpiacon, és ebbe a képbe illeszkedne az is, hogyha csak címszavakban mondanám, hogy a nyaralók iránti kereslet folyamatosan szorul vissza a Velencei tó környékén. Ez a számok nyelvén lefordítva annyit tesz, hogy 2026-ban 26%-kal kevesebb telefonos érdeklődést mértünk a Velencei tavi nyaralókra, mint 2025-ben éves összevetésben. Ez akár nagyon drasztikus visszarendeződést is jelenthetne, és azt mondhatnánk, hogy az ingatlanpiacra is begyűrűzött a tó ökológiai válsága. Viszont azért a kép ennél összetettebb. Tehát azt látjuk, hogy a Velencei tó folyamatos átalakulásban van, és most nem természeti szempontokról beszélek, hanem inkább ingatlanpiaci átalakulásról, mert hogy már nem elsősorban nyaraló és üdülővezetként tekintenek rá az emberek, vagy nem túlnyomó részt ebben a sapkában szerepel az ingatlanpiacon, hanem a gyakorlatban a Velencei tó Székesfehérvár és Budapest agglomerációs övezetének a meccéspontjává nőtte ki magát az elmúlt években. Ennek pedig ugye az a háttere, hogy Budapestről nézve, ahol most már 1,5 milliós átlagos négyzetméter árakkal találkozhatunk, a Velencei tavi 850-900-950 ezer forintos négyzetméterre kifejezetten vonzónak számítanak. Ráadásul akárhogy is nézzük, de azért mégiscsak egy tóparti környezet, szóval ahhoz képest, hogy valaki mondjuk egy ilyen természeti aláfestéssel nem rendelkező agglomerációs településsel költözne, ez biztos, hogy versenyelőny. Ráadásul ugye infrastruktúrálisan is jól ellátott, tehát autópálya kapcsolattal rendelkezik, ami azt jelenti a gyakorlatban, hogy 5-10 perccel tovább tart az autózás az M7-es bevezetőjén elérendő dugóig. A székesfehérvári agglomerációs övezet pedig azért érdekes, mert Fehérvár is egy nagyon erős növekedésen ment keresztül lakásárak szempontjából, és a Velencei tó a Székesfehérvárról kiköltözőknek is egy kedvelt célpontjává vált. Tehát összességében a nyaraló kereslet eltűnését azt kompenzálta a budapesti és a fehérvári kiköltözők sokasága.
1: Árak tekintetében egyébként mit lehet elmondani? Megfelelően tényleg hozza azt az árszínvonalat, amiért elgondolkodik az ember, hogy akár Fehérvárról vagy Budapestről, akkor kiköltözzön a Velencei tóhoz, mert annyival olcsóbbak az ingatlanok?
2: Tekintettel arra, hogy megnéztünk 5 tóparti települést a Velencei tó környékén, hogy és itt is ilyen Sukoron 833 ezer forintos négyzetméter árakkal találkozhatunk, Velencén és Gárdonyban 950-970 ezer forintosak a négyzetméter árak, Kápolnásnyéken is 900 ezer forint körül alakulnak, tehát ez még bőven az 1 milliós lélektani határ alatt helyezkednek el ezek az ingatlanárak egy négyzetméterre vetítve, tehát ez nagyon vonzó opciót jelent, főleg akkor, hogyha valaki mondjuk egy domboldali panorámás ingatlant vásárol, ahol a közvetlen környezetét nem befolyásolja, hogy most mennyi vízvonatóban vagy le tudok-e menni a strandra, mert nem a kert végében van a strand, de viszont panoráma szempontjából még így is kellemes érzetet biztosít, tehát ebből a szempontból van vonzereje továbbra is a Velencei tónak a kiköltözők szemében, és itt azért azt is érdemes elmondani, hogy ez a 3-400 ezer forintos négyzetméter árkülönbség Budapestről nézve, ez egy 100 négyzetméteres ingatlan esetében akár 30-40 millió forintot jelent, ha pedig egy 5-10%-os székesfehérvári árelőnyt szeretnénk ingatlan árakban lévő különbségekre lefordítani, hát ott is egy székesfehérvári ingatlan, ami ilyen 950 ezer, 1 millió forintos négyzetméter ár körül alakul, ott egy 50 ezer forintos négyzetméter ár különbség egy 100 négyzetméteres ingatlan már 5 millió forinttal olcsóbb megoldást jelent, és távolságban abszolút nincs távol a két település egymástól. Tehát ebből a szempontból még továbbra is van perspektívája a Velencei tónak, csak nem elsősorban nyaraló övezetként, hanem inkább agglomerációs övezetként, és ez bizonyos szempontból egyébként reményt adhat az ott élők vállalkozóknak is, meg a térség gazdaságának is, akiknek folyamatos lesz valószínűleg az átalakulása, hogy most már nem biztos, hogy lángos sütőből, meg egyéb ilyen üdülési vagy nyaralási szolgáltatáshoz kapcsolódó fókusszal fognak megenni, hanem inkább a tartósan állandó éreggel odaköltözőket fogják célba venni a termékeikkel, illetve a szolgáltatásaikkal.
1: És nem tudom, van-e arról adatotok, vagy ráláttok-e, hogy aki érdeklődik a Velencei tó iránt, azok nagyjából mire kereshetnek? Inkább lakás iránt érdeklődnek, vagy pedig a családi házakat keresik?
2: Ez is egy nagyon érdekes helyzet, mert amikor beindult a nagyvárosi lakásdrágulás, akkor egyre több beruházó gondolkodott abban, hogy a Velencei tó környékére épít társasházi ingatlant. Ez egyébként egy merőben új megközelítés volt, szokatlan is a Velencei tó ingatlan állománya, és egyébként az agglomerációs települések ingatlan állománya szempontjából, hiszen ott többnyire családi házas, ikerházas, sorházas övezetek voltak azok, amik meghatározóak voltak az ingatlan kínálat szempontjából. Viszont az utóbbi években egyre több társasházi beruházás is indult. Ezek nem giga 120-200 lakásos társasházak, hanem mondjuk 10-20-30-40 lakásos kisebb épületek, és ezek nagyon népszerűek is voltak. Viszont ez kérdés, hogy ez mennyire lesz fenntartható, főleg itt a ökológiai változások fényében, mennyire bizonytalanodnak el a beruházók. Ugye itt a lakásépítések azok egy régió szempontjából azért is fontosak, hogy az ingatlan állomány átlagos minőségét is biztosítani tudják, tehát ne öregedjen el, ne amortizálódjon el annyira az eladó lakásoknak, vagy a használatban lévő lakásoknak a minősége, vagy állapota, hogy az később már az ingatlanok használati értékét is visszavesse, ami egyébként már az ingatlanárakban is megjelenhet. Ha viszont egyébként egy 5 éves perspektívában nézzük az ingatlanárak alakulását, akkor azt lehet elmondani, hogy 2021 nyarához képest, most 2026 nyarán 70%-kal kerülnek többe a velencei tavi ingatlanok, úgy nagy általánosságban, ami nagyjából megfelel az országos lakásdrágulás tempójának, sőt, talán még egy picit el is marad attól, tehát itt számíthatunk arra, hogy jelentősen át fog alakulni a kereslet, és lehet, hogy itt akár a társasházi lakások is nagyobb szerepet kapnak.
1: Meglátjuk, mi fog történni. Balogh Lászlónak, az ingatlan.com vezető gazdasági szakértőjének köszönöm szépen, hogy ismertette a helyzetet a Velencei tónál, ezúttal nem a vízállás tekintetében, hanem az ingatlan piac tekintetében. Köszönöm szépen, Laci.
2: Köszönöm szépen.

0: Több kevesebb. A Spirit FM aktuális gazdasági műsora Somodi Solymos Eszterrel. Mennyit ér a pénzünk? Hogyan érintenek minket a gazdasági intézkedések? Mibe fektessünk? Vagy épp hogyan gazdálkodjunk? Minden, ami a pénztárcánkat érinti.
1: Az elmúlt napokban folyamatosan tájékoztattam arról a hallgatókat, hogy a hőmérséklet egyre nő, és hogy nem sokára itt a hőkupola, és készüljünk mindenre. És azt hiszem, hogy nem csak nekünk ad feladatot ez a hétköznapokban, hanem azoknak a szakembereknek is, akik azért dolgoznak, hogy az áramellátásainkat biztosítsák. És azért az elmúlt napokban olvasható hírek tekintetében sokan aggódnak abban a vonatkozásban, hogy vajon ha a paksi atomerőmű egyre kevesebbet és kevesebbet fog termelni a Duna vízállása miatt, akkor mi lesz? És hát most erről fogok beszélgetni a vendégemmel, Aszódi Attilával, a BME Természettudományi Karának dékányával. Üdvözlöm a vonal túloldalán!
2: Jó napot kívánok, Eszter, üdvözlöm a hallgatókat!
1: Ugye óriási kihívás előtt az energiaellátás, és például a legfrissebb, hogy most így délután 3 órától a harmadik blokk leállítását kezdték meg a paksi atomerőműben. Mikor mi ezt a beszélgetést fölvettük, akkor még 3:30 volt, de tulajdonképpen a helyzet az fokozódik.
2: A helyzet fokozódik, és ez még szerintem jó pár napig, vagy adott esetben akár több hétig is így lehet. Ugye ez a hatalmas nagy hőség nagyon jelentős szárassággal jár, és annyira alacsony a Dunában a vízállás, és annyira alacsony a vízhozam is, hogy a korábbi hőkupola, az egy hónappal ezelőtti hőkupola alatti hőmérséklet problémára most rárakódott ez a vízhozam és vízállás probléma. Úgyhogy igen, az erőmű arra kényszerül, hogy visszafogja a termelését, hiszen az erőműnek a működtetéséhez szükséges hűtés, és ez a hűtés, ez korlátokba ütközik az alacsony vízállás miatt. Azért terhelik vissza most a blokkokat, hogy ezzel csökkentsék a Dunából kiemelt víznek a mennyiségét, és ezáltal a szivattyúk előtti térben ott egy picit emelkedik a vízállás, a vízszint az egyes szivattyúk leállítása következtében, és így aztán a maradék szivattyúk azok még hozzá tudnak férni a szükséges vízmennyiséghez, de ez sajnos az erőmű teljesítményének a csökkentéséhez vezet, és igen, jól mondja Eszter, hogy most még jön a hőség, amikor sokkal több légkondicionáló működik, úgyhogy az egész közép-európai villamosenergia rendszer az hát nagyon komoly kihívásokkal küzd és fog küzdeni a következő napokban, de akár hetekben is.
1: Július 13-án a Generátor című műsorunkban leginkább akkor a hőmérséklet kapcsán elemeztük a paksi atomerőmű helyzetét, de ugye akkor is szóba került az, hogy a biztonságos üzemelés az egy nagyon fontos szempont a paksi atomerőmű életében, és azt is beszéltük akkor, hogy a rendkívül alacsony dunai vízállás mellett is biztosítani kell a hűtőrendszer zavartalan működését, és szintén a mai hírekben lehetett azt látni, fotókkal illusztrálva is, hogy 4 darab szivacs csús úszó művek érkeztek a Duna-Paksi szakaszára, nem feltétlenül jó a szakkifejezés, akkor elnézést kérek.
2: Hát, inkább úgy mondjuk, hogy úszó szivattyú
1: telepek,
2: mozgatható, mobil szivattyú.
1: Szóval, hogy megérkeztek ezek a szivattyús berendezések 2 darab úszódarúval, és hogy képzeljük el ezeknek, miért kellett most oda megérkezniük, és mit fognak szolgálni?
2: Jó, hát itt ez egy kicsit bonyolult lesz, de szerintem azért érthetővé tudjuk tenni. Tehát nagyon lényeges az, hogy az atomerőműveknél a normál üzemi funkciókat és a biztonsági funkciókat elválasztjuk egymástól. Ez most a beépített rendszerek tekintetében is így van. Vannak a normál üzemi hűtővízszivattyúk, amelyek kiemelik a vizet a Dunából, és nagyjából 100 köbméternyi vizet bepumpálnak az erőmű kondenzátoraiba másodpercenként, és ezektől a szivattyúktól teljesen függetlenül működnek a biztonsági hűtővízrendszernek a szivattyúi, amelyek rendkívüli helyzetben is működőképesek kell, hogy legyenek. Most a két rendszernek, tehát a kondenzátor hűtővíz szivattyúinak és a biztonsági hűtővízrendszer szivattyúinak más a méretezési alapja. A biztonsági hűtővíz szivattyúk azok alacsonyabb vízszintnél is hozzáférnek a vízhez, de nyilván ezeknek is van egy korlátja, hogy meddig tudják a vizet a Dunából kiemelni. Tehát tulajdonképpen a vészforgatókönyveknek egy következő lépésénél lehet szükség ezekre a mobil szivattyúkra, amelyek azt a funkciót töltik be, hogyha az üzemzavari hűtővízrendszernek a szivattyúi nem tudnának már kellő mennyiségű vizet kiemelni a mostaninál még jelentősen alacsonyabb vízállás bekövetkezése esetén, akkor ezek az úszó szivattyúk, ugye ezek úsznak a vízállás bekövetkezése esetén,

0: abban reménykedik a szakma, hogy ezeknek a szivattyúknak a bevetésére nem lesz szükség, mert hogyha ezek működni, ha ezeknek működniük kell, akkor az azt jelenti, hogy a normál hűtővíz szivattyúk már valószínűleg nem tudnak működni. De mindesetre ez egy olyan további védvonal, amit be lehet vetni akkor, hogyha az erőműbe beépített normál hűtővíz szivattyúk és a biztonsági hűtővízrendszernek a szivattyúi sem tudnak hozzáférni a szükséges mennyiségű hűtővízhez.
1: A biztonság az első tehát. Ugyanakkor azért ebből az is következik, és azt is láthatjuk, főleg az előrejelzések tekintetében, hogy azért a leterhelés az most folyamatos lesz, és persze azon lehet vitatkozni, hogy mennyire kell majd leterhelni, hiszen jós az, aki meg tudja ezt mondani. Az viszont biztos, hogy hihetetlen mennyiség esik ki a rendszerből. Mit okoz ez? Azért a rendszerirányítónak valószínűleg most cselekednie kell, és a bizonyos tartalékerőművekről is akkor el kell gondolkozni. Mik segíthetnek nekünk most, hogy megfelelő áram, energia álljon rendelkezésünkre?
0: Ugye ez egy nagyon komplex kérdés, és több rétű rá a válasz. Amikor süt a nap napközben, akkor a magyarországi naperőművek kellő mennyiségű villamosenergiát elő tudnak állítani, és így a napközbeni ellátás nem okoz gondot. Ugyanakkor az esti órákban, amikor lemegy a nap, akkor a naperőművek nyilvánvalóan nem tudnak termelni, és ennek következtében az esti óráktól, nagyjából este 6-tól reggel 8-ig vagy 9-ig van az az időszak, amikor jelentős többletkapacitásra van szükség. Hogyha a Paksi atomerőmű tartósan redukált teljesítményen lesz kénytelen működni, akkor vannak gázturbinás erőművek, amelyek ezekben az esti éjszakai és reggeli órákban képesek termelni, illetve nyilván a nemzetközi piacról is lehet némi tartalékot mozgósítani, de ugye az a probléma, amit már három hete beszéltünk, hogy ilyenkor az egész régióban ugyanaz az a helyzet, és tulajdonképpen nem csak a magyar villamosenergia rendszer van most kifeszítve, hanem az összes környékbeli országnak a villamosenergia rendszere is. Ez egyrésztről a tartalékok minimális szintre csökkenését eredményezi, másrészt pedig nagyon magas árakat. Tehát, hogyha megnézzük az áramtőzsdét, akkor bizony ezekben az esti órákban szokatlanul magas villamosenergia árakat lehet tapasztalni. Ez közvetlenül ugye a lakosságot nem érinti, hiszen a magyarországi lakosság az egyetemes szolgáltatás körében fix áron jut hozzá a villamosenergiához, de ugyanakkor a köz számára ez mégiscsak többletköltséget jelent, hiszen ezeknek a tartalékoknak a mozgósításának a költségei mégiscsak kifizetendőek lesznek, ugye alapvetően az ipari felhasználók azok, akik ezt a többletköltséget kell, hogy állják. Úgyhogy ez ár szempontjából, a költségek szempontjából szintén kihívást jelent majd, és jelent már ma is az egész rendszer számára.
1: Hogyha a négy blokk szinte teljes egészen kiesik olyan értelemben, hogy nem termel, akkor egyébként nem idézhet ez elő egy olyan krakt, mint ami Spanyolország esetében előállt? Vagy azért annak ellenére, hogy keresni kell, hogy hol lehet majd találni villamosenergiát, honnan lehet átvenni, de rendszer összeomlást nem okozhat?
0: Nyilvánvalóan ebben a helyzetben a villamosenergia rendszerünk, hogy az előbb már beszéltük, sokkal jobban ki lesz feszítve. Ez azt is jelenti, hogy egy műszakilag egy kockázatosabb üzemállapotban leszünk. Ugye a spanyol, portugál villamosenergia rendszerű üzemzavart alapvetően az okozta, hogy kevés forgó tömeg maradt a villamosenergia rendszerben, kevéssé volt szabályozható az. Jó mondja Eszter, hogy a Paksi turbináknak a leállítása ilyen értelemben a magyar villamosenergia rendszerben is csökkenti a forgó gépeknek a mennyiségét, és így aztán a rendszernek az inerciája csökken. Ez egy tényleg egy ahogy most már több eszerre mondom, ez egy nagyon komoly kihívásokkal terhelt időszak, már

0: a mai nap is, de a következő hetek egyértelműen sokkal nagyobb figyelmet igényelnek mind az erőművek, mind a rendszerirányító oldaláról, és szerintem abszolút érvényes most az, amit július elején már az energetikai miniszter kért az emberektől, hogy az esti órákban próbálják meg csökkenteni a fogyasztásukat, mindazt, amit lehet, azt ütemezzék át napközbenre, mert a rendszer alapvetően az esti csúcsban lesz.
1: De ilyenkor nem lenne megfontolandó, hogy a termelés oldalán akkor azokat a gyáregységeket, vagy pedig nagy villamosenergia szükséglettel rendelkező szereplőket is elkezdjék majd korlátozni, ha ott tartunk?
0: Erre vannak protokollok, tehát a rendszerirányítónak, a MAVIR-nak pontosan ez az egyik feladata, hogyha ellátási probléma keletkezik, akkor, és nem tud tartalékokat mozgósítani, tehát a termelői oldalról nem tudja biztosítani a termelés és a fogyasztás egyensúlyát, akkor a fogyasztás oldaláról kell beavatkoznia. Ennek megvannak, még egyszer hangsúlyozom, az eljárás rendjei, megvan az a sorrend, ahogy először a nagy fogyasztókat korlátozzák, majd adott esetben akár komplett fogyasztói körzetek korlátozására is szükség lehet. Nagyon-nagyon reméljük, hogy ide nem jutunk el, de igen, igaza van, lehet olyan állapot a villamosenergia rendszerben, amikor akár üzemeknek, akár pedig nagyobb fogyasztói körzeteknek a lekapcsolása válik szükségessé. Ez úgy hívják ezt, hogy gördülő áramszünet, tehát amikor programozottan kapcsolnak le bizonyos körzeteket annak érdekében, hogy a villamosenergia rendszernek a többi része az éppen működőképesen maradjon.
1: Hát ha túl leszünk ezen az időszakon, akkor nyilván majd a szakemberek a vészforgatókönyvek után elkezdenek azzal foglalkozni, hogy milyen megoldásokkal lehet felkészülni az ilyen extrém környezetre. Mert ugye azt öntől is nagyon sokszor hallottuk, hogy a Duna 3 jellemzője befolyásolja közvetlenül az atom üzemét, a vízállás, a vízhozam és a vízhőmérséklet. És azért az idejében megtapasztaltuk, hogy mindegyik tekintetében azért, hát hogy a klímaváltozás vagy micsoda, azon lehet vitatkozni, de azt okozza, hogy ez súlyos problémát okoz. Ön szakemberként hogy látja, érdemes és kell is mondjuk azon gondolkozni, hogy akár duzzasztógátakkal vagy bármi hasonlóval a Dunát is szabályozzák?
0: Tehát egyrészt azt szeretném mondani, Eszter, hogy azért rendkívüli a 2026-os év, és egészen biztosan beíródik ilyen értelemben az energetika történelemkönyvébe, mert tényleg nagyon ritka az, amikor ez a három jellemző, a vízhozam, a vízállás és a hőmérséklet egyaránt korlátokat eredményez, vagy korlátokhoz vezet az energiaellátás tekintetében. Én megnéztem itt az elmúlt időszakban, hogy az elmúlt 40 évben hogyan alakult a legkisebb vízállás, és sajnos az látszik, hogy azok az időszakok, amikor gondot okoz ez a dunai alacsony vízállás, ezek gyakrabban fordulnak elő mostanában. Alapvetően a legkisebb vízállásos időszakok az elmúlt 15 évben koncentrálódnak, úgyhogy igen, itt látszik egy trend. Ez a trend, ez egyrésztről táplálkozik a klímaváltozásból, ez egyértelműen látszik most, hiszen jelenleg 750 köbméter per másodperc alatt van már a Dunában a vízhozam, a Paksi szelvényben, ami soha nem látott kis érték, és hát látjuk, hogy az egész dunai vízgyűjtőterületen hiányzik a csapadék, a Velencei tó majdnem, hogy kiszáradt, a Balatonból hiányzik kb. 50 cm-nyi víz, tehát hogy tényleg egy rendkívül száraz időszakban vagyunk, és tulajdonképpen minden meteorológiai szakember azt mondja, hogy ez a klímaváltozásnak az eredménye. Meg kellene tartanunk a vizet jobban az országban, akkor, amikor a klímaváltozás ilyen komoly problémákat okoz. De van még egy probléma, mégpedig az, hogy Magyarország fölött, tehát a Dunán, Szlovákiában, Ausztriában és Németországban az elmúlt 5 évtizedben belépcsőzték a Dunát. Ez azt jelenti, hogy a hegyekből a Duna ma már nem szállít hordalékot. Ugyanakkor a magyar szakaszon sodorja lefelé a még itt lévő hordalékot, és mélyíti a medret. Egyértelműen látszik az adatok elemzéséből, hogy egy ilyen másfél centiméter per éves sebességgel a Duna mélyíti a saját medrét Magyarországon. Ez jellemző a Paksi szelvényben, de más magyarországi szakaszokon is ugyanezt lehet látni. Tehát nem érkezik utánpótlás a hordalék számára, az itt lévő hordalékot viszont viszi lefelé, és ennek következtében tulajdonképpen a Duna vágja be magát a medrébe, és egyre mélyíti a medret. Ez az egész probléma. Az alacsony vízhozam és a mélyülő meder, ez nagyon komoly problémát okoz az energetikának, a hajózásnak, tulajdonképpen a turizmusnak, ugye azt is lehet olvasni, hogy kirándulóhajóknak, a szállodahajóknak a tömkelege áll a magyar szakaszon, nem tudják elhagyni Magyarország területét, de ugyanígy az áruszállítás is nagyon komoly gondokkal küzd az alacsony vízállás miatt. És látjuk, hogy a Duna-Tisza köze nagyon komoly vízhiánnyal küzd, hiányzik a talajból rengeteg víz, de hát tulajdonképpen egy megváltozó klímában muszáj lenne öntözni nagyon sok területet ahhoz, hogy a mezőgazdasági tevékenységet Magyarországon fenn lehessen tartani. Szóval ez az egész komplex problémakör, ez megoldásért kiállt, egy olyan kihívással néz szembe szerintem Magyarország, amire nem feltétlenül készültek a döntéshozók a korábbi években, évtizedekben. Úgyhogy igen, egy komplex megoldást kell keresni a Duna vonatkozásában. Én azt mondanám, hogy ez egy olyan, az egész Kárpát-medencét érintő problémakör, amiben ki kellene dolgozni egy olyan szakmai megoldást, ami mellé a politika fel tud sorakozni, ami mentén lehet egy nemzeti konszenzust kialakítani, és utána ezt következetesen meg kell valósítani. Ez idő kell, pénz kell, rengeteg egyeztetés és türelem, de az biztos, hogy a Duna így nem fogja tudni szolgálni a Kárpát-medencének az érdekeit, ha nem teszünk valamit.
1: Hát akkor remélem, hogy teszünk valamit mindenki, aki érintett a kérdésbe, mi pedig azt fogjuk tudni tenni, hogy majd erről újra és újra beszélünk. Aszódi Attilával is nagyon szépen köszönöm, hogy most is a rendelkezésünkre állt, és azt hiszem, hogy a következő időszakban is bőven lesz miről beszélnünk. Köszönöm szépen.
0: Abszolút. Én is köszönöm, Eszter.
1: Viszal.
2: Több kevesebb. A Spirit FM aktuális gazdasági műsora Somodi Solymos Eszterrel. Mennyit ér a pénzünk? Hogyan érintenek minket a gazdasági intézkedések? Mi befektessünk? Vagy épp hogyan gazdálkodjunk? Minden, ami a pénztárcánkat érinti.
1: Utolsó témánkhoz érkeztünk, és az energetikáról, a Dunáról. Most egy kicsit a figyelmünket az iparra fogjuk szögezni, méghozzá annak tekintetében, hogy dr. Molnár Lászlóval, a GKI kutatás vezetőjével beszélgetek arról, hogy mire jutottak a számok alapjában, a számok tükrében, hogy miként változott itt az iparunk, hiszen az elmúlt évekre, hogyha visszatekintünk, például 2016-ban ugye a kormány meghirdette az Irinyi tervet, majd az Ipar 4.0 programot, és grandiózus tervekkel lett megcélozva, hogy a feldolgozó ipar 2020-ra 30%-ra emelkedjen. Ugyanakkor azt is tudjuk jól, hogy az elmúlt években nagyon sok gyárátadásról és egyebekről hallhatunk, de nem tudjuk, hogy a számok mit mutatnak. László, mit mutatnak a számok?
3: Ugye az látható minden adatból, amit a KSH közöl, hogy vergődik az ipar. Nagyon egyoldalú az iparszerkezet, az autóipar, de az autóiparnak beszállító ágazatok túlsúlya jellemzi a magyar iparszerkezetet. Ez pont, amit ön is említett, hogy ez a gyár építési programoknak köszönhető, hiszen például az akkumulátorok is jellemzenek az elektromobilitáshoz kapcsolódóan, főleg az elektromos autóknak készültek volna. Az más kérdés, hogy mivel nincsenek elég piac, ezért újabban már energiatárolásra használják ezeket az akkumulátorokat. De önmagában azért igen, az állapítható meg, hogy az ipar súlya nemhogy nem nőtt, hanem egyenesen csökkent, és most körülbelül ilyen 18%-on állhat, míg 2015-ben, tehát 10 évvel ezelőtt még 23,5%-on volt. Tehát nemhogy nem sikeres volt az újraiparosítási program, hanem kifejezetten egy katasztrófát mutat.
1: És amikor azt mondja, hogy egyoldalú az ipar szerkezete, akkor egyébként mi látható az adatok alapján, mely irányba kellene gondolkoznunk, vagy mit kellene erősítenünk ahhoz, hogy mondjuk ne egyoldalúvá váljon, hiszen mindig azt halljuk, hogyha megfelelő a mix, az mindig sokkal jobb, hiszen egy-egy válság vagy krízis helyzet, akár az autóiparban lévő, nem érinti akkor annyira durván a gazdaságunkat.
3: Ez így van. Ugye a legnagyobb gond Magyarországon az, hogy az egész iparpolitika nem a magyar adottságoknak megfelelően gondolta az iparosítást, hanem nem tudjuk mi alapján, mert se elegendő munkaerő, se elegendő tőke igazából nem volt a magyar gazdaságban ahhoz, hogy ezt a újraiparosítási programot meg lehessen hirdetni, illetőleg, ami még talán ennél is fontosabb, hogy olyan ágazatok kerültek itt a reflektorfénybe, amelyek például rendkívül energia felhasználók, főleg villamos energiát tekintve, illetőleg rendkívül környezetszennyezők. Tehát azért ugye a környezeti károk elhárítása majd később jelentős összeget fog fölemészteni, és nem mellékesen igen sokba kerültek. Tehát azt azért lehet tudni, hogy a BYD-nak durván 320 milliárd forintot ígértek oda, ebből 70 milliárd egyéb fejlesztést is megvalósítottak, vagy emellett még 70 milliárdot költöttek az ipartelep kialakítására, vágányoda vitelére, autópálya összeköttetés megteremtésére, és ugyanez igaz a CATL, meg a BMW gyárak, vagy akár a kecskeméti Mercedes gyár esetében is. Tehát rendkívül sok pénzbe kerültek, hogy idejöttek, és ehhez képest viszont a magyar várható nyereség azért alacsony. Tehát valószínűleg sok esetben még azt a támogatást sem fogja meghozni, mint amiben belekerültek ezek, főleg mondom ilyen tágabb értelemben, tehát nem csak a közvetlen adózási támogatásokat tekintve, vagy a közvetlen pénztámogatásokat, hanem az ilyen beruházási kiegészítő támogatásokat is nézve. Ugyanakkor, hogy a kérdésre is válaszoljak, tehát azért Magyarországon vannak olyan hagyományos iparágak, amelyekben azért a magyar ipar viszonylag erős volt, ilyen például az elektromechanika, az elektronika bizonyos ágai, a gyógyszeripar, ugye, hogy hát azért nem kell bemutatni a Richter, a kínóin, az Aegis, a Biogál, azért viszonylag jelentősebb gyógyszergyárak, amik Magyarországon is ismernek, és azért viszonylag jól bevezetett termékstruktúráik volt, ami a világpiacon is kerendőnek bizonyult az elmúlt években. Tehát például ez lehet egy ilyen, de ugyanez a vegyipar is, de nyilván nem itt a világpiac szempontjából, hanem itt a környező országok szempontjából nézve. És akkor rögtön van egy másik probléma, hogy nem érdemes egymás ellen fejleszteni, már pedig itt ez is ment, hogy ha a szlovákok autógyárat építettek, vagy a szlovák épített valaki autógyár, akkor nálunk is autógyártás kell. Tehát így gyakorlatilag egymással versenyezve kínáltunk egyre kedvező feltételeket olyan üzemeknek, akiknek inkább fizetniük kellene, hogy ide jöhessenek. Hát csak, hogy megint egy aktualitást mondjak, a mai hírekben benne volt, hogy a kecskeméti gyár azzal dicsekszik, hogy 30% a munkaerőköltség, vagy a gyártási költség Magyarországon, mint Németországban. Tehát egy ilyen gyárnak itt nem támogatni kéne, hogy ide jöjjön, hanem ő neki kéne fizetni, hogy bejöhet egyáltalán. Tehát itt azért látni kell, hogy sok esetben egy piac ellenesen is működött a támogatás politika, hiszen olyanokat támogattunk, akiket egyébként nem kellett volna támogatni, ellenben olyanokat nem támogattunk, amik kevés támogatással viszonylag gyors fejlődésre lettek.
1: Igen, de miközben olyanokat olvasunk a hírekben, mint például azt hiszem áprilisban volt, de hogyha tévedek, elnézést hirtelen, de hogy az Electrolux csoport ugye bejelentette, hogy leállítja a termelést a Jászberényi gyárában, ugye az körülbelül nem is tudom, több száz munkavállalót érintett, tehát hogy azért... Amikor meg ezt halljuk, akkor elbizonytalanodunk, hogy ami meg itt van, az miért zár be?
3: Hát például azért, mert olyan körülmények közé kerültek, amely mellett nem volt érdemes termelni. Tehát most vegyük azt, hogy egy fehér áru, ugye, amit ott gyártottak, ugye főleg hűtőszekrényeket gyártottak Jászberényben, meg később már porszívókat. Tehát ez nyilvánvaló, hogy ez nem az a piaci szegmens, ahol viszonylag gyorsan pörögnének az áruk. Tehát egy hűtőszekrény jellemzően 5-10 évig működik, azért egy porszívó is közben 3-5 évig elműködik. Tehát nyilván ezek olyan speciális ágazatok, ahol nagyon lassú a piac növekedése, tehát óhatatlan, hogy előbb-utóbb gyárösszevonásokra kerül sor, és koncentrálódik a termelés. Na most, hogy ez nem Magyarországon koncentrálódik, hanem mondjuk máshol, az egy külön kérdés. Itt valószínűleg az a helyzet, hogy Törökország kb. Fele akkora munkaerőköltséggel dolgozik, mint Magyarország, és mert vámmentesen lehet egy csomó terméket behozni Törökországból, az EU-ba, ezért tulajdonképpen ott csak a szállítási költség a különbség a magyarországi telephely és a török között. Tehát, hogyha a szállítási költségnél jóval többet lehet megspórolni a béren, akkor oda fog menni a termelés, de ez óhatatlan, tehát ezt nem is lehet nagyon meggátolni, meg nem is érdemes meggátolni, mert ez csak azt jelenti, hogy újabb meg újabb dotációt kell adni egy olyan ágazatnak, ami egyébként nem versenyképes.
1: És hát akkor itt az új kormány előtt álló nagy feladat, mit lehet javasolni, hogyan fogjanak akkor ők most az ipar tekintetében? Mi az, amit lehet ilyenkor ajánlani a számok tükrében?
3: Hát ugye akkor egy-két ilyen apró példa, csak mert nyilván nem vagyunk abban a helyzetben jelenleg, hogy a kormánynak tanácsokat adjunk, hiszen a kormány maga is tanácstalan sok esetben, hogy mit kéne csinálni. De például a hadipari fejlesztéseknél a magyar beszállítók helyzetbe hozása, de itt én műszaki értelemben értem a dolgot,
1: igen,
3: vagy képzettségi értelemben, abban azért biztos lehet tenni valamit. Vagy a vasúti járműgyártásban azért Magyarországnak vannak hagyományai, tehát például az Intercity kocsikat mondjuk, ha a magyar meglevő gyártási kapacitásokra méretezve folyamatos állami megrendelék biztosítva itthon gyártanánk, nyilván több hozzáadott értéke lenne, mint hogyha importálnánk, csak azért, hogy nem tudom, 28-ba át lehessen vágni egy szalagot. Tehát ezért érdemes végig gondolni, hogy miben vannak még Magyarországon olyan belső erőforrások, amelyek vagy nincsenek kihasználva, vagy viszonylag kis ráfordítással gyorsan fölpöröghetnek, és nem mellékesen erre lenne kereslet, abban azért lehetne kapirgálni, és ez, ugyanez igaz minden olyan esetben, ahol az ipart kiegészítő szolgáltatási tevékenységről van szó, és nem csak a K+F-re kell gondolni, hanem egyéb szolgáltatási szegmensekre, hogy mondjak egy egyszerű példát, ugye az SSC-k azért jellemzően nem csak a szolgáltató szektornak szolgáltatnak, hanem az ipari szektornak is. Tehát minden olyan kutatásfejlesztési központ, vagy bármilyen olyan SSZ, ami segíti az iparvállalatok tevékenységét, az például szolgáltatásnak minősül ugyan, de ilyen áttételes módon további támogatást tud adni a hazai iparnak. Nem mellékesen, igen, jó jövedelem mellett. Tehát ezek nagy hozzáadott értékű ágazatok, főleg azért, mert viszonylag kevés tőke kell hozzá, eleve nagyon sok szellemi munka, tehát főleg diplomás munkakörök, hát vagy nyelveket beszélő érettségizettek.
1: Szerintem lesz még miről beszélnünk, hiszen akkor hatalmas a feladat, és fontos a számokat megismerni, mert az mindig a kiinduló pont. Dr. Molnár Lászlónak, a GKI kutatásvezetőjének köszönöm szépen, hogy a rendelkezésünkre állt, és remélem legközelebb is segít bennünket, hogy tudjunk tájékozódni. Köszönöm.
3: Nagyon szívesen.
1: Ez volt tehát már a több-kevesebb, tartsanak velem legközelebb is, hiszen a héten én várom a hallgatókat. Viszont hallásra!
2: Műsorunk szakmai partnere a Kavosz Széchenyi Kártya Program ZRT. Ha lemaradt műsorunkról, ne bánkódjon! Kövesse be a Spirit FM YouTube csatornáját, amelyen minden műsorunk visszahallgatható. Spirit FM, a nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Hírek a Spirit FM-en.
4: Holnap ismét életbe lép a vörös kód. Már több mint 400-an neveztek az 58. kék szalag nagydíjra. Folytatódik a kánikula eső nélkül. Köszöntöm a hallgatókat, Ötvös Ádin vagyok. Rendkívüli riadó készültséget rendelt el az aszály miatt az élő környezetért felelős miniszter. Ez azt jelenti, hogy a vízügyi igazgatóságok az azonnali beavatkozásokat és intézkedéseket hatékonyabban, gyorsabban tudják elvégezni. Tájékoztatott Gajdos László. Jelenleg az ország háromnegyedén súlyos a vízhiány. Mindenki takarékoskodjon a vízzel, ezt kérik a szolgáltatók a holnaptól várható kánikula miatt. Aki teheti, ne most töltse fel a medencét, mossa le az autóját ivóvízzel, és a feltétlenül szükséges öntözést is ütemezze a csúcsidőszakon kívülre. Az egy hónappal ezelőtti hőségriasztás idején több településen akadozott az ivóvízszolgáltatás, főként a főváros környékén. A fővárosi szolgáltatók és intézmények felkészültek a tartós melegre, közölte a főpolgármester. Karácsony Gergely hangsúlyozta, a rekord alacsony dunai vízállás ellenére a fővárosi vízművek biztosítani tudja Budapest ivóvízellátását, így vízkorlátozásra nincs szükség. Hozzátette, megkezdődött a szükségkutak kihelyezése a fővárosban. Holnap ismét életbe lép a vörös kód, jelentette be a családügyi és szociális miniszter. Kátai Németh Vilmos hangsúlyozta, hogy a tartós kánikula megviseli a gyermekek, az idősek, a fogyatékossággal élő emberek és a krónikus betegek szervezetét, a hajléktalanok pedig még nagyobb veszélyben vannak a nagy hőségben. A vörös kód idején az intézményeknek fogadniuk kell a rászorulókat. Erdőtüzek pusztítanak Törökország nyugati részén. A lángok a turisták körében népszerű Mugla városánál csaptak fel, eddig 65 embernek kellett elhagynia az otthonát. Elővigyázatosságból kiürítették a tűztől mintegy 3 kilométerre lévő kórház több szárnyát is. Már több mint 400 nevezés érkezett az 58. Kék Szalag nagy díjra. Az online nevezés ma 20 órakor zárul. Az idei verseny a hagyományoknak megfelelően holnap 9 órakor rajtol Balatonfüredről. A résztvevők Balatonkenese, Siófok és a Tihanyi szoros érintésével haladnak, majd Keszthelynél fordulva térnek vissza a Balatonfüredre. A Kék Szalag Európa leghosszabb tókerülő vitorlás versenye. Vélhetően második világháborús bombákat találtak az aszály miatt visszahúzódó Dunamedrében Értnél. A város polgármestere azt kéri, hogy senki ne menjen a partra. A helyszínt biztosították a hatóságok, jelenleg az előbukkant robbanó szerkezet azonosítását végzik. Napról napra fokozódik a kánikula, holnap is szinte zavartalan napsütésre számíthatunk. Eső nem lesz, a Dunántúlon helyenként megélénkül a szél. Északa 13-18, napközben 32-37 fok várható. Nagy tavaink vize 24 fokos.
2: A Spirit FM híreit hallották. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Best of adás következik. Kultóra a Spirit FM-en. Az óra, amit a kultúránk határoz meg. A mikrofonnál Rónai Egon.
5: Voltak éppen, hogy egy művészemberrel beszélgetünk, és úgy kezdődik a dolog, hogy emlékeznek, akkor az mindig rossz. De egyébként de nem feltétlenül, mert hogyha az a művészember pályát módosított menet közben, akkor tulajdonképpen ez egy érthető felvezetés. Úgyhogy én azzal kezdem, hogy emlékeznek, hogy 20 évvel ezelőtt a Megasztárban egy ország szurkolt Pál Tamásnak? Ugye vannak, akik emlékeznek, akik meg nem a színpadon látják színészként, azóta is meg hallják a szinkronban. Pál Tamás a vonalban. Szervusz!
6: Üdvözlöm! Szép jó napot, és üdvözlöm a hallgatókat is.
5: Szóval nem megbántás volt remélem, és nem bántó volt remélem, amit mondtam, hanem szerintem ez tényszerű, hogy az egy popstar karrierje lett, vagy lehetett volna, amiből aztán lett egy váltás, és irány a színház.
6: Ez így van, de tulajdonképpen ami vicces a dologban, hogy én azelőtt is színházi színpadon álltam, tehát gyakorlatilag bár a közönség énekesként ismert meg, mintha az lett volna egy kicsit az első pályamódosítás, úgyhogy ettől ilyen, nem is tudom, ilyen két nap körül keringő bolygónak érzem magam, egy kicsit néha ehhez vonzódom, kicsit néha ahhoz vonzódom, és hát most újra élett a zene iránti szenvedély.
5: De ez most hogy jött? Vagy mitől jött? Vagy melyik daraptól jött?
6: Nem, tulajdonképpen egyébként az elmúlt 3-4 évnek az érési folyamata kristályosodik ki most abban, hogy az év eleje óta most elkezdtem formába önteni azokat a gondolatokat, érzéseket, amik már egy ideje bennem voltak, és éppen ezért most már kicsit érettebb előadóként azt gondolom, hogy jobban meg tudom fogalmazni azt, ami engem foglalkoztat, és amit dal formájában szeretnék átadni a közönségnek.
5: Valamihez kevés a szó?
6: Hát, én azt gondolom, nem egy olyan dolog van, amihez kevés a szó, de ettől függetlenül nyilvánvalóan a dalok szövege, ami 100%-osan az enyém, amiket már eddig is megjelentettem, és amik majd meg fognak jelenni, amiket készítünk, ezek mind-mind-mind az én gondolataim, az én saját érzéseim megfogalmazása, amihez azért kellett idő, meg valószínűleg kellett az az elmúlt 20 év is, ami most már mögöttem van azóta, hogy az ország megismert.
5: Ott a Megasztár után nehéz volt? Nehéz volt valahogy nem annak látszani, mint amit a Megasztár mutatott az emberből?
6: Az volt a nagyon érdekes, hogy akkor valóban fölmerült az a kérdés, jó, rendben, ki is vagyok én tulajdonképpen egy szál egy magam előadóként. Miről mit gondolok? Ezt hogyan tudom megfogalmazni? Milyen zenei formába szeretném ezt átadni? És akkor nekem azért jelent meg egy nagy lemezem, de az még nagyon ilyen kis kezdeti, hát hogy is mondjam, ilyen kis szinte még gyermeki lélekből, épp hogy felnőtté vált ember. Tapogatózó gondolatai voltak. Most születő daloknál már sokkal inkább konkrét élmény, konkrét kis történet, nagyon jól körülhatárolható érzés és világ van ezek körül a dalok körül.
5: Ezt a hangot, ami hát egy jellegzetes, kiváló férfi hang, ez tőlem ne legyen furcsa, hogy én ezt most itt megjegyzem, ezt azért a szinkron is elég gyorsan felfedezte. Az ember szinkron színészként tud valamit tanulni a szakmából, hogy mások hogy csinálják? Ezt meg lehet figyelni, vagy ez már az a gyors taposó, amikor igazából már szinte a filmet sem látja, csak mondja az ember?
6: Én azért ezt a elmúlt majdnem 20 évet, jó 18 évet valóban nagyon sokat szinkron stúdiókban töltöttem, és mondhatjuk azt, hogy akkor még a leges legelején, bár én is abba a korszakba csöppentem, amikor már nagyon ment a digitalizáció, már nagyon, nagyon futószalag irányba indult el a dolog, azért azt mondom, hogy még volt lehetőségem arra, hogy néhány nagyon nagy színész mellett állhassak, és hát akkor az ember bizony kocsányan lógó szemmel és nagyra nyitott fülekkel lesi, szívja magába azt, amit ezek az emberek kisújból gyakorlatilag megoldanak, és hát valamit persze próbál így meg, vagyis mondjam, magára ragasztani a poron kívül is, úgyhogy nekem ez egy nagyon hasznos időszak volt, nyilván azt hadd tegyem hozzá egyébként a szinkronnak, azért is volt egy nagyon jó, hogy is mondjam, nyeresége, hát most nagyképűnek tűnök, de az, hogy engem alkalmaztak, vagy majd hívtak, mert hát ott azért az éneklést is tudtam használni.
5: Rajzfilmek?
6: Azért, igen, nagyon sok rajzfilm, betétdal, amit föl kellett énekelni. De voltak még élő szereplős filmek is, ahol azért mondjuk a Walt Disney megkövetelte, hogy akár élőszereplős filmben is kelljen énekelni. Úgyhogy azért az éneklés nem állt távol tőlem. Lehet, hogy a közönség nagyon sokszor hallott is, csak esetleg nem tudta, hogy én vagyok az, akit éppen hall énekelni.
5: Közhírét étetik, tessék itt
6: de
5: a lehetőség.
6: De hát most íme meg lehet tudni. Úgyhogy most egy kicsit vissza, úgymond a reflektorfénybe azáltal, hogy ne csak a hang, hanem a hozzá párosuló arc is felismerhető legyen.
5: Én színpadról a Veresegy Színházzal tudtam összekapcsolni. Az a kapcsolat, az létezik még?
6: Az már nem létezik. Most már a Karinti Színházban játszom. Mondjuk most jelenleg egy darabban, a Szent Péter esernyőjében. Tehát a színpadi rész az most picit háttérbe szorult, mármint hogy színdarabokban való játszás. Hanem inkább most igen, mint énekes előadó.
5: Na és akkor mi történik? Tessék, most van dal, nem tudom mennyi, ezeket hogy lehet ma a közönséggel elvinni igazából? Mert hogy a Megasztár hullámán ez még viszonylag könnyűnek látszott, nyilván ott azért volt menedzsment is, meg volt kiadó is, de hát ez ma azért nem olyan egyszerű.
6: Hát itt azt mondom, hogy tulajdonképpen ez most már nagyon a saját magán az előadón múlik. Azért láttunk jó néhány példát az elmúlt években is arra, nem hasonlítom magam hozzájuk természetesen, akik teljesen saját erejükből különböző social media felületeken, videó megosztókon keresztül érték el a közönségüket. az nagyon-nagyon fontos dolog, hogy számomra ez most nem kényszerből, hanem tényleg örömzenélésből születik. Augusztus végén már megjelent a Mozi című dal, ez volt tulajdonképpen az első fecske. Ez egy picit össze is köti a színház, a szinkron világát velem, mind szövegében, mind a videóanyagban. És most a legfrissebb megjelenés, pedig a második dal, az Egyetlen, ami egy önirónikus, sevelecse nélküle toxikus kapcsolat megfogalmazása. Egyáltalán nem borongós, hanem azt mondom, hogy majdnem már-már táncolhatós zenei stílusban. Úgyhogy ennek most jelent meg a videoklipje.
5: Mi meg most meghallgatjuk, Tamás. Meg fogjuk ezt hallgatni, hogy mindenki ellenőrizni tudja, hogy tud-e rá táncolni. Hát mondjuk, nem, ha valaki autóban hallgat minket, akkor kalandosabb lesz, de hát hajrá.
6: És akkor hát majd dobogjon az ujjaival.
5: Tekintsük úgy, hogy újrakezdés, és sok sikert kívánok hozzá.
6: Nagyon szépen köszönöm.
5: Meg hát a színházhoz is, hogyha az még azért az a szál az megmarad. Pál Tamás, köszönöm szépen, és akkor most hallgassuk meg Pál Tamás előadásában az Egyetlen című dalt. Ennek a videoklipjéről is ejtettünk pár szót, és ezzel zárjuk a mai kultúrát, már legalábbis a hivatalos részét, mert az egészen a hírekig hallgathatnak minket, persze ennek kereteiben. Cserdi Zsolt volt a szerkesztő, Róna Jégon vagyok. Jöjjön az Egyetlen, viszont hallásra.

0: Kultóra a Spirit FM-en. Az óra, amit a kultúránk határoz meg. A mikrofonnál Rónai Egon.
1: Folytatjuk a kultúrát, és hát egy talán a kultúrában némiképp szokatlan témával, de majd mindjárt megvilágítjuk, hogy mennyire idevaló ez. Ugye a klímaváltozás lesz a mi alapvetésünk és témánk a következő percekben, és hát ezzel a kultúra, mert hogy az életünk részévé vált az ezzel való foglalatosság, az erről szóló beszélgetések, rendre foglalkozik képzőművészeti alkotások, fotósorozatok, regények, színművek, foglalkoznak azzal, hogy a klímaváltozás hogyan érint minket, és milyen társadalmi folyamatokat indít el. És hát most egy ehhez képest talán szokatlan, de ebben gyönyörűen beleilleszkedő témával, a klímaváltozás filozófiai aspektusaival fogunk foglalkozni. Egy picikét Besenyei Mónikával, az MCC Klímapolitikai Intézetének igazgatójával. Jó napot kívánok!
2: Jó napot kívánok, én is szeretettel köszöntök mindenkit.
1: Rengeteg sok kihívás vár minket. A tudomány bajlódik és nagyon nehezen boldogul szintén velünk emberekkel, mert hiába mutat rá bizonyos dolgokra, mi magunk nem akarunk ennek megfelelni. És hát a politika ugyanígy kihívásokkal bajlódik, mert hogy pont azért, mert mi nem akarjuk, a politika is nagyon nehezen tudja ránk erőltetni a tudósok akaratát. És akkor itt felmerül az, hogy mit kellene nekünk tennünk, vagy hogyan lehetne bennünket meggyőzni, és milyen gondolatok lennének azok, amik hatnának ránk. És akkor jönnek az erkölcsi meg etikai kérdések. Úgyhogy én most átadom a szót önnek, igazgatóasszony, és megkérdem egyúttal, hogy a filozófia tud-e velünk valamit kezdeni?
2: Köszönöm szépen. Hát a filozófia igazából azon igyekszik, hogy minket megértsen, illetve hogy megértse, hogy miért úgy gondolkodunk, adott társadalmak hogyan működnek, hogyan látják a világot. És ilyen szempontból vizsgáljuk a klímaváltozást is, mint egy olyan jelenkori probléma, ami részben tünet, részben egy erkölcsi kérdés, részben egy világszemlélet, kötődik az adott kultúrához, hogy melyik ország, melyik népesség hogyan áll a klímaváltozás kérdéséhez, és azért is izgalmas, mert egy olyan témáról van szó, amit próbálunk a jelenben megérteni úgy, hogy jelenleg még észleljük a tüneteit, de azt a fajta súlyosságát, amit előre vetítenek a kutatók és a tudósok, nem a mindennapokban tapasztaljuk meg. Tehát úgy szoktuk ezt szemléltetni, hogy amikor ugye főzzük a békát a vízben, és egy darabig még nem érezzük. Érezzük, hogy valami probléma van, és próbálunk hozzá valamilyen módon viszonyulni, ugyan részben próbáljuk a hatást csökkenteni, ez a mondjuk úgy, hogy divatosabb, részben pedig, ami egyre inkább előre tör, és mi is szeretnénk ezt népszerűsíteni, ezt a gondolatot, hogy az alkalmazkodásra is gondolnunk kell. És akkor ezzel a hatalmas csomaggal próbálunk meg valamit kezdeni, ami összeköti a társadalmakat, összeköti a generációkat, ami szintén egy rendkívül izgalmas és nagyon sok hatással bír az aktuális személyre, vagy az aktuális kultúrára, hogy hogyan viseltetik a következő generáció iránt, hogyan viseltetünk az előző generáció iránt, vagy egyébként, amit sokszor elfelejtünk, hogy a jelen generációnak a boldogságát, boldogulását, megélhetését és a környezethez, vagy a társadalomhoz való viszonyát hogyan tudjuk értelmezni.
1: Ugye az ember sajátossága, hogy amíg konkrétan őt nem éri baj, addig hárít, addig azt gondolja, hogy ez megúszható, hogy majd mások, vagy máshol, vagy máskor. És hát éppen ezért nagyon nehéz haladnunk a klímaügyekben, mert hogy mindig van egy ennél fontosabb szempont, most utalok csak Donald Trump politikai megnyilvánulásai a klímaváltozás tagadásával kapcsolatban, vagy a klímaegyezményekből való kilépés tekintetében, mert hogy más a politikai érdek. És akkor ezzel szemben meg van egy normál emberi gondolat, hogy hát mit hagyunk az utódainkra, hogy lesz ez itt?
2: Általában ez jellemző arra, hogy hogyan viszonyulunk az utódainkhoz, hogyan viszonyulunk akár a családunkhoz is. Ugye a nálunk zajlott beszélgetésben is felmerült egy ilyen téma, hogy akinek gyerekei, unokái vannak, az valószínűleg egy picit másképp gondol a jövőre. Felelősséget érzünk közvetlenül a saját családunk iránt is. Nyilván ez nem feltétlenül szükséges, hogy valakinek családja legyen, hiszen úgy is tud az utókorra gondolni felelősen, hogyha nem a saját leszármazottairól van szó, de azt gondolom, hogy néha egy picit összekeverjük ezt a témát, mert attól, hogy a klímaváltozásra felelősen gondolunk, attól még mondjuk egy működő gazdaságba kell ezt valahogy elképzelnünk. Tehát sokszor összemossuk a klímatagadókat azokkal, akik mondjuk úgy, hogy klímaszkeptikusak, vagy azt mondják, hogy nem csak a klímaváltozás, vagy nem kell a klímaváltozást előrébb helyeznünk más érdekeknél is, ugyanis a klímaváltozás és a társadalmi változás, illetve a társadalmi érdekek körülbelül azonos súlyon érdemes kezelnünk. A kettő egymást tudja támogatni és segíteni.
1: Azt mondjuk, hogy egy erkölcsi etikai kérdés tulajdonképpen a klímaváltozással való tennivalónk, de közben meg a filozófia hogyan tud minket ebben támogatni? Milyen olyan irányokat tudhat mutatni, amik minket hétköznapi módon ezt megélő embereket előre tud vinni?
2: Nagyon érdekes álláspont, egészen sokféle megközelítése van ennek. Az egyik például azt mondja, hogy azt tudjuk szeretni, illetve arról tudunk felelősen gondolkodni, amit szeretünk. Tehát például a környezetvédelemnek lehet egy mozgatórugója az, ha felelősséget érzünk az iránt, mondjuk az otthonunk iránt, vagy a környezetünk iránt, és ebből adódik, vagy ebből következik egy olyan fajta felelős viselkedés és magatartás, ami például megnyilvánul a környezetvédelemben, vagy akár a társadalom iránt érzett felelősségben is. Ez például egy olyan filozófiai hozzáállás, ami szerintem nagyon jó iránytű lehet, és akár erkölcsi iránytű is.
1: Volt egy nyilvános vitájuk, a Klímapolitikai Intézet szervezte Földetika a klímaváltozás filozófiai dimenziói. Egy-egy ilyen vita mennyiben viszi magukat, a gondolkodókat, a tudósokat előbbre abban, hogy hogyan kellene megragadni ezt a témát?
2: A nálunk zajlott vitánál is szerintem az volt érdekes, hogy igyekeztünk olyan, nem is feltétlenül különböző álláspontokon lévő tudósokat, ugyanis a filozófiának is, meg a tudománynak is az igazi művelői általában nyitottak más gondolkodókra, de minden esetre több pólust megvilágítani, és több hozzászólást, illetve több hangot meghallgatni. Azt hiszem, hogy ott viszik ezek előre, hogy tudnak olyan emberek is, olyan kutatók, olyan tudósok, vagy ebben az esetben filozófusok találkozni, akik nem biztos, hogy találkoznának egymással, vagy leülnének. És ezen túlmenően pedig a közönség soraiból is nagyon aktív érdeklődést váltott ki ez a beszélgetés, tehát egy még nálunk is szokatlanul pezsgő eszmecsere zajlott le itt a kerekasztal során, és azt mondom, hogy akkor vagyunk igazán sikeresek, amikor a hallgatóságot is be tudjuk vonni. Ugye kutatók is, akik kimülnek a pódiumon, picit hozzá vannak szokva ahhoz, hogy beszélgessenek és reflektáljanak egymásra, esetleg provokálják egymást, de akkor, amikor már a hallgatóság is aktívan bekapcsolódik, én azt gondolom, hogy ez a részünkről az igazán siker.
1: Én azzal vezettem fel, hogy amikor egy társadalmi probléma megjelenik, persze a kultúra világa is reagál rá, és egyre több olyan alkotás születik, amelyik konkrétan ezzel foglalkozik. Most mi esetünkben ugye a klímaváltozással és annak hatásaival. A filozófia tud-e meríteni abból, ahogy a művészet fogalmaz? Vagy épp fordított a folyamat, hogy talán a művészet figyeli azt, hogy a filozófiai gondolatok merre kalandoznak egy ilyen téma kapcsán?
2: Én úgy gondolom, hogy ez a kettőszorosan összefügg. Tehát a filozófiának mindig valahol az a dolga, hogy figyelje, hogy a társadalmak, az emberek, az egyének hogyan reagálnak, hogyan alakulnak a kultúrák, hogyan rezonálnak a különböző stressz hatásokra, ugye a klímaváltozás is egyfajta stressz hatás, de akár a gazdasági nehézségek, vagy bármilyen olyan helyzet, ami nagyobb társadalmakat, vagy nagyobb közösségeket mozgat meg, az egyfajta stressz hatás. És arra adunk mi valamilyen válaszreakciót, és a filozófiát pedig mindig az izgatja, hogy ezt miért adtuk ezt a reakciót, vagy miért így reagált. És szerintem a művészetek pedig közvetítő a két nagyobb csoport között, tehát az egyének, vagy mondjuk úgy, hogy laikusok, és a filozófusok között egy nagyon jó hidat tud képezni. Tehát le tudja fordítani akár képbe, akár zenébe, akár más módon a mi nyelvünkre is, amit nem biztos, hogy értelmileg fogunk fel majd egy ilyen műalkotást, hanem valahogy hat az érzelmeinkre, és tudunk jobban viszonyulni ezekhez a helyzetekhez.
1: Köszönöm, hogy beszélt velem erről. Besenyei Mónikát, az MCC Klímapolitikai Intézetének igazgatóját faggattam egy kicsikét a klímaváltozás és a filozófia kapcsolatáról. Köszönöm szépen.
2: Nagyon szépen köszönöm én is.
1: Minden jót kívánok. És önöknek is, kedves hallgatók, ez volt már a Kultúra. Holnap jövünk újra. Ezt a mai adást Kocsis Andrea szerkesztette, Róna Jégon vagyok. Viszonthallásra.

0: Kultóra a Spirit FM-en. Az óra, amit a kultúránk határoz meg. A mikrofonnál Rónai Egon.
1: Könyvekkel indítjuk a műsor további részét, méghozzá a Libri Marketing és Kommunikációs Igazgatójával, Ludvig Orsolyával. Szervusz, Orsi!
2: Szia!
1: Annyi mindenről beszéltünk már, gyerekkönyvekről is különben. Nem először esik ez szóba, vagy kerül ez szóba, viszont van nektek egy olyanotok, hogy Libri Mini. Kit köszönhetünk az ő személyében?
2: Libri Mini egy róka, illetve a gyermekirodalmi programunknak a neve, amit képvisel ez a kis róka. Igen, 24-ben kigondoltuk azt, hogy a gyermekirodalomhoz kötődő minden tevékenységünket szeretnénk egy picit fókuszáltabbá tenni, és kis műhelymunkával kieszeltük, hogy legyen akkor ennek egy ilyen külön márkája szinte, és ez lett a Libri Mini. Ennek az ernyője alatt teszünk mindent, ami a gyerekekhez szól. Mert mondjuk ennek van egy üzleti területe is, nem titok, hogy körülbelül minden harmadik könyv, amit a világon vagy Magyarországon megvesznek, az egy gyerekkönyv. Tehát, hogy nem elhanyagolható piaci szempontból sem. Amiatt pedig aztán végképp nem elhanyagolható, hogy a gyerekkönyvek határozzák meg, hogy utána annak a gyereknek, fiatalnak, felnőttnek milyen viszonya lesz a könyvekkel, az olvasással, és ugye arról meg már aztán tényleg rengeteget beszéltünk, hogy ez mennyire meghatározó az élet minden területén. Mindenki jobban teljesít, hogyha ha jobban olvas, többet olvas, jobb a szövegértése, jobb a szókincse, stb. Ezt már nem akarom koptatni.
1: Hát, megint. És egy kisgyerekkel ez egy családi program, egy közös élmény, mert hogy ő még egyedül nem biztos, hogy végig tud olvasni egy könyvet, de velünk együtt már lehet, hogy igen.
2: Persze, tehát ennek pszichológiai hatása van, hogy együtt olvassunk. Ez ugye az esti meséktől indul, meg a képes könyvlapozgatástól indul a könyvek megismerése és szeretete. Ez bizony itt kell kezdeni, és ebben a kötődés elképesztően fontos az, hogy esténként mondjuk van egy olyan rutinunk, hogy összebújunk, és akkor van fejből mese, vagy könyvből mese. Ez ilyen biztonságot is tud adni a gyereknek. Ha esetleg megbetegszik, akkor a mese tud neki segíteni, elterelni a figyelmét mondjuk a náthárról, vagy a bárányhimlőről. Tehát azért nagyon sok mindent tud a mese, és hát bevezeti aztán az önálló olvasást is. Bár megmondom őszintén, és szerintem ezt te is meg tudod erősíteni, hogy amikor még éppen csak olvasnak a gyerekek, akkor külön kategóriákban tartják azokat a könyveket, amiket már önállóan olvasnak, meg azt, amit még azért anyával, apával kell olvasni.
1: Hát azt én mindig onnan tudtam, hogy hozza. Tehát hogy van az a könyv, ami ott van vele az ágyában, azt úgy nézegeti, remélem olvassa, és van az, amit hoz, hogy akkor olvasd, apa, meg olvasd, anya, és akkor azt úgy együtt. Egyébként, amit mondasz, az azért is nagyon fontos,

0: mert szerintem az egy nagyon lényeges eleme az olvasásra, szoktatásra, meg annak, hogy aztán ez hosszú távon felnőttkorig is megmaradjon, hogy legyen egy pozitív élmény hozzá. Tehát, hogy az idegrendszerünk ezt a dolgot, ezt úgy emlékezze, hogy hát ez milyen jó.
1: Igen.
0: És hát ezt mi tudjuk megadni leginkább a gyereknek?
1: Mi tudjuk megadni neki, és mi tudjuk a példát is mutatni, tehát ezt is elmondtam már párszor, de erre mindig jó emlékeztetni magunkat, hogy az, hogy olvasunk nekik, az az első lépés, elhanyagolhatatlan, de majdnem ugyanilyen fontos, hogy lássanak minket olvasni, tehát hogy a példa is meglegyen, hogy ez bizony a szabadidős tevékenységek között egy olyan, ami mindig ott van a palettán, és szombat délután, hétköznap este, bármikor, ez igenis egy program a szülőnek is.
0: Közben megnéztem a rókátokat. Cuki, olvas, és egy könyvön ül, és annyira olvas, hogy még a mókus sem érdekli, pedig hogy elkaphatná. Úgyhogy igazi rendes könyvmoly.
1: Rendes könyvmoly, ami minink, a kis róka. Mindenféle tervünk van vele, hogy ő még mit fog csinálni, amivel további kedvet csinál a könyvekhez a gyerekeknek. De hát a Mimire visszatérve, szóval ebben a programban beszélünk mindenről, ami gyermekirodalom, tehát itt a 12-14 éves korig szóló irodalmat értjük ez alatt, és van kiemelésünk, hónapkönyve, amit mindig egy kis bizottság választ ki, ebben pedagógus, drámapedagógus, pszichológus is véleményt nyilvánít. Ehhez a hónapkönyvéhez mindig készítünk egy online elérhető kis munkafüzetet, ami segít abban a szülőnek, nagyszülőnek, hogy hogyan dolgozzák fel az adott témát a gyerekkel, hogyan beszélgessenek róla. Szerintem ez egy abszolút hiánypótlás, nincs is nagyon máshol a piacon. Ezt a Libri Mini honlapján minden hónapban meg lehet találni. És aztán, ami óriási újdonság, imádjuk, szívünk csücske, hogy megszületett október végén az első Libri Mini könyvesbolt, egy olyan bolt, ami teljesen a gyerekeknek van dedikálva, egész máshogy néz ki, mint egy normális vagy egy átlagos Libri bolt. Itt a pénztár, egy léghajó, fagyiskocsin vannak a könyvek és a játékok, fejlesztő játékok is vannak, könyves kacatok is vannak, tehát ez egy gyerekparadicsom. És nem csak a boltról, tehát vásárlásról szól, hanem időtöltésről is, tehát itt játéksarok van, itt matatófal van, korcsoportok szerint vannak csoportosítva, illetve kihelyezve a könyvek és a mindenféle tárgyak. Szóval bátorítok mindenkit, hogy ezt az elsőt, ami reméljük, hogy a sorban az első, és hogy követik majd mások, és ezt a Kampónában lehet megtalálni, szerintem tényleg egy ékszerdoboz.
0: Mondd, minket hát kinéznek aztán szülőket onnan? Vagy szülőbarát?
1: Ez egy nagyon szülőbarát hely, és semmi kényszerítés nincs. Nyilvánvalóan a nyafogást, azt, hát attól nem tudjuk mentesíteni a szülőket, hogy mi tetszik meg és egyebek, de hát ezt amúgy is kell kezelni, bármilyen boltba belépünk.
0: Hát abban lehet üzletet kötni.
1: Igen, meg itt legalább nem csokiért, meg gumicukorért nyafiznak, hanem könyvekért.
0: Ez a bemegyünk és egyet választhatsz, az lehet kettő, persze, azt tudjuk mindannyian, de ott azért lehet határt húzni, megmondtam, hogy egy, és ez a kettő már legyen elég. Úgyhogy jó ez így. Nagyon jó, hogy egy ilyet csináltatok. Mennyire használják? Tudom, hogy két hete, három hete nyílt, tehát ez egy egészen friss dolog. Beleszerettek a gyerekek?
1: Nagyon. Tehát aki látja ezt a boltot, az teljesen oda van. Van, aki gyerek nélkül is bejön, egész egyszerűen csak azért, mert tényleg annyira szép a bolt, és annyira különleges, hogy tehát ezt érdemes megnézni. Csak ilyen álmuló és elismerő szavakat kaptunk rá. De a Mini mást is tud még, mert itt tényleg a gyerekek és a mese van fókuszban. Hogyha kitaláltunk még egy huncutságot, mégpedig a Meseakadémiát, erről nagyon szeretnék mesélni, mert ez egy izgalmas dolog. Meseolvasást tanítunk, ez az első lépése a Meseakadémiának, mégpedig egy színművész segítségével tartunk egy mini workshopot, ez jövő péntek délután lesz, 5 órától a belvárosi Scrutonban. A Facebook oldalunkon az eseményben minden részletet meg lehet találni, hogy hogyan lehet erre jelentkezni. És Mici Mackó magyar hangja, illetve a Hohoho Horgászból a főkukac hangja, tehát Mikó István. Az, aki meseolvasást tanít szülőknek, nagyszülőknek. Szeretnénk, hogyha ezután a két és fél órás program után, amikor akik ott voltak, diplomát is kapnak, elmondhatják, hogy diplomás meseolvasók, karakterépítésből, beszédtechnikából előrébb lennének, improvizációt fog tartani Mikó István, tehát hogy tényleg egy nagyon felkészült meseolvasó hagyná el majd a mi kis workshopunkat, aki utána este már egészen máshogy és sokkal élettel telibben és megszemélyesítve a szereplőket tud majd mesét olvasni a gyerek.
0: Mikó Istvánt is haza lehet vinni utána?
1: Hát szerintem nem, de a hangját mindenféleképpen, illetve azt az élményt, amivel ott biztos vagyok benne, hogy gazdagszik az, aki részt vesz ezen a programon.
0: Egy könyvet is ajánljunk már, vagy kettőt, hármat, hogyha már beszélünk mesekönyvekről, gyerekkönyvekről, akkor ne menjünk el úgy, hogy semmit nem említünk meg közülük. Itt van például a Hónap gyerekkönyve októberből, az Esti mesék nagykönyve.
1: És hát esti mesékről beszélgettünk, úgyhogy ez milyen jó is, hogy említed. Ez egy 50 mesét tartalmazó, egyébként csodálatosan illusztrált könyv, ráadásul 50 a világ minden tájáról származó mese, Afrikából, Amerikából, Dél-Amerikából, Ausztráliából, Ázsia különböző területeiről, nyilván Európából is történeteket szedett össze a szerző, Angela McAllister, aki egyébként egy díjnyertes gyermekirodalmi szerző, és hát minden estére jut ebből egy, néha akár kettő is, mert vannak rövidebb történetek is benne, egy nagyon különleges, ami egyrészt önmagában is nagyon kedves mese, ugyanakkor, ha belegondolunk, hogy ezt a világ megismerését hogyan szolgálja, hogy már fiatalon találkozik valaki ennyire színes történetekkel, akkor azért ez még egy ilyen dimenziót hozzátesz. Arról már nem is beszélek, hogy a Libriben ugye az olvasás éve van, és megkerüljük a földet, hát itt a gyerekek is kerülhetnek velünk egy picit.
0: Az milyen jó lenne, hogyha ők annyit olvasnának, ugye?
1: Bizony, de egyébként tényleg a fiatalok között szerintem nem állunk rosszul. Itt a saját generációnkban kell még egy kis motiváció, kutatásaink is ezt mutatják. Úgyhogy én azért remélem, hogy fognak.
0: Mi szoktunk le róla, Orsi?
1: Hát tavaly csináltunk egy reprezentatív kutatást, szerintem meséltem erről is, és az pont azt mutatta, hogy a 14-29 évesek olvasnak a legtöbbet, és pont a 40-45 plusz, az, ahol a leginkább elveszítettük az olvasókat. Nyilván leterheltségben is ez a korosztály jár talán a legrosszabbul, csak ennek megvan az a hátulütője, hogy visszautaljak rá, hogy minket látnak-e olvasni. És pont ez a korosztály az, aki szülő vagy fiatal nagyszülő korban van, és ha minket nem látnak, hát akkor ez egy ilyen vizet prédikál bort iszik dolog marad, hogy olvas fiam, én meg közben telúzok.
0: Igen, legalább nyugton van, amíg olvasol. Ez nem így működik. Egyébként ez nem így működik, mert fordítva inkább életszerű sajnos.
1: Igen.
0: Na, jó, inkább mondj még egy könyvet nekünk itt a végére, hogy kicsit felviduljunk.
1: Én nagyon szeretek egy Gimesi Dóra történetet, amikor mesélni kezdtek a fák, ez a címe. Szerintem aki Budapestet szereti, ismeri, annak ez kedves lesz. Arról szól, hogy a Városligetben egy építkezés miatt, vagy egy korosodás miatt egy 123 éves fát ki kell vágni, és ahogy kivágják, és ott marad a fa csonkja, ezt meglátogatja Alíz és Dédi, és ahogy ezt a csonkot megérintik, az évgyűrűk időutazásra repítik őket, és gyakorlatilag a kisfa életének pillanatait, hát gyakorlatilag Budapest és a Városliget életének pillanatait elevenítik így meg, ahogy Dédi és Alíz bejárják ugyanazt a területet, de különböző korokban. Hát nagyon izgalmas és érdekes történeteket lehet ebben olvasni Budapestről. Az is érdekes, hogy Alíz ilyen formán találkozik a nagymamájával, az anyukájával és a dédiével is, amikor még ők gyerekek voltak, hogy nekik milyen volt akkor az életük. De ez egy elképesztően aranyos, és hát nagyon lehet hozzá kötődni, mert hogy itt játszódik körülöttünk.
0: Ha sokat milyen sétálunk, akkor felismerik a gyerekek a helyszínt.
1: Igen,
0: ugye?
1: Milyen volt a föld alatti vasút, amikor még új volt, és éppen csak megnyitották, milyen volt, amikor a gyerekek még kisdobosok és úttörők voltak, milyen volt, amikor ugye egy bálna került a Városligetbe, és ott körül hordozták. Szóval nagyon izgalmas, és szerintem, ha nagyszülővel együtt olvassa egy gyerek, akkor ő még saját élményeket is hozzá tud fűzni, hogy ott én is voltam akkor. Szóval ez egy nagyon, nagyon szépen megírt, és rendkívül szépen illusztrált könyv, szóval megint egy olyan, ami megszólal, mondjuk úgy, úgyhogy illik a karácsonyfa alá is akár.
0: Meg a Libri mini program úgy általában is, meg a bolt, a Kampónában is, reméljük, hogy még máshol is. Orsi, köszönöm szépen!
1: Én köszönöm, és a Mese Akadémiára pedig mindenkit várunk a Facebook oldalunkon. Járjanak utána, szerintem egy szuper program lesz.
0: Mit mondtál, dátum micsoda?
1: November 21 délután 5 órától lesz, a jelentkezés és minden egyéb részlet pedig, ahogy mondtam, a Libri könyvesboltok Facebook oldalán megtalálható.
0: Ez pont egy hét múlva van, úgyhogy mi időben szóltunk, le nem maradjanak Mikó Istvánról és a meset olvasás technikájáról. Ludvig Orsolya, a Libri marketing és kommunikációs igazgatója. Köszönöm szépen, szia Orsi.
1: Én köszönöm, szia.
2: Best of adást hallottak.

0: Spirit FM, a nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. Hírek a Spirit FM-en.
1: Holnap ismét életbe lép a vörös kód. Már több mint 400-an neveztek az 58. kék szalag nagy díjra. Folytatódik a kánikula eső nélkül. Köszöntöm a hallgatókat, Ötvös Ádin vagyok. Rendkívüli riadó készültséget rendelt el az aszály miatt az élő környezetért felelős miniszter. Ez azt jelenti, hogy a vízügyi igazgatóságok az azonnali beavatkozásokat és intézkedéseket hatékonyabban, gyorsabban tudják elvégezni. Tájékoztatott Gajdos László. Jelenleg az ország háromnegyedén súlyos a vízhiány. Mindenki takarékoskodjon a vízzel, ezt kérik a szolgáltatók a holnaptól várható kánikula miatt. Aki teheti, ne most töltse fel a medencét, mossa le az autóját ivóvízzel, és a feltétlenül szükséges öntözést is ütemezze a csúcsidőszakon kívülre. Az egy hónappal ezelőtti hőségriasztás idején több településen akadozott az ivóvíz szolgáltatás, főként a főváros környékén. A fővárosi szolgáltatók és intézmények felkészültek a tartós melegre, közölte a főpolgármester. Karácsony Gergely hangsúlyozta, a rekord alacsony dunai vízállás ellenére a fővárosi vízművek biztosítani tudja Budapest ivóvízellátását, így vízkorlátozásra nincs szükség. Hozzátette, megkezdődött a szükségkutak kihelyezése a fővárosban. Holnap ismét életbe lép a vörös kód, jelentette be a családügyi és szociális miniszter. Kátai német filmos hangsúlyozta, hogy a tartós kánikula megviseli a gyermekek, az idősek, a fogyatékossággal élő emberek és a krónikus betegek szervezetét. A hajléktalanok pedig még nagyobb veszélyben vannak a nagy hőségben. A vörös kód idején az intézményeknek fogadniuk kell a rászorulókat. Erdőtüzek pusztítanak Törökország nyugati részén. A lángok a turisták körében népszerű Mugla városánál csaptak fel, eddig 65 embernek kellett elhagynia az otthonát. Elővigyázatosságból kiürítették a tűztől mintegy 3 kilométerre lévő kórház több szárnyát is. Már több mint 400 nevezés érkezett az 58. kék szalag nagy díjra. Az online nevezés ma 20 órakor zárul. Az idei verseny a hagyományoknak megfelelően holnap 9 órakor rajtol Balatonfüredről. A résztvevők Balatonkenessel, Siófok és a Tihanyi szoros érintésével haladnak, majd Keszthelynél fordulva térnek vissza a Balatonfüredre. A kék szalag Európa leghosszabb tókerülő vitorlás versenye. Vélhetően második világháborús bombákat találtak az aszály miatt visszahúzódó Dunamedrében Érdnél. A város polgármestere azt kéri, hogy senki ne menjen a partra. A helyszínt biztosították a hatóságok, jelenleg az előbukkant robbanó szerkezet azonosítását végzik. Napról napra fokozódik a kánikula, holnap is szinte zavartalan napsütésre számíthatunk. Eső nem lesz, a Dunántúlon helyenként megélénkül a szél. Éjszaka 13-18, napközben 32-37 fok várható. Nagy tavaink vize 24 fokos.
0: A Spirit FM híreit hallották. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Korábbi műsorunk ismétlését hallhatják. Provokatőr. Három világkép, három mikrofon és egy forró vélemény. Forró állítások, hideg tények és néha jeges zuhany. Szállj be, mert vitázni merő. Ez a Provokatőr. Gavra Gábor, Boros Tamás és Dévényi István társaságában.
2: Üdvözletem ismét itt a Provokatőr, ismét Lentulai Krisztiánnal. Köszi, hogy jöttél. És ismét Csintalan Sándorral, köszi, hogy te is jöttél, Sándor. És ismét velem Dévény Istvánnal, mert hogy Boros kollega szabadságon van igazoltan távol, és ugye mi ezt nem is nagyon szoktuk eljátszani, hogy ez egy másik nap lenne, mint ami, tehát ezt a műsort, ezt a keddi műsort is hétfőn rögzítjük, és ezt azért fontos most rögzíteni tényként, mert hogy egy számunkra egészen friss információval is hírrel kezdenénk, ami viszont amikor műsorba kerülünk kedden, már valószínűleg meglehetősen meg lesz haladva, mindenféle magyarázatok lesznek hozzá, meg keretezés, de szerintem fontos, hogy azért így is beszéljünk róla, tehát hétfő délután van, és akkor friss hír számunkra az, hogy Bóka János frakcióvezető szerint a nyomozó ügyészség megjelent a Fidesz frakció szervereit tároló teremben, és hát a ugye eddig a pártnak a szervereit foglalták le, illetve azokon tárolt adatbázis pontosabban, és most úgy tűnik, hogy a Fidesz frakciónál lévő szervereken lévő adatbázisokat is vizsgálná az ügyészség, és amikor ezt itt még kezdés előtt egy másodperccel elolvastam nektek, akkor Krisztián azt mondta, hogy atya ég, vagy valami, és még csak csúnyábban, ne ismételd meg.
3: Igen, mert megerősíti azt, amit itt a korábbi adásnapon is mondtam, hogy mindenkit le akarnak szedni, és épül a diktatúra. De örülök, ha nektek ez tetszik.
4: Hát majd, hogyha eljutottunk odáig, nekem mondjuk például az nem tetszik, hogy nagyon erős információk vannak arról, és erős egyelőre a gyanú, hogy tiltott pártfinanszírozás esete forog fenn a kulturális alapítvány a bánat környékén, nem kevés pénzről van szó, 17 milliárdról, ugye, ami alternatív finanszírozásban jelent meg, nem pedig a formálisan és intézményesen felállított döntéshozói fórumon. Ha ez beigazolódik, egyébként, na ez egy jó kérdés, hogy akkor mi fog történni, mert egyébként elvileg és a jog szerint mondjuk azt a szervezetet, amelyik tiltott pártfinanszírozásba esik bele, azt még akár föl is lehet számolni, ami azért egy nagyon szerencsétlen verzió lenni. Én egy dolog biztos, hogyha kiderül, hogy ez a história fals, akkor jó.
2: Melyik história?
3: Hát, hogy alaptalan?
4: Alaptalan ez
2: az NKA sztori?
4: Mondjuk adott esetben a gyanúsítás, meg egyáltalán. Jó, akkor egy másik utcába, mert mondjuk a vadhajtásokkal nem fogok együtt tüntetni, bárki, akkor ott fogok tüntetni veled, de hát
3: na, már megint
4: a húscsonta méri. Hát, drága barátom, azért az meg tényleg egy közhely, amit sajnos nem azért gondolom úgy, mert sokan azt mondják, hanem azért, mert látszik, ma nagyjából 1300 milliárdról számolt be közvetlenül a jelenlegi magyar miniszterelnök, ami totál fals, ucska politika finanszírozás, és a hatalmi párt finanszírozása, ha úgy tetszik, egyébként párt finanszírozása, és hogyha messzire megyünk, akkor sajnos, de muszáj elmondanom, szóval azért a Fidesz jó ideje permanensen a választási csatlásban van. Most, hogy ez mennyire így van, most visszaélek a helyzeteddel.
2: Na.
4: Drága barátom, itt ugye elmondtad a, és ezt nem ironikusan mondtam, a barátomat, mert a Krisztiánt szeretem, meg azt hiszem, hogy némi baráti
3: kölcsönös.
4: Szállam, így tudom, hogy az a nagybüdös helyzet, hogy nem azért rúgtak ki a MediaWorks-től és a Kesmától több mint 2000 embert, mert a Magyar Péter diktatúrát vezet be. Itt valami olyan volt, ami nincs rendjén, ami azt jelenti, hát azt jelenti, aminek látszik. Az, aminek látszik.
2: Beszéljünk majd a volt fideszes nyilvánosság jövőjéről, jelenéről, múltjáról is, de még most akkor tegyük már...
4: Ez szorosan ide tartozik, Pista, az ég áldjon meg, szorosan.
2: Megállt az ég, de hogy beszéljünk majd ott részletesebben. Csak hogy ott részletesebben, majd erről, hogy mi is
4: történik. Ja, jól van, de hát ez...
2: És akkor vissza, csak egy kicsit ide vissza, hogy szerintem én azt vettem észre, hogy ahogy mi nézzük, mi látjuk azt, ami az NKA a ügy címszó alatt történik, vagy vélhetően történt, az teljesen más, mint ahogy mondjuk a Fidesz oldalán látják. Na, mi meglepő, ez hatalmas bölcsesség volt.
4: Tényleg?
2: De hogy olyan radikálisan más, hogy ugye, ahogy Sándor is arról beszélt, én is arról szoktam beszélni, hogy itt nem csak az a baj, és nem csak az a probléma, hogy mikor és milyen úgymond kvázi titokban osztottak, és kiknek pénzt, hanem hogy ez a pénzosztásnak a mintája, az kirajzolja azt, hogy itt tiltott pártfinanszírozás történhetett, hiszen mindig ugyanakkora volt az szinte az összeg. Ugyanis a nagy nyilvánosságban, és ez teljesen megérthető, a bulvár része pörög. Ugye ez a kis grofó kapott, meg Győzike, meg Fási Zsüli, és persze ezek sokkal, vagy ezek egyszerűen érthető történetek, meg hát ez van, szeretjük az ilyen bulvár cuccokat. Ugye az Edda művekkel kapcsolatos hírek is azért kerültek most reflektorfénybe. De a támogatásoknak a jelentős része, a súlyos sok-sok-sok-sok-sok-sok 100 milliárd, az a pártfinanszírozás sémáját rajzolja föl, hogy mindig ugyanolyan fideszes politikusokhoz köthető helyben működő, vagy valódi, vagy nem annyira valódi civil szervezeteknek tűnő, akármik, egyébként sokszor ezek valódi civil szervezetek voltak, kaptak mindig egységesen pont annyi pénzt, 50 milliót, így a választások előtt, és ha ezeket összerakod, már pedig ezt több oknyomozó portál összerakta, akkor rajzolódik ki az, hogy az NK ügy nem más lehet, mint a Fidesz közpénzekből lebonyolított választási csalása a tiltott pártfinanszírozással. Hogyha ezt elfogadjuk, hogy ez a gyanú lehetséges, és hogy ez a megalapozója, akkor azt, ami történik, az a nyomozásnak a teljesen hétköznapi beleleállóvá.
3: Én ebben viszonylag egyszerű álláspontot képviselek, és itt hadd kérjelek meg, hogy ebben ne általánosíts, hogy a fideszesek általában erre mit mondanak, nem, vagy hogy látják, vagy te, vagy ti, hogy látjátok. Én azt mondom erre, borzalmas az ügy, én azt mondom erre, hogy mi a vállalás, és mi a teljesítés. Ahol már lezárult a határidő, nézzék meg, hogy teljesítve volt-e, ahol még nem zárult le a határidő, ott viszont elég pikáns, hogy nézik már, hogy itt most simlis pénz, vagy nem simlis pénz, tehát ott még, ahol teljesülhet, teljesül-e, és az alapján mindenki védje meg magát. Én ezt tudom erre mondani.
2: De ez egyesével lehet.
3: De érted, nem?
2: Abszolút értem, csak ez egyesével lehet érvényes a hálózat végén levő érintettekre. Tehát a XY fideszes önkormányzati frakcióvezető felesége által működtetett Legyen szebb a világ néptánc együttes támogató alapítványhoz érkező pénz, ugye? És akkor neki kellene most megvédeniük magukat. És persze, az úgy jogilag teljesen rendben van. Csak amikor azt látod, hogy az összes fideszes politikus ilyen-olyan-amolyan környezetében ugyanúgy vannak ezek az egyesületek, és ugyanakkora összeget kapnak, ugyanakkor kvázi a választások előtt, na ott van már a gyanúja annak, hogy itt akkor valami történhetett. És lehet, hogy meg tudják védeni magukat, bár valószínűleg nem mindegyik, mert hiszen nagyon sokan vissza is fizették egyébként ugye a támogatást.
3: Minden eset egyedi eset.
4: Jó, lesz, hát a kicsik fizették vissza, és mondjuk azért ne haragudj már az, amikor a mága leírja, hogy kell neki a lóvé, mert egyébként támogatni akarja a választási kampány, ne vicceskedjünk már. És amúgy meg miután ennek a dolognak a, hogy mondjam, a generálója maga a Fidesz, mint központ, nem te, meg nem az egyszerű pártag, meg a nem tudom kicsoda, nekem az ég adta világon sem, nem is lehet, meg vicces is lenne, hogy bármi bajom lenne a Fidesz szavazóval. Mi bajom lenne benne, ugyan már? Nem, hát akik, sajnos miután meg ez a, hogy mondjam, a végrehajtás alanya, vagy tárgya, vagy nem tudom mi, már hogy ennek a projektnek a projekt gazdája az, a Fidesz, mint jogi személy, tetszik vagy nem tetszik, a jogi személyiséget meg azok képelik, akiknek aláírási joguk van, hát most...
3: Van egy személy...
4: Szörnyű ez a helyzet, mert szörnyű volt a rendszer, Krisz.
3: Van egy személy, ő a Búzs Balázs, akit nagyon-nagyon-nagyon...
4: Hát igen.
3: Nagyon-nagyon rossz ez a szituáció. Ha van fideszes politikus, akire vakon azt mondom, hogy egy végtelenül tisztességes, és tudom, nem politikai jelző, rendes ember, az a Búzs Balázs.
4: Ja, persze.
3: És nagyon-nagyon szorítok azért, hogy ez a megértem. Kép ugyanígy megmaradjon. Nem tudom, nektek valaha bármilyen munkakapcsolatotok volt-e a Balázsra?
4: Együtt ültem vele a harmadik kerületi képviselőtestületbe.
3: Na, szóval, hogy nagyon szurkolok azért, hogy ő ebből jól keveredjen ki.
4: Én is.
3: De az, hogy bent van a kaptárban, ha jól tudom, telefon nélkül mai napig, tehát nem tud senkivel érintkezni, az azért...
4: Na. Hát figyelj ide, az a helyzet, hogy ott volt ő, ha minden igaz, és hát egyelőre úgy tűnik, hogy annak a mögött, a bizottság mögött lévő informális hármas kör, ami meg ő volt, annak, és osztotta azt a pénzt, amit osztott a legitim bizottság, háta megett, vagy körülötte, vagy mellette, akkor, és ezzel együtt a tisztességéhez semmi sem bennem, biztos, hogy egy forintot nem rakott el. baromira sajnálom, én is nagyon drukkolok neki egyébként, hogy jól jöjjön ki belőle.
2: Csatlakozom arra most nem beszélve. Mert hogy nekem is volt vele munkakapcsolatom, én amikor a Flaster című lapnál dolgoztam, és az a hajléktalanok által árusított újság volt, akkor ő dolgozott ott mellettünk, meg csináltam is vele interjúkat, mert ő koldus kutató. Alapvetően ez a szociológiai tudományág, amit ő vitt, és hogy az teljesen újszerű volt akkoriban, hogy ő foglalkozott ilyen mélységekben a hajléktalansággal, meg a koldus léttel, úgymond. Tehát én is azt mondom, hogy szurkolok.
3: De ha most annyira nehéz elképzelni.
2: De ha most kivonjuk a személyes érintettségünket, akkor meg mit látunk majd adott esetben? Azt látjuk,
3: hát hogy... Hát tudod, mi a válaszom, meg kikerülöm kicsit, de azt mondom erre, hogy én még a Fidesz kormányzat alatt is vaskos negatív véleménnyel voltam a Fásiról, meg a Mágáról, mint jelenség, és hogy rohadtul nem kellenek a Fidesznek az ilyen formák.
4: Jó, hát az
3: utána a lehet nézni választás előtti műsorban.
2: Nem, ezt elhiszem neked.
3: Sem a győzik-e, tehát nem... Tévedés.
4: Ó, Istenem, na mindegy, szóval egyrészt ugye én meg együtt ültem vele egy testületbe a harmadik kerületbe, igaz, hogy a felén én azért jöttem el, mert egyébként az a... Most nem tudom, hogy a korrupciós versenyben a harmadik kerület hol tartott annak idején, de nagyon...
2: Jó, és
4: a Balázs nem.
2: Erősen.
4: A Balázs nem.
2: Hát akkoriban.
4: De ettől még az, ami milyen szerepbe most kerültileg hagyta magát belekerülni, hát ez egy nagyon szar ügy, és tényleg én fél napig voltam a Kozma utcai börtönben, még meghívott vendég parlamenti képviselőként, és mikor kijöttünk a izéből, úgyhogy a parancsnok, én összehánytam magam. Tehát minden együttérzésem az övé. Az a helyzet egyébként 4 évente, vagy alkalmasint, amikor a demokráciában van hatalomváltás, mondjuk az ilyenfajta, nagyon remélem, hogy az, ami most, persze lesznek valószínűleg ártatlanok is, akik sérülni fognak, és azokkal meg különösen mélyen együtt érzek. Ebben, ha úgy vesszük az én fogalmam szerint egyfajta igazságtételnek, meg rendrakásnak, ennek nem csak az a funkciója, hogy a múltba visszamenőleges hatája legyen, hanem a jövőre nézve.
2: Igen, abszolút egyetértek.
4: Hogy megszokta a magyar politikai elit egyébként, hogy semminek nincs.
2: Teljesen igazad van, Sándor, és tényleg próbálom, nehéz, mert mondom, én is nagyon kedveltem a Búcs Balást, de hogy mégis megpróbálnék egy-két lépést hátra lépve ránézni erre az egészre, hogy és nem csak az ő szemére, hanem itt most a többi történésre, és ami úgymond kezd kiderülni, vagy valamennyire már kiderült, vagy eljut majd a nyomozati szakaszba, vagy akár annál tovább is, hogy tényleg az lengi körül az egészet, hogy itt mindenki azt gondolta, hogy ez örökre így marad. És azért nem tudom valahol hibáztatni ezért a Fideszt, most a hibáztatni egy kicsit idézelve téve, mert mi is azt hittük.
4: Hát én abszolút.
2: Hát még tehát a Magyar Péter feltűnése.
3: Hát biztos, hogy rengeteg cikk és műsor született arról, hogy nagyon sok. Demokratikus úton nem leváltható.
2: Abszolút, hát a Magyar Péter feltűnése előtt, és még utána is jó sokáig, amíg nem tűnt úgy, hogy ez már egy komolyabb történetté válik. Szerintem mélyen meg, és most talán beszéltek a te nevedből, és mélyen meg voltunk győződve arról, hogy ez egyre rosszabb és rosszabb lesz. Hogyha megint nyer a Fidesz, akkor megint szorítanak egyet a demokrácia szűkítésen, és hogy igenis, hogy ez, és hogy az, mint amikor melyik az a film, nem teszem be a címe, és hát akkor itt fogunk élni, mikor 56 után kinéz a édesanyja, miután a férje nyugatot áll. Hát akkor itt fogunk élni. És ez nekem abszolút ez a hangulatom volt már így 14-15 év kétharmad után, hogy ez ilyen a nép, ilyen a Fidesz, kész, ez így maradt. Ezért tudom megérteni, ez most nagyon idézőjelbe téve, hogy a hűbrisz miért? Azért, mert a Fidesz is azt hitte, hogy ez örökre így fog maradni.
4: Jó, az egy dolog.
2: És ami történik egyébként a médiában, majd ha eljutunk oda, ott is mindenki azt hitte, hogy hát itt mindig lesz korlátlan közpénz, mindig lesz ez a... Mindenki. A Fidesztől az ellenzéki mindenki
3: eljutott. Párszor, kíváncsi vagy, ti mit mondok, ti emlékeztek a 22-es győzelem, Bálna, színpad, Rogán arca? Az egyetlen ember, aki nemhogy nem tudott örülni, hanem úgy érezte, aki látta őt, hogy iszonyatos terhek vannak rajta még mindig. Nekem volt olyan érzésem, hogy ott is rezgett a léc, tehát simán kikaphatott volna a Fidesz. Szerintem jól jött Márki-Zay utolsó néhány idiótasága, amiket mondott a kampányban, de én szerintem utólag könnyen vagyok okos, ott kellett volna veszíteni.
4: Jó, hát
3: ott kellett volna veszíteni, és nincs Magyar Péter.
4: Jó, az egy másik kérdés.
3: És 2026-ban Fidesz kormány lenne.
2: Jó, hát az a koalíció az gyönyörűen szétesett volna világosan, hiszen láttuk, hogy bántak egymással ugye a választási vereség után.
4: Az, ami ilyen súlyos bűnök terhelik a Rogánt, gerincét, meg
3: széjét. De megint feltételezések.
4: Jó, hát ezt hagyjuk, hogy feltételezzük, mindegy, azt akartam kinyögni, hogy mindentől függetlenül.
2: Rogánt a Fideszben sem szeretik, és ez nem feltételezés.
4: Egyet, hogy nem lehet leváltani, vagy legalábbis formálisan, meg egyáltalán nem lehet leváltani a Fideszt. Azt gondoltam, hogy nem lehet leváltani, gondoltam én mindazok után, ami a rendeleti kormányzás megjelenésével belépett a rendszerbe. Akkor kezdtem egy kicsit aggódni, vagyis reménykedni, picit, amikor nem robbant föl a gázvezeték mellett, meg az aranykonyvot olyan csúnyán elcseszték, ahogy elcseszték. Ez az egyik dolog. Amúgy meg, nem tudom, volt az a heti lap, ami a jobboldali és lett volna, és ahol megjelent a nemzeti együttműködés rendszerének a nagy koncepciója, de nagyon régen volt, nincs meg.
2: Magyar Krónika.
4: Amikor meg, igen. Az... Ki volt annak a főszerkesztője, nem emlékszem rá? Ó, mindegy.
2: A lényeg, nem ez a Gábor. De mintha ő is lett volna, de nem
4: én,
2: is.
4: Én egy dolog biztos, hogy akkor, amikor ez a dolog, mondtam a Lajosnak, ne figyelj, drága barátom. Az a helyzet.
3: Ezek a mondtam
4: a két harmaddal.
3: Nekünk nincsenek sztori ilyesmi.
4: Hát nektek, én benfentes voltam.
2: Egyszer láttam élőben hátulról.
4: Én benfentes voltam. Miután tapasztalati élményeim vannak, ezért néha úgy gondolom, hogy nem árt megosztani mindaz a mitológiához képest, mint ami elő van adva róla. Azzal együtt, hogy egy genyó volt, amikor ott hagyott minket úgy, mint a izét. De azt akarom mondani, hogy drága barátaim, egy ilyen választási szabálya, vagy nagyot győzik az ember, vagy nagyot bukik. Pont. Uh-huh. És amúgy meg 22-ben tényleg nagy szívességet tettek ezek a teljesen itt vannak, hát a narcizmus a politikában. Hát a 22-es választási koalíciót ezek a narcisztikus magamutogató nemi szervet béregető Gyurcsány Ferenc, Karácsony Gergely, Márki-Zay Péter banda teszéllyel.
2: Rontotta el.
4: Hát finoman szólva. Hát látod, próbálok.
2: Ezt időben sikerült.
4: De nem, azért már mióta, amióta ide járok, azért kezdem mérzékelni magam ahhoz képest, ahogy én szoktam beszélni bárhol máshol, ilyen szépen nem beszélek sehol.
2: És a 5-10 év a provokatőrben is bárhova
3: mehet. És van az a borzalmas, magam sem tudom megfejteni, kifacsart nosztalgia, amikor én jobboldali emberként azt mondom, hogy látva ezt a bagást, képességes ember a Márki-Zay, képességes ember egy Mesterházy, képességes ember egy Dobrev Klára, képességes ember egy nem tudom én, Komjáti Imre, értitek? És nem azért mondom, mert de jó, őket mindig megvertük a választáson, nem azért mondom, tényleg képességesebb emberek.
2: De ment ki?
3: Jó. Mint Magyar Péter és a csapata.
2: De ez... No, ugye Krisztián, most én mint, még... épp próbálok abszolút középre helyezkedni, bár általában nincs semmi, de mindegy, szállt, hogy...
3: De a provokatőr abba tetszeleg. Ez így van. Én ezt figyelem, a provokatőr abba tetszelektek.
2: Ez nem tetszelgés.
3: Tetszelgés.
4: Napista, megkaptad magad.
2: Meg, de kedves nézőink is, hallgatunk, nem tetszelgés egyáltalán. Szóval, hogy tehát értem, persze ezt kell mondani, hogy az ember valahogy nyugtassa egy kicsit önmagát is. Lehet, hogy én is ezt mondanám, hogy semmi képességük is így. De azért, amit a Magyar Péter végigcsinált az elmúlt két évben, és mi lett az eredménye, arra hogy a fenébe lehet rásütni azt a bélyeget, hogy alkalmatlan.
3: Választás nyert, Pista.
2: Hát, és milyen Fidesszel szemben, és milyen gépezettel szemben, és egy milyen társadalomban? Tehát, hogy erre azt mondani, hogy képességtelen, azt nem is értem.
3: Kormányzásra képességtelen, de itt kis csillaggal megjelöm, hogy Vitézy és Gajdos valószínűleg képességes, na. De hát egy Orbán Anita, egy Kármán... Tehát
2: Orbán Anita. Orbán Anitával együtt dolgoztam a heti választnál, kiváló külpolitikai szakember volt már újságíróként is, utána is.
3: Tehát egy mondatot nem tudunk tőle idézni, ami ne lenne valami közhelyszótár.
2: Hát mondott te, gondolod te. De,
4: hát így, hát igen, egy külpolitika, igen. Egy külügyminiszter.
3: Meg nekem furcsa, amikor valakinek olyan mimikája van, oké, a tikkelésről nem tehet senki.
2: De amikor negatív dolgot mondasz,
3: belemosolyogsz. Nézd majd végig ilyen szemmel.
4: Nézd a Krisztián most.
3: Tehát hátborzongató a nő.
4: Ja, figyelj, nekem baromira tetszik különben, de mindegy. A Krisztián most ahhoz keres érveket, hogy dühös legyen. empátiával kell ezt most nekünk kezelni.
5: Jó, empátiával fogjuk kezelni a következő etapban, amikor tényleg most már ráfordulunk a Tisza párt rendesen, úgyhogy kidőnkheted magad. Mert most még lehet, hogy mi is egy picit együtt,
4: hát, most,
5: együtt tartunk veled, engem, de nem biztos.
4: Már ne arra, hogy már amikor ilyeneket sorolsz, mint Mesterházi Attila, meg a Gyurcsány, képességes emberek.
3: Ó, hát dobra vett mondtam.
4: Jó, hát kellenek az olyan képességes emberek, akik nem tudják megverni a Fideszt.
5: Igen, ez szép gondolat, úgyhogy innen folytatjuk.
0: Korábbi műsorunk ismétlése hamarosan folytatódik. Ha lemaradt műsorunkról, ne bánkódjon! Kövesse be a Spirit FM YouTube csatornáját, amelyen minden műsorunk visszahallgatható.

0: Műsorajánló. Fórum a Spirit FM-en. Az ATV népszerű műsora már a rádióban is. Minden hétköznap 11 órától. Többet szeretnél tudni az állatokról? Elhivatott vagy a felelős állattartásért? Érdekel, mit lehet tenni az állatkínzás ellen? Akkor téged vár Adj esélyt című műsorunk. Közös ügyünk az állatvédelem. És mi is fontosnak tartjuk, hogy hangot adjunk azoknak, akik nem tudnak felszólalni magukért. Tarts velünk minden hétfőn 14 órától a Spirit FM-en. Egyenes beszéd a Spirit FM-en. Minden hétköznap este 9 órától a legfontosabb és legérdekesebb közéleti interjúkkal. Érdekli a családtervezés? Tervben a gyermekvállalás? Fontosnak tartja az egészséget? Akkor az ön műsora az életért. A Spirit FM heti műsorában ezekről is szó esik kedden délután 3 órától. Zárja velünk a napot, hogy képben legyen. Aktuál. Minden este 10:30-től a Spirit FM-en. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Korábbi műsorunk ismétlése folytatódik. Provokatőr. Három világkép, három mikrofon és egy forró vélemény. Forró állítások, hideg fények és néha jeges szuvany. Szállj be, mert vitázni merő. Ez a Provokatőr. Gavra Gábor, Boros Tamás és Dévényi István társaságában.
1: És akkor ígéretünkhöz híjen itten vagyunk, ismét provokatőr Lentulai Krisztiánnal és Csintalan Sándorral, és most akkor a második etapban beszéljünk a Tiszapártról. Mert hogy ugye tegnap hétfőn, amikor egyébként felveszik ezt a műsort, de hát ugye ezt így mondjuk, szóval tegnap hétfőn jelent meg a Medián legfrissebb közvélemény kutatása, ami szerint 5% ponttal csökkent a Tisza népszerűsége. A Fideszi valamelyest nőtt, azt hiszem egy ilyen 2-3-4%, mindjárt megnézem pontosan, de a lényeg ennek az egésznek az, hogy hát megszűnt legalábbis ez a szárnyalás, mondjuk ki gondolta volna, hogy lesz majd még 120%-os Tisza támogatottság is, nem? Tehát, hogy ugye 72-nél tartott a Tisza, hova? 110-et szedtél volna. Egyetértek. Jó, legyen 120. Ki gondolta volna ugye, hogy ez az örökké tart, ez az egyik, a másik része pedig az, hogy hát úgy tűnik, hogy a Fidesz így stabilizálta magát egyelőre ezen a 20% környéki eredményen, és hát itt sokan azt mondják, hogy valószínűleg a Polgár Judit féle fiaskó, mármint az, hogy Magyar Péter, most nagyon diplomatikus leszek a miniszterelnökkel szemben, tehát Magyar Péter nem biztos, hogy úgy gondolta a társadalmi egyeztetést, mint ahogy a társadalom gondolta a társadalmi egyeztetést. Szóval, hogy ez a Polgár Judit fiaskó, ez talán visszaüthetett a Tisza pártra. Egyáltalán kell-e ilyen 5-6%-okból bármit is gondolni, vagy ez egy jel, vagy a fideszesek örülnek, persze, szóval mit gondolunk erről?
2: Én nem örülök, én akkor örülök, ha el lesznek ezek takarítva, akkor fogok örülni. Én ezekben a matekokba nem látnék bele többet.
1: Ezt csinálta a Fidesz a kampányban is, hogy nem hitt a mateknak.
2: Erősítve a tegnapi állításomat, hogy eljő egy olyan összeállás, amit nem feltétlenül neveznék választási koalíciónak, hanem majd a parlamentbe jutás után állnak össze, 30-ban, hogyha nem lesz előbb bármi olyan, ami miatt előrehozott választást kell tartani, amely szerint az én véleményem az, hogy egy 40-45-re fog bezuhanni a Tisza, és a további 55-60, az három egységből fog összeállni.
1: Mi az a három? Mert ugye a KDNP is
2: a Fidesz, Fideszt-KDNP, az én fejemben még mindig egynek veszem.
1: Na hát semmi Zsolt hallanád, szomorú lenne.
2: Jó, de egyébként tök örömteli az önállósodásuk, mert rohadt jó látni egy kemény juhászhajnalkát, meg egy nagyon jó barátom, a Máté Zsuzsi, imádom a felszólalásait, tehát ezekre a hangokra szükség van, de az én fejemben ez még mindig egy, a Mi Hazánk a másik, és egy általam még nem ismert, és senki által nem ismert valami lesz a harmadik. És ez a három fogja matekban lenyomni azt, ami most nagyon torony magasan van, de én úgy szoktam nevezni, van egy csomó illékony tiszás, az szépen vagy nem fog elmenni szavazni, vagy pedig vissza fog megint a Fideszre szavazni, azért, mert ugyan nem volt szexi az a kampánya a Fidesznek, hogy a biztosra, a biztos választásra, a nyugira szavazzatok, a szirén hangoknak engedtek, azok vissza fognak szerintem térni a Fideszhez. Ez az én állításom.
1: Az nekem annyira furcsa, hogy nehéz ezekről úgy beszélni, hogy ne általánosítson az ember, főleg akkor, amikor ilyen politikai témákról van szó, mert azért nagyon sokszor egy formát gondolunk egy irányba, akik egy irányba gondolunk egy formát, amint hogy értjük. Igen. És akkor ilyenkor valamelyest jogos az általánosítás, de tudom, hogy nem szép dolog. Szóval hogy nekem az azért fura, amikor a vereségnek az ilyen okai között így szóba se kerül az, hogy mi van akkor, hogyha a most a Fidesz által ilyen megvezetettnek, meg elbutítottnak, meg akik a mozit bámulják, ugye az abszolút filmszínházat bámulják, tehát egy kicsit ilyen együgyűnek titulált tömeg.
2: Vagy korszellem.
1: Tömeg, igenis, azért szavazott a Fidesz ellen, mert elege lett egyrészt a brutális korrupcióból, az állami szintre emelt korrupcióból, másrészt igenis érzékelte azt, hogy a demokrácia most már olyan szinten sérül, és sérülhet a továbbiakban, hogy ott megállt kell parancsolni. És ez egyetlen egy fideszestől nem hallottam még, hogy esetleg ez előfordulhatott.
2: Persze, hogy előfordulhatott. De az a lényeg, hogy amikor jönnek majd a hideg időszakok, akkor meg kell nézni, hogy megmarad-e a rezsicsökkentés, meg kell majd nézni, hogy milyen alkura lesz kész ez a kormány Brüsszellel, hogy lesz-e migráns kvóta vagy nem, mert bocsánat, én a szememnek fogok hinni, és nem annak, hogy Magyar Péter mit állít, mert volt ugye, hogy 5 percen belül az ellenkezőjét mondta a parlamentben egy felszólalásában. Tehát én azt gondolom, hogy itt ez lesz a lényeg. Az a dolog, ez egy ördög ilyen jó a Magyar Péternél, és sajnos ezt kell, hogy mondjam, hogy ez a topik, hogy itt a simliseket be kell kasznizni, mert ez a topik egy csomó fideszesnek is szimpatikus lesz, hogy ezzel fogja betömni a száját azoknak az embereknek, akiket te mondtad, hogy sokan mondják, hogy megvezetettek, én azt mondom, korszellem benne van, szóval hogy ezeknek az embereknek idő után a zsebe fogja eldönteni, hogy ő tiszás marad-e vagy nem.
1: Ez ilyen hátrányos megkülönböztető korszellem? Tehát, hogy a korszellem a fideszesekre nem hat? Ők tisztán, őszintén a nemzeti konzervatív tudattól...
2: Igen, értem. Nem voltam pontos. A korszellem az a szerintem 18 és 30 közötti szavazó, új szavazó, vagy egy választáson eddig szavazott ember, amelyik alapvetően teljesen máshol éli már az életét, és azok mai napig nedves bugyival nézik, hogy ő átadja a serleget a Verstappennek, nedves bugyival nézik azt, hogy milyen szuper a tavaszi szél, tehát ez az abszolút cinema, abszolút filmszínház, ezt kajálják be nagy kanállal. Én erre mondom azt, hogy ezeknek az embereknek eleinte majd a szüleik fogják érezni, a rezsin, vagy bármilyen más olyan intézkedésen, ami húsba vágóan fogja érinteni a magyar családokat, hiszen ilyenek lesznek, higgyétek el, hogy lesznek.
1: De hát most hiába mondom, nem tudjuk.
2: Nem tudjuk. Tehát, én ebben biztos vagyok, hogy lesznek.
1: Higgyük el neked, de nem tudjuk, de ez a közszurkálásnak a fekete öves.
2: Ezt vizionálom, és addig fogja tudni maga mellett tartani a fekete öves tiszásokat, amíg ezeket az egyébként lesznek olyan esetek, ahol alapos gyanúval megvádolt és aztán bekasznizott embereket föl fogja tudni mutatni. Én ezt mondom.
1: Hát és jó van. Tetszettek volna alapos gyanúra okot adó dolgok nélkül politizálni, hatalmat gyakorolni, és méghozzá nem ilyen szakmányban nagy mennyiségben. Tehát most gyanúra okot adó dolgok nélkül politizálni, hatalmat gyakorolni.

0: Sándor.
1: Na jó, elfejtettem, mit akartam mondani, Sándor.
0: Ja, Istenem, olyan élmény pedig titeket hallgattam. Tudom, nem mondom, ilyen baromi toleráns és empatikus nem voltam 1200 éve. Azt akarom,
1: hogy áram a szeretet a
0: azt
1: stúdió.
0: Akarom kinyögni, hogy az a helyzet, hogy hát, hogy nem lesz állandóan eufórikus állapotban a választó. Hát azt tudjuk. Jó. Én nagyon fontosnak tartom a közvéleménykutatásokat, főleg nagy dramaturgiai pillanatokban. Tehát én ebben a havi tébolyban eddig sem mentem bele, ezután sem megyek bele. Nekem ez nem mond semmit. Amúgy, hát, ha most azt ide idézném, amit én írtam a Polgár Judit sztorihoz a Magyar Péter akciójával kapcsolatban, hát azt aztán végképp ki is menne innen a áram. Tehát én azt gondolom, igen. Mondjuk egy dolgot elért nálam, hogy ha és amennyiben megélem, hogy lesz közvetlen állam főválasztás, és Polgár Judit elindul, akkor be fogok jelentkezni a kampánycsapatába. Mindegy. De egy nagyon érdekes dolgot mondtam.
1: Polgár Judit is mit fogja a fejét?
0: Szegény.
1: Rövid időn belül másodszor.
2: Azt hittem úgy, hogy magát akarja jelölteni.
1: Még csintalan is.
0: Jó, én figyelj, de amíg a Polgár Juditot nem apercipiáltam, mint jelöltet, addig én már mondtam, hogy nálam jobb nincs. Nem lett volna, de hát ezt elcseszték. Azt akarom kinyögni, hogy a korszellem, ez érdekes, amit mondtatok. Egyrészt nekem is eszembe jutott, amit a Pista mondott, itt, vagy elkezdtetek itt fideszeshezni. Melyik Fidesz? Tudnélik, a Fidesz szavazók, vagy volt szavazók, meg ha úgy tetszik, fideszesek egy jelentős része is a Tiszára szavazott. Tehát melyik Fideszről beszélünk? A hidegháborút szító Fideszről, a tipródó Fideszről, majd ki fog derülni. Tehát ennek van egy lélektani, meg politikai sora. Ki fog derülni? Ki fog derülni? Én szerintem lesz azért egy ilyen izé...
2: Figyeljetek!
0: Még izé, ha hogy hívják, ugye megalakult az MSZP, felszámolták az MSZMP-t, és lett munkáspárt, itt van Türmel Gyura például. Tehát én azt is el tudom képzelni, hogy ott fogok szomorkodni Orbán Viktor láttán, annak az Orbán Viktornak a láttán, akinek a pártjában, amikor ellenzékben volt, talán az első között voltam, szocialista büdös komcsiként, aki arra biztattam a népet, hogy legyen szíves belépni a Fideszbe, mint pártba. Annó. Teljesen szokatlan, nem is értették, mi az, hogy arról kampányolni, ugye, hétről hétre, hogy lépjetek be a párt, de nekem ez a párt amúgy is egy mániám, nagyon-nagyon kíváncsi vagyok, hogy egyáltalán a
1: az idő az nagyon más irányba tolja.
0: Most ez egy politikán. Dolog, de végül is azt akartam kinyögni, hogy ezzel kapcsolatban, hogy nagyon kíváncsi leszek egyébként, strukturálisan meg társadalmilag, hogy majd hogyan lesz mondjuk a több pártrend versengő politikai rendszerre épülő demokráciát, parlamentáris demokráciát pártok nélkül csinálni. Nem tudom, hogy az egész történet hova fog vinni,
2: hát
0: hiszen a Fidesz...
2: 17. módosítás.
0: Hiszen a Tisza egy nagy névfrontos koalíció, ami...
2: 28 partos, taggal.
0: Hát most édes mindegy, a Wilders az Orbán politikai barátja, ott tudod, hány tag van abban a pártban?
2: Nem.
0: Nem?
2: Ne.
0: Hát...
2: Krisz. Na, akkor én jövök ide
1: Sanyi,
2: tanulni.
1: Sanyi, de
2: én jövök ide tanulni.
1: Figyelj, de az ki? De az ki?
0: A Wilders maga.
2: Ja,
0: a Wilders. Jó. Tehát, de nem, ez most egy kihívás mindenütt, tehát ez nem... A korszellemet nem hagyom el.
2: Azt majd én is szeretnék oda.
0: Jó, mindjárt. Figyelj, olyan jól elbeszélgettetek, adjatok már egy kicsit szót nekem is. Tehát mi az Isten haragja a korszellem? De, igen, korszellem, igazad van. Ezért mondtam nyilván metaforikusan, hogy a kedves közönség és döntően a fiatalok jelentős része, hogy idegesítsenek, Brüsszelt választotta, és nem Moszkvát. Nem Belorussziát. Igen, nem akarnak ezek az emberek az orosz közelkülföld tagjaként regnálni. Igen, ez a korszellem, itt ez. És nem az a penészes, atavisztikus, borzalmas, múltba forduló, hisztérikus izé, aminek még, amikor kinyitom az ajtót a pincébe, és kidől az a borzasztó, a

0: tényleg a borzasztó múlt. Hát ezt, amikor jé, azt mondja, izé, meghallgattam most a Tusványos, hogy a nemzeti minimum 12 pontját. És akkor legyen egyetértés, hogy a család a legfontosabb. Tényleg most nekem ehhez a nemzeti minimum kell? Komolyan? És az a baj, hogy amit szavakat használ a Fidesz, úgymond a konzervatív keresztény politika definiálására, az semmilyen módon nem passzol ahhoz a politikai praxishoz és működéshez, amit egyébként felmutatott ez a hatalom.
1: Ez mondjuk egy valid kérdés, hogy mik azok a fogalmaink, amik már egy jobboldali vagy egy modern jobboldali ember számára értelmezhetetlenek és tök fölösleges őket használni. Ez egy másik
0: nem
1: műsor.
0: Azt mondtam, hogy fölösleges.
1: Nem, de ebbe annyiban igazat adok, hogy valószínű szótárat kéne cserélni a jobb oldalon is. Azt akarom neked mondani, hogy megint csak egy vaskos általánosítás, lehet, hogy én is csináltam, vagy 20-at ebbe a műsorba, de te komolyan azt gondolod, hogy a választási győzelem azért lett meg, mert mind a 3,5 millió ember azt mondta, hogy Brüsszelre szavazok, és nem Moszkvára. Annyira 1000 millió összetevője van. Hát igen, valaki azért szavazott rá, mert jobban áll rajta az öltöny. És azért akarom idehozni a korszellemet. Az EFOT-on csináltak fiatal lányokkal riportot, ahol azt mondja a kislány ilyen extázisban, hogy ott volt a Radnai, és amikor így találkoztak, és fotót készítettek, átkarolta a derekánál.
0: Drága barátom, ebben figyelj, neked
1: de ez 50 ezres, 100 ezres nagyságrend.
0: Szívem, Sanyi. Én tudom.
1: 50 ezres, 100 ezres.
0: Először is.
1: Ha a matekot nézitek, 800 ezer a különbség, ha a választási matekot nézzük, amennyi a többlet. Az 400 ezernél fordulna át, ha majd illékonyá válik még ennél is jobban a Tisza.
2: Itt van a... Stop. A 23%, hogyha megadjuk a 23%-ot a medián szerint a Fidesznek, az nem 2,5 millió szavazó. Val egyenértékű 2,1 millió szavazóig. Hát még az is baromi messze van, nemhogy az átfordulás.
1: Igen, most ugye azért vagyok én nehéz helyzetben, mert egy jól jósoló mediánnak mondod most ugye a, nem tudom én, egy héttel ezelőtti, vagy pár nappal ezelőtti mérését.
2: Hétfői. Tegnapi.
1: Most lényegtelen, tehát egy viszonylag friss mérésről beszélünk. És ki vagyok én, aki azt mondjam a mediára, akik eltalálták a választási eredményt, hogy most ne ezt nézzük, hanem majd azt nézzük, hogy 30-ban mi lesz. Igen. De akkor is azt mondom neked, hogy vannak olyan rétegek, aki még 30-ban nem fog átfordulni. Tehát az, aki még Mama Hotelben lakik, az ugyanúgy oda lesz a Radnaiért, meg a Magyarért, higgyétek el.
2: Nekem ez nagyon nem tetszik, ez tudod, szerintem teljes joga kérni ki bárki a Fidesz oldalon, hogyha én is elkezdenék ilyen Fidesz szavazó kategóriákat gyártani. Hogy nem, a vidéki izé, a büdös proli, amit tudom én, azt
1: mondja. Én nyugodtan megteszem.
2: De szerintem ez nem jó, mert nem fogalmunk
1: nincs. Nem baj, hogy nem jó.
2: Szerintem ahány ember, ez megint nagy koéjói falvédő bölcsesség lesz, hogy ahány ember, annyiféle küvéje van az ő választási hajlandóságának. Nincs olyan, hogy pont olyan. Neki lehet, hogy 90%-ban azt tetszett, hogy megduplázzák majd a családi pótlékot, és 10%-ban meg még valami.
1: Na, de most pofára esett. Ennél a példában pofára esett. Nem duplázták
2: meg. De és eszébe nem jutott az, hogy Belorusszia, meg hogy a demokrácia. A másik embernek meg 100% igaz volt, hogy igenis vissza kell állítani a demokratikus jogállamot, és nem úgy, mint ahogy a Fidesz most mondja, hanem a Fidesszel szemben, és ő meg nem gondolt anyagi dolgokra. Szerintem ahány ember annyiféle küvéje van ezeknek a gondolatok. Ezért nem jó szerintem ilyen kategóriákat gyártani, hogy Mama Hotel, meg mit tudom én. Nem tudhatod.
1: Hát de ezt én mondom, nem te. Az én szavaimért nem kell felelősséget vállalni.
2: Hát, de nem gond, csak szerintem ebből is tanulnia kéne a Fidesznek. És most megint általánosítok, hogy az ilyen szóhasználatok, szerintem ez abszolút nem jönnek be. Ezért is volt valahol hát ilyen picit ilyen szánalommal vegyes. Nem volt benne káron, mindegy, szóval, hogy ahogy néztem azt, hogy a Fidesz mennyire nem bír kijönni a múltjából, saját magából.
0: Szóval sok összetevője van, egy nagy létszámú populációból kijövő végső döntésnek. 3,5 millió ember nyilván nem ugyanazért. És igaz lehet a Mama Hotelesek részvétele is, meg minden, de mondjuk például azt azért, mert majdnem halálbiztos vagyok benne, hogy vannak ugyanakkor pontok a Mama Hoteltől az osztrák
2: önálló lábon állás
0: akármeddig tartó populációnak, ami közös. Na most ne arra, hogy nem én toltam túl az orosz bulit, hanem az a hatalom, amelyik látványosan, attraktívan, konkrétan azt csinált, amit csinált például orosz ügyben, ezért megyek vissza, és emlegetem még ezt a...
1: Én nagyon helyesnek tartom, hogy tárgyaltak folyamatosan, és jó kapcsolatot tartottak
0: fel. Moszkva és Brüsszel, és most mondok neked valamit. Például te azt mondod, hogy ugye nem fog kiderülni, hogy vagy egyelőre még nem lépték meg a családi pötlék dupláját, és hát, hogy majd amikor rájönnek, akkor mekkora összeomlás lett. Most meg, én meg például azt is hozzáteszem, hogy édes, milyen édes Istenem, milyen érdekes, elég hamarosan, de hosszasan is ki fog derülni, hogy attól, hogy a Magyar Péter nyert, ettől még a magyar fiatalokat nem viszik el harcolni a háborúba.
1: De soha nem állította senki, hogy másnap elviszik, Sanyi.
0: Jaj, de hogy nem. Hát
1: hogy másnap elviszik.
2: De akkor mikor? Meddig kell még várni? Hát
1: akkor amikor helyzet lesz.
0: Milyen
1: és
0: helyzet?
1: Amikor helyzet lesz, és amikor Brüsszel segge felé álló kormányunk van.
2: Oké, mi lesz ez a helyzet?
1: Jó, de várj, akkor horvátoknál miért lett megint, sorozás?
2: Na, de azok a horvátok is sorozás.
1: Ne, Krisztián. Nem egy másik kontinens.
2: Krisztián, mi ez a helyzet, és ki fogja? Mi ez a helyzet? Ne ezt most konkrétan.
1: Mondjuk a front nyugatra közeledik.
2: Igen.
1: És mondjuk fölkérdezik Magyar Pétert, aki már nem Orbán Viktor, aki nem fog beinteni, igen, és azt fogja mondani, hogy rendben, akkor mi is elkezdünk mozgósítani embereket.
2: De ki?
0: De várj, most állj meg.
1: Hát de ugye, most, a vita az abban van köztünk, hogy nem másnaptól van ez.
0: Jó, hát egyrészt ugye az egész kampány nem erre épült.
1: A Fidesz azt garantált, hogy nálunk nem lesz. Mi? Nem azt mondta, hogy mi a Tiszánál 13-ától
0: de mi lesz. De mi nem lesz.
2: Továbbra se tudjuk, kikérdezni fel Magyar Pétert.
0: De mi nem lesz. De mi nem lesz.
2: Az Európai Unió elnöke azt mondja, hogy
1: ez elképzelhetetlen.
2: Igen, Krisztián, mert nincs benne jogilag, politikailag semmiféleképpen. Ez egy olyan sci-fi, ami szerintem te se hiszel el.
0: De most
2: mi? Hát ez, figyelj, ez szerintem tényleg nem a kalap.
1: Kin érzed biztonságban azt, nem lesz magyar katona, hogyha itt a front nyugatabbra teszi át a vonalát.
2: Hát én ezt mindenki...
1: Magyar Péter vagy Orbán Viktor.
2: Ez nagyjából Putyinon múlik, hogy ő meddig bír eljönni.
1: Nem azt mondtam, hogy erre reagál-e a magyar kormány, azt szerinted egy Tisza kormány fog erre úgy reagálni, vagy egy Fidesz kormány reagált volna.
2: Mi, hogyha Putyin hadserege megtámadta volna, lenyomja Ukrajnát és benyomul Magyarországra, akkor Orbán hadserege mit csinál? Orbán Viktor mit csinál? Hagyjuk már ezt a hagymázos marhaságot, innen folytatjuk a következő etapban. Sanyiba benragadt ráadásul.
0: Szerintem a következő végig foglak benneteket hallgatni, esküszöm.
2: Ne fenyeges.
0: De engem érdekel ez.
2: Ne fenyeges.
0: Ha már itt vagyok, akkor hagyj hallgassam.
2: Innen folytatjuk, és 118 témánk bennmaradt Tarsolyba, úgyhogy hétfőn veszük fel az adást, hogy keddel vettük valakon még több, de nem baj, szerintem fontos azért ez is, hogy így ütköztessük azt, hogy mélységeiben ki, hogy látja a dolgokat. Szóval jövünk vissza az záró epizóddal.
3: Korábbi műsorunk ismétlése hamarosan folytatódik. Ha lemaradt műsorunkról, ne bánkódjon. Kövesse be a Spirit FM YouTube csatornáját, amelyen minden műsorunk visszahallgatható.

0: Spirit FM, a nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. Hírek a Spirit FM-en.
1: Megkezdik a Paksi atomerőmű egyik blokkjának leállítását. Holnaptól harmadfokú hőségriasztás lép életbe az országban. Folytatódik a kánikula eső nélkül. Köszöntöm a hallgatókat, Ötvös Ádin vagyok. Megkezdik a Paksi atomerőmű egyik blokkjának leállítását, miután a Duna vízszintje az elmúlt napokban tovább csökkent. A jelenlegi vízállás Paksnál 118 cm. A vízügy 4 szivattyús úszóművet és 2 úszódarut állított készenlétbe. 55 szakember pedig folyamatosan figyeli a vízhőmérséklet változását, és az adatok ismeretében hozzák meg a szükséges döntéseket. A cél a létesítmény biztonságos működésének fenntartása és a környezetvédelmi előírások betartása, olvasható az atomerőmű közleményében. A Fidesz vasárnap estig nyilvánosságra hozza a birtokában lévő információkat, amelyek azt bizonyítják, hogy Bangó Sándor áldozat, közölte a párt országgyűlési képviselője. Panyi Miklós közölte, az elmúlt időszakban tényfeltáró munkát végeztek, hogy kiderítsék, mi történt április közepén, amikor a Szőlő utcai nevelőintézet egykori lakója interjút adott a Kontrollnak. Az ellenzéki politikus azt mondta, több információ utal arra, hogy az interjú pénzért cserébe készült el, és része volt egy felépített, az egész jobb oldalt megbélyegző pedofil vádnak. Panyi Miklós hozzátette, úgy tudják, hogy Bangó Sándor öngyilkosságot kísérelt meg. Holnaptól harmadfokú hőségriasztás lép életbe az egész országban, miközben a vízközmű szolgáltatók és az önkormányzatok egyszerre kérnek mindenkitől takarékos vízhasználatot. A települések ivókutakkal, párakapukkal és hűsölőhelyekkel segítik a felfrissülést a következő napokban. A legforgalmasabb pályaudvarokon ivókutak segítik majd az utazókat. A Duna vízállása Budapestnél rekordalacsony. Szállodahajók vesztegelnek a vízen, a Velencei tó vízállása a történelmi mélyponton van. Budapesten vízkorlátozásra nincs szükség. 10 hektáron ég az erdő a magyar-osztrák határon, Fertőrákosnál, a lángok átterjednek Ausztria területére is. Piusz pusztánál Tarló, Gaz, Avar, Bozótos terület gyulladt meg, és a lángok elértek egy fenyőerdőt is. A tűz kiterjedte a fák koronájára is, amelyek több 10 méteres lángokkal égnek. Riasztották a környékbeli tűzoltókat, és a helyszínre tart a Győr-Moson-Sopron megyei katasztrófa védelmi műveleti szolgálat is. Tilos a Duna szabaddá vált meder szakaszaira menni, mert óvni kell az ivóvízellátást, figyelmeztetett a fővárosi vízművek. Tájékoztatásuk szerint jogszabály tiltja a belépést az ivóvízbázis védelmi területeket érintő meder szakaszokra. A cég kéri, hogy senki ne tekintse a szabaddá vált Duna medret kirándulási, sportolási vagy turisztikai célpontnak. Napról napra fokozódik a kánikula, holnap is szinte zavartalan napsütésre számíthatunk. Eső nem lesz, a Dunántúlon helyenként megélénkül a szél. Éjszaka 13-18, napközben 32-37 fok várható.
0: A Spirit FM híreit hallották. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Korábbi műsorunk ismétlése hamarosan folytatódik.
0: Provokatőr. Három világkép, három mikrofon és egy forró vélemény. Forró állítások, hideg tények és néha jeges szuvany. Szállj be, mert vitázni merő. Ez a Provokatőr. Gavra Gábor, Boros Tamás és Dévényi István társaságában.
3: Hát üdvözlet újra itt, és akkor, hogyha már a Tisza párt népszerűségétől eljutottunk a ukrán frontig, akkor menjünk vissza. Úgy látszik, ez egy ilyen műsor, meg a tegnap is ilyen volt, hogy mindig így vissza, mert nagyon-nagyon-nagyon elragad minket a vita heve. Szóval, hogy akkor vissza a Tisza párthoz, nem is konkrétan a Tisza párthoz, hanem a Tisza párt környékére, vagy a Tisza párt alapjaihoz igazából, mint a társadalmi mozgalom. Ugye most hetek óta már lehetett olvasni olyan híreket, hogy a Tisza szigeteknél Tisza-szigetekben felütötte a fejét némi elégedetlenkedés, mert hogy úgy érzik egyrészt, hogy elhanyagolja őket a Tiszapárt, másrészt azt hagyom, hogy elhanyagolja, nem is igazán találják az identitásukat, hogy most akkor nekik mit kellene csinálniuk, hogyan tovább, mi a feladata a Tisza-szigetnek, egyáltalán van-e feladata, sőt, ennél is cifrább úgymond a helyzet, mert hogy az én kolléganőm, igen kiváló újságíró Albert Enikő utána járt ennek a témának, és több ilyen zárt Tisza-sziget rendezvényre is meghívták, ahol egyrészt még hallgatta ezeket a vitákat, meg hogy miről van szó, úgyhogy egy-kettőt mondanék nektek, jó, hogy miket mondanak most a Tisza-szigeteken belül, mert szerintem ez érdekes.
4: Nem mondod.
3: Azt mondja, ez volt az egyik ilyen összejövetel, mondom, ezek nem sajtónyilvánosak. Értjük, hogy a nézőnek, hallgatónak, Sanyi. Értjük, hogy a választás óta sok a kormányzati teendő, de ideje lenne átbeszélni a szigetek helyzetét. Több kezdeményezésről hallottunk, amikor nagyobb számban összegyűltek volna a szigetek, ám ezeket állítólag a központból nem támogatjuk, megjegyzéssel, indoklás nélkül söpörték le. Frusztráló, hogy ötleteinkkel, terveinkkel nincs kihez fordulni, április 12-a után, mintha magunkra hagytak volna minket. Ez volt az egyik. A másik, amit így kivetem, nagyon sok van egyébként a riportban. Többen megjegyezték, hogy a szigettagok körében az is frusztrációt okoz, hogy Magyar Péter a kampány idején azt ígérte, több ezer állás nyílik majd meg az önkénteseknek, ennek ellenére a fideszes káderek túléléséről, pozíciókhoz jutásáról lehetett híreket kapni. Sokan jelentkeztek annak idején a jövő vezetői pályázatra, majd a választás után a képviselők ajánlásával pozíciókra, de nem ismerünk olyat, aki akár egy HR-essel találkozott, vagy érdemi visszajelzést kapott volna. Sőt, egy-két hete jött a Tisza központi címéről egy levél, miszerint mostanra minden posztot betöltött, nem is érdemes jelentkeznünk. A csalódottság tapintható. Sokan értelmiségiek, szakértők, képzett emberek vállaltak önként munkát, remélve, hogy tudásukra győzelem után is számítani fognak. Ehelyett azt látják, hogy a sziget tagság egyáltalán nem jelent előnyt, semmibe veszik őket, és olyanok kapnak pozíciót, akik nem dolgoztak a kampányban, vagy akár a régi rendszer emberei voltak. És ugye egyre több volt ilyen meg ehhez hasonló hír, mondom, az Enikő nagyon részletesen utána járt is, nagyon sok emberrel beszélt, és hát mi történt? Magyar Péter váratlanul meglátogatta ugye az egyik ilyen nagy Tisza-sziget összejövetelt, hogy Ruf Bálinttal úgy nyugtassa a kedélyeket, persze nem ez volt a kommunikáció, de én azt gondolom, hogy valóban már elért ez a hullámzás egy olyan szintet, hogy a miniszterelnöknek kellett úgyis, mint a Tisza elnökének közbelépnie.
4: Hát egyrészt így ismeretlenül a kolléganőd előtt le a kalappal, mert szerintem ez egy klasszikus újságírói tevékenység. Nem hiszem, hogy a szándék nincs meg erre a jobb oldalon, hanem nem tudnánk szerintem bejutást nyerni, vagy bebocsátást nyerni, de ez egy tök jó. Azt akarom mondani, ha elfogadjátok azt az analógiát, hogy a Tisza-szigetek azok megfeleltethetőek a régi polgári köröknek, nagyjából.
3: Van benne.
4: Munkájuk, persze, funkciójuk, persze. A lelki,
3: Igen.
4: Hogy mondjam, a kis szorgos ember is érezheti azt, hogy a sejt része.
5: Na, kíváncsi vagyok, hova fogsz kükadni.
4: Akkor azt kell mondjam, hogy borzasztó rövid idő alatt nagyon gyorsan átlettek. Én szerintem ilyen szinten a Fidesz a kormányzásába beépítette azt a szellemiséget, és beépítette azokat az embereknek is legalábbis egy részét, akik akkor abban az úgynevezett vészkorszakban 2002 és 2010 között segítették a polgári köröknek a munkáját. Több ilyen onnan kinőtt politikust ismerünk, egyébként nem is feltétlenül mindig Fidesznél landolóként, hát ugye az eklatáns példa Vona Gábor, aki egyébként karriert futott be onnan indulva. Ti csodálkoztok azon, hogy átveri az embereket? Bocsánat, én úgy tudjuk, én leszek itt a kéretlen pszichológus ennek a műsornak, de mind csodálkoztok, de lehet, hogy nem csodálkoztok.
3: A Melinda is járt már itt. Úgyhogy köst fel a gatyán.
5: Mi az, hogy honnan veszed?
4: Kedvelem nagyon a Melinda.
5: Csodálkodik a hóér.
4: Hát szóval az, hogy átveri őket,
3: ez úgy hangzott, mint valami népi mondás, nem? Csodálkozik a hóér.
4: Igen, de hogy a napi ügymenet része, hogy átveri őket. Az pedig, hogy fölbukkant most egyen, nagyon sok nem lesz, nem fogja követni. Az arról szól, hogy ég a ház, és megint csak egy gesztus próbál tenni, és ott is bekamúzta azt, hogy tudatos volt. Hát ha tudatos volt, akkor nem szóltak volna nekik korábban, hogy most kicsit lesz egy ilyen idő, ne várjatok, hogy jövünk, ne várjatok, hogy jelen leszünk. Azt is bekamúzta, folyamatosan kamúzik a csávó.
3: Ugye én a felével egyetértek azzal, hogy valóban magukra hagyatottak a szigetek, és hogy nagyon hasonlítanak, sok szempontból hasonlít ez a történet, hogy a polgári körökféle történetre.
5: Te hova akarsz kiutni?
3: Maga az, hogy meg kellett szervezni a... Nem akarok kiutni, tehát nekem amiben nagyon hasonlít, az egyrészt egy kicsit most épp az a pillanat is, ahol vagyunk a polgári köröknek a sztoriában is volt azért hasonló pillanat, de maga, nekem ami nagyon hasonlít, az az eleje az, hogy mivel a Fidesznek akkor nem nagyon volt vidéki hálózat, és itt tökéletesen meg lehetett szervezni a vidéki hálózatokat. Én ezt úgy éltem
4: csak
3: meg...
4: Csak nektek volt hálózatok
3: mint vidéki Fideszes, és akkor körökből származ, és ezért látom a hasonlóságot. Tehát, hogy azzal egyetértek, hogy most a polgári körök magukra maradtak, az, hogy itt szándékos becsapás lenne, azt nem tudom, és valószínűleg soha nem is fog kiderülni, de nem tudom, hogy jobb-e a másik...
4: Funkciókra használ csak, ez az ember közösségeket és embereket.
3: Csak nem tudom, hogy jobb-e a másik forgatókönyv, ami meg azt mondja, hogy nem tud mit kezdeni a Tisza, és nem is akar mit kezdeni a Tisza szigetekkel, hiszen betöltötték a küldetésüket, és most a kormányzati tevékenység az egy teljesen más feladat, és más figurákra van szükség, és a többi, bár mondjuk ennek ellentmond az, amit a Albert Enikőnek mondtak, ugye, hogy itt többen szakértőként azt gondolták, hogy majd ők részt vettek a kormányzat tevékenységének támogatásában, mármint köztisztviselő vagy kormány alkalmazott is adott esetben. Tehát nem tudom, hogy van-e itt szándékosság, vagy átverés, vagy egyszerűen csak nem tudnak mit kezdeni a Tisza-szigetekkel. Szerintem az idő fogja megmutatni egyébként. Azt nem tudom, hogy megteheti a Magyar Péter és a Tisza párt, hogy elengedi teljesen
4: a Tisza-szigeteket. Azt mondja a pszichológia, hogy üzemanyagként használja Sanyi. Az embereket a környezetében a narcisztikus. A Tisza-szigetek üzemanyag voltak neki a választási kampányban.
3: De ez nem így, ez most, nem ez kell most neki. Egy nagyon rossz hasonlat
4: nem
3: volt.
4: Nem kell neki.
3: Ez hidd el nekem, ez nagyon rossz hasonlat volt, mert nem úgy használta üzemanyagként, hanem építkezett rajtuk.
4: De nem kell neki többi. Már.
3: Nem tudom, Sanyi elmondja.
5: Hát egyébként nekem is a polgári körök jutottak eszembe, természetesen, és aztán a polgári körök alakításában, meg sok mindenben volt szerencsém jelen lenni.
4: Ez a levegővétel már ilyen horkolásszerű volt.
5: Igen, mert már baromira hullak benneteket az a helyzet. Tehát akartam is az előbb direktben. Igen, eszembe jutott, és az is persze eszembe jutott, hogy mi történt akkor, amikor a soron következő önkormányzati választások előtt álltunk. Több, nagyon sok polgári körös rendezvényen voltam meghívott, és több olyan helyen voltam, ahol aztán nagyon érdekes dolog történt, még az országgyűlési választások előtt is. Fantasztikusan kreatív külügyminiszterünk választókörzetében is többször voltam, több száz fős rendezvényen, ahol egyébként a menedzselt jelölt meg sem jelent. És nagyon is emlékszem arra az időszakra, amikor egyszer csak azért úgy kezdett érzékelhetően tele lenni a hócipője a Fidesz akkori elitjének, hogy a polgári körökben nyüzsgő tevékenykedő, szorgoskodó polgári körös tagoknak voltak ötleteik. Ahogy én szoktam magunk között már régen mondani, ott akkor rögtön le is vágta az Orbán a polgári köröket, mint a disznót. Most ez egy valóságos kihívás egyébként a Tisza-szigeteknél is, hogy vajon mi történik velük? Amúgy azért 3 hónap alatt ez azért nem derül ki, ismerem a magyart, persze türelmetlenkedik, itt egy őrült nagy politikai mozgás volt, egy csomóan kielégítetlenek, hát nyilván sokféle testülethez, különböző politikai belső színekkel, a helyi politika által igencsak meghatározott. Tehát van a közélet, a politika erről szó, tülekedés és a többi. A kérdés tényleg az, hogy maga majd a centrum tényleg úgy gondolja, hogy a Tisza-szigetek, hogy ilyen régi komcsi terminológiával érjek, transmissziósziaknak használja-e, mint annak idején az akkori szakszervezeti mozgalmat, vagy tényleg hagyja és megépíti, mint politikai szervezetet, hierarchiával, struktúrával, úgy, hogy azok részt vegyenek döntéshozatalba. Na most, ugye két olyan dolog van, amit mint peremfeltételt ne felejtsünk. Az egyik az, hogy ez az ország nem nagyon pártosodik. Hát már bocsánatot kérek, a Magyarországon, hát némi túlzás alatt kell, hogy mondjam igazából, most aztán végképp egy darab párt sincs, tehát a KDNP se párt, a nyilasok se párt, ezek ilyen elitklubok, idéző szubkultúrák. Nekem ők azok. A Fidesz se párt, mert egyébként az meg egy vezérvedényelte bandérium. Hát a többiről most nem beszélek, a DK ugyan dettó. Nagyon, tehát tényleg engem strukturálisan is izgat, és kihívás, hogy és szeretném látni, meg jó lenne még megélni, hogy a magyar parlamentarizmus mögött valóságos szervezetek és struktúrák vannak. Az a nagy büdös helyzet, hát szakszervezetek sincsenek. Ugye az ócska poént évek óta mondom, hogy a Bécs Város Szociáldemokrata Szervezetének több tagja van, mint az összes magyar párt, összes párt tagja. Úgyhogy ez így, ez egy nagy, rettentő komoly kérdés. Most egyébként úgy néz ki, hogy az Erikő annyiban mindenképpen jó rá tapintott a lényegre, hogy itt a mai, vagyis a hétfői miniszterelnöki beszédben ugye beletlengetve, hogy is akkor megy a Tisza-szigetekhez, és a többi, és a többi, de ezzel együtt szerintem az alapvető kérdésre nincs válasz. Nincs. Eltűntek az intézmények, részben egyébként a kétharmad áldásos tevékenységének, meg az a sajátos közösségi kultúrának okán Magyarországon a politika mögül a szervezetek, az intézmények, az önkéntesek, és a többi. Ez egy kivételes pillanat volt, mert Orbán a 16 évvel nagyon felizélte, most finoman fogalmazott, a közvélemény egy jelentős részének, legalább 3,5 millió embernek az agyvizét. És ezért ez egy mozgalom, ez még nem párt. Azzal együtt, hogy ja, neked mondtam, hogy el ne hagyjuk, tehát ez egy sok szempontból modern jelenség, Orbán Viktor politikai barátja, volt holland miniszterelnök, meg most is Hollandia egyik reprezentált politikusa, az is egy párt. Egy egyszemélyes párt. Mielőtt még azzal állnak itt elő, hogy milyen párt a Tisza, mert 27 tagja.
3: De ennél gyorsabb és rugalmasabb döntési mechanizmus nem tud?
5: Hát persze.
3: Mikor valaki egy személyben párt.
5: Jó van, drágám. Hát. Ez egy forradalmi helyzet volt.
3: Ez egy forradalmi helyzet. Is, még ehhez valamit, Krisztián, csak még lenne egy téma. Ezt szerintem így most látjuk majd, mi lesz. Érdeklődve figyeljük a Tisza-szigeteknek a jövőjét, és akkor ugye azt mondtad, Krisztián, hogy ebből a témából menjünk tovább azzal, hogy átverte szerinted Magyar Péter ugye a Tisza-szigeteknek a közösségét és önkénteseit, és akkor fantasztikus átkötéssel ebből nekem az a kérdésem, hogy szerinted titeket nem vert át a Fidesz? És gondolok itt arra, ami történt a Fidesz nyilvánosságban. Ugye már beszéltünk róla, hogy mekkora vérenzést tartottak itten a hölgyek és urak, akiket mi is jól ismerünk.
4: Az átverés ott érhető tetten, hogy a számokkal meg voltunk vezetve, hogy nyerünk.
3: Nem, az, hogy, mire? Az, hogy több száz, meg nem tudom mennyi, hány embert rúgta ki a választások
5: több
3: után.
5: Több mint 2000-re.
3: Ilyen-olyan fideszes az én, nyilvánosság felületekre.
4: Hogy mondjam, az én létszem is rezeg, tehát hogy most én éppen még a Mandiner munkatársaként vagyok itt, de nem tudom, hogy néhány hét múlva, ha megkérdezed, akkor ugyanígy lenne, vagy sem. Na, én nem átverésnek érzem, én a dolog velejárójának érzem, én nem fogok emiatt nyígni. Sokkal szarabb a helyzet, ebben a szar helyzetben kell megtalálja a jobboldali. Én sosem neveztem magamat újságírónak, én nem vagyok, az én műsorvezető vagyok, meg podcasteket gyártok. Én nem venném a bátorságot, hogy én újságíró tevékenységet folytatok. Néhány cikket írtam szerintem életemben, de én azt gondolom, hogy nem nyígni kell, hanem ebben a vészterhes időben kell megmutassa magát az, aki rátermet, meg képességes erre a világra, maradjunk akkor média világában, nem érzem magam átvérve. Ez egy, hogyha valaki fölteszi a kérdést, ha majd egyszer bukik a Fidesz, akkor kicsit vagy nagyon lesz neked rosszabb, akkor az utóbbire tettem volna a zsetont. Persze, hogy nagyon rossz most mindenkinek, de átverve nem érzem magam.
3: De az a tempó, az a dinamika és az a mennyiség, amit a Fidesz tulajdonképpen önmaga saját nyilvánossága ellenében itt végrehajtotta, az se lepett meg?
4: Tehát, ezt hogy érted?
3: Csak, hát, és kapkodtuk a fejünket, hogy hopp, most ezt szűn meg, hopp, most azt szűn meg, ja, azok, ott sincs pénz, itt sincs pénz, az bezárják,
5: ez
3: és csak néztük, hogy mi ez a brutális szétes.
4: De ez nektek egy ilyen be nem fizetett mozi, hát örüljetek neki.
5: Hogy micsoda?
3: Be nem fizetett mozi.
4: Hát most jó, jó, most történt ez a két ember, aki itt van, nem nézem ki belőletek, hogy ennek ti örültök, mert valószínűleg szakmaként tekintetek erre.
5: Én csak nem értettem, mi az, abban nem fizetett mozgás?
4: Hát, hogy nem vettetek erre
3: jegyet. Ingyen mozit.
4: Igen, igen.
5: Mi?
3: Hát az, hogy végignézhetjük, hogy hogyan esik szét az izé.
4: De egyébként persze, gyorsan, de hogy esne szét? Na.
3: Fogalmam nincs, hát nem volt még erre példa, csak mennyire más, mennyire más volt a hangulat.
4: Igen, abban bízunk, hogy ugyanilyen gyorsasággal, én szerintem ez az ősz, ebben reménykedem, lesz egy új irány, talpra fog ez az egész állni.
3: Mitől lesz új irány? Mi lesz azokkal, amiket már lemészároltak? Azok már nem jönnek vissza. Bezárnak egy szerkesztőséget, bezárnak egy izét, egy alkotói közösséget.
4: Emberek alkotják
3: hát
4: ezt.
3: Igen.
4: És azok mind átállnak, és tisztás újságírók lesznek? Vagy
3: nem, valamit kezdenek magukkal. Hát figyelj, nincs
4: ennyi. Aki ehhez ért, és ebben talentumot ebben érez magában, akkor az, nem tudom én, a kirúgása után, ha jön egy telefon, akkor föl fogja venni, és el fog menni, hogyha az az ajánlat neki megfelelő. De itt a kérdés az, hogy az a sokszor sok műsor beszélgetett, vagy témaként hozta fel, hogy ki lesz az a nemzeti nagytőkés, aki fogja és fölvállaltana a jobboldali média hóna alá nyúl, ezt még nem tudjuk, hogy ki lesz. Nem tudjuk, hogy ki lesz. Vagy egyáltalán lesz-e? Nem tudjuk.
5: Nemzeti nagytőkés, adjál már.
4: Akkor bocsánat.
3: Ez az egyik oldalon köztársasági elnök casting, a másik oldalon nemzeti nagytőkés casting.
4: Jobb oldalhoz köthető nagytőkés.
5: Jó, figyelj, de én annyit hagytadjak hozzá, tényleg egyrészt baromi.
4: Ja, bocsánat, de ne haragudj, mert így csak fél lógva hagytam a levegőben. Ez ugyanolyan, mint a magyar futball, hogy kizárólag állami dotációval tud létezni azért, mert nincsen kultúrája annak, hogy ezt megtámogassák máshonnan. A magyar jobboldali újságírás köszönhetően 4 egymást követő győzelemnek nem tudta kialakítani annak a kultúráját, hogy ezt hogyan lehessen támogatóvá tenni a néző, az olvasó és a hallgató részéről. Az, amiben ti is belekeveredtetek a génap után, elindítottátok a magyar hangot, ki megtalálta a maga szerepét ebben az ellenzéki médiában, sokkal könnyebben és gyorsabban találták meg ezek az orgánumok a módját annak, hogy hogyan tudják a közösségi finanszírozásukat megoldani.
3: Nem mondanám könnyebbnek.
4: Nekünk ez most új.
5: Nekünk is új volt, de kinek könnyebb, kinek nem könnyebb.
3: Nekünk nehezebb volt.
5: Egyrészt a nehéz volt, amúgy meg az öregem, hogy az első elején, a legelején még egy olyan térben, ahol ez nem volt megszokott, tehát aki először lép a piacra ezen a módon, az előnyben van. Ilyen szempontból nekik hátrányuk van, mert egyébként azért tele van sok szempontból a médiapiac azért ilyen önizével, és most már egy csomóan csinálnak olyan dolgokat, ugye különösképpen az internetes térben, akkora túlkínálat van, mint a fene. A másik dolog, abban neked igazad van, 1000 éves mániám, hogy egy 10 milliós országban, noha Szlovákiában vannak printlapok, pedig az egy kisebb ország, ahol egyébként lényegében a médiának piaci viszonyokat nem lehet teremteni, hát hogyha lenne demokrácia, akkor nem alakult volna ki ez a helyzet, hogy a hatalmi média az túl van finanszírozva, nem éli át egy olyan sokkot, amikor a hatalom kimegy belőle, akkor baromira szegény lesz, de egy dolgot szeretnék szerint, nem tudom, hogy láttátok-e, Orbán Viktor adott egy interjút, és én ezt már nagyon régen mondom, már április 13-a óta.
3: Na.
5: Adott egy interjút a Hír TV-nek, 9 perc. Mit is mondott? Hát azt, amit én voltam Bátormán 13. után sejteni, és főleg amikor kivették a lóvét mögületek, azt mondta, hogy anyagilag is át kell csoportosítani az erőforrásokat, ahhoz az új szolgáltató központhoz, aminek egyébként a dolga, a mozgalmat kiszolgálni, és minden forrásunkat oda kell rakni. Tehát Orbán újra konstruál, és a források egy része azért tűnt el, ilyen viharsebesen, ez nyilvánvaló, de ezt kvázi el is mondta, mert hogy itten
3: kiváras
5: új izé lesz. Uh-huh. Hát építkezés uh-huh. van.
3: Na, úgy értem, hogy kivárást, hogy akkor addig nem lép senki, amíg nem...
5: Hát nem, kiveszem a lóvét, hogy legyen, ja, és vágom, tudjam, hogy mennyi vágom. Az annyi.
3: Na, Krisztián, itt a jó hír.
4: Meg van egy másik, én nem vagyok egy hiú ember, de magamat inkább a tehetségesebbek közé sorolom. Eljön az a pillanat, ha már valami jót kéne keresnem ebben a kataklizmában, hogy a tehetségtelenek, meg a középszerű jobboldali médiában dolgozó emberek örökre takarodjanak el innen.
3: Mondj három nevet.
4: Miért mondjak?
5: De nem, miért mondjam, marad
4: már. Nincs címed.
5: Jó, te annyira édes különben ez a, azért most hallgattam egyet-kettőt, akik nagy büszkén elverik a mellüket, hogy nekik semmi gondjuk nem lesz, mert nekik 60 millió kattintása van, mondja bele a kamerába lelkesen, és tényleg meg van arról győződve, hogy azért van neki annyi, mert egyébként olyan releváns dolgokat mondott. Hát majd, tehát itt lesz még
3: ez néhány. Ez egy ilyen műfaj, nagyon könnyű. Én ezt nagyon sokszor végignéztem, és egy kicsit én magam is végigéltem annak idején, hogy van az a pillanat, amikor még nem történik komolyabb bukfenc az emberrel a nyilvánosságban, ugye én újságíró voltam, és elkezd így elhinni magát, hogy ő számít, hogy a gépezetnek egy nagyon fontos összetevője. Ilyenkor jön egy bukfenc, kiderül, hogy másnap baromira pont úgy megy tovább a világ nélküled, mint amikor benne voltál, és akkor utána már egy kicsit az ember
4: visszafogottabban. De te az átkos Orbán rendszer múlszában kurzust viszel, ez elképzelhető lesz majd egy jobboldali újságíró számára a Tisza kurzus?
5: Hogyne.
3: Miért ne?
4: Pista.
5: Egyéb már ilyen szkeptikus, hát különben is.
4: Csak vissza fogja
3: most
4: mindenki hirtelen, sírni.
3: Most így hirtelen tudom, hogy kit ajánlanik be. Én úgyis már gondolkodom ezen a kurzuson, hogy nem biztos, hogy folytatom, mert túl sok idő, energia, de azért szeretek tanítani. De hogy most így hirtelen kit ajánlanik be magam helyett a volt fideszes, vagy mostani fideszes nyilvánosságból, mert hogy ez az írott
4: újság. Mindnyáján szarok vagyunk.
3: Ezt annak idején fideszes figura mondta, de azt le is váltottak. Nem, csak az, hogy ez a klasszikus, én a klasszikus újságírást tanítom, a mínuszos hírtől egészen a riportig, hogy egy nagy riportot megírni. És nem tudom, hogy most...
4: És egy növendék sem került ki a kezeit közül úgy, hogy utána ő fidesz ellenes lett volna.
3: Semmi politika nincs. Én műfajokat tanítom. Indexhez is mentek, ez már az új Indexhez is mentek. Sőt, amikor kérdezték tőlem, hogy menjenek egy gyakornatnak a közmédiába, azt mondtam, hogy mindenképpen meg lehet tanulni egy csomó dolgot, jót is, persze rosszat is, addig szerintem addig lehet csinálni ezt, amíg nem érzed azt, hogy már nem adnád a nevet hozzá.
5: Jó, mostantól nincs itt még a...
4: Mostantól K-pont világ jön.
3: Semmi jót nem nézel ki belőlünk, ezzel zárjuk a műsorunkat. Nagyon szépen köszönjük a figyelmet, köszi, hogy jöttetek. Gyertek máskor is, és még egyszer köszönjük a figyelmet.
5: Sziasztok. Egy élmény volt, most hiányoztak. Csak.
2: Korábbi műsorunk ismétlését hallották. Ha lemaradt műsorunkról, ne bánkódjon. Kövesse be a Spirit FM YouTube csatornáját, amelyen minden műsorunk visszahallgatható.

0: Spirit FM, a nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Pit Lane. A Network 4 motorsport podcastje a Spirit FM-en. A műsor, amiben minden előkerülhet, ami MotoGP, Superbike, kétkerék, vagy épp négykerék.
1: Üdv mindenkinek a Pitlane legújabb, immár a Spirit FM-en is elérhető adásában. Én Kerek István vagyok, a Network 4 MotoGP kommentátora.
2: Én pedig Demeter Gergely, a Network 4 MotoGP és Superbike szerkesztője. Köszöntök én is mindenkit.
1: Ha nem is feltétlen abban a formában, mint amit az előző adásban elővezettünk, de azért mégiscsak megtartjuk a fél évi szezon értékelőt Király Lacival. Sziasztok, ez a Pitlane Podcast 189. adása, és hát ugyan az volt az eredeti terv, hogy majd ketten Gergővel fogjuk majd faggatni Lacit, meg beszéljük át, hogy mi történt az elmúlt 11 verseny hétvégén összességében a MotoGP-ben, de hát az élet úgy hozta, hogy ez most változik, úgyhogy csak ketten, de mivel nagyon-nagyon szerettétek azt, amikor Laci és Robi is itt volt a szezon felvezető adásban, hát most ilyen nyári üzemmódban, de megismételjük. Szia, Laci!
3: Sziasztok! Üdvözlöm a kedves hallgatóságot a Pitlane Podcastban. Örülök, hogy itt lehetek. Csapjunk bele, aztán nézzük meg, hogy mi történt itt a szezon első felében.
1: Még mielőtt ezt megtennénk, hogy bírod a nyarat, így GP nélkül?
3: Mivel, hogy másik két sűrű tevékenységem is van, és mint említettem, egy kisebbik fiam is nekiállt ennek a gyorsaságinak, hála az égnek. Már azt hittem, elengedtük a motocrosszal a pénzköltést, de most belecsaptunk a lecsóba a másik oldalon. Igaz, egyelőre még csak próbálkozunk, és első versenyre készülődünk, de ügyes a gyerek, csak egy picit sokban van, úgyhogy minden apukának és mindenkinek, aki bedől a cuki kis 6 éves gyereknek, azért az kezdjen gyűjteni időben, mert hogy pénzes mulatság a technikai sport.
1: De hát ezt mindenki pontosan tudja, aztán ugye ennek megvannak a különböző ágazatai, de mi most azokkal foglalkozunk, akik nem csak hogy lehetőséget kaptak az élettől, meg a sorstól, meg a családtól arra, hogy ennek a hobbiuknak kicsit magasabb szinten is eleget tudjanak tenni, hanem tényleg a világ legjobb motorosairól fogunk most beszélni, és kezdjük szerintem azzal, hogy azért volt itt 11 verseny hétvége, nagyon sok izgalmas és érdekes történetszálat lehetne felgöngyölíteni. Hogyha visszagondolunk a szezon első felére, akkor neked melyik az a történetszál, melyik az a hétvége, vagy esemény, vagy pillanat akár, ami így a leginkább megmarad az első fél szezonból?
3: Hát ilyenkor mindig a legszörnyűbb esemény ugrik be, hogyha visszagondolok a rengeteg látnivaló és a fordulatosan alakuló bajnokságra, ha visszatekintünk, de alapjában véve, amit úgy nagyon nehéz törölni nekem, az a barcelonai Pedro Acosta motormegállás és Alex Márquezzel való ütközés, illetve Di Gian Antonio, ahogy éppen csak centikre az első futómű, a komplett futómű a feje mellett szállt el, és ezután tudott ugye nagy futam győzelmet egy újabb újraindítás után. Én azt gondolom, hogy ez volt az, ami nagyon sok ilyen durva esemény volt, de ez volt az, ami úgy beég, ez valahogy úgy be fog égni, mint amikor a Rossi feje mellett ment el a Morbidelli motorja annak idején, ugye az osztrák verseny hétvégén. Nem szeretjük ezeket nézni, én azt gondolom, hogy nagyon sok dologban picit változtatott is a bajnokságon az, amit ott láttunk, de azt gondolom, hogy ez a legszomorúbb és a legemlékezetesebb pillanat, azzal együtt is, hogy hála az égnek mindenki éppen maradt, és Alex Márquez is újra visszatért, úgyhogy nagy baj nincsen.
1: De nem csak ez volt az, ami valamelyest befolyásolta a bajnokság alakulását, hanem van egy másik eset, és ilyenkor, ahogyan te is mondtad, mindig inkább a negatívabb dolgok azok, amik megmaradnak, mert azok az események, amik ritkábban történnek, mint például egy ilyen nagy baleset, mint Barcelonában, vagy mint ami éppen történt ugye Márko Bezekkivel Csehországban, mert azért az, hogy neki megy valaki egy sportbírónak, az azért szintén a kuriózum közé tartozik, úgyhogy igazából ez a legszürreálisabb jelenet sora szerintem a 2026-os első fél szezonnak.
3: Így van, ugye szeretnek valami olyasmitre emlékezni, vagy először az ugrik talán be, amit nem, hogy mondjam, ami mégiscsak egy motorhibából fakadó történet volt. Azt nem szeretem nézni, amikor valakinek elgurul a gyógyszer, mert nagyon-nagyon kedveljük ezeket a fiatal embereket, egytől egyig mindegyiket, és amikor őket látjuk, hogy kontrollt veszítenek, és látjuk őket, hogy milyen is lehet a fölfokozott hangulatban egy versenyzőnek a lelki állapota, ugye akkor picit azt érezzük, hogy ő akkor emberileg vereséget szenved abban a pillanatban, és azonnal, tudom én, fél napon belül, vagy egy órán belül, vagy egy percen belül már megbánja, amit tesz, és ezeket valahogy én szeretem törölni, amikor látom egy picikét az ördögi arcukat.
1: Meg tényleg azért azt vedd hozzá, hogy ezek a versenyzők gyakorlatilag onnantól kezdve, hogy megérkeznek a MotoGP paddockba, és nem feltétlen csak a MotoGP-be, hanem onnantól kezdve, hogy megérkezik a Moto3-ba, majd fellép a Moto2-be, és megérkezik a GP-be. Nyilván ugye ezek a versenyzők, ezek eleve sokkal nagyobb érdeklődésre tesznek szert, sokkal nagyobb a hype is körülöttük, főleg akkor, hogyha tényleg generációs tehetségként vagy kikiáltva, de hogy ezek a versenyzők, ezek onnantól kezdve megérkeznek a gyorsasági motoros VB paddockjába, onnantól kezdve mindig követi őket vagy kamera, vagy sajtós, vagy ugye most már a közösségi média világában, nyilván a közösségi média felületen is folyamatosan jön a content, és árad feléd az, hogyha nem akarnád, akkor is szembe jönne veled az, hogy éppen ki mit csinál. És az, hogy egy ilyen közegben vagy, hogy folyamatosan mások előtt éled az életed, nincsen gyakorlatilag privát szférád egy verseny hétvégén, azért az nagyon-nagyon megterhelő lehet, főleg úgy, hogy te 18 évesen belekerültél ebbe a mókuskerékbe, és onnantól kezdve minden egyes szezonban ugyanez a helyzet, és hogyha meg jó is vagy, akkor meg ez az érdeklődés, és ez a nyilvánosság, ez még nagyobb lesz.
3: Nézd, Isti, 56 éves vagyok. Pontosan emlékszem, illetve vannak emlékeim arról, hogy milyen voltam 18-20-22 évesen. Nem nagyon van köszönő viszonyban a személyiség, bár bizonyos jegyek nyilván akkor is megvoltak. És pontosan ezt emlik ki most már a kategória nagy öregjeként említhető Marc Márquez, amikor ez az egész sztori ugye kitárgyalásra került, és ő azt mondja, hogy itt növünk föl a kamerák előtt, és más embereknek is vannak hibái, más emberek is elkövetnek hibákat, csak ugye az szépen a emlékezet ködébe vész, de az övék nem tud így elveszni, mert hogy kamerák rögzítik, így ahogy mondtad, ezer szemszegedőzik rá, több millió szemszegedőzik rá, és így nőnek föl a kamerák előtt, és ezek sajnos rögzítve vannak ezek a dolgok, és hát ezért aztán nagyon nehéz mindig mindenkinek megfelelni, és bizony, ha elgurul a gyógyszer, ott is lesz biztos egy csomó kamera, ami ezt látni fogja, nagyon nehéz mindig mindenkinek megfelelni, és bizony, ha elgurul

0: azért a racionális döntés ilyenkor gerincvelőből működnek inkább már, és ezek a racionális döntések azok ilyenkor, hát hogy mondjam, csak háttérbe szorulnak, és lehet, hogy egy perc múlva már ugye belátná, megértené, de láttunk sisakba pofoszkodókat, hál' Istennek jó erősen föl vannak öltözve, ez inkább csak a kisebb kategóriákra jellemző, és szépen ahogy fölnőnek, 18, 20, 22, 25 éves, vagy akár 33 éves, mint most a 93-as, nyilván Marc Márquez is azt gondolom, ha visszatekint a pályájára, akkor nagyon-nagyon sok kérdőjeles szituációban lehet, hogy már másképp döntene, de hát ezt ki kell várni, hogy a tapasztalat és az élettapasztalat és minden más szépen beérjünk, mint a jóbor, ugye, hogy mindenki az idő az csak jót tesz.
1: Igen, alapvetően azért a motorversenyzők azok ösztönös zsenik, sokan, és ha már itt a türelem előtérbe került, akkor szerintem kezdjük a félévi értékelőnket azzal a versenyzővel, aki ugyan vezeti a világbajnoki pontversenyt, de nem éppen egy olyan formában ment el nyári szünetre, ami aztán azt vetíteni előre, hogy ez mondjuk aztán sokáig is így maradna, és a türelem az Jorge Martin esetében egyébként mindenképpen egy fontos tényező, már csak azért is, mert türelem kellett ahhoz, hogy ezzel az Apriliával bármilyen szempontból úgy zöldágra tudjon vergődni. Türelem kellett ahhoz az Aprilia részéről, hogy Martinnak adjanak elég időt ahhoz, hogy ami történt tavaly, azt végül is szőnyeg alá lehessen söpörni, vagy legalábbis egy picit el lehessen tüntetni a közvélemény elől, és ezt felül lehessen írni mindenféle egyéb jó eredménnyel. És hát arra is szükség volt, hogy azért Jorge Martin rendbe tudja tenni magát ezen a motoron. Helyel közel ez megvan, azért most van egy kisebb törés az ő esetében szerintem, de van egy nagyon furcsa kettősség, tehát hogy szerintem legalábbis, és majd ebben lehet, hogy összeveszünk. De hogy Martin vezeti ugye a világbajnoki pontversenyt, egy nagyon türelmes versenyző képét mutatja egyébként ebben a szezonban, leszámítva a magyar nagydíjas bukását, mert egyébként nagyon jól méri fel idén azt, hogy mikor, meddig mehet el versenykörülmények között. És mikor van olyan hétvége, mikor van olyan sprint, vagy éppen nagydíj, ahol semmi másra nincsen szüksége, csak arra, hogy behozza a gépet a leintésig. De van egy ilyen ellentétesség szerintem, meg egy ilyen ellentmondás, hogy amellett, hogy Martin így gondolkodik szombaton, vasárnap, a legtöbb bukása 2026-ban Jorge Martinnak van.
0: Így van. Ennek a szezonnak a kergeségét, vagy a kiszámíthatatlanságát, az, hogy mennyire furcsa ez az utolsó 1000 köbcentis szezonja a MotoGP kategóriának, mit sem mond el jobban az, amit említesz, hogy 16 bukással, érdekes mondta, nem Joan Mir megy elől, pedig ő is egy nagy...
1: Ott van a második helyen.
0: Ott van szoros a második helyen. Jorge Martin úgy vezeti a VB tabellát, hogy a legtöbb bukása az övé, nyilván nem versenyeken. Ezen kívül saját elmondása alapján is Sachsenringen azt mondta, hogy itt van 4 versenyző, aki gyorsabb nálam. A 2 szatellit apriliás rendre gyorsabb nálam, Marc Márquez amióta egy picikét a karja megint enged, illetve ez az ideg probléma ugye megszűnt, gyorsabb nálam, és mindig valaki még bejön, vagy Alex Márquez gyorsabb nálam, vagy Pedro Acosta gyorsabb nálam. Ez milyen feje tetejére állított szezon, hogy egy olyan fél távnál egy olyan úriember vezeti a mezőnyt, akinek szemmel láthatóan nincs meg a bázis setupja, tehát nincs egy olyan motor, amit minden hétvégén kitolnak, és onnancsó egy klik erre, egy klik arra. Nincsen még egy tökéletes beállítása, pedig gyakorlatilag másfél szezon óta az Aprilián ül, nyilván ebből sokat kiült a sérülés miatt. Saját elmondásom szerint is csak a 4., 5. leggyorsabb, és a legtöbb bukás produkálta. Hát ez mennyire őrült szezon már? Hihetetlen, hihetetlen.
1: Nehéz tényleg ezt így rendbe tenni, és nehéz eligazodni egy ilyen viharos félszezonon, mint amin mondjuk Martin is keresztül megy. Mert tényleg közben pedig, amikor ugye Le Mans-ban behúzta a sprintet, meg behúzta a nagydíjat, és egészen fantasztikus versenyzéssel, mind szombaton, mind vasárnap, meg utána jött ugye még Mugello, akkor úgy tűnt, minthogyha elindulna.
0: Helyre kerültek a dolgok.
1: És azóta pedig, hát jött egy-két dobogó, meg egyébként voltak jó verseny hétvégéi Martinnak, tehát nem arról van szó, hogy teljesen földbe állt volna, csak úgy azt gondolta az ember, hogy na, akkor tényleg úgy összeállt valami, és most innentől kezdve akkor látunk egy eléggé kiegyensúlyozott Martint. Ez a kiegyensúlyozottság az, ami nem nagyon van meg, és ugye beszélhetünk majd más versenyzők esetében is, de hogy úgy tűnik, hogy idén, hogyha nincsen komolyabb kilengésed, már pedig Jorge Martinnak nincsen komoly kilengése ebben az azonban, hogyha az éles szituációkat nézzük, ha a versenyeket nézzük, akkor az elég ahhoz 2026-ban, az első fél szezon alapján, hogy te ott legyél az legelején. És

0: picit ebből a szempontból hajaz a 2020-asra.
1: Pontosan, esküszöm az ámból vetted ki a szót. Tehát pontosan ugyanez a helyzet, hogy ugye elment a macska kartöréssel ugye a 2020-as szezonból, ugye cincogtak az egerek, ezen mosolyogtunk akkor, hogy a nagy Marc Márquez faktor ugye kiírta magát a rajtrácsról a szezon nagy részére, és pontosan ugyanez az érzésem, hogy most ugyan itt van fizikailag a jó ember, és kapaszkodik vissza, de alapjában véve azért a tavalyi dominancia az abszolút megszűnt ezzel a sérülése, és abban a pillanatban kicsit, mintha úgy nem tudom, hogy mintha meg akarná nyerni valaki ezt a VB-t, nyilván meg akarja, de abban a pillanatban, hogyha elérhető távolságba kerül, hogy megérinthetné azt a kupát, vagy komolyan gondolkodhatna rajta, hogy ebből lehet valami, lásd Márkó Bezeki, aki ugyan nagyon-nagyon ügyesen csinálta a szezon elején, hogy mindig csak a következő lépcsőfokra koncentrálunk. Ez ugye kedvenc példám nekem, hogy ugye egy tériszonyos embert úgy tudsz fölküldeni a magasba, hogyha azt mondod, csak a létrát nézed, és mindig csak a következő fokra koncentrálja. Amíg Bezeki ezt csinálta, addig nem volt probléma. Vasárnap még, hogyha szombaton nem is voltak meg a dolgok, mindig előhúzta a nyuszit a kalapból. Ezzel szemben Mugello-ba volt egy olyan győzelem, ahol én azt gondolom, hogy abban a pillanatban elhitte, hogy ő tényleg világbajnok lett. Ezt nem kell kimondani, meg ez nem tudatos, de tudat alatt azt mondta, hogy úristen, hát ez a gyerekkori álmom. Itt állok Mugello-ban a dobogó tetején, és itt hömpölyög az olasz tömeg, és éjjeneznek, és azután nyilván először egy külső ok, ugye Jorge Martin, ott akkor volt egy megremegés, ugye külső ok, és utána pedig gyakorlatilag önerőből hibát hibára halmoz, három fatál errort láttunk egyébként, tehát ugye nyilván a pofoszkodóst, ezt nem kell túlmagyarázni, az Asszeni nagyon nagy, ott megint türelmetlenség volt, hát tudtuk, hogy a 4 apríliának, ő neki minimum harmadiknak ott lennie kellett volna, de a negyedik a legrosszabb eset. Ugye 200-nál egy balosban elkezd rágurulni, úgy ráesik Marc Márquezre a második körbe, hogy ott tisztán látszott, hogy ebből csak baj lehet, és utána ott a harmadik hiba, amikor meg tényleg csak vigyáznia kellett volna, és egy hatodik hely, egy nyolcadik hely is jó lett volna, ugye a Sachsenringen, csak menjünk már el térviszonyatra, láttuk, együtt néztük ugye a közvetítést akkor kint a közvetítőállásból, ahogy a pénteki edzésnap végén alig bírt, mint a hímes tojást úgy vették le a motorról, mert gyakorlatilag járni alig bírt az ember, olyan állapotban volt, és akkor megint jön egy hiba, lebeg a motor, négyes kanyarbejárat balosban, és keresztbe áll a motor, eldobja, kulcsontörés, és megyünk a kórházba, és megint egy nullás hétvégénk van. Tehát volt egy külső tényező, ami kilökte ebből az egyensúlyi, mindig csak a következő lépcsőre koncentráljál. Először volt egy pozitív ugye a győzelem, utána volt valami kibillentette ugye Jorge Martin hibája a Balatonparkba, és onnantól pedig annyira megremegett a jó ember, lelkileg, belülről, hogy gyakorlatilag három totálisan fatál errort láttunk tőle.
0: De nekem ez azért furcsa Bezeki esetében, hogy ennyire megremegett emiatt, mert addig meg úgy összességében azért egy eléggé nagy mintán az kirajzolódott, hogy azért ennek a szezonnak a legstabilabb, meg legjobb versenyzője az addigi ismereteink alapján azért ettől függetlenül Marco Bezeki volt.
1: Így van, Balatonpartig.
0: Sokkal korábban kezdett el ráfeszülni erre az egészre Bezeki, mint ami mondjuk indokolt lett volna. És erről beszéltünk Brunóban Sebastien Petitjékkel is sokat, meg aztán veled is beszéltünk ugye erről még az Axelringen, meg egyéb fórumokon, és a többi, de hogy tényleg ez időben azért sokkal hamarabb jött ez az összeomlás, mint ami indokolt lett volna, és itt most egy picit csapongunk, mert akkor most a két gyári áprilisról beszélünk így első körben, de hogy ez az, ami egészen furcsa, hogy lehet, hogy fejben azért még mindig nem volt elég érett arra Bezeki, hogy azt az egy kilengést, ami ő hibáján kívül történt persze, azt úgy kezelje, hogy ne legyen ebből messze menő probléma. Hát úgy tűnik, hogy ezt nem sikerült megugrani.
1: Nagyon nehéz itt a lelkeket elemezni egy olyan sportban, amiről azt hiszük, hogy hát csak kemény srácok, nagyon durva, kemény technikákon teregetik körbe-körbe a motorkerékpárokat, mert higgyük el, hogy ez teljesen egyértelmű lélektani probléma. Tehát itt nem arról van szó, hogy műszaki hiba hátráltatta volna, hogy itt egész egyszerűen fejbe valahogy nincsen rend. A csapat ugye nem harcolt még VB címért. Marco Bezeki nagyon régen harcolt már elsőbségért szezonban, és most, amikor ott van a kincs, tényleg talán azt mondhatjuk így a szezon felénél, hogy az apriliáknak bizonyos pályákon a dominancia és más pályákon is az, hogy tökéletesen pariba van mindennel, a Ducatikkal, és orhossza, mint előrébb lenne, azt kell, hogy most minden adott. És ennek ellenére meg lehet remegni. Itt válik el egyébként az a versenyző, a golyóálló versenyző itt válik el attól, aki elképesztően ügyes, nagyon jó, és addig, ameddig tudja ezt a... El tudja hitetni magával, hogy nem esélyes a VB címre, addig nincs rajta nyomás. Egyébként ebből profitálnak a Trackhouse-os srácok, hogy igaziból, mivel hogy szatellit csapatban vannak, ő rajtuk soha nem lesz akkora nyomás, nem akkora a fizetésük, nem lesz akkora nyomás rajtuk, és nem kell a motor fejlesztésével foglalkozniuk, állítgatásával, ők megkapják a legjobbat mindenféle nyomás nélkül. Láttuk, hogy ez jót tud tenni, láttuk ezt Alex Márqueznél, a Gresininél, sőt láttuk Marc Márquez nagy visszatérésénél, szintén a Gresininél, hogy hála az égnek, hogy első évben nem öntötték rá újra az új technikát, hanem az előző évi, még a hátrányosba is volt az a 23-as Ducati annak idején, ez a legjobb szituáció, ami történt, és ugye évtizedekig mondtuk, hogy szatellit csapat nem nyer VB-t, hát dehogy is nem. Én azt gondolom, egyre nagyobb esélyeket látunk arra, mivel a technika teljesen ugyanaz most már, ez évtizedekig nem így volt, mindig a levetett vackot adták a pénzért ugye a szatellit csapatoknak, most azonnal megkapják ugyanazt viszont mindenféle nyomás és feszültség nélkül.
0: De ugye ezt az egész játékot úgymond a Ducati változtatta meg, hiszen ugye azzal, hogy ők behoztak a rajtrácsra 8 motort, rájöttek a Ducatinál arra, hogy igazából ebből egy komoly helyzeti előnyt is lehet generálni, és nem feltétlen csak a bevétel oldalát nézték ennek a szemléletnek, mint ahogyan tették azt a japánok ugye sokszor. Tehát a Yamahánál, Hondánál teljesen egyértelmű volt a leosztás akkor, hogyha te egy szatellit csapat vagy, ha fizetsz, akkor a tied, de nyilván nem kapod meg a legjobb technikát. Ugye a Ducati ezt változtatta meg, ezt a mentalitást, és ugye ennek is volt köszönhető, hogy a Pramac az a fejére nőtt a gyári csapatnak, van, ugye ott 2023-tól kezdve gyakorlatilag már erről lehetett beszélni, és ugye ennek volt a betetőzése 2024, és egyébként a Trackhouse-nál szintén ez érződik, hogy, és erről beszéltünk még Gergővel a német nagydíj értékelős adásban, hogy van egy olyan érzése az embernek, hogy itt most a Trackhouse-nál kicsit az van, hogy szépen mindenki beletörődött a sorsába, hogy ezt a csapatot azért alapvetően szét fogják szedni a következő szezonra. Távozik Brivio, megy Ogura, Raúl Fernández nagy valószínűséggel ugye maradni fog, de ugye erről még nincsen hivatalos, de hogy azért ez a csapat ez más lesz. Viszont ami nagyon-nagyon látszik, hogy nekik nem kell azzal foglalkozni olyan szinten, hogy különböző fejlesztések. Eleve nem volt az Aprilia egy olyan gyártó, amelyik úgy érkezett volna meg erre a szezonra, hogy ne lett volna kész a motor, tehát azért alapvetően az a motor volt a legkészebb, ezért is volt ennyire erős az első, hát
1: igen, mert már
0: jó pár verseny hétvégéig, gyakorlatilag a magyar nagy,
1: kész volt, igen.
0: Gyakorlatilag a magyar nagy díjig bezárólag egyértelmű, hogy ez az Aprilia éve volt. Szerintem egyébként még ezután is kijelenthető, mert lehet árnyalni itt a képet ezzel, azzal, amazzal, de az biztos, hogy náluk van egy hullámzó versenyző, és ugye itt vissza tudunk kanyarodni arra, hogy van-e kilengés a versenyzői teljesítmények között. Van kilengés, csak amíg mondjuk Raúl Fernándeznél tényleg egészen látványos volt az a kilengés, hogy hogyan kezdte a szezont, aztán utána volt 3 verseny hétvége, amikor egyáltalán nem adta ki neki a lépést a gép, majd utána elkezdett eléggé látványosan feljavulni, és akkor ugye egy picit árnyalta még a képet a betegsége, a láza, és a többi, és a többi, tehát neki is voltak ilyen külső tényezők, amik nehezítették az ő dolgát, de szerintem a leglátványosabb e téren Ogura, mert neki szintén nem arról van szó, hogy nagyok lennének a kilengései Martinhoz hasonlóan, csak amíg Martinnál egy ilyen, hát ilyen picit hullámzó EKG-val lehetne jellemezni a szezonját, így eredmények terén, Oguránál egy masszívan felfelé törő csíkot látnánk, mindenféle komolyabb törés nélkül, mert egyszerűen volt egy dolog, ami adott volt nála, ez a versenytempó, és ehhez kellett megtalálni még a külön apró tényezőket, amiket összerakva azért látunk egy eléggé komplett csomagot az ő esetében. Ennyi fért mai adásunkba, köszönjük a figyelmet, a hosszabb adás megtalálható a Pitlane Podcast YouTube, Spotify, Apple Podcast és SoundCloud csatornáján, valamint a net4.hu weboldalon. Jövő héten pedig ugyanebben az időben jövünk új résszel, addig is minden jót!
2: Sziasztok!

0: hányalok tovább, már nem
1: én. Műsorajánló. Médiapiac. Már a Spirit FM-en is. A műsor, amely játékosan, mégis alaposan mutatja be a média sokszínű világát. Botrányokat, kiemelt show-kat, sztárokat és produkciókat. Akár televízió, akár online vagy offline lapok. Mi a kulisszák mögé engedünk bepillantást, ahova eddig senki sem juthatott el. Tartson velünk vasárnap délután 3 órától. Több, kevesebb. A Spirit FM aktuális gazdasági műsora Róna Jegorral. Mennyit ér a pénzünk? Hogyan érintenek minket a gazdasági intézkedések? Mi befektessünk? Vagy épp hogyan gazdálkodjunk? Minden hétköznap délután 4 órakor. Hogy rendeljek az étteremben bort? Pezsegjen vagy gyöngyözzön? Hová utazzunk borozni, és egyáltalán? Veszik, vagy isszák? Egy műsor magyar borra szomjazóknak minden héten csütörtökön, 15 órától a Spirit FM-en. Többet szeretnél tudni az állatokról? Elhivatott vagy a felelős állattartásért? Érdekel, mit lehet tenni az állatkínzás ellen? Akkor téged vár Adj esélyt című műsorunk. Közös ügyünk az állatvédelem. És mi is fontosnak tartjuk, hogy hangot adjunk azoknak, akik nem tudnak felszólalni magukért. Tarts velünk minden hétfőn 14 órától a Spirit FM-en. Tehetség mindenhol van. Csak észre kell venni. Mi most megmutatjuk, hogyan találkozik egymással a fiatal, a mentor és a támogató. Történetek, példák, lehetőségek azoknak, akik hiszik, hogy a jövőt ma kell elkezdeni építeni. A tehetség útja, ahol a tehetség utat tör magának. Pénteken 15 órától a Spirit FM-en. ATV Start a Spirit FM-en. Minden hétköznap élőben. Érdemes a Spirit FM-re hangolni, reggel 6:30-tól is. Start! Műsorajánlót hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. Hírek a Spirit FM-en.
2: Leállították a Paksi Atomerőmű 3-as blokkját. Holnaptól harmadfokú hőségriasztás lép életbe az országban. Folytatódik a kánikula eső nélkül. Köszöntöm a hallgatókat, Ötvös Ádin vagyok. Leállították a Paksi Atomerőmű 3-as blokkját a Duna alacsony vízállása miatt, jelentette be a gazdasági és energetikai miniszter. Kapitány István közölte, a Duna víz szintje tovább csökkent és újabb, korábban soha nem látott negatív rekordot ért el. Magyarország energiaellátásának biztonsága érdekében a kieső villamos energia mennyiséget a hazai erőművekkel, megújuló energiával és megnövelt importtal pótolják. A szükséges intézkedéseknek köszönhetően Magyarország energiaellátása továbbra is biztonságos. A jelenlegi 27-ről 5%-ra csökkenti a tűzifa általános forgalmi adóját a kormány ősszel, jelentette be a pénzügyminiszter. Kármán András közösségi oldalán azt írta, másfél millió magyar él olyan háztartásban, amely részben vagy egészben tűzifával fűt. Az előző kormány rezsicsökkentő politikájának azonban nem volt része az ő támogatásuk. Közölte, az önkormányzatok pályázhattak ugyan támogatásra, de volt, hogy az nem vagy túl későn jutott el a rászoruló családokhoz. A Fidesz vasárnap estig nyilvánosságra hozza a birtokában lévő információkat, amelyek azt bizonyítják, hogy Bangó Sándor áldozat, közölte a párt országgyűlési képviselője. Panyi Miklós közölte, az elmúlt időszakban tényfeltáró munkát végeztek, hogy kiderítsék, mi történt április közepén, amikor a Szőlő utcai nevelőintézet egykori lakója interjút adott a Kontrollnak. Az ellenzéki politikus azt mondta, több információ utal arra, hogy az interjú pénzért cserébe készült el, és része volt egy felépített, az egész jobb oldalt megbélyegző pedofil vádnak. Holnaptól harmadfokú hőségriasztás lép életbe az egész országban, miközben a vízközmű szolgáltatók és az önkormányzatok egyszerre kérnek mindenkitől takarékos vízhasználatot. A Duna vízállása Budapestnél rekordalacsony. Szállodahajók vesztegelnek a vízen, a Velencei tó vízállása a történelmi mélyponton van. Budapesten vízkorlátozásra nincs szükség. Tilos a Duna szabaddá vált meder szakaszaira menni, mert óvni kell az ivóvízellátást, figyelmeztetett a fővárosi vízművek. Tájékoztatásuk szerint jogszabály tiltja a belépést az ivóvízbázis védelmi területeket érintő meder szakaszokra. A cég kéri, hogy senki ne tekintse a szabaddá vált Duna medret kirándulási, sportolási vagy turisztikai célpontnak. Fürdési tilalmat rendeltek el a keszthelyi Helikon strandon. A város önkormányzata közölte, a korlátozást azután rendelték el, hogy a rendszeres vízminőségvizsgálaton vett legutóbbi minta kifogásolt eredményt mutatott. A következő napokban újabb vizsgálatot végeznek. Napról napra fokozódik a kánikula, holnap is szinte zavartalan napsütésre számíthatunk. Éjszaka 13-18, napközben 32-37 fok várható.
1: A Spirit FM híreit hallották. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Multidéző a Spirit FM-en. A műsor, amiben visszalépünk az időben.
0: Köszöntöm Önöket, a Multidéző adását hallják, Kovács Klára vagyok. Visszautazunk az időben ezúttal 2025. november 7-éig. Ezen a napon érkezett a hír, hogy Budapest 13. kerületében több nevelési és oktatási intézményben a menzán fogyasztott ételtől betegedtek meg fiatalok, gyerekek. Az ebéd elfogyasztását követően hányás és hasmenés jelentkezett. Összesen 470 fő jelentkezett panaszokkal, közülük 47 gyermek szorult kórházi ellátásra. És szintén 2025. november 7-én a Spirit FM Kultúra című műsorában Róna Jegon vendége Csepei Adrien író, kulturális újságíró, publicista volt.
3: Köszöntöm Önöket, ez a Kultúra. Róna Jegon vagyok, a szerkesztő Cserdi Zsolt, az első vendég pedig egy régi kedves ismerősöm, tehát ne lepődjenek meg, egyrészt lehet, hogy oldott lesz a hangulat, másrészt pedig hát tegeződni fogunk Csepei Adriennel, aki hát most már íróként sem először debütál Önök előtt, és hát ráadásul azt gondolom, hogy igencsak lehet ismerni őt a zene és a futball rajongásán túl arról is, hogy kiváló tollal számol be a gyermekkori élményeiről, meg a gyökerekről, ahonnan ő származik. Úgyhogy erről írt valójában most is. Szervusz, Adrien!
4: Szia, Egon! És nagyon köszönöm, hogy hívsz, és mindig jó veled beszélgetni.
3: Ezt de drága vagy!
4: Most fogunk unatkozni, szerintem.
3: Szerintem most hagyjuk abba, ez a csúcspont. Tehát innentől már csak lefelé vezet a hegyről az út. Jó, na! Több komolysággal szeretném elmondani a kedves hallgatóknak, hogy írtál egy könyvet, az a címe, hogy Nagymamám magyaráz. És hát nem úgy ültél neki, hogy most valami egészen újszerűt alkotsz, mert hogy ez több éven keresztül rendszeresen a Facebookon megosztottad ezt a történet sort a te követőiddel, barátaiddal, olvasóiddal. Aztán hogy lett ebből könyv?
4: Több szála is van a történetnek. Egyrészt ugye elindult a hashtag Nagymamám magyaráz, ami egy tulajdonképpen humoros, hát a nagymamám magyarázásait tártam a Facebook közönség elé. Ugye, aki már beszélgetett nagymamával arról, hogy ki hol lakik a faluban, kinek a kicsodája, balra fordulsz, tudod, van az a nagy fekete kutyájuk, de a régen a zöld trabantjuk volt. Na, ezekből a magyarázatokból egy ilyen vicces sorozat született, és ebben már megvoltak a csírái annak, hogy a szabolcs-szatmári tájszólás is megjelenjen ezekben a szövegekben, és ezt imádták a kommentelők. Ez úgy érzem, nem nagy képviség mondani, mert tényleg az van, hogy amióta ez a sorozat elindult, folyamatosan követelték, hogy legyen ebből könyv. Ezzel párhuzamosan, pontosabban még jóval ezelőtt, mert ez körülbelül 5 éve indult ez a sztori, 20 évvel ezelőtt, amikor az egyetemi dialektológia órán nyelvjárásgyűjtésre mentem haza, Szatmárba, ugye én ott nőttem fel, Fehérgyarmaton születtem, és Fehérgyarmat környékén nőttem fel, akkor én oda mentem haza, és ott készítettem az idős nőrokonaimmal, illetve olyan nőkkel, akik fontos szerepet játszottak, meg játszanak az életemben, hangfelvételeket. És ezek a hangfelvételek aztán az évek során gyűltek, sokasodtak, nem tudtam, hogy mi a célom velük. csatlakozott hozzá a nagyapám testvérének néhány kazettája, amit egy haláleset után megtaláltam egy polc mögé beesve, és egy ilyen egészen meseszerű történet lett belőle, mert idén megszületett bennem az az elhatározás, hogy akkor legyen könyv a nagymamám magyarázból, de akkor, ha könyv lesz, akkor ez legyen egy olyan könyv, ahol nem csak nevetni lehet, hanem legyen mélysége is ezeknek a történeteknek, úgyhogy a hangfelvételek leíratai adják a könyv gerincét. Tematikus fejezetekre bontottuk a szerkesztőmmel, Laik Eszterrel, mert ez egy iszonyatosan tömény és lelkileg is, meg olvasási szempontból is megterhelő anyag lenne, és minden fejezetet egy általam írt bevezetővel olvashatnak az olvasók.
3: Az a fantasztikus, hát hogy ugye nekem nincsen meg ez a nyelv. Nincsenek meg ezek a hangok, ezek a hangzók, mert hogy én nem ott nőttem fel. De ahogy olvasom a könyvedet, hallom ezeket a hangokat.
4: Tehát azt ugye megtanultad rögtön.
3: Hát ez ugye? Mondjuk mondani nem tudnám, de hallani már hallom.
4: Belemegy ez a fejedbe azonnal.
3: Te tudsz még úgy igazán ízesen fehér gyarmatiul?
4: Én nagyon sokat. Ugye nekem a szülőfalum hivatalosan Penyige, vagy hát technikailag Gyarmaton születtem, de Penyigén nőttem fel, illetve Mánd az én kis falum, ami a belemenés elején és az első regényem elején is szerepel. És én abban a pillanatban, ahogy telefonon beszélek valakivel onnan, azonnal elkezd visszaállni az eredeti tájszólásom, és amikor hazamegyek, akkor egy-két óra alatt erősebben beszélem a tájszólást, mint azok, akik ott éltek az elmúlt 20 évben, és ezt
3: milyen
4: most a kötet.
3: Érdekes.
4: Képzeld el, hogy a kötet lektorától, dr. Gacsai bába Barbarától tanultam meg, hogy ez azért van, mert amikor én 20 éve elköltöztem onnan, akkor bennem rögzült az a nyelvállapot, és az én memóriámból az hívódik elő, miközben azok, akik ott éltek 20 évig, folyamatosan a köznyelv felé közeledett az ő nyelvhasználat.
3: Na bezzeg a nagy, mert ő tudja.
4: Hát a nagy,
3: nagy mindent is.
4: Figyelj, saját bevallása szerint ő nem beszél ennyire így, de utána fölveszi a telefont, úgyhogy hello. Szóval nagyon, nagyon kedvesen részt vett egyébként a könyv előkészületeiben. Először nem hitte el, hogy az emberek ezt imádják, és hogy érdekli őket, hogy ő miket magyaráz. Aztán utána már eljutottunk oda, hogy nem csak érdeklődött, de képzeld el, hogy a kéziratot el is olvasta, és lektorálta, úgyhogy elégedett volt vele, és nagyon elolvasta.
3: Lektorálta?
4: Igen, őrület. Van egy nagyon kedves fotó, ahogy ül a laptopommal az ölében, és olvassa, és mondta, hogy na, igaz volt, így volt, ahogy leírtad.
3: De drága. Egyébként még akkor a másik még mindehhez, hogy ugye az én nagymamám nagyon régen nem él már, és csak az egyiket ismertem mindőjük közül, de az, ahogy magyaráz a nagyid, az nekem visszahozta a saját nagymamámat. Aki városi volt, nem beszélt tájszólás, de ez a, na gyere ide unokám, elmondom.
4: De jó, annyira boldog vagyok, hogy ezt a visszajelzést kapom a leggyakrabban, hogy előhív valamit az emberekből, a saját emlékeikből, mert az volt a célom, hogy egyrészt ugye nem véletlenül van nyelvtörténész lektora a kötetnek, tehát jelöltük a Szabolcs-Szatmári tájszólás jellegzetességeit, ami akár nehezítő tényező is lehetne, ahogy mondod. De pont emiatt azt gondolom, hogy ez egy olyan autentikus törzse ennek a kötetnek, ami valami nagyon-nagyon mély kapcsolódással tud mindenkihez kapcsolódni, akkor is, ha nem ezt a tájszólást beszélte a nagymamája, mert ez a fajta gondoskodás, ahogy az egyik kedvenc példám, ez a vedd már fel a pulóveredet, mert már fázok. Tehát én fázom, és azért te vedd fel a pulóveredet. Hát mennyi szeretet van ebben a mondatban? Mennyi gondoskodás? Igen. És szerintem ez az, ami az embereket azonnal berántja ebbe a szövegbe.
3: Lubickolsz abban, ahogy fogadják? Én látom a Facebook oldaladon is, meg úgy egyáltalán, hogyha az ember kicsikét körbenéz az interneten, akkor találkozik a könyveddel, és hát ovációval fogadják. Ebben lubickol egy szerző, azt gondolom.
4: Hát figyelj, ha lehetek teljesen kendőzetlenül őszinte, én életemben még ilyen boldog szakmailag nem voltam, mint most, mert azt érzem, hogy valami olyat csináltam, ami fontos nekem, fontos a szűkebb környezetemnek, tehát azoknak, akik ebben a kötetben szerepelnek, tehát valamit megmentettem, ami amúgy már nem lenne, vagy nem maradna meg. és fontos az olvasóknak, és azt hiszem, hogy ennél többet nem lehet remélni, meg nem lehetett volna ennek szebb formája, mint ahogyan ez a kötet elkészült.
3: Meg van még egy dolog, amit kifejezetten irigylek tőled, mert ez nekem kimaradt, és szerintem ez legtöbbünknek kimaradt. Rögzítettél családi történeteket, amik mostantól kezdve pontosan így maradnak. Ezek nem változnak mostantól, mert le van írva, ez így volt, kérem szépen, és kész.
4: Képzeld el, hogy nagyon sokan megköszönik, nem csak a családból, hanem akár ismeretlenek is írnak, hogy köszönik, mert ezzel az ő örökségüket is megőriztem, mert nyilván nagymamám meg 10 nagymama van ebben a kötetben, de ez Szatmárból egy időkapszula tulajdonképpen, tehát a szűkebb és tágabb környezetünket is megmutatja, az ottani szokásokat, az életmódot,
3: hagyományok, hiedelmek.
4: Receptek is. És hát pont ezért szerettem volna, hogy a Szalai Mimi illusztrálja, mert ezek nagyon tömény, sokszor tényleg kibontásra váró szövegek, és a Szalai Mimi, aki egyrészt textil tervező grafikusként is nagyon tudott ehhez a témához kapcsolódni, mint a Szatmár-Beregi keresztemeshez, ami a kötetben is egy alapmotívum. Másrészt a nagymama az neki is egy ilyen nagyon fontos karakter az életében, és hogy az ő rajzai egy kicsit még további mélységeket, vagy még további szobákat nyitnak meg ezekben a történetekben, és azt hiszem, hogy egy kicsit el is emelik Szatmártól, és közben nagyon-nagyon illik a szatmári letisztultságba a Miminek a világa. Tehát valószínűleg így számítanak tényleg a legapróbb kis keresztemes öltések is ebben a kötetben.
3: Nagyi kontrollálta, lektorálta a recepteket is?
4: Hát ők diktálták, hogy olyannyira ugye, hogy a recept leírások, azok nem hagyományos recept leírások, hanem azt jegyeztem le, ahogyan lediktálják ezeket. Tehát ez tényleg úgy, ahogy a nagymama, meg a, ugye nem csak nagymamák, hanem olyanok is vannak, akik akár soha nem is lehettek nagymamák itt a 10 nő között, olyanok is vannak, akik még nem nagymamák. Ahogyan ők elmondanák, hogy hova rakd a fakanalat, hogy mozdítsd a kezed, és ez is egy gondoskodó jellegű.
3: Hát az egy őrület, igen. Hogy kell tartani a fakanalat közben? Na, jó.
4: Igen, de ugye akinek nem volt nagymamája, vagy
3: hát
4: nem tanult főzni, az ezt nem kapta meg, és én úgy érzem, hogy ezzel egy kicsit megkaphatja ezzel a kötettel.
3: Drága édesanyám, állandóan próbált, ez egy nagyon vicces dolog számomra, persze csak, olyan majonészt csinálni, mint amilyet a nagyim csinált. És mindig megkérdezte reménykedve, hogy mert nagyim már nem élt akkor. Hogy ugye ez most sikerült, és mondom, anya majdnem. De azért nem. Mert hogy igen, lehet, hogy azt a kanalat kellett volna másképp tartani, de ahogy te írod. Ezeket meg tudod főzni, sütni?
4: Igen, ezeket igen. Ugye én már nem eszem nagyon régóta húst, emiatt a húsos ételek egy részét nem is próbáltam soha megcsinálni, de az a jó hír, hogy a mindenmentes, legmodernebb konyhának is megfelel egy csomó ebből a receptsorból, mert hogy a szatmári paraszti étkezés az alapvetően például gluténmentes fogásokra épült, nagyon sokszor nem volt pénz arra, hogy húsos fogásokat tegyenek, úgyhogy én a lehető legmodernebb diétámba is be tudom ezeket építeni, és hát vannak a tényleg ilyen nagyon hagyományos receptek, amik meg egyszerűen nem maradhatnak el. Nekem például, hogy ezzel a modern kifejezéssel éljek, ez a comfort foodom, amikor nagyon gyorsan ennék valamit, ami így egy kicsit megnyugtat, meg nem olyan nehéz elkészíteni, az úgynevezett duszi, ami, ahogy egy barátom fogalmaztam, ez a tészta nélküli krumplis tészta. És nagyon finom.
3: Hát akkor az valójában az krumpli.
4: Figyelj, ez egy ilyen paprikás zsíron, vagy hát nem zsíron, olajon felpirított krumpli, ami isteni. És nem tudod elmondani, hogy mitől más étel ez, mint mondjuk tényleg a krumplis tészta, de más. És nagyon-nagyon szeretem. De hát ugyanígy a puliszkát imádom, meg főzöm is ezeket. A töltött káposzta felelős én vagyok a családban. Hát vegán töltött káposztát, és most már egy ideje gluténmenteset készítek karácsonyra, de készítem is. Képzeld el, az életem egyik legnagyobb eredménye, hogy tavaly karácsonykor hazavittem a gluténmentes, vegán töltött káposztát, és nagymamának az volt a reakciója, aki egyébként az egyik legfinomabb töltött káposztát szokta főzni, hogy jó, megpakoltad, hússal jányom.
3: Opa.
4: És így röhögött a család, hogy akkor sikerült, mert ugye nem volt benne.
3: Hát nem volt benne, igen. De volt tartalom. Hús nem volt, de tartalom az volt.
4: Így van. Meg hát szeretet az a legfőbb hozzávaló mindig.
3: Mondd, ha már ekkora az eufória, akkor lesznek ennek a könyvnek bemutatói is országszerte? Vagy hogy tervezitek?
4: Igen, képzeld el, hogy most megyünk egyrészt Debrecenbe, mert én félig Debrecenben élek már néhány éve, és hát természetesen megyünk vele haza Fehérgyarmatra is, úgyhogy 20-án, illetve 22-én megyünk haza. A nagymamám ott is fog magyarázni, és én azt szeretném, hogyha minél több helyre tudna jutni. Egyébként tartozik a kötethez egy nem csak a hanganyagok, amiket említettem, hanem videós és képi anyag is, úgyhogy én szeretném ezt, tehát projektként gondolok erre, tehát nem csak egy könyv, hanem vannak olyan dolgok, amiket még tervezek, így a nagymamám magyaráz égisze alatt, és a Margó Fesztiválon volt a könyvbemutató, és ott bejátszottam egy hangjáték részletet, amit én készítek ezekből a felvételekből, és hát amit mondtál, hogy ilyen eufórikus volt, és hát zokogtunk, és nevettünk, és minden, szóval nagyon, nagyon mély, és nagyon-nagyon szép ez az egész. Azt hiszem, hogy ez az a furcsa, mert te olvastad az első regényem, az egy nagyon-nagyon személyes, egy önéletrajzi regény, és ahhoz képest mégis azt gondolom, hogy ez máshogy személyes, és még személyesebb annál.
3: Hát ez már a családod is, meg a gyökereid is. Egyébként az első regényed is szólt erről eléggé mélyen, úgyhogy most azt, igen, vissza lehet hozni, hogyha valaki most Csepei Adrient olvas, akkor keresse a többit is, mert hogy érdemes. Ráadásul meg azon gondolkoztam, hogy lehet egy turnéba belevágni egy könyvbemutató, aminek az a címe már a könyvnek, hogy nagymamám magyaráz úgy, hogy a nagyit nem viszed.
4: Hát Fehérgyarmatra jön majd a nagymamám.
3: Debrecen meg ússza.
4: Igen, mert egészségügyi okokból nagyon vigyázunk rá, hogy ne, tehát nem ér annyit.
3: Tehát nagymama turné nem lesz, csak nagymamám magyaráz turné.
4: Nagymama turné nem lesz, de azt mondta nagymamám, amikor elmen nyomdába a könyv, és mondtam neki, hogy nagyon várják az olvasóim, és folyton kommentelik, hogy alig várják, hogy megérkezzen, és nagyon sok volt közülük, aki előrendelte a könyvet, hogy mondd meg nekiek, hogy nagyon nagyon szép dolog tűnik, hogy így is foglalkoznak velem, hogy már ilyen öreg vagyok.
3: De szép.
4: Úgyhogy ez úgy érzem, hogy ez tényleg valami több, mint aminek indult, és több, mint amit remélhettem.
3: Olvassák el a könyvet, hallgassák meg, hogy beszélnek arra felé, és élvezzék a receptek finomságát, meg ennek a szövegnek a finomságát. Csepei Adrien, gratulálok és köszönöm szépen!

Spirit FM 92.9. A nagyváros hangja, ahol a hírek életre kelnek, és a dallamok összekötnek.

0: Műsorajánló. ATV Start a Spirit FM-en. Minden hétköznap élőben. Érdemes a Spirit FM-re hangolni. Reggel 6:30-tól is. Start! Fórum a Spirit FM-en. Az ATV népszerű műsora már a rádióban is. Minden hétköznap 11 órától. Többet szeretnél tudni az állatokról? Elhivatott vagy a felelős állattartásért? Érdekel, mit lehet tenni az állatkínzás ellen? Akkor téged vár Adj esélyt című műsorunk. Közös ügyünk az állatvédelem. És mi is fontosnak tartjuk, hogy hangot adjunk azoknak, akik nem tudnak felszólalni magukért. Tarts velünk minden hétfőn 14 órától a Spirit FM-en. Érdekli a családtervezés? Tervben a gyermekvállalás? Fontosnak tartja az egészséget? Akkor az ön műsora az életért. A Spirit FM heti műsorában ezekről is szó esik kedden délután 3 órától. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Multidéző a Spirit FM-en. A műsor, amiben visszalépünk az időben.
1: Folytatjuk a multidéző adását, és maradunk 2025. november 7-én. Ezen a napon Ukrajna elküldte a magyar kormánynak az új oktatási és nyelvtörvény tervezetét, amely részben reagál Budapest nyelvhasználatra vonatkozó követeléseire is az iskolákban. Magyarország korábban 11 pontban fogalmazta meg elvárásait az ukrajnai nemzeti kisebbségek jogainak védelmével kapcsolatban. És szintén 2025. november 7-én a Spirit FM exkluzív című műsorában Novák András vendége Kovács Tamás az NKE docense volt, és az új könyvéről beszélgettek.
2: És elindul az exkluzív itt a Spirit FM 92.9-en. Vendégünk Kovács Tamás, a Közszolgálati Egyetem docense, régió barátok vagyunk, rengeteg ezer éve ismerjük egymást. Új könyved jött ki, a Magyar Kémelhárítás a második világháború idején címmel, és azt mondtam, hogy mindenképpen beszéljünk erről. Az embereket úgyis mindig érdekli a kéme sztorik, meg egyáltalán mi történik a világban. Nagyon szépen köszönöm, hogy hoztál egy példányt. Korábban beszéltünk erről, hogy én mindenképpen azt szeretném, hogy beszéljünk erről, de miután a biztonságpolitika nagy szakértője vagy, és általában például a zsidó kérdések nagy szakértője vagy, ha már vitted a holokauszt központot is hosszú éveken keresztül. Beszéljünk egy aktuál politikáról, hagyd kérdezzelek meg, mielőtt rámegyünk a könyvre, hogy azért nagyot fordult a világ Amerikában azzal, hogy egy muzulmán önmagát felvállalva nagyon baloldali polgármester lett a nagyalmának. Mi a véleményed erről?
3: Jó napot kívánok, én is köszöntöm a nézőket. Hát valóban Amerikában azt látjuk, hogy egy nagyon komoly átalakuláson megy át maga a társadalom is, és ez nyilvánvalóan kihat a politikára. Az eléggé köztudomású volt, hogy azért Amerikában az elmúlt évtizedekben a szociális kérdések felerősödtek, tehát lásd egészségbiztosítási rendszer, hogy működjön, nyugdíjrendszer, hogy működjön, közszolgáltatások, hogy működjenek. A klasszikus amerikai értékek, tehát ez a csináld magad, illetve hogy kisebb-nagyobb közösségek majd megoldják ezt a kérdést, ez erős kritika alá került az elmúlt évtizedekbe, és hát ugye van egy demográfiai változás is, tehát ma már Amerikában egy jelentékeny létszámú és annál jelentősebb aktivitású muszlim kisebbség vagy közösség él. Azért gondoljunk arra, hogy például amikor a 2001. szeptember 11-i események megtörténtek, akkor azért utólag kiderült, hogy az FBI és különböző amerikai nemzetbiztonsági szervek már korábban is figyeltek radikális imámokat, akiknek nem kis követőik, vagy nem kis közösségek előtt tartottak beszédeket, vagy mondjuk ma már egy kicsit így a homályba vész, pláne a szeptember 11 miatt hogy korábban is volt egy merénylet kísérlet ugye a World Trade Center ellen a 90-es években, ami nem sikerült. Tehát azt gondolom, hogy az, hogy Amerika nagyon változik és átalakul, annak mi most szemtanúi vagyunk. Az egy nagyon nagy kérdés, hogy ez az átalakulás, meg ez a változás, ez hova fog kifutni, de az, hogy New Yorkban, ahol a legnagyobb, vagy egyik legnagyobb zsidó diaszpóra él, hogy ott most muszlim vallású és muszlim származású város polgármestere, aki ráadásul ugye a demokrata párton belül is a nagyon baloldaliakhoz sorolható, hát ez izgalmas lesz a jövő szempontjából, az biztos.
2: Láttam pont tegnap, és amikor készültem erre a beszélgetésre, tudtam, hogy meg akarom tőled kérdezni, mert nagyon sokat foglalkozol de úgy hívod a zsidó diaszpora, de egyáltalán zsidó élettel, akár a második világháború történelmi szinten, vagy akár a napjainkat tekintjük, és ebben sokszor szoktál is nyilatkozni, hogy van egy zsidó közösség, akik nagyon bátran felvállalják, hogy ők hiszik és vallják, hogy Izrael népirtást követett el Gázában, és éppen ezért, hogy a világ szemét felnyissák, ezért is például Mandanira fognak szavazni, és szavaztak is már, bocsánat, ez múlt időben, tehát direkt rászavaztak. Kommentálnád?
3: Nem egységes a zsidók. Ha azt mondom, hogy van zsidó közösség, vagy magukat zsidóként definiáló emberek, ők azért nem egységes véleményt képviselnek. Nyilvánvaló, hogy van, aki támogatja Izrael állam létét, van, aki nem. Ugye tudjuk, hogy vannak olyan nagyon erősen ortodox csoportok, akik maga Izrael államnak sem
2: ismerik
3: el a létét. Nyilvánvaló, hogy az izraeli politikát is legalább ennyien, vagy még többen kritizálják a mindenkor Izrael állam politikáját. Benjamin Netanyahu egy megosztó személyiség ilyen szempontból.
2: Ez igaz, nagyon megosztó személyiség,
3: megosztó
2: így van.
3: Megosztó személyiség Izraelben is, Izraelen kívül is. Tehát ilyen értelemben nyilván logikus következtetés az, hogy a zsidó közösség is megosztott. És hát nyilván a tömegmédia az valamilyen hatást rájuk is kifejt. Ugye az egész gázai műveletek kapcsán sokszor előkerült az a probléma, hogy a Gázából kijutó hírek, azok mennyire manipuláltak, mennyire nem manipuláltak, a különböző áldozati számokat ki erősíti meg, ki nem erősíti meg, honnan származnak, a bizonyítékokat elfogadjuk, nem fogadjuk. Ehhez hozzájött a mesterséges intelligencia képalkotó képessége, ami csak úgymond rontott általában ezen a helyzeten, a hitelesség kérdésén, tehát még inkább igaz a tényellenőrzés fontossága, és azt gondolom, hogy a zsidó közösséget, tehát mondjuk a New Yorki zsidó közösséget, amiket azért hagyományosan egy demokrata szavazó volt mindig is, amióta a történelemben, mondjuk a New Yorki zsidó közösséget, amiket azért hagyományosan egy demokrata

0: történet. Hát maga, azért, nem? Már maga, bocs, hogy ezt mondom, de...
1: Szerintem, hogyha valaki egy kicsit utánolvas ennek az úrnak, hogy hogy képzeli el a világot, úgy generálnája, és mondjuk az adópolitikáját hogy képzeli el, vagy például, hogy hogy látja a New York-i rendőrségnek a jövőjét, működését. Meg működését, akkor azért fogalmazunk kultúráltan érdekes mondatok olvashatóak.
0: Nagyon diplomatikus vagy.
1: Nagyon érdekes mondatok olvashatóak, tehát hogy nincs szükség rendőrségre, meg ehhez hasonlók körülbelül, tehát nagyjából ezen a szinten mozog az ő világlátása. Tehát azt gondolom, hogy nagyon, nagyon furcsa 4-5 év elé néz New York állam, vagy New York város pontosabban, és én azért arra nagyon kíváncsi leszek, hogy ez egy dolog, hogy mi hangzik el a kampányban, meg mint mond, mint kandidáló polgármester jelölt, és ez egy nagyon másik kérdés, amikor mondjuk valaki beül egy ilyen komoly döntéshozatalokat igénylő székbe, mint a New York-i polgármesteri szék, és napi szinten konkrét ügyekbe konkrét döntéseket kell hozni, és ugye azért New York város költségvetése nem kis összeg, tehát hogy ott is konkrétan kell dönteni, hogy mit támogatok, mire mennyi pénzt fogok szánni, és hát lehet, hogy a valóság szembe fog jönni néhányszor majd.
0: Azt már volt egy üzengetés Trump-al, és azt mondta az egyik kampány rendezvényén, hogy ő biztos nem fogja ide beengedni az ICE-t, ugye az ICE az idegen rendészet, aki most már tényleg több százezer, lassan félmillió embert deportált és vitetett haza, akik illegálisan vannak az államokban, és azt üzente, hogy ő már biztos, hogy nem engedi, hogy itt az ICE letartóztatásokat hajtson végre, és elvigyen bárkit is New Yorkba. Trump csak annyit üzen neki, semmi gond, akkor meg én tartóztatlak le téged. Nagyjából ennyit üzen neki, azt hiszem Trump meg is teheti, tehát ott nem lesz. Ő már letartóztatott bírókat, governereket, kormányzókat, rendőröket, akik nem hajtották végre ezt a dolgot. Hát érdekes lesz ez a történet. Na, beszéljünk a kémelhárításról, a második világháborúról. Miért született meg a könyv?
1: Ez egy régi ötletem volt, hogy ez egy eléggé egy nagyobb feldolgozásért kívánó téma. Azért lássuk be azt is, hogy elég sok forrás az elmúlt évtizedekben megjelent, ezeket mások is publikálták kisebb-nagyobb lélegzetvételi munkákba. Illetve ami szerintem talán még ennél is fontosabb, hogy ma már 2020-as évekről beszélek, sokkal tisztában látjuk a lassan 70-80-90 évvel ezelőtt történt eseményeket, mint mondjuk akár 20-30 évvel ezelőtt is, hiszen azért arra emlékeztetnék mindenkit, hogy a CIA vagy a brit titkosszolgálatok is azért mostanában kezdték el feloldani ezeket a értsd az elmúlt 10-20 évben a saját maguk iratait, tehát ők se tették ki ezt azonnal a háború után az akkor még nem létező netre, vagy publikálták őket kötetekbe, tehát egy sokkal árnyaltabb és sokkal, hogy mondjam, néha mítoszrombolóbb képet látunk. Úgyhogy ez volt az alapvető inspiráció a könyvre.
0: Kezdjük a kémelhárítás legalapvető részével. Jelenleg van polgári és katonai elhárítás. Régen, még ha össze is van a katonáknál a hírszer, ugye egy cég, de hogy van külön elhárítási osztály. Mi volt a helyzet a második világháború idején?
1: Majdnem olyasmi volt, mint ma, de mégse, hogy ilyen igen, kellően konkrét választ adjak. Tehát egyrészt ugye köztudomású, aki olvas második világháborúval kapcsolatos könyveket, hogy létezett ez a második vezérkari főnökségi osztály.
0: Ez a VKF2.
1: Ez a VKF2 közkeletű néven, ahova tartozott mai fogalmaink szerinti kémelhárítás, illetve hírszerzés, de ezen kívül a VKF-nek voltak más olyan osztályai is, amik foglalkoztak ilyen jellegű tevékenységgel, tehát például a sajtó és propaganda, ugye befolyásolás, az lényegében mai fogalmaink szerint is foglalkozott hasonlóval, vagy a cenzúrának az egész problémaköre. A polgári rész abból a szempontból érdekesebb, hogy néven nevezett mai fogalmaink szerinti kémelhárítás nem volt, tehát nem létezett mondjuk így mondom az Alkotmányvédelmi Hivatal
0: elődje,
1: elődszerve, hanem az a rendőrségen belül létezett. Volt a Budapesti Rendőrfőkapitányságnak egy országos hatáskörű szervezeti egység, ez a politikai rendészeti osztály volt, és a mai fogalmaink szerint ez végzett olyan munkát, ami a kémelhárításhoz kapcsolódik, de hangsúlyozom, ez a Budapesti Rendőrfőkapitányság egyik szervezeti egysége volt. Tehát nem külön volt és kiemelten volt.
0: A kémelhárítás a második világháború idején az azt jelentette, hogy tulajdonképpen azokat keresték, akik magyarul

0: Magyarország ellen kémkedtek, és idejövő külföldi hírszerzők felfedését, ellehetetlenítését és kiszorítását, vagy elfogását, vagy cseréjét jelentette, kérdezem. Jól mondom?
1: Igen is, meg nem is.
0: Okay.
1: Tehát nyilvánvaló, hogy majd a második világháború idején, vagy mondjuk így, hogy amióta világ a világ, függetlenül, hogy háború van, vagy éppen nincsen, ugye azért a hírszerzés és a kémelhárítás ez egy folyamatos tevékenység. Tehát a 30-as években is volt Magyarország ellen irányuló hírszerző tevékenység.
0: Lefordítom, most is tele vagyunk olyan hírszerzőkkel, ügynökökkel, kémekkel, akik itt vannak Magyarországon, és a jelenlegi kémelhárításnak, mind a polgárinak, tehát az AH-nak és a KMBS-nek az a feladata, hogy ezeket lefülelje, kitalálja, hogy kit, hogyan szerveztek be, és kapják el. Ugyanez volt a második világháború idején is.
1: Lényegében igen, annyi pontosítással vagy kiegészítéssel élve, hogy egyik részről nehezebb volt meghatározni, hogy ki az ellenség.
0: Ez egy olyan bonyolult dolog, ugye ezt akartam kérdezni, na mesélj erről, hogy van, ki az ellenség? Tehát más az ellenség 39-ben, mint 45-ben.
1: Azt gondolom, nem, kicsit másképp gondolom. Tehát Azt gondolom, hogy attól, hogy valaki papíron szövetségesünk, még nem biztos, hogy a barátunk is.
0: Ez most is így van.
1: Ez mindig is így volt. Tehát
0: ez most is így
1: tehát
0: van.
1: Itt arra utalok, hogy ugye mi hivatalosan ugye a németek szövetségesei voltunk, ami hát ugye papíron le volt írva, és ugye közkeletűen ez így is volt bent a köztudatban, hogy a németek a mi barátaink és szövetségeseink, ami nyilvánvaló nem volt teljesen igaz. A németeknek megvoltak a maguk érdekei, következésképpen a németek is folytattak tulajdonképpen beszervezést, és próbáltak minél több embert nyíltan, vagy hát nem nyíltan, de maguk oldalára állítani. Tehát tudjuk, hogy a németek ügynökhálózatot működtettek
0: itt
1: Magyarországon is.
0: Akkor is BND volt, Bundes,
1: Nem, akkor még ez a nyugat-német szolgálat volt, igen, a háború után. Akkor a németeknél már, most egyszerűsítve az ő részüket, akkor már birodalmi biztonsági főhivatalnak hívták, és annak voltak különböző ámtjai, tehát osztályai. Ide tartozott a Sicherheitsdienst vagy a Gestapo is például a kokáért, tehát egy egységes szervezet volt, ahol az osztályok azért egymással is küzdöttek. Tehát visszatérve a kérdésedre, tehát a németek ugye katonailag szövetségeseink voltak, valójában a németek is folytattak hírszerző tevékenységet Magyarországon, illetve a politikai életet próbálták kőkeményen befolyásolni.
0: Ne csak az oroszok, a másik oldal.
1: Az egy nehezebb történet.
0: Azt hittem, az a könnyebb történet. Hát nyakig vagyunk, vagy voltunk, biztos vagyunk, hát voltunk orosz kémekben. Tehát ez egy alapvetés, nem?
1: Igen és nem.
0: Na, tehát, ne viccelj már, hogy nem.
1: Tehát az, amit tudunk bizonyítani, hogy az lényegében onnan indul, hogy amióta Magyarország és Szovjetunió felvette a diplomáciai kapcsolatot, ugye ez a 30-as évek közepe inkább már.
0: Igen.
1: Ugye azóta a magyar szerveknek, az akkori magyar szerveknek a Bajza utcai objektum figyelése az egy kiemelt feladata volt. Tehát ezt biztosan tudjuk. Ugyanakkor a két ország között a 30-as évek végén kifejezetten baráti és jó viszony volt, és mondjuk 39-40 magasságában a két ország ott tartott, hogy a Szovjetunió az újpesti hajógyárból fog tengerjáró hajókat rendelni, ami hát nyilvánvalóan egy óriási anyagi előnnyel járt fel Magyarország számára, illetve volt közös ellenség, ezt úgy hívták, hogy Románia, mert mind a szovjeteknek, mind a Magyarországnak voltak területi követelései a románokkal szembe. Tehát akármilyen furcsa hangzik, a Szovjetunió az majdnem, hogy szövetségese lehetett volna Magyarországnak, hogyha nem úgy alakul a történelem, ahogy alakult. És mellett, vagy ezzel párhuzamosan volt ugye egy hihetetlen komoly elvi politikai ellenállás, vagy ellentét a két ország között. Ugye Magyarországon a kommunista párt, az betiltott párt, vagy betiltott szervezet volt. Tehát ha valaki a kommunista párt tagja volt, az önmagában bűncselekménynek minősült, és ehhez képest a magyar politika sokokból kifolyólag volt idő, amikor kifejezetten kereste a Szovjetunióval a kapcsolatot. Gazdasági érdekből is, külpolitikai érdekből is, ne felejtsük el.
0: Ettől még nem gondolnám, hogy nekem kednének Magyarországon.
1: Ez nem zárja ki. Tehát csak mondom, hogy a barát és az ellenség kategóriája az nem ennyire egyértelműen meghatározható, és nyilvánvalóan a Szovjetuniónak, fogalmazunk finoman, az európai országok iránt általában érdeklődő nagyhatalomnak mindenhol, tehát mindenhol, tehát a Balkánon, a Franciaországban, a Nagy-Britanniában mindenhol voltak hírszerzői, tehát nyilvánvaló volt, hogy ők Magyarországról is szereznek információkat.
0: Most két nagy hatalomról beszéltünk, mondd még, hogy mely szolgálatok, mely országok szolgálatai érdeklődtek még irányunkba hihetetlenül nagyon, vagy ugyanaz a szitu pont, mint hogyha mi se történt volna 8 év alatt, itt vannak nyakig a franciák, a Balkánon.
1: A korabeli nagyhatalmak közül Isten igazából a németeknek és a Szovjetuniónak voltak a régió vonatkozásában mondjuk úgy, hogy elképzelései. Uh-huh. Lásd Molotov-Ribbentrop paktum, ahol ezt nagyjából le is írják. A franciáknak nagyon távlatos elképzeléseik voltak a régióról, őket a saját gyarmatbirodalmuk mindig is jobban érdekelte, mint hogy mi van Kelet-Európában. Őket maximum az érdekelte, hogy a első világháborúból itt maradt szövetségeseik, románok, csehszlovákokkal legyen valamiféle viszony. A magyar-francia kapcsolatok amúgy is, hát fogalmazunk úgy, takaréklángon voltak, tehát nem ott volt a legerősebb a kapcsolat. És hát a briteket meg aztán hát nagyon áttételesen érdekelte a történet. Nekik, az ő szemükben Magyarország Isten igazából majd a világháború alatt fog felértékelődni, amikor Jugoszlávia és Görögország területére is kitered a háború, de ne gondoljuk azt, hogy a britek és a franciák azzal keltek és feküdtek, hogy úristen Magyarországon mi történik, meg mi van Magyarországgal. Nagyon-nagyon-nagyon korlátos volt az ő érdeklődésük kis hazánk iránt.
0: Mennyire volt sikeres az elhárítás, a kémelhárítás abban az időszakban? Ha érték, össze kéne foglalni, és tudod, hogy rádióadásban elég rövid időnk van, de értékeld, mennyire tudták a feladatot?
1: A sikert azt attól függ, hogy honnan nézzük és miben mérjük.
0: Ha le akarom egyszerűsíteni abban, hogy hány kémet lepleztünk le, és most tök mindegy, hogy elfogtuk és börtönbe csuktuk, vagy kivégeztük, vagy kiszorítottuk. Mennyi ez a szám? Évi 1 vagy évi 3 szám? Hát ebben mérném.
1: Ez szerintem biztos, hogy egy jó mérőszám, mert azt látni kell, hogy a Magyarországon se volt egyértelmű, hogy mondjuk a németekkel szemben hogy kell eljárni.
0: Tehát lelepleztük, hogy kém, de nem tudunk vele mit csinálni.
1: Igen. Tehát ilyen kiszorítások voltak. Ugye legjobb példára klasszikusan Hain Péter eset, aki ugye rendőrtisztként szolgált a budapesti rendőrfőkapitányságon, akiről kiderült, hogy németeknek dolgozik, és őt sikerült partvonalra tenni, de megmaradt, mint rendőrfőtanácsos. Tehát megmaradt a szervezeten belül, ami a németeknek jó volt, mert amikor bevonultak, akkor rögtön volt egy biztos emberük a magyar rendőrség keretein belül. 43-ban már a vezérkari főnöknek van egy olyan belső utasítása,
0: a magyar
1: vezérkari főnöknek, hogy ha szövetséges ország katonatisztje érdeklődik majd hadsereg iránt, vagy honvédség iránt, akkor el kell küldeni a sajtótiszthez, majd az válaszol neki, ami hát nyilvánvaló, hogy hány szövetséges hadsereg volt, akinek itt a katonai attaséja érdeklődött a magyar honvédség belső viszonyai iránt, ugye hát egy ilyen volt a németek, tehát ezt nagyon nehéz így meghatározni. Az látszik, hogy a magyar szervek nagyon sokat tudtak az itt dolgozó különböző más országoknak dolgozó figurákról. Tehát biztos, hogy a háborúban sok minden elpusztult, pláne a végén, iratok közül.
0: Iratokra gondolok, bizonyítékok.
1: Magyarul bizonyítékok, sőt, amikor a németek bevonultak, akkor például a budapesti rendőrfőkapitányságon azonnal elkezdték égetni a vonatkozó iratokat.
0: Valószínű azért, mert mind rájuk volt terhelő.
1: Hát egyik részről ugye a emlegetett politikai rendészeti osztálynál vezették és nyilvántartották a németekkel szimpatizáló politikusokat, kapcsolati hálójukat, stb. És hát azonnal elkezdték megsemmisíteni, és ugye ezeket a rendőrtiszteket a németek kapásból le is tartóztatták, amikor bevonultak. Tehát ilyen értelemben nagyon nehéz erre egy ilyen objektív választ adni. Azt lehet tudni, hogy egyik részről volt egy nagyon komoly elhárítomunk, amiből politika leszűrhette azt a következtetést, hogy kik vannak beütve a németekhez elsősorban. De a politikai erő és akarat kérdése az már más volt, hogy én akarom-e, hogy őket mondjuk eltávolítsák a különböző pozícióikból.
0: Mintha mostanról beszélnek, nem ugyanolyan?
1: Hát erről nem tudok nyilatkozni, mert nem olvastam vonatkozó dokumentumokat.
0: Figyelj, ha értékeled és rengeteg dokumentumot és rengeteg archív anyagot olvastál el, hiszen abból állítottad össze. Milyennek értékeled a kémelhárító munkát abban az időszakban? Színvonalát, intelligenciáját tekintve, az emberek, akik ott dolgoztak, hogyan értékeled?
1: Azt gondolom, hogy a kor színvonalán, és ez most értendő a technikai színvonalat is.
0: Tehát a humánt és a technikát összevetve.
1: Összevetve, azt gondolom, hogy alapvetően jól képzett, tapasztalt, rutinos embereket válogatta ki eleve.
0: Hazaszerető emberek voltak ezek?
1: Azt gondolom, hogy hazaszerető emberek voltak, csak abban nem vagyok biztos, hogy mindegyik ugyanazt értette a hazaszeretet alatt. Uh-huh. Tehát én azt el tudom képzelni, hogy volt ember, akinek tényleg meggyőződése volt, hogy a németek mellett az utolsó utáni pillanatig ki kell tartani, mert az a tapasztalat, hogy nincs más, aki nekünk segítsen, első világháború utáni tapasztalat, és volt, aki kicsit tágabb szemmel járta és látott a világba, és azt mondta, hogy minden megváltozik. Tehát az kiderül, és érezhető, hogy volt ember, aki érezte, hogy ez a háború, ez nem olyan lesz, mint az első világháború, hogy harcolunk, békét kötünk, és marad a világ kvázi ugyanúgy, mint ahogy volt, hanem hogy az, hogy az amerikaiak beléptek, mint globális hatalom, hogy a Szovjetunióból globális hatalom lesz, és ezzel párhuzamosan nyilván le kell értékelődjönnek más országok. Ez erre nem biztos, hogy mindenki látta, nem biztos, hogy mindenki fel volt készülve, hogy ez egy teljesen új világ lesz. És azt meg, és itt vannak hitkérdések is, akármilyen furcsa hangzik, hogy elhiszem-e azt, hogy a Szovjetunió és az Egyesült Államok lesz a két meghatározó hatalom. Tehát én ebben hiszek-e, és elhiszem-e azt, hogy ők megállapodnak abba, hogy Európában lesz itt egy vonal, és ami ettől keletre van, az a szovjet érdekszféra, ami ettől nyugatra az amerikai érdekszféra.
0: Fél percünk maradt. Ha három mondatot kérnék tőled, hogy kiknek ajánlod a könyvet, akár megveszik fizikailag, vagy pedig elolvassák az interneten, a magyar kémelhárítás a második világháború idején, kikre gondolsz? Kutatókra, tanárokra, diákokra, történelem iránt? Mondj erről nekem három mondatot.
1: Először is szeretném azért megköszönni a Katonai Nemzetbiztonsági Szolgálat illetékeseinek, hogy támogatták ennek a könyvnek a létrejöttét, és különösen Kennedy Tamás ezredes úrnak, aki a ottani tudományos munkát felügyeli. Én azt gondolom, hogy nem akarom azt az olcsó poént elsütni, hogy mindenkinek, akit érdekel, de azt gondolom, hogy szakemberek, történelemtanárok, történelem iránt érdeklődő embereknek feltétlenül, de akár még politikával professzionálisabb szinten foglalkozóknak is.
0: Kovács Tamás, hallottuk a Közszolgálati Egyetem docensét. Én nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltál, és gratulálok a könyvhöz. Köszönöm Tamás szépen. Még egyszer.
1: Köszönöm.
2: Köszönöm a figyelmüket, a múlt idézőt hallották. Találkozunk legközelebb. Nem baj.

0: Műsorajánló. ATV Start a Spirit FM-en. Minden hétköznap élőben. Érdemes a Spirit FM-re hangolni. Reggel 7:30-tól is. Start! Fórum a Spirit FM-en. Az ATV népszerű műsora már a rádióban is. Minden hétköznap 11 órától. Többet szeretnél tudni az állatokról? Elhivatott vagy a felelős állattartásért? Érdekel, mit lehet tenni az állatkínzás ellen? Akkor téged vár Adj esélyt című műsorunk. Közös ügyünk az állatvédelem. És mi is fontosnak tartjuk, hogy hangot adjunk azoknak, akik nem tudnak felszólalni magukért. Tarts velünk minden hétfőn 14 órától a Spirit FM-en. Tehetség mindenhol van. Csak észre kell venni. Mi most megmutatjuk, hogyan találkozik egymással a fiatal, a mentor és a támogató. Történetek, példák, lehetőségek azoknak, akik hiszik, hogy a jövőt ma kell elkezdeni építeni. A tehetség útja, ahol a tehetség utat tör magának. Pénteken 15 órától a Spirit FM-en. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM, a nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. Hírek a Spirit FM-en.
1: Leállították a Paksi Atomerőmű 3-as blokkját, csökkenti a tűzifa általános forgalmi adóját a kormány, folytatódik a kánikula eső nélkül. Köszöntöm a hallgatókat, Ötvös Ádén vagyok. Leállították a Paksi Atomerőmű 3-as blokkját a Duna alacsony vízállása miatt, jelentette be a gazdasági és energetikai miniszter. Kapitány István közölte, a Duna víz szintje tovább csökkent és újabb, korábban soha nem látott negatív rekordot ért el. Magyarország energiaellátásának biztonsága érdekében a kieső villamos energia mennyiséget a hazai erőművekkel, megújuló energiával és megnövelt importtal pótolják. A szükséges intézkedéseknek köszönhetően Magyarország energiaellátása továbbra is biztonságos. A Paksi Atomerőmű egyik blokkjának leállítása nem veszélyezteti az ország energiaellátását, közölte a miniszterelnök. Magyar Péter egyúttal bejelentette, hogy megkezdte működését az energiaellátási műveleti egység, és elkészül egy rotációs krízisterv is. Ez rögzíti, mely nagy felhasználóknak kell szükség esetén átmenetileg csökkenteniük fogyasztásukat. Kórházakat, szociális intézményeket és más alapvető közszolgáltatásokat az intézkedés nem érinthet. Magyar Péter egyúttal takarékos fogyasztás. Kérte a lakosságot a hőség idején. Kritikusnak ígérkezik a Velencei tónál a következő egy hét a halgazdálkodás szempontjából. A Magyar Országos Horgász Szövetség helyi kirendeltségének vezetője az MT-nek elmondta, a vízminőség jelenleg megfelelő az állatok szempontjából, az oxigén szint stabil, de a várható szélcsendes hétvége helyi halpusztulást okozhat. A Velencei tó vízszintje történelmi mélyponton van, 33 cm a vízállás. Bakteriális szennyezettség miatt a múlt hét óta 5 strandon fürdőzési tilalmat rendelt. A KDNP parlamenti frakció vezetője a Tisza újabb beváltatlan ígéretének nevezte a zöldségek és gyümölcsök áfájának 5%-ra csökkentését. Létvári Bence a Facebookon hangsúlyozta. Magyar Péter miniszterelnök a kampányban még azt ígérte, hogy a kormány megalakítása után az összes egészséges élelmiszernél ugyanilyen csökkentés várható. Az ellenzéki politikus szerint ez is csak ígéret maradt, mint a megduplázott családi pótlék vagy a 480 forintos benzin. Még ma közé teszik a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal vezetői posztjaira kiírt pályázatokat. Tegnap szavazta meg az országgyűlés az MVVH megalakításáról szóló törvényt. A vezetői posztokra mától augusztus 16-áig lehet jelentkezni. A hivatal elnökét és elnök helyetteseit a törvény hatályba lépésétől számított 30 napon belül választja meg az országgyűlés. Napról napra fokozódik a kánikula, szinte zavartalan napsütésre számíthatunk. Eső nem lesz, a Dunántúlon helyenként megélénkül a szél. Éjszaka 13-18, napközben 32-37 fok várható. Nagy tavaink vize 24 fokos.
0: A Spirit FM híreit hallották. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Egyenes beszéd a Spirit FM-en. Minden hétköznap este 8:30-tól a legfontosabb és legérdekesebb közéleti interjúkkal. Az Egyenes beszéd ma esti témái és vendégei.
2: Magyar Péternek egyelőre Magyar Péter a legnagyobb politikai ellenfele, állapítja meg friss elemzésében a Political Capital. Az intézet szerint a show egyelőre népszerű, de a miniszterelnök túlmozgásos kommunikációjával könnyen elkoptathatja magát, ha elmúlnak a mézes hetek. Magyar Péter nem hagyta szó nélkül az intézet elemzését, megjegyezte, hogy van miből kopnia, és hozzátette, a csiszolódás nem céltalan kopás. Németh Péterrel és Trencséni Dáviddal beszélgetünk. Az interneten keveredett szóváltásba Székesfehérvár polgármestere a miniszterelnökkel, miután Cserpalkovics András arról posztolt, hogy a Tisza már most megkezdte az önkormányzati választási kampányt a térségben. Válaszul Magyar Péter kommentben azt írta, idézem, ha észreveszed, hogy döglött lovon lovagolsz, szállj le róla. Erre reagálva a városvezető érdemi egyeztetésre hívta a kormányfőt, a stúdióban Cserpalkovics András. Rendkívüli készültséget hirdetett az asszály miatt az élő környezetért felelős miniszter. Az országban több száz vízügyi szakember dolgozik a helyzet kezelésén. Szakértők szerint elhanyagolt vízügyi infrastruktúrát örökölt a kormány, ezért nincs nagy mozgástere, miközben mielőbb szükség lenne az öntözőhálózat rehabilitációjára és a talajművelési technológia megújítására is. Vendégünk Raskó György.
3: Kezdődik az Egyenes beszéd, jó estét kívánok, köszöntöm Önöket. A stúdióban itt van Németh Péter, a Népszava főszerkesztője, és Trencséni Dávid, a Klik TV szerkesztő műsorvezetője. Jó estét, szervusztok.
4: Szervusz, jó estét.
3: És rögtön elmondom a nézőknek, aki esetleg hiányolja, mert beharangoztuk, úgy volt, hogy ön Orbán Zoltán, ő az élő környezetért felelős minisztérium szóvője, mert hogy ugye rendkívüli készültséget hirdetett a kormány már reggel, azóta egyébként Magyar Péter is megszólalt, kezdhetjük ezzel, nem lett volna eredetileg ez a témánk. Adás előtt nem sokkal lemondta az interjút, aztán hívtuk a vízügyet, hogy foglalkozunk a helyzettel, és tudjuk tájékoztatni a nézőket, de ők sem nyilatkoznak, és közben, ahogy mondtam, egy rendkívüli kéréssel fordult a lakossághoz Magyar Péter, azt kérte, hogy mindenki struktúráját, az energiafogyasztását, ugye közben itt a hármas blokkpakson leállt. Hát helyzet van, hogy látjátok, hogy hogy kezeli ezt a kormány, vagy mit láttok ebből az egészből?
4: Mert egyik oldalról nyilván az egy helyes dolog, hogy különböző felhívásokat fogalmaznak meg, és a miniszter pedig veszélyhelyzetet hirdet. Az viszont elfogadhatatlan, és régi idők zenéje, hogy nem reagálunk. Nem csak az, hogy lemondani egy meghirdetett beszélgetést, hanem egyébként nekik kellene mindent elkövetni annak érdekében, hogy tájékoztassák a lakosságot, és ez egy fórum arra, hogy bizonyos kérdésekre válaszoljon. Nyilván nem te leszel az, aki azzal fogod megvádolni őket, hogy a kormány tehet az asszályról. Tehát nem értem ezt egyszerűen, ezt a fajta politikát, és nem szeretném, hogyha ehhez térnénk vissza. Mi ezt megszoktuk egy elmúlt 16 évben, és még aztán a rendszerváltás előtt is.
3: Jó, a tájékoztatás olyan formában van, most valószínűleg azt mondanák a másik oldalon, hogy ugye Magyar Péter kitesz egy videót a Facebookra, tehát ezt elmondta tulajdonképpen, csak hát ugye itt nem tudunk ma erről beszélni. Raskó György érkezik egyébként, és vele fogunk erről beszélni, meg hát veletek is azért. És még most több időnk van.
5: Mennyire örülnek ennek a nézők, hogy velünk lehetnek még többet, mint ahogy tervezték. Ugye az nagyon furcsa kettősség, hogy van egy ilyen kommunikációsan hiperaktív miniszterelnök, és közben valóban akár itt a mostani alkalom, amikor küzd az újságíró, de ezt elmondhatom a Klik TV szerkesztőségéről is, amelyik küzd azért, és azzal, hogy mennyire képes behívni, és mennyire képes megszólaltatni a kormány különböző szintű embereit, nagyon nehezen, vagy alig-alig, talán egyáltalán nem. Miközben elképesztően fontos a téma. Én ennyit engedjenek meg a nézők a magán szférámból, hogy idehozak. Másfél órával ezelőtt én még Horányban a Dunaparton voltam. Az elmúlt 51 év minden nyarát ott töltöttem. Én olyan vízállást, illetve negatív vízállást, olyan vízhiányt, mint ami most van a Dunában, soha életemben nem láttam. Egészen elképesztő, egészen horrorisztikus. Látjuk Budapesten a képeket, a Margit híd főjének, a középső pillérének a felszínre kerülését. egy természetes közegben még rettenetesebb, még ijesztőbb, és hogyha még egy nagyon pici reklám belefér, ma jelent meg a Klik TV YouTube csatornáján Ürge Forsac Diannával egy beszélgetés, egy interjú, ahol többek között erről szó van, hogy egy illúzió az, hogy Magyarország víznagy hatalom, és elképesztően gyorsan kell lépni ahhoz a kormánynak is, és elsősorban egyébként azt mondja ő, mint fizikus klimatudós, hogy mindenek előtt a kormánynak annak érdekében, hogy legalább lassítsuk azt a katasztrófa bekövetkeztét, amerre haladunk. Tehát mindenképpen fontos lenne, hogy olyan információkat mondjanak el szakemberek, a kormány részéről is, a vízügy és egyéb oldalról is, amik segítenek megérteni az embereknek azt, hogy mi történik, és nem csak állnak egy vízparton, és arra emlékeznek, hogy
3: itt volt egy Duna.
5: Hogy itt volt egy Duna, és én arról a Dunágról beszélek, ami a hajózási ág.
3: Hát az a nagy ág.
5: A nagy ág, és tényleg egyszerűen sírálmas.
4: Hát mindenesetre nincs most ez a nagy közlekedés, mint amit itt látunk a képeken.
5: Hát annyira nincs, hogy a személyforgalmat bonyolító kis komp állt le. Nem ilyen nagymerülési, nem tudom, hogy milyen hajók, hanem Horány és Alsógöt közötti kis komp leállt, mert a vízfogyás miatt egyszerűen olyan mederviszonyok alakultak, hogy nem tud menni.
4: Szóval azért is fontos lenne, hogy minden fórumot megjárjanak és megragadjanak minden lehetőséget, mert a politikai élet próbál mindent maga javára fordítani. Emlékezzünk vissza a legutóbbi hőkupolára, ahol egyébként, ha jól emlékszem, akkor kapitány miniszter kérte a lakosságot, hogy lehetőleg ne használjanak áramot, bizonyos dolgokat ne csináljanak. A politikai ellenfél nem akarta, nyilván megérteni, nem akarta megérteni, és paradizálta azt, hogy mit követel. Márpedig igenis el kell tudni magyarázni az embereknek, hogy mit jelent az, hogy vízhiány van, hogy mit jelent az, hogy Paks leáll. Tehát, hogy olyan veszélyeknek vagyunk kitéve az asszály miatt, és még jó ideig nem látszik, hogy lesz eső egyáltalán.
3: Hát jövő hétvégéig biztos, hogy
4: igen.
3: Úgy látszik. Vagy az, hogy mit jelent, hogy struktúrálni az energiafogyasztást, hogy miért fontos, hogy este ne használjunk most a következő hetekben, mert aztán este mi hazaér, mindenki bekapcsolja a légkondicionálót, pedig nem kellene. Tehát nagyon sok információ van.
5: Akkor hadd adjak át erről egy gyorsat. Szintén Ürge Forsac Diánától tudom, és a nézőink is tudják. Magyarország elképesztően jól áll napenergiával, nagyon-nagyon fejlett a napenergia infrastruktúra és az onnan való betáplálása rendszerbe. Viszont éjszaka nincs napenergia, ez nem kell fizikusnak lenni. A probléma ott van, hogy miközben nappal tudnánk és lenne lehetőség használni az energia infrastruktúránkat a napenergia betáplálás miatt, este kellene ezért csökkenteni, mert ez a plusz támasz, ez a plusz láb nincs benne a rendszerben már. Miközben az van, amit mondasz, hogy estére kapcsoljuk be a légkondit, a tévét, a bármit.
3: No, menjünk tovább, maradunk kommunikációnál. Újra vannak kék plakátok. Ugye a Fidesz és a Fidesz influencerei vagy különböző újságírói támadják most ezeket, mondván, hogy Magyar Péter még a kampányban támadta ezeket a bizonyos kék plakátokat. Nem óriás plakátokról van szó, hanem ilyen kicsi City Light plakátokról, illetve kormányablakoknál van, és pályaudvarokon, a MÁV kijelzőin. Mit szóltok ezekhez az új plakátokhoz? Ez teljesen rendben van, mert kell, szükséges a kormányzati tájékoztatás, vagy azért ennek van egy rossz szájíze, hogyha megnézitek ezeket a plakátokat?
4: Ugye, ha akarom, akkor mindennek van egy rossz szájíze, és nem szeretnék mindenben találni valamilyen kifogást, van elég így is. Tehát az, hogy kék plakátot használnak, az nem olyan nagy probléma, mert az a lényeg, hogy milyen tartalmat használnak ezeken a plakátokon. Az elmúlt 16 évnek az elhíresült kék plakátjával nem a színnel volt a probléma, más kérdés, hogy 16 év alatt beleivódott a fejünkbe ez a kék szín, hanem azért, amiket arra kiírtak, ahogy ugye a legutóbbi kiderült, hogy mennyit költöttek az utolsó nemzeti konzultációra. Ezek voltak, hogy teli volt hazugsággal, és arra használták, hogy manipulálják az embereket. És abban a pillanatban, hogyha az új hatalom is manipulációra fogja használni, nemtelen és érdemtelen hirdetésekre, akkor tök mindegy, hogy kék vagy rózsaszín az a szín, akkor az a baj, akkor lesz rossz érzésünk, hogy valami itt eltévedt.
5: nagyon fontos, ez senki nem mondta eddig sem kétségbe, hogy a kormányzat kommunikációja, a kormányzat emberek felé történő kommunikációja, ez egy fontos dolog. Ez nem kérdés. Az, és akkor itt most választok kettő vagy három felé a dolgot. Egyrészt, amiért nem csak a Tisza párt, vagy személyesen Magyar Péter, hanem az elmúlt 16 évben minden gondolkodni és számolni tudó állampolgár támadta ezt a képplakátos kampányokat. Az először is a most már egyre jobban ismert Balázsi Gyula féle cégeken keresztüli, meg korábban más cégeken keresztüli extrém túlárazás, a pártcélokra való felhasználása az adóforintoknak. Amikor párt üzeneteket, a Fidesz saját politikai céljait kiszolgáló kommunikációs kampányokat futtattak, még egyszer, közpénzen, a mi adóforintjainkon. Egyrészt ez volt az, ami korábban felháborító volt. Másrészt azért nem csak ezek a mocskolódó vagy hazugságra épülő kampányok futottak ilyen kék plakátokon, hanem volt, hogy mondjam, neutrálisabb kormányzati kommunikáció, és amikor mindenféle büszkeséget, vagy nem tudom én, pozitív, például rezsicsökkentés.
4: Jó hír.
5: Igen, ez a jó hír kampányokat vitt az előző 16 év is, szintén túlárazva, ami ugyanolyan problémát jelent, mint az egyéb kampányok tekintetében. A kérdés, hogy biztos, hogy ez a megfelelő eszköz arra, hogy az emberekkel kommunikáljon a kormány, vagy mondjuk egy ilyen stúdió sokkal megfelelőbb, vagy egyébként a kormány által meglehetősen aktívan használt közösségi média a megfelelő erre. Tehát azt gondolom, hogy igen, bőven elfér a maliciózus megjegyzés, a kritika azért, hogy ilyen típusú kommunikációs eszközt választott.
4: Én ezt nem így gondolom.
5: Miközben annyit tennék hozzá, hogy bár nem készültem fel eléggé, de az érdekelne. Mennyibe került a kreatív része, mennyi kivásárolta meg, mennyire volt, ha az egész folyamat egyébként átlátható piaci alapon történt is.
4: Erre válaszoltak egyébként.
3: Péter, mindjárt érdeszó, igen, mert hogy a miniszterelnök válaszolt, a 444.hu meg is írta, hogy ilyen egykor a Redditen kommentben válaszolt erre, azt írja, mi ezzel a probléma, mindenhol vannak ilyen tájékoztató kampányok Európában, bárhol körülnézünk. A kisméretű plakátokat a miniszterelnökség nyomdagépén nyomtatták, 200-300 ezer forintért, hogy hozzátette, hogy azért nem kéne átesni a ló túlsó oldalára, mondjuk nyilván a pályaudvarok digitális, vagy MÁV digitális felületén nem kellett kinyomtatni.
4: Nem azt akartam mondani, hogy annyiban vitatkozok vele, de azt gondolom, hogy a tájékoztatásnak minden fórumát kell és lehet használni. A közterületi reklámot is. Most ugye éppen nagy bajba kerültek azok a cégek, amelyek a közterületi reklámból éltek, mert hogy egy olyan törvény született, amely kitiltja a főváros közepéről, meg egy csomó helyre az óriás plakátokat, ezeket a hálókat, amelyek nem biztos, hogy az én megítélésem szerint egy helyes törvény. Tehát mert ez a tipikus fürdővízzel a gyereket, van, ahol elrontja az a városképet, és oda nem szabad engedni. Szóval itt lehetne egyedi döntéseket hozni. Viszont a tájékoztatásra, hogyha az normál tájékoztatás, itt ugye arról van szó, hogy 100 000 forintot lehet iskola kezdésre kapni, hogy erre szükség van, vagy nincs szüksége, ezt most nem tudom megítélni, de hogyha a kormány úgy ítéli meg, hogy ez feltétlenül fontos azok, akik nem használnak közösségi médiát, nem jutnak hozzá egyéb forrásokhoz, találkozzanak a pályaudvarokon, egyéb helyeken, hogy én nekem jár az én gyerekem után 100 000 forint. Én nem látok ebben.
3: Ezt kell, vagy megkapják? Én sem vagyok felkészült ebben. Nem mindegy, mondjuk kommunikációs szempontjából, mert hogyha igényelni kell, akkor ez feltétlen.
4: Nem kell igényelni.
3: Tehát ez automatikusan.
4: Igen, nem kell igényelni. Csak ha jól emlékszem, két részletbe kapják meg.
5: Tehát ha a kérdésed vagy a felvetésed teljesen jogos, ha nem kell igényelni, akkor nem szükséges.
3: Akkor jó hír
5: olyan, tehát ez egy jó hírkampány. Ezzel sincs probléma. Főleg 3 és 3/4 évvel a következő rendes választás előtt minden kormány tesz ilyet, igaza van a miniszterelnöknek. Nem vagyok biztos benne, hogy hajnali 1 órás Reddit kommentben kellene megtudnunk azt, hogy ezek a plakátok hogy készültek, hogy ezek milyen árban, nem tudom mennyi közpénzt emésztettek fel. Én sokkal fontosabbnak tartom egyébként azt a részét, hogy átlátható legyen a, egy ilyen kampánynak minden eleme, mondom, a kreatív elkészítésétől a nyomdán keresztül a helyvásárlásig, és hogyha ez az, hogyha le tudják tenni, akkor
4: megint fogok vitatkozni. Azt gondolom, hogy az, hogy egy órakor vagy hajnal, vagy kora reggel csinálja, az engem kevésbé érdekel.
5: De engem inkább az a Reddit volt.
4: Azt, hogy most pont a Redditet használja, nem tudom, én ezt nem értek, de hát ugye amerikai elnök is használja a Redditet, akkor miért ne használja ő is. Viszont az, hogy van egy bírálat vele szemben, hogy ez a bírálat az ő gondolkodása szerint ne maradjon sokáig fent, és hír legyen abból, hogy cáfolja, akkor az tök mindegy, hogy most hajnali egy óra akkor, vagy másnap reggel csinálja. Minél hamarabb csinálja, annál jobb, mert annál több információhoz jutunk. De megint odajuk adunk ki, hogy tényleg mindig ezt az információs forrást kell és utat bejárni, vagy esetleg más utakat is érdemes.
3: Vagy hogy ahogy ő mondja, hogy nem kéne átesni a ló túlsó oldalára, ő nem esik-e ezzel át a ló túlsó oldalára, ez is kérdés, és akkor ugrom a politikák kapitál elemzésére, ami tulajdonképpen hát nem pontosan ez, de valami ilyesmit latolgat. Ugye azt írja ez az elemzés, hogy Magyar Péternek ma Magyar Péter a legnagyobb politikai ellenfele. Ugye azt írják, jó részt egyedül van a politika színpadán, ahol egyszerre szerző, rendező és főszereplő. A kormányzati kommunikáció az általa folyamatosan közvetített műsorra épül, a show egyelőre népszerű, de Magyar Péter a mindent leuraló jelenlétével, az olykor óhatatlan hibás döntéseivel és túlmozgásos kommunikációjával könnyen elkoptathatja magát, ha elmúlnak a mézes hetek. Aztán erre is reagált Magyar Péter, majd azt is megbeszéljük.
5: Részben egyetértek ezzel az elemzéssel, de részben nem. Az első részével mindenképp. Én nem tudom, nagyjából április 13-a óta mondom, és szerintem még fogom mondani hányszor, hogy a Fidesz, az morál insanity-vé vált. A Fidesz nem alkalmas arra, hogy betöltse az ellenzék szerepét, ami az országnak egy nagyon nagy problémája, mert ellenzék nélkül pontosan láttuk, hogy mit tehet meg, és mit is tesz meg a hatalom. Szükség van az ellenzékre. A parlament nem működik ellenzék nélkül, de sajnos megint egy olyan állapotban kerültünk, amikor nincs ellenzék. Tehát abszolút bármit mondanak, az morálisan érvénytelen ebben a pillanatban. Ezért aztán egyetértek azzal a megállapítással, hogy nincs politikai ellenfél más jelen pillanatban a porondon, mint saját magad, tehát valójában ez, ugye tenisznyelven ez a ki nem kényszerített hiba, amibe bele tud futni, mert nincs, aki hibára kényszerítse jelen pillanatban. Az, hogy mennyire fog elkopni, vagy mennyire nem, abban a fajta kommunikációban, amit most, nem csak most, az elmúlt két és fél évben láttuk Magyar Pétertől, arra részben már szerintem válaszoltam ezzel a mondattal, mert két és fél éve ezt a kommunikációt látjuk tőle. Másrészt pedig az előbb említette Trumpot. Trumpnak most már ez a, nem tudom, 11-2. éve, annyi még nem, de 10-11. éve, amióta folyamatosan ezt a kommunikációs stílust hozza, folyamatosan közösségi oldalakon kormányoz, vagy legalábbis kommunikál, olyannyira, hogy saját közösségi oldalt hozott létre, és nem kopik el.
3: Hát azért most a népszerűsége nem.
5: A népszerűség... A kommunikációs fontossága az, hogy a különböző szövegeire mennyire figyelnek oda, az nem kopik el. A tartalom az egy
4: hát, egészen másik. Az amerikai kérdés. Elnök a világ legnagyobb, egyik legjelentősebb és legvédettebb politikusa. Az nem vitás különben, hogy túlszerepli magát Magyar Péter. De ugye utaltál te is rá, 2,5 évvel ezelőtt emlékezzünk vissza, amikor elindult és kezdett kibomlani ez a szereplési vágy, akkor még Lufinak nevezték, hát ez semmi, és végig 2,5 évben csinálja folyamatosan, és mutat egyfajta új irányt ebben a kommunikációban. Nem vitathatjuk el, hogy ez a fajta szereplési vágy, ez a fajta, amit saját magát is gúnyolta már különben a dolgok túlbeszélését, azt eredményezte, hogy életet lehelt az országgyűlésbe. Tehát érdemes bekapcsolni, érdemes nézni, érdemes a szerepleit, és azt is látjuk, hogy a Tisza képviselői igyekeznek hasonulni hozzá. Hát azok is hasonló éles megfogalmazást használnak ugyanúgy, úgy neki mennek a politikai ellenfélnek, szóval azért ez egy érdekes dolog, hogy ez mikor kopik el, az, hogy hibázik, az szükségszerű, Orbán Viktor is hibázott, még hogyha hülyére dicsértük is, annak idején nyilván én magam is, mint egy zseniális kommunikatőr, de azért utólag visszanézve biztos nem így volt, most aztán pláne nincs így. De végül is az, hogy nagyon-nagyon sokat szerepel ebbe, a hiba is belefér. Hogy mekkora a hiba, az nem fér bele.
3: Már is mondhatod, de hogy reagált a miniszterelnök erre egy zöld háttérrel, ami fontos most azért ezt mondom, hogy zöld a háttér. Azt írja, az elemzők ma megszakértették a helyzetet, és megállapították, hogy a miniszterelnököt csak Magyar Péter győzheti le. Szeretném jelezni, hogy a kormányzás mellett erre most nincs időm. Utóirat a zöld az új kék. Visszacsatolt a kék plakátokat ért kritikákra, tehát összekötötte ezt a kettőt.
5: Igen. Én soha nem dicsértem Orbán Viktort, mint nagy kommunikátort. Legyen, hogy 2006 óta biztosan nem. Magyar Péter egy kombatáns politikai közösségben szocializálódott, amit úgy nevezünk, hogy Fidesz. Az egész politikai kommunikációjának áthatja ez a konfliktuskereső, kombatáns, kicsit agresszív vagy erőszakos stílus. Ez az ő stílusa. Hogyha most Orbán Viktoréval hasonlítjuk össze, vagy Gyurcsány Ferencével, vagy Bajnai Gordon, Horn Gyula, Antal, Boros Péter, minden miniszterelnök hozta a saját stílusát. És a megütközésünk, vagy az egyik tábor felháborodása, a másik rajongása, az valójában szerintem a változásnak szól. Annak, hogy most egy nagyon-nagyon más stílus kezd el működni, és egy nagyon-nagyon más stílusban kezd működő miniszterelnököt látunk, és másként működő parlamentet. Nem hiszem, hogy ez értéket hordoz önmagában, az, ahogy Magyar Péter beszél, mondjuk összehasonlítva Orbán Viktorral, de ha már értéket, és ez megint nagyon személyes vallomásom lesz, ami nagyon komoly érték, szerintem, az az önkritika. És például Magyar Péterben, amikor ez az egész köztársasági elnök jelölés, Polgár Judit történet zajlott, akkor volt annyi, hogy a parlamentben is, meg külön videóban is kiállt, és elmondta, hogy emberek, hibáztam. Tanulok belőle, megértettem, rosszul csináltam, én szúrtam el, ahogy most itt fogalmazott, hogy nem kopik, hanem csiszolódik. Amikor Orbán Viktor hibázott, és nem keveset hibázott, akkor életbe lépett meghosszabbítjuk bicskéig gondolatiság, tehát hogyha valami elszúródott, vagy valami hiba történt, akkor azt rögtön erényként kellett felmutatni, és rögtön ráerősíteni, Orbán Viktornak a nimbuszához hozzátartozik, hogy nem tud hibázni. Magyar Péter pedig elmondta, hogy de, tudunk hibázni. Van olyan, hogy hibázunk, elnézést kérünk érte, és csak remélni tudjuk, hogy tényleg tanulnak belőle, de az önkritika, még egyszer, az egy nagyon fontos erény.
3: Csiszolódunk, ugye? Azt
5: igen. Mondta,
3: Péter, téged a végszó.
4: Nem tudom, csak azt akartam mondani, ha már Orbánról beszéltünk ennyit, hogy egyébként az a csapat, akit ő most a parlamentbe küldött, mellesleg elég egyértelműen kiderült, hogy mennyire becsüli a parlamentet Orbán Viktor, tehát hogy ezek majd csak harcoljanak ott, mi meg pedig faiskolát teremtünk, jelentsen ez bármit. Szóval, hogy azok változatlanul azt gondolják, hogy nekik hülyére kell dicsérni, elnézést a kifejezésért Orbán Viktort, és azt mondja Magyar Péternek, hogy sose fogja megérteni azt, amit egyébként mi sem értettünk meg, hogy mit mondott a miniszterelnök, a volt miniszterelnök tusványoson, de majd egyszer megfejtjük.
5: Nem hiszem, hogy erre energiát kéne már fordítani.
3: Köszönöm, hogy jöttetek.
4: Én is köszönöm.
0: Műsorajánló. Magyarország segít. Keresztényüldözés a Közel-Keleten. Szökőár Ázsiában. Földrengés a Balkánon. Vagy élelmiszerválság Afrikában. Hungary Helps. Egy program, és ami mögötte van. Minden szombaton, kora este 17:30-tól a Spirit FM-en. Médiapiac. Már a Spirit FM-en is. A műsor, amely játékosan, mégis alaposan mutatja be a média sokszínű világát. Botrányokat, kiemelt show-kat, sztárokat és produkciókat. Akár televízió, akár online vagy offline lapok. Mi a kulisszák mögé engedünk bepillantást, ahova eddig senki sem juthatott el. Tartson velünk vasárnap délután 3 órától. Több, kevesebb. A Spirit FM aktuális gazdasági műsora Róna Jegorral. Mennyit ér a pénzünk? Hogyan érintenek minket a gazdasági intézkedések? Mi befektessünk? Vagy épp hogyan gazdálkodjunk? Minden hétköznap délután 4 órakor. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM, a nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Egyenes beszéd a Spirit FM-en. Minden hétköznap este 8:30-tól a legfontosabb és legérdekesebb közéleti interjúkkal.
2: Az interneten keveredett szóváltásba Székesfehérvár polgármestere a miniszterelnökkel, miután Cserpalkovics András arról posztolt, hogy a Tisza már most megkezdte az önkormányzati választási kampányt a térségben. Válaszul Magyar Péter kommentben azt írta, idézem, ha észreveszed, hogy döglött lovon lovagolsz, szállj le róla. Erre reagálva a városvezető érdemi egyeztetésre hívta a kormányfőt, a stúdióban Cserpalkovics András.
3: Cserpalkovics András, Székesfehérvár polgármester, jó estét kívánok, köszöntöm.
6: Jó estét kívánok, köszönöm szépen a meghívást.
3: Ugye azt írta ebben az éleshangú vitában, illetve még előtte, álcivil tiszások akarják lejáratni önt és a Székesfehérvári önkormányzatot. Itt több kérdés, tehát miből gondolja, hogy álcivil tiszások, és igazából miért akarnák lejáratni, és miért kezdték el az önkormányzati kampányt? Ugye három kérdés, 3 év múlva lesz önkormányzati választás, vagy ön szerint előbb lesz?
6: Legalábbis remélem, hogy 3 év múlva lesz önkormányzati választás, hogy a pár héttel ezelőtt miniszterelnök úr egyébként éppen nekem címezve mondta el azt, hogy nincs szándékukba előrehozni az önkormányzati választásokat, remélem, hogy ez így van. Emellett mégiscsak azt érzékeljük, sőt a mai visszajelzésekből az ország számos pontjáról érkeztek ilyenek polgármesterektől, alpolgármesterektől, talán nem is csak fehérvári jelenségről van szó, hogy olyan emberek, akik egyébként különböző módon kapcsolódnak a Tiszához, azok civil szerveződés formájában, nem elmondva, hogy ők egyébként egy párthoz tartozó aktivisták, amely egyébként szerintem semmi probléma nem lenne, ügyeket próbálnak, sok esetben én úgy érzem, hogy a semmiből generálni, fórumokat összehívni, mint civilek. Nem önmagában az a baj, hogy politikai kérdéseket vetnek föl, vagy akár problémákat vetnek föl, hanem az, hogy nem mondják el, hogy ők adott esetben egy párthoz tartozó
3: ember.
6: De ezt
3: honnan gondolják, hogy
6: hát
3: ez
6: van közöttük olyan, aki maga is aktivistájaként, önkénteseként vett részt a Tisza kampányban, van olyan, aki az egyik tiszás ország gyűlési képviselő stábjának tagja, ezt maga a képviselő jelentette be. Vannak olyanok, akik az elmúlt egy másfél évben folyamatosan csak tiszás tartalmakat osztottak meg, de még egyszer, ezzel semmi probléma nincsen, ez simán belefér, lehet nekik ez a politikai véleményük, csak így kell adott esetben egy-egy ügyet fölkarolva ezt elmondani, mert így őszinte, így hiteles, és akkor az emberek úgy mennek el egy fórumra, hogy tudják, hogy ez nem önmagában egy lakossági fórum, hanem egy politikai aktivitás.
3: De attól, hogy valaki szimpatizál, akár civilként is szimpatizálhat a Tisza párton vagy a programjával.
6: Ezzel semmi probléma nincs,
3: miért
6: csak akkor ezt kell
3: egyébként
6: mondani.
3: Egyébként mondjuk elindulnának, akár a Tisza színeiben is.
6: Ezzel az a légat a világban semmi probléma nincsen, csak akkor onnantól kezdve ők nem civilek, hanem ugyanolyan politikai szereplők, mint bármely más politikai pártnak az aktivistái.
3: Én nem csak Magyar Péter reagált, hanem már a Sándor Barbara is válaszolt önnek a Facebookon, hogy őt megszólította. Ő azt írta, hogy a lakók érdekeit képviselni nem politikai hisztéria keltés, neki ez a munkája, a közélet része, hogy vitázunk, és igazából a képviselői kötelessége, hogy utána járjon valaminek, és azt is leírja, hogy igen, ő a DK színeiben indult korábban, ez nem tagadja, nem szígyeli, és egyébként ön egy megosztó szemléletet visz, éppen ön azzal, hogy megszólította őt.
6: De pont képviselőasszonynak kellene tudni, hiszen ő több olyan ezzel az üggyel kapcsolatos döntésben részt vett, hiszen közgyűlés és bizottsági döntések születtek, hogy amit ő állít, az kérdezés részben állít, hogy itt egy terület értékesítésére készülne az önkormányzat, az egyrészt nem igaz, másrészt nem is lehetséges, hiszen a területre vonatkozó helyi építési szabályzatok alapján, amit neki képviselőként nyilván ismernie kell, pontosan tudhatja, hogy építési telekként ennek a területnek a nagy része, amit ő fölhozott kérdésében, vagy állításaiban, az nem is beépíthető. Tehát még egyszer, ezzel sincsen baj, csak azt gondoltam, hogy fontos, hogy felhívjuk az embereknek a figyelmét arra, hogy itt nem biztos, hogy arról van szó, amivel ügyel kapcsolatban ők nyilvánosság elé fordultak, hanem itt szerintem vannak politikai szándékok is, és talán fontos, hogy ezt a fehérváriak tudják. És még egyszer, ez nem csak fehérvári jelenség, mert már nagyon sok helyről kaptam ilyen jellegű jelzést ezen posztot olvasva, hiszen az országos sajtó is felakarolta. Az ország gyakorlatilag minden részről, megyejugóváros polgármesterétől, középváros polgármesterétől és kis településről egyaránt.
3: Visszatérve a miniszterelnök kommentjére, ugye azt írta önnek, hogyha észreveszed, hogy döglött lova lovagol, szállj le róla, ön válaszolt, hogy örülne inkább, hogyha egyeztetnének ezekben a témákban. Erre esetleg érkezett válasz azóta, mint az egyeztetésre?
6: Nem érkezett, egyébként érdekes volt, hogy talán 20 vagy 22 perc telt el mindösszesen a poszt megjelentetése és a miniszterelnök komment között. Én erre valóban válaszoltam. Egyébként tekintetben hagyománytisztelő vagyok, tehát úgy éreztem, hogyha egy kommentre adott válaszomban őt meghívom Fehérvárra, ezt tegyük meg írásban is, úgyhogy ma délután levélben is meghívtam őt Székesfehérvárra, egyrészt fehérvári ügyekről, másrészt az önkormányzati világot érintő kérdésekről egyeztetni. Én remélem, hogy lesz lehetőség erre. Fontos lenne, hiszen rengeteg településeket érintő kérdés van előttünk. Érdemi egyeztetésre sajnos ez idáig az önkormányzati érdekképviseleti szervezetek és a kormány között nem került sor. Én remélem, hogy miniszterelnök úr elfogadja a meghívásomat. Sosem találkoztunk, és én kicsit furcsálom azt, hogy kommentekbe válaszolgatunk egymásnak, miközben sosem néztünk így egymás szemébe, úgyhogy remélem, hogy lesz erre lehetőség, és elfogadja ezt a meghívást Székesfehérváron.
3: Ugye azt mondja, hogy nem volt egyeztetés, vagy érdemi egyeztetés, egy bemutatkozó egyeztetés volt itt a stúdióban, utána Gémesi György és Neményi András, ugye Szombathely polgármestere voltak is itt, azt mondják, hogy folytatják, mert akkor konkrétumokról nem volt szó. Aztán azt is mondta Gémesi György később, hogy a 8 önkormányzati szövetség egy közös, tehát hogy összefésülik ezeket a programokat, és egy közös szakmai reformprogrammal készül a kormánnyal való tárgyalásra. Ön lett júniusban a Megyei Jogúvárosok Szövetségének elnöke, június elején választották meg. Kezdeményezhet akkor egy ilyet, vagy kész vannak már ezzel az összefésült programmal?
6: 2010-ben kezdeményezték az érdekképviseleti szervezetek az egyeztetések megkezdését, illetve legutóbbi alkalommal másfél héttel ezelőtt az ÖNET, az önkormányzati egyeztető fórumnak, ez egy jogszabályban meghatározott szervez összehívását is, illetve jeleztük miniszterasszony felé is irányába, hogy valóban készül egy közös szakpolitikai javaslatcsomag. Szerintem ez a augusztus végén, szeptemberben el is fog készülni. Ennek szerintem az lesz a jelentősége, hogy egyenként az önkormányzati szervezetek, így a Megyei Jóvárosok Szövetsége is az elmúlt hetekben eljuttatott már szakmai javaslatokat a kormányzat és miniszterasszony irányába. Éppen ma kaptam egyébként levelet miniszterasszonytól, amiben ezt a javaslatcsomagot az MJVS-nek megköszönte. De mi most azt próbáljuk megtenni, hogy a 8 érdekképviseleti szervezet egy közös javaslattal él, a legkisebb településektől egészen a fővárosig, és bízom benne, hogy ez tényleg egy olyan érdemi javaslatcsomag tud lenni, ami a kormányzatnak is segítséget nyújt ezen a területen, hogy a konkrét érdemi, konstruktív egyeztetéseket meg lehessen kezdeni.
3: Egyeztetni szeretne, egyeztetésre hívja a miniszterelnököt, miniszterasszonnyal is, akkor nem áll ellen?
6: Én úgy gondolom, hogy nekem polgármesterként az a feladatom, hogy a városom közösségét képviseljem, illetve az is a dolgom Megyei Jogúvárosok Szövetségi elnökként, hogy mind a 25 várost van és lehet véleményem arról, ami az országos politikában történik, de nem az én dolgom ennek az értékelés. Az én dolgom az, hogy az önkormányzati világot és azon belül Székesfehérvár közösségét képviseljem. Itt tettem az előző kormánynál is.
3: De amellett, fideszes színekben indult, fideszes polgármester, és nyilván azért kérdeztem az ellenállás politikáját, mert hétvégén Tusnádfürdőn Orbán Viktor meghirdette ezt. Ő azt mondta, hogy ellenzéki politika helyett ellenállási politika következik, és az egész rendszert illegitimnek tekinti, és minden egyes döntést ezért az ellenállás. Akkor ön ezek szerint nem tekinti illegitimnek a mostani rendszer?
6: Én az országos politikában sok mindennel nem értek egyet. Egyébként bizonyos döntéseit az új kormánynak kifejezetten károsnak tartom, a jogállamiság, a demokrácia tekintetében is. Cikluskorlátokat ilyennek tekintem, az ilyen jellegű lemondatását a köztársaság elnöknek szintén, de polgármesterként és MBVS vezetőként nem az a dolgom, hogy ezzel foglalkozzak, hanem hogy az önkormányzatok ügyeit próbáljam képviselni, és újra felajánljam az egyeztetés lehetőségét a mi részünkről, szakpolitikai javaslatokkal. Az egy másik kérdés, hogyha erre a jövőben sem kapunk érdemi válaszokat, ugye nagyjából 80 napnál tartunk, tehát azt gondolom, 100 napos türelmi időt érdemes megvárni egy szakpolitika tekintetében, de hogyha nem tudunk leülni egyeztetni, akkor az önkormányzati világ vonatkozásában is át kell gondolnunk, hogy mi lehet a jövőben az a stratégia, hogy meghallgatást nyerjünk. Navracsics Tibor miniszter úrral nem biztos, hogy mindenben meg tudtunk állapodni az utolsó mondjuk másfél-két évben a leköszönő kormánynak, de jól számoltam, 25 egyeztetésünk volt szakpolitikai kérdésekben. Emellett Gulyás Gergellyel közel 20-szor tudtunk találkozni. Van rengeteg probléma, amit örököltünk, van rengeteg probléma, amit az önkormányzati szektorban az előző kormány nem mindig jó döntései okoztak. Ezekre vannak szakpolitikai javaslataink, és semmi más nem kérek az önkormányzati képviselőkkel, polgármesterekkel, más szervezetek vezetőivel együtt, mint hogy ülhessünk le egy ilyen asztal köré, mondhassuk el, hogy kell polgármesterekkel, más szervezetek vezetőivel

0: konszolidáció 2013-14-ben az egy óriási nagyságrendű segítség volt, és sajnos sok meglévő probléma van előttünk. Szolidaritási hozzárulás, feladat és feladatfinanszírozás, mik a kötelező feladatai az önkormányzatoknak. Egyáltalán az új kormány mit gondol mondjuk az iskolák fenntartásának a kérdéséről, amiben a kampányban sok szó esett, most viszont nem hallunk róla semmit, hogy ebbe az önkormányzatnak van-e szerepe. Még egyszer, nem a mindenre most kell a megoldás, hiszen nem lehet elvárni egy új kormánytól, hogy 3 hónap alatt mindent megoldjon, ami adott esetben 5-8-10 év problémájaként tudunk azonosítani. De szerintem azt, hogy mondjuk nyár végén, ősz elején érdemi egyeztetések kezdődhessenek, szerintem ezt valamennyi polgármester kollega elvárhatja, és még egyszer nem követelőzően várjuk el, hiszen megfogalmazzuk azokat a javaslatokat, mert szeretnénk segíteni az új kormányt, hogy ezen a területen tudjunk előre lépni, és mondjuk 4 év múlva, ha beszélgetünk, akkor azt tudjuk elmondani, hogy az önkormányzatok nyertesei voltak ennek a kormányzati ciklusnak.
1: Visszatérve a pártügyekre, a Fideszre és Orbán Viktor beszédére, azt mondta Tusnád Fürdőn, hogy egy önkritikára épülő ellenzéki politika helyett jön, ugye ez az ellenállási politika, szembenézés is fontos, de most arra nincs idő, ellenállás kell. Ehhez mit szól? Nincs szembenézés a Fideszben, legalábbis a volt miniszterelnök részéről.
0: Én azt gondolom, hogy kell a szembenézés, mind ahogy kellett az elmúlt hónapokban is. Nem biztos, hogy ezzel mindenki elégedett, de ettől még folynak ilyen egyeztetések, belső beszélgetések, maga a kongresszus is azt hiszem, hogy erről szólt. Annyiban viszont felgyorsultak az események, hogy azért szerintem az elmúlt hetekben parlamentben nagyon sok minden olyan dolog történik, ami nem segíti, hogy az a fajta szeretett ország megérkezzen, ami a kampány egyik legfontosabb ígérete volt. Ha már a stílusról kapcsolatban én sokszor kritizáltam a Fideszt és a leköszönő kormányt,
1: de most még a Fideszre visszatérve, ön néhány hete a Teleknek azt mondta, hogy hiányolja azt, hogy valaki elmondja a Fideszben, hogy hogy lehetett ennyire rossz kutatási hátterrel neki menni a választásnak, meg az egész kampánynak.
0: Én ezt tartom is, hogy ezt továbbra is szerintem erre a
1: tehát
0: minden
1: ezekre
0: oldal
1: nem kapott
0: kíváncsi.
1: Azóta sem választ.
0: Én azokat a válaszokat kaptam, amit a nyilvánosság is. Én úgy gondolom, hogy itt vannak még nyitott kérdések, de miközben ezeket szerintem értékelni kell, adott esetben önkritikusan kell értékelni, de közben nem tehetünk úgy, mintha nem történne semmi az országban, nem történne semmi a parlamentben, az alkotmánnyal, közjogi tisztségviselőkkel, hogy ne lebegtetnének további ilyen jellegű intézkedéseket az új kormány tagjai, adott esetben maga a miniszterelnök is, tehát szerintem legitim vita az országos politikában, hogy ezekről a kérdésekről szó essen. Még egyszer, nekem nem elsősorban nem ez a feladatom és a dolgom.
1: Miért tagja még a pártnak a Fidesznek? Nem ért mindenben egyet azzal, amit a pártelnöke mond, szeretne a helyi ügyekkel, vagy a 25 város ügyeivel foglalkozni, szembenézést szeretne, de szeretett volna, de nem történt meg. Úgy fogalmaz, hogy egy süllyedő hajóról elépni nem feltétlenül szép dolog. Ez nem ugyanaz, mint a döglött ló esete?
0: Még magam nem értem egyébként pontosan, hogy Magyar Péter miniszterelnök úr mire utalhatott ezzel a mondattal, amit az én posztom alá megfogalmazott.
1: Ezt nyilván ő tudja pontosan. Én csak arra gondolom, hogy lehet, hogy arra utalt, hogy soha nem látott mélységekben van a Fidesz népszerűsége a kutatások szerint, és a döglött ló esete valószínűleg erre gondolt.
0: Tehát akkor arra utalt, hogy ezek szerint általa is tisztásoknak felvállalt civilek akkor nem fognak támadni engem, hogyha esetleg erről a hajóról lelépek, vagy pontosan hogy kell ezt értelmezni, de nyilván nincs itt az, aki ezt értelmezni.
1: Így tudná, van, ezért értelmezhetjük azt is, hogy ő meg azt mondja, hogy egy süllyedő hajóról lelépni nem feltétlenül szép dolog, mert akkor megjön a kérdést,
0: kávé mellett megbeszélem, hogy
1: akkor süllyedő hajó a Fidesz ön szerint is, és akkor nem
0: úgy gondolom, hogy vannak problémák, mint maga egyébként Orbán Viktor miniszterelnök úr, a pártelnöke is azt mondta, hogy most nem a Fidesz, hanem az ország ügyei a legfontosabbak, hogy alakul a Fidesz ügye, hogy alakul az emögötti jobboldali nagy közösség, annak a több mint 2 millió embernek a közösségének az ügye, hogy milyen módon, hogy lehet ezt hatékonyan, politikai értelemben is hatásosan képviselni, az azt hiszem, hogy nem most eldöntendő kérdés, nem erre adott a kongresszus is 1 évet magának a Fidesz vezetőinek, a Fidesz politikusai.
1: De akkor süllyed ez a hajó, és menthetetlen ön szerint a Fidesz, vagy a Fidesz mint brand, vagy a párt, vagy megújítható?
0: Én úgy gondolom, hogy megújítható, de ennek alapja egy őszinte szembenézés, hogy ez megtörténik-e. Azt viszont nem most kell értékelni, hanem jó pár hónap múlva. Én a Telexel is azt nyilatkoztam, itt is ezt szívesen megteszem, hogy idővel újra térjünk vissza erre a kérdésre. Én nem hiszem, hogy mindenre azonnal egy választási győzelem vagy vereséget követően válaszokat lehet találni. Kell néha egy kis megnyugvás, egy kis értékelés, szembenézés, és utána annak is az értékelése, hogy ez eléggé hiteles és őszinte ahhoz, hogy visszakapjuk, visszaszerezzük az embereknek a bizalmát az országos politikában, illetve hogy alakul az új kormány, vagy éppen az új kormánypártnak a népszerűsége, ugye azért látott most már olyan

0: közvélemény kutatás is napvilágot, hogy ahol azért most volt egy csökkenés, hogy ez trend lesz, nem lesz trend, erről most még nem keveset tudunk, következő hónapokban nyilván több dolog ki fog
1: derülni. Az 57%-kal szerintem elégedett jelenleg még a Tisza párt 3-5%-kal.
0: Nagyon, nagyon magasan állt a Fidesz is többször az elmúlt 16 évben, ettől még a 16 év véget ért. Én csak arra hívnám e tekintetbe föl a figyelmet, hogyha sokszor szerintem joggal az a kritika elhangzott a Fidesz-hez szemben, én magam is szoktam erről beszélni korábban is a választásokat megelőzően, hogy stílusban nem megfelelő az, amit az utóbbi években produkáltunk, akkor legyen ez tanulság a Tiszának, hogy nem azt várták el tőle az emberek, legalábbis szerintem az emberek zöme, hogy erre még egy lapáttal rátegyen.
1: Navracsics Tibort emlegette az imént, ő és Ferenc Orsolya meghirdettek, hát a Fideszen belül egy, nem lehet pontosan tudni, hogy mit egy megújulás, vagy mint hogyha szakadna a párt, vagy ezt nem lehet most még tudni, a részt venne a pártja megújításában?
0: Navracsics Tiborral többször beszéltem, többekkel beszéltem, akik a Fidesz megújításán dolgoznak, vagy egyáltalán ezekkel a jövőbeli mozgalmi kérdésekkel foglalkoznak. Nyilván mindenki keresi, hogy mi lenne a legjobb út ahhoz, hogy ezt a több mint 2 millió embert egyben lehessen tartani, közös ügyek mellé továbbra is föl tudjunk csatlakozni és zárkozni, legyenek közös politikai mondani valóink, közben tudjunk reagálni akár országosan, akár helyi szinten a politika mindennapi eseményeire, az új kormánynak a döntéseire is. Navracsics Tiborral ez ügyben többször találkoztam, fogok a napokban is beszélgetni vele, meglátjuk majd, hogy ezek a kérdések, ezek hova futnak ki. Még egyszer.
1: De akkor részt venne benne, mert most
0: igen részt vennék minden olyan dologban, ami ezt a mozgalmat úgy újítja meg, hogy az egységét pedig megtartja és megőrzi. Szerintem ez egy kulcskérdés.
1: Tehát mozgalmat, akkor egyben marad a párt, és a párton belül lenne egy megújulási mozgalom?
0: Én úgy gondolom, hogy ez például egy lehetséges irány, de hogy ez lesz az irány, az nyilván az adott szereplők döntésén is múlik.
1: Újraindul 3 év múlva, és akkor is a Fidesz színeiben?
0: Én a választások után pár nappal közzétettem egy posztot, amiben kértem a fehérváriak véleményét, hogy hogy gondolják, hogy folytassam-e a polgármesteri munkát. Nyilván ez nem tudott olyan reprezentatív lenni, mint amilyen egy választás, de elég nagy elérést sikerült produkálni, és rengeteg visszajelzést kaptam. Ott is, az utcán is, a levelekben is, és ezt a ciklust egészen biztos, hogy végigviszem, és ha is amennyiben az új kormány mondjuk egy ciklus korlátozással nem tiltja meg jogilag, hogy induljak a választásokon, akkor én szeretném a székesfehérváriak bizalmát kérni a közös munkák folytatásához 2029-et követően is.
1: És a Fidesz színeiben?
0: Most úgy gondolom, hogy igen, de nagyon hosszú 3 év, ehhez az őszinte szembenézésre is szükség lesz, és ezt nekem magamnak is úgy kell megélnem majd fél év múlva, egy év múlva, hogy ez egy olyan szintet elért, ami az én véleményemmel is megegyezik, és számomra vállalható.
1: Polgármester úr, köszönöm, hogy itt volt.
0: Köszönöm a lehetőséget.

Spirit FM 92.9. Az alternatív zenék specialistája. Ennyire változatosan máshol biztos nem hallja. Csak itt, nálunk, a 92.9-en. A hét minden napján.

0: minden.
1: Műsorajánló. Médiapiac. Már a Spirit FM-en is. A műsor, amely játékosan, mégis alaposan mutatja be a média sokszínű világát. Botrányokat, kiemelt show-kat, sztárokat és produkciókat. Akár televízió, akár online vagy offline lapok. Mi a kulisszák mögé engedünk bepillantást, ahova eddig senki sem juthatott el. Tartson velünk vasárnap délután 3 órától. Magyarország segít. Keresztényüldözés a Közel-Keleten, szökőár Ázsiában, földrengés a Balkánon, vagy élelmiszerválság Afrikában. Hungary Helps. Egy program, és ami mögötte van. Minden szombaton, kora este 17:30-tól a Spirit FM-en. Több, kevesebb. A Spirit FM aktuális gazdasági műsora Róna Jegorval. Mennyit ér a pénzünk? Hogyan érintenek minket a gazdasági intézkedések? Mi befektessünk? Vagy épp hogyan gazdálkodjunk? Minden hétköznap délután 4 órakor. Hogy rendeljek az étteremben bort? Pezsegjen vagy gyöngyözzön? Hová utazzunk borozni? És egyáltalán? Veszik vagy isszák? Egy műsor magyar borra szomjazóknak minden héten csütörtökön 15 órától a Spirit FM-en. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. Hírek a Spirit FM-en.
2: Leállították a Paksi Atomerőmű 3-as blokkját, csökkenti a tűzifa általános forgalmi adóját a kormány, folytatódik a kánikula eső nélkül. Köszöntöm a hallgatókat, Ötvös Ádin vagyok. Leállították a Paksi Atomerőmű 3-as blokkját a Duna alacsony vízállása miatt, jelentette be a gazdasági és energetikai miniszter. Kapitány István közölte, a Duna vízszintje tovább csökkent és újabb, korábban soha nem látott negatív rekordot ért el. Magyarország energiaellátásának biztonsága érdekében a kieső villamos energia mennyiséget a hazai erőművekkel, megújuló energiával és megnövelt importtal pótolják. A szükséges intézkedéseknek köszönhetően Magyarország energiaellátása továbbra is biztonságos. A Paksi Atomerőmű egyik blokkjának leállítása nem veszélyezteti az ország energiaellátását, közölte a miniszterelnök. Magyar Péter egyúttal bejelentette, hogy megkezdte működését az energiaellátási műveleti egység, és elkészül egy rotációs krízisterv is. Ez rögzíti, mely nagy felhasználóknak kell szükség esetén átmenetileg csökkenteniük fogyasztásukat. Kórházakat, szociális intézményeket és más alapvető közszolgáltatásokat az intézkedés nem érinthet. Hőség ideje alatt ajánlott több órát is hűtött helyiségben tartózkodni. Országosan több mint 2200 helyiség, klimatizált hivatali épület, üzlet, művelődési ház, könyvtár, egészségügyi intézmény, sportlétesítmény van, melyeket bárki igénybe vehet a kánikula alatt. Ezek listája az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság honlapján elérhető. A jelenlegi 27-ről 5%-ra csökkenti a tűzifa általános forgalmi adóját a kormány ősszel, jelentette be a pénzügyminiszter. Kármán András közösségi oldalán azt írta, másfél millió magyar él olyan háztartásban, amely részben vagy egészben tűzifával fűt. Az előző kormány rezsicsökkentő politikájának azonban nem volt része az ő támogatásuk. Több helyen gyulladtak ki erdők, bozótosok, tarlók az országban. 10 hektáron ég az erdő a magyar-osztrák határon Fertőrákosnál, a lángok átterjednek Ausztria területére is. 24 órája dolgoznak a tűzoltók Érd és Százhalombatta között, ahol tegnap délután tarló, körbálák, valamint 30 ezer köbméternyi komposzt gyulladt be. Szarvas közelében lakóházakat is veszélyeztettek a lángok, ott a tüzet sikerült eloltani. Harmadfokú vörös riasztást adtak ki a horvát tengerpart több térségére a hétvégén érkező hőhullám miatt. Az Adria partvidékén napközben 35-40 fok várható, és éjszaka sem hűl le a levegő 25 fok alá. Újabb hőhullám várható a héten Szlovákiában, a Duna alacsony vízállása miatt több helyen korlátozták a hajók forgalmát. Napról napra fokozódik a kánikula, szinte zavartalan napsütésre számíthatunk. Eső nem lesz, a Dunántúlon helyenként megélénkül a szél. Éjszaka 13-18, napközben 32-37 fok várható.
1: A Spirit FM híreit hallották.

0: A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Egyenes beszéd a Spirit FM-en. Minden hétköznap este 8:30-tól a legfontosabb és legérdekesebb közéleti interjúkkal.
2: Rendkívüli készültséget hirdetett az asszály miatt az élő környezetért felelős miniszter. Az országban több száz vízügyi szakember dolgozik a helyzet kezelésén. Szakértők szerint elhanyagolt vízügyi infrastruktúrát örökölt a kormány, ezért nincs nagy mozgástere, miközben mielőbb szükség lenne az öntöző hálózat rehabilitációjára és a talajművelési technológia megújítására is. Vendégünk Raskó György.
3: Raskó György agrár közgazdász a vendégem, jó estét kívánok, köszöntöm.
4: Jó estét kívánok.
3: Ugye feltette a kérdést a Facebookján, hogy persze helyes az intézkedés Hajdús Lászlónak, de hát konkrétan mit tudnak tenni? Sajnos egyelőre nem sokat, mert egy totál lerobbant, elhanyagolt vízügyi infrastruktúrát örököltek az előző rendszertől, de mégis mit lehetne tenni? Most tüzet oltani, ha úgy tetszik, mert most biztos, hogy erre van szükség.
4: A helyzet az, hogy nagyon tűzoltásra sincs szükség, hiszen olyan mértékű károsodás történt alföldi térségekben, elsősorban a kukoricán, amit már most helyrehozni nem lehet, tehát egészen biztosan a Magyarország történetében az egyik legtragikusabb gabonatermelés lesz ebben az évben. Valószínűleg 9 millió tonnánál többet nem termelünk. Normál években 15-16 millió tonnát termelt Magyarország, tehát egészen elképesztő a értékkiesés, ami elsősorban az alföldi területeket érinti, és hát azért nincs rövid távon komoly olyan megoldás, ami ennek a hatalmas kármennyiségnek egy részét is akár ellensúlyozná, mert ahogy mondtam, teljesen lerobbant hálózat van, öntözési hálózat, nincsenek tározók, nem sorolom tovább. Tehát valószínűleg, ha új kormány belekezd komolyan ebbe a vízmegtartás programba, annak a első érdemi hatása is csak néhány év múlva látható.
3: Ugye ezt mondja is a posztja végén, hogy egy komplex nemzeti vízgazdálkodási programra lenne szükség, ezt ígéri is, és ígérte is a kormány, de mást is ígért, amit most egyébként számon kérnek rajta. Május elején felkérte a miniszterelnök Hajdús Lászlót, hogy egy ilyen azonnali vízügyi tervet dolgozzon ki, ami már nyilván erre az időszakra szólt volna. Mégis lehetne valamit tenni? Tehát most mit kellene tenni a szakembereknek, a vízügyesek? Hogy mit tudnak, nincs víz, hát, nincs víz a Dunában.
4: Igen, ugye ez azért váratlanul kritikus helyzet, tehát nem csak Magyarországot, egész Európát, Franciaországot különösen is ugyanúgy sújtja a vízhiány. Éppen ma láttam egy fotót, a Rajna ugyanúgy csordogál a Rajna vize, tehát itt nem csak a Duna a problémás kör, beleértve a Kárpát-medencét, hanem Európa más fontos országai is. De azt kell, hogy mondjam, hogy a tervet föl lehet építeni, lehet egy nagyvonalú országos nemzeti tervet vízmegtartás, vízkormányzásra készíteni, de most, amikor alacsony a vízállás mindenütt, a Dunán, a Tiszán, Berettyón és egyéb folyókon, most kellene elkezdeni azonnal a rehabilitációt. Tehát azok a műtárgyak, amelyek kellenek ahhoz, hogy újra megfelelő mennyiségű víz jusson a csatornákba, azokat először rehabilitálni kell, most erre van jó lehetőség, és aztán szép lassan éveken át lehet építeni azt a rendszert, aminek eredményeképp talán 10-15 év múlva Magyarország megoldja ezt a vízgazdálkodás problémát.
3: Ugye azt mondja, hogy most van, vagy lenne rá lehetőség, pénz van-e? Mennyi lenne ez? Meg lehet azt most satszolni, hogy az első lépések, hogy ez elinduljon, mennyibe kerül?
4: Igen, én készítettem erre vonatkozóan számításokat, körülbelül 3-400 milliárd forinttal el lehetne indulni, aminek már érdemi hatása lenne. Ez nagyjából egy új focipálya nagyságrendű kiadás, tehát azért nem annyira rettenetes összegről van szó, és ha valamiben ebben az Unió biztosan segítene bennünket, hiszen az Unió saját maga megállapította két héttel ezelőtt, hogy a Kárpát-medence klímaváltozás egyik legnagyobb vesztese, azon belül nyilvánvaló Magyarország tartozik ebbe a körbe. Amit az Európai Unió megsatszolt kárt Magyarország esetében, annak körülbelül a háromszorosa fog realizálódni sajnos, tehát ők is még túlságosan optimisták voltak.
3: Ugye most a napokban elindult egy vita a jégállító rendszerek működéséről. Pont ma, mielőtt jöttem a stúdióban, a Jobbik kiadott egy közleményt, és megkaptuk, azt írják, hogy meghallgatva a gazdák és a szakmai szervezetek véleményét, ők azt kérik, hogy azonnal hatállyal függessze fel a kormány ezeknek a jégállító rendszereknek a működését. Ugye az ügy előzménye, hogy pár hete a közösségi médiában, hát zaklatták, agyonveréssel fenyegették a nagymágonyi jégkár mérséklő berendezés egységkezelőjét, tehát ebből lett egy óriási nagy botrány. Ennek van bármi tudományos alapja, vagy ez egy, nem tudom, egy hiedelem, ami e körül van?
4: Is, tehát van, lehet vele probléma. Én azt gondolom, hogy maga a rendszer a világ számos országában működik, Franciaországban kifejezetten hatékonyan működik, ott teljesen automatizált, ez kellene Magyarországon is, tehát nem ez a kézi vezérlésű, hogy telefonálok, és akkor gyújts be a kazánt, elnézés, hogy azt mondjam, ez egy abszolút hát elevult technológia, helyette automata rendszerek kellenének, ebből a 930 vagy 40-ből mindössze 212 automata vezérlésű, és valószínűleg nem ész nélkül kellene használni magát a rendszert, hanem azt a ma már mesterséges intelligencia segítségével lehetne úgy beszabályozni, hogy azért károkat ne okozzon, hiszen a jéger okozhat károkat, okozhat valóban olyan problémát, hogy nem esik, nem áll össze olyan felhő, amiből csapadék jöhetne, de azért nem azt jelenti, hogy az egész rendszert szüntessük meg, hanem hogy történne egy olyan technológia váltás, ami minimalizálja az ezzel kapcsolatos emberi hibákat és károkat.
3: Ugye azt mondta a beszélgetés elején, hogy már akkor a kár, mint már tűzoltásra sincs szükség, mert minden idők legrosszabb gabona évada lesz. Mit jelent ez? Tehát hova gyűrűzik ez be? Mennyivel emeli majd az árakat?
4: A paradox módon az árakat minimális mértékben fogja csak megemelni, hiszen Magyarország egy nyitott uniós piacnak a tagja, és hát miközben nálunk nagyon kevés termet, Romániában rekordtermés van például, de Lengyelországban is kukoricából 10 millió tonna körül fognak termelni, tehát Magyarország már most kijelenthető kukoricát importálni fog, és miután a világpiacon az árak a megfelelő készlet miatt nem kiugró a magasnak, kicsi emelkedés történik, de az elsősorban a hormozi szoros problémáival kapcsolatos, illetve, hogy az ukránok és az oroszok a Fekete-tengeren lövik egymás hajóit, és hát ez ilyenkor spekulációt indít el, de nem lesz nagy nyersanyag áremelkedés, ebből következően Magyarországon hiába lesz ilyen nagyon gyenge termés, nem fog a kukorica a belföldi ára olyan szintre emelkedni, ami számottevő, hát infláció gerjesztést okozna. Ez nem a búza esetében sem várható, sőt olajos magvakból, növényolajból rekord közeli termés lesz még Európában is ebben az évben, tehát megnyugtatom a fogyasztókat. Nem várható, hogy következő hónapokban, vagy mondjuk egy fél évben belül a inflációs hatás érezhetően kiskereskedelmi árakban jelentkezne.
3: Hát az egész beszélgetésben ez volt az egyetlen jó hír, hogy zárjuk ezzel. Igen. Köszönöm, hogy itt volt.
4: Szíves.
3: Most jön az Aktuál Boros Tamással. Szervusz Tamás, kik jönnek hozzád, és mik a témák?
5: Szia Györgyi, köszöntöm a kedves nézőket. Akár egy energiaválság is kialakulhat itt Magyarországon. Az üzemanyagárak sokak számára elkezdtek riasztó mértéket ölteni, és most már a paksi atomerőmű harmadik blokkjának leállítása is, hát mondjuk ki, elég fenyegetően hangzik, de hogy kell-e aggódnunk, ezt fogjuk átbeszélni az Aktuálban. Gyökeri Mercedes a HVG újságírója, Keresztes Attila energiastratéga és Bot Péter Ákos, a Magyar Nemzeti Bank volt elnöke. Lesz ebben segítségem. Kezdünk hamarosan.
3: Tamás, köszönjük Önöknek, is köszönöm a figyelmet. Holnap újra találkozunk, várjuk Önöket itt az Egyenes Beszédben. Viszontlátásra!

0: Spirit FM. Spirit FM, ahol mindenki szóhoz jut.
1: Amikor eléptem arra a hídra, én még tökre nem vettem észre, hogy simán lettem beleírva a sziget történelmébe. Itt a legszebb az ártéri hajlás.

0: Műsorajánló. Több, kevesebb. A Spirit FM aktuális gazdasági műsora Róna Jegorral. Mennyit ér a pénzünk? Hogyan érintenek minket a gazdasági intézkedések? Mi befektessünk? Vagy épp hogyan gazdálkodjunk? Minden hétköznap délután 4 órakor. Hogy rendeljek az étteremben bort? Bezsegjen vagy gyöngyözzön? Hová utazzunk borozni? És egyáltalán? Veszik vagy isszák? Egy műsor magyar borra szomjazóknak minden héten csütörtökön 15 órától a Spirit FM-en. ATV Start a Spirit FM-en. Minden hétköznap élőben. Érdemes a Spirit FM-re hangolni reggel 6:30-tól is. Start! Három világkép, három mikrofon és egy forró vélemény. Egy perc provokáció, egy perc tényzuhany, 5 perc vita és 10 másodperc, amikor mindenki csodálkozik, hogy még mindig szóba állnak egymással. Ez a Provokatőr. Gabra Gábor, Boros Tamás és Dévényi István társaságában a Spirit FM-en. Forró állítások, hideg tények és néha jeges zuhany. Szállj be, mert vitázni menő. Minden héten, hétfőtől csütörtökig, este 6 órától. Nem oké. Egy műsor, amely mindannyiunk figyelmét felhívja a felelősségünkre. Közösen tehetünk a gyerekek biztonságáért és lelki jólétéért. Tarts velünk a Spirit FM-en péntek délután 5 órától, hogy teret adjunk a közösségi gondolkodásnak, hiszen az iskolai zaklatás nem kizárólag a gyerekek ügye. Nem oké. Podcast Rónai Egonnal és vendégeivel péntek délutánonként. Fórum a Spirit FM-en. Az ATV népszerű műsora már a rádióban is. Minden hétköznap 11 órától. Műsorajánlót hallottak. A most következő műsorszám 18 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Pénteken újra hetek. Illegitima rendszer. Ellenállást hirdet Orbán Viktor. Anglikán fordulat. Botrány egy cionista kiáltvány körül. Fogadjunk. A benfentes kereskedelem meleg ágyai.
0: Reklámot hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Aktuál, ahol a hírek kerülnek terítékre. Boros Tamás és vendégei következnek.
2: Orbán Viktor családja, szűkebb családja 3 milliárdos profitot lapátolt össze, miközben a volt miniszterelnök számára nehézséget okoz, hogy a világbajnokság egyik mérkőzésére valahogy összekuporgassa a pénzt. Hogy lehetséges ez? Erről is beszélünk ma az Aktuálban.
3: Rendkívüli készültséget hirdetett a szárazság miatt Gajdos László élő környezetért felelős miniszter. A Duna Paksnál további 12 cm tapadt. Az atomerőmű kapacitását 37%-osra csökkenthetik. Ismét változnak az üzemanyagárak. A benzin olcsóbb lesz, a dízel viszont tovább drágul. Magyar Péter szerint a magyarországi árak bőven a környező országok átlagárai alatt vannak. Kék kormányzati plakátok jelentek meg tömegközlekedési eszközökön és kormányablakokban. Magyar Péter Reddit kommentben reagált, szerinte nem kéne átesni a ló túloldalára. 70 milliárddal gazdagodott az Orbán család 2025-ben, írja 24.hu. Orbán Viktor családtagjaihoz összesen 21 vállalkozás köthető közvetlenül, az ő tavalyi profitjukat számolta össze a lap. Ma esti vendégeink Bot Péter Ákos, a Magyar Nemzeti Bank volt elnöke, Gyükeri Mercedes, a HVG újságírója, és Keresztes Attila, energiastratéga.
0: Ez az Aktuál. A stúdióban Boros Tamás.
2: Nagy örömmel köszöntök mindenkit. Kék plakátokról és Orbánékról is beszélünk a mai nap, viszont előtte nézzük meg a nap kérdését, illetve azt, hogy hogyan szavaztak a kedves nézők, esetleg hallgatók. Lássuk, ez volt a kérdésünk, hogy számít arra, hogy az üzemanyagárak emelkedése miatt a kormány hamarosan hatósági árat vezet be? Az igen 23%-a, nem, nyilván szól ez annak is, amit Magyar Péter még a kampány idején, illetve azóta is mondott erről a témáról, azt mondja, hogy nem, tehát 77% nem. Nézzük akkor az első témánkat, amely még közvetlenül nem erről szól, de lényegében azért mégiscsak érinti ezt az energiaválságot. Olyan alacsony a Duna vízszintje, hogy leállították a paksi atomerőmű egyik blokkját. Nézzünk erről egy bejátszást.
4: A vízhiány és az aszály nem csak a fővárost, hanem az egész országot sújtja, ami a kormányzatot is lépéskényszerbe hozta.
5: Rendkívüli készültséget rendeltem el. Ez azt jelenti, hogy a vízügyi igazgatóság szakemberei az ország 74%-án rendkívüli védekezési fokozatban végzik majd az aszály elleni védekezést.
4: A Duna sok helyen a folyó közepén még most is 3-4 méter mély, de a holtágak már szinte mindenhol bajban vannak. Közben pedig közeleg az újabb hőhullám. Az energetikai szakértő szerint a sok szabadságolás miatt kisebb lesz az áramfogyasztás, mint a júniusi hőség idején. Az atomerőmű most 62%-os kapacitással termel, de ez a vízszint csökkenése miatt várhatóan először 50, majd 37,5%-ra fog leesni, függően a Duna vízállásától.
2: Kiszáradt meder, akkor a paksi teljesítmény csökkent, és az ország 74%-ában rendkívüli készültség. Hát ha ezeket olvassuk, és ha ide veszem az egyik ismertebb platform cikkét, amely így fogalmaz, a 40 fokos pokol és a kiszáradó Duna miatt áram nélkül maradhat az ország, akkor mindenki egy picit összerezzen, hogy úristen, mi fog itt velünk történni. Sziasztok, köszöntelek titeket, köszönöm, hogy eljöttetek. Akkor beszéljünk erről, hogy kell-e pánikolni. Kell-e pánikolni? Lehet-e? Szabad-e?
6: Szerintem fölösleges pánikolni, de cselekedni mindenképpen kell. Tehát ez egy olyan helyzet, amire még nem nagyon volt példa. És ami az igazán újszerű ebben az egészben, hogy ez a tartós hőség, illetve az asszály, ez most megmutatja azt, hogy valójában az egész energetikai rendszerünk az időjárás függő. Még az atomerőmű is. És ezt sose gondoltuk volna. Tehát nem így van megtervezve az energetikai hálózatunk, és hát az atomerőmű az egy látványos része, de aztán ott vannak például a kevésbé látványosak, a transzformátorállomások, hát azok is nagyon sérülékenyek, és szintén nem a hőségre vannak.
2: Bocsánat, egy butuska naív kérdés, hogy mióta tudjuk mi ezt, hogy nem így van megtervezve?
6: Hát elméletileg. Amikor megtervezték az atomerőművet annó csak. Hát
2: akkor még egy naív kérdés, hogy miért nem úgy tervezték, hogy az fölkészül egy aszályra, egy elképesztő hőhullámra,
6: hőpopolára? Nem ez volt, én azt gondolom, hogy nem ez volt apáink tapasztalata, hogy ilyen meleg tud lenni, és egyszerűen ezt senki nem gondolta volna, hogy lesz ilyen. És most megtörtént a lehetetlen. Ezzel együtt kell élnünk, tehát ezt át lehet alakítani az energetikai rendszert, és át kell alakítani magunkat. Mert a felhasználói oldal az legalább olyan mértékben számít, mint az energiatermelői oldal. Ugye ezért vannak ezek a felhívások, akár kapitány részéről, akár Magyar Péter részéről, hogy ütemezzük át a fogyasztásunkat az esti órákból napközbenre. Hát az első körben azért ez nem volt túl sikeres ez a felhívás. Sokakban ez ellenállást váltott ki, ugye én is posztoltam, és hát sokan úgy reagáltak, hogy akkor én most egyszerre fogok fűteni, és megy a klíma is, tehát dacból. De ezt komolyan kell venni. Tehát ez valóban egy olyan válsághelyzet, amire nem volt példa, ami egész Európát sújtja, és most változtatnunk kell a szokásainkon, és akkor meg tudjuk úszni.
2: Akkor hadd idézzem Magyar Pétert, mielőtt adnám tovább a szót, mert nagyon fontos, amit említettél. A miniszterelnök a lakosságot arra kérte, hogy lehetőség szerint takarékoskodjanak az energiával, és a fogyasztásokat inkább a nappali órákra időzítsék. Lesz-e megint olyan ellenállás hullám szerintetek a közösségi médiában, mint az első alkalommal, amikor Kapitány István beszélt erről, vagy pedzegetett hasonlót?
7: Én egyetértek azzal, hogy teljesen más volt a stílus Magyar Péter bejelentésében, mint amilyen Kapitány Istvánéba volt. Tehát ott egy kicsit egy ilyen felszólítást érezhetett az, aki ott hallgatta, és nyilván azt akart belehallani.
2: Lehet, hogy tanultak ebből.
7: Igen, és ugye a másik dolog az, hogy azért túl vagyunk már egy ilyenen. Tehát, hogy mindenki megtapasztalta, még ha meg is úsztuk egy nagy áramszünet nélkül, azért mindenki megtapasztalhatta, hogy ez nem játék. És én is egyetértek azzal, hogy ez nem csak energetikai, hanem társadalmi kérdés. kérdés. Tehát, hogy nekünk magunknak is el kell gondolkozni azon, hogy biztos, hogy a, mondjuk az egyetlen jó megoldás, hogy bekapcsoljuk a légkondit, vagy beszereltetjük a légkondit, vagy az, hogy ugyanúgy folyatjuk a vizet, mert olyan jól esik. És azt gondolom, hogy Magyar Péternek a mostani megszólalása az egy kicsit ilyen edukálósabb volt, vagy ugye együttérzésre, vagy együttcselekvésre szólította föl a hát nem a választókat, hanem a társadalmat.
8: Engem meglepett és föl is dühített, hogy honfitársaink egy része dacból. Azt mondja a miniszter, hogy ne tessék, mert van egy csúszterhel, és nem érti az ügyet, de majd ő akkor... Szóval gyerekes, éretlen, van ilyen. A filozófiai kérdés igazából egy nagyon érdekes, amit föltettél, miért nem úgy tervezik meg az atomerőt? Uh-huh. A Fukushimát miért nem úgy tervezték meg, hogy azt a cunamit is kibírja? Mert kicsi a valószínűsége. Tehát közgazdaságra teljesen logikus, hogy nem terveznek egy szerkentyűt nagyobb terhelhetőségre, mint ami szokott lenni, megváltozott a világ. És akkor most, aki nem hisz a klímaváltozásban, legyen az egy nagy államnak a vezetője, vagy pedig Józsi ott a Facebookon, aki azonnal, mi nem olvasta el a kérdést, de már tudja a választ, azért nézzenek körbe. Tehát itt megváltozott a világ, és ezt hozzá kell szokni mindenkinek. Az egyébként, hogy lekapcsolnak nagy fogyasztókat, azért nekem, szabad a korom miatt mondani, az nem akkora etvász, hát azért nem emlékszem, hogy szénszünet volt nekünk, nem kellett iskolába menni. Aztán voltak lekapcsolások, és még a háztartásokat is kizárták időnként. Van olyan ország egyébként, ahol nem kapcsolják be. Hát ugye, jó, azok nem jó működő ország. Szóval egy rendkívüli helyzetben vagyunk, és ez a rendkívüli helyzet, ez most rendkívüli, de sajnos azt gondolom, hogy ebben van egy trend, és tényleg hozzá kell szokni. Na most a gyors alkalmazkodás az, hogy ahogy tudunk, a hosszabb pedig nyilván a gazdasági szerkezet megváltozása, a házaknak, az életmódunknak a megváltozása, a mezőgazdaságnak, erről volt szó nem olyan régen. Hát nem lehet kukoricát termeszteni, ha nincsen eső egy országban, és akkor nem lehet málnát, hát nem lehet kukoricát termeszteni, ha nincsen eső.

0: Magyarország, Európa és a Globus.
1: Mielőtt tovább gördíteném ezt a témát, hadd játsszam még továbbra is a naivat, mert számomra értelmezhetetlen az, akár Fukushima esetében, ha már említetted, hogy egyszerűen nem készülnek fel a legrosszabbra, tehát hogy nincs arra fantáziájuk, hogy ez bekövetkezhet, ami bekövetkezett ott, földrengés, lökés hullámok és jön az áradás. Olyan esetben, amikor élethalál kérdése, hogy ez biztosítva legyen, azért nem egy, tudom én, egy autót építenek, hanem könyörgöm, egy atomerőművet.
0: Készültünk fel arra, hogy Oroszország megtámadja a szomszédját. Sok minden nem lehet nagyon felkészülni, és akkor rögtön mondom, hogy hát a magyar, kimenő magyar kormányzat se készült fel semmire, mert ez az Oroszországgal elkezdett alkukat kötni, például Paks 2. Paks 2? Hát az egyet nem lehet működtetni ezzel eszem Dunával. Na, tehát nem akarom megvédeni a rossz döntéseket, csak azt akarom mondani, hogy vannak, amikor a világ megváltozik, és akkor még korábbi jó döntés, az később kiderül, hogy sajnálatos módon a kis valószínűségű események bekövetkeznek.
1: Mekkora a rendszer szintű kockázatot jelenthet egy, mondjuk az áramellátásra nézve, a nyári csúcsterhelések idején, tehát hogy fel van-e készülve az energiahálózatunk arra, hogy esetleg további teljesítménycsökkentést kell majd Paks esetében eszközölni. Ez azért nagyon fontos, mert az átlag választópolgár fejében megfogalmazódik, hogy ha én nem kapcsolom le a klímát, hanem ugyanúgy csinálok mindent, és mondjuk Magyarország minden lakója mindent ugyanúgy csinál, mint mondjuk egy téli időszakban, akkor bekövetkezhet a tragédia, mert áramkimaradások vannak, de hogy eszkalálódhat-e a helyzet?
2: Hát attól függ, mit értesz ez alatt, hogy eszkalálódik?
1: Szabadon rád bízom.
2: Nem.
1: Mit gondolod?
2: Hát ez nem tud így előfordulni. Tehát ez egy nagyon valószínűtlen szenárió, amit mondasz. Hát
0: Spanyolország.
2: De az nem a megújulók miatt volt, az egy nagyon
0: nagyon,
2: nagyon sok minden, nagyon sok minden játszott össze. Igen, de ott se lett világvége. Végül is most az, hogy volt egy erős, egynapos áramszünet.
1: Most világvége alatt ne azt értsük, hogy tömeges halál az eset. Tényleg ne egy ilyen horrorfilmet vázoljunk föl. De kiindulhatunk-e abból, hogy tömeges munkahelyvesztés? Tehát, hogy sokan elveszítik a munkahelyüket, mert megszűnnek vállalkozások ennek következtében.
2: Nem, ez, amiről mi most beszélünk, ezek legfeljebb néhány órás események. Tehát azt el tudom képzelni, hogy igen, lesz olyan megye, vagy lesz egy olyan trafókörzet, ahol nem lesz villamos energia valameddig. Ez a maximális vészhelyzet, de az, hogy emiatt vállalkozások szűnének meg, ez nem valószínű. Egyébként a Magyar Péter féle felhívással kapcsolatban azért én megfontolásra javasolnám azt, hogy az iparvállalatoknak a lekapcsolása a hálózatról azért az valójában a GDP-nek, ami tesz a területet, de hát annak oda tesz rendesen. Viszont van rengeteg olyan fogyasztó, ami nem annyira jelentős. Például a reklámfelületek futnak, rengeteg áramot fogyasztanak, rengeteg olyan intézmény van, plázák, stb., amiknél igazából az, hogy mondjuk 6 órakor megy-e a klíma, vagy egész éjjel megy-e a klíma, ez olyan nagyon a komfortfokozatot nem érinti. Tehát sok olyan szolgáltatás van, ahol lehetne befolyásolni az ő energiafelhasználásukat, és mégsem okozna az ország ez bármilyen szinten anyagi veszteséget. Ez leginkább az edukáció, az alkalmazkodás, és ha ez nem megy, akkor nyilván valamilyen hatósági eszközzel érhető el.
1: Közgazdasági szempontból milyen inflációs hullámot indíthat el az, hogy a mezőgazdasági területek közel 90%-át sújtja az asszály? Mire számítsunk akár az év második felében? Meg fogjuk-e érezni azt, amit most éppen itt átélünk?
0: Meg. Másik azért is, mert a magyar infláció helyzet olyan különös, hogy ami 1-2% szokták mondani, nagyon szép adat. Ezt a szép adatot az állította elő, hogy például a tavalyhoz képest az élelmiszerár lement tavasszal. Na most ez nyilván drágulást fog hozni. Hormuz, megint csak valami, amelyik... Hát erre nem mondom, hogy kis valószínűségű, mert a közel-keleten az a furcsa, hogyha éppen nincsen valami feszültség, de minden esetre ott is történnek valamik, én most nem néztem a pad alatt a telefont, hogy mi történt, most éppen békén van, vagy háború van, de ebből az következik, hogy a világ energia költsége is növekedni fog. Egyébként majd erre térjünk vissza, mert mikor

0: mondtad is helyesen, hogy energetikai szakértő szempontjából helyesen, hogy hát arról nincsen szó, hogy a magyar ipar összedől, hát kellemetlen, ha leáll egy-két gyár. Ez igaz, de hogyha ez a klímaváltozás, ez így bekopog és itt bedübörög, akkor azért arra kell számolni, hogy az energia, mint forrás, mint termék, az drága lesz. Ezért ne tessék olyan iparszerkezetbe pénzt rakni, amelyik energiafalú. Megint csak mondom, nem utólag, mert ezt már korábban is mondta azért a szakma, hogy a magyar gazdasági szerkezet a nagyon rossz irányba ment el, és Magyarország egyébként importőr. Mindig is az volt az elmúlt, nem tudom mióta van modern statisztika. Na, szóval visszatérve, nem az volt a kérdés, csak hogy ez kibukott belőlem, hogy a árszintet is persze megnöveli, és a begyűrűznek, ugye szokták mondani még egyéb tényezők, a drágább benzin, üzemanyag, motor anyagok, vegyi termékek, mert ugye a Hormuzon keresztül nem jut át az a gáz és a kőolaj, az meg fog jelenni a műtrágyában. A műtrágya meg fog jelenni, most még talán nem, hát nem, most elment egy agrárszakértő, de már úgy tudom, hogy már ő is drágában vette a műtrágyát. Na most az, a drágább műtrágy az azt jelenti, hogy drágább lesz a termék. Szóval ezek nem jó hírek, persze.
1: Most a narratívák csatája fog elkezdődni. Ugye a Fidesz ellenzék már azt mondja, hogy a kormányzat tehetetlen, a szakmai felkészületlenségről beszélnek, a túloldalon pedig elmondják, hogy itt a vízgazdaság, illetve a vízgazdálkodási hiányosságok vezettek oda, hogy egyszerűen nem tudjuk gyorsan és hatékonyan megoldani ezeket a problémákat. Beleeshet-e a Tisza párt abba a csapdába, amibe a Fidesz is beleesett jó sokáig, hogy rájuk olvasták, hogy nem csináltak semmit jó darabig. Meg tudja magyarázni szerintetek Magyar Péter azt, hogy oké, lehet, hogy most drágább lesz a termék, de ez annak köszönhető, mert a Fidesz ezen a területen csak lógatta a lábát, vagy máshova költött, vagy ellopta a pénzt.
2: Én egy picit visszamennék az időben 2022-re, ami ugye egy hasonlóan asszályos év volt. És egy adatot akartam mondani, és azért elmondom, de igazából nem ebből szeretnék kiindulni. Ugye akkor mérték azt, hogy a mezőgazdaság miatt, tehát az asszály miatt, és emiatt, hogy a mezőgazdaság teljesítménye nagyon visszaesett, 1,5 százalék ponttal esett vissza a GDP. Ez ugye csak egy része volt a 2022-es problémáknak, de azért arra is vissza tudunk emlékezni, hogy akkor ugye volt egy energiasokk is, amihez, ha nem is pont ugyanolyan helyzet van, azért látjuk azt, hogy egy elég jelentős áremelkedés van az iráni helyzet miatt elsősorban, és akkor érdemes visszaidézni, hogy mit lépett a kormány, árstoppokat, amivel ugye még tovább fűtötte, mint később kiderült az inflációt. Én azt gondolom, hogy ha a kormány most nem csinál semmit, még akkor is jobb lesz, mint amit akkor a Fidesz csinált.
1: Hát igen, ez egy élő kérdés, hogy mit fog kezdeni majd egyébként az elszabaduló árakkal a Tisza párt. Én azt javaslom akkor, hogy lépjünk egy témával tovább, ami a nap kérdéséhez is kapcsolódik, ezek pedig az üzemanyagárak, amelyek ugyancsak nagyon sokakat érintenek.
3: Magyar Péter szerint mindkét üzemanyag típus esetében 1-2 forintos eltérés van a védett árhoz képest, és az sem igaz, hogy a kiskereskedelmi árak jelentősen emelkednének.
4: A kiskereskedelmi árak nem emelkedtek, vagy 1-2 forinttal emelkedtek az utóbbi 1-2 hévben, vagy összes 1-2 hétben 5-10 forinttal. A nagykereskedelmi árak emelkedtek, és azok fognak is emelkedni.
3: A kormányfő hangsúlyozta az iráni-amerikai konfliktus, valamint az a tény, hogy a hagyományosan exportra termelő Oroszország jelenleg üzemanyagimportra szorul, jelentősen növeli a keresletet a világpiacon, ami felfelé hajtja az árakat. Szerdán egyébként a benzin esetében bruttó 3 forinttal csökkent a beszerzési ár, a gázolaj ára viszont bruttó 5 forinttal emelkedett.
1: Az Európai Bizottság legfrissebb adatai szerint a magyar kutakon a benzin 96, a gázolaj pedig 87 forinttal olcsóbb az uniós átlagnál, de még a szomszédos uniós országokhoz képest is 18, illetve 33 forint a megtakarításunk. Lehet, hogy kicsit meredek lesz, amit most itt témaként bedobok, de nem kellene a kormánynak azt kommunikálni, hogy nem biztos, hogy jó, hogy nálunk olcsóbb a benzin. Mert ugye ez a üzemanyag turizmust is beindíthatja, illetve a tranzit fuvarozók felvásárlásait is megdobhatja, ami hosszabb távon lehet, hogy rosszabb, mintha most magasabb lenne az üzemanyag ára.
5: Tehát ez minimum 3 válasz egy kérdésre. Az egyik az, hogy de, igazad van, Tehát ez egy őrült nagy hiba. Ha ez igaz, ez az árazás. Én mást láttam a statisztikákban, én azt láttam, hogy nagyjából mi középmezőnyben vagyunk, de ha ez igaz, akkor be fog indulni az üzemanyag turizmus. És az nagyon rossz, mert felszippantják a készleteinket.
1: Úgy erre, mint 2022-ben.
5: Igen, tehát nekünk az az előnyösebb, ha egy nagyon picit nálunk drágább, mint a szomszédoknál, mert akkor nem jönnek át hozzánk tankolni, illetve hogy az autópályák mellett jelentősen legyen drágább, mert akkor az átmenő, nagyon jelentős turizmus az nem itt tankolja meg a kocsit. Tehát ez az egyik. A másik az, hogy azt látni kell, hogy kifogyóban vannak az olcsón kitermelhető olajkészletek. Tehát az egy illúzió, hogy valaha visszamenjünk az olcsó olaj korszakába. Ez tény. Viszont van megoldás. És ez a válasznak a harmadik része, mert Kínában nagyon jól fölismerték és végig is vitték. Tökéletesen sikerült a közlekedést átállítani elektromos alapúra, és azt, hogy utána a villamos energiát Magyarországon, legalábbis napközben, amíg a naperőművek hát jól termelnek, illetve majd, ha lesznek szélerőműveink, akkor amikor fúj a szél, tehát legalább két időpontban fogunk tudni nagyon olcsón energiát termelni, ez biztos. És ez egy kiút ebből az egész energiacsapdából, amiben most vagyunk.
0: Ez a nagy, nem egészen értek egyet.
1: Na, vitázzunk, vitázzunk.
0: Nem egyik részével, de egyik részével. De azért visszamennék valami, amit mondtál, és nagyon azt is kiigazítanám, vagy pontosabban értelmezném, mert azt mondtad, hogy sokkal jobb, ha nem csinál semmit, mert a 2022-es beavatkozás az botrány volt. Az egy tudatos károkozás volt az Orbán kormány részéről, amikor háború tört ki, amikor ilyen-olyan okok miatt megdrágult az üzemanyag, és akkor befagyasztották választás előtt, és tartották, egész mesterséges szinten, aminek mindenfajta következménye lehet, és soha semmi sincs ingyen. Ha az ember kevesebbért tankolt, akkor az a pénzt a költségvetés valóna másodnal elszedte, és attól a nénitől mondjuk annak a tejföl került többe, aki sose vezetett autót és nem tankolt. De én nem azt mondanám, hogy ne csináljon semmit, mert akkor ez egy kicsit olyan cinikusnak hangzik, hanem ne csináljon semmit a piaccal, hanem ha van tennivalója, akkor a szociálpolitikával csinálj, mert most nem az autóra gondolok, de mondjuk a fűtésre. Hát azért van fűtési szegénység, van Magyarországon. Nagyon sokkal nem tudják kifűteni. Most ugye most a nagy meregtől szenvedünk, de hát a globális felmelegedés az nem jelent az, hogy tényleg nem lett nagyon hideg is. Na, tehát szerintem hagyja a piacot érvényesülni, és az nem piaci működés, amit most már látok, hogy a kiskereskedelmi ár az a környezethez képest lejjebb van. Mitől ez a kis Magyarországon, amelyik ugye importőr, nincsen tengeresen, mert ugye, mint a horvátoknak mondta akkori a magyar miniszterelnök, elvették a tengerünket, valami ilyesmi. Jó poén, nem biztos, hogy nekik annyira tetszett. Szóval a piaci logika szerint a magyar üzemanyag az annyiba kerül, amennyibe kerül, és ezt meg kell fizetni, amíg az megfizethető. Ha extrém helyzet van, akkor lehet beavatkozni, de a 600 forint az már ne haraguljon senki, hát az annyiba kerül. Hát mondom még egyszer, Hormuzsi szoros, tessék írni levelet a perzsáknak, meg a Fehérházba, hogy ezt elszúrták. És még valamit, a bérek nőttek az elmúlt évben, hát olyan 15%-kal, 20%-kal két év alatt nominálisan. Hát a benzinárak nem nőttek nominálisan 20%-kal. Hát 10% árnövekedés az 60 forint lenne. Hát ugye, na.
1: De az élelmiszerek meg igen.
0: Ja. Szóval csak sem. Azért mondom, hogy a benzin az egy politikai termék, és most már azt látom a miniszterelnökön, hogy ő ezt a politikai terméket politikailag magyarázza. Én jobban örülnék, hogyha az a benzin az egy termék lenne.
1: Vitát szimatolok, ezért gyorsan elmegyünk szünetre, kifújjuk magunkat, felkészülünk erős érvekkel, és akkor ezt megvitatjuk majd. Rövid szünet, tehát aztán folytatódik az aktuál.

0: Műsorajánló. Hogy rendeljek az étteremben bort? Bezsegjen vagy gyöngyözzön? Hová utazzunk borozni? És egyáltalán? Veszik vagy isszák? Egy műsor magyar borra szomjazóknak minden héten csütörtökön 15 órától a Spirit FM-en. ATV Start a Spirit FM-en minden hétköznap élőben. Érdemes a Spirit FM-re hangolni reggel 6:30-tól is. Start! Magyarország segít. Keresztényüldözés a Közel-Keleten, szökőár Ázsiában, földrengés a Balkánon, vagy élelmiszerválság Afrikában. Hungary Helps. Egy program, és ami mögötte van. Minden szombaton, kora este 17:30-tól a Spirit FM-en. Fórum a Spirit FM-en. Az ATV népszerű műsora már a rádióban is. Minden hétköznap 11 órától. Nem oké. Egy műsor, amely mindannyiunk figyelmét felhívja a felelősségünkre. Közösen tehetünk a gyerekek biztonságáért és lelki jólétéért. Tarts velünk a Spirit FM-en péntek délután 5 órától, hogy teret adjunk a közösségi gondolkodásnak, hiszen az iskolai zaklatás nem kizárólag a gyerekek ügye. Nem oké. Podcast Rónai Egonnal és vendégeivel péntek délutánonként. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Aktuál, ahol a hírek kerülnek terítékre. Boros Tamás és vendégei következnek.
1: Folytatjuk az Aktuált. Bot Péter Ákos egy nagyon izgalmas gondolatot csempészett be itt az adásban, méghozzá azt, hogy ha a benzin, a benzinára, üzemanyagra, ugye, termékként tekintünk, aminek annyi az ára, amennyi, rábízhatjuk-e a piacra, hogy belője, hogy akkor az mennyi. Mennyi az annyi? Kérdés az, hogy a magyar társadalom, vagy Magyarország készen áll-e arra, hogy a piacra rábízza ezt az árazást, vagy pedig van egy elvárás a mindenkori kormánnyal szemben, hogy beavatkozzon. Lényegében ez volt a nap kérdése, és ezt a dilemmát feszegettük. Ti mit gondoltok Magyar Péternek, hogyan kellene kommunikálnia, vagy egyáltalán mi a célja ebben a helyzetben? Mert ez tényleg egy nagyon csúszós, nagyon sikamlós terület.
2: Szerintem az egy nagyon nagy hiba volt, hogy a kampányban a rezsicsökkentésről úgy beszélt, hogy nem, hogy megtartjuk, de. Szerintem már ott illett volna elkezdeni, nyilván kockázatos lett volna, de ha máskor nem, akkor most azért ebből el kellene kezdeni kifarolni, és elmondani azt, hogy tényleg valóban szociálpolitikai szempontok alapján legyen támogatás. Próbáljuk az embereket rávenni arra, amit ugye a rezsicsökkentésnek szerintem a legnagyobb bűne volt, hogy próbáljanak takarékoskodni, észszerűen fogyasztani, stb. Tehát, hogy szerintem egy nagyon fontos lenne, főleg ebből a helyzetből kiindulva, azért ezt nagyon gyorsan és nagyon határozottan már elkezdenie.
1: Hát határozottan elkezdeni, de van-e polgári öntudatunk erre?
3: Hát a szavazás az, ha jól láttam, az szerintem füstkéből, az azt mondja, hogy nem kell beavatkozni. Tehát legalábbis azok, akik válaszoltak erre a kérdésre, az azt mondják, hogy ez egy termék.
1: És bocsánat, nem lehet, hogy ennek politikai vetülete van? Hogy azért mondják ezt, hogy ezért kattintják be ezt az emberek, mert hogy azt a Fidesz csinálta?
3: Nem tudom, de a Fidesz nagyon sokat alakított a világképünkön, lehet mondani, hogy elrontott egy csomó mindent, de pontosan azáltal, hogy olyan véglegesen elrontott, tömper szembesített minket az, hogy nem szabad csinálni. Tehát bizonyos értelemben Isten úgy, hogy kifürkészhetetlennek, de lehet, hogy a polgárosodáshoz vezető út az a 16 év bolyongás, ahol azt mondta az állam, hogy mindent elintéz. Tehát az én nézetem ebben elég egyértelmű volt, gondolom ez kiderült, hogy ez lehet, ez alapvetően egy terméketesség terméknek kezelni, és a polgár, most a polgárszót használtam, az állampolgár, a polgár értse meg, és ezek szerint a többség azt meg is értette, a másik része pedig azt gondolta, hogy vagy az, mert hozzászoktak, vagy azért, mert esetleg kapott egy ígéretet, és én is azt gondolom, hogy vannak ígéretek, amelyek nem voltak szerencsések a kampányban, de azok az ígéretek mikor hangzottak el? Mondjuk 2025 novemberében, mondjuk. Hát 26. február 28-án már megint kitört egy háború, Hormuzsi szoros. Tehát azt lehet mondani, hogy kérem szépen, megnéztük a költségvetést, összedőlt. Abból nem tudunk támogatni, még jobb ügyeket sem, nem, hogy hát ilyen pitatott ügyet. A világban fölment az energiát. Ugye azt mondtad, hogy majd az elektrifikáció a szovjet hatalom nélkül, ugye az majd megteremti a bőséget. Én azt mondom, hogy igen, igen, elképzelhető, de az oda vezető út azért elég göröngyös, és pontosan most azt is arról beszélgettünk, hogy az áramrendszernek, az elektromos rendszernek a fenntarthatósága, és ezekben a hetekben kétséges, szóval a helyzet ennél sokkal bonyolultabb, de mindesetre visszatérve, hogy ebben a kérdésben én szeretném, hogyha polgárként viselkedne a magyar társadalom, és megértené, hogy az államnak sok mindent meg kell védeni, de ott van egy prioritási sor, és hát abban én azt gondolom, hogy a motorüzemanyag az nem tartozik bele. Ha lakásfűtésről van szó, akkor igen. Ha van egy szó, amit egyébként én nem használtam volna, de hát most már mindegy használták, az a rezsicsökkentés. Uh-huh. Hát az egy össze van koszolva ez a szó, nem is értem egyébként, mert tulajdonképpen hatóságjárakról van szó, hatóságjárak rendszeréről, ami ráadásul buherálták össze-vissza.
1: De ez egy népszerű intézkedése volt a Fidesznek.
3: 14-ben, majd utána ebből rezsim lett, és utána nehéz abba hagyni. Tehát én arra biztattam a politikusokat, hogy vegyék észre a naptárt, lejárt a kampány, és kormányoznak. Aki még ellenzékben van, ellenzékben van. Tehát hagyják most már abba, hogy nagyobb rész mit mondtak előtte, hanem nézzék azt a helyzetet, ami van.
4: Tehát valószínűleg az üzemanyagpiac az most nem működik teljesen természetes módon, hiszen az, hogy emelkednek folyamatosan a nagykereskedelmi árak, miközben a végleges fogyasztói árak, vagy kiskereskedelmi árak, azok nem. De ez azt jelenti, hogy itt bizony a kiskereskedők fizetik meg ezt az egész alacsony árszintet. A logikus piaci folyamat az lenne, hogy emelkedni fognak az árak. Amit azért tartok jónak, mert akkor nem jön a bevásárló turizmus, és akkor valamicskét csökken is egyébként a fogyasztás. De ne felejtsük el, hogy az üzemanyag az nem csak a benzin és a dízel, hanem most már az áram is. És nem halljuk panaszkodni az elektromos autó tulajdonosokat, tehát azért azok, akiknek jelentős tétel az életükben az üzemanyag, mert mondjuk nem tudom, sokat utaznak, 40-50 ezer, 70 ezer kilométert egy évben, de azért nekik csak van egy olyan egyéni felelősségük, hogy ezt érdemes lenne átgondolni, hogyha ez valóban olyan nagy tétel, és valóban kockázatokat fut vele, akkor ezt meg kéne nézni, hogy esetleg váltson. Mert nem nagyon van más megoldás. Tehát tetszik, nem tetszik, állandósulni fognak az olajkrízisek, ha véget is ér az iráni háború, egyszerűen azért, mert fogynak az olcsón kitermelhető készletek. Tehát tetszik, nem tetszik, ebből állandó viták lesznek, mindaddig, míg a világ el nem hagyja ezt, vagy le nem csökken annyira, hogy a hozzáférhető készletek onnantól megint olcsóvá válnak, mert ugye túl sokká válik a kitermelés és feldolgozási kapacitás. De most ilyen viharos évek jönnek.
1: Az áramhálózat túlterhelésénél már kipróbálta a kormány, hogy rávegye a lakosságot, hogy kevesebbet fogyasszon. Ez az üzemanyag esetében bekövetkezhet-e? Politikai öngyilkosság lenne, ha azt mondaná, mondjuk kiállna Vitézi Dávid, hogy kedves magyar választópolgárok, nem kell annyit autózni, itt a remek tömegközlekedés, nyilván én magam is ezt picit elnevetem, mert maga Vitézi Dávid beszél róla nap után, hogy milyen szörnyű állapotban van a tömegközlekedés, de azt mondja, hogy most már jó irányba haladnak a dolgok. Szóval egy ilyen kijelentés várható-e szerintetek? Vagy ez egy komoly gyomros lenne a kormányzatnak? Bemernek-e egy ilyesmit vállalni? Van ennek egyáltalán értelme?
2: Én azt gondolom, hogy az ígéreteket, ezt már sokat hallottuk. Az egyetlen megoldás az valójában tényleg az lehet, hogyha az emberek elkezdik azt látni, hogy a tömegközlekedés az érdemben javul. Ez nem egy egyszerű és nem egy rövid dolog. De az nem véletlen, hogy Vitézi Dávid ennyire erős ember a kormányban is, hogy ennyire fontosnak tartják, hogy szinte napi szinten vagy a problémákról, vagy a fejlesztésekről beszéljenek. mert azért ez is egy kulcs lehet, ugyanúgy, ahogy, ahogy az elektromos, vagy az elektrifikáció, hiszen ugye már csak azért is, mert ugye a tömegközlekedés is azért sokkal inkább tud, és egyszerűbben tud elektromos lenni.
4: Sőt, és az az érdekes ebben a sztoriban, hogy nem említi Vitézi Dávid azt, hogy milyen meghajtásúak lesznek ezek az eszközök. Tehát, hogy lesz ez megoldva, hogy most beszerzünk dízel meghajtású, nem tudom én olyan szerelvényeket, vagy elektromos lesz, vagy ne adj Isten, lépünk egyet, és már hidrogénes lesz, mert a románoknak ez már sikerül, tehát nem szkifiről beszélünk, és hidrogént azt aztán bőségesen tudnánk gyártani, feltéve, hogy lesz vízünk, de azért annyi mindig lesz. Szóval, tehát van itt egy csomó lehetőség, és csomó fejlesztési lehetőség, ezeket még át kell beszélni. Én nekem ezek néha hiányoznak, tehát kicsit túl gyorsan történnek az események, és van egy olyan veszélye, amit most látok az egész energiapolitikában, hogy azért az ott elhelyezkedett szakértők és pozícióban lévő emberek általában az olajipar felől jöttek, vagy pedig hát mondjuk olyan nagyobb részben állami, vagy teljesen állami tulajdonból, amik ezért egy bizonyos gondolkozásmódot determinálnak. Tehát nagy kérdés, hogy mennyire tudnak kinyitni ebből a világból. Egy olajos szakember, ugye minden csővezetékeken keresztül lát. Én erre azt mondom, hogy ez egy csőlátás. Ugye én a megújuló energia felől teljesen másképp kezelem ezeket a problémákat, és teljesen más válaszokat adok, és más lehetőségeket látok. Most az a kérdés, hogy ez mennyire tud ez a megváltozott új szemlélet keresztül menni egy ilyen szakmai múlttal rendelkező társaságon. De hát én remélem, hogy egyébként nyitottak, még nagyon az elején vagyunk a sztorinak, csak hallják meg azt, hogy vannak opciók.
3: Ez egy hosszú távú ügy, és még a közlekedés is, még a leggyorsabb fejlesztés is 2-3 év. Uh-huh. Tehát ha most megrendelnek egy motorvonatot, azt le kell gyártani, ide kell hozni, az 2 év. Úgyhogy ha jobb hév járjon mondjuk Békásmegyerig, én azt nagyon várom, vagy Csepelig lemenjen, de az 2-3 év. Egyébként hozzáteszem, a magyar tömegközlekedés az nem rossz. Hát aki volt külföldön, még fejlettebb országban azért minden gondjával együtt, és nagyon kemény munkával, nehéz körülmények között, ezek a buszsofőrök, a karbantartók, ezek a rizsrossz autókat is összepofozták, szóval én azt gondolom, hogy becsüljük meg, ami van. De a kérdésed nem ez volt, egy politikai kérdés volt, és én voltam politikus, és szakpolitikus, és tudom, hogy az ember, ha a rációt követi, akkor el fogja veszteni a szavazók egy részét. Hozzáteszem, a szavazók egy részét így is úgy is elveszti a politika. Az a szokásos menet, hogy megnyeri a választást a győztes párt, azért győztes, mert megnyeri, és azért nyeri meg, mert ő a győztes. Utána még egy kicsit nő a támogatottsága, mert oda szoktak húzni a választás után, aztán utána eléri a csúcsot, és onnantól az lefele megy. Elég kár, hogy most egy más ok miatt erodálódik egy kicsit a támogatottság a mostani kormánynak, amikor pontosan ezekre a kérdésekre kellene választ adni, hogy megmerje minél előbb tenni azokat, és most leragadtunk egy kicsit a motorüzemanyagnál, de ott van az árstopp, az árréstopp, a kamatstopp, a különadók, hát ezekről mindenki tudja, aki ezzel foglalkozik. És aki nem foglalkozik, de 3 percet rászáll, nem kell több, 3 perc, hogy nincs értelme. Mikor kell abba hagyni ezt? Már tegnap előtt abba kellett volna hagyni. De a kormányzat még ezt nem döntött el. Most szerintem ez a szeptember nem tud úgy eltelni, hogy ebben ne legyen adózás. Tehát megmutass, úgyis össze kell rakni a következő éves költségvetést. Hát, ott meg kell mutatni.
1: Igen, ezt jelenti talán a kormányzás, hogy olyan döntéseket is be kell vállalni, ami miatt erodálódik.
3: Amik viszont 5 év múlva, 10 év múlva azt mondják, hogy nem mondanak semmit, mert örülnek, hogy működik a dolog. De hát ez a szolgálat része a kormányzatnak. És
1: ilyen hosszú távon még nem nagyon gondolkodott politikus itt Magyarországon. Viszont azt javaslom, nézzük meg, hogy ebben a témában, mint az üzemanyag témában mit gondol a kedves kommentelő. A nap kérdése úgy hangzott, hogy számít arra, hogy az üzemanyagárak emelkedése miatt a kormány hamarosan hatósági árat vezet be? És akkor nézzük a végeredményt. 22% voksolt úgy, hogy igen, és 78% nem, tehát a nem nemek száma az egy picit még növekedett is. No és akkor nézzük meg, hogy mit írtak nekünk ebben a témában. Kaptunk nagyon érdekes véleményeket, ami talán rávilágít arra, hogy ez a polgári öntudat már megjelenik-e a magyar társadalomban. László azt írja, hogy remélem nem. A piaci árakba erővel beleszólni csak látványpékség. Ezt valakik valahol meg fogják fizetni. Sarolta. Egyelőre nincs szükség ilyen intézkedésre. Ha lesz, akkor kapitányminiszter úr majd meghozza a megfelelő döntést. Imre azt írja, hogy azonnal vezessék be a 480 forintos benzinárat. Ő vitatkozik Lászlóval, Saroltával. Nem ismerős ez a mondás? Most meg csak magyarázkodik, hogy miért jó a magas üzemanyagár, vagy talán inkább rámutat arra, amiről már beszéltünk, erre a dilemmára, a politikai dilemmára. Péter véleménye, ilyenre nem számítok, az uniós átlag lesz a cél, vagy annak a felső harmada, inkább az ellátási gondoktól félek. Zsolt szerint, ha lesz elég ráhatás és nyomás a kormányon, be fogja vezetni nem az emberekért, csupán a saját maguk fényezésére. Péter pedig azt mondja, hogy nem, a piac szabályoz, magasabb ár, kevesebb fogyasztás. Nagyon szépen köszönjük a véleményeket, mindenkit arra buzdítok, hogy máskor is írjon, mi pedig ezeket a bizonyos kék plakátokat nézzük meg.
5: Pályaudvarok utastájékoztatóin, buszokon és kormányablakok kijelzőin is megjelentek a kormány iskolakezdési támogatást népszerűsítő plakátjai. A Reddit felhasználóit pedig ezek a plakátok az előző kormányzat háború és migráció témájú kampányplakátjaira emlékeztette. Szerintük rossz emlékeket idéz a plakát dizájnja, de sokan a plakátok közlekedési eszközökön és közintézményekben való elhelyezését kifogásolták. Magyar Péter is kommentet írt a Redditen. Szerinte fontos részlet, hogy a rendelkezésre álló ingyenes felületeket használták, és a kisebb méretű plakátokat a miniszterelnökség nyomdagépén nyomtatták 2-300 ezer forintért. Magyar Péter szerint az előző kormányzat 100 milliárdos plakátkampány költésével nem összehasonlítható ez az eset.
1: Jogos-e a felháborodás a kék dizájn miatt, ami sokakban kellemetlen emlékeket ébreszt, ugye itt a háborús uszításról, Brüsszeltől való félelem ügyében lehetnek esetleg ilyen felvillanó emlékképeink, vagy pedig el kell fogadni, hogy a kormány valamilyen módon a szociális juttatásokat, támogatásokat kommunikálja a lakosság irányába. Ti mit gondoltok erről? Elhibázott ez a kék dizájn?
2: Hát nekem nem a kékkel van bajom, bár egyébként valóban, tehát ebben is van igazság, hogy a kék az így elég sok rossz emléket idéz föl. Én azt gondolom, hogy igen, ne legyenek plakátok, de hogyha a plakát egy vizuális környezetszennyezés, akkor az is, hogyha én felszállok a buszra vagy a vonatra és ezt látom. Vagy ha bemegyek a kormányablakba és a saját sorszámom helyett ezt látom. Tehát, hogy nem értem azt, hogy mit hoz. Csomó olyan intézkedése van, ilyen apróságnak tűnő intézkedése a kormánynak, aminél nem értem, hogy miért olyan fontos, miközben némi érzékenységgel ez így megúszható lett volna, ez is egy ilyen dolog. Persze, oké, nem kerül annyi pénzbe, mint amennyit a Fidesz ráköltött, de mit hoz?
1: Igen, pláne úgy, hogy a párt támogatottsága az egekben van.
4: Talán azért ez egy, ebben most nem vagyunk egészen egy platformon, tehát szerintem ez fontos, szuper, hogy egy ilyen intézkedést, ami pont a hátrányos helyzetű családoknak, és pont a szociális témában ez rendkívül fontos tudna lenni. Ami el van hibázva, személy szerint a kék szín, az nekem nagyon beütött, nagyon, nagyon nem tetszik. A Reddit egyébként egy nagyon kritikus környezet, tehát ott azért ez úgy fölerősödik mindig.
1: Ez az hazai pályája, Magyar Péter.
4: Igen, de azért ott úgy mondja, ott azért kapja az ember rendesen az ívet.
1: Hol nem?
4: Hát ott nagyon. Ott. Tehát azt hiszem az a mélyvíz, az a fekete öves pálya. Úgyhogy az volt ennek a kommunikációnak a hibája, hogyha föltették volna azt a kérdést, hogy ellenőrizze-e, hogy ön is jogosult-e. Mm-hmm. Tehát egy aktív cselekvésre, ha felszólított volna, akkor nem egy ilyen sikerkommunikációs üzenet, ami számomra nem tetszik, ez ebből volt elég, tehát ez nem. De ha rákérdezett volna, hogy egyébként ellenőriz le, hogy jó-e, nem rontottál el, vagy nem maradtál-e véletlenül ki, hiszen neked fontos ez a 100 ezer forint gyerekenként, akkor ez egy egészen másképp fogyasztható téma lenne. Viszont az energetikához annyiban kapcsolnám ezt a témát, hogy ugye most rámutattak arra, hogy van egy csomó olyan felület, ahol gyakorlatilag ingyen lehet kommunikálni, amire nem nagyon gondoltunk, hogy a vasúton, vagy buszon, vagy ilyesmi. Tehát pontosan most, hogy az energia felhasználás az egy fontos társadalmi szerepvállalást igényelne. Ezeket a felületeket ki lehetne használni, és talán szerencsésebb lett volna ezzel kezdeni, mint mondjuk ezzel a 100 000 forinttal, de mindegy, most van egy ilyen felület, akkor ez legalább ilyen szinten talán maradjon meg.
3: Kék szín ellen semmi kifogáson nincs, most körbenéztem, és itt is képviselve van. Éppen a kék színt azt mondom, a kormány lopta el annak idején, mert nem narancssárga reklámokat rakott, hanem kék reklámokat, valamint az Orbán kormány.
2: Igen.
3: Úgyhogy jó. A másik megjegyzésem, hogy a kritika nagyon élénk és gyors és azonnali. Ez nem baj, már csak azért is, mert ez teszteli, hogy a hatalmon levők azok figyelnek-e. Úgy látom, figyelnek. Más területeken is volt korrigálás, gyors. Lehetne mondani, hogy miért nem tetszett előtte gondolkozni, de van, amikor az ember improvizál, annál nincs rosszabb viszont, ha nem reagál. Tehát az még mindig. Viszont én is ezt gondoltam, hogy ha a kormány kommunikál, akkor informáljon. Tehát én mondjuk tanárember vagyok, és akkor üzenetet közvetítsen és tudást. Tehát például, ha nem biztos abban, hogy önnek jár ez, hívja fel a 12-14-22-es számot valami. Akkor ez nem reklám. Hát persze reklám, de nem olyan nyilvánvaló reklám, mint amivel viszont minket túletettek. És azért a túletetés miatt van gondolom most érzékenység, mert egyébként úgy különösebben, hát annyi fölösleges reklámot a bankok, hát nem szoktak reklámozni? Vegyen fel hitelt, vagy ilyen autót vegyen. Most olyan reklámszöveget hallottam néhány közlekedési eszköz mellett. Tehát ez rendben van, csak most érzékenyebbek vagyunk, és azt gondolom, hogy ez az érzékeny, és én is érzékenyebb vagyok, azért, na jó, tehát én is fölkaptam a fejemet a kicsit. De engem, nem ez zavar, mondom, engem például a rezsicsökkentés szó zavar. Meg az, hogy megőrzünk mindent, és még mellé tesszük azt a jót, amit mi akarunk. Ez nem fog menni.
1: Egy gyors közélménykutatás egy összeesküvés elméletemmel kapcsolatban. De nem tudom elképzelni azt, hogy amikor valaki ezt megtervezi és kinyomtatja, ne jutna eszébe az a bizonyos típusú kék plakát, amit láthattunk az Orbán kormány alatt, amivel szemben Magyar Péter rendszeresen felszólalt, méghozzá igen hangosan. Nekem az a véleményem, hogy bedobnak egy ilyet, balhé keveredik belőle, ráugranak a fideszes influencerek, ráugranak a Redditen, erre reagál Magyar Péter, és megint elmondhatja, hogy nalám, mi 200 millió forintból, vagy nem tudom mennyi pénzből ezt legyártottuk egy egyszerű nyomtatón, a miniszterelnökségen, míg ti a másik oldal milliárdokat költött erre, és közben ennek a híre, hogy ez a 100 000 forintos támogatás ez létezik, még több helyre megy ki. Hogy ezt én gondolom túl?
2: Szerintem van ennek az egész, már ugye kicsit kezd múlni a mézes hetek, de ez a kommunikáció szál nagyon ügyes. Tehát ugye a Fidesz is nagyon sokáig ebből élt, hogy gyakorlatilag olyan érveket hozott föl, ami ellen nem lehetett már újabb ellenérvet felhozni. Tehát, hogy most szerintem pusztán ebben az állapotban vagyunk. Tehát én nem vélem ezek ekkora tudatosságot az elején, de a végén már igen.
1: Gyors reakciók, némileg udvariatlanul ezt kérve.
3: Túl van gondolva a dolog.
4: Szerintem az a marketinges vagy grafikus nem biztos, hogy a többi plakátot fogja tervezni.
1: Ez lehetséges.
2: Egyébként ezek a feliratok maradtak? Erről tudtok valamit? A reddites felháborodás után?
1: Nem, de azt viszont tudom, hogy egy témánk még maradt, és arról mindenképpen beszélni kellene, ha már egyébként ezt a kedves nézőknek is megígértem. Ez Orbán Viktor, illetve a szűk családjának gazdagodása, amelyről nagyon sokat beszéltünk, de egy olyan szempontot fogok behozni, ami ígérem izgalmas lesz.
5: A 24.hu szerint 70 milliárd forinttal gyarapodott az Orbán család vagyona 2025-ben. A cikk alapján 21 vállalkozás tartozik a család közvetlen tulajdonába, amelyeknek a tavalyi saját tőkéje 70 milliárd forintra rúg. Orbán Viktor édesapjának Orbán Győzőnek bányászattal foglalkozó cége tavaly 2,6 milliárd forintos profitot termelt. A Tiborcz Istvánhoz köthető BDP ST 2,4 milliárd forintos adózott eredménnyel zárt, a szintén hozzá köthető luxusszálloda beruházó Dorottya Investment ZRT pedig 15,4 milliárd forint kedvezményt adott át a kapcsolt vállalkozásoknak. Ez persze csak néhány példa, a volt miniszterelnök édesanyja, testvérei és lánya Orbán Ráhel nevéhez is kötődnek még hasonló bevételek.
1: A tusványosi beszéd egyik kulcsüzenete az volt, hogy nincs idő az önkritikára, menni kell előre, mondta Orbán Viktor. Na most, ha kijönnek ilyen statisztikák, ilyen gyűjtések, ilyen hírek, akkor ez működhet? Orbánnal tudnak menni még?
4: Nagyon úgy néz ki, hogy zsákutca kiégett ez a brand. És azt kell, hogy mondjam, ez a 70 milliárdos vagyon. Ez kicsit most szerintem megtévesztő volt most a kommunikáció, mert itt az hangzott el, hogy annyival gazdagodtak egy év alatt. Viszont a kontextusból az jött, hogy egy 70 milliárdos vagyonról beszélünk, azért az nem ugyanazt jelenti, de ez rendkívül alul van becsülve. Én az energetikában amilyen sztorikat láttam, mondjuk Tiborchoz kötve.
1: 2025 egyébként, hát, ez a statisztikai halmaz, amiről itt a bejegyzés.
4: Igen, de most úgy tűnik, mintha az lenne a teljes családi vagyon. Hát ugye ehhez képest a csak a naperőműveken, amiket Tiborcz jóval a piaci ár fölött eladott, azon 5-600 millió eurót keresett, és ez csak egy üzlet. Na most azért az egy olyan 200 milliárd forint. És az már a tiszta profit.
1: Jó, tehát
4: és
1: hány ilyen ügylet van? Hogy 70 milliárd, 700 milliárd, igazából egy átlag polgár számára ez értelmezhetetlen.
4: Ez
1: a két összeg, pláne ha pénzről beszélünk. De akkor visszatérnék erre a kérdésre, hogy ne nézzünk hátra, csak előre, működni fog így? Mert ezek a számok, ezek az adatok még hosszú-hosszú évekig fognak előjönni majd Orbán Viktor szűk családjának köréből.
2: Én azt gondolom, hogy a közvélemény már nem köti, ugye, amit te is említettél, hogy számok. Tehát, hogy az emberek fejében az van, hogy valami nagy szám. Uh-huh. És teljesen mellékszáll, de ugye tegnap volt egy olyan hír, hogy Búzs Balázst egy újabb bűncselekménnyel meggyanúsították, ahol arról volt, hogy 150 milliót fogadott el. És azt gondolom, hogy arra mindenki felkapta a fejét, hogy 150 millió, mert az egy megfogható összeg. Ezek a milliárdok már nem annyira megfoghatók. Tehát, hogy nyilván az Orbán, illetve a Fidesz kormányhoz, az Orbán kormányhoz kötnek óriási korrupciós ügyeket, vagy hatalmas összegeket, de egy idő után már nem tudják értelmezni. És nem véletlen, hogy például a zebrákról sokkal több szó esett ugye a választási kampány finisében.
1: Ami, szegények.
2: Igen. Már a létük is. Tehát, hogy az szimbolizált egy jó létet, és sokkal inkább megfogható volt már az embereknek, mint ezek az összegek.
3: Én a bajtam a Orbán család vagyoni ügyeinek a figyelését, amikor elolvastam, hogy a miniszterelnök megtakarítása mennyi. Mert az ő megtakarítása körülbelül annyi volt, 5 millió forint, ami egy havi fizetése. Meg kell mondanom, hogy a rátlag ember ennél egy kicsivel jobban áll. Egy havi fizetésénél több megtakarításra szokott lenni. Pedig jogi végzettségű. Na jó, tehát azért mondom, hogy annyira komolytalan, hogy most nekem 50 milliárd, 500 milliárd vagy össze, vagy nem forint, hanem esetleg valami más fizetőeszköz. A lényeg, hogy nyilván hazugság hegyen ült ez az egész birodalom, és ezért a hívek egy része most már legyint rá, a többi meg hát csodálkozik, de most már tudomásul vettük, hogy azt hiszem ez a játék, ez ilyen értelme véget ért.
4: Talán annyiban számít ez a sztori, hogy azért ezekkel el kéne számolni, na most, meg ezeket vissza kéne majd mennyi, szépen perkálni.
3: Ez a másik, szerintem az időnk már eltelt, nem tudunk belemenni, de
1: így van.
3: Amikor majd a Gyorskocsis utcában elkezdik nézegetni és meginterjúvolni az érintetteket, azok elmondják, hogy ki is a tulajdonosa és ki dönt miről, az még egy hosszú folyamat lesz, és akkor derül ki, hogy tulajdonképpen az a családi birodalom az meddig is terjed, mert ezek gyűjtések, ezek hozzáférhető adatokból összeállított gyűjtések. Feltételezik, hogy tudják, hogy ki a végső tulajdonos. Mert ami látszik, az első körben, második körben, aztán van egy harmadik, negyedik, ötödik, hatodik kör, de hát te közelebb vagy hozzá, én messzebbről nézem, azt gondolom, hogy ez lassan ki fog derülni, főleg, hogyha az ügyészek kezükbe veszik a dolgot.
1: Én is a kezembe veszem a dolgot, el kell búcsúznunk. Ennyi volt már az aktuál, nagyon szépen köszönöm, hogy eljöttetek, és elmondtátok a véleményeteket. Holnap Paprika Kinga következik, a megszokott időben pedig aktuál. Viszontlátásra!

Spirit FM 92.9. Hírműsorok, véleményvezérek, vitaindító gondolatok. Spirit FM, a nagyváros hangja.

Műsorajánló. Magyarország segít. Keresztényüldözés a Közel-Keleten, szökőár Ázsiában, földrengés a Balkánon, vagy élelmiszerválság Afrikában. Hungary Helps. Egy program, és ami mögötte van. Minden szombaton, kora este 17:30-tól a Spirit FM-en. Médiapiac. Már a Spirit FM-en is. A műsor, amely játékosan, mégis alaposan mutatja be a média sokszínű világát. Botrányokat, kiemelt show-kat, sztárokat és produkciókat. Akár televízió, akár online vagy offline lapok. Mi a kulisszák mögé engedünk bepillantást, ahova eddig senki sem juthatott el. Tartson velünk vasárnap délután 3 órától. Több, kevesebb. A Spirit FM aktuális gazdasági műsora Róna Jegonnyal. Mennyit ér a pénzünk? Hogyan érintenek minket a gazdasági intézkedések? Mi befektessünk? Vagy épp hogyan gazdálkodjunk? Minden hétköznap délután 4 órakor. Műsorajánlót hallottak.

0: Műsorajánló. Nem oké. Egy műsor, amely mindannyiunk figyelmét felhívja a felelősségünkre. Közösen tehetünk a gyerekek biztonságáért és lelki jólétéért. Tarts velünk a Spirit FM-en péntek délután 5 órától, hogy teret adjunk a közösségi gondolkodásnak, hiszen az iskolai zaklatás nem kizárólag a gyerekek ügye. Nem oké. Podcast Rónai Egonnal és vendégeivel péntek délutánonként. Médiapiac. Már a Spirit FM-en is. A műsor, amely játékosan, mégis alaposan mutatja be a média sokszínű világát. Botrányokat, kiemelt show-kat, sztárokat és produkciókat. Akár televízió, akár online vagy offline lapok. Mi a kulisszák mögé engedünk bepillantást, ahova eddig senki sem juthatott el. Tartson velünk vasárnap délután 3 órától. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Visszapillantás. Válogatás műsoraink beszélgetéseiből, elemzéseiből a Spirit FM-en.
1: Köszöntöm Önöket! Több család és egy alapítvány évek óta küzd azért, hogy súlyos fogyatékkal élő fiatal felnőttek megfelelő lakhatási körülményeket kapjanak. Korábban a szülők egyébként pert vesztettek az előző kormánnyal szemben. Most úgy tűnik, hogy a főváros például egy telket adna nekik, de az is csak bizonyos évre, 20 évre szól összesen. Hogy hol tart most az ügy, milyen kilátások vannak, erről kérdezem majd Simonics Benjamint, aki a Gondoskodás Gyermekekért Alapítvány ügyvezető kurátora. Jó reggelt kívánok!
2: Jó reggelt kívánok!
1: Hol tart most az ügy? Elvileg kaptak egy telket a fővárostól, de csak 15 plusz 5 évre.
2: Így van, ez nem elvileg, most már szerencsére ez gyakorlatilag alá is írtuk, már birtokba is vettük körülbelül 2 hete a telket. Ez egy 2300 négyzetméteres nagy telek, ahova egy 6 fős támogatott lakhatást szeretnénk felépíteni, igen, súlyosan halmozottan fogyatékos gyermekek részére, és azért 15 plusz 5 év, mert a vagyongazdálkodási törvény és minden egyéb jogszabály ezt tette lehetővé a főváros részére. Más konstrukciót ajánlottak, de akkor nekünk ilyen ráépítési adót vagy ilyen hozzájárulást kellett volna fizetni sok-sok millió forintért, úgyhogy inkább tovább tárgyaltunk a fővárossal, és ez lett az eredmény, az van a szerződésben, hogy csak ha át is kerül majd a főváros részére ez az épület 20 év múlva, akkor is csak erre a célra használhatja tovább. Úgyhogy reméljük, hogy ez egy kellő garancia arra, hogy ez a funkció ez megmaradjon hosszú távon így a fővárosnak is.
1: Kik kerülhetnének oda, és miért oda, miért nem egy bármilyen másik intézményben?
2: Alapvetően ez egy hosszú-hosszú történet. A 15. kerületben nem messze ettől a telektől van egy napközi, kifejezetten felnőtteknek. És ugye a támogatott lakhatásnak a jogszabályi egyik feltétele az, hogy ők nem 0-24-ben ott vannak, mint egy ilyen klasszikus intézményben, hanem kijárhatnak, vagy kijárnak foglalkoztatásra. És ebbe a napközibe ők el tudnak járni, nyilván támogató szolgálattal át lehet őket szállítani, de így ez a telek ez egy nagyon ideális feltételt ad a napközihez való közelsége miatt. Úgyhogy ezért van ez a telek, és ezért szeretnénk itt felépíteni ezt az épületet.
1: Mert hogy akikről szó van, ők igen, képtelenek az öngondoskodásról. Hogyan oldják meg a mindennapokat? Hogy kell ezt elképzelni?
2: Hát ez nagyon változó, ugye itt általában súlyos mozgáskorlátozottság, értelmi akadályozottság, társult betegségek lehetnek, tehát hogy itt az etetéstől kezdve a pelenkázás, gyógyszerek garmadája lehet egy-egy ellátottnál, úgyhogy itt a szülők nagyon erősen küzdenek, nyilván a napközi az pár órára segítséget jelenthet, de alapvetően ezek a családok teljesen beszűkülve otthon léteznek a gyermekükkel évtizedek óta.
1: Itt most 6 családról beszélünk, 6 gyermekről, fiatal felnőttről. Nyilván sokkal többen vannak az országban. Máshol ezt hogyan oldják meg? Hát, milyen megoldások vannak még erre?
2: Ugye van a klasszikus, ezek, amit azért az elmúlt időszakban is próbáltak állami szinten is lebontani, ez az intézményi férőhely kiváltás, a nagy régi kastélyok, eldugott települések, vagy ilyen hát távoli településeknek a régi, ilyen több száz fős, kétszáz fős intézményeibe lehetett elhelyezni ezeket a fiatalokat. Ugye azért voltak elég horror történetek ez ügyben.
1: És az ellátásukkal kapcsolatban?
2: Hát akár, igen. Ugye az emberi méltóság, az ellátás minősége, szóval, hogy nyilván szerintem ezt nem kell részletezni, elég sok hír volt az elmúlt időszakban erről. Nyilván itt a munkaerőhiány, sok mindent fel lehetne sorolni, hogy miért ennyire mostóha most a helyzet. A támogatott lakhatásnak az a lényege, hogy kis közösséghez közeli, tehát a normál lakóközösséghez közeli lakó otthonban élhetnek, minél szabadabban, nyilván a szükségleteiknek megfelelően ezek az emberek, és megkapják azokat az egyéni ellátásokat, személyre szabottan, amik nekik a legjobban passzolnak, legjobban szükségesek.
1: Ilyen, ez a támogatott lakhatási forma, ez létezik egyébként?
2: Létezik, persze.
1: Budapesten, vagy Magyarországon, bárhol?
2: Van, tehát hogy ezt kár tagadni, sőt ez nagyon üdvözítő, de alapvetően enyhébb állapotú embereknek építettek, vagy létesítettek, és nekünk talán ez az egy kicsit ilyen novum. Egyrészt Budapesten nagyon hátrébb vagyunk az uniós források korábbi elmaradása miatt, ugye a Közép-Magyarországi régió nem kapott a előző programozási időszakokban forrást erre sem. De igen, tehát vannak támogatott lakhatások, de alapvetően olyan embereknek, akik azért lényegesen önellátóbbak, akár munkaerőpiacra is járhatnak, vagy védett munkaerő, vagy munkahelyeken is vannak.
1: Korábban a TASZ próbált a családoknak segíteni. Mi volt ez a per pontosan? Mit szerettek volna elérni, és milyen alapon kasszálták ezt el?
2: Hát igen, ugye ez fontos tényleg, hogy hat anyuka perelte be az államot, azzal, hogy ugye a támogatott lakhatás az jogszabályban előírt kvázi állami kötelezettség. És ezt Budapesten nem teljesítette az állam, és erre hegyeztük ki, vagy erről szólt maga a per, amit egyébként első és másodfokon meg is nyertek az édesanyák. Aztán az akkori belügyminisztérium a kúria felé kvázi így benyújtotta a saját keresetét, és a kúria akkor elutasította 2023-ban a pert, hogy ugyan valóban az állam ezt vállalja, mint feladatot, de kikényszeríteni nem lehet az államtól, hogy ezeket létesítse. Úgyhogy gyakorlatilag a pernek ez volt a lényege.
1: A legfőbb gond egy ilyen létrehozásánál maga az épület, mert annak kell mondjuk speciális igényeket kielégítenie, vagy az, hogy az ott dolgozók verbuválása, mert gondolom speciális ellátás kell, speciális szakemberekkel, szóval mi a legnehezebb pontja ennek?
2: Én azt gondolom, hogy még a felépítés nyilván az is egy hatalmas nagy feladat, de igen, a jelenlegi helyzet az hatalmas munkaerőhiány van a szociális területen, nagyon nagy az elvándorlás, illetve ami egy szintén egy nagyon nehéz kérdés, maga a fenntartás, a működtetés, mert van úgynevezett állami normatíva, tehát hogy ilyen bentlakásos intézményeknél is az állam fejenként, éves szinten állami normatívát biztosít az ellátásra, de ez csak mondjuk az esetünkben, a súlyosan halmozottan fogyatékos embereknek szerintem nem kell nagyon mondani, hogy igen magas lesz az ellátási szükséglete, ergo nagyon magas lesz a költsége is ennek a fenntartásához. Tehát az állami normatíva durván ilyen 30-40% fogja tudni fedezni, tehát a többit az pályázatokból, illetve sajnos a családoknak a saját hozzájárulásából kell kigazdálkodnunk. Jelenleg ez a felállás, nyilván erősen lobbizunk a többi közösségért is, tehát hogy a hasonló családokért is, tehát a minisztériummal is igyekszünk minél szorosabban ápolni a kapcsolatot, hogy ez a normatíva adott esetben egy kicsit kedvezőbb legyen.
1: Az új kormánnyal fel tudták már venni a kapcsolatot?
2: Így, igen, tehát pont tegnap ment el a miniszter úrnak is egy levél, igen, tehát abszolút több fronton harcolunk, ha mondhatunk így, mert csak így fog működni az egész.
1: Most ott tartunk, hogy akkor van egy telek.
2: Így van.
1: Egyelőre 15 plusz 5 évre.
2: Így van.
1: Hogyan tovább? Oda
2: most
1: kell egy épület, kellenek ápolók.
2: Tervezünk, erre megvan a forrásunk, tehát az engedélyes terve és a kiviteli tervezésre megvan, ez remélhetőleg idén lezajlik. A fővárosi szolidaritási alap, illetve maga a főváros egyébként nagyon támogató, tehát tényleg több év óta nagyon pozitív a tapasztalatunk. A kivitelezés első szakaszának az elkészítése, vagy az előkészítésére, elkezdésére már nyertünk pályázatot, ugyan feltételes módban, de remélhetőleg ez nem sokára már valós lesz, hát hogy legalább az alapozás, meg az ideiglenes parkoló kerítést már lehet, hogy jövő év első harmadában már el fogjuk tudni kezdeni.
1: Nagyon röviden, ha minden jól megy, akkor mikorra épül?
2: Én bízom benne, hogy 2028-29-re már működési engedéllyel rendelkezünk.
1: Amihez azért támogatás is kell. Az alapítványnál megtehetik. Simonics Benjamin, köszönöm.
2: Én köszönöm.

0: Visszapillantás. Válogatás műsoraink beszélgetéseiből, elemzéseiből a Spirit FM-en. Az Egyenes Beszéd ma esti témái és vendégei.
1: Magyar Péternek egyelőre Magyar Péter a legnagyobb politikai ellenfele, állapítja meg friss elemzésében a Political Capital. Az intézet szerint a show egyelőre népszerű, de a miniszterelnök túlmozgásos kommunikációjával könnyen elkoptathatja magát, ha elmúlnak a mézes hetek. Magyar Péter nem hagyta szó nélkül az intézet elemzését, megjegyezte, hogy van miből kopnia, és hozzátette, a csiszolódás nem céltalan kopás. Németh Péterrel és Trencséni Dáviddal beszélgetünk. Az interneten keveredett szóváltásba Székesfehérvár polgármestere a miniszterelnökkel, miután Cserpalkovics András arról posztolt, hogy a Tisza már most megkezdte az önkormányzati választási kampányt a térségben. Válaszul Magyar Péter kommentben azt írta, idézem, ha észreveszed, hogy döglött lovon lovagolsz, szállj le róla. Erre reagálva a városvezető érdemi egyeztetésre hívta a kormányfőt, a stúdióban Cserpalkovics András. Rendkívüli készültséget hirdetett az asszály miatt az élő környezetért felelős miniszter. Az országban több száz vízügyi szakember dolgozik a helyzet kezelésén. Szakértők szerint elhanyagolt vízügyi infrastruktúrát örökölt a kormány, ezért nincs nagy mozgástere, miközben mielőbb szükség lenne az öntözőhálózat rehabilitációjára és a talajművelési technológia megújítására is. Vendégünk Raskó György.
2: Kezdődik az Egyenes Beszéd, jó estét kívánok, köszöntöm Önöket. A stúdióban itt van Németh Péter, a Népszava főszerkesztője, és Trencséni Dávid, a Klik TV szerkesztőműsorvezetője. Jó estét, szervusztok!
3: Jó estét.
2: És rögtön elmondom a nézőknek, aki esetleg hiányolja, mert beharangoztuk, úgy volt, hogy a Orbán Zoltán, ő az élő környezetért felelős minisztérium szóvője, mert hogy ugye rendkívüli készültséget hirdetett a kormány már reggel, azóta egyébként Magyar Péter is megszólalt, kezdhetjük ezzel, nem lett volna eredetileg ez a témánk. Adás előtt nem sokkal lemondta az interjút, aztán hívtuk a vízügyet, hogy foglalkozunk a helyzettel, és tudjuk tájékoztatni a nézőket, de ők sem nyilatkoznak, és közben, ahogy mondtam, egy rendkívüli kéréssel fordult a lakossághoz Magyar Péter, azt kérte, hogy mindenki struktúráját, az energiafogyasztását, ugye közben itt a hármas blokkpakson leállt. Hát helyzet van, hogy látjátok, hogy hogy kezeli ezt a kormány, vagy mit látok ebből az egészből?
3: Mert egyik oldalról nyilván az egy helyes dolog, hogy különböző felhívásokat fogalmaznak meg, és a miniszter pedig veszélyhelyzetet hirdet. Az viszont elfogadhatatlan, és régi idők zenéje, hogy nem reagálunk. Nem csak az, hogy lemondani egy meghirdetett beszélgetést, hanem egyébként nekik kellene mindent elkövetni annak érdekében, hogy tájékoztassák a lakosságot. És ez egy fórum arra, hogy bizonyos kérdésekre válaszoljon. Nyilván nem te leszel az, aki azzal fogod megvádolni őket, hogy a kormány tehet az asszályról. Tehát nem értem ezt egyszerűen, ezt a fajta politikát, és nem szeretném, hogyha ehhez térnénk vissza. Mi ezt megszoktuk egy elmúlt 16 évben, és még aztán a rendszerváltás előtt is.
2: Jó, a tájékoztatás olyan formában van, most valószínűleg azt mondanák a másik oldalon, hogy ugye Magyar Péter kitesz egy videót a Facebookra, tehát ezt elmondta tulajdonképpen, csak hát ugye itt nem tudunk ma erről beszélni. Raskó György érkezik egyébként, és vele fogunk erről beszélni, meg hát veletek is azért. És még most több időnk van.
4: Mennyire örülnek ennek a nézők, hogy velünk lehetnek még többet, mint ahogy tervezték. Ugye az nagyon furcsa kettősség, hogy van egy ilyen kommunikációsan hiperaktív miniszterelnök, és közben valóban akár itt a mostani alkalom, amikor küzd az újságíró, de ezt elmondhatom a Klik TV szerkesztőségéről is, amelyik küzd azért, és azzal, hogy mennyire képes behívni, és mennyire képes megszólaltatni a kormány különböző szintű embereit, nagyon nehezen, vagy alig-alig, talán egyáltalán nem. Miközben elképesztően fontos a téma. Én ennyit engedjenek meg a nézők a magán szférámból, hogy idehozak. Másfél órával ezelőtt én még Horányban a Dunaparton voltam. Az elmúlt 51 év minden nyarát ott töltöttem. Én olyan vízállást, illetve negatív vízállást, olyan vízhiányt, mint ami most van a Dunában, soha életemben nem láttam. Egészen elképesztő, egészen horrorisztikus. Látjuk Budapesten a képeket, a Margit híd főjének, a középső pillérének a felszíne kerülését. egy természetes közegben még rettenetesebb, még ijesztőbb, és hogyha még egy nagyon pici reklám belefér, ma jelent meg a Klik TV YouTube csatornáján Ürge Forsatz Diannával egy beszélgetés, egy interjú, ahol többek között erről szó van, hogy egy illúzió az, hogy Magyarország víznagy hatalom, és elképesztően gyorsan kell lépni ahhoz a kormánynak is, és elsősorban egyébként azt mondja ő, mint fizikus klimatudós, hogy mindenek előtt a kormánynak annak érdekében, hogy legalább lassítsuk azt a katasztrófa bekövetkeztét, amerre haladunk. Tehát mindenképpen fontos lenne, hogy olyan információkat mondjanak el szakemberek, a kormány részéről is, a vízügy és egyéb oldalról is, amik segítenek megérteni az embereknek azt, hogy mi történik, és nem csak állnak egy vízparton, és arra emlékeznek, hogy
2: itt volt egy Duna.
4: Hogy itt volt egy Duna, és én arról a Dunágról beszélek, ami a hajózási ág.
2: Hát az a nagy ág.
4: A nagy ág, és tényleg egyszerűen sírálmas.
3: Hát mindenesetre nincs most ez a nagy közlekedés, mint amit itt látunk a képeken.
4: Hát annyira nincs, hogy a személyforgalmat bonyolító kis komp állt le. Nem ilyen nagymerülési, nem tudom, hogy milyen hajók, hanem Horány és Alsógöt közötti kis komp leállt, mert a vízfogyás miatt egyszerűen olyan mederviszonyok alakultak, hogy nem tud menni.
3: Szóval azért is fontos lenne, hogy minden fórumot megjárjanak és megragadjanak minden lehetőséget, mert a politikai élet próbál mindent maga javára fordítani. Emlékezzünk vissza a legutóbbi hőkupolára, ahol egyébként, ha jól emlékszem, akkor kapitány miniszter kérte a lakosságot, hogy lehetőleg ne használjanak áramot, bizonyos dolgokat ne csináljanak. A politikai ellenfél nem akarta, nyilván megérteni, nem akarta megérteni, és parodizálta azt, hogy mit követel. Márpedig igenis el kell tudni magyarázni az embereknek, hogy mit jelent az, hogy vízhiány van, hogy mit jelent az, hogy Paks leáll. Tehát, hogy olyan veszélyeknek vagyunk kitéve az asszály miatt, és még jó ideig nem látszik, hogy lesz eső egyáltalán.
2: Hát jövő hétvégéig biztos, hogy
4: igen.
2: Is úgy látszik. Vagy az, hogy mit jelent, hogy strukturálni az energiafogyasztást, hogy miért fontos, hogy este ne használjunk most a következő hetekben, mert aztán este mi hazaér, mindenki bekapcsolja a légkondicionálót, pedig nem kellene. Tehát nagyon sok információ van.
4: Akkor hadd adjak át erről egy gyorsat. Szintén Ürge Forsatz Diánától tudom, és a nézőink is tudják. Magyarország elképesztően jól áll napenergiával, nagyon-nagyon fejlett a napenergia infrastruktúra és az onnan való betáplálás a rendszerbe. Viszont éjszaka nincs napenergia, ez nem kell fizikusnak lenni. A probléma ott van, hogy miközben nappal tudnánk és lenne lehetőség használni az energia infrastruktúránkat a napenergia betáplálás miatt, este kellene ezért csökkenteni, mert ez a plusz támasz, ez a plusz láb nincs benne a rendszerben már. Miközben az van, amit mondasz, hogy estére kapcsoljuk be a légkondit, a tévét, a bármit.
2: No, menjünk tovább, de maradunk kommunikációnál. Újra vannak kék plakátok. Ugye a Fidesz és a Fidesz influenceré vagy különböző újságírói támadják most ezeket, mondván, hogy Magyar Péter még a kampányban támadta ezeket a bizonyos kék plakátokat. Nem óriás plakátokról van szó, hanem ilyen kicsi City Light plakátokról, illetve kormány ablakoknál van, és pályaudvarokon, a MÁV kijelzőin. Mit szóltok ezekhez az új plakátokhoz? Ez teljesen rendben van, mert kell, szükséges a kormányzati tájékoztatás, vagy ezért ennek van egy rossz szájíze, hogyha megnézitek ezeket a plakátokat?
3: Ugye, ha akarom, akkor mindennek van egy rossz szájíze, és nem szeretnék mindenben találni valamilyen kifogást, van elég így is. Tehát az, hogy kék plakátot használnak, az nem olyan nagy probléma, mert az a lényeg, hogy milyen tartalmat használnak ezeken a plakátokon. Az elmúlt 16 évnek az elhíresült kék plakátjával nem a színnel volt a probléma, más kérdés, hogy 16 év alatt beleivódott a fejünkbe ez a kék szín, hanem azért, amiket arra kiírtak, ahogy ugye legutóbbi kiderült, hogy mennyit költöttek az utolsó nemzeti konzultációra. Ezek voltak, hogy teli volt hazugsággal, és arra használták, hogy manipulálják az embereket. És abban a pillanatban, hogyha az új hatalom is manipulációra fogja használni nemtelen és érdemtelen hirdetésekre, akkor tök mindegy, hogy kék vagy rózsaszín az a szín, akkor az a baj, akkor lesz rossz érzésünk, hogy valami itt eltévedt.
4: nagyon fontos, ez senki nem mondta eddig sem kétségbe, hogy a kormányzat kommunikációja, a kormányzat emberek felé történő kommunikációja, ez egy fontos dolog. Ez nem kérdés. Az, és akkor itt most válaszok kettő vagy három felé a dolgot. Egyrészt, amiért nem csak a Tisza párt, vagy személyesen Magyar Péter, hanem az elmúlt 16 évben minden gondolkodni és számolni tudó állampolgár támadta ezt a kékplakátos kampányokat, az először is a most már egyre jobban ismert Balázsi Gyula-féle cégeken keresztüli, meg korábban más cégeken keresztüli extrém túlárazás, a pártcélokra való felhasználása az adóforintoknak. Amikor párt üzeneteket, a Fidesz saját politikai céljait kiszolgáló kommunikációs kampányokat futtattak, még egyszer, közpénzzel, a mi adóforintjainkon. Egyrészt ez volt az, ami korábban felháborító volt. Másrészt azért nem csak ezek a mocskolódó vagy hazugságra épülő kampányok futottak ilyen kék plakátokon, hanem volt, hogy mondjam, neutrálisabb kormányzati kommunikáció, és amikor mindenféle büszkeséget, vagy nem tudom én, pozitív, például rezsicsökkentés.
5: Jó hír.
4: Igen, ez a jó hír kampányokat vitt az előző 16 év is, szintén túlárazva, ami ugyanolyan problémát jelent, mint az egyéb kampányok tekintetében. A kérdés, hogy biztos, hogy ez a megfelelő eszköz arra, hogy az emberekkel kommunikáljon a kormány, vagy mondjuk egy ilyen stúdió sokkal megfelelőbb, vagy egyébként a kormány által meglehetősen aktívan használt közösségi média a megfelelő erre. Tehát azt gondolom, hogy igen, bőven elfér a maliciózus megjegyzés, a kritika azért, hogy ilyen típusú kommunikációs eszközt választott.
3: Én ezt nem így gondolom.
4: Miközben annyit tennék hozzá, hogy bár nem készültem fel eléggé, de az érdekelne. Mennyibe került a kreatív része, mennyi kivásárolta meg, mennyire volt, ha az egész folyamat egyébként átlátható piaci alapon történt is.
3: Erre válaszoltak egyébként.
2: Péter, mindjárt érde szó, igen, mert a miniszterelnök válaszolt, a 444.hu meg is írta, hogy ilyen egykor a Redditen kommentben válaszolt erre, azt írja, mi ezzel a probléma, mindenhol vannak ilyen tájékoztató kampányok Európában, bárhol körülnézünk. A kisméretű plakátokat a miniszterelnökség nyomdagépén nyomtatták, 200-300 ezer forintért, majd hozzátette, hogy azért nem kéne átesni a ló túlsó oldalára, mondjuk nyilván a pályaudvarunk digitális, vagy MÁV digitális felületen nem kellett kinyomtatni.
3: Nem azt akartam mondani, hogy az nyilván vitatkozok vele, de azt gondolom, hogy a tájékoztatásnak minden fórumát kell és lehet használni. A közterületi reklámot is. Most ugye éppen nagy bajba kerültek azok a cégek, amelyek a közterületi reklámból éltek, mert hogy egy olyan törvény született, amely kitiltja a főváros közepéről, meg egy csomó helyre az óriás plakátokat, ezeket a hálókat, amelyek nem biztos, hogy az én megítélésem szerint egy helyes törvény. Tehát mert ez a tipikus fürdővízzel a gyereket, van, ahol elrontja az a városképet, és oda nem szabad engedni. Szóval itt lehetne egyedi döntéseket hozni. Viszont a tájékoztatásra, hogyha az normál tájékoztatás, itt ugye arról van szó, hogy 100 000 forintot lehet iskola kezdésre kapni, hogy erre szükség van, vagy nincs szükség, ezt most nem tudom megítélni, de hogyha a kormány úgy ítéli meg, hogy ez feltétlenül fontos azok, akik nem használnak közösségi médiát, nem jutnak hozzá egyéb forrásokhoz, találkozzanak a pályaudvarokon, egyéb helyeken, hogy én nekem jár az én gyerekem után 100 000 forint. Én nem látok ebben.
2: Kell, vagy megkapják, én sem vagyok felkészült ebben. Nem mindegy, mondjuk kommunikáció szempontjából, mert hogyha igényelni kell, akkor ez feltétlen.
3: Nem kell igényelni.
2: Tehát ez automatikusan.
3: Igen, nem kell igényelni. Csak ha jól emlékszem, két részletbe kapják meg.
4: Tehát ha a kérdésed vagy a felvetésed teljesen jogos, ha nem kell igényelni, akkor nem szükséges.
2: Akkor jó hír
4: olyan, tehát ez egy jó hírkampány. Ezzel sincs probléma. Főleg 3 és 3/4 évvel a következő rendes választás előtt minden kormány tesz ilyet, igaza van a miniszterelnöknek. Nem vagyok biztos benne, hogy hajnali 1 órás Reddit kommentben kellene megtudnunk azt, hogy ezek a plakátok hogy készültek, hogy ezek milyen árban, nem tudom mennyi közpénzt emésztettek fel. Én sokkal fontosabbnak tartom egyébként, azt a részét, hogy átlátható legyen egy ilyen kampánynak minden eleme, mondom, a kreatív elkészítésétől a nyomdán keresztül a helyvásárlásig, és hogyha ez az, hogyha le tudják tenni, akkor...
3: Megint fogok vitatkozni. Azt gondolom, hogy az, hogy egy órakor vagy hajnal, vagy kora reggel csinálja, az engem kevésbé érdekel.
4: De engem inkább
3: az
4: a Reddit
3: voltam. Az, hogy most pont a Redditet használja, nem tudom, én ezt nem értek, de hát ugye az amerikai elnök is használja a Redditet, akkor miért ne használja ő is. Viszont az, hogy van egy bírálat vele szemben, hogy ez a bírálat az ő gondolkodása szerint ne maradjon sokáig fent, és hír legyen abból, hogy cáfolja, akkor az tök mindegy, hogy most hajnali egy óra akkor, vagy másnap reggel csinálja. Minél hamarabb csinálja, annál jobb, mert annál több információhoz jutunk. De megint odajuk adunk ki, hogy tényleg mindig ezt az információs forrást kell és utat bejárni, vagy esetleg más utakat is érdemes.
2: Vagy hogy ahogy ő mondja, hogy nem kéne átesni a ló túlsó oldalára, ő nem esik ezzel át a ló túlsó oldalára, ez is kérdés, és akkor ugrom a politikák kapitál elemzésére, ami tulajdonképpen hát nem pontosan ez, de valami ilyesmit latolgat. Ugye azt írja ez az elemzés, hogy Magyar Péternek ma Magyar Péter a legnagyobb politikai ellenfele. Ugye azt írják, jó részt egyedül van a politika színpadán, ahol egyszerre szerző, rendező és főszereplő. A kormányzati kommunikáció az általa folyamatosan közvetített műsorra épül, a show egyelőre népszerű, de Magyar Péter a mindent leuraló jelenlétével, az olykor óhatatlan hibás döntéseivel és túlmozgásos kommunikációjával könnyen elkoptathatja magát, ha elmúlnak a mézes hetek. Aztán erre is reagált Magyar Péter, majd azt is megbeszéljük.
4: Részben egyetértek ezzel az elemzéssel, de részben nem. Az első részével mindenképp. Én nem tudom, nagyjából április 13-a óta mondom, és szerintem még fogom mondani hányszor, hogy a Fidesz, az morál insanity-vé vált. A Fidesz nem alkalmas arra, hogy betöltse az ellenzék szerepét, ami az országnak egy nagyon nagy problémája, mert ellenzék nélkül pontosan láttuk, hogy mit tehet meg, és mit is tesz meg a hatalom. Szükség van az ellenzékre. A parlament nem működik ellenzék nélkül, de sajnos megint egy olyan állapotban kerültünk, amikor nincs ellenzék. Tehát abszolút bármit mondanak, az morálisan érvénytelen ebben a pillanatban. Ezért aztán egyetértek azzal a megállapítással, hogy nincs politikai ellenfél más jelen pillanatban a porondon, mint saját magad, tehát valójában ez, ugye tenisznyelven ez a ki nem kényszerített hiba, amiben bele tud futni, mert nincs, aki hibára kényszerítse jelen pillanatban. Az, hogy mennyire fog elkopni, vagy mennyire nem, abban a fajta kommunikációban, amit most, nem csak most, az elmúlt két és fél évben láttunk Magyar Pétertől, arra részben már szerintem válaszoltam ezzel a mondattal, mert két és fél éve ezt a kommunikációt látjuk tőle. Másrészt pedig az előbb említette Trumpot. Trumpnak most már ez a, nem tudom, 11-2. éven, annyi még nem, de 10-11. éve, amióta folyamatosan ezt a kommunikációs stílust hozza, folyamatosan közösségi oldalakon kormányoz, vagy legalábbis kommunikál, olyannyira, hogy saját közösségi oldalt hozott létre, és nem kopik el.
2: Hát azért most a népszerűsége nem.
4: A népszerűség... A kommunikációs fontossága az, hogy a különböző szövegeire mennyire figyelnek oda, az nem kopik el. A tartalom az egy
3: hát, egészen másik. Az amerikai elnök a világ legnagyobb, egyik legjelentősebb és legvédettebb politikusa. Az nem vitás különben, hogy túlszerepli magát Magyar Péter. De ugye utaltál te is rá, 2,5 évvel ezelőtt emlékezzünk vissza, amikor elindult és kezdett kibomlani ez a szereplési vágy, akkor még Lufinak nevezték, hát ez semmi, és végig 2,5 évben csinálja folyamatosan, és mutat egyfajta új irányt ebben a kommunikációban. Nem vitathatjuk el, hogy ez a fajta szereplési vágy, ez a fajta, amit saját magát is gúnyolta már különben a dolgok túlbeszélését, azt eredményezte, hogy életet lehet az országgyűlésbe. Tehát érdemes bekapcsolni, érdemes nézni, érdemes a szerepleit, és azt is látjuk, hogy a Tisza képviselői igyekeznek hasonulni hozzá. Hát azok is hasonló éles megfogalmazást használnak, ugyanúgy neki mennek a politikai ellenfélnek, szóval azért ez egy érdekes dolog, hogy ez mikor kopik el. Az, hogy hibázik, az szükségszerű. Orbán Viktor is hibázott, még hogyha hülyre dicsértük is, annak idején nyilván én magam is, mint egy zseniális kommunikatőr, de azért utólag visszanézve biztos nem így volt, most aztán pláne nincs így. De végül is az, hogy nagyon-nagyon sokat szerepel ebbe, a hiba is belefér. Hogy mekkora a hiba, az nem fér bele.
2: Már is mondhatod, de hogy reagált a miniszterelnök erre egy zöld háttérrel, ami fontos most azért teszem mondom, hogy zöld a háttér. Azt írja, az elemzők ma megszakértették a helyzetet, és megállapították, hogy a miniszterelnököt csak Magyar Péter győzheti le. Szeretném jelezni, hogy a kormányzás mellett erre most nincs időm. Utóirat a zöld, az új kék. Visszacsatolt a kék plakátokat ért kritikákra, tehát összekötötte ezt a kettőt.
4: Igen. Én soha nem dicsértem Orbán Viktor, mint nagy kommunikátort, legalább, hogy 2006 óta biztosan nem. Magyar Péter egy kombatáns politikai közösségben szocializálódott, amit úgy nevezünk, hogy Fidesz. Az egész politikai kommunikációjának áthatja ez a konfliktuskereső, kombatáns, kicsit agresszív vagy erőszakos stílus. Ez az ő stílusa. Hogyha most Orbán Viktoréval hasonlítjuk össze, vagy Gyurcsány Ferencével, vagy Bajnai Gordon, Horn Gyula, Antal, Boros Péter, minden miniszterelnök hozta a saját stílusát. És a megütközésünk, vagy az egyik tábor felháborodása, a másik rajongása, az valójában szerintem a változásnak szól. Annak, hogy most egy nagyon-nagyon más stílus kezd el működni, és egy nagyon-nagyon más stílusban kezd működő miniszterelnököt látunk, és másként működő parlamentet. Nem hiszem, hogy ez értéket hordoz önmagában, az, ahogy Magyar Péter beszél, mondjuk összehasonlítva Orbán Viktorral, de ha már értéket, és ez megint nagyon személyes vallomásom lesz, ami nagyon komoly Orbán Viktorral, de ha már értéket, és ez megint nagyon

0: amikor Orbán Viktor hibázott, és nem keveset hibázott, akkor életbe lépett a meghosszabbítjuk Bicskéig gondolatiság, tehát hogyha valami elszúródott, vagy valami hiba történt, akkor azt rögtön erényként kellett felmutatni, és rögtön ráerősíteni, Orbán Viktornak a nimbuszához hozzátartozik, hogy nem tud hibázni. Magyar Péter pedig elmondta, hogy de, tudunk hibázni. Van olyan, hogy hibázunk, elnézést kérünk érte, és csak remélni tudjuk, hogy tényleg tanulnak belőle, de az önkritika, még egyszer, az egy nagyon fontos erény.
1: Csiszolódunk, ugye? Azt igen. Mondta, Péter, téged a végszó.
2: Nem tudom, csak azt akartam mondani, ha már Orbánról beszéltünk ennyit, hogy egyébként az a csapat, akit ő most a parlamentbe küldött, mellesleg elég egyértelműen kiderült, hogy mennyire becsüli a parlamentet Orbán Viktor, tehát hogy ezek majd csak harcoljanak ott, mi meg pedig faiskolát teremtünk, jelentsen ez bármit. Szóval, hogy azok változatlan azt gondolják, hogy nekik hülyére kell dicsérni, elnézést a kifejezésért Orbán Viktort, és azt mondja Magyar Péternek, hogy sose fogja megérteni azt, amit egyébként mi se értettünk meg, hogy mit mondott a miniszterelnök, a volt miniszterelnök tusványoson, de majd egyszer megfejtjük.
0: Nem hiszem, hogy erre energiát kéne már fordítani.
1: Köszönöm, hogy jöttetek.
2: Én is köszönöm.

0: műsorajánló. Médiapiac. Már a Spirit FM-en is. A műsor, amely játékosan, mégis alaposan mutatja be a média sokszínű világát. Botrányokat, kiemelt show-kat, sztárokat és produkciókat. Akár televízió, akár online vagy offline lapok. Mi a kulisszák mögé engedünk bepillantást, ahova eddig senki sem juthatott el. Tartson velünk vasárnap délután 3 órától. Többet szeretnél tudni az állatokról? Elhivatott vagy a felelős állattartásért? Érdekel, mit lehet tenni az állatkínzás ellen? Akkor téged vár Adj esélyt című műsorunk. Közös ügyünk az állatvédelem. És mi is fontosnak tartjuk, hogy hangot adjunk azoknak, akik nem tudnak felszólalni magukért. Tarts velünk minden hétfőn 14 órától a Spirit FM-en. Nem oké. Egy műsor, amely mindannyiunk figyelmét felhívja a felelősségünkre. Közösen tehetünk a gyerekek biztonságáért és lelki jólétéért. Tarts velünk a Spirit FM-en péntek délután 5 órától, hogy teret adjunk a közösségi gondolkodásnak, hiszen az iskolai zaklatás nem kizárólag a gyerekek ügye. Nem oké. Podcast Rónai Egonnal és vendégeivel péntek délutánonként. Több, kevesebb. A Spirit FM aktuális gazdasági műsora Róna Jegonnal. Mennyit ér a pénzünk? Hogyan érintenek minket a gazdasági intézkedések? Mi befektessünk? Vagy épp hogyan gazdálkodjunk? Minden hétköznap délután 4 órakor. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM, a nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Visszapillantás. Válogatás műsoraink beszélgetéseiből, elemzéseiből a Spirit FM-en.
1: Döntött a kormány arról, hogy országos közlekedés szervező jön létre, ami sok mindennel foglalkozik majd. Erről is ejtünk szót majd Dornár Lajossal, a Városi és Elővárosi Közlekedési Egyesület elnökével. Jó reggelt kívánok!
2: Jó reggelt kívánok!
1: De előtte szeretném, hogyha helyre tennénk a legutóbbi konfliktusokat, hogyha lehet így fogalmazni, ami a Hungaroring kapcsán, illetve az oda közlekedés, vagy az onnan elközlekedés kapcsán alakult ki önök és Vitézy Dávid között. Mi volt az önök problémája?
2: Hát nem a mi problémánk volt, hanem a rendezvényre kilátogatók nem igazán tudtak hazaérni. Már a szombati napon is rekord mennyiségű ember volt, és az ő, ugye minden ilyen nagy rendezvény esetén nem az érkezés, hanem az eltávozás az, amikor egyszerre mozdul meg mindenki. Hát ez most nem jött össze. Évek óta emelkedik a látogatók száma, és ez a 40 darab autóbusz, amivel el akartak szállítani 100 000 embert körülbelül, az erre nyilvánvalóan elégtelen volt. Ráadásul évek óta azt csinálja a MÁV Volán csoport, hogy nem a város felé, hanem a várostól kifelé Gödöllőre szállítja az embereket busszal, ami egy óriási kerülő. Úgyhogy sokan több órát vártak a buszokra, és hát vasárnap már abszolút elfogadhatatlan volt ez a megoldás. Mi azt vetettük föl, csak bemutattuk, hogy ez előrelátható volt, ez a forgalom növekedés, és már 2018-ban a Hungaroringgel együtt a főváros kidolgozta, hogy hogyan lehetne ezt megoldani, ezt a kérdést. Ugye a 2-es metró Gödöllői Hév projekt részeként egy rövidke kis, mondjuk azt, hogy iparvágány kiágazással a metrót ki lehetett volna vinni a Hungaroring főtribűn mögé. Ezt mutattuk be, és ezen akadt ki a Vitézy úr teljesen. De őneki súlyos szerepe volt abban, hogy ezt a 2-es metró Gödöllői Hév beruházást, amit egyébként közösen mutattunk be több mint 20 évvel ezelőtt, ez el lett kaszálva. Ma már ez lassan kimondható.
1: Mindjárt beszélhetünk a beruházásról is, vagy hogy ez miért szükséges önök szerint, és miért nem, Vitézi Dávid szerint, de mondjuk amíg nincs egy ilyen beruházás, mi más megoldás lehetne az ottani tömeg elszállítására, mert hogy Vitézi Dávid ugye azt mondja, hogy azok a buszok, azok Gödöllőre vitték az embereket, pont azért, mert hogy ott viszont tudtak olyan vonatokat biztosítani, amivel gyorsan bejutottak a helyet, hogy vártak volna a buszokra, amelyek a dugóban mondjuk bejöttek volna. Tehát ők azt mondják, hogy szerintük ez egy jó megoldás volt.
2: És a név az micsoda? Tehát ugye ott vannak a hévjárművek, amire 700 ember felfér mindegyikre, de nem a hév, tehát a befele
1: az
2: irányban...
1: Az a problémája, hogy a vonathoz hát, és nem a hévhez vitték őket?
2: Hát részben ez is. Tehát miért csak a vonathoz? Ugye azt tudni kell, hogy amikor befele megy az ember a Hungaroringre, akkor a kerepesi hévmegállóból indulnak ezek a buszok. Visszafele ez miért nem működik? Egyébként
1: pont
2: kerepesen
1: azért, mert
2: belül...
1: egyszerre jön egy nagy tömeg.
2: Nem, hát befele több idő áll rendelkezésre bemenni, de hogy csak Gödöllőre vigyék, szóval ez az egész, ez nincs ez rendesen kitalálva, ez most meg is bukott ez az eljárás, és jövőre még több ember várható, tehát jó lenne, hogyha ezt átgondolnák. Van egy elkerülő út elképzelése a Hungaroringnek, és egyébként még 2018-ban ez össze lett tervezve ezzel a kis iparvágánnyal, hogy ezek egymás mellett párhuzamosan menjenek. De én nem a levegőbe beszélek, a Hungaroring ZRT írásban Gyulai Zsolt úr aláírásával támogatta ezt az elképzelést, tehát ez egy abszolút hivatalos elképzelés volt, amit aztán más érdekek miatt szépen félretettek, de egyébként ez az elkerülő út, ez segíthetne abban, hogy ne kerepesen keresztül kelljen a buszoknak a dugóban állniuk, mert valójában ott tartja föl a forgalom ezeket a buszokat, hanem ez az elkerülő út, ilyen 1-2 kilométernyi, ez lehetővé tenni, hogy a buszok gyorsan kiszabaduljanak a tömegből. Ez is várat magára most már lassan 8 éve, úgyhogy az illetékeseknek valamit csinálni kellene, és nem pedig a mi besározásunkkal kellene az idejüket tölteni.
1: Ő igazából reagált szerintem őre is.
2: Hát nem. Elég csúnyán reagált, konkrétan lelázározott bennünket, ami hát, hogy mondjam, hát neki van lázárfóbiája igazából, mindent lázárnak néz, aki őt egy pillanatra is kritizálni meri, ez szerintem gusztustalan, de hát ugye aki ismeri a mi közös múltunkat, az pontosan tudja, hogy ha volt szervezet, amelyik Lázár Jánost is ugyanúgy helyre tette, amikor kellett, akkor az pont mi voltunk.
1: Picit lépjünk túl, akkor ezen a konkrét ügyön, ennek a megoldása valószínűleg nem egy-két percen belül fog elindulni, viszont közben tegnap a parlament ugye döntött erről a bizonyos országos közlekedés szervezőről, aminek több feladata lesz, például majd a tarifákkal is foglalkozni, meg ámblokk a közlekedés szervezéssel, nem tudom, hogy részleteit ismeri-e vagy figyelte. Mi lenne a fő irány ön szerint, amit először helyre kellene tenni, vagy amivel foglalkoznia kellene ennek a társaságnak?
2: Ugye ez egy hiányzó darabja az intézményrendszernek. Ugye amikor Budapesten a BKK-t sikerült létrehoznunk, konkrétan az én laptopomon született a legtöbb részlete ennek, de ezt most hagyjuk. Tehát a közlekedés szervező az a szervezet, akivel például az utas szerződésben van. A közlekedés szervező, a másik oldalon pedig üzemeltető operátor cégekkel áll kapcsolatban, és az utasnak igazából teljesen mindegy, hogy kié az a busz, az a vonat, az a villamos, amire ő felszáll, hogy az egy banké mondjuk például, ő a közlekedés szervezővel van kapcsolatban, tőle veszi a jegyet, bérletet. És ez teszi lehetővé például a külső tőke bevonását, ugye így sikerült Budapesten a busz hiányt és a busz problémát kezelni, hogy magánszolgáltató lett bevonva, amely még azt a előnyt is magával hozta, hogy rákényszerítette a BKV-t versenyre, hogy magasabb színvonalon dolgozzon. Ez tökéletesen beigazolódott, sajnos nem jött több ilyen vállalkozó, mint az az egy. Az lenne az igazi, hogyha több ilyen külsős cég is egymással is tudna versenyezni. Ez lenne az ideális helyzet. Ennek a közlekedés szervezőnek, de ilyen például Kecskeméten is létrejött, illetve Nyomokban, néhány más nagyvárosban vannak kezdeményei, de az országos közlekedés szervezőnek a létrehozását, ami ezekkel a feladatokkal foglalkozik, tehát a menetrendeket készíti, a szerződéseket köti az operátorokkal, és a a jegy és bérlet értékesítést végzi az utasok felé, ő végzi az utas tájékoztatást, tehát ő tartja a kapcsolatot a utazóközönséggel. Ennek a létrehozását az előző kormányok, és most elég sok volt, bár az mind ugyanabból a színezetből került ki, valamiért nem engedték meg soha. Most nyílott erre lehetőség, és ebben egyébként a Vitézi Dávid nagyon ügyes volt, hogy ezt beleíratta az uniós követelmények közé, hogy ezt létre kell hozni. Nyilván attól tartva, hogy nehogy az legyen, hogy esetleg most sem fogják megengedni. Tehát ez egy hiányzó elem az intézményrendszerbe. A kérdések itt inkább, amire nagyon is szükség van, és már nagyon-nagyon régóta szükség lett volna rá. Ugye ez amikor politikusok mindig bemondják, hogy összehangoljuk a menetrendeket, ugye? Ez egy ismert ilyen fordulat, csak sosem tették meg. Na, ennek a társaságnak meg pont ez a feladata, ezért fogjuk őket fizetni. Itt két kérdés fog fölmerülni igazából. Az egyik, hogy kikkel fogják feltölteni ezt a céget, ezt most én nem nagyon látom. A másik pedig az, hogy nehogy ez a cég is úgy járjon, mint a Vitézi Dávid előző próbálkozásai, amikor egyfajta gazdasági háttérbirodalmat épített föl saját magának, és aztán a politika ezt elvette tőle, ez kétszer is megtörtént már a történelemben, hogy ne ebbe az irányba menjünk, sajnos vannak ilyen irányú jelek.
1: Ez most azért egy dicséret volt szerintem Vitézi Dávid részére.
2: Részben.
1: Nagyon
2: rövid figyelmeztetés.
1: Igen, nem választ kérek. Egyeztetnek egyébként a nyilvános üzengetésen kívül?
2: Soha senkivel nem egyeztet. Most is benyújtott olyan javaslatokat a uniós operatív program átalakítására, ahol senkivel nem egyeztetett, a városokkal se, hogy más nem mondja, Budapeste vagy Debrecen városával, nem egyeztet soha senkivel, csak a saját feje után megy, és amíg ezt megteheti, addig ezt meg is fogja tenni.
1: Hát várjuk őt is esetleg, hogy cáfolja, hogyha nem ért egyet, Dorner Lajos. Köszönöm.
2: Ismeri a telefonszámomat, de az elmúlt tizenvalány évben erre nem bírt sort keríteni.
1: Dorner Lajos, köszönöm.
2: Nagyon szívesen.

0: megtart a hit, engem megtart a zirgalom.
1: Visszapillantás. Válogatás műsoraink beszélgetéseiből, elemzéseiből a Spirit FM-en.
2: Az interneten keveredett szóváltásba Székesfehérvár polgármestere a miniszterelnökkel, miután Cserpalkovics András arról posztolt, hogy a Tisza már most megkezdte az önkormányzati választási kampányt a térségben. Válaszul Magyar Péter kommentben azt írta, idézem, ha észreveszed, hogy döglött lovon lovagolsz, szállj le róla. Erre reagálva a városvezető érdemi egyeztetésre hívta a kormányfőt, a stúdióban Cserpalkovics András.
3: Cserpalkovics András, Székesfehérvár polgármestere, jó estét kívánok, köszöntöm.
4: Jó estét kívánok, köszönöm szépen a meghívást.
3: Azt írta ebben az éles hangú vitában, illetve még előtte, álcivil tisztások akarják lejáratni önt és a Székesfehérvári önkormányzatot. Itt több kérdés, tehát miből gondolja, hogy álcivil tisztások, és igazából miért akarnák lejáratni, és miért kezdték el az önkormányzati kampányt? Ugye ez rögtön három kérdés, 3 év múlva lesz önkormányzati választás, vagy ön szerint előbb lesz?
4: Legalábbis remélem, hogy 3 év múlva lesz önkormányzati választás, hogy a pár héttel ezelőtt miniszterelnök úr egyébként éppen nekem címezve mondta el azt, hogy szándékukba előrehozni az önkormányzati választásokat, remélem, hogy ez így van. Emellett mégiscsak azt érzékeljük, sőt a mai visszajelzésekből az ország számos pontjáról érkeztek ilyenek polgármesterektől, alpolgármesterektől, talán nem is csak fehérvári jelenségről van szó, hogy olyan emberek, akik egyébként különböző módon kapcsolódnak a Tiszához, azok civil szerveződés formájában, nem elmondva, hogy ők egyébként egy párthoz tartozó aktivisták, amely egyébként szerintem semmi probléma nem lenne, ügyeket próbálnak, sok esetben én úgy érzem, hogy a semmiből generálni, fórumokat összehívni, mint civilek. Nem önmagában az a baj, hogy politikai kérdéseket vetnek föl, vagy akár problémákat vetnek föl, hanem az, hogy nem mondják el, hogy ők adott esetben egy párthoz tartozó
3: emberek.
4: De ezt
3: honnan gondolják, hogy
4: hát van közöttük olyan, aki maga is aktivistájaként, önkénteseként vett részt a Tisza kampányban, van olyan, aki az egyik tiszás országgyűlési képviselő stábjának tagja, ezt maga a képviselő jelentette be. Vannak olyanok, akik az elmúlt egy másfél évben folyamatosan csak tiszás tartalmakat osztottak meg, de még egyszer, ezzel semmi probléma nincsen, ez simán belefér, lehet nekik ez a politikai véleményük, csak így kell adott esetben egy-egy ügyet fölkarolva ezt elmondani, mert így őszinte, így hiteles, és akkor az emberek úgy mennek el egy fórumra, hogy tudják, hogy ez nem önmagában egy lakossági fórum, hanem egy politikai aktivitás.
3: De attól, hogy valaki szimpatizál, akár civilként is szimpatizálhat a Tisza párt vagy a programjával.
4: Ezzel semmi probléma nincs, csak akkor ezt kell mondani.
3: Egyébként mondjuk elindulnának, akár a Tisza színeiben is.
4: Ezzel az a légat a világban semmi probléma nincsen, csak akkor onnantól kezdve ők nem civilek, hanem ugyanolyan politikai szereplők, mint bármely más politikai pártnak az aktivistái.
3: Én nem csak Magyar Péter reagált, hanem már a Sándor Barbara is válaszolt önnek a Facebookon, hogy őt megszólította. Ő azt írta, hogy a lakók érdekeit képviselni nem politikai hisztéria kelt, és neki ez a munkája, a közélet része, hogy vitázunk, és igazából a képviselői kötelessége, hogy utána járjon valaminek, és azt is leírja, hogy igen, ő a DK színeiben indult korábban, ez nem tagadja, nem szígyeli, és egyébként ön egy megosztó szemléletet visz, éppen ön azzal, hogy megszólította őt.
4: De pont képviselőasszonynak kellene tudni, hiszen ő több olyan ezzel az üggyel kapcsolatos döntésben részt vett, hiszen közgyűlés és bizottsági döntések születtek, hogy amit ő állít, az kérdezés részben állít, hogy itt egy terület értékesítésére készülne az önkormányzat, az egyrészt nem igaz, másrészt nem is lehetséges, hiszen a területre vonatkozó helyi építési szabályzatok alapján, amit neki képviselőként nyilván ismernie kell, pontosan tudhatja, hogy építési teleként ennek a területnek a nagy része, amit ő fölhozott kérdésében, vagy állításaiban, az nem is beépíthető. Tehát még egyszer, ezzel sincsen baj, csak azt gondoltam, hogy fontos, hogy felhívjuk az embereknek a figyelmét arra, hogy itt nem biztos, hogy arról van szó, amivel ügyel kapcsolatban ők nyilvánosság elé fordultak, hanem itt szerintem vannak politikai szándékok is, és talán fontos, hogy ezt a fehérváriak tudják. És még egyszer, ez nem csak fehérvári jelenség, mert nagyon sok helyről kaptam ilyen jellegű jelzést ezen posztot olvasva, hiszen az országos sajtó
3: honnan
4: is felkarolta. Az ország gyakorlatilag minden részről, megyejugó város polgármesterétől, középváros polgármesterétől és kis településről egyaránt.
3: Visszatérve a miniszterelnök kommentjére, ugye azt írta önnek, hogyha észreveszed, hogy döglött lovon lovagol, szállj le róla, ön válaszolt, hogy örülne inkább, hogyha egyeztetnének ezekben a témákban. Erre esetleg érkezett a válasz azóta, mint az egyeztetésre?
4: Nem érkezett, egyébként érdekes volt, hogy talán 20 vagy 22 perc telt el mindösszesen a poszt megjelentetése és a miniszterelnöki komment között. Én erre valóban válaszoltam. Egyébként tekintetben hagyománytisztelő vagyok, tehát úgy éreztem, hogyha egy kommentre adott válaszomban őt meghívom Fehérvárra, ezt tegyük meg írásban is, úgyhogy ma délután levélben is meghívtam őt Székesfehérvárra. Egyrészt fehérvári ügyekről, másrészt az önkormányzati világot érintő kérdésekről egyeztetni. Én remélem, hogy lesz lehetőség erre. Fontos lenne, hiszen rengeteg településeket érintő kérdés van előttünk. Érdemi egyeztetésre sajnos ez idáig az önkormányzati érdekképviseleti szervezetek és a kormány között nem került sor. Én remélem, hogy miniszterelnök úr elfogadja a meghívásomat. Sosem találkoztunk, és én kicsit furcsálom azt, hogy kommentekbe válaszolgatunk egymásnak, miközben sosem néztünk így egymás szemébe. Úgyhogy remélem, hogy lesz erre lehetőség, és elfogadja ezt a meghívást Székesfehérváron.
3: Ugye azt mondja, hogy nem volt egyeztetés, vagy érdemi egyeztetés, egy bemutatkozó egyeztetés volt itt a stúdióban, utána Gémesi György és Neményi András, ugye Szombathely polgármestere voltak is itt, azt mondják, hogy folytatják, mert akkor konkrétumokról nem volt szó. Aztán azt is mondta Gémesi György később, hogy a 8 önkormányzati szövetség egy közös, tehát hogy összefésülik ezeket a programokat, és egy közös szakmai reformprogrammal készül a kormánnyal való tárgyalásra. Ön lett júniusban a Megyei Jogú Városok Szövetségének elnöke, június elején választották meg. Kezdeményezhet akkor egy ilyet, vagy kész vannak már ezzel az összefésült programmal?
4: 2010-ben kezdeményezték az érdekképviseleti szervezetek az egyeztetések megkezdését, illetve legutóbbi alkalommal másfél héttel ezelőtt az ÖNET, az önkormányzati egyeztető fórumnak, ez egy jogszabályban meghatározott szerv, az összehívását is, illetve jeleztük miniszterasszony felé és irányába, hogy valóban készül egy közös szakpolitikai javaslatcsomag. Szerintem ez a augusztus végén, szeptemberben el is fog készülni. Ennek szerintem az lesz a jelentősége, hogy egyenként az önkormányzati szervezetek, így a Megyei Jóvárosok Szövetsége is, az elmúlt hetekben eljuttatott már szakmai javaslatokat a kormányzat és miniszterasszony irányába. Éppen ma kaptam egyébként levelet miniszterasszonytól, amiben ezt a javaslatcsomagot az MJVS-nek megköszönte. De mi most azt próbáljuk megtenni, hogy a 8 érdekképviseleti szervezet egy közös javaslattal él, a legkisebb településektől egészen a fővárosig, és bízom benne, hogy ez tényleg egy olyan érdemi javaslatcsomag tud lenni, ami a kormányzatnak is segítséget nyújt ezen a területen, hogy a konkrét érdemi, konstruktív egyeztetéseket meg lehessen kezdeni.
3: Egyeztetni szeretne, egyeztetésre hívja a miniszterelnököt, a miniszterasszonnyal is, akkor nem áll ellen?
4: Én úgy gondolom, hogy nekem polgármesterként az a feladatom, hogy a városom közösségét képviseljem, illetve az is a dolgom Megyei Jogú Városok Szövetségi elnökként, hogy mind a 25 várost van és lehet véleményem arról, ami az országos politikában történik, de nem az én dolgom ennek az értékelés. Az én dolgom az, hogy az önkormányzati világot és azon belül Székesfehérvár közösségét képviseljem. Itt tettem
3: de
4: az előző kormánynál is így
3: fideszes színekben indult, fideszes polgármester, és nyilván azért kérdeztem az ellenállás politikáját, mert hétvégén Tusnádfürdőn Orbán Viktor meghirdette ezt. Ő azt mondta, hogy ellenzéki politika helyett ellenállási politika következik, és az egész rendszert illegitimnek tekinti, és minden egyes döntést ezért az ellenállás. Akkor ön ezek szerint nem tekinti illegitimnek a mostani rendszer?
4: Én az országos politikában sok mindennel nem értek egyet. Egyébként bizonyos döntéseit az új kormánynak kifejezetten károsnak tartom, a jogállamiság a demokrácia tekintetében is. Cikluskorlátokat ilyennek tekintem, az ilyen jellegű lemondatását a köztársaság elnöknek szintén, de polgármesterként és MVVS vezetőként nem az a dolgom, hogy ezzel foglalkozzak, hanem hogy az önkormányzatok ügyeit próbáljam képviselni, és újra felajánljam az egyeztetés lehetőségét a mi részünkről, szakpolitikai javaslatokkal. Az egy másik kérdés, hogyha erre a jövőben sem kapunk érdemi válaszokat, ugye nagyjából 80 napnál tartunk, tehát azt gondolom, 100 napos türelmi időt érdemes megvárni egy szakpolitika tekintetében, de hogyha nem tudunk leülni egyeztetni, akkor az önkormányzati világ vonatkozásában is át kell gondolnunk, hogy mi lehet a jövőben az a stratégia, hogy meghallgatást nyerjünk. Navracsis Tibor miniszter úrral nem biztos, hogy mindenben meg tudtunk állapodni az utolsó mondjuk másfél-két évben a leköszönő kormánynak, de jól számoltam, 25 egyeztetésünk volt szakpolitikai kérdésekben. Emellett Gulyás Gergellyel közel 20-szor tudtunk találkozni. Van rengeteg probléma, amit örököltünk, van rengeteg probléma, amit az önkormányzati szektorban az előző kormány nem mindig jó döntései okoztak. Ezekre vannak szakpolitikai javaslataink, és semmi más nem kérek az önkormányzati képviselőkkel, polgármesterekkel, más szervezetek vezetőivel együtt, mint hogy ülhessünk le egy ilyen asztal köré, mondhassuk el a javaslatainkat, a napi problémáinkat, stratégiai elképzeléseinket, és aztán beszéljük meg, hogy hogyan tovább. Szeretnék igen. megismerni, hogy mi az új kormány elképzelése a település
3: világára. Azt mondja, hogy milyen sokat egyeztettek, de hát közben meg az elmúlt években, az elmúlt 10 évben másról sem hallottunk, mint rengeteg önkormányzat problémájáról. Én most nem is tudom, 30 akárhány település van a csőd szélén, és ez még nem az itt mostani kormány.
4: De akkor ez
3: pláne
4: azt jelzi, hogy le kéne ülnünk egyeztetni és beszélni. Egyébként azért az előző kormány alatt is komoly eredmények voltak, hiszen például az adósságkonszolidáció 2013-14-ben az egy óriási nagyságrendű segítség volt, és sajnos sok meglévő probléma van előttünk. Szolidaritási hozzárulás, feladat és feladatfinanszírozás, mik a kötelező feladatai az önkormányzatoknak. Egyáltalán az új kormány mit gondol mondjuk az iskolák fenntartásának a kérdéséről, amiben a kampányban sok szó esett, most viszont nem hallunk róla semmit, hogy ebbe az önkormányzatnak van-e szerepe. Még egyszer, nem a mindenre most kell a megoldás, hiszen nem lehet elvárni egy új kormánytól, hogy 3 hónap alatt mindent megoldjon, ami adott esetben 5-8-10 év problémájaként tudunk azonosítani, de szerintem azt, hogy mondjuk nyár végén, ősz elején érdemi egyeztetések kezdődhessenek, szerintem ezt valamennyi polgármester kollega elvárhatja, és még egyszer nem követelőzően várjuk el, hiszen megfogalmazzuk azokat a javaslatokat, mert szeretnénk segíteni az új kormányt, hogy ezen a területen tudjunk előre lépni, és mondjuk 4 év múlva, ha beszélgetünk, akkor azt tudjuk elmondani, hogy az önkormányzatok nyertesei voltak ennek a kormányzati ciklusnak.
3: Visszatérve a pártügyekre, Fideszre és Orbán Viktor beszédére, azt mondta Tusnád Fürdőn, hogy egy önkritikára épülő ellenzéki politika helyett jön ugye ez az ellenállási politika. Szembenézés is fontos, de most arra nincs idő, ellenállás kell. Ehhez mit szól? Nincs szembenézés a Fideszben, legalábbis a volt miniszterelnök részéről.
4: Én azt gondolom, hogy kell a szembenézés, mind ahogy kellett az elmúlt hónapokban is. Nem biztos, hogy ezzel mindenki elégedett, de ettől még folynak ilyen egyeztetések, belső beszélgetések, maga a kongresszus is azt hiszem, hogy erről szólt. Annyiban viszont felgyorsultak az események, hogy azért szerintem az elmúlt hetekben parlamentben nagyon sok minden olyan dolog történik, ami nem segíti, hogy az a fajta szeretett ország megérkezzen, ami a kampány egyik legfontosabb ígérete volt. Ha már a stílusról kapcsolatban én sokszor kritizáltam a Fideszt és a leköszönő kormányt,
3: Most még a Fideszre visszatérve, ön néhány hete a Teleknek azt mondta, hogy hiányolja azt, hogy valaki elmondja a Fideszben, hogy lehetett ennyire rossz kutatási hátterrel neki menni a választásnak, meg az egész kampánynak.
4: Én ezt tartom is, hogy ezt továbbra is szerintem erre a
3: tehát
4: minden
3: ezekre
4: oldal
3: nem kapott
4: kíváncsi.
3: Azóta sem választ.
4: Én azokat a válaszokat kaptam, amit a nyilvánosság is. Én úgy gondolom, hogy itt vannak még nyitott kérdések, de miközben ezeket szerintem értékelni kell, adott esetben önkritikusan kell értékelni, de közben nem tehetünk úgy, mintha nem történne semmi az országban, nem történne semmi a parlamentben, az alkotmánnyal, közjogi tisztségviselőkkel, hogy ne lebegtetnének további ilyen jellegű intézkedéseket az új kormány tagjai, adott esetben maga a miniszterelnök is, tehát szerintem legitim vita az országos politikában, hogy ezekről a kérdésekről szó essen, de még egyszer, nekem nem elsősorban nem ez a feladatom és a dolgom.
3: Miért tagja még a pártnak a Fidesznek? Nem ért mindenben egyet azzal, amit a pártelnöke mond, szeretne a helyi ügyekkel, vagy a 25 város ügyeivel foglalkozni, szembenézést szeretne, de szeretett volna, de nem történt meg. Úgy fogalmaz, hogy egy süllyedő hajóról elépni nem feltétlenül szép dolog. Ez nem ugyanaz, mint a döglött ló esete?
4: Még magam nem értem egyébként pontosan, hogy Magyar Péter miniszterelnök úr mire utalhatott ezzel a mondattal, amit az én posztom alá megfogalmazott.
3: Ezt nyilván ő tudja pontosan. Én csak arra gondolom, hogy lehet, hogy arra utalt, hogy soha nem látott mélységekben van a Fidesz népszerűsége a kutatások szerint, és a döglött ló esete valószínűleg erre gondolt.
4: Tehát akkor arra utalt, hogy ezek szerint általa is tisztásoknak felvállalt civilek akkor nem fognak támadni engem, hogyha esetleg erről a hajóról lelépek, vagy pontosan hogy kell ezt értelmezni, de nyilván nincs itt az, aki ezt értelmezni.
3: Így van, ezért értelmezhetjük azt is, hogy ő meg azt mondja, hogy egy süllyedő hajóról lelépni nem feltétlenül szép dolog, mert akkor megjön a kérdést, hogy akkor süllyedő hajó a Fidesz ön szerint is, és akkor nem.
4: Úgy gondolom, hogy vannak problémák, mint maga egyébként Orbán Viktor miniszterelnök úr, a pártelnöke is azt mondta, hogy most nem a Fidesz, hanem az ország ügyei a legfontosabbak, hogy alakul a Fidesz ügye, hogy alakul az emögötti jobboldali nagy közösség, annak a több mint 2 millió embernek a közösségének az ügye, hogy milyen módon, hogy lehet ezt hatékonyan, politikai értelemben is hatásosan képviselni, az azt hiszem, hogy nem most eldöntendő kérdés, nem erre adott a kongresszus is 1 évet magának a Fidesz vezetőinek, a Fidesz politikusai.
3: És menthetetlen ön szerint a Fidesz, vagy a Fidesz mint brand, vagy a párt, vagy megújítható?
4: Én úgy gondolom, hogy megújítható, de ennek alapja egy őszinte szembenézés, hogy ez megtörténik-e, Azt viszont nem most kell értékelni, hanem jó pár hónap múlva. Én a Telexre is azt nyilatkoztam, itt is szívesen megteszem, hogy idővel újra térjünk vissza erre a kérdésre. Én nem hiszem, hogy mindenre azonnal egy választási győzelem vagy vereséget követően válaszokat lehet találni. Kell néha egy kis megnyugvás, egy kis értékelés, szembenézés, és utána annak is az értékelése, hogy ez eléggé hiteles és őszinte ahhoz, hogy visszakapjuk, visszaszerezzük az embereknek a bizalmát az országos politikában, illetve hogy hogyan alakul az új kormány, vagy éppen az új kormánypártnak a népszerűsége. Ugye azért látott most már olyan közvéleménykutatás is napvilágot, hogy ahol azért most volt egy csökkenés, hogy ez trend lesz, nem lesz trend. Erről most még nem keveset tudunk, következő hónapokban nyilván több dolog ki fog
3: derülni. Az 57%-kal szerintem elégedett jelenleg még a Tisza párt 3-5%-kal.
4: Nagyon magasan állt a Fidesz is többször az elmúlt 16 évben, ettől még a 16 év véget ért. Én csak arra hívnám e tekintetbe föl a figyelmet, hogyha sokszor szerintem joggal az a kritika elhangzott a Fidesz-szel szemben, én magam is szoktam erről beszélni korábban is a választásokat megelőzően, hogy stílusban nem megfelelő az, amit az utóbbi években produkáltunk, akkor legyen ez tanulság a Tiszának, hogy nem azt várták el tőle az emberek, legalábbis szerintem az emberek zöme, hogy erre még egy lapáttal rátegyen.
3: Navracsics Tibort emlegette az imént, ő és Ferenc Orsolya meghirdettek, hát a Fideszen belül egy... Nem lehet pontosan tudni, hogy mit egy megújulás, vagy mintha szakadna a párt, vagy ezt nem lehet most még tudni, a részt venne a pártja megújításában?
4: Navracsics Tiborral többször beszéltem, többekkel beszéltem, akik a Fidesz megújításán dolgoznak, vagy egyáltalán ezekkel a jövőbeli mozgalmi kérdésekkel foglalkoznak. Nyilván mindenki keresi, hogy mi lenne a legjobb út ahhoz, hogy ezt a több mint 2 millió embert egyben lehessen tartani, közös ügyek mellé továbbra is föl tudjunk csatlakozni és zárkozni, legyenek közös politikai mondani valóink, közben tudjunk reagálni akár országosan, akár helyi szinten a politika mindennapi eseményeire, az új kormánynak a döntéseire is. Navracsics Tiborral ez ügyben többször találkoztam, fogok a napokban is beszélgetni vele, meglátjuk majd, hogy ezek a kérdések, ezek hova futnak ki. Még egyszer.
3: De akkor részt venne benne, mert most
4: igen részt vennék minden olyan dologban, ami ezt a mozgalmat úgy újítja meg, hogy az egységét pedig megtartja és megőrzi. Szerintem ez egy kulcskérdés.
3: Tehát mozgalmat, akkor egyben marad a párt, és a párton belül lenne egy megújulási mozgalom?
4: Én úgy gondolom, hogy ez például egy lehetséges irány, de hogy ez lesz az irány, az nyilván az adott szereplők döntésén is múlik.
3: Újraindul 3 év múlva, és akkor is a Fidesz színeiben?
4: Én a választások után pár nappal közzétettem egy posztot, amiben kértem a fehérváriak véleményét, hogy gondolják, hogy folytassam-e a polgármesteri munkát. Nyilván ez nem tudott olyan reprezentatív lenni, mint amilyen egy választás, de elég nagy elérést sikerült produkálni, és rengeteg visszajelzést kaptam. Ott is, az utcán is, a levelekben is, és ezt a ciklust egészen biztos, hogy végigviszem, és ha is amennyiben az új kormány mondjuk egy ciklus korlátozással nem tiltja meg jogilag, hogy induljak a választásokon, akkor én szeretném a székesfehérváriak bizalmát kérni a közös munkák folytatásához 2029-et követően is.
3: És a Fidesz színeiben?
4: Most úgy gondolom, hogy igen, de nagyon hosszú 3 év, ehhez az őszinte szembenézésre is szükség lesz, és ezt nekem magamnak is úgy kell megélnem majd fél év múlva, egy év múlva, hogy ez egy olyan szintet elért, ami az én véleményemmel is megegyezik, és számomra vállalható.
3: Polgármester úr, köszönöm, hogy itt volt.
4: Köszönöm a lehetőséget.

Műsorajánló. Eni és más a Spirit FM-en. Az AI már itt van. Körülvesz és mindent megváltoztat. Félünk, szeretjük, nem ismerjük. Ez a műsor minden szerdán 14 órától ezzel foglalkozik. Közérthetően a mesterséges intelligenciáról. Tartson Márton Györggyel és vendégeivel ön is. Három világkép, három mikrofon és egy forró vélemény. Egy perc provokáció, egy perc tényzuhany, 5 perc vita és 10 másodperc, amikor mindenki csodálkozik, hogy még mindig szóba állnak egymással. Ez a Provokatőr. Gabra Gábor, Boros Tamás és Dévényi István társaságában a Spirit FM-en. Forró állítások, hideg tények és néha jegerzuhany. Szállj be, mert vitázni menő. Minden héten, hétfőtől csütörtökig, este 6 órától. Médiapiac. Már a Spirit FM-en is.

anyagokat és produkciókat. Akár televízió, akár online vagy offline lapok. Mi a kulisszák mögé engedünk bepillantást, ahova eddig senki sem juthatott el. Tartson velünk vasárnap délután 3 órától. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM, a nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Visszapillantás. Válogatás műsoraink beszélgetéseiből, elemzéseiből a Spirit FM-en.

0: Virág Andrea a vendégem, a Republikum Intézet stratégiai igazgatója. Jó reggelt kívánok!
1: Jó reggelt kívánok!
0: És aki az elmúlt két napban parlamentet nézett, továbbra sem unatkozott, mert hogy nagyon heves viták voltak, és mindeközben azért fontos törvényjavaslatok és törvényelfogadások is, például a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatalnak a törvényének egy részét már ki is hirdették egyébként. Mind-mind azt a célt szolgálja első körben, hogy az uniós pénzek tényleg mielőbb megérkezhessenek. De előbb akkor a parlamenti életről beszéljünk egy kicsit, te hogyan láttad az elmúlt két napot?
1: Azt gondolom, hogy a parlament továbbra is nagyjából azt nyújtja, amit az elmúlt hetekben már megszokhattunk, az a hangulat és stílus uralkodik, ami eddig is. Talán ami a legújszerűbb volt, és talán egy újdonság ahhoz képest, mint amit korábban láttunk, hogy ugye most az egészségügy témája került szóba, és Hegedű Zsolt miniszter, akit ugye korábban talán a táncáról ismertek a legtöbben, azért elég keményen oda mondogatott szintén a fideszes képviselőknek, és elég indulatosan és határozottan utasította vissza azokat a nem is annyira vádakat velük szemben, bár azokat is, hanem inkább azokat a próbálkozásokat, amivel fideszes képviselők próbálták megvédeni azt, hogy az elmúlt 16 évben egyébként mennyi fejlesztés és milyen jó dolgok történtek a magyar egészségügyben. Miközben azért, hogyha van konszenzusos téma a magyar társadalomban, akkor az az, hogy a magyar egészségügy borzalmas állapotban van. Tehát ez a téma ilyen szempontból is egyébként, hát hogy mondjam, egy vesztes ügy a volt kormánypártok számára, hogy tényleg hát csak a legesleg elkötelezettebb Fidesz szavazók azok, akik esetleg azt gondolják, hogy az egészségügyel minden rendben van, de talán még ők sem.
0: Elfogadták a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal törvényjavaslatát is, ami azért az egyik talán első vagy legfontosabb ígérete volt a Tiszának még a kampányban. Ennek valószínűleg az, hogy már ilyen hamar meg is van, ez is oka politikai szempontból?
1: Igen, én azt gondolom, hogy valóban ez a legfontosabb kampányüzenetek közé tartozott, és miközben, ugye, hogyha kicsit így visszaemlékszünk még a 2022-es országgyűlési választásra, vagy az azt megelőző ellenzéki előválasztásra, akkor ott ugye ez az egész az elszámoltatás kérdése, hogy ez milyen módon menjen végbe, az egy komoly politikai vita volt az akkori ellenzéki pártok, de egyébként az akkori ellenzéki szavazók körében is, hogy ennek mi a helyes módja kell-e, milyennek a menete. Erre 2026-ra és a Tisza kampányára gyakorlatilag egy konszenzus alakult ki, hogy szükség van egy ilyen típusú a múlttal való szembenézésre és arra, hogy azok, akik valamilyen módon ártottak a magyar társadalomnak, Magyarországnak, őket a jogállamiság keretein belül felelősségre vonják ezért, és meglegyen ezeknek a következménye. Tehát én azt gondolom, hogy ez egy nagyon erős eleve egy nagyon erős választói elvárás volt, és a kampány erre csak ráerősített, és tovább növelte ezeket az elvárásokat, és van a Tisza szavazók részéről egy türelmetlenség is ezzel kapcsolatban, hogy történjen már valami, miközben nyilván az is egy nagyon erős elvárás, hogy ezek az eljárások, ezek a nyomozások egyébként jogszerűen a jogállamiság normáit betartva történjenek. Azt látjuk, hogy a mostani ellenzék próbálja úgy beállítani akár ennek a hivatalnak a felállítását, akár azokat az eljárásokat, amik mondjuk NKA ügyben már elindultak, és főleg az elmúlt napokban ugye Búzs Balázs nyilatkozataitól volt hangos a sajtó, beállítani úgy, mintha itt ugye ilyen politikai foglyokról és koncepciós eljárásokról lenne szó, és ugye folyamatosan a Rákosi rendszerrel párhuzamot vonva az AVH-val, tehát azért ilyen nagyon durva és egyébként történelmileg helytelen párhuzamokat próbálnak felállítani, hogy ez egy ilyen politikai boszorkányüldözés, miközben azért nagy részt az történik, amit Magyar Péter a kampányban megígért, és amit főleg a Tisza tábor egyértelműen elvár tőle, hogy történjen.
0: Igen, azért egyes lépéseknél például az Amnesty is kritikát vagy figyelmeztetést fogalmazott meg, például ugye az új alkotmánybíró tekintetében, hogy nem kellene ennyire rohanni, tehát hogy van idő mondjuk ezeknek a döntéseknek a meghozatalára, és ugye legutóbb nyilván a köztársasági elnök jelölés kapcsán kapott ilyen típusú kritikát, akkor konkrétan Magyar Péter, aki fel is vállalta, hogy ez az én hibám. Ezek komolyabb politikai hibák, vagy igazából egy ilyen bocsánatkéréssel ki tud belőle jönni a Tisza kormány?
1: Nagyon más szerintem a két ügy, pont azért, mert más a funkciója, meg más a célja ezeknek az intézkedéseknek, mert a Nemzeti Vagyonvédelmi és Visszaszerzési Hivatal az egy olyan intézkedés, egy olyan hivatal, és olyan következményei lesznek ennek, amik például az Európai Uniós források hazahozatala szempontjából fontosak, vagy ez az egész korrupció ellenes intézkedés csomag azért nem csak egy még csak az öncélú se jó szó erre, de hogy nem csak szimbolikus jelentősége van, hanem van konkrét gyakorlati következményei, és különösen az EU-s pénzek esetében ezeknek vannak határidők, amiket be kell tartani, tehát a sietség az részben ezzel is indokolható, miközben persze egyébként egy teljesen legitim politikai és szakmai vita az, hogy túl széles-e a hatáskör ennek a hivatalnak, elégséges volt ez a társadalmi egyeztetés, ami erről szólt. Ezek természetesen vitatémák, de az, hogy mi a célja és hogy milyen időbeli sürgetések vannak, az egy más típusú történet, mint a köztársasági elnök esetében, ahol miközben persze nagyon fontos, hogy ki Magyarország köztársasági elnöke, de azért az, hogy most az új köztársasági elnök egy hónappal előbb vagy később kerül megválasztásra, azért nem egy sorsdöntő kérdése se a mostani kormánynak, se talán az országnak, és az, hogy ebben nem volt egyáltalán társadalmi egyeztetés, főleg nem olyan módon, mint amit Magyar Péter a kampányban megígért, az valóban egy olyan politikai hiba volt a részéről, vagy a Tisza részéről, ami korábban nem csúszott be, legalábbis a választások óta nem voltak ilyen típusú politikai hibák, és tényleg olyan szempontból egy óriási öngól volt, hogy ők maguk ígérték meg, hogy társadalmi egyeztetés lesz, ők maguk mondták, hogy az új köztársasági elnöknek a valóban meg kell tudnia testesíteni a nemzet egységét, és így ilyen módon bejelenteni ezt a jelölést, Polgár Judit jelölését, valóban egy nagy hiba.
0: Erre mondjuk azóta már azt mondja Magyar Péter, hogy ő nem ezt mondta, és félreértették őt. Közben Orbán Viktor a tusványosi beszédében úgy tűnik, hogy valamilyen módon előre menekült a tekintetben, hogy ugye, ahogy említetted, Bush Balázs is ezt mondja, és sok fideszes képviselő azt mondja, hogy bármi, ami ellenük irányul, az igazából egyfajta koncepciós eljárás, sőt, a tusványosi beszédben Orbán Viktor már áldozatok jóvátételéről beszélt, amikor majd ez a kormány elmegy, a mostani Tisza kormány. Az új hivatal, az MBVH, ha bármit csinál, akkor az innentől kezdve nem ezt a kommunikációt váltja ki majd a Fideszből?
1: De minden valószínűség szerint egészen addig, amíg ennél valami hatékonyabbat ki nem tudnak találni, addig ezt fogják mondani. Tényleg láthattuk gyakorlatilag, azt hiszem, a választás másnapján ugye Kövér László elkezdett aggódni azért, hogy a Tisza majd esetleg visszaélhet a kétharmados hatalmával, és azóta ugye folyamatosan ezt halljuk a Fidesztől. De én ezt nagyon fontosnak tartom, hogy ez egy teljesen legitim, tényleg legitim politikai vita az, hogy hogyan él a Tisza ezzel a kétharmados felhatalmazással, és hogy minden úgy történik-e, ahogy történnie kell, ahogy mondtad is, ugye voltak a Helsinki Bizottság vagy a TASZ részéről állásfoglalások azzal kapcsolatban, hogy bizonyos esetekben kritizálható, vagy tűr kritikát az, ahogy a Tisza ezekben a kérdésekben eljárt. A probléma az az, hogy valószínűleg szinte bármilyen politikai csoportosulás, politikai párt tudhatna építkezni ezekből a kérdésekből. A Fidesz az, ami nem az elmúlt másfél évtized után, mert egész egyszerűen ők maguk annyiszor nézték le azokat, akik a jogállamiságot védték, bélyegezték őket Soros Bérencnek, Brüsszel Bérencnek, és még sorolhatnánk, hogy pont az ő szájukból teljesen hiteltelen az, és Orbán Viktor szájából teljesen hiteltelen ez a típusú politika, és hát látszik is, hogy a támogatottságukat ezzel, hát maximum stabilizálni, de még azt se feltétlenül nagyon tudják erre, ebből építkezni, azt hiszem, hogy nekik nagyon-nagyon nehéz lesz.
0: Virág Andrea, köszönöm.
1: Köszönöm szépen.